0: vonásokat képviselt, amelyek inkább rombolóak voltak sok esetben, mint építőek. Ez az ember egyszer mindenkorra megtalálta az ő életének a belső rendjét. Úgy is lehet mondani, hogy önazonossá vált. És ez az önazonossá válás az ő életében nem jelentett más, mint azt, hogy egy akkora nagy szeretetdózist kapott attól, akit alapjában véve elárult és csúnyán magára hagyott, hogy ez a szeretetdózis most már őt is egyértelműen meggyőzte arról, hogy még az ő életének is lehet küldetése. És ezt fordítsuk most mi a saját életünkre le. Mi történik velünk? Mi történik a környezetünkkel? Miért maradunk meg? Miért maradnánk meg a bizonytalanságainkban? Miért tartanánk ki a belső önazonosságunk megerőtlenedett, megingott rendszerében? Nem arra volna nekünk is szükségünk, hogy a szeretet dózisával újra rendezzük, újra átéljük, pontosabban újra felépítsük önmagunkat? Vagy úgy is kérdezhetném, nem erre volna szüksége a környezetünknek, a férjünknek, aki talán túlságosan már a pohár fenekére néz, mert annyira nem tud mit kezdeni az életével, a feleségünknek, aki elhagyja magát és csak zsörtölődni tud, a gyerekeinknek, aki állandóan csak bosszúságot okoznak és nem hajlandóak a legalapvetőbb házi munkák elvégzésére, és sorolhatnám még. Nem erre van mindannyiunknak szüksége? Dehogy nem. És így kívánom mindannyiunknak, hogy ezt a törvényszerűséget felismerve tudjuk újraépíteni személyiségünket, hogy a megerőtlenedett, megingott önazonosságból fakadó sok-sok feszültség helyett az erős, szilárd énkép öröme és békessége határozza meg az életünket. Köszönöm, hogy meghallgattak, ezzel a Párbeszéd műhely mai adása véget ért.
1: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották dr. Hekken Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is!

0: stressz nélkül minden nap. Hangos könyv, 6. rész.
1: Válasz az aggodalmaidra.

a szádból. Pál azt írja, a hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Pál rómabeliekhez írott levele, 10. fejezet, 17. vers. Mit fogadsz be? Mit adsz ki magadból? Hitet vagy félelmet? Reményt vagy csüggedést? Örömet vagy szomorúságot? Igazságot vagy tévedést? Szeretetet vagy keserűséget? A Biblia azt mondja, élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. Példabeszédek könyve 18. fejezet 21. vers. Szavaid vagy érted, vagy ellened dolgoznak. A szavaid gyümölcsét eszed régi mondás nem csupán semmit mondó közhely, hanem nagy igazság. Jeremiás prófita ezt írta. Ha eljutott hozzám igéd, én élveztem, faltam szavait, igéd vidámságot szerzett nekem és szívbeli örömöt. Jeremiás prófita könyve 15. fejezet 16. vers. Isten igéje az orvosság, ami az aggodalmat gyógyítja. Tehát neked is azt kell mondanod az adott helyzetről, amit Isten mond róla, különben ellent mondasz neki, és elválasztod saját magadat az áldás forrásától. Bölcsen teszed, ha olyan emberekkel veszed körül magad, akik hasonlóképpen gondolkoznak, és Isten igéjét szólják az életedre. Akiket pedig nem érdekel Isten igéje, azokkal töltött idődet korlátozd le. Ha jó gyümölcsöket akarsz teremni, ahhoz megfelelő éghajlat kell. A szavak, amiket kimondasz és amikre hallgatsz, meghatározzák életed klímáját, irányultságát és eredményeit. Figyelj meg két dolgot a Szentírásban. Első. Ez élet-halál kérdés. Második. Szavaid olyanok, mint a magok. Mindig meg lesz a gyümölcsük. Nem lehet az, hogy a legjobbat hiszed Istenről, de aztán úgy jársz-kelsz, hogy a legrosszabbat várod és juttatod kifejezésre. Ha az, amit mondasz, következetesen ellentmond annak, amit Isten igéje mond, akkor saját magad alatt vágod a fát. A kimondott szavaknak erejük van és következményekkel járnak. Kezd hát el korrigálni magad. Ahelyett, hogy azt mondanád, nem tudok megváltozni, vagy sosem jutok ki ebből a káoszból. Kezd el azt mondani, amit Isten igéje mond. Tedd azt, amit Jézus tett a pusztában. Nyisd ki a szád, és jelentsd ki. Meg van írva. Jézus olyan jól ismerte a Szentírást, hogy azt tudta mondani a sátánnak, meg van írva, hogy nem kell meghajolnom előtted. Meg van írva, hogy nem kell hozzád fordulnom a szükségeim betöltéséért. És mi volt az eredmény? Elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Máté evangéliuma 4. fejezet 11. vers. Ha támadás alatt vagy, nyisd ki a szád, mondd ki Isten igéjét, és a menny seregei segítségedre jönnek.

Maradj alakzatban! Pál zsidókhoz írt levele, 10. fejezet 25. verse azt mondja, ne mondjunk le az összejövetelekről. Elgondolkodtál már valaha azon, hogy ősszel a vadludak miért V alakban repülnek, és nem csak találomra össze-vissza? A vadludak tudják, hogy ahhoz, hogy megtehessék hosszú útjukat délre, egyesülve kell repülniük. A tudósok kiszámították, hogy V alakban szállva a csapat 71%-kal hosszabb utat tud megtenni, mintha az egyes madarak egyedül repülnének. Amikor egy-egy madár suhint egyet a szárnyával, az így kialakuló léghullámok felhajtó erőt biztosítanak az alakzatban őt követő madár számára, ezzel segítve őt, csökkentve a terhelését és kímélve az energiafelhasználását. Egyedül sohasem lennének képesek megtenni az utat, de alakzatban repülve a legfiatalabb, a legidősebb és még a leggyengébb is képes eljutni a célba. Más szavakkal, együttes erővel elérhetik, amire egyedül sohasem lennének képesek. Amikor Isten azt mondta, saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást, ezzel azt mondta,

írta, maradjatok alakzatban, gyermekeim, élvezzétek a felhajtó erőt. Nem számít, hogy mi a rangod, az elhívásod, az ajándékod, vagy milyen érettségi szinten vagy, nem arra lettél tervezve, hogy egyedül repülj. Te Krisztus testének tagja vagy, arra teremtve, hogy feladatodat az összes többi taggal való kölcsönös együttműködés harmóniájában végezd. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rád szükségem, vagy a fej a lábaknak, nincs rátok szükségem. Pál korintusbeliekhez írott első levele, 12. fejezet 21. vers. Előfordulhat, hogy egy megzavarodott vagy túl magabiztos vadlúd robotpilótára kapcsol, és elsodródik. Csak hogy hamar elnehezülnek a szárnyai a kimerültségtől, és veszít a magasságából. Érezni kezdi a növekvő légellenállás erejét, és visszahúzza legyengült testét az alakzatba, tollas zarándoktársai közé. Jézus azt mondta, nézzétek meg az égi madarakat. Máté evangéliuma 6. fejezet 26. vers. Térj hát vissza az alakzatba és a közösségbe, és maradj is ott.

Oszd meg másokkal! Apostolok cselekedetei 4. fejezet 32. verse azt mondja, mindenük közös volt. Amikor az új szövetségi gyülekezet történetét olvassuk, magával ragad minket a robbanásszerű növekedés és a bámulatos csodák. De van még egy összetevő, ami felett nem szabad elsiklani. Senki sem mondott vagyonából bármit is a magáinak, hanem mindenük közös volt. Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akiknek földjük vagy házuk volt, eladták azokat, az eladott javak árát pedig elhozták és letették az apostolok lába elé, azután szétosztották mindenkinek úgy, ahogyan szüksége volt rá. Apostolok cselekedetei 4. fejezet 32-től a 35. versig. Azt mondod, ha több pénzed lenne, boldogabb lennél? Talán jobban biztonságban éreznéd magad és kevesebb dolog miatt aggódnál, de nem feltétlenül lennél boldogabb. Tudósok vizsgálták, hogy mi különbözteti meg a boldog embereket a kevésbé boldogoktól. Egy tényező következetesen elválasztotta a két csoportot. Nem az, hogy mennyi pénzük volt, nem az egészség, biztonság, jó megjelenés, nem az IQ vagy a sikeres karrier. Ami következetesen kiemelte a boldog embereket a kevésbé boldogok közül, a gazdagító, mély, örömteli, életváltoztató, jelentőség teljes kapcsolatok. Robert Putnam, társadalomkutató írja. A legáltalánosabb felfedezés az élettel való elégedettség csaknem fél évszázados kutatásában, nem csupán az USA-ban, de szerte a világon, hogy a boldogság legjobban az egyén társas kapcsolatainak szélessége és mélysége alapján jósolható meg. Persze ismerhetsz egy csomó embert anélkül, hogy igazán ismernél egyet is közülük, és így magányos maradsz. Az új szövetségi gyülekezet tagjai azonban megértették a lényeget. A legnagyobb örömet az hozza, ha megosztjuk egymással az életünket spirituális, érzelmi, anyagi és kapcsolati területen is.

Hála. Pál tesszalonikaiakhoz írott első levele, 5. fejezet 18. verse azt mondja, mindenben hálát adjatok. Pál börtönben volt, amikor ezt írta. Mindenben hálát adjatok. Megértette, hogy a hála egy életet megváltoztató, boldogságot biztosító döntés, amelyet minden nap meghozhatsz. Ellenkező esetben elszalasztod egy magasabb szintű élet örömét. Egyszerűen szólva, a hála az a viselkedés, ami meghatározza az életszínvonaladat. Sajnos van egy alacsony szintű élet is, amire túl sokan berendezkednek. Ennek az az alaphangja, hogy morgolódunk, panaszkodunk és megpróbálunk a reménység sugarainak közelébe kerülni. Ez egy lealacsonyodott, borulátó, lehangolt, nyomasztó, hálátlan, panaszkodó, negatív életvitel. Mindannyian átértünk már ilyet. Van azonban egy másik, magas színvonalú életmód, amelyben tiszta, magaslati levegőt szívhatunk, ahol süt a nap, és ahol olyan fényes a jövő, mint Isten ígéretei. Ez az élet a magasba szárnyal is elutasítja, hogy a negatív dolgokra összpontosítson. Ha valaha is eljutottál már ebbe a magasságba, akkor egészen biztosan minden napodat így szeretnéd eltölteni. A hálás életnek rengeteg előnye van. Szabályozza a szívritmust, csökkenti a stresszt, segít a fizikai gyógyulásban, és segít tisztábban gondolkodni nyomás alatt is. Endorfint áraszt szét agyadban és testedben, ami erősít és felfrissít. Izmainkhoz hasonlóan gyakorlással a hála is erősödik. Nem kell, hogy bonyolult legyen, csak sétálj egyet és közben gondold végig az áldásokat, amiket kaptál, ez megadja az alaphangot a napodnak. A zsoltáros azt mondta, áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Zsoltárok könyve 103. fejezet 2. vers. Matthew Henry, a híres biblia tudós így élt. Több mint 250 évvel ezelőtt írta ezeket a sorokat a naplójába, miután minden pénzét elrabolták, amije csak volt. Először is hálás vagyok, hogy még eddig soha nem raboltak ki. Másodszor azért vagyok hálás, mert bár elvették a pénztárcámat, nem vették el az életemet. Harmadszor, bár mindenemet elvették, nem volt az sok. Negyedszer azért, mert engem raboltak ki, és nem én voltam az, aki raboltam. Micsoda győztes hozzáállás! Mivel a hála egy döntés, válaszolj erre a kérdésre. Hálás ember vagyok? Ha nem tetszik a válasz, tegyél érte valamit.

A gazdasági válság átvészelése. Krónikák második könyve, 31. fejezet, 10. verse azt mondja, eleget eszünk, sőt még maradt is bőségesen. Dr. Norman Vincent Peale a nagy gazdasági világválság idején volt fiatal lelkész. A fizetését kétszer is csökkentették. Így emlékszik vissza. Mindenki rémült és búskomor volt. Az üzletek csődbe mentek, senki sem tudott kölcsönt felvenni. A nyomás egyre nagyobb lett, és életemben először valóban féltem. Azt mondtam a feleségemnek, kétségbejtő helyzetben vagyunk, nem tudjuk fizetni a számláinkat, mit tegyünk? A válasza megdöbbentett. Kezdjünk el tizedet adni. Micsoda? Hiszen ez lehetetlen, mondtam. Nem lehetetlen, felelte, hanem elengedhetetlen. Meg fogunk élni a fizetésed 90%-ából. A tized adás a hit cselekedete is, ha van olyan kicsi hitünk, mint egy mustármag, akkor semmi sem lehetetlen. Igaza lett. Megértünk. Nem dúskáltunk a pénzben, de mindig volt elég. Sőt, a tized adás tette, mintha lecsendesítette volna félelmeimet, és serkentően hatott az elmémre. A bűség láthatatlan kincsestárát az Isten törvényének való engedelmesség nyitja meg. A Biblia azt mondja, az Úr áldása gazdagít meg. Példabeszédek könyve 10. fejezet 22. vers. Isten meg tud áldani, ezen képessége nem függ attól, hogy milyen a gazdasági helyzet. Ha tiszteled őt tizededdel és adományaiddal, ő megígéri, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Elriasztom tőletek a sáskákat, nem pusztítják el földetek termését, nem teszik tönkre szülőtöket a határban, mondja a seregek ura. Malakiás próféta könyve 3. fejezet 10-től a 11. versig. Az Ószövetségben azt olvassuk Isten népéről. Amióta elkezdték hordani a felajánlásokat az úrházába, eleget eszünk, sőt még maradt is bőségesen. Miért? Mert az Úr megáldotta népét. Krónikák második könyve, 31. fejezet, 10. vers. Mire támaszkodnál szívesebben? E világ gazdasági helyzetére, vagy Isten áldásaira? A döntés a tiéd.

Stresszmentesítés. Ézsaiás próféta könyve 32. fejezet 18. verse azt mondja, békés hajlékban lakik majd népem, biztonságos lakóhelyeken, gondtalan nyugalomban. Régebben a stresszt tipikusan a férfiak problémájának tartották, de ma már nem. A nőket épp úgy éri stressz a tökéletességre törekvés miatt, a külsejük miatt, a munkahelyi versengések miatt, mert mindenben helyt akarnak állni, mert nem tudnak nemet mondani és nincs idejük saját magukra. Isten nem akarja, hogy így éljünk. Az igazság békét teremt, és az igazság a békét és a biztonságot szolgálja örökké. Békés hajlékban lakik majd népem, biztonságos lakóhelyeken, gondtalan nyugalomban. Ézsaiás próféta könyve 32. fejezet, 17-től a 18. versig. Akár férfi vagy tehát, akár nő, íme néhány gyakorlati javaslat a stresszmentesítésre. Első. Engedj magadnak több időt. Mindenre több idő kell, mint gondolnád, tehát ha több időt hagysz magadnak a munka elvégzésére, az nagyban csökkenti szorongásodat. Bármikor nyomás alatt érzed magad, jó gyakorlati szabály, ha 20%-kal több időráfordítással számolsz, mint amit elsőre szükségesnek ítéltél. Második. Elégedj meg kevesebbel. Nemrégiben felmérést végeztek több ezer háztartás bevonásával, és az derült ki, hogy akik magasabb életszínvonalon élnek, mint amit anyagi lehetőségeik megengednének, azok sokkal jobban ki vannak téve a stresszhez köthető betegségeknek, mint például a szívroham és a depresszió. Kárt okoz saját házának a telhetetlen. Példabeszédek könyve 15. fejezet 27. vers. Azt kérded, azt jelenti ez, hogy Isten nem akarja, hogy előbbre jussak az életben? Dehogy! Csak azt szeretné, hogy helyes fontossági sorrendet állíts fel, és tanuld meg élvezni azt, ahol éppen vagy, miközben célod felé tartasz. Ha ma úgy érzed, nagy rajtad a nyomás, imádkozz így. Uram, megújulásra, felfrissülésre van szükségem. Ez az életmód teljesen elszívta az életerőmet. Köszönöm, hogy csendes időket és nyugodt helyeket rendeltél, ahol megpihenhetek zsúfolt programjaim között. Segíts, hogy mindig téged tudjalak az első helyre tenni, és benned találjak nyugalmat.

Erősödni a változás által. Zsoltárok könyve 31. fejezet 8. verse azt mondja, újjongva örülök hűségednek. Van egy régi kínai közmondás. Gyémántot nem lehet csiszolni súrlódás nélkül, az ember sem válik tökéletessé megpróbáltatások nélkül. Mind stresszmentes életet szeretnénk, anélkül, hogy meg kellene dolgoznunk érte, de ez így nem kivitelezhető. Nézd meg tehát a következő 15 javaslatot. 1. Fordíts időt minden nap az imádságra és Isten igéjének olvasására, ez meg fogja változtatni szemléletmódodat. 2. Ha még mindig úgy nézel ki, mint a régi személyi igazolvány képeden, menj el szabadságra. Rád fér. 3. Mérsékeld a koffein és cukorfogyasztásodat. 4. Étkezz egészségesen. A kiegyensúlyozott táplálkozás nem azt jelenti, hogy mind a két kezedben van egy sütemény. 5. Tornáz hetente 3-5 alkalommal 30 percig, ez a stressz egyik természetes ellenszere. 6. Tanuld meg bölcsen beosztani az idődet. Ne feledd, ami nem telik, az múlik. 7. Legyen helye az életedben a kikapcsolódásnak, a szórakozásnak. 8. Legalább 8 órát aludj minden nap, amikor csak lehetséges. 9. Hasznos dolgokat mondj magadnak. Saját szavaid sokkal jobban hatnak rád, mint mások szavai. 10. Egyszerűsítsd az életedet, számold fel a zsúfoltságot. Ha már 2 éve nem használtál valamit, valószínűleg nincs is rá szükséged. 11. Fejleszd a céltudatosságodat azáltal, hogy Istent keresed és személyes célokat tűzöl ki. 12. Bocsáss meg! A neheztel is nagyon nehéz cipelni. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Máté evangélium a 6. fejezet 15. vers. 13. Őrizd meg a humorérzékedet. A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is kiszárítja. Példabeszédek könyve 17. fejezet 22. vers. 14. Kezd el számba venni a kapott áldásokat. A zsoltáríró ezt mondja. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Zsoltárok könyve 103. fejezet 2. vers.

0: 15. Hallgasd meg az utolsó fejezetet. Mi nyerünk? Miért jött el Jézus? Mózes első könyve, 5. fejezet, 22-től a 23. versig azt mondja, Énók az Istennel járt, teljes életkora 365 év volt. Az élet egy utazás, aminek van kezdete és van vége. Ha bölcs vagy, azt teszed, amit Énók tett élete 365 évén át. Istennel járt. El tudod képzelni, milyen jól ismernéd Istent, ha ennyi évet töltenél vele? Az Istennel járás cseppet sem egyhangú vagy unalmas. A Zsoltáros azt mondja, megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbadon. Zsoltárok könyve 16. fejezet 11. vers. Isten maga alkotott téged, ezért csak akkor találsz békére és örömre, ha felfedezed, mi a célja az életeddel. Ha kifognál egy halat a folyóból és partra vetnéd, akkor látnád, ahogy levegőért kapkodva lassan elpusztul. Szerinted boldog? Nem. Ha egy hegynyi pénzzel borítanád be, boldog lenne? Nem. Boldoggá tenni egy iPad, egy jó könyv vagy egy kellemes ital? Nem. Egy szekrény tele új ruhával? Nem. Csak egyetlen dolog tenné boldoggá, ha visszakerülne a vízbe. A parton sohasem lenne boldog, mert nem arra van teremtve. Ahogy a halnak a víz az otthona, úgy te is az Istennel való közösségre lettél teremtve. Mindig partra vetett halként fogod magad érezni, nem találsz békét és örömet, amíg rá nem találsz Istenre. A jó hír az, hogy ő nincs messze tőled, csupán egy imádságnyi távolságra. Ha egyszer behívod őt a szívedbe, soha többé nem fogod üresnek érezni magad. Tudod, miért jött el Jézus? Ő maga mondja el, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. János evangéliuma 17. fejezet 13. vers.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát a Stressz nélkül minden nap című hangoskönyv 6. részét hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.
1: Az apostolok cselekedetei című Biblia tanulmányunkat hallják. Tizenegyedik tanulmány. Jeruzsálemi letartóztatás. A tanulmányt vezeti Szigeti Jenő.
2: Szeretettel köszöntelek benneteket. Tovább tanulmányozzuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, ami olyan, mint egy nagy dráma. A drámai feszültséghez érkezünk. Pálnak előre az Úr kijelentette, Ageusz proféta is ezt megerősítette, ezt a kijelentést, hogy Jeruzsálemben nem dicséretet fog kapni, hanem egy komoly megpróbáltatás kezdődik. Isten nem mondja el, hogy hogyan, nem mondja el, hogy mint, de Isten előre készít. Mert szeretné, hogyha ez a hű tanúbizonyság hűséges maradna, és tanúbizonyság maradna az Úr mellett. A mai alkalommal Pál apostolnak ezt a Jeruzsálemben lévő élményét fogjuk tanulmányozni, az a leckénknek a címe a jeruzsálemi letartóztatás. Fogjunk is hozzá, mert az idő az mindig rövid lesz a végén, hiszen nagyon gazdag ez a leszke. Éppen ezért a vasárnapi leckénél beszélünk arról, hogy kerül Pál Jeruzsálemben a templomba, és hogy kezdődik ez a konfliktus. És Erzsikét kérem szépen, hogy az apostolok cselekedete 24. fejezetéből a 23-tól 26. versig terjedő szakaszt olvassa.
3: Tedd hát azt, amit mondunk neked. Van nálunk 4 férfi, akik fogadalmat tettek. Vedd magad mellé őket, végezd el velük együtt a tisztulási szertartást, vállald a költségeiket, hogy megnyírhassák a fejüket. Így megtudja mindenki, hogy semmi sem igaz abból, amit rólad hallott, hanem magad is megtartod a törvényt, és aszerint élsz. A pogányokból lett hívőknek pedig már megírtuk azt a határozatunkat, hogy tartózkodjanak a bálványoknak áldozott hústól és a vértől, a megfulladt állattól és a paráznaságtól. Akkor Pál maga mellé vette ezeket a férfiakat a következő napon, és elvégezve velük együtt a tisztulási szertartást, bement a templomba, és bejelentette, hogy mikor telnek le az ő tisztulásának napjai, amíg mindegyikükért be kell mutatni az áldozatot.
2: Akikről itt szó van, ezek a jeruzsálemi gyülekezetnek a vezetői, az apostolok. Hát az ő tanácsukra Pál engedelmeskedik. Így van ez a történet leírva, és Lukács itt, mint szemtanú, egészen pontosan tudósít. Tessék, parancsolj, Marika!
4: Én az első momentumra helyezném most egy kicsit a figyelmet, hogy amikor megérkezett Jeruzsálembe, akkor a vezetőkkel találkozott, köszöntötték, elmondta, hogy mi mindent cselekedett általa az Úr, és dicsőítették együtt az Istent. És akkor ezek után ugye fordul minden mássá.
2: Köszönöm. Gyula, aztán Marian.
5: Még ennek egy Marikához kapcsolódva előzménye is van, mert hát viszi a segítséget a jeruzsálemi gyülekezetnek, remélve azt, hogy hídat épít a pogányoktól gyűjtenek, és én az első mondatot tett, hát azt, amit mondunk. Tehát ez a határozott kijelentés, amit a gyülekezet vezetei mondnak, és Pál teljesen engedelmeskedik, és mintha ez a amit mondanak, ez ilyen kiemelkedő lenne, mert közben az ige megjegyzi, hogy persze, természetesen a gyülekezeteknek már megírtuk mindazt, amit kéne, de ez még, ami hiányzik. És hát ez okozza a Pálnak a legnagyobb keserűséget és bosszankodást és szomorúságot.
2: Jön aztán majd Tivadar.
6: Marikán Gyulát folytatva, ugye, mint általában a különböző helyeken, gyülekezetekben látjuk Pált, most is nagy örömmel fogadják, és azt hiszem ilyenek is esnek, hogy a körülmetélkedés ellen tanít, de hogyha ez nem így van, hát akkor itt az a négy férfi ember, akkor ugye, akik ugye nazireusi fogadalmat tettek, akkor ugyan már akkor történjen meg a körülmetélkedés. És hát ugye abban az időben szokás volt, hogy ezek a szegény emberek ugye nem tudták ezt megfizetni, tehát általában a gazdag elit rétegből szolgáltatták ezt, tehát ugye ők fizették ki helyettük, vagy meghelyettük. És ugye Pál apostolnak át kell menni tisztuláson, hiszen pogányokkal találkozik, pogányokkal érintkezik, és gyakorlatilag olyan, mintha akár egy hullát, vagy egy teljesen tisztátalannak minősülnek, és ugye meg kell várni a tisztulás idejét. Tisztulás ideje után elmennek, maga mellé veszi, de az áldozat bemutatás megtörténik, de ugye ez nem a Szentlélektől van, ugye, mint később kiderült. Egész pontosan az Úr ezt nem kívánta meg tőle, de szerintem a békesség kedvéért, hogy ugye ne legyen ebből további konfliktus, konfrontáció, szerintem belement ebbe, hogy akkor a körülmetélés megtörténjen.
2: Köszönöm, Tivada.
7: Számomra megint megdöbbentő ebből a történetből az, hogy olyan csodálatos dolgok történnek Pál apostollal. Mindenütt hirdeti az evangéliumot, halottak támadnak fel az ő munkája nyomán. Mindenki boldog, és mindenki tényleg csodálattal az Úr felé fordul. És akkor ugye vannak atyafiak, akik meg próbálnak belekötni a legkisebb cselekedeteibe is, próbálják kötelezni, hogy már pedig ezt tedd meg. És tényleg azt kell mondanom, hogy szép dolog Pál apostoltól, hogy ő próbál törekedni a békességre, de még mindig azon a nyomvonalon szeretnék tovább haladni, hogy egyszerűen nem értem, hogy sokszor a magunk gyülekezetébe kell megvinni a magunk harcát, amikor a Szentlélek egyértelműen kimutatja azt, hogy velünk van és csodálatos módon munkálkodik általunk. Szóval ez olyan furcsa, hogy a magunk közegében kell mégis ilyen harcot vívni.
2: István?
8: Hát én úgy az én olvasatomban Pál elég nehéz helyzetben volt. Ugye engem emlékeztet a jobbféle történetre is, mert ugye nem voltak objektív, konkrét indokok. Mert azt olvassuk az igébe, hogy milyen hírek terjednek róla, azt beszélik, azt hallottuk, ezek nem konkrétumok, sőt azt hallottuk, hogy Mózestől való elszakadásra tanított a zsidókat. Vagy azt mondott, hogy nem etéljék körül a fiaikat, vagy nem zsidó szokás szerint éljenek. Tehát ezeket Pál nem mondta. Tehát ennek ellenére ez a magatartása, ez mindenképpen pozitív példának tekinthető, de ugyanakkor nekem nagy kérdés a Jakab és a Jeruzsálem vezetők további magatartása, hogy valamire megkérték, és utána a történetben nem olvasuk róluk se semmit. Igaz, hogy konfliktus helyzet volt, én azt elismerem, csak hát azért a vezetőknek valami utómunkálatokat el kellett volna végezni az én felfogásom szerint, de lehet, hogy ezzel vitatkozni fogtok.
2: Köszönöm, Laci.
9: Pál mindig harcolt a törvényeskedés ellen. Most én nem azzal akarok foglalkozni, hogy azzal, hogy engedett a vezetők kérésének, akkor az most törvényeskedés volt, vagy nem, hanem arra szeretnék rávilágítani, hogy a törvényeskedés az általában a bibliai előírásokat mindig a tilalmak felől közelíti meg. És figyelmen kívül hagyják, hogy általában, és ez most nem csak a Bibliára vonatkozik, hanem a napi életre és a napi jogi szabályozásra is, ütközik két elv. Az egyik elv ugye azt mondja, hogy minden tilos, ami nincs kifejezetten megengedve. A másik elv pedig úgy szól, hogy mindent szabad, ami nincs kifejezetten megtiltva. Na most, hogyha ezt a Bibliára alkalmazzuk, akkor azt kell világosan látni, hogy a második elv érvényesül a Bibliában, mert Isten ugyan állított fel bizonyos tilalmakat annak érdekében, hogy kerítésként védjen bennünket, de valójában szabadnak teremtett, és a rendelkezései a szabadságunk kiteljesítésére irányul. Tehát a Bibliához elsősorban úgy kell közeledni, hogy minden meg van engedve, ami nincs kifejezetten megtiltva.
2: Tibor, parancsolj.
10: Én azt gondolom, hogy ennek a szakasznak az értelmezéséhez talán egy picit segít, nekem segített. Annak az egyszerű ténynek a felismerése, hogy a római levelet nem fogságból írta Pál, hanem közvetlenül ezeket az eseményeket megelőzően elment a római levél. És hogyha végig tetszenek olvasni a római levelet, akkor a római levél 12. fejezetétől, ahol már nagyon gyakorlatira vált, rengeteg lelkületi, hozzáállási kérdést tisztáz Pál, és én nem gondolom, hogy amikor Jakabék ezt a kérdést fölvetették, ne úgy állt volna Pál ehhez a kérdéshez, hogy tartozunk mi erősek, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Nem fogom végigolvasni, mert végig lehetne olvasni az egész 15. fejezetet, de úgy tűnik, hogy ebben a helyzetben úgy gondolta Pál, hogy nem fog elkövetni Krisztus ellen semmit, hogyha az apostoli vezetésnek a kérését teljesíti, de talán enyhülhet valamiféle feszültség. Az más kérdés, hogy mi jött ki belőle, ez egy különleges dolog, de szólt az Úr, és tessenek arra gondolni, hogy bement volna Pál a templomba mindenképpen? Az kizárt, hogy nem. Tehát ő biztos, hogy bement volna a jeruzsálemi templomba. Fölismerték volna a pogányok közül jövők, hogy ő Pál? Fölismerték volna. Ugyanekkora botrány lett volna, Tehát ezt a helyzetet kár lenne ebből a helyzetből megítélni, mert ez világosan látszik csak logikailag is, hogy ez elkerülhetetlen volt, de szólt az Úr előre.
2: Sanyinak majd adjátok, de előtte hadd mondjak egy mondatot. Az, hogy Pál a Damaszkusz úton megtért, és nem áttért kereszténynek, ezt azért tisztázzuk. Tehát Pál végig a zsidó szabályok szerint, mint jó farizeus, élte az életét. Csak lelkületben nem volt zsidó. Tehát ő megtért, és nem pedig áttért. Mert ez itt nagyon fontos tisztázni, Sanyi.
9: A Salamon prédikátor könyve szerint valóban minden szabad, csak a kérdés az, hogy az önző érdeket teszem előtérbe, vagy pedig a szabályokat. A kresszbe is vannak kresszabályok, amit be kell tartani. Ugyanúgy a Bibliában az erkölcsi szempontból a parancsolat is azért van, hogy fölismerjem saját bűneimet, és Jézus azt mondja a földi közbenjárásakor, hogy nem az a lényeg, hogy a kőre le van írva a 10 parancsolat, hanem a szívünkbe legyen leírva, tehát a körülmetélés lelki értelemben fontos, hogy a bűntől legyek körül határolva, és az igazság útján járjak. Ez a tanítása a Biblia üzenetének, Isten üzenetének.
2: Szépen lépjünk tovább, hogy mi is történt akkor hát a templomban, mert már előre erről a lázongásról mi tudunk, és már bele is vettük a hozzászólásba. Nézzük meg, Gyöngyike olvassa a 21. fejezet 27-től 30. versig terjedő szakaszát.
11: Amikor végéhez közeledett a 7 nap, az Ázsiából való zsidók meglátták őt a templomban. Fellázították az egész sokaságot, megragadták, és így kiáltoztak. Izraelita férfiak, segítsetek! Ez az az ember, aki a nép ellen, a törvény ellen és a szent hely ellen tanít mindenütt mindenkit. Sőt, még görögöket is hozott be a templomba, és megszentségtelenítette ezt a szent helyet. Néhányan ugyanis látták vele a városban azelőtt az efézusi Trofimoszt, és azt hitték, hogy Pál bevitte a templomba. Felbojdult tehát az egész város, a nép összecsődült, Pált megragadták, kivonszolták a templomból, és a kapukat azonnal bezárták.
2: Feszültség keletkezett, tömeg, verekedés, hogy így mondjam, mondhatjuk nyugodtan mai szóval tömegverekedésnek. Egy olyan vád alapján, amiből semmi nem volt igaz. István, parancsolj!
8: nem akarom illezni itt a Nehéz esetek a Bibliába című történetet, de én ezt most azt olvasom, hogy a nép, a törvény a szent hely ellen cselekedett. Mindenütt mindenkit erre búzított, görögöket is hozott a templomba, látták, azt hitték, azt gondolták, látták az utcán. És akkor itt megint megkérdezem magamtól, lehet, hogy ebben se értünk egyet, hogy akkor a jeruzsálemi vezetők és a szerepeit nem kellett volna valami közbeavatkozni?
2: Tessék!
12: Hát én egy, nem tudom, hogy erre a kérdése felelete, de engem egy jó pár perce azt foglalkoztat, hogy olyanok vagyunk mi emberek, és én magam is olyan vagyok, hogy amikor úgy látom, hogy kedvezően alakulnak az események, mármint úgy alakulnak, amit én kedvezőnek gondolok, akkor az biztos Istentől van, akkor minden rendben van. Viszont ha úgy érzékelem, hogy hát én nem így szeretném, mert hát nagyon rossz a fordulat, lásd Pál életében, hát akkor ez hogy van? Én szeretnék a múlt heti Biblia tanulmányunkra visszautalni, amikor bizony láttuk, hogy Isten szent lelke milyen részletesen és milyen hosszú időn keresztül készítette Pált arra, hogy fogság és megpróbáltatás vár. Tehát lehet, hogy a vezetők mulasztottak, nem tudom. Lehet, hogy sok minden nem jó volt, mert ez a láttam, hallottam, azt mesélték, valóban nem a legjobb. De valahol az események fölött ott van Isten szent lelke, és ő tartja a kezében. Nem látjuk, Pál se látta ebben az adott helyzetben, és sokszor nagyon később, sokkal később fogjuk megérteni, hogy valamit miért engedett meg. De ő volt ott. Tudjuk, hogy Pálnak más missziós feladata lett ezután, mi már ugye a történelemből, és hát ezen az úton keresztül vezetett erre az új feladatra az út. Néha rossznak is látszott.
2: Marian, aztán Gyula, aztán majd Tibadar.
6: Vezetők rendkívül ellenségesek voltak, és hát gyakorlatilag én úgy fogalmazom, hogy cselvetésnek tűnhetett az, amit, sőt az is volt szerintem, amit végül is megtettek, mert tisztában voltak, hogy a ceremoniális törvények be nem tartása tulajdonképpen a zsidóknak a gyűlöletét végül is felszítja, tehát hogy üldözés lesz a vége, és ilyen véget nem érő dolog. És hát pogány a templomba, hát ez gyakorlatilag halállal jár, tehát ugye ezt nem lehet megtenni, és ugye rárohannak párra, és kicibálják a templomból, mert a templomot azt sérthetetlen. Ugye ez az, amit szoktál Jenő mondani, hogy igaziból a tartalom marad, a vés csak el igaziból. Tehát ugye a külsőségekre, meg a látványosságokra törekszünk, de igaziból a lényeg az, ami. Tehát az ember élet az semmi, és igaziból semmi nem szent, de a templom az szent. A templomot azt be kell zárni a kapukat, ugye én az őrség, mindenkit kipaterol onnan, mert a templom szent és sérthetetlen. A templomba gyakorlatilag ugye nem szabad, hogy mindenféle ilyen bűnös és fertőzött dolgok bekerüljenek, és akkor ugye jön a római katonaság, vasra verik, kimenekítik ugye Pált, vasra verik, és tulajdonképpen utána kerül majd a későbbiek folyamán a római szó lesz egy beszélgetés közte és az ezredes között.
2: Ulasztam majd Tibor is.
5: Én egy picit, hogy a gyülekezet vezetőinek a magatartása, és ha nagyon végig gondoljuk ezt a történetet, akkor lehetne tanácsolni, hogy mélyen imádkozni, mert láthatjuk az ördög micsoda tombol erővel, milyen belső feszültséget tudott csinálni. És elsősorban lehet mondani azt, hogy a békesség kedvéért Pál csinál meg ezeket, és akkor talán helyreáll minden, de hát nem így történt, és ami szomorú később, hogy magára is hagyják Pált, és magára marad ebbe a nagy küzdelembe. És az is igaz, amit a múlt héten tanultunk, hogy Pál mélyen, amikor gyalogol, mélyen készül arra a helyzetre, rendkívüli helyzetre, amit még ő se tudja, hogy mi lesz az a rendkívüli helyzet, de valószínűsítem, hogy érezte az egészet. És nem arról szólt a nagy gyülekezeti találkozón, hogy milyen csodálatos munkát végzett vele a Jóisten, és milyen nagy tapasztalatai voltak, hanem ezt mondták, ahogy az István mondta. És itt még egyszer hangsúlyoznám, a gyülekezet vezetésnek mindig megvolt, megvan és meg is lesz a jövőben is a komoly és megfontolt szerepe, hogy mikor mit és kinek mit tanácsoljon.
2: Tibor és aztán Tivadar.
10: Nagyon elkoztat az, amit István mondott, de itt azért szeretném valamire a figyelmeteket fölhívni. Ugyanis Itt a gyülekezet félföld alatti helyzetben van ekkora Jeruzsálemben. Itt egy, nem hatalmas imaházaik vannak itt is, ott is, meg amott is. És sokszoros üldözse is után van a gyülekezet. És ebben a helyzetben kialakul egy lincs hangulat. Testvérek, semmi, de semmi különbség nincs e között, meg a között, ami Efézusban történt. Csak Efézusban azt üvöltözte a tömeg, hogy nagy az efézusi Diana, itt pedig azt üvöltözte a tömeg, ami nekünk sokkal közelebb áll ahhoz, amit el tudunk fogadni, hogy itt, meg akarják szentségteleníteni a mi templomunkat. De a lelkület az ugyanaz, bocsánat, ez borzasztóan hangzik, én tudom, de szó szerint kottára ugyanaz minden, és a lincs hangulat is ugyanaz, és ami utána következik is ugyanaz, és Efézusban a tömegben nem engedték bemenni Pált a munkatársai. Elképzelhető, hogy Jakabékat ugyanígy fogták vissza, hogy ne menjenek be a tömegbe. Ott Gájuszék szenvedtek, itt Pál szenvedett el valamit. Nem szeretném kisebbíteni a dolgokat, csak egy lincs hangulatban levő tömeg mészárossá fog válni. És ebben a helyzetben Isten fogja majd kimenteni Pált a helyzetből.
2: Tévádal röviden, és megyünk tovább.
7: Épp ezt a gondolatot akarnám folytatni, hogy mi sokszor félünk a megpróbáltatásoktól, sőt, azt gondoljuk, hogy ha Isten útján járunk, akkor az Isten fogja egyengetni a mi útunkat. És látjuk azt, hogy azért megenged ilyen nehézségeket Pál életében is. És azt várnánk, hogy na majd akkor kimenti, nem engedi tovább, nem engedi, hogy a tömeg ilyen módon bánjék vele, vagy valamelyik vezető felébred, és azt mondja, hogy állj, nincs tovább. De nem, Isten engedi tovább. Egészen a végéig, végül persze megmenti az Úr, de soha ne felejtsük el, amikor nehézségek, problémák közepette vagyunk, akár a gyülekezetben is, tehát nem kívülről jön a támadás, hanem a gyülekezetből, az Úr ezt tudja, látja, és fog segíteni.
2: Ne felejtsed, Szabad István még jelentkezett, de mondjad.
8: Csak röviden akarom mondani, hogy a Pál tehát azért ment Jeruzsálembe, hogy beszámoljon az elvégzett munkájáról. Tehát a vezetők tisztában voltak azzal, hogy ő mit csinált. És azok az szempontok, hogy megszentségtelenített a templomot, a törvény ellen ment, meg a hagyományokat megszegte, ezek egy szemen szedett hazugságok voltak, mert nem voltak. És tulajdonképpen ez is, hogy látták és gyanították, hogy bevitte a templomba a efézusi illetőt. Ezt nem tette Pál. És akkor innen indul el a lázadás. Tehát én hiányolom valami beavatkozási lehetőséget, de ezt csak lehet az én megközelítésem. Amit te mondasz, én az a teljes mértékben egyetértem, hogy nehéz helyzet volt. Tehát azért mondtam, nehéz esetek a Bibliában.
2: Egy másik szempontot teszek hozzá, de ez folytatódik a Eszter mielőtt olvasna, ez egy mondatot csak, hogy Isten minden sátáni támadást arra használ fel, hogy az evangélium tovább terjedjen. Tehát Pál nem jutott volna Rómába, római levelet hiába írta meg, nem jutott volna Rómába, ha itt nem történik meg ez vele. Mert így elszállítatott Rómába, ezt később majd látni fogjuk. Ezt sose felejtsük el, tehát az Isten az minden rosszat felhasznál a jó érdekébe. Ez egy alapvető apostolok cselekedetében megnyilvánuló dolog. Olvassa Eszter, a tömeg előtt mit mondott Pál, mert erről már kezdtünk beszélni, úgyhogy menjünk tovább a történettel.
13: Eddig a kijelentésig hallgatták, de akkor így kezdtek kiáltozni. Töröld el a föld színéről az ilyet, mert nem szabad neki élnie. Kiáltoztak, ruháikat eldobálták, és port szórtak a levegőbe. Az ezredes ezért elrendelte, hogy vigyék a várba, és meghagyta, hogy korbáccsal vallassák ki, hadd tudja meg, hogy miért kiáltoztak így ellene. Amikor pedig szíjakkal lekötözték, és ezt kérdezte Pál az ott álló századostól, szabad-e római polgárt ítélet nélkül megkorbácsolnotok? Amikor ezt meghallotta a százados, az ezredeshez ment és jelentést tett neki, mit akarsz tenni, hiszen ez az ember római polgár. Erre az ezredes oda ment és megkérdezte tőle, mondd meg nekem, csak ugyan római polgár vagy? Ő így felelt, az vagyok. Az ezredes így szólt, én nagy összegért szereztem meg ezt a polgárjogot. Pál ezt mondta, én viszont beleszülettem. Ekkor azonnal félreálltak mellőle azok, akik vallatni akarták. Sőt, az ezredes is megijedt, amikor megtudta, hogy római polgár az, akit megkötöztetett. Másnap aztán meg akarta tudni a valóságot arról, hogy mivel vádolják a zsidók. Levétette tehát bilincseit, és megparancsolta, hogy gyűjjenek össze a főpapok és az egész nagy tanács, és ekkor lehúzatta Pált, és eléjük állította.
2: Itt kezdődik a happy end, hogy így mondjam, egy fordulat. Tessék, Marika!
4: Gondoltam, hogy ahogy beszél Pál a tömeg előtt, hogy vakká és süketté tette őket a sátán. Bármit mondhatott Pál, csak azt a egy szót várták szinte, hogy rátámadhassanak. És akkor eszembe jutott, hogy öldökléstől lihegve ment Saul a Damaszkusz felé menő úton, és most öldökléstől lihegve akarta a tömeg őt meglincselni.
2: Tessék, Maria!
6: Pál elkezd a tömeghez beszélni, és kiemeli, hogy Gamáliel tanítványa volt, ugye hát egy nagyon nagyra becsült, Izrael legnagyobb tekintélyű írástudója volt tulajdonképpen, ugye mindenki ismerte, és utána elkezdi mondani, hogy volt az úrtól egy látomása, hogy ugye a bizonyságtevés szintjén, hogy az ő beszédét ugye Jeruzsálemben nem veszik be, és akkor éppen ezért a pogányokhoz küldettetik, vagy legalábbis oda kell, hogy menjen, és ugye ennek az embernek semmi nem szent, és elkezdenek őrjöngeni. Tehát igaziból itt most megint arról van szó, hogy nem nézik a tartalmat, és nem az, hogy mi van mögötte, hanem csak az, ami az ő felfogásmódjuk, az ő elképzelésük, hogy már pedig ez nem történhet ilyen meg. Tehát nem értették meg, hogy igaziból a pogányoknak is az Isten kegyelmet adhat, és ad is, és beígérte, és ez úgy is lesz. És igaziból csak a karhatalom az, ami megmenti Pált. És ugye nagyon érdekes, mert már az is egy végülis visszaélés volt a Pált illetően, hogy ugye megbilincselik. Tehát egy római polgárnak ez ugye teljesen ugye, úgymond törvényellenes, kiváltképpen úgy, hogy nem tudták az okot. Tehát, hogy nem volt előtte még semmi, csak ugye ilyen tippelgetünk, hogy ez történhetett, vagy az történhetett. És ugye az ezredes, mint olvastuk, ugye megijed, és megpróbál mindent siet jóvá tenni.
2: Köszönöm szépen. Tessék, parancsoljon, Magyar.
12: Én Isten hihetetlen tervszerűségére szeretném irányítani a figyelmet. Pál még meg se született, de Isten már tudta, hogy majd szüksége lesz a római állampolgárságra. Tehát egy olyan családba engedte érkezni, hogy ő születésétől kezdve római állampolgár. És Pál ezt tudta, hogy ez egy előjog. És itt az adott helyzetben élt is ezzel a joggal. Magyarul a mi helyzetünkre lefordítva, Isten minket is biztos, hogy céllal helyezett oda, ahol vagyunk, és hogyha adott nekünk olyan lehetőségeket, képességeket, tudást, körülményeket, amelyet az ő munkájára tudunk kamatoztatni, akkor ezt tegyük meg.
2: Önök adjátok majd.
9: Az előzőekben szó volt a Pál ellen kialakult lincs hangulatról. De világosan látni kell, hogy ez a lincs hangulat azért alakult ki, és a vezetők azért nem léptek közbe, mert Pált a zsidók renegátnak, magyarul árulónak tartották. Viszont, amikor a parancsnok kimenti Pált, ugyanezeknek a zsidóknak Pál az élettörténetével védekezik. El lehet meditálni azon, hogy vajon Pál miért mondta el az ő élettörténetét? Hát szerintem azért, mert maga az élettörténet egy evangélium. Mert az élettörténetén keresztül kézzelfoghatóvá válik az a jó hír, aminek a továbbítására bízott meg minden követőjét, Jézus Krisztus.
10: Nagyon izgat bennünket az, hogy miért nem avatkozott be senki, viszont nézzétek meg, Pál apostol nem várta a beavatkozást. És hogyan reagál? Az nagyon fontos nekem, hogy hogyan reagál. Mert amikor látja a lincselő tömeget, és itt az előbb már elhangzott, ugye Marika említette, hogy pontosan ugyanaz a lelkület, ő erre hivatkozik. Azt mondja, hogy Isten buzgó híve voltam, ahogyan ma itt ti minnyájan. És ő pontosan tudja, hogy ott lehetne a tömeg része. Ebből hívta ki Isten. és azt akarja nekik elmondani, hogy Lászlóhoz csatlakozzak, hogy hogyan szabadította meg Isten ettől a szélsőséges nacionalista gondolkozást, hogy néven nevezzük, amikor csak megemlítik a pogányokat, hogy közéjük is mehet az Isten üzenete, és már gyilkos hangulatba keveredünk tőle. És hát talán nekünk is van ezen mit elgondolkozni, hogy talán lehet egy ilyen bizonyságtételünk, hogy hogyan is szabadított meg Isten bennünket a felekezeti sovinizmusunktól, a nemzeti mindenkinél feljebb valóságunktól, tehát minden olyantól, ami esetleg elválasztana bennünket attól, hogy mi az evangéliumot tudjuk zsidónak zsidó, görögnek görög, mindenkinek minden módon továbbadni.
2: István, aztán majd Gyula.
8: Mind a kettőtökhöz szeretnék kapcsolódni, tehát csodálatos a Pálnak a magatartása, és ez nagyon-nagyon szépen adja vissza az igét. Mert ő egy kérdéssel felel, azt mondja, hogy szabad-e római polgárt ítélet nélkül megkorbácsolni. Nem azt mondja, hogy én római vagyok, meg én ilyen vagyok, meg olyan vagyok, mit kérdezek, stb. Tehát egy kérdés vesztel, amivel egészen másfelé terelhet a gondolatot. Ez számomra azt mutatja, hogy nála nem a kínzások, mert előtt olvasok, hogy lekötözték, megkorbácsolták, nem a fizikai szenvedés érdekel. Ő egy érdekelte, hogy az a cél, amit elvállalt, és amire egész életét feltette az evangélium terjesztése, ez menjen tovább, és ennek egy eszközje volt ez a magatartása, és amiből tükröződik egész kristálytisztán.
2: Nézzük meg akkor a tovább, hogy a Sanhedrin előtt mit is mondott Pál, és Magdikát kérem szépen, hogy a 23. fejezet 6-tól 10. versét olvassa, ez csak egy részlet ebből az egészből, de ez a csattanója a Sanhedrin előtt elmondott páli beszédnek.
11: Mivel pedig Pál tudta, hogy egyik részük a szadduceuszok, másik részük pedig farizeusok közül való, így kiáltott a nagy tanács előtt. Testvéreim, férfiak, én farizeus vagyok, farizeus fia. A halottak feltámadásába vetett reménységem miatt vádolnak engem. Mihelyt ezt mondta, vita támadt a farizeusok és a szadduceusok között, és a gyűlés véleménye megoszlott. A szadduceusok ugyanis azt állítják, hogy nincs feltámadás, sem angyal, sem lélek, a farizeusok pedig vallják mindegyiket. Nagy kiáltozás támadt, a farizeus párti írástudók közül néhányan felállva hevesen vitatkoztak, és így szóltak. Semmi rosszat sem találunk ebben az emberben, hát ha valóban lélek szólt hozzá, vagy angyal. Mivel a felfordulás egyre nagyobb lett, az ezredes attól félve, hogy Pált széttépik, megparancsolta, hogy a csapat menjen le, ragadja ki őt közülük, és vigye a várba.
2: Igen. Ebben ugye az a különös, hogy tényleg a feltámadás körül van a vita. Jézus feltámadásáról van szó, tehát nem egy elméleti kérdés, hogy a feltámadt Jézusnak ő a tanítványa. És az az érdekes, hogy az a római hatalom, amit mindenki ott a Sanhedrinben ellenségnek érzett és ellenségnek tartott, most lélekmentő lett, egy lelket, Pált ez a hatalom menti meg. Várom a hozzászólásotokat, parancsoljatok. Tivadar.
7: Én csak arra az apró dologra szeretném felhívni a figyelmet, amelyet ugyan nem olvastunk fel itt a 23. fejezetben, de mégis fontosnak tartok, hogy mikor elkezdte Pál az ő beszédjét, mindjárt a bevezető mondat után kapott egy jó nagy fülest, jó szájon vágták. És nagyon érdekes, hogy mi volt a reakciója. Ugye azt mondta, hogy megver az Isten téged, te meszeled fal.

0: És mégis Pál volt annyira alázatos, és visszavonta ezt. Tehát nem vitatkozott, és nem ment tovább ezen az úton, hogy na, szájon vágtál, megérdemled, hogy valami rosszat mondjak rólad, hanem visszavonult, és bocsánatot kért.
1: Tibor?
2: Nagyon különleges ebben a történetben, ha megfigyelitek, hogy Pál apostol egyáltalában nem viselkedik úgy, mintha itt neki meg kéne hunyászkodnia, és el kéne bújni valahol, valami lyukban. Amikor arról van szó, hogy meg akarják korbácsolni, akkor él a római polgárjogával. Amikor ott áll a nagy tanács előtt, akkor ő fölvállalja az ő farizeusi származását, az ő farizeus voltát. Amikor kirobban, tehát fölteszik neki a kérdéseket, még akkor is, ha bocsánatot kér, de pontosan tudja, hogy ez a két társaság milyen kérdésekben nem egyezik, és ő fölvállalja azt, hogy de igenis ő a feltámadást akkor is képviseli, ha egyébként a főpapa szadduceusok közül való. Mert hogy az hosszú generációk óta mindig szadduceus származású a főpap. És akármi lesz is a következmény. Szóval nekem ezt a magabiztosságot szeretném, ami nem magabiztosság, Krisztus biztosság. Tehát őt fölkészítette az Úr a fogságra és mindenre, de nem visszavonulót fújt neki az Úr, hanem a bizonyságtételre is megerősítette.
3: Én a magabiztosságot, még az őszintességet is hozzátennem, mert ugye mindig őszintén elmondja a múltját is, hogy mi volt farizeus, nem is akármilyen farizeus volt, és ez mindig felvállalja. Tehát ő mindig őszintén elmondja, amivel mi azt hiszem, hogy nem nagyon szeretnénk dicsekedni, de ő őszinte, és mindig elmondja az igazságot.
1: Mariant parancsolj, Marika.
4: Egy mondat, én nekem nagyon szimpatikus volt valaki, úgy fogalmazta meg, hogy Pál érezte ennek az egész dolognak a teátrális voltját, és éppen ez egy jó irányzott mozdulat összezavarta őket, ugye a feltámadást, illetve farizeusokat és a szadduceusokat illetően, vagy egyik ugye képviselte a feltámadást, a másik ugye azt mondta, hogy ilyen nincs, meg nem létezik, és hát ugye amikor ez a mondat elhangzik, hogy semmi rosszat nem tanít az emberben, engem emlékeztet Gamálielnek a mondatára, mert hogy gyakorlatilag majdnem ugyanazt idézte szinte.
1: Gyula és Anikó, és megyünk tovább, nincs több.
5: Annyira. Almas és érdekfeszítő, hogy emberileg azt hiszi az ember, hogy ez reménytelen, ezek a borzasztó pillanatok, és a Jóisten mindig az adott pillanatban menekíti ki a Pált, tehát az Isten menekvő cselekedetét is látni kell precízen és pontosan, és éppen abban a pillanatban, amikor a helyzet úgy kívánja meg. Tehát ez is végképp csodálatos, és a Pálnak már jut a többire is akkor ereje, mikor érzés tapasztalja az Istennek a pontos segítségét.
1: Köszönöm szépen. Anikó, is megyünk tovább.
6: Szolatot szeretném folytatni, mégpedig úgy, ahogy itt folytatódik is a történet, hogy aznap éjjel odaállt az Úr angyal a Pál mellé, és azt mondta, hogy bízzál, mert ahogy bizonyságot tettél eddig, így kell Rómában is majd bizonyságot tenned. Tehát Isten nem csak a külső körülményekből mentette ki, hanem azokon a magányos éjszakákon az emberre rátörő belső bizonytalanságban is pontosan tudta, hogy akkor most kell a megerősítés, mert hogy tudta az Úr, hogy Pál ember is. És az éjszakák sokszor sok kérdést fölvetnek ilyen helyzetben, és nem engedte, hogy vívódjon, hanem jött a megerősítés.
1: Pál halálos veszedelembe kerül, a rómaiak megmentik, viszont a zsidók összeesküvést terveznek ellene, és Isten megint közbelép, és ezzel tovább kellene menni, ezzel a gondolattal, és Dénest kérem, hogy olvasson.
7: Ezután hivatott két századost, és megparancsolta nekik. Este 9 órára állítsatok készenlétbe 200 lovast, 70 katonát és 200 láncsást, hogy induljanak Cézáreába. Adjatok melléjük hátasállatokat is, hogy Pált felültetve biztonságban juttassák el Félix helytartóhoz. Azután levelet írt, amelynek ez volt a tartalma. Claudius Lysias, a nagyra becsült helytartónak, Félixnek üdvözletét küldi. Ezt a férfit a zsidók elfogták és meg akarták ölni, de csapatommal megjelenve kiszabadítottam, mivel tudomásomra jutott, hogy római polgár. Mivel meg akartam tudni, mivel vádolják, a nagy tanácsuk elé vezettettem. Megállapítottam, hogy az ő törvényük vitás kérdéseivel kapcsolatban vádolják, de nincs ellene semmiféle halált vagy fogságot érdemlő vád. Mivel pedig jelentették nekem, hogy merénylet

0: készül ez ellen a férfi ellen, azonnal elküldtem hozzád, és vádlóinak meghagytam, hogyha panaszuk van ellene, előtted mondják el.
1: Köszönöm szépen. Tehát így jön a szabadulás. Na most, ha még van gondolatotok, van 6-7 percünk, Marikátnak kérem, Gyulát kérem. Kérem, bocsánat.
2: Itt megint visszautalnék a vezetők felelősségére, hiszen a zsidó összeesküvők mentek a főpapokhoz, vénekhez, és mit csináltak? Nem állították le az összeesküvőket, hanem kvázi hát fölhatalmazták, vagy ugye van egy ilyen közmondásunk, hogy cinkos hallgatag, cinkos, aki néma. Tehát a nagy tanácsnak bizonyos tagjai hát jóvá hagyták az összeesküvőknek ezt a tervét. És hát a Jóisten ugye oda helyezi azt a kisfiút, aki meghallotta ezt, és akkor a Jóisten föl tudta használni, hogy tájékoztassa a római vezetést, és akkor így kimentették Pált. És micsoda erővel, hát egy embernek kell ennyi katona?
1: Úgy látszik, nagy volt az összeesküvés, Marian
3: parancsolták, és van a zsidóknak egy fanatikus csoportja, a szikáriusoknak hívják, ami egyébként orgyilkost jelent, elhatározzák, hogy megölik Pált. És ezt ugye keremmel, ugye ez egy zsinagógai átokat az Isten előtt megfogadnak, ezzel úgy döntöttek, hogy ezzel fogják ugye megtenni. És hát gyakorlatilag Pál apostol szintén ugyanebbe a helyzetbe kerül, őt is szerették volna meggyilkolni, még úgymond szerencse, hogy ugye meghalott a nőtestvérének ugye a fia, és amit már Marika is elmondott, tehát így sikerül kiszabadulni. De azért ez egyébként nagyon durva és nagyon drasztikus, mert nagyon röviden csak Josephus Fraviusnak ezekről a szikáriusokról csak egy-két mondatot engedjetek meg, nagyon durva. Fényes nappal a város közepén gyilkolnak, elvegyültek a nagy ünnepek alatt a tömegben, és rövid ruhájuk alá rejtett tőrrel szúrták le ellenfeleiket. Mikor áldozatuk összeesett, ők kiabáltak a leghangosabban, hogy gyilkos, gyilkos, és így megszabadultak attól, hogy nyakon csípjék őket. Tehát gyakorlatilag igaziból az ő kezükből nem volt menekvés, hogy az Istennek a nagy kegyelme az, hogy Pál mégis ki tudott szabadulni ebből a lehetetlen helyzetből.
4: Csak hogy egy kicsit a feszültségeteket oldjam, gondoljátok, hogy néhány nap múlva 40-nél több férfi éhen halt és szomjan, mert azt megígérték, hogy addig nem esznek és nem isznak, és hát pár évtizedeket ért még utána, tehát nyilván akkor itt ezek kénytelenek voltak éhen halni, de nem ezt szerettem volna igazából elmondani, hanem az a lényeg, hogy nézzétek ezt a keskeny utat, nekem ez megdöbbentő, mert hogyha ezeket a történeteket megnézzük, akkor mindig úgy tűnik, hogy kis hiány Pál ebbe belepusztult. Kis De mindig ott volt ez a kis hiány. És azt mondta az Úr Jézus, hogy egy keskeny úton vezet bennünket. És ezt mi mindig úgy képzeljük el, hogy ez a keskeny út valahol így, nem tudom, úgy megy az égbe valahol, hogy független az egész világtól. És közben nem, hanem ez a keskeny út ilyen útvonalon kanyarog néha. És ha megfigyelitek, legalábbis nekem úgy tűnik, hogy Pálnak úgy igazából a hajaszála nem görbül, pedig megállás nélkül életveszélyben van. Hogy is van ez? Hát valaki a hajaszállát is számon tartja, úgy látszik.
5: Tiborhoz kapcsolódnék, aki ugye a keskeny útról beszélt, amely 100 veszélyen keresztül kacskaringosan vezet a cél felé. És utalt a Tibor arra is, hogy mindig megvolt az a kis híja, ami elegendő volt ahhoz, hogy megmeneküljön. Én itt szeretném idézni tanítómesteremet, aki nagyon gyakran szokta hangoztatni, hogy Istennek 100 megoldása van ott, ahol mi egyet sem láttunk.
1: Marika.
2: Sok áldástól fosztotta meg a gyülekezetet az isteni kegyelem gondoskodásának, értékelésének és felhasználásának mellőzése. Hányszor meghosszabbította volna az Úr néhány hűséges szolgájának tevékenységét, ha munkáját értékelték volna. De ha a gyülekezet megengedi, hogy a lelkek ellensége megrontsa az értelmet úgy, hogy Krisztus szolgájának szavait és tetteit elferdítsék és félremagyarázzák, ha megengedik maguknak, hogy útjába álljanak, és megakadályozzák haszna vehetőségét, akkor az Úr elvonja tőlük a nekik adott áldást. Miután élettelen keblük fölött összekulcsolják kezüket, amikor a figyelmeztető és bátorító szavak már elnémultak, akkor eszmélnek fel a kemény szívűek, és felismerik, hogy mély áldást vetettek el maguktól. Az ige hirdetőinek halála megvalósítja azt, amit életükkel nem értek el.
1: Igen, ez egy figyelmeztető megjegyzés volt a végén, és erre figyeljünk. Isten keskeny úton vezeti az ő népét mindig. A keskeny út az nem sztráda, hanem bizony nehézségekkel van teli, de az Isten ügye így megy előre. És sose felejtsétek, az a tűz, ami végképp Sátán meg fogja az utolsó ítéletben semmisíteni, az a felismerés lesz, hogy minden ártó szándékával az Isten ügyét segítette elő ő is. Adja az Úr, hogy a mi életünkben is így legyen, hogy Isten ügyét segíti a mi egész életünk. Amen.
6: Az apostolok cselekedetei című Biblia tanulmányunkat hallották. Következő tanulmányunk címe: Cézáreai fogság. Köszönjük figyelmüket!
7: Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Jézus a galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és e szerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Máté evangéliuma, 6. fejezet, 10. vers. Isten akarata szent törvényében jut kifejezésre. Törvényének alapelve egyúttal a menny alapelve is. Isten angyalai sem jutnak magasabb rendű ismeretre, mint hogy Isten akaratát megismerjék. A legmagasztosabb szolgálat, amely foglalkoztatja őket, hogy az ő akaratát teljesítsék. A mennyben azonban semmilyen szolgálatot nem végeznek a törvény kényszerének szellemében. Mikor Sátán Isten törvénye ellen fellázadt, a törvény fogalma az angyalok előtt teljesen újszerű volt. Addig egyáltalán nem is hallottak róla. Szolgálatukban nem szolgák, hanem fiak. A legtökéletesebb egység uralkodik köztük és teremtőjük között. Nekik az engedelmesség nem teher. Isten iránti szeretetük minden szolgálatukat örömmé változtatja. Így van mindenki, akiben Krisztus a dicsőség reménye lakozik. Visszhangzanak benne az Úr szavai. Hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem, én Istenem. A te törvényed keblem közepette van. Zsoltárok 49. Könyörgésünkben legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Azt kérjük, hogy a földön szűnjék meg a gonosz uralma, hogy Isten a bűnt mindörökre kiírtsa, és állítsa fel az igazság országát. Akkor mind a földön, mind a mennyben megtelik minden a jóban való teljes gyönyörűséggel. 2 Tesszalonika 1:11.

Gondoltál-e valaha arra, hogy milyen nagy hatással lehet a napodra néhány perc elmélkedésre és imádkozásra szánt idő? Ismerve Jézus szokását, hogy minden nap időt szakított az Atyával való kapcsolattartásra, a következő kérdés fogalmazódott meg bennem. Ha Jézus számára ez fontos volt, mennyivel fontosabb a mi számunkra? Krisztus mennybe menetele egyáltalán nem fosztott meg bennünket Isten jelenlététől, életünk minden pillanatában. Épp ellenkezőleg. Távozása után elküldte a vígasztalót, a Szent Lelket, hogy jelenlétével megáldja az életünket. Ennek azonban volt egy feltétele. Annyira kell vágynunk a jelenlétére, hogy naponta imádkozzunk érte. Kissé bonyolultnak tűnik ez a naponkénti kérés. Nem lehetne talán ritkábban? Nos, azt hiszem, a válasz ott rejlik mindannyiunk szívében. A szívnek nincs szüksége túl sok szóra, hogy közölni tudja, amit a boldog mondások hegyén Jézus már elmondott, és pedig, ahogy Máté evangélium a 6. fejezetének 33. verse mondja, hanem keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek.

megújulás olyan gyökeres változás, amely nem csak belül érezhető, hanem kívülről is látszik. Ha csak én érzem, akkor csupán számomra fontos. A megújulás le kell, hogy hasson a legmélyebb rétegekig. Ha ugyanis a felszínen marad, nem fog gyökeret verni bennünk, hanem elhal. De ha már volt bennünk egy erős alap, amire épülhet, akkor kisebb megújulás is hozhat hatalmas változást. A dinamizmusa tovább lendít.

A megújulás gyökeres változást jelent. Elkezdjük meglátni, meghallani és kutatni az isteni dolgokat, vagyis egy hittel és szentséggel teli életet kezdünk élni. Immár Krisztus formálódik a szívünkben, isteni természetben részesülünk, hiszen új teremtmények vagyunk. Ennek az átváltozásnak Isten, és nem az ember a forrása. A megújulás elengedhetetlen. A bűnös emberi test nem állhat meg Isten jelenlétében. Az újjászületés indítja el azt az üdv folyamatot, amely révén olyan emberré leszünk, amilyennek Isten látni szeretne. Csak Krisztus alkalmas a romlott emberi szív kezelésére. Nem újra szerveződésre, renoválásra vagy újra formálódásra van szükségünk, hanem újjászületésre.

A személyes áhítat akkor válik teherré, ha helytelen szándékok szolgáltatják az alapját. Az egyetlen megfelelő szándék, az őszinte és önzetlen vágy, hogy a teremtő és a vigasztaló jelenlétében lehessünk mindenkor. Engedd meg Krisztusnak, hogy szent lelke révén az elmédbe és a szívedbe lakozzon. Naponta szükségünk van a szeretet keresztségére, ami az apostoli időkhöz hasonlóan, amikor szívük-lelkük egy volt, bennünket is egységre vezethet.

talán felteszed a kérdést, hogy minket, mai keresztényeket mi különböztet meg a kezdeti időszak keresztényeitől. Azt gondolom, hogy a különbség a vágy szintjében keresendő, melyet az elődeink a Krisztussal való naponkénti közösség iránt éreztek. Kedves barátaim! Mindig jusson eszetekbe, hogy ha szeretnétek egy örökké valóságon át Istennel lenni, akkor az ő jelenlétében történt pillanatok az örökké valóság előízét jelentik számotokra.

ezért tehát nem csüggedünk. Sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Korintusbeliekhez írt második levél, 4. fejezet, 16. vers.

0: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz. Együttműködő partnerünk, a Pax TV adása következik.
1: Vajon mi a titka annak, hogy egy házasságban akár évtizedeken át is meg lehet tartani a szerelmet? Hogyan lehet erősíteni a házastársi elköteleződést? Hogyan lehet elkerülni egy kapcsolat kiüresedését, vagy éppen a válást ebben a kihívásoktól túlfeszített világban?
2: Love Story.
1: És azután.
0: Gere Rilla és Gere József műsora.
1: A Love Story és azután. A műsor alapötlete az volt, hogy házaspárokat mutatunk be, keresztény házaspárokat, akiknek olyan az életük látszólag, mint kívülről mindenkinek, de az életük folyamán a Love Story és a csodálatos egy év, két év után a gyakorlati életben felmerülő problémákra a hit hátteret szeretnénk kidomborítani, és ez a műsor azt célozta meg, ez a vágyunk, kettőnknek úgy született ez a műsor ötlet, hogy segítsünk olyan házaspároknak, akik esetleg váláson gondolkodnak, vagy nem túl békességes a házasságuk, hogy igenis van megoldás, mert valóságos életeket mutatunk be, valóságos problémákkal, és hogy a hit, az Istenbe vetett hit és bizalom hogyan tud segíteni, nehéz helyzetekben hogyan tud átjuttatni bennünket különböző problémákon, amit nem tudunk mi sem elkerülni, akik hitben járunk. Úgyhogy ezen a mai adásban, ebben a mai adásban szeretettel köszöntjük a meghívott vendégeinket, és hadd mondjam még mielőtt a nevüket is mondanám, hogy ők különösen járatosak a házasság és a házassági problémáknak a megoldásában, és erről majd gondolom többet fognak ők beszélni. Bedő Imre és kedves felesége Bedő Eszter a mai vendégünk, és nagyon köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és csak két rövid mondatba bemutatkoznátok, és utána mindjárt belevágunk majd a Love Story-ba.
2: Kezdte.
3: Én erdélyi születésű közgazdász vagyok. Voltam diákvezér, nagy politikában szereplő még annak idején, utána nagyvállalati vezető, voltam bankban dolgozó banki ember, nagyvállalati vezető, majd saját cégeimet csináltam sokáig, és amikor ebből kiszálltam, akkor alapítottam meg a Férfiak Klubja mozgalmat, hogy a férfi értékeket egy picit összerázzuk, és a férfinő szövetséget megerősítsük. És ma ugye valójában ez lett az élet misszióm, tehát ebből már nem fogok kiszállni, és nagyon örülök, hogy a feleségem velem együtt dolgozik ebben.
2: Igen. Én is közgazdász vagyok. Én egy multikarriert kezdtem el nagyon hamar, viszonylag fiatalon. Voltam projektmenedzser voltam, de nagy nemzetközi cégeknél dolgoztam. És amikor mi megismerkedtünk, de majd erről lesz szó, és mi úgy döntöttünk, hogy családot alapítunk, akkor én ezt a multikarriert a hátam mögött hagytam, mert azt gondoltam, hogy a család és a gyermekeknek a hátterének a biztosítása az egy sokkal fontosabb dolog, mint hogy az én karrierjem szárnyaljon. És aztán fokozatosan kezdtem visszatérni a munkavilágába, de amikor az ember mellett valaki ott van, aki egy ilyen missziót visz, és van szaktudása hozzá, akkor szinte természetes lesz, hogy már nem egy multicéghez fogok visszamenni dolgozni. És hát nekünk megadatott az, hogy az Imrét támogassam most már ebben a misszióban. Eleinte még kicsik voltak a gyerekek részidőben, aztán pedig egyre több és több időt töltve, úgyhogy mára már én is a Férfiak Klubjában dolgozom, mint programigazgató.
1: Akkor kvázi sülve-főve együtt van.
3: Pontosan így van, igen.
2: Igen.
3: És hát én mondjuk sokat vagyok úton, Eszter van inkább bent az irodában, ott és az emberekkel foglalkozik. Én ritkán megyek be, és akkor mindenkinek a látást meg a lelkületet teszem ehhez hozzá. Viszont ha nem vagyok bent, akkor is naponta szerintem 15-20-szor telefonálunk, de úgy, hogy ez nekünk tetszik. Mert van, aki 15-20-szor telefonálgatnak és zavarják egymást, és egymás idegeire mennek, De nekünk ez egy természetes dolog, ha valahonnan kijövök, vagy ő, mi van, hogy van, hogy vagy, és akkor, de tudunk a gyerekeinkről, és a munkáról is, és amikor bent vagyunk, akkor is. Tehát végül is talán nem igaz az alapvetően és törvényszerűen, hogy akik együtt dolgoznak, az egy szörnyű dolog. Hozhat ez többet is, mint amennyit visz.
4: Van.
3: Hát vannak surlódások, de többet hoz, mint amennyit visz. Az, hogy ugyanabban a közegben, ugyanazokkal a feladatokkal, ugyanazokkal az emberekkel, ugyanazokkal a problémákkal, és ezt tudjuk, ismerjük, ez szép lehet.
2: Igen, szerintem sok megértést hoz. A másik, ami így eszembe jutott, hogy Imre beszél, hogy nálunk ő az, aki szárnyal, aki megy előre, a stratéga, akinek a víziói vannak, és én meg így a projektmenedzser és az adminisztratív mi voltomból, bár nem szeretem az adminisztrációt, de a projektmenedzsment mi voltomból én vagyok az, aki egy kicsit próbálja mindig lerángatni a földre, hogy jó, de akkor ezt meg is...
1: Hálóval levadászott, hogy igen, a realitások talaján
2: picit,
1: kérem.
2: Azt nem mondom, mert nagyon kell figyeljek, hogy ne nyírbáljam le a szárnyait. Tehát azt nem szeretném, az nem lenne jó. De hogy úgy egy kicsit úgy irányítsuk az ő repülését, az egy fontos dolog.

0: De ne menjünk gyorsan bele a dolgokba, hanem azt beszéltük, vagyis erről szól a műsor, hogy hogy indult a Love Story-tok? Ki kezdi?
1: Hát atipikus. Most, bár most a mai világban...
2: Te akkor is.
1: Én kezdtem. Igen. Én kezdtem. Mi az interneten ismerkedtünk meg, egy internetes társkereső oldalon. És akkor már nem voltunk fiatalok. Tehát már a 20-as éveink végét tapostuk. Én biztosan.
2: Valaki a 30-as évei elején.
1: Igen.
2: Köztünk idősebb, igen.
1: És én soha senkinek nem írtam társkeresőn, soha senkivel nem ismerkedtem társkeresőn, és én akkor egy nagyon hosszú, komoly kapcsolat után voltam tudatosan nagyon sokáig egyedül, hogy én elrendezzem azt, hogy én mit szeretnék. Én mit szeretnék, én milyen... Mert én akkor már egyáltalán nem egy párkapcsolatot kerestem, egyébként én soha. Tehát én mindig egy társat kerestem, és hogy én milyen társat szeretnék, és én nem is tudom, hogy jött ez, de felregisztráltam egy társkereső oldalra, és egyetlen embernek írtam, az a Bedő Imre volt.
3: És azért ezt, mivel hogy tényleg mondtad, atipikus egy kicsit, hogy aztán ebből házasság is lett, abból a szempontból még inkább, bár én nem vagyok nagyon járatos ilyen dolgokban, társkereső oldalak böngészésében, de az, hogy mi ragadott meg akkor abban, hogy eddig ilyet soha nem csináltál, és akkor hoppá, itt van ez a fiatalember, aki megragadott téged.
1: Én megmondom őszintén, hogy én fényképeket nézegettem, és mondhatjuk azt, hogy ez most mennyire a külsőség, de én az Imréről volt fenn egy kép, ahol belenéztem a szemébe, és én ott így tudtam. Tehát ezt nem tudom megmagyarázni. Ezek azok a dolgok, amik szerintem rajtunk kívül állnak. Én belenéztem a szemébe, és azt mondtam, hogy ő az én társam, ami egy teljesen irracionális, ha belegondolunk, és hát ezt az ember utána így le is söprő, hogy jó, persze. És akkor én így írtam neki, és köztünk egy elég furcsa párbeszéd alakult ki, mert az első levele, válaszlevel az volt, hogy ne haragudjon, de az ilyen vízöntő típusú nőkkel más szóba, köszönöm szépen. Aha. Tehát így indult a mi kapcsolatunk.
0: De hogy élted meg, Imre?
2: Én arra is tanítom az embereket, de én magam is úgy éltem akkor is, hogy én minden párkapcsolatot nagyon komolyan vettem, hogy és igyekeztem mindig keresni a benne a jövőbeli feleségemet. És én is egy hosszú kapcsolat után rájöttem, hogy egy sokkal fiatalabb lányjal voltam együtt hosszú éveken át, és hogy a gyerekemmé vált. Tehát, hogy soha nem fog tudni felnőni, egyenrangú társammá válni. És nagyon szerettem, de elmentem az anyukájával is, nagyon jobban vagyunk azóta is, és elmentem hozzá, és azt mondtam az anyukájával is, megbeszéltem, hogy megnyomorítanám őt is, és magamat is, mert ebből nem lesz felesége. Ez a viszony, elváltak az ő szülei, és én egy ilyen pótapává váltam, és én 29-től 33 éves koromig jártam bele, és ő meg 19-től 23 éves koráig történt ez. És hogy milyen érdekes, hogy az ember meghozza ezt a döntést, hogy, mert én családot akartam, én egyenrangú társat kerestem ehhez, és nem pedig valakit, aki jól néz ki, valakit, akivel el lehet menni szórakozni. Nézzen ki, el lehessen menni vele szórakozni, lehessen vele király, mindent lehessen csinálni, de egyenrangú társ kell az életben. És így, amikor ebből kiléptem, akkor nyilván van az emberben 33 évesen is egy ilyen pánik, hogy vajon akkor mi lesz, és én is azért regisztráltam föl erre az oldalra, hogy hátha. De nem voltam hozzászokva, tehát mindig én vagyok a kezdeményező, én nézem ki, hogy nekem egy nő kezdeményez, ugye? Tehát ez egy ilyen, nem volt komfortos. És ezért olyan óckodtam ettől a dologtól, és később kiderült, ugye, hogy az isteni vezetés milyen, hogy kiderült, hogy ameddig én választottam, és én néztem ki, ugyanazokat a típusú nőket, ugyanazokkal a típusú problémákkal találtam meg, és körbe-körbe jártam az életembe. És most így szállt be az angyal az életembe, hogy beszállt kívülről, de meg kellett törni ezt az ördögi kört, mert ha nem, akkor mindig ott válogatnék ugyanazt a típust, ugyanazokkal a problémákkal.
0: Ez nagyon jó.
2: És hogy és meghallottam ezt a kis csengőt, hogy talán itt van egy lehetőség arra, hogy kilépjek ebből, hogy engedjek valami olyannak, amit azelőtt nem tettem volna, és ez pont így történt, hogy kiléptem az ördögi körből, és egy új pályára állt az életet. Beléptem az angyaliba, igen.
0: És a szerelem hogy indult? Első randi?
1: Hát olyan, mi nagyon hamar találkoztunk. Uh-huh. Tehát nagyon hamar túljutottunk ezen az első levelezgetünk időszakon, mind a ketten már nagyon tudtuk, hogy mit keresünk, nagyon, nagyon tudtuk, hogy mik azok az értékek, amik nekünk fontosak, tehát én sem voltam fiatal, itt visszakanyarodnék az, hogy igen, nekem is nagyon nehéz volt, hogy 28 évesen úgy egyedül maradni, hogy tudtam, hogy lehet, hogy benne van az, hogy nem találom meg a társamat, pedig családot szeretnék. Tehát ez egy nehéz döntés volt. És maga a szerelem az nagyon-nagyon hamar. Tehát, hogy mi az első alkalommal, amikor találkoztunk, az is egy érdekes történet volt, hogy mind a ketten dolgoztunk.
2: Én akkor egy üzleti tárgyaláson ültem, ahonnan nem tudtam felállni, és 6 órakor mondjuk, azt hiszem 6-kor kellett volna találkoznunk, mert ez a munkaidő után van. Egy ilyen kávézóban.
3: És késtél az elsőre?
2: Nem késtem, hanem mondjuk ilyen 5:30-kor írtam a még ismeretlen ugye hölgynek, hogy bocs, de egy tárgyáson ülök, és majd szólok, amikor föl tudok állni. És 7 után, a 6-os randi indulás, 2 után szóltam, hogy most tudtam fölállni, és akkor 7:30-kor startolhatunk. És ő is addig a munkahelyén volt, és ugye azért ez egy rögtön egy próbatétel indul, hogy vajon van-e ilyen ego büszkeség, mert én nem ego büszkeségből tettem ezt, hanem lehetetlen volt abból a közegből kijönni. Olyan dolgokról volt szó, olyan tempóban ment, olyan fajta veszteségek érhettek volna. És az, hogy valaki, az első nő volt az életemben, aki ezt ilyen természetesen vette, ja persze, van ilyen. És azt gondoltam, hogy hát ez már egy jó indítás. Nem azért, hogy én később ezzel visszaéljek, mert ugye ez az is lehetett volna, hogy ja, ha így van, akkor mindig az üzlet az első. És ugye ez aztán később gondolom az ő részéről is bebizonyosodott, hogy én nem ilyen vagyok, de hogy ilyen jól indult ez, és nem az lett, hogy hát akkor menj a fenébe, különben.
3: Hanem ennyit nem ér neked az első randi.
2: Hogy az első randiról egy másfél órás csúszással. Ugye,
1: igen, ennek szerintem 2 oka volt. Tehát egyrészt az a fizikai oka, hogy én is multinacionális környezetben szocializálódtam, tehát tudtam, hogy ilyen van. A másik meg az, hogy korrekt volt. Tehát hogy jelezte előre, hogy figyelj, ne haragudj, itt probléma lesz. Én azt gondoltam, hogy ez meg egy nagyon udvarias, korrekt dolog, és szólt. Tehát nem az volt, hogy én ott várjak, és akkor ez nyilván más helyzet lett volna. Úgyhogy ez egy tiszta kommunikáció volt, egy tiszta helyzet. És én azt hiszem, hogy ennél több nem is kell egy párkapcsolatnál, amikor ez egy ilyen nyílt őszinte. És egyébként ez jellemezte az első randinkat is, hogy mi leültünk, és mind a ketten, és ez egy nagyon fontos momentum, ezen most gondolom, hogy nyíltan, tiszta szívvel, kiteregetve a kártyákat tudtunk odaülni. És felajánlani azt, bocsánat, hogy ez vagyok én, szeretni, tehát ha jó, ha nem jó, akkor menjünk tovább. Mert hogy már talán ez az érettség megvolt bennünk, hogy tudtuk, hogy értékes vagyok. Csak nem biztos, hogy összepasszolunk. Tehát, hogy ezt már lehet egy ponton...
3: Igen, és hogy ne fussatok fölösleges kört, nincs mit takargatni, minden kártyát kiteríteni, bocsánat, hogy így fogalmazom.
2: Az udvarlás lényege is ez egyébként, hogy nem az az udvarlás lényege, hogy önmagadról egy idealizált képet fessél, mert 2-3 év múlva lehull ez a lepel, hanem hogy megmutasd, hogy te ki vagy, hogy a másik abba szeressen bele, vagy azt értse meg, mert a hibáidat is jobb, ha előre tudja a nagyokat, vagy valami, legalább egy kis részét, mert aztán lakva kiderül a többi, de az őszinteség az nagyon-nagyon fontos, pontosan a kockázatcsökkentés érdekében, hogy de nekünk ez egy ilyen magad, az volt a jó ebben, hogy nagyon természetes volt, nagyon... Az értékrend nagyon egy hullámhosszon volt.
0: Rögtön kiderült azon az estén, hogy mik az értékrendek, vagy ezt már előre megbeszéltétek?
1: Nem előre.
2: Akkor utána olyan magától értetődően fejeztük be egymás mondatát. Az érdekes, ugye, hogy az Eszter is, ugye, lehet, hogy mondjuk a családjában levő, tehát a más családtagoknak az értékrendje eltér az övétől, ő viszont nagyon közel áll hozzám. Tehát, hogy nem is annyira is az van, hogy az egész családi értékrend, hanem ő maga is rendelkezett egy önálló, jól kiforrott, kiérlelt értékrendet. Én ugye 18 éves koromban eljöttem otthonról, mert Csíkszeredai vagyok, és Csíkszeredában nem volt egyetem, tehát mi tudtuk egész gyerekkorunkban, ugye a szüleink is, ugye, felsőfokú végzettségek voltak, tehát majdnem egyértelmű volt, hogy egyetemre kell majd menni, vagy oda fogunk menni, és akkor tudtuk, hogy 18 éves korunkban ugye búcsút kell inteni az otthonnak, és tehát azért az, hogy én 33 éves koromban 19 évesen is önálló voltam, és az Eszter is egy abszolút önálló, a családjáról levált személy.
1: Igen, ennek két oka van, ezen sokat gondolkodtam. Én egy ilyen sportoló voltam, az azért nagyon sok önállóságra nevel. Mondhatok olyat, hogy 13 évesen én Ausztráliában voltam 3 hétig teljesen egyedül. A mobiltelefonok nélküli korszakról beszélünk. Tehát, hogy az
3: szabad
1: is azért...
3: Szabad milyen sport?
1: Én ritmikus gimnasztikáztam 14 évig.
3: Tényleg?
1: Így van.
0: Igen. Szeretjük a lányunk.
3: A lányunk is csinált egy
1: úgyhogy ez is megnevelt, illetve... Én ugye budapesti vagyok, és én Budapesten jártam a külkereskedelmi főiskolára, de utána egy évre ösztöndíja Hollandiába kerültem, ahol én ott nőttem igazán föl. Tehát ott, amikor az ember ugyanígy megérkezik, és mobiltelefon nélkül tudja, hogy egy hónapra van elegendő ételre pénzem, tehát itt most azon kívül, hogy eljárok az egyetemre, ezen kívül meg is kell keresni a megélhetésre valót. Szóval én ott felnőttem, ott nagyon felnőttem, tehát én is azért ilyen módon 21 évesen nagyon önálló voltam már.
0: Hadd kérdezzek vissza, milyen volt először igazából belenézni a szemébe?
2: Azóta kopott, vagy erősödött? Ezt is megkérdezhetem most.
1: Nem, én valahogy azt éreztem, hogy oda tehetem az életem.
0: Wow,
1: tehát ez látszódott az ő szemében, hogy én ide tehetem. És megmondom, barátok, sőt a saját édesanyám is, amikor azt mondta, hogy, szóval, hogy túl hamar, hogy ez ebből baj lesz, hogy így ide teszed az életedet, hogy ők ugye azt is mondták, hogy feláldozod az életedet, de ők ezt nem értették talán.
0: De itt belül érezted.
1: Hát itt. Tehát, hogy ez ilyen, nem volt kérdés. Ez egy nagyon érdekes. És ez nem jelenti azt, hogy nem voltak súrlódások, vagy minden tökéletes lett volna, vagy ne gondolnánk más bizonyos dolgokról, de ez mindig ott volt a szemében.
0: Gyönyörű.
2: És ott is lesz.
3: És a terészedről, így az első randi utáni benyomás, már személyes találkozás
2: után. Én akkor kezdtem utazni ebben a számomra idegen világban, ami a idegen világ volt az, hogy van valaki, aki tényleg angyalként beszáll az ember életébe, és hogy végső soron én is engedtem, rábíztam magam, mert itt kiesett az a kontroll az én kezemből, hogy én mondom meg, én vezetem, én választom ki, hanem úgy szépen valahogy ez így össze tudott nőni. Tehát valójában mind a kettőnknek kellett ebben nem volt görcs, hanem inkább egyfajta rutin, ugye? Tehát lehet, hogy az emberek és mi is a saját életünk rutinjainak a csapdájában vagyunk, hogy mindig ugyanúgy csináltuk, akkor azt ugyanúgy csináljuk következőkor is. Csak az ugyanúgy rossz lesz, tehát, hogy ebből kijönni, és hogy milyen érdekesen száll be az ember életébe az angyal, ugye? És van olyan, hogy elhesegeti, mert én is megtehettem volna, hogy nehogy már nekem fütyüljön kicsi vonat, ugye? Hanem úgy meg kell hallani ezt a pici, nagyon halkan szóló csengőt, hogy talán itt van valami, ugye? És valahogy ez sikerült. Utána még sok ilyen történetünk van közösen is, de az én életemben más ilyen vízválasztók is történtek így, tehát ilyen nagy útelágazások, ahol jött egy ember, és azt mondta, hogy és azt az egy negyed mondatot kellett meghallanom az 1500-ból, ami miatt elment valahová.
1: És ők lesznek az angyalok az életedben.
2: Igen.
1: És nem mindig olyan formában jönnek, ahogy számítunk rá.
3: Igen.
2: Mennyire mindig nyitva kell lenni arra, igen, hogy a másik ember valami olyat mond, amit te nem tudsz. Bárki legyen az, tehát bárki. Igen. És azóta ez egy élvezet, amit elcsinálom, de az Eszter az nagy megerősítés volt abban, hogy jöhet valami úgy fentről, amit mi tehát nekünk nem volt ez így saját tervünkben, hanem így kívülről összehozták.

0: Két kérdésem lenne egyszerre, hát az egymás után ugye időbe, de az egyik az, hogy akkor, ha jól értelmezem, tudatosan döntött el úgy, hogy szakítasz az előző kapcsolatoddal, vagy kvázi levágjál egy újabb köröket, amit tudtad, hogy megint kezdődne esetleg, tehát ezt fölismerted. És itt van mindjárt egy kérdés, hogy, és ezt a te életedben nem tudom, hogy ez pontosan, hogy ott mondtad, hogy vége volt egy hosszabb kapcsolatnak, hogy nagyon sokan nem mernek kilépni egy-egy kapcsolatból. És tehát én is látom lelkipásztorként is, meg bocsánat, nem csak lelkipásztorként, hanem így mint embereket nézve az életüket, hogy az egész életüket leélik úgy, hogy végül is tudják, hogy hát nem ez az igazi, de hát most már megalkuszok vele, végül is aranyos, meg minden, és valahogy nem tud kibontakozni, ahogy te is mondtad, hogy megnyomorítanád az ő életét, meg végül is a tiédet is, hogyha nem vetnél ennek véget. Tehát ehhez kell egy nagyfokú bátorság, én úgy gondolom, hogy azt mondani, hogy nem, itt és vége, és inkább egyedül maradok, és tisztázom magamban, hogy ki vagyok, hogy vagyok, mit akarok, és onnan indulok ebből a nézőpontból. Azt hiszem, ez nagyon fontos, hogy ezt valahogy egy pár mondatban még összefoglalnátok ennek a önkeresés felnőttként, tapasztalattal a hát mögött, és egy új jövő képet kiformálva, mert ezt sokan meg akarják spórolni. Tehát
1: igen, én az Eszternek át is adom,
2: ezt akartam,
1: a saját történetemet nagyjából elmondtam, csak annyit tennék hozzá talán, hogy nem is annyira egy idealizált nagy őt keres az ember, hanem ha már nem az, aminek lennie kell, akkor már ki kell lépni, akkor már nem érdemes, nem egy házasságból kell kilépni, hanem az, hogy elkezdődjön, a házassággal kezdődne, és ha már a kezdetben nem az, akkor kell. Tehát, és az, hogy valami idealizált valamit keresünk, az egy másik csapda, mert az igazság a kettő között van, de ugye mi mind a ketten ugyanabban a helyzetben voltunk, hogy tudtuk, hogy ez nem az.
2: Én egy 7 éves kapcsolatnak vetettem ugyanígy nagyon tudatosan véget, egy nagyon jó emberrel. Ez egy milyen nehéz dolog.
3: Nagyon.
2: Végül ez egy közös megegyezés volt, de nálunk alapértékrendbeli dolgok nem stimmeltek. És a házasság, hogy ő egy papírnak gondolta, nekem az sokkal többet jelentett. Ugyanakkor egy fantasztikus ember volt, tehát jól kijöttünk. Jó, de hogy mégis ezek az nem apróságok, tehát ezek a sziklák nem voltak rendben. Hogy
3: tudsz még erre példát mondani?
2: Hát tudok, tehát hogy egy kicsit ő a gyerekekhez is úgy állt hozzá, a kommunikációból nyilván ez lejött, hogy jó, hát majd ha már tud beszélni, meg minden, akkor már lesz, amit kezdeni vele. Nekem ezek nem ilyen dolgok voltak az életemben. És volt, én nem felejtem el egyébként, hogy az ember ezt mennyire tudja igazán, csak elnyomja magában. Volt egyetlen momentum, amikor így mi azért együtt éltünk, régóta együtt voltunk, tehát mindenki azt gondolta, hogy ez már így marad, és jól ment.

0: hogy na csak azt ne. Belül. Nem mondtam ki, és erről ott nem is beszéltünk, de én akkor elkezdtem egy nagyon komoly önvizsgálatot tartani. Miért ez az első reakcióm?
1: Miért? Pont ezt akartam kérdezni, hogy, lehet, hogy akkor szembesült-e vele, hogy felszínre törd benned.
2: Ez a csengő, ugye?
0: Igen. Ez a, megint ez a csengő. És én akkor erre elkezdtem hallgatni. És ez nem az történt, hogy akkor itt most rögtön felborítok csapott papot, hanem elkezdtem megvizsgálni ezeket a dolgokat, elkezdtem önvizsgálatot tartani, még jobban átgondolni, hogy mik is a fontosak nekem, itt mélyre menni. És akkor egyszer én leültem vele, és feltettem egyetlen kérdést neki, hogy, ő nem érzi-e azt, hogy egy kicsit ilyen idegenként élünk egymás mellett, bár nagyon szeretjük egymást. És azért ő egy olyan ember volt, akivel utána elmentünk együtt, lementünk a befagyott Balaton jegére, és órákig beszélgettünk ezekről a dolgokról nagyon őszintén, és megegyeztünk közösen, hogy valószínűleg a mi útunk az nem közösen fog folytatódni. Hmm. És azért ez egy nagyon intelligens dolog volt az ő részéről is, és hát most már Isten nyugtassa, mert ő meghalt egyébként azóta. Hmm. Én azt gondolom, hogy nagyon hálás lehetek a sorsnak, a Jóistennek, hogy, ez így történt. És hogy én is meghallottam azt a picike csengőt, azt a hangot. Mert valószínűleg egyikünknek sem lenne boldog az élete. És akkor utána én is nagyon tudatosan maradtam egyedül. Tudatosan sokáig nem engedtem senkit az életemben, mert rendet szerettem volna magamba tenni. Nekem mi a fontos egy társban, mit keresek, mi a legfontosabb. Szóval az ember már ilyenkor szerintem ennyi idősen túl van azon, hogy WC-ülőkét lehajtjuk, felhajtjuk. Szóval ezek nem lényeges dolgok az életben.
2: Bocsánat, ez csak egy dolgot tennék hozzá. Az én történetem, ez ugye a barátok szerepe milyen fontos. Mert én 99%-ban készen álltam, de megérett arra a helyzet, hogy tudtam, hogy nem lesz a feleségem, hanem a gyerekemmé vált az én akkori társam, vagy, párom, vagy barátnőm. De volt két barátom, aki leült velem, és így megkérdezték, hogy te mit akarsz? Nézd meg. És az volt, az az extra 1% az volt, hogy valaki őszintén, hogy mennyire fontosak a barátok, mennyire fontosak, hogy ne azt mondják, amit én hallani akarok, hanem hogy igazán tegyenek fel azt a rendet, amit ők is láttak. És akkor, amikor ez egy ilyen végső, ilyen kis bezárult a kör, hogy, kívülről is, ha ez így tűnik. De és nem az volt, hogy, hanem úgy, hogy látszott messziről is. És teljesen, mondom, 99%-ban voltam készen, amikor ők megint csak megkérdezték ezt tőlem, és akkor tudtam, hogy 100. Hogy segítsünk egymásnak. Mert végignézzük nagyon sokszor, hogy a másik hogy sétál bele, és azt mondjuk a végén, hát ezt tudtam előre.
0: De nem veszük a fáradtságot, hogy szóljunk
2: hogy
0: neki.
2: Szeretettel,
0: finoman,
2: vezetgetve,
0: vagy csak megkérdezni. Én nekem is ez adott eszembe, csak megkérdezni. Hogy...
3: Nekem is volt ilyen tapasztalatom, hogy a legjobb barátom láttam, hogy tönkre fogja tenni az életét azzal, akivel éppen, nem éppen, mert az volt számára az első hölgy, és utólag, amikor pár év kínlódás után aztán elváltak meg egy gyerekkel, közös gyerekkel a hátuk mögött, így mondva, elváltak, és amikor ezt átbeszéltem vele évek múltán, azt kérdezte, hogy miért nem mondtad ezt meg nekem? Tehát mondom, figyelj, olyan állapotban volt, hogy láttam, hogy abszolút nem hallgatnál, sőt, majdnem, hogy ellenséged élettem volna, mert annyira láttam, hogy bele vagy zúgva, tehát egy érett idősebb nő megfogta magának a jó partit, és ő meg nem volt tapasztalata a srácnak. És én ezt mind láttam, de nem mertem neki megmondani, pedig a legjobb barátom volt. Lehet, hogy tényleg hibáztam, nem tudom, de úgy ítélte meg a helyzetet, hogy, hogy őt is elveszítettem. És egy másik esetben megmondtam, elveszítettem, azóta se vagyunk barátok. És igazam lett, egyébként ráadásul igazam is lett, de nem az a lényeg, hogy nekem igazam van.
2: Mind a két oldalról kell egy intelligencia ehhez a dologhoz, nyilván.
0: Igen, egy fogadókészség is kell azért hozzá. És itt jön be az, ez a lila köd, nekem most ez jutott eszembe, hogy amit mondunk, ez a, amikor így fürdünk az érzelmekben, megy a kémia, és egy mindent eláraszt, minden. És az Imre szokta mondani, és én azt gondolom, hogy az én életemben is nagyon sokszor ez segített, hogy el kell menni egy hideg zuhanyt venni. Akármennyire
3: igen, mert a meleg ágyikó az nagyon meg tudja zavarni, bocsánat.
0: Abszolút.
3: Mert ez az élet valóság.
0: Akármilyen lilaköd van.
2: Főleg egy ilyen

0: igazsági döntés előtt azért fele szív, de a fele ugye a racionalitás is kell legyen. Azért sok mindent át kell nézni, főleg a mai világban, amikor semmit nem tudsz a másikról. Nulla információ. Régebben egy faluban nagyon sokat tudtál róla, és még úgy is elég érdekes volt. Igen, meg most semmit nem tudunk róla, tehát a fele először az egész szívből indul, de aztán vissza kell csökkennie a szívnek felére, és sok mindent elő kell még venni. De meg hát kell a fenti vezetés is.
1: Igen, és most így csak eszembe jutott, hogy ennek ellenére azért a mi kezdetünk is egy nagyon érzelmes kezdet volt. Mi nagyon hamar mind a ketten megengedtük magunknak azt, hogy megnyissuk a szívünket egymás felé. Tehát, hogy ugyanakkor persze ott volt mellette az a fajta racionalitás is, hogy mit keresünk, már tudjuk, hogy az megvan a másikban. És ez a kettősség szerintem, hogy a nagy dolgok ennyire stimmelnek, az alap dolgok, ez annyi mindenen átvisz. Ez tényleg olyan lényegtelenné tesz, nem tudom, pici apró idegesítő szokásokat akár, az már nem számít. Tehát, mert nem az számít, nem abba fogok beleakadni.
0: Azért kovácsoltak odaföntről is, tehát azért edzették a vasat, mert ugye mi nagyon gyorsan a házasság után megszületett az első gyerekünk, aki úgyis egy nagyon nehéz szülés volt. Tehát nehéz. Azt hittük, hogy eleve holtan születik, tehát úgy hozták ki, olyan volt az egész ugye maga a világra jövetelének a teljes körülményi köre, hogy azt hittük, hogy elveszítjük. És
2: ez volt az első.
0: Utána következett egy méhen kívüli, ugye ilyen, hogy mondjam, kihívás, ami megint csak egy nagyon súlyos lelki és fizikai problémákkal együtt járó együttes. Amikor azzal fenyegették, hogy már van egy gyereke, akkor a méhét is ki kellene venni, és akkor viszontlátásra, és hogy hogyan vergődtünk ezen át, és utána következett egy olyan nehéz szülésünk, amikor is egy ilyen ugye komplikáció miatt anyamentésből 920 grammal startolt el a kisebbik lányunk, ami azért nagyon pici, 920 gramm, és az Eszter is majdnem belehalt ebbe, tehát ott mind a ketten. Úgyhogy nagyon érdekes az, hogy volt egy ilyen alap együttállás, de valószínűleg ezt a, hogy az üllőre rátettek bennünket, és újra meg újra fölhevítettek, és újra meg újra összekovácsoltak, ez jót tett nekünk. De nem estünk szét, tehát néha-néha, amikor voltak olyan hullámvölgyek, akkor elmentünk és segítséget kértünk szakemberektől, hogy üljünk le, mert éreztük, hogy olyankor kell a támogatás.
2: És mi volt ez, amiben nem
1: de amikor már nem tudtuk azért ezeket egyedül feldolgozni. Tehát, hogy nyilván egy inkubátor mellett egy ember teljesítel megtanul imádkozni. Tehát amikor nincs más, mert azt mondják, hogy mindig 24 órába számoljuk az időt, és minden 24 órában meglátjuk, hogy a gyermek túlélte. Tehát körülbelül így indulunk el, semmilyen ígérettel. Tehát, hogy nincs semmilyen kapaszkodó. Na, akinek ott nincs hite, az nem tudom, hogy csinálja végig. Tudom, hogy mibe kapaszkodik bele.
0: Bocsánat, az orvosoknak az volt a kiadott protokoll, tehát hogyha megkérdezték, hogy hogy van a gyerekünk, akkor azt kellett mondják kötelező módon, hogy most jól. Soha nem mondták, hogy jól. Azt mondták, most jól. Az mindig azt üzente, hogy már még pillanatban lehet szörnyű katasztrófa, agyvérzés, halál.
1: És azért tegyük hozzá azt is, hogy ebben a helyzetben sok apuka annyira összeroppan, hogy ott hagyja egy ilyen helyzetben az anyukát egy ilyen nagyon beteg gyerekkel, mert egy ilyen koraszülött gyerek, akár mi is történik, az nagyon beteg. Tehát ott még ők nagyon sokáig az intenzív osztályon vannak. Nekünk egyébként mind a két lányunk teljesen egészséges, a kicsike is, tehát aki 920 grammal született, mondhatnánk őt is egy isteni csodának, mert egy 27 hétre született 920 grammos koraszülött, ilyen extrém kicsi súlyú koraszülött, hát az, hogy ő szövődmények nélkül 11 éves, és tényleg minden
0: szövődmény... Két anyelvű iskolában...
1: Tornázva, ezt is mondhatjuk azt, hogy köszönjük az isteni gondviselésnek, tehát hálát adni is megtanul az ember. De vannak azért azok a pontok, amikor azt érzi az ember, hogy mi nagyon sok mindent megoldunk együtt, magunkban feldolgozzuk, de van az, amikor nem megy. Tehát van azt észre kell venni, vagy megsegítjük egymást. Tehát ha az egyik mélyebben van, akkor a másik segíti át rajta, és fordítva is.
2: Igen.
1: De van az a pont, amikor már egyikünk sem bírja mondjuk a terheket, és akkor meg észrevesszük azt, hogy kell egy segítség, kell egy külső segítség, nekünk most segítségre van szükségünk.

0: Szoktatok együtt imádkozni?
1: Igen.
2: Igen.
1: Igen.
2: Igen.
0: Mert az is egy segítség,
2: mostanában
0: de most...
2: Különösen. Mostanában különösen, igen.
1: Igen, uh-huh. Akkor még ugye mi mindig is a hit útján jártunk, de ez is olyan szépen bomlik ki a mi életünkbe, hogy egészen más a vasárnaponként istentiszteletre járni, mint az, hogy a minden napunknak az állandó részévé tenni ezt a fajta állandó felcsatoltságot, mint a villamos, ugye, hogy fentről szedjük az áramot. Tehát, hogy ez, mert ugye azelőtt lehet, hogy hév voltunk, és lentről vettünk föl áramot, de most meg villamosok lettünk. És ez is egy ilyen, ugye van, amikor akkora hajtás van, hogy csak a katasztrófába imádkozik nagyon sokat az ember, de aztán, amikor a mindennapnak a részévé válik, akkor a szürke hétköznapokban is van vezetés, és ott is vannak szürke hétköznapi problémák, és nem csak a problémákban, hanem az örömökben, meg a hálaadás, az nagyon fontos.
2: Pont ez volt az életünkben,
0: igen,
2: a hálaadás.
1: Mi életünkben nagyon sok mindenért adhatunk hálát végső soron, és ez milyen jó.
2: Szerintem ez egyébként a gyerekeinkkel is egy nagyon jó dolog, amikor hangosan kimondjuk az olyan hétköznapi dolgokat is, hogy ma is felkeltünk, és mindenki egészséges, és hogy ezért hálát adunk, és így indíthatjuk el a napot.
1: Hát és az étkezéseknél, ugye ez egy fontos dolog, mert úgy tűnik, hogy ez egy apróság, pedig nem apróság, és minden nap mi alkalmak vannak arra, hogy a mindennapi kenyerünkért adjunk hálát, és az is milyen szép dolog. Tehát nem az, hogy karácsonykor adjunk hálát, hogy milyen sok ajándékot kaptunk, és akkor se. Tehát, hanem...
2: És mindig ez jut eszembe, szóval, hogy most nekünk tényleg milyen nagy amplitúdójú életet élünk, nekünk elég nagyok a próbatételeink is, tehát meg nagyok is voltak, és ezért hálásak is lehetünk, mert sok mindent megtanítottak nekünk, de az embereknek vannak, és nekünk is vannak ilyen mindennapos próbatételeink, meg mindennapos súrlódásaink, meg kihívásaink, meg egymással, meg és hogy ezeken is át tudnak ezek a dolgok vinni, és ez van, ez mindenkinek van az életében. A mai világban, ez az Instagram világ, meg ez a kifelé mit mutatunk világban, mindenki olyan tökéletesnek tűnik. És most volt a gálánk, ahol találkoztam egy Gránit Oroszlán feleségével, és beszélgettünk, és így szóba került, hogy mi is, miken mentünk át az életünkön, és így azt mondta, és úgy megütött, hogy mindig kívülről tűnik mindenki olyan sérthetetlennek, olyan tökéletesnek minden, és hogy nem biztos, hogy az emberek látják, hogy milyen nehézségeken mennek át azok a párok, akik utána megerősödve jönnek ki belőle. És hogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos üzenet, hogy nehézség van, és az természetes, hogy van, és ez kell megtanulni, ezen túlmenni.
1: Talán az a nagy probléma most a házasságokban, hogy nincs nehézség. Tehát nagyon kevés, túl sok embernek túl könnyen jön, túl
0: minden.
1: Könnyen megy minden.
0: Igen.
1: És nem lesz olyan helyzet, és az első nehézségbe buknak bele. Nem, aki egyen túl van, az a másodikon is túl lesz, aki kettőn túl van, az túl lesz az összesen. Én legalábbis így látom. De az első nehézség már olyan szó, és általában könnyen jön a gyerek, könnyen jön a házasság, van pénz, van lakás, van autó, van munkahely, és akkor az első gyerek után a legnagyobb probléma ez az időbeosztás megváltozása és a felelősség, és ott már annyira összefeszülnek, hogy általában a második gyerek azért születik, hogy hát ha az feloldja a problémát, ugye, de ebből a helyzetből az nem a megoldás, hanem a kegyelemdőfés szokott lenni. Vagy nem születik második gyerek, mert eleve a nő, ha elkezd félni attól, hogy esetleg elválnak, akkor egy gyerekkel el tudok futni, de kettővel már nem annyira. Tehát ez egy demográfiai kérdés is, hogy a férfi hogy állott a lábán, és milyen az ő kapcsolatuk, és a legelső problémát, ugye, hogyha a második gyerek megszületik, akkor amire ő pelenkás lesz, ugye nem illik elhagyni a feleséget, ameddig még ilyen nehéz az élet, de mire óvodába megy a gyerek, és az első gyerek meg iskolába megy éppen, addigra el szoktak válni. És ez a legelső, meg nem oldott problémából származik, hogy nem volt elég. Igaz, hogyha sérült gyerek születik, akkor is általában
2: de nem, elválnak. Nem, én értem, és igazad van, de ez akkor történik, amikor a párválasztásnál nem egyértelműek a célok, vagy amikor két gyerek házasodik össze, vagy amikor két ilyen nagyon egoista külsőségre...
1: Hát, hogy terhelhetetlen emberek
2: Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ha egy megalapozott, értékrendi alapú házasság van, akkor ezeken át lehet lendülni.
0: Tehát akkor egy a célotok. Tehát ez visz tovább, ha jól emlékszem, amikor beszéltünk, ez nektek nagyon fontos, és néhány percünk van hátra, csak ezért is szólok közben, hogy esetleg végszónak, ha ezt itt meg tudnátok fogalmazni, hogy együtt csináljátok, ahogy ezt az előbb hallottuk, ezt a gránit oroszlán. Se a házasságból, se a gránit oroszlánból, hogy ez hogy visz előre benneteket a cél?
1: Tudja, nekem, hogy én vezető voltam, azt mondhatom, hogy ugye egyetemista korom óta folyamatosan, és tényleg a nagy szervezeteket, nagy gyárat vezettem, saját vállalkozásokat vezettem, és mégis azt kell, hogy mondjam minden férfinak is, hogy az én életemben az első a család. És akármekkora missziót viszek, most is korlátozom magam, és azt mondom, hogy például csak este lehet előadásokkal elérni az embereket, mert este szabadok, de én maximum két estét hiányozhatok otthonról egy héten, mert az én gyerekeimmel is, ugye iskolások, este tudok együtt lenni. És nem esett szét, az első a család. És minden más ennek az eszköze. És majd, ha felnőnek a gyerekeim, akkor lehet, hogy heti 3-4 estét is el tudok menni, ha a feleségemet nem fogok hiányozni, vagy ketten. De, és talán ez lehet a mi szövetségünk alapja, mert ugye az Eszter meg ugye azt mondta, hogy, de majd mindjárt, majd mondod te is, hogy ő meg ő is azt mondta, hogy a karrierjét, hogy most akkor most, épp, most egy multinacionális cégnek dolgozzon, és éjjel-nappal, és még hétvégén is be kell menni, és akkor mi lesz velünk, ugye? És talán ez az, ami egyértelművé teszi a dolgokat.
2: Én ugyanezt gondolom. Tehát, hogyha nem mindig könnyű, tehát nekem se volt mindig könnyű ezt a karriert feladni, és azt mondani, hogy most a gyerekek. És végignézni adott esetben, hogy volt kollégák azok, akik kevesebb képességgel, vagy, de mivel ők ott maradtak, ezért mennek előre, és mennek előre. De ha az ember mindig azt mondja, hogy de mi a cél, és mi lesz ott a végén, és miért csinálom.
1: És az élet miért van.
2: Az élet miért van. Hát kit érdekel, hogy milyen pozíció van a nevem mögé írva? Tehát attól én nem leszek kevesebb. Az a tudás, az a tapasztalat, az máshogy, máshová fog transformálódni, de nekem mindig a célon kell tartani a szemem. És hogyha ez a közös cél nem esik egybe a pároknál, akkor esélytelen, hogy ők együtt maradjanak. De ha ez a közös cél megvan, akkor csak néha-néha kell felemelni a fejüket a mindennapokból, és figyelmeztetni egymást és magukat, hogy de ezért csináljuk. És akkor újra megint minden lendületet kap szerintem.
1: De bocsánat, nem lehet más közös cél. Mert nem azért szövetkeztünk, hogy mind a kettő a munkahelyen jól teljesítsen, hanem azért szövetkeztünk, hogy az életet továbbadjuk, és ez az igazi közös, és minden, amit máshonnan hordunk be, azt is ide hordjuk be. Csak ezt ma már el kell mondani, mert már ez, hogy érthetetlen, hogy miért nem egyértelmű. Ugye, hogy férfi és nő az élet továbbadására szövetkezik, nem a rezsimegosztásra szövetkeznek, nem az ágy csatára szövetkeznek, nem a közös szórakozásra szövetkeznek. Ezek mind jó, ha vannak. De egyébként az élet továbbadása az, amiben ők behordanak dolgokat, és ha ez a fő fókusz, akkor minden egyértelmű lesz, akkor nincs.
2: Akkor hát olyan... és mi, de mi lehet ennél szebb, meg nemesebb cél? Hogy az élet és az értékek továbbadása.
3: Hát így vagyunk teremtve.
0: És ez egy gyönyörű végszó volt, azt gondolom, mi nagyon hálásak vagyunk. Igazán mondhatjuk, hogy meghallottuk mi a sztoritok, és a Jóisten áldását kívánjuk továbbra is az életetekre, gyerekeitekre, a munkátokra, szolgálatotokra. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Isten áldja Önöket, viszontlátásra! Love Story.
3: És azután.
4: Gere Villa és Gere József műsorát hallották. Együttműködő partnerünk a Pax TV adását hallották.

0: Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napjáhita címe, a szolga tisztességet nyer. A mai ige, példabeszédek 27-18. Aki a fügefát gondozza, az eszi a gyümölcsét, és aki gondoskodik uráról, azt megbecsülik. Gondolatok az ígéről. Aki gondoz egy fügefát, élvezheti annak gyümölcsét fáradtságáért. Aki híven várja jó urát, tisztességet nyer jutalmul. Krisztus Jézus pedig az uraknak ura, a legkiválóbb gazda. Micsoda kitüntetés, ha érte a legkisebb szolgálatot is végezhetjük. A földi urak szolgálata olyan, mintha vadalmafát gondoznánk, és jutalmul vadalmát kapnánk. Az Úr Jézus szolgálatában a legédesebb fügét termő fügefát gondozzuk. A neki való szolgálat maga a gyönyörűség. Ha kitartunk benne, az előléptetést jelent. Legnagyobb eredménye az áldott élet itt a földön, jutalma pedig az odahát ránk váró dicsőség. A legnagyobb elismerést akkor nyerjük majd, amikor beérnek a fügék, tehát az eljövendő életben. Az angyalok, akik itt szolgálattevőink, hazavisznek, amikor földi munkánk lejárt. A menny lesz dicsőséges otthonunk, ahol az Úr Krisztus lakik, az örök élet lesz dicsőséges jutalmunk, és mi az Úr Jézus társai lehetünk a dicsőségben. Ki tudná teljes egészében fölmérni ezt az ígéretet, aki gondoskodik uráról, azt megbecsülik. Uram, segíts, hogy vigyázva szolgáljam gazdámat. Ne akarjak másfajta megbecsülést, csak azt az egyet, amelyet te magad adsz majd. A te szent lelked tegyen engem alázatosan és türelmesen várakozó szolgáddá és munkásoddá. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban, pünköstkor. Pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Május 24-én vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad helyet. Az istentiszteletet szeretett vendégség követi. A szervezők kérik, hogy az érdeklődők lehetőség szerint jelezzék részvételi szándékukat a london@lutheran.hu e-mail címen. Felhívás a 2026-os zenei előkészítő táborra. A Dunántúli Református Egyházkerület június 28-ától július 4-ig Monoszlón meghirdeti a kántori előképző kis kántorképző tanfolyamát, amire nagy szeretettel várnak minden olyan jelentkezőt, aki szeretne közelebb kerülni a kántorkodáshoz és az egyház zenéhez. Az egyhetes tanfolyam célja, hogy azokkal a fiatalokkal, érdeklődőkkel, akiknek van zenei előképzettsége, tanultak zeneiskolában akár szolfést, furuját vagy billentyűs hangszert, vagy előképzettség nélkül, biztos hallással, szép énekhanggal rendelkeznek, velük egy héten át megismertessék az új énekeskönyv számos énekét, ezen énekek földolgozásait és kórusműveket. Az időjárásról. Bár változékony, de kellemes idő. Ma kedden napközben csökken a felhőzet, de még több felé lehet eső. Északnyugatira fordul a szél, és 14-21 fokunk van. Szerdán is napos, felhős időre van kilátás, még néhány záporral. Délire fordul a szél, és még 14-19 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi tanítása.

reggeli csendesség. Ha Jézus legyőzte a világot, akkor neked is sikerülhet.

Mindannyiunk életében vannak kihívások, megpróbáltatások, kísértések. De nem egyedül kell megküzdenünk ezekkel. Nem vagyunk magunkra hagyva, hiszen velünk van a seregek ura, ami Istenünk. Velünk van Jézus Krisztus, aki legyőzte a világot. Ő azért jött a földre, hogy megváltson minket. A sátán és a befolyása alatt álló emberek megpróbálták megakadályozni, hogy elvégezze az Istentől kapott megbízását. De ő nem hagyta, hogy a világ hatással legyen a gondolkodására, és eltávolítsa őt a mennyei atyától. Hűséges és engedelmes maradt mindvégig.

Ha én legyőztem a világot, akkor neked is sikerülhet ez. Az Úr ma ezekkel a szavakkal akar bátorítani téged. A világot szüntelenül rángatja ide-oda a vonzó és csábító hangok áradata. Éppen ezért a világ legyőzése azt jelenti, hogy bízol az egyetlen hangban, mely figyelmeztet, vigasztal, megvilágosít és békességet hoz. A világ saját maga köré épül, büszkén hirdetve. Nézd csak rám! Nézd, mennyi mindenem van, és milyen fontos vagyok. Legyőzni a világot azt jelenti, hogy kifele, mások fele fordulsz. És azt tartod a szemed előtt, hogy a házastársad, a gyermekeid, vagy mások boldogsága sokkal fontosabb, mint a saját örömöd. A világ könnyen lesz érdektelen, követelőző, a tömeg rajongását kereső. Ezzel szemben a világ legyőzése alázatot, együttérzést, türelmet és mások iránt gyakorolt irgalmat jelent.

Próbálj meg ma e szerint élni. Fontos, hogy megértsd, a világ legyőzése nem csupán az élet egy meghatározó pillanata, hanem olyan az egész életen átívelő pillanatok sorozata, melyek meghatározzák az örökké valóságot.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, május 12-e. János evangéliuma első fejezet, 9-től 18. versig. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett róla, és azt hirdette. Ő volt az, akiről megmondtam, aki utánam jön, nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk, kegyelmet kegyelemre. Mert a törvény Mózes által adatott. A kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jött el. Istent soha senki sem látta. Az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Philip Yancey, népszerű amerikai író és előadó, Jézus másként című művében arról a megtapasztalásáról tesz bizonyságot, hogy amikor elkezdett Jézus személyével tudatosan, mélyebben foglalkozni, egészen másként látta meg őt. Mi is sok prédikációt

hallhattunk, sokat olvashattunk róla, de értjük-e, ismerjük-e őt? Megérint-e még bennünket az, ahogyan élt, beszélt, cselekedett? Elcsodálkozunk-e, látva szeretetét, irgalmát, szentségét? Téldre kényszeríte minket áldozata? Szükségünk van nekünk is újból és újból rátalálni Jézusra. Belepillantani abba a titokba, ha teljes mértékben nem is tudjuk megérteni, mit jelent, hogy Isten emberré lett. János, aki nagyon is közel volt Jézushoz, évtizedekkel az események után írja le evangéliumát. A szinoptikus beszámolóktól eltérően ő másként látja a megváltó életét. Születéséről például nem Mária és József jutnak eszébe, vagy a napkeleti bölcsek, akik imádni mennek a királyok királyát, vagy a pásztorok, akik hallják az örömhírt az angyaloktól. A szeretett tanítvány Jézus földre jöttének kozmikus értelmét látja. Az örökkévaló Isten elhagyja a menny dicsőségét, és testet ölt közöttünk. Ismerjük meg mi is Jézust másként, és imádjuk őt, mint még soha. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Pascalina Kunyanaga írta Nairobiból, Kenyából. Reménytelenből, csodálatba. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr, jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Jeremiás próféta könyvének 29. fejezetének 11. verse. Remegő kézzel, sírással küzdve szorongattam a bizonyítványomat. Az iskola legjobb tanulója voltam, de öröm helyett kétségbeesést töltött el. Szegény családból származó lányként tudtam, hogy bármilyen jók is a jegyeim, nincs remény, hogy kifizessük a középiskolai tandíjat. Könnyek között ezt suktogtam, Istenem, bárcsak ezek a jegyek olyan valakié lennének, akinek a családja megengedheti, hogy valóra váltsa az álmait. Bár elérhetetlen álomnak tűnt, jelentkeztem meghallgatásra a helyi katolikus lányiskolába. Átmentem, de nem volt elég pénzünk a felszerelésre és a tandíjra. Apám mégsem akarta feladni, és azt tanácsolta, menjünk oda az iskolába, és kérjünk haladékot a tandíj kifizetésére. Tele aggodalommal, de mégis egy hajszálnyi reménnyel a szívünkben mentünk. Csodálkozásunkra pedig az igazgató felvett, tandíj nélkül. Azzal a nappal csodák kezdődtek. Befejeztem a tanulmányaimat, és ma tanársegédként dolgozom egy tanárképző főiskolán. Visszatekintve látom, hogy Isten tervei mennyivel nagyobbak voltak az én kételjeimnél. Amikor azt hittem, hogy a jövőm elveszett, Isten utat készített, és kétségbeesésemet reménybe fordította. Urunk, hálát adunk, hogy a te terveid mindig nagyobbak a félelmeinknél. Segíts bíznunk benned. Amen. Napi gondolat. Isten terve a kétség könnyeiből reménység énekét formálja. Imádkozzunk azokért, akik nem tudják fedezni a tanulmányaikat.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Szabó Sándor, magányomban kiáltottam hozzá. Magányomban kiáltottam hozzá. Egy magányos szívben a fájdalmak nagyok. Megtört szívvel kiáltottam, hol vagy? Ő csendben válaszolta, itt vagyok. Hallottam, hív, mégsem mentem arra. Az ő fénye másfelé ragyog. Aztán, amikor mindent elvesztettem, ő csendben így szólt hozzám, itt vagyok. Itt volt velem, és én mégsem láttam. Szólt hozzám, és én nem figyeltem rá. Azt hittem, már sosem látom többé, de újra szólt, nem hallgatott soká. Magányomban kiáltottam hozzá, egy magányos szívben a fájdalmak nagyok. Megtört szívvel kiáltottam, ó, hol vagy? Ő újra így szólt hozzám, itt vagyok. Elindultam, s lassan botladoztam. Elestem, megütöttem magam. Fájdalmamban kiáltottam, kérlek, magányos vagyok, ments meg, Uram! Kísértések jöttek minden percben, s a bűn, mint egy nagy kő nyomta lelkemet. Hívott az Úr, s csendben így feleltem. Bűnös vagyok, Uram, nem lehet. De újra szólt, jöjj hát, gyere bátran, tudom, sok bűn nyomja lelkedet, hidd el, Isten mégis szeret téged, mint szerető atya a gyermeket. A Golgotán felállított kereszt áldozata te bűneidért. Hidd el, hogy Isten úgy szeretett téged, érted ontott annyi drága vért. Gondolkoztam, tényleg így van? Értem. Értem ontott annyi drága vért? Isten tényleg úgy szeretett engem, hogy fiát adta gyarló lelkemért? Miért szeretett? Miért? Nem volt oka, feltétel nélkül szeretett. Megmentett, s ezért adtam neki bűntől sebzett fáradt szívemet. Hát megtaláltam, megvan, mit kerestem. Az ő fénye én rám is ragyog. Jézus meghalt értünk a kereszten, onnan szól most hozzád, itt vagyok.

Amikor meglátta a sokaságot Jézus, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők igazságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el, mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

0: szabadban végzett tevékenység erőssé tesz.
1: A jó egészség alapelvei. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, napkelet felől, és abba helyezte az embert, akit alkotott. És vette az Úristen az embert, s helyeztette őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. Mózes első könyve, 2. fejezet, 8. verstől a 15. versig. Gondolatok az igéről. Ádám és Éva megbízatást kaptak a kert gondozására, hogy műveljék és őrizzék azt. Bár gazdagok voltak mind abban, amivel a világegyetem tulajdonosa ellátta őket, mégsem kellett tétlenségben élniük. Hasznos foglalkozásuk erősítette testüket, s fejlesztette értelmüket és jellemüket. A férfiak és nők dolgozzanak a mezőn, a gyümölcsösben és a kertben, mert ez teszi egészségessé és erőssé az idegeket és az izmokat. Szervezetünk minden részét egyenlően kell igénybe vennünk és megterhelnünk, a harmonikus fejlődés érdekében. Isten azért alkotta idegeinket és izmainkat, hogy használjuk azokat. A test tétlensége, a mozgáshiány szenvedéseket és betegségeket okoz. Akik megszokták a megfelelő testmozgást a szabad levegőn, azoknak rendszerint jó és erőteljes a vérkeringésük. Minél inkább összhangba kerülünk Isten eredeti tervével, annál könnyebben állítjuk helyre és őrizzük meg az egészségünket.

0: A fájdalom eltávolítása.
1: Gyógyíts meg, Uram, és meggyógyulok. Ments meg, és üdvözülök, mert Te vagy az én dicsőségem. Jeremiás próféta könyve 17. fejezet 14. vers. Akut fájdalom. Egyikünk sem szeretné átélni a hirtelen, nyomasztó érzést. Életünk során azonban mindannyian szembesülünk vele. Az intenzitás változó. Néha kisebb, mint amikor gyerekkorunkban megsérül a térdünk, és néha nagyobb, egy súlyos baleset vagy betegség a következménye. Bármilyen mértékű is a fájdalom, két közös reakció lép fel. Először is a fájdalomra összpontosítunk, másodszor pedig gondoskodásra és gyógyulásra törekszünk. Gyermekkorunkban gyakran rohantunk anyukánkhoz, hogy megnyugtatást és gondoskodást kérjünk a sebeink ellátására. Ő általában kimosta a sérült testrészünket, bekötözte, így indítva a gyógyulás folyamatát. Sajnos az akut fájdalmat nem olyan könnyű kezelni, és mindig a fájdalom spektrum másik végét tapasztaljuk, azt, amely orvosi ellátást igényel. Fájdalmunk most már egy sokkal komolyabb probléma jelévé vált, és figyelmeztet bennünket a megfelelő ellátás és kezelés szükségességére. Orvoshoz kell fordulnunk. Érzelmi és lelki fájdalmunk nem sokban különbözik a fizikai fájdalomtól. Segít abban, hogy összpontosítsunk és felismerjük, hogy figyelmet kell fordítanunk a problémára. Ahhoz, hogy visszanyerjük egészségünket, figyelnünk kell erre a jelre. El kell mennünk a nagy orvoshoz, és csak akkor kaphatjuk meg a megfelelő kezelést, gondoskodást és együttérzést, amely lelki egészségünk helyreállításához vezet, ha felismerjük fájdalmunkat, és segítséget kérünk az élet és az egészség forrásánál. Jobbhoz hasonlóan talán nekünk is kitartásra van szükségünk. Folyamatosan Krisztusba kell kapaszkodnunk, még akkor is, ha nem értjük a fájdalom okát. Sírhatunk is, és megkérdőjelezhetjük őt, ahogyan Jób tette. Lehet, hogy Isten nem avatkozik be a fizikai gyógyulásunkba, de megígéri, hogy kezeli és helyreállítja a lelki egészségünket. Mert az az ő szívének vágya, hogy egyikünk se vesszen el. Ő még anyáinknál is jobban szeretné elűzni a fájdalmat és meggyógyítani minket. Legyen ez a mai imátok. Vedd el a fájdalmamat, gyógyíts meg, Uram, testileg és lelkileg engem.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 12-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetség igét a 102. Zsoltár 18. verséből olvasom. Törődik az Úr a gyámoltalanok imádságával, nem veti meg imádságukat. Az Új Szövetség ige a Jakab levele 5. fejezetének 16. verse. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Egyetlen ember szava, egyetlen ember szavazata, egyetlen ember tettei. A világtörténelem tele van hitvalló helyzetekkel, amikor egyetlen egy ember kiállásán áll vagy bukik minden, avagy nagyon szoros választásnál egyetlen egy szavazat szentesíti végül az eredményt. Evangélikus öntudatunk legendába halló része, amikor Luther egymaga állt ki a Wormsi Birodalmi Gyűlés elé 1521. április 18-án, és a történelem előtte is azóta is bizonyította az egyén, a személyes döntés és kiállás felbecsülhetetlen fontosságát. Nem nézhetjük le az egy erejét. Egyetlen igaz ember imádsága képes megváltoztatni mindent. A kánaáni asszony története a Máté evangéliumának 15. fejezetében megmutatja számunkra azt is, hogy az egy ereje akkor lesz legyőzhetetlenné, ha kitartással párosul. A buzgó könyörgés mögött van egy bizonyos fokú makacság, levakarhatatlanság, kitartás. A buzgó könyörgés mögött mindig ott van a hit. Kérem, akarom, mindent megteszek érte, könyörgök érte az Istenhez, mert hiszek benne. A hit ereje elképesztő. Az igaz ember, amikor buzgón könyörög, talán fel sem méri, milyen gazdag. Ugyanis a hit ajándéka az övé. Ha tudunk buzgón könyörögni, akkor megajándékozottak vagyunk. Hittel megajándékozottak, akiket sohasem hagy el a remény, ezért imádságunk nem hiába való. Imádkozzunk. Atyánk, köszönjük neked megajándékozottságunkat. A hit ajándékát, amely kitartásra sarkal. A reménység ajándékát, amely újra meg újra erőt ad, és arra indít, hogy ne adjuk fel életünk legnehezebb perceiben sem, ha utunkat próbák és csapások is keresztezik. Add, Urunk, hogy evangéliumot hírvivői legyünk, felvállalva egyéni döntéseinket, és hogy ne féljünk egyek lenni, ha rólad teszünk bizonyságot. Amen. Az áhítatot Homoki Pál írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Törődik az Úr a gyámoltalanok imádságával, nem veti meg imádságukat. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.

Arianna apja lábának megmosása mély lelki gyógyulást hozott a számára. Az alázatosságnak ez a cselekedete részéről ugyanaz volt, mint amit Jézus tett a tanítványaival, hogy megmutassa és emlékeztessen arra, hogy jó szolgák legyenek. 90 éves korában az Alzheimer-kor olyannyira feldúlta édesapja elméjét, hogy sok mindenre már nem emlékezett. Arianna sok bűntudatot hordozott a szívében, azért a kárért, amit az apjának évekkel ezelőtt okozott. Tinédzserként eljött otthonról, hogy egyedül boldoguljon. Saját maga akar dönteni arról, hogy miként élje az életét. Azt hitte Arianna, hogy elég idős már ahhoz, hogy keresztény szülei figyelő szemétől távol is jó döntéseket hozhasson. Azonban elkövette azt a hibát, hogy egy olyan emberre bízta az életét, aki nem az ő érdekeit tartotta szem előtt. Amikor megtudta Arianna, hogy teherbe esett, azonnal ragaszkodott az abortuszhoz, ami akkoriban ott illegális volt. Egy közeli barátnő, aki Krisztusban hitt, azt tanácsolta, hogy tartsa meg a babát. Arianna hallgatott a barátnőjének bölcs tanácsára. Édesanyja ragaszkodott ahhoz, hogy hazatérjen, apja akarata ellenére, aki nagyon csalódott volt, amikor visszatért, mert szégyent hozott a családra. Prédikátorként egy terhes és hajadon lánnyal, egy gyülekezet lelkipásztoraként, miként vezethette volna a nyájat, amikor a saját gyermeke is ilyen messzire elkóborolt. Arianna most felelős felnőttként meleg vizet öntött a mosdótálba, hálával, tisztelettel és szeretettel mosta meg édesapja lábát. Ebbe az alázatos cselekedetbe sok kegyelem fért bele. Isten megadta neki ezt a lehetőséget, hogy bocsánatot kérjen apjától azért, hogy semmibe vette a bibliai tanításokat, melyeket ő igyekezett gyermekei életébe önteni, hogy gazdag, lelki kapcsolatuk legyen az Úrral, akit ő szeretett és szolgált.

Az Istentől ihletett nevelés nem csupán tanítás, hanem jellemformálás. A szülői hatalom nem zsarnokság, hanem Isten által kijelölt megbízatás, melynek célja a gyermekek szívének Istenhez való vezetése. Az irántuk lévő nagy szeretet nem abban mutatkozik meg, hogy megengedjük nekik, hogy saját akaratukat kövessék, hanem abban, hogy megtanítjuk őket engedelmeskedni a szülőknek, akiket Isten az ő vezetésükre rendelt. Ez az első lépés az Isten iránti engedelmesség felé. Ezt a szülők példamutatók következetes és szeretetteljes nevelése alapozza meg. Az ő feladatuk, hogy már kora gyermekkortól megtanítsák az önuralomra, az engedelmességre és a kötelesség iránti szeretetre a gyermekeiket. Amikor a szülők a Biblia alapján nevelnek, az nem önkényes szabályokat jelent, hanem az isteni jellem tükrözését. Ez a nevelés gyümölcsöt terem. Tiszteletet, hűséget és az isteni rend iránti megbecsülést.

Arianna mostanra áldás lett a családja számára. Jó gondozója volt az édesapjának és a nagyapjának is a későbbi éveikben. Minőségi időt töltött velük, és számos mentális és fizikai szükségletüket kielégítette, amikor már nem voltak képesek erre egyedül. Reméli, hogy egy nap megmoshatja majd a gyermeke lábát is. Szeretné elmondani neki, hogy mennyire nagyra értékeli a családjáért tett szolgálatát. Akár csak apja esetében, ez is az alázatosság cselekedete lesz. Isten irgalmas szeretetének és kegyelmének az elismerése.

Hallgass, fiam, apád tanítására, és ne hagyd el anyád intelmeit, mert ékes koszorú lesz az a fejedre, és nyaklánc a nyakadra. Példabeszédek könyve, első fejezet, 8. és 9. vers.

0: Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Ökumenikus lelkészi és munkatársi missziói konferencia Réf Fülöpön. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa missziói és evangelizációs bizottsága az idén június 22-e és 26-a között rendezi meg Réf Fülöpön az ökumenikus lelkészi és munkatársi missziói konferenciát. A jelentkezési határidő május 11-én hétfőn tegnap volt, de most meghosszabbították június 9-éig. A helyszín Réf Fülöpön az Ordas Lajos Evangélikus Oktatási Központ a Füredi út 1-ben. A konferencia lényege, hogy a mindennapos szolgálaton és az egyéni személyes biblia tanulmányozáson túl egy tematika mentén fölépített felkészítőn a kötött előadások mellett kötetlen beszélgetések és tapasztalatcserék alakuljanak ki az 5 nap folyamán. A konferencián az ige tanulmányokat, a délelőtti előadásokat és a csoportfoglalkozásokat református, evangélikus, baptista, pünkösdi, metodista és ortodox lelkipásztorok tartják. Az év központi igéje és témája a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta a Máté 16-18 alapján. A Szent Poézis Néma Hattyú. Berzsenyi 250 konferencia. Az irodalmi magazin következő lapszáma az idén 250 éve született Berzsenyi Dániel életművével foglalkozik. A lapszámot előkészítő konferenciát május 30-án rendezik meg a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnáziumban. Az irodalmi magazin folyóirat a jeles évforduló alkalmából a klasszikus költő életművének újra gondolására vállalkozik. Az emlékévhez kapcsolódó ünnepi konferencia és az összeállítás célja, hogy friss szempontokkal gazdagítsa a magyar irodalom meghatározó szerzőjének értelmezését, föltárja költészetének történeti beágyazottságát, valamint rámutasson az életmű hatástörténeti aspektusaira és jelenkori olvashatóságára. Az esemény követhető lesz élőben az Irodalmi Magazin YouTube csatornáján. A helyszín a Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum Gimnázium 9400 Sopron, Széchenyi tér 11. Az én lelkemmel. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit május 16-ára Sárvárra, ahol a Dunántúli Református Egyházkerület és a Nyugati Dunántúli Evangélikus Egyházkerület közös missziói napján együtt emlékeznek és adnak hálát Istennek a hercegszőlősi kánonok 450 éves évfordulójáért és a protestáns gályarabok 350 évvel ezelőtt történt megszabadulásáért. A Nádasdi várban a közös nap lelki töltekezéssel kezdődik. 10 órától úrvacsorás istentisztelet lesz Szemerei János evangélikus és Steinbach József református püspökök szolgálatával. A legkisebbeket ezzel párhuzamosan gyermekistentisztelet várja a kamarateremben. A protestáns gályarabok 350 évvel ezelőtt történt megszabadulásáról koszorúzással emlékeznek. A vár termeiben előadásokat hallhatnak a gályarabok emlékezetéről, személyes bizonyságtételt a börtönben való megszabadulásról, illetve teológiai kerekasztal és zenés-verses műsor is várja a jelenlévőket. Az időjárásról. Bár változékony, de kellemes idő. Ma kedden napközben csökken a felhőzet, de még több felé lehet eső. Északnyugatira fordul a szél, és 14-21 fokunk van. Szerdán is napos, felhős időre van kilátás, még néhány záporral. Délire fordul a szél, és még 14-19 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi tanulása.

a karmesternek, Kóra fiainak tanító költeménye. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a te Istened? Kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához hangos ujjongással és hálaénekkel az ünneplő sokaságot. Miért csüggetsz el lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Istenem, elcsügged a lelkem, azért te rád gondolok, a Jordán földjéről és a Hermónról, a Micár hegyéről. Örvény, örvénynek kiált zuhatagjaid hangjában, minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel éneket ad számba az Úr. Imádságot életem Istenéhez. Ezt mondom Istenemnek, kőszálamnak. Miért feledkeztél el rólam? Miért kell gyászban járnom? Miért gyötör az ellenség? Mintha csontjaimat tördelnék, amikor gyaláznak ellenfelei.

az éltető forrás. Ahogyan a szarvas kívánkozik, szorult helyzetben van Dávid, amikor ezt a gyönyörű zsoltárt írja. Szinte átéljük a szarvas égető szomjúságát, és látjuk az erdei forrást is, ami életmentő és hűvös békéjével megnyugtató ígéret. Lehet egy puszta ígéret megnyugtató egy ilyen helyzetben? Hát attól függ, ki mondja. De Dávid jól ismeri Istent, és tudja, hogy bízhat benne. Az ő ígérete biztos garancia. Dávidot Isten nevéért üldözik. A nem láthatóhoz való hűségéért nagyon is kézzelfoghatóan gúnytárgyává válik. Milyen vihar van a lelkében? Könnyem lett a kenyerem, elcsügged a lelkem. Örvény, zuhatag, a hullámok átcsapnak fölöttem, mintha csontjaim tördelnék. Sőt, így szól Istenhez, miért feledkeztél el rólam? Vajon akkor most vége? Elhagyja Istent? Vagy Isten hagyta el őt? Nem. A lelkéből feltörő panasz után rögtön eszébe jut, milyen Isten, és eszébe jutnak az ő szabadításai. Ekkor már saját lelkéhez szól. Miért csüggedsz el, én lelkem? És rögtön megváltozik a kép, mintha a szomjazó szarvas odaért volna a forrásvízhez, pedig még nem szabadult ki a szorongató helyzetből. A fordulat nem a körülményekben következik be, hanem abban, hogy önmaga helyett ő ránéz. És ez elég ok arra, hogy így fejezze be panaszát. Még hálát adok neki, szabadító Istenemnek.

Bízzál, bánatos lélek, mit bánt a bú, a gond? Él még, ki annyi vésznek torkából kivont. Bajaidból kiment ő, szűnnek keserveid. Rád még a jó teremtő vígnapot is derít.

Most imádkozva nyíljunk meg a kegyelemnek, hogy befogadhassuk Istenünk nem szűnő szeretetét, megvalva vele való egységünket. Imádkozzunk!

Irgalmas atyám, szívemből köszönöm, amiért megengedted, hogy ezután az éjszaka után is egészségesen és pihenten kelhettem föl, és amiért kegyelmed adományait akarod újra nyújtani nekem. Kérlek, segíts, hogy gondosan ügyelhessek arra, milyen módon élek, hogy ne ostobán, hanem bölcsen használhassam az időmet. Ha fölteszem magamnak a kérdést, mi az életem középpontja, akkor meg kell rettennem. Oly sok minden kerül középpontba, ami múlandó, és amihez nem tarthatom magam. Uram, bocsásd meg nekem az

ilyen bőreségeket, és vezess az igazi bölcsességre, hogy Krisztus üdvözítő tanítása legyen e napom középpontja. Add, hogy mindent rajta keresztül lássak, és hogy jól sáfárkodjam az idővel, amelyről számot kell majd adnom. Minden múló perc, én Istenem, hozzád vigyen közel. Üzzel kegyelmed kísértőimet. Ne legyen más vezetőm, ne legyen más mesterem, fényben, borúban, ó, maradj én velem. Amen.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Május 12-e.
2: Ezekben a szigorodott időkben különösen aktuális, hogy köszönettel emlékezzünk az ápolónők áldozatos munkájára. 1820-ban ezen a napon született Florence Nightingale, brit ápolónő, aki a krími háborúban önkéntes ápolónőket toborzott, mentette, ápolta a sebesülteket, majd később ápolónő képző iskolát alapított. Ráemlékezve tartjuk az ápolónők nemzetközi napját. Hazánkban Kossuth Zsuzsanna volt az ápolás kiemelkedő alakja a szabadságharc idején.
1: Az 1920-ban e napon elhunyt Kozma Ferenc pedagógus, művelődés szervező publicista 1867-ben szerezte meg lelkészi oklevelét. A következő két évben a jénai, a heidelbergi és a zürichi egyetemeken folytatott bölcseleti és pedagógiai tanulmányokat. 1869-ben a székelykeresztúri unitárius gimnáziumban helyezkedett el, mint a német és görög nyelv, valamint a klasszika filológia tanára. 1873-ban a tanítóképző igazgatójává nevezték ki. 1886-tól 1904-ig Kolozs vármegye tanfelügyelőjeként tevékenykedett, ezzel párhuzamosan 1892-től a kolozsvári unitárius gimnázium felügyelő gondnoka is volt. Kiadott művei: Temetési alapigék az Ó és Új Testamentumból, Mitológiai elemek a székely népköltészet és népéletben, a lelkészi hivatás jelentősége egyházi, vallási és nemzeti szempontból.
2: Micsoda boldogság az jónak lenni! A világon ez a legtisztább, legvalódibb öröm, vallotta az 1933-ban 55 évesen elhunyt Kródi Gyula író. Regényeinek száma 60 fölött van, novelláié és elbeszéléseié meghaladja a 3000-et, cikkei számlálhatatlanok. Történetei nagyrészt a mesebeli szepességben, az ezüstködös nyírségben játszódnak, és képzelt tájként a régi Pest-Budán. Hőseinek javarésze az író hasonmása, mint Szimbád, vagy Rezeda Kázmér. Legjobb regényének a Vörös postakocsit tartják. Irónia és meghatottság, légiesen finom körülírás és egyszerű tényközlés. Mindez ott van asszociációk láncolatából kialakuló mondataiban. Jellemezte a stílusát Tamás Attila.
1: 1918-ig élt Szőcs Farkas református lelkész, teológus, filozófus, egyházi író. A Budapesti Református Teológiai Akadémia tanára mintegy 40 éven át. 1895-től titkára a protestáns irodalmi társaságnak. 1896-ban lett tanácsbírája a Dunamelléki Református Egyházkerületnek és alelnöke az Egyházkerületi Értekezletnek. Kiadta és szerkesztette a protestáns egyházi és iskolai lapot és a Kis Tükör című vallásos néplapot. Néhányat említünk művei közül. Pálmaágak, elbeszélések kicsinyek és nagyok számára. A Budapesti Teológiai Akadémia múltja és jelene. A vallás élete. Középiskolásoknak írt tankönyvei, Keresztjén hittan, Keresztjén erkölcstan, Református keresztjén hit és erkölcstan.
2: 1929-ben szentelték föl a Rákosfalmi Református Egyházkerület Frecska Imre által tervezett templomát, amelynek külső kiképzése román és korai gót elemeket idéz. Rákosfalván 1897-ben tartottak először istentiszteletet. Az egyházközség kiadványa a Rákosfalvai Hívogató.
1: 2002-ben búcsúztunk Varga Domokos, József Attila és Kossuth Díjas író, újságírótól. A kiegyensúlyozott életű, 7 gyermekes apa, 1970-től szabadfoglalkozású író, 1992-től a Lyukas Óra szerkesztője volt. Gazdag életművéből említjük a Képes Történelem sorozatbeli Magyarország virágzása és romlása című, és a Bölcsbagoly sorozatbeli Népek kenyere című írásait, valamint a Jó játék a fény, az árnyék, a Bábel tornya, az Ég és föld, valamint az Édesanyám sok szép szava című ismeretterjesztő jellegű köteteit.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Ezek is a bölcsek mondásai. Nem jó a személy válogatás a törvénykezésben. Példabeszédek könyve, 24. fejezet, 23. vers.

Bizonyára ismerős számodra a korrupció fogalma. Ennek egyik fajtája, amikor nagy befolyással, vagyonnal vagy hírnévvel rendelkező emberek bűncselekményt követnek el, majd a törvényszék elé kerülve lefizetik a bírákat, hogy felmentő ítéletet hozzanak rájuk a vádlottra nézve. Forgassák ki a törvényt, és az ártatlant ítéljék el, akinek nincs annyi pénze ügyvédre, sem akkora tekintéllyel nem rendelkezik.

0: A Jóisten a Biblia szerint egy igaz bíró. Az ítéletei mindig igazságosak, akárkiről legyen is szó. Ő soha nem részrehajló. A felmentő ítéletet pedig Jézus Krisztus áldozatára nézve adja mindenkinek. Ő azt parancsolja Salamonon keresztül, hogy a bíró legyen pártatlan, elfogulatlan azokkal szemben, akik fölött ítélkezik. Ne az döntse el egy ember sorsát, hogy mennyire befolyásos vagy gazdag, hanem a jog és az igazság talaján szülessenek meg a bírói döntések, a tények alapján. Mi közöd van ehhez, hiszen te nem vagy sem bíró, sem vádlott. Ugyanez vonatkozik rád is kicsiben. Ne az alapján ítélj meg valakit, hogy mennyi pénze van, milyen márkás a telefonja vagy a ruhája, milyen a kiállása és a híre. Győződj meg személyesen arról, hogy milyen ember. Egy-egy helyzetben, mikor választanod vagy döntened kell, állj az igazság oldalára, és ne hagyd, hogy egyéb szempontok befolyásoljanak.
1: Az útravalót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Bemutatván Isten atyai tulajdonságait.
1: A mai ige 103. Zsoltár 13. verse. Amilyen könyörülő az apa a fiaihoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Gondolatok az igéről. Minden kegyelmes cselekedettel, melyet véghez vitt, Jézus azon volt, hogy Isten jóvoltának és atyai tulajdonságainak bemutatásával hasson az emberekre. Minden tanításával arra törekedett, hogy megtanítsa az embereknek a csodálatos igazságot, miszerint úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézus szeretné megértetni velünk az Atya szeretetét, és ő hozzá akar vonni bennünket, bemutatván atyai kegyelmét. Teljes látókörünket Isten jellemének tökéletességével szeretné betölteni. Tanítványaiért mondott imájában ezt mondta. Megdicsőítettelek téged a földön. Elvégeztem a munkát, amit rám bíztál. Kijelentettem nevedet az embereknek, akiket nékem adtál a világból. Jézus azért jött a világba, hogy saját életén keresztül bemutassa Isten jellemét, hogy félresöpörje a sátán által kigondolt téves elgondolásokat, és felfedje Isten dicsőségét. Csak úgy mutathatta be mennyei atya irgalmát, kegyelmét és szeretetét, hogy az emberek között élt. Ugyanis csak a jó cselekedetek által tárhatta fel Isten kegyelmét. Az emberek hitetlensége mélyen gyökerezett, mégsem tudtak ellenállni isteni példamutatása tanúságtételének, szeretetben és igazságban véghez vitt tetteinek. Isten túláradó gondviselése minden lelket megszólít és megerősíti Krisztus tanúságtételét az Atya végére mehetetlen jóságáról. Az Úr azt szeretné, hogy népe megértse. A teremtményeire árasztott áldások arányban állnak a teremtésben elfoglalt helyükkel és rendeltetésükkel. Ha még az oktalan állatok szükségletét is betölti, akkor mi ne becsüljük az áldásokat, melyeket Isten a saját képére teremtett lényekre áraszt. Isten a szeretet és gondja van ránk. Ahogyan az Atya szánja gyermekeit, úgy szánja az Úr az őt félőket.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Tanulj meg inkább az én szeretetemmel, mint a tiéddel viszonyulni másokhoz. A te emberi szereteted nagyon behatárolt, telve tökéletlenséggel és manipulációval. Az én szerető jelenlétem, amely mindig körülvesz, elérhető, hogy megáldjon másokat, és téged is. Ahelyett, hogy saját szegényes forrásaidból igyekeznél még inkább segíteni másokon, inkább légy tudatában az én kimeríthetetlen forrásaimnak, amelyek állandóan rendelkezésedre állnak. Engedd, hogy szeretetem átjárja a mások felé való szolgálatodat. Sok drága gyermekem lett a kiszáradás áldozata. Számtalan rászoruló emberrel való találkozásuk kiapasztotta őket anélkül, hogy ez tudatosult volna bennük. Te is az ilyen megfáradtak közé tartozol, akiknek, akár a sebesült katonáknak, pihenésre és rehabilitációra van szükségük. Szánj időt arra, hogy megpihenj jelenlétem szeretet fényében. Én fokozatosan vissza fogom pótolni neked az energiát, amit az évek során elveszítettél. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és megnyugvást találtok lelkeiteknek.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Mózes második könyve, 33. fejezet, 14. vers. Máté evangéliuma, 11. fejezet, 28. 29. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ézsaiás könyve 39. rész. Babiloni követek Ezékiásnál. Abban az időben Meródak Baladán, Baladánnak, Babilónia királyának a fia levelet és ajándékot küldött Ezékiásnak, mert hallotta, hogy beteg volt, de újra erőre kapott. Ezékiás megörült a követeknek, és megmutatta nekik a kincstárát, az ezüstöt és az aranyat, a balzsamokat és a finom olajokat, egész fegyvertárát és mindazt, ami kincstárában található volt. Semmi sem volt palotájában és egész birodalmában, amit meg nem mutatott volna nekik Ezékiás. Ekkor Ézsaiás próféta elment Ezékiás királyhoz, és megkérdezte tőle: mit mondtak ezek az emberek, és honnan jöttek hozzád? Ezékiás így felelt: messze földről, Babilóniából jöttek hozzám. Ézsaiás így szólt: mit láttak a palotádban? Ezékiás így felelt: mindent láttak, ami csak a palotámban van. Semmi sincs a kincstáramban, amit meg nem mutattam volna nekik. Akkor Ézsaiás így szólt Ezékiáshoz: halld meg a seregek urának igéjét. Eljön majd az idő, amikor mindazt elviszik Babilóniába, ami a palotádban van, és amit elődeid gyűjtöttek mindmáig, semmi sem marad meg. Ezt mondja az Úr: utódait közül is, akik tőled származnak, akiket te nemzel, elvisznek néhányat, és udvaroncok lesznek Babilónia királyának a palotájában. Ezékiás így válaszolt Ézsaiásnak: jó az Úr igéje, amelyet hirdettél, mert ezt gondolta, akkor az én időmben béke és biztonság lesz.

0: Mai szakasz, Ézsaiás 39. Ézsaiás könyvének 39. fejezete igen rövid. Ezékiás király meggyógyult halálos betegségéből, mert Istenhez imádkozott kegyelemért, és mert követte az Isten által tanácsolt természetes gyógymódokat. Rendkívüli, csodálatos gyógyulásának híre messze földre eljutott. Babilon királya, amint tudomást szerzett róla, szinte azonnal elküldte fiát és néhány főtisztviselőjét jó kívánságokkal és ajándékokkal Ezékiáshoz. Úgy tűnik azonban, hogy Ezékiás király saját dicsőségét, gazdagságát és hatalmát mutatja meg a pogány követeknek. Ahelyett, hogy a hatalmas, egyetlen igaz Istenről beszélne nekik, aki képes meggyógyítani és megszabadítani. Ahelyett, hogy az Isten igazságáról szóló üzenet, amely által az ő élete is meghosszabbodott, megosztására használná ezt a lehetőséget, inkább magára és királysága dicsőségére tereli a babiloniak figyelmét. Ellen White így ír erről a Proféták és királyok című könyvében. Ezékiás a követek látogatásakor hűtlennek bizonyult megbízatásához. E kudarcának története mindenki számára fontos tanulságot hordoz. Sokkal többet kellene beszélnünk életünk drága fejezeteiről, Isten irgalmáról és jóságáról, a megváltó páratlan szeretetéről. Ha szívünk és gondolatvilágunk telve van Isten szeretetével, akkor nem nehéz elmondani azt, ami lelkünket betölti. A nagyszerű gondolatok, nemes törekvések, az igazság világos fölismerése, önzetlen célok, kegyesség és szentség utáni vágyakozás olyan szavakban jut kifejezésre, amelyek föltárják, milyen kincset rejteget szívünk. Társainknak, akikkel napról napra együtt vagyunk, szükségük van segítségünkre és tanácsainkra. Olyan lelkiállapotban lehetnek, amikor az idejében mondott szó maradandóan lelkükbe vésődik. Lehet, hogy holnap egyesekkel már nem találkozhatunk. Milyen hatással vagyunk úti társainkra? Ellen White következtetése Ezékiás király története alapján, hogy ha helyesen használjuk a megfelelő alkalmakat, a jóra való befolyásunk százakat, ezreket is elérhet és pozitívan befolyásolhat. Mit teszünk tehát az Istentől kapott befolyásunkkal ma? Ha eljönnek hozzánk, életünkre kíváncsian, büszkélkedünk, mint Ezékiás? Vagy rámutatunk az igaz Istenre, aki egyedül képes gyógyulást és jólétet adni az országnak? Forduljunk kellő alázattal Urunkhoz. Kérjük, bocsássa meg, hogy túl gyakran tulajdonítjuk az ő dicsőségét magunknak. Bocsássa meg, hogy keresztényként oly gyakran elszalasztjuk annak lehetőségét, hogy hatalmáról és igazságáról beszéljünk. Bocsássa meg, hogy befolyásunkat a magunk érdekében használjuk, ahelyett, hogy Istenre irányítanánk mások figyelmét. Szenteljük magunkat az Úrnak, és a mai naptól többé ne tulajdonítsuk magunknak azt, ami csak is az Úr érdeme és kegyelme.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: Megtanulom, megőrzöm, tanítom, továbbadom a szüleim nyelvét a gyerekeim hangján elvenni nem hagyom.
1: Iránytű.

Embernek fia, profétálj Izrael pásztorai felől, profétálj és mondjad nékik. A gyöngéket nem erősítettétek, a beteget nem gyógyítottátok, a megtöröttet nem kötözgettétek, az elűzöttet vissza nem hoztátok, és az elveszettet meg nem kerestétek. Tévejgett nyájam minden hegyen, minden magas halmon. Az egész föld színén szétszoródott az én nyájam, és nem volt, aki keresné, sem, aki tudakozódnék utána. Ezékiel könyve 34. fejezet, 2., 4. és 6. vers. Jézus azt tanítja az elveszett jóról szóló példázatban, hogy üdvösségünk nem azon múlik, hogy mi keressük az Istent, hanem azon, hogy ő keres minket. Krisztus minden egyes megmentett lelket arra szólít fel, hogy mentse az elveszetteket az ő nevében. Izraelben elhanyagolták ezt a munkát. Vajon nem ugyanezt teszik-e azok, akik ma Krisztus követőinek vallják magukat? Hány tévejgőt kerestél meg és hoztál vissza a nyájhoz? Tudod-e, hogy Krisztus keresi azokat, akiket látszólag javíthatatlan és visszataszító voltuk miatt te elkerülsz? Talán éppen akkor lenne a legnagyobb szükségük a részvétedre, amikor elfordulsz tőlük. Az elveszett jó, ha nem hozzák vissza a nyájhoz, addig kószál, míg el nem pusztul. Sokan elvesznek, mert nincs kéz, amely megmentésükre utánuk nyúlna. Az angyalok szánakoznak e tévelygőkön, az emberi szív azonban nem. Ó, milyen nagy szükségük lenne a megkísértett, tévelygő lelkeknek a szívet megindító, mélységes megértésre. Bárcsak többet merítenénk Krisztusból és kevesebbet a saját énünkből.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Tedd le. Barátom, mit cipelsz magaddal éveken, évtizedeken át megbántásokat, sérelmeket, mindenféle fájó érzelmet, bántó gondolatokat, amelyek már rég szétomlottak a múltban, hatásuk is semmivé vált, sehol sincsenek, csak a te lelkedben élnek tovább. Te táplálod őket. Tőled kapják energiájukat, hiszen önmagukban már semmi erejük, jelentőségük nincs. Popper Péter.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Nagyszerű gyermekeket nevelni egy zűrös világban. Második rész. Az Úr ajándéka a gyermek. Zsoltárok könyve 127. fejezet 3. vers. A következő napokban vegyünk sorra néhány gyakorlati területet, melyek sokszor okoznak fejtörést a szülőknek. Első. Útmutatás kontra kritika. Ha nyugodt, barátságos és engedelmes természetű gyermeked van, aki szeret iskolába járni, házi feladatot írni és házi munkát végezni, öröm lesz az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel nevelni. Pál Efézusbeliekhez írott levele, 6. fejezet, 4. vers. Sokan azonban határozott és erős akaratú gyermekeket kaptak, akiknek mindenről saját elképzelésük van. Ők azok, akik tudják, mit akarnak, és hogy azt mikor és hogyan szerezzék meg. Azt is tudják, hogy mit nem akarnak megenni, felvenni, kimondani és megcsinálni. Az ilyen fiatalok szülei segítségre szorulhatnak, ha az állandó viták dacára is bizalommal és kölcsönös tisztelettel teljes kapcsolatot szeretnének fenntartani gyermekeikkel. Útmutatásuk könnyen kritikába fordulhat, ha állandóan a hibákat hangsúlyozzák. Nevetségesen nézel ki ebben a ruhában, folyton késel, miért nem tudsz olyan lenni, mint? Sokkal célszerűbb a megoldásra irányítani a gyermek figyelmét. A legjobb tanács is árt az önértékelésnek, neheztelést szül és rombolja a kölcsönös tiszteletet, ha negatív hangvételben közlik. Gyermekednek tudnia kell, hogy az ő oldalán állsz. Amikor konfliktusok adódnak, már pedig fognak, kísértést érezhetsz rá, hogy parancsolgass vagy türelmetlenkedj. Ha kiabálsz, ha megsérted vagy ha megalázod a gyermeked, elfelejted, hogy szülőként az útmutatás és a nevelés a feladatod, mindezek pedig haragot, erőtlenséget és bizonytalanságot ébreszthetnek benne önmagával és veled szemben, végül pedig lázadást szülhet. Ha viszont türelmesen, gyakorlati segítséget nyújtva tanácsolod, olyan kapocs jön létre köztetek, amely az együttműködést, bizalmat és kölcsönös tiszteletet mozdítja előre.

0: Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az emberi hangok és arcok megőrzése. Leó pápa üzenete a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára. A húsvét utáni 6. vasárnapon, az idén május 10-én tartottuk a társadalmi kommunikáció tömegtájékoztatás világnapját. A Szent Atya e napra hagyományosan üzenetet intézett a hívekhez. Üzenetének címe az emberi hangok és arcok megőrzése. Az arc és a hang minden személy egyedi, megkülönböztető jegye. Kifejezik megismételhetetlen identitását, és minden találkozás alkotó elemei. Ezt az ókoriak jól tudták. Ezért az emberi személy meghatározására az ókori görögök az arc, proszopon szót használták, amely eredetét tekintve azt jelenti, ami a tekintet előtt áll, a jelenlét és a kapcsolat helye. A személyt jelentő latin persona kifejezés ezzel szemben a hangot foglalja magában, nem akármilyen hangot, hanem valakinek az összetéveszthetetlen hangját. Az arc és a hang szenté. Istentől kaptuk őket, aki saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, és azzal az ígével hívott életre, amelyet ő maga intézett hozzánk. Üzeni a pápa. Hordozott szolgálatban, közös felelősségben. Úrvacsorás istentisztelettel kezdődött a generális konvent plenáris ülése május 8-án Balatonszárszón az SDG konferencia központban. A tanácskozáson a Kárpát-medence és a diaszpora magyar református közösségeinek képviselői egyebek mellett történelmi évfordulókról, közös szolgálati kérdésekről és Kárpátalja helyzetéről tárgyaltak. A testület elfogadta a lelkipásztori szolgálatról szóló egység okmányt, valamint a zárónyilatkozatot is. Az istentisztelet Jézus főpapi imádságából és Ézsaiás proféta könyvéből indult ki. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. János 17:15. Illetve vénségetekig ugyanaz maradok, őszkorotokig én hordozlak. Ézsaiás 46:4. Az ige hirdető Karvanszky Mónika lelkipásztor, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének elnöke arra emlékeztetett, a húsvét és a pünköst közötti időszak nem csak az egyházi évrendjében átmenet, hanem sokszor a szolgálatban élők lelki állapotában is ismerős helyzet. Van hit, van bizonyosság, de gyakran ott van a kérdés is, hogyan tovább? Újra megrendezi nyári kántorképző képzéseit a Tiszántúli Református Egyházkerület. A kántorképző tanfolyam időpontja július 22-től augusztus 8-áig lesz. A szervezők zenei előképzettségtől függetlenül várnak kezdőket és haladókat. Az alsó korhatár 12 év. Az intenzív kurzushoz 3 alkalomból álló szinten tartó tréning tartozik, amelyet évközben egy-egy hétvégén rendeznek meg. Ennek időpontjait a későbbiekben a honlapon teszik közzé. A részvételi díj 70 000 forint, amely fedezi a teljes képzési költséget, a szállást és az ellátást is. A továbbképző tanfolyam időpontja augusztus 3-ától 8-áig van. Ez gyakorló kántoroknak, ének és zenetanároknak korhatár nélkül hirdeti meg az egyházkerület. A részvételhez zenei előképzettség szükséges. Az időjárásról. Bár változékony, de kellemes idő. Ma kedden napközben csökken a felhőzet, de még több felé lehet eső. Északnyugatira fordul a szél, és 14-21 fokunk van. Szerdán is napos, felhős időre van kilátás, még néhány záporral. Délire fordul a szél, és még 14-19 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

Sola fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

reggeli csendesség. Ha Jézus legyőzte a világot, akkor neked is sikerülhet.

Mindannyiunk életében vannak kihívások, megpróbáltatások, kísértések. De nem egyedül kell megküzdenünk ezekkel. Nem vagyunk magunkra hagyva, hiszen velünk van a seregek ura, ami Istenünk. Velünk van Jézus Krisztus, aki legyőzte a világot. Ő azért jött a földre, hogy megváltson minket. A sátán és a befolyása alatt álló emberek megpróbálták megakadályozni, hogy elvégezze az Istentől kapott megbízását. De ő nem hagyta, hogy a világ hatással legyen a gondolkodására, és eltávolítsa őt a mennyei atyától. Hűséges és engedelmes maradt mindvégig. Ezért mondhatta, hogy legyőzte a világot, és hogy a sátánnak, a világ uralkodójának nincs hatalma

vakkal akar bátorítani téged. A világot szüntelenül rángatja ide-oda a vonzó és csábító hangok áradata. Éppen ezért a világ legyőzése azt jelenti, hogy bízol az egyetlen hangban, mely figyelmeztet, vigasztal, megvilágosít és békességet hoz. A világ saját maga köré épül, büszkén hirdetve. Nézd csak rám! Nézd, mennyi mindenem van, és milyen fontos vagyok. Legyőzni a világot azt jelenti, hogy kifele mások fele fordulsz. És azt tartod a szemed előtt, hogy a házastársad, a gyermekeid, vagy mások boldogsága sokkal fontosabb, mint a saját örömöd. A világ könnyen lesz érdektelen, követelőző, a tömeg rajongását kereső. Ezzel szemben a világ legyőzése alázatot, együttérzést, türelmet és mások iránt gyakorolt irgalmat jelent.

Próbálj meg ma e szerint élni. Fontos, hogy megértsd, a világ legyőzése nem csupán az élet egy meghatározó pillanata, hanem olyan az egész életen átívelő pillanatok sorozata, melyek meghatározzák az örökké valóságot.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, május 12-e. János evangéliuma első fejezet, 9-től 18. versig. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett róla, és azt hirdette. Ő volt az, akiről megmondtam, aki utánam jön, nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk, kegyelmet kegyelemre. Mert a törvény Mózes által adatott. A kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jött el. Istent soha senki sem látta. Az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Philip Yancey, népszerű amerikai író és előadó, Jézus másként című művében arról a megtapasztalásáról tesz bizonyságot, hogy amikor elkezdett Jézus személyével tudatosan, mélyebben foglalkozni, egészen másként látta meg őt. Mi is sok prédikációt hallhattunk, sokat olvashattunk róla, de értjük-e, ismerjük-e őt? Megérint-e még bennünket az, ahogyan él

beszélt, cselekedett? Elcsodálkozunk-e, látva szeretetét, irgalmát, szentségét? Térdre kényszeríte minket áldozata? Szükségünk van nekünk is újból és újból rátalálni Jézusra. Belepillantani abba a titokba, ha teljes mértékben nem is tudjuk megérteni, mit jelent, hogy Isten emberré lett. János, aki nagyon is közel volt Jézushoz, évtizedekkel az események után írja le evangéliumát. A szinoptikus beszámolóktól eltérően ő másként látja a megváltó életét. Születéséről például nem Mária és József jutnak eszébe, vagy a napkeleti bölcsek, akik imádni mennek a királyok királyát, vagy a pásztorok, akik hallják az örömhírt az angyaloktól. A szeretett tanítvány Jézus földre jöttének kozmikus értelmét látja. Az örökkévaló Isten elhagyja a menny dicsőségét, és testet ölt közöttünk. Ismerjük meg mi is Jézust másként, és imádjuk őt, mint még soha. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: csendes percek.
1: A mai áhítatot Pascalina Kunyanaga írta Nairobiból, Kenyából. Reménytelenből, csodálatba. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr, jó létet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Jeremiás próféta könyvének 29. fejezetének 11. verse. Remegő kézzel, sírással küzdve szorongattam a bizonyítványomat. Az iskola legjobb tanulója voltam, de öröm helyett kétségbeesést töltött el. Szegény családból származó lányként tudtam, hogy bármilyen jók is a jegyeim, nincs remény, hogy kifizessük a középiskolai tandíjat. Könnyek között ezt suttogtam, Istenem, bárcsak ezek a jegyek olyan valakié lennének, akinek a családja megengedheti, hogy valóra váltsa az álmait. Bár elérhetetlen álomnak tűnt, jelentkeztem meghallgatásra a helyi katolikus lányiskolába. Átmentem, de nem volt elég pénzünk a felszerelésre és a tandíjra. Apám mégsem akarta feladni, és azt tanácsolta, menjünk oda az iskolába, és kérjünk haladékot a tandíj kifizetésére. Tele aggodalommal, de mégis egy hajszálnyi reménnyel a szívünkben mentünk. Csodálkozásunkra pedig az igazgató felvett, tandíj nélkül. Azzal a nappal csodák kezdődtek. Befejeztem a tanulmányaimat, és ma tanársegédként dolgozom egy tanárképző főiskolán. Visszatekintve látom, hogy Isten tervei mennyivel nagyobbak voltak az én kételjeimnél. Amikor azt hittem, hogy a jövőm elveszett, Isten utat készített, és kétségbeesésemet reménybe fordította. Urunk, hálát adunk, hogy a te terveid mindig nagyobbak a félelmeinknél. Segíts bíznunk benned. Amen. Napi gondolat. Isten terve a kétség könnyeiből reménység énekét formálja. Imádkozzunk azokért, akik nem tudják fedezni a tanulmányaikat.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Szabó Sándor, magányomban kiáltottam hozzá. Magányomban kiáltottam hozzá. Egy magányos szívben a fájdalmak nagyok. Megtört szívvel kiáltottam, hol vagy? Ő csendben válaszolta, itt vagyok. Hallottam, hív, mégsem mentem arra. Az ő fénye másfelé ragyog. Aztán, amikor mindent elvesztettem, ő csendben így szólt hozzám, itt vagyok. Itt volt velem, és én mégsem láttam. Szólt hozzám, és én nem figyeltem rá. Azt hittem, már sosem látom többé, de újra szólt, nem hallgatott soká. Magányomban kiáltottam hozzá, egy magányos szívben a fájdalmak nagyok. Megtört szívvel kiáltottam, ó, hol vagy? Ő újra így szólt hozzám, itt vagyok. Elindultam, s lassan botladoztam. Elestem, megütöttem magam. Fájdalmamban kiáltottam, kérlek, magányos vagyok, ments meg, Uram! Kísértések jöttek minden percben, s a bűn, mint egy nagy kő nyomta lelkemet. Hívott az Úr, s csendben így feleltem. Bűnös vagyok, Uram, nem lehet. De újra szólt, jöjj hát, gyere bátran, tudom, sok bűn nyomja lelkedet, hidd el, Isten mégis szeret téged, mint szerető atya a gyermeket. A Golgotán felállított kereszt áldozata te bűneidért. Hidd el, hogy Isten úgy szeretett téged, érted ontott annyi drága vért. Gondolkoztam, tényleg így van? Értem. Értem ontott annyi drága vért? Isten tényleg úgy szeretett engem, hogy fiát adta gyarló lelkemért? Miért szeretett? Miért? Nem volt oka, feltétel nélkül szeretett. Megmentett, s ezért adtam neki bűntől sebzett fáradt szívemet. Hát megtaláltam, megvan, mit kerestem. Az ő fénye én rám is ragyog. Jézus meghalt értünk a kereszten, onnan szól most hozzád, itt vagyok.

Amikor meglátta a sokaságot Jézus, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők igazságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el, mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

0: A szabadban végzett tevékenység erőssé tesz.
1: A jó egészség alapelvei. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, napkelet felől, és abba helyezte az embert, akit alkotott. És vette az Úristen az embert, s helyeztette őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. Mózes első könyve, 2. fejezet, 8. verstől a 15. versig. Gondolatok az igéről. Ádám és Éva megbizatást kaptak a kert gondozására, hogy műveljék és őrizzék azt. Bár gazdagok voltak mind abban, amivel a világegyetem tulajdonosa ellátta őket, mégsem kellett tétlenségben élniük. Hasznos foglalkozásuk erősítette testüket, s fejlesztette értelmüket és jellemüket. A férfiak és nők dolgozzanak a mezőn, a gyümölcsösben és a kertben, mert ez teszi egészségessé és erőssé az idegeket és az izmokat. Szervezetünk minden részét egyenlően kell igénybe vennünk és megterhelnünk a harmonikus fejlődés érdekében. Isten azért alkotta idegeinket és izmainkat, hogy használjuk azokat. A test tétlensége, a mozgáshiány szenvedéseket és betegségeket okoz. Akik megszokták a megfelelő testmozgást a szabad levegőn, azoknak rendszerint jó és erőteljes a vérkeringésük. Minél inkább összhangba kerülünk Isten eredeti tervével, annál könnyebben állítjuk helyre, és őrizzük meg az egészségünket.

0: A fájdalom eltávolítása.
1: Gyógyíts meg, Uram, és meggyógyulok. Ments meg, és üdvözülök, mert Te vagy az én dicsőségem. Jeremiás próféta könyve 17. fejezet 14. vers. Akut fájdalom. Egyikünk sem szeretné átélni a hirtelen, nyomasztó érzést. Életünk során azonban mindannyian szembesülünk vele. Az intenzitás változó. Néha kisebb, mint amikor gyerekkorunkban megsérül a térdünk, és néha nagyobb, egy súlyos baleset vagy betegség a következménye. Bármilyen mértékű is a fájdalom, két közös reakció lép fel. Először is a fájdalomra összpontosítunk, másodszor pedig gondoskodásra és gyógyulásra törekszünk. Gyermekkorunkban gyakran rohantunk anyukánkhoz, hogy megnyugtatást és gondoskodást kérjünk a sebeink ellátására. Ő általában kimosta a sérült testrészünket, bekötözte, így indítva a gyógyulás folyamatát. Sajnos az akut fájdalmat nem olyan könnyű kezelni, és mindig a fájdalom spektrum másik végét tapasztaljuk, azt, amely orvosi ellátást igényel. Fájdalmunk most már egy sokkal komolyabb probléma jelévé vált, és figyelmeztet bennünket a megfelelő ellátás és kezelés szükségességére. Orvoshoz kell fordulnunk. Érzelmi és lelki fájdalmunk nem sokban különbözik a fizikai fájdalomtól. Segít abban, hogy összpontosítsunk és felismerjük, hogy figyelmet kell fordítanunk a problémára. Ahhoz, hogy visszanyerjük egészségünket, figyelnünk kell erre a jelre. El kell mennünk a nagy orvoshoz, és csak akkor kaphatjuk meg a megfelelő kezelést, gondoskodást és együttérzést, amely lelki egészségünk helyreállításához vezet, ha felismerjük fájdalmunkat, és segítséget kérünk az élet és az egészség forrásánál. Jobbhoz hasonlóan talán nekünk is kitartásra van szükségünk. Folyamatosan Krisztusba kell kapaszkodnunk, még akkor is, ha nem értjük a fájdalom okát. Sírhatunk is, és megkérdőjelezhetjük őt, ahogyan Jobb tette. Lehet, hogy Isten nem avatkozik be a fizikai gyógyulásunkba, de megígéri, hogy kezeli és helyreállítja a lelki egészségünket. Mert az az ő szívének vágya, hogy egyikünk se vesszen el. Ő még anyáinknál is jobban szeretné elűzni a fájdalmat és meggyógyítani minket. Legyen ez a mai imátok. Vedd el a fájdalmamat, gyógyíts meg, Uram, testileg és lelkileg engem.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 12-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetség igét a 102. Zsoltár 18. verséből olvasom. Törődik az Úr a gyámoltalanok imádságával, nem veti meg imádságukat. Az Új Szövetség ige a Jakab levele 5. fejezetének 16. verse. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Egyetlen ember szava, egyetlen ember szavazata, egyetlen ember tettei. A világtörténelem tele van hitvalló helyzetekkel, amikor egyetlen egy ember kiállásán áll vagy bukik minden, avagy nagyon szoros választásnál egyetlen egy szavazat szentesíti végül az eredményt. Evangélikus öntudatunk legendába hajló része, amikor Luther egymaga állt ki a Wormsi birodalmi gyűlés elé 1521. április 18-án, és a történelem előtte is azóta is bizonyította az egyén, a személyes döntés és kiállás felbecsülhetetlen fontosságát. Nem nézhetjük le az egy erejét. Egyetlen igaz ember imádsága képes megváltoztatni mindent. A kánaáni asszony története a Máté evangéliumának 15. fejezetében megmutatja számunkra azt is, hogy az egy ereje akkor lesz legyőzhetetlenné, ha kitartással párosul. A buzgó könyörgés mögött van egy bizonyos fokú makacság, levakarhatatlanság, kitartás. A buzgó könyörgés mögött mindig ott van a hit. Kérem, akarom, mindent megteszek érte, könyörgök érte az Istenhez, mert hiszek benne. A hit ereje elképesztő. Az igaz ember, amikor buzgón könyörög, talán fel sem méri, milyen gazdag. Ugyanis a hit ajándéka az övé. Ha tudunk buzgón könyörögni, akkor megajándékozottak vagyunk. Hittel megajándékozottak, akiket sohasem hagy el a remény, ezért imádságunk nem hiába való. Imádkozzunk. Atyánk, köszönjük neked megajándékozottságunkat. A hit ajándékát, amely kitartásra sarkal. A reménység ajándékát, amely újra meg újra erőt ad, és arra indít, hogy ne adjuk fel életünk legnehezebb perceiben sem, ha utunkat próbák és csapások is keresztezik. Add, Urunk, hogy evangéliumot hírvivői legyünk, felvállalva egyéni döntéseinket, és hogy ne féljünk egyek lenni, ha rólad teszünk bizonyságot. Amen. Az áhítatot Homoki Pál írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Törődik az Úr a gyámoltalanok imádságával, nem veti meg imádságukat. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.

Arianna apja lábának megmosása mély lelki gyógyulást hozott a számára. Az alázatosságnak ez a cselekedete részéről ugyanaz volt, mint amit Jézus tett a tanítványaival, hogy megmutassa és emlékeztessen arra, hogy jó szolgák legyenek. 90 éves korában az Alzheimer-kor olyannyira feldúlta édesapja elméjét, hogy sok mindenre már nem emlékezett. Arianna sok bűntudatot hordozott a szívében, azért a kárért, amit az apjának évekkel ezelőtt okozott. Tinédzserként eljött otthonról, hogy egyedül boldoguljon. Saját maga akar dönteni arról, hogy miként élje az életét. Azt hitte Arianna, hogy elég idős már ahhoz, hogy keresztény szülei figyelő szemétől távol is jó döntéseket hozhasson. Azonban elkövette azt a hibát, hogy egy olyan emberre bízta az életét, aki nem az ő érdekeit tartotta szem előtt. Amikor megtudta Arianna, hogy teherbe esett, azonnal ragaszkodott az abortuszhoz, ami akkoriban ott illegális volt. Egy közeli barátnő, aki Krisztusban hitt, azt tanácsolta, hogy tartsa meg a babát. Arianna hallgatott a barátnőjének bölcs tanácsára. Édesanyja ragaszkodott ahhoz, hogy hazatérjen, apja akarata ellenére, aki nagyon csalódott volt, amikor visszatért, mert szégyent hozott a családra. Prédikátorként egy terhes és hajadon lánnyal, egy gyülekezet lelkipásztoraként miként vezethette volna a nyájat, amikor a saját gyermeke is ilyen messzire elkóborolt. Arianna most felelős felnőttként meleg vizet öntött a mosdótálba, hálával, tisztelettel és szeretettel mosta meg édesapja lábát. Ebbe az alázatos cselekedetbe sok kegyelem fért bele. Isten megadta neki ezt a lehetőséget, hogy bocsánatot kérjen apjától azért, hogy semmibe vette a bibliai tanításokat, melyeket ő igyekezett gyermekei életébe önteni, hogy gazdag, lelki kapcsolatuk legyen az Úrral, akit ő szeretett és szolgált.

az Istentől ihletett nevelés nem csupán tanítás, hanem jellemformálás. A szülői hatalom nem zsarnokság, hanem Isten által kijelölt megbízatás, melynek célja a gyermekek szívének Istenhez való vezetése. Az irántuk lévő nagy szeretet nem abban mutatkozik meg, hogy megengedjük nekik, hogy saját akaratukat kövessék, hanem abban, hogy megtanítjuk őket engedelmeskedni a szülőknek, akiket Isten az ő vezetésükre rendelt. Ez az első lépés az Isten iránti engedelmesség felé. Ezt a szülők példamutató, következetes és szeretetteljes nevelése alapozza meg. Az ő feladatuk, hogy már kora gyermekkortól megtanítsák az önuralomra, az engedelmességre és a kötelesség iránti szeretetre a gyermekeiket. Amikor a szülők a Biblia alapján nevelnek, az nem önkényes szabályokat jelent, hanem az isteni jellem tükrözését. Ez a nevelés gyümölcsöt terem. Tiszteletet, hűséget és az isteni rend iránti megbecsülést.

Arianna mostanra áldás lett a családja számára. Jó gondozója volt az édesapjának és a nagyapjának is a későbbi éveikben. Minőségi időt töltött velük, és számos mentális és fizikai szükségletüket kielégítette, amikor már nem voltak képesek erre egyedül. Reméli, hogy egy nap megmoshatja majd a gyermeke lábát is. Szeretné elmondani neki, hogy mennyire nagyra értékeli a családjáért tett szolgálatát. Akár csak apja esetében, ez is az alázatosság cselekedete lesz. Isten irgalmas szeretetének és kegyelmének az elismerése.

hallgass, fiam, apád tanítására, és ne hagyd el anyád intelmeit, mert ékes koszorú lesz az a fejedre, és nyaklánc a nyakadra. Példabeszédek könyve, első fejezet, 8. és 9. vers.

0: hír összeállításunk következik.
1: Ápolók nemzetközi napja. Május 12-e világszerte az Ápolók nemzetközi napja annak emlékére, hogy 1820-ban ezen a napon született Florence Nightingale brit ápolónő, az ápolóképzés kiemelkedő alakja. Magyarországon az ápolóképzés egyik legkiemelkedőbb személyisége Kossuth Zsuzsanna, 1817-től 1857-ig élt, akinek nevét az országban több egészségügyi intézmény is viseli. Ő volt hazánk első országos főápolónője, aki tevékenységét Florence Nightingale-nél előbb kezdte meg. Az ápolói hivatás hitvallását ő a következőkben fogalmazta meg. Egy legyen bennünk az akarat, fölkeresni a szenvedést, s enyhíteni azt. A Magyarországi Betegápolók Országos Egyesülete 1906-ban alakult meg. Európában krónikus az ápolóhiány. A kontinens legtöbb országában rohamosan öregszik a társadalom, és egyre több idős ember szorul rendszeres otthoni ápolásra. Ez egyre több szakképzett gondozót igényel. Életminőség határok nélkül. A fogyatékossággal élők életminőségének javítása érdekében gyűlt össze közös gondolkodásra a Nemzet Református Gyülekezeteinek számos szakembere és érintettje a Kárpát-medencei Református Fogyatékosságügyi Konferencián. A tanácskozás idei, immár második alkalma az életminőség határok nélkül címmel a központi témával összefüggésben a szeretetszolgálat további lehetőségeit is taglalta. A Jobb Adni Nonprofit Kft. És a Református Szeretetszolgálat Erasmus Plus pályázata nemzetközi együttműködése e kiemelt eseményének a Káposztásmegyeri templom adott otthont. Az április végi napkora délelőtti óráiban megtelt a templom előtere határon túli és itthon élő testvérekkel, szakemberek, intézményvezetők, lelkészek és a téma iránt érdeklődők gyűltek össze, és már a programok kezdete előtt lelkesen diskuráltak, megosztották egymással tapasztalataikat. Szeretett Híd 2026. Az idén 18. alkalommal rendezik meg a Szeretett Híd a Kárpát-medencei Református önkéntes napokat, amelyhez egyének, gyülekezeti közösségek és csoportok egyaránt csatlakozhatnak. A Református Szeretetszolgálat önkéntes programjának célja, hogy közösen tegyünk jót a környezetünkben, segítséget nyújtsunk, szépítsük településeinket, és tegyük láthatóvá a szeretet gyakorlati erejét. Az akciók három fő területre összpontosítanak: a környezetszépítés, a szociális segítségnyújtás és a közösségi fejlesztés. A kezdeményezés különlegessége, hogy alulról jövő ötletekre épít. A résztvevők saját közösségükben találhatják meg azokat a feladatokat, amelyekkel valódi segítséget nyújthatnak. Jelentkezni a Szeretett Híd honlapján lehet, címe szeretethíd.hu. Missziói napok az egyházkerületekben 2026. Az Evangélikus Egyház egyházkerületei az idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. A déli egyházkerület a jövő szombaton, május 16-án Békés Csabára, a nyugati Dunántúli egyházkerület ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket. Az időjárásról. Bár változékony, de kellemes idő. Ma kedden napközben csökken a felhőzet, de még több felé lehet eső. Észak-nyugatira fordul a szél, és 14-21 fokunk van. Szerdán is napos, felhős időre van kilátás, még néhány záporral. Délire fordul a szél, és még 14-19 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és nagyon-nagyon remélem, hogy emlékeznek még, hogy hol is tartottunk. Péter apostol rendkívüli körülmények között szabadul a börtönből. Sokszor törjük a fejünket azon, hogy vajon Isten, amikor cselekszik, akkor miért tesz néha ilyen egészen elképesztő csodát, és máskor pedig, minthogyha nem avatkozna közbe. Azt hiszem, hogy erre a választ nem fogjuk tudni megadni. Egy azonban biztos, hogy Péter apostolnak a szabadulása az városszerte óriási hír lett, és egészen biztosan mondhatom, hogy nem csak városszerte lett óriási hír, hanem ez a szabadulás hirtelen, hát nem tudom, hogy szabad-e ezt a szót használni ebben a helyzetben, de politikai tényezővé vált. Hiszen ugye Herodes Agrippa azt a bizonyos éhínséges, nehéz időt, egyébként még ráadásul a környező népe,

ez volt a vége, hogy amikor megvirrad, és Péter már távozott az éjszaka során a városból is, miután a testvérekkel megbeszélte a dolgokat, mikor megvirrad, óriási riadalom támad a katonák között, nem értik, hogy mi történt, Heródes kerestette, ami azt jelenti, hogy nyilván házkutatások voltak a városban, nyilván útlezárások voltak, hogy a mai szó használatot is próbáljuk bevonni egy kicsit, és egy idő után be kellett látni, hogy ez az ember szőrén szálán eltűnt. Itt azonban szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, hogy a bilincsei nem, mert azok a katonák, akik össze voltak vele kötve, azokról nem esett le a bilincs. Tulajdonképpen olyan filmre való ez az egész történet, ugye? És olyan jól el lehetne ezen derülni, vagy el lehetne ezen meditálni, hogy milyen érdekes. Hát Heródes nem sokat törte a fejét, részben nagyon megrémült, de azonnal kiadta a parancsot, ki kell vallatni az őrséget, és aztán börtönbe kell őket vetni. Ő maga pedig Júdeából Cézáreába távozott. Ez azért sok mindent elárul, mert úgy tűnik, hogy jobbnak látta a környékről is eltűnni. Miért? Mert úgy gondolom, hogy egyszer csak eszébe idéződött, hogy ezeknek az embereknek a főnökével neki volt némi afférja. Hiszen arról a Heródesről beszélünk, aki Poncius Pilátustól megkapta a lehetőséget arra, hogy ő ítélkezzen Jézus felől, aki elkezdte heccelni Jézust, hogy tegyen valami csodát a szeme láttára, és Jézus még csak válaszra sem éltatta, és most, amikor nem tudta heccelni Jézust, valószínűleg megértette, hogy itt Jézus személye van a dolog mögött, és hát most tett csodát a szeme láttára, csak ez egy olyan csoda volt, ami messze fölül volt minden elképzelését Heródesnek, és az, aki a saját szabadulásáért semmit nem tett abban a helyzetben, hiszen nem szállt szembe Heródessel, nem szállt szembe Pilátussal, nem szállt szembe a papi tanáccsal, nem jött le a keresztről, biztos vagyok benne, hogyha akarta volna, megtehette volna, sok mindent tehetett volna, aki hagyta magát oda áldozni, az most egészen elképesztő módon beavatkozik az egyik szolgájáért, és Heródes halálra rémül. Tetszik-e tudni, hogy a hitetlen ember tud nagyon megijedni? Hívő is, de a hitetlen is. Annyi a különbség sokszor a hívő és a hitetlen között, és ezt nagyon nagy fájdalommal mondom, mert az elmúlt évtizedek szolgálati tapasztalata van benne, hogy ilyenkor a nem hívők csak nem minden esetben tudják, hogy Istennel van dolgok. A hívőkről ezt nem tudom elmondani. Sokszor keresnek magyarázatot. A nem hívők valahogy ráéreznek, hogy miről is van szó. Heródes is tudja, hogy miről van szó. De ha telnek múlnak a napok, és tetszik tűnni, hogy hogy van ez, ha telnek múlnak a napok, akkor egyszer csak az emberben úgy homályosodni kezdenek az emlékek. Fakulnak. A félelem is enyhül. Akkor már nem történik semmi. Nem is történhet semmi. Na ebben a helyzetben előkerül egy régi politikai feszültség, Tírus és Szidón ugyanis Heródesnek a hatalma alá tartozik, és Heródes meglehetősen pikírten és balkézről bánik ezzel a területtel, de inkább olvasom Lukács beszámolóját az apostolok cselekedeteiből. Heródes ellenséges indulattal volt a tírusziak és a szidóniak iránt, de azok egy akarattal eljöttek hozzá, és miután megnyerték Blastust, a király kamarását, békét kértek, mivel tartományukat a királyéból élelmezték. Egy kitűzött napon Heródes felöltözött királyi ruhába, és a trónjára ülve beszédet intézett hozzájuk. A nép pedig felkiáltott. Isten hangja ez, és nem emberé! Az úr angyala pedig azonnal lesújtott rá, amiért nem Istennek adta a dicsőséget, férgek emésztették meg, így pusztult el. Nem hiszem, hogy ez az a történet, amit a legszívesebben felolvasunk a gyermekeinknek, esti családi áhíthatnak. Pedig kéne beszélgetni a gyermekeinkkel erről. Nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy hogy is fogjuk tudni ma este ebben a nagyon szűk intervallumban, ebben a
a kis

0: Biblia tanulmányozó 21-22 percben ezt végig gondolni. Hogy lehet, hogy Isten így büntet? Hogy egyik pillanatról másikra lesújt valakire az Úr angyala. Mi a kegyelmes Istenről szeretünk beszélni, aki, hát hogy a matematikai fogalmat kölcsönvegyük, mi a kegyelemmel mindig úgy számolunk, hogy N plusz 1, ami azt jelenti, hogy a meghatározatlan mennyiség után is még egy plusz lehetőségre vágynánk, ugye? Miért is? Mert hát úgy gondoljuk, hogy Istennek ez a dolga. Diák voltam még, amikor egyszer fölírta valaki a táblára, nyilván várták, hogy hogy is fogok reagálni az osztálytársaim eme pimasságára. Nagy betűkkel az várt a táblán, hogy Isten mindig mindent megbocsát. Hogy ne tenné, ez a mestersége. A Szentírás nem erről tanúskodik. A Szentírás arról tanúskodik, hogy Isten kegyelmi időt ad. De hogy Füle Lajos híres négysorosát idézzem, hogy is hangzik ez? Megtérésre való időt Isten kinek-kinek megállt. Ninivének 40 napot, Sodomának egy éjszakát, de megtérni késő lesz már, amikor az idő lejár. Mi ezzel nem számolunk. Heródes rengeteg lehetőséget kapott. Az ő királysága alapvetően úgy indult, hogy átvette a hatalmat az édesapjától, aki egy kegyetlen, vérszomjas, bosszúálló ember volt, aki őróla is halálos ítéletet mondott ki, csak mivel az apukája az utolsó néhány napját úgy töltötte, hogy férgek emésztették meg, mert egy teljes vérmérgezés után volt, ezért a szolgái már nem hajtották végre azt az utolsó parancsot, hogy az még életben levő négy fiát is ki kell végezni. Ezért juthatott ő negyedes fejedelmi pozícióba, királyi rangra. De nem becsülte ezt. Testvéreihez hasonlóan meglehetősen világi életet élt, semmibe véve prófétai üzenetet, semmibe véve Keresztelő Jánosnak a prédikációját, semmibe véve maga Jézus prédikációját, a vele való találkozást. Néha hatalmába kerítette a félelem, akkor egy picit megjuhászkodni látszott, de mihelyt lehetőséget kapott, akkor egy eldurvult lélek megnyilvánulásait tapasztalhatták a környezetében. És Isten ad lehetőséget. Mi sokszor nem értjük, hogy miért nem sújtott le már sokkal korábban. Hogy élhette túl például Jézusnak az ítéletét, amikor gúny tűzött belőle? Hogy élhette túl Pilátust, aki nem sokkal azután, amiután kimondta Jézusról ezt az ítéletet, számüzetésre került, és aztán ott öngyilkosságot hajtott végre számüzetésében? Hogy élhette túl? Én nem hiszem, hogy ma este én erre fogok tudni válaszolni. Azt tudom, hogy a legbűnösebb embert is nagyon sokszor engedi az Isten tovább az útján azért, hogy hát ha megtér. Aztán egyszer csak elfogy a lehetőség. Mikor fogyott el? Amikor a politikai érdeke egy népcsoportnak úgy hozta, hogy Istennek kiáltsák őt ki, Istenként dicsőítsék, és akkor a mindenható Isten azt mondta, hogy na, akkor ennyi volt. Vélem hallani a másik oldalról, tetszik tudni, néha úgy érzem, mintha ott a másik oldalon a készülékek előtt beszélgetnénk egymással, szóval vélem hallani a másik oldalról, hogy de ember, hát abban az időben, amikor ez történt, a császárnak minden nap áldozatot mutattak be, és Isten nem pusztította el a császárokat. Én ezzel teljesen egyetértek, hogy ez igaz, csak tessenek arra gondolni, hogy melyik császár is gondolta magát, vagy tartotta magát Isten választott népe fejedelmének. Azért ez egy másik kategória. És Isten a saját népének, sőt, ha kell, most a saját főpapjainak és papjainak deklarálja azt, hogy meddig is lehet elmenni, illetve meddig nem lehet elmenni. Az, hogy Tírus és Szidon pogánymódra él, bocsánat, nagyon szörnyű, amit fogok mondani, de mégis így van, tegye, hiszen pogány. De ha Isten népe, akár elvileg Isten népéhez tartozók, pogány módra élnek, egyszer csak számíthatnak arra, hogy Isten beavatkozik. Mi másképp szeretnénk protekcionizmust látni, mi úgy szeretnénk látni, hogy a pogányokat, az istenteleneket Isten keze utoléri, hát a saját népéhez tartozóknál Isten rendszerint behunja legalább az egyik szemét, de inkább mind a kettőt, hiszen mégiscsak mi vagyunk azok, akik hát egy picit közelebb kell, hogy essünk a szívéhez. Ezt azért is mondom el, mert nem vagyunk olyan messze Adventtől, az ő visszavárásának az emlékeztetésétől, egyébként ez nem tud elmúlni. Szeretném fölhívni mindenkinek a figyelmét, hogy ez nem olyan, hogy egyszer csak úgy 4 hétben lezáródik, és a következő Adventig majd nem fog visszajönni az Úr. De ezzel kapcsolatban azt mondta a Szentírás, hogy mielőtt visszajön az Úr, el fog kezdődni az ítélet először az Isten házán. Ami azt jelenti, hogy mindenek előtt Isten a saját népénél engedi meg, hogy beinduljon a rosta, és kihullanak majd azok, akik színből, akik érdekből, akik mindenféle hátsó szándékkal, vagy éppen érdektelenül tartoztak az ő népéhez, és egyáltalában nem véletlen, hogy úgy beszél Isten igéje, mint egy kicsiny nyájról, mint egy keskeny úton járó népről, akik egy szoros kapun keresztül léptek be, és hogy ez mennyire komolyan gondolja az Isten, a Szentírás csak nem minden proféciája, amelyik az utolsó időről szól, erről beszél. De hogy visszakanyarodjunk Heródeshez, Isten most megállt mond. Az nagyon megrázó, hogy Heródes hogy hal meg. Mert az, hogy kap egy teljes vérmérgezést, és férgek emésztik a testét, ez önmagában szörnyű. De ha összehúzzuk a történelmi igazságot, hogy pontosan úgy veszíti az életét, mint az apja, a megvetett apja, akiről mindenki tudta, hogy milyen galád szennyes életet élt, mintha Isten azt mondaná, az életmód nagyon hasonlított, a hozzáállás nagyon hasonlított, miért különbözne a vég? És amikor ezt végig gondolja az ember, ez több, mint megrázó. Még egyszer mondom, én is tudom, kedves hallgatóim, hogy mást várnánk az Istentől. De ne felejtsük el, hogy itt a mindenhatóról beszélünk. Aki világosan és egyértelműen elmondta, és ezt Heródesnek is kellett ismernie, onnan gondolom, hogy Heródes ismerte, mert a családtagjai, később majd Pál apostol Cézáreában találkozik Berenikével, aki ebből a családból származik, és kiválóan ismeri az Isten igéjét. Pál apostol mondja is, hogy tudom, hogy ismered. És Agrippa király, aki szintén ebből a családból származik, rólad is tudom, hogy ismered. Sőt, azt mondja neki Pál, hiszel-e a profétáknak, tudom, hogy hiszel. Amit lehet szónoki fordulatnak tekinteni, de én azt hiszem, hogy Pál azért egy kicsit többet mondott ott, mint szónoki fordulatot. És mivel, hogy ismerhették az Isten igéjét, tudhatták, hogy én az Úr vagyok az Isten, és az én dicsőségemet senki másnak nem adom. És nem lehet azt mondani, hogy ó, kérem szépen, hát a politikai széljárások, a nép, az Isten adta nép, hogy Arany János szavait idézzem, hát azok milyenek is, hát nem lehet más csinálni, hát az ember el kell, hogy tűrje, még azt is, hogy dicsőíti a nép, hogyha arról van szó, hát nem kellett volna ezt meghallani, de meg kellett volna hallani, és Heródesnek kellett volna az elsőnek lenni, aki nem engedi összehúzni a saját személyét az élő Istennek a személyével semmilyen szinten. Mit is jelent ez? Szeretném mondani, hogy ez például azt jelenti, hogy a gyülekezet újra megszabadul. És Istennek az eszközei ebben a szabadításban úgy tűnik, hogy különbözőek. Mert az előző üldözésnél Isten kivette az üldözőt, és a vérszomja Saulból csinált egy Pál apostolt. Ennél az üldözésnél Isten kivette az üldözőt. Ugye tetszenek hallani a pontot. De mondhatom, hogy felkiáltójel. Kivette az üldözőt. És mivel Heródes, aki szította, gerjesztette ezt az egészet, eltűnt a képből, nyilván a gyülekezet felsóhajthatott. megszabadult. Nem kell azt mondanom, hogy a gyülekezet örvendezett, bár attól félek, hogy ezt is néha érdemes lenne átgondolni. Mert hogy is tanított bennünket az Úr Jézus imádkozni? Van abban az imádságban, a mi atyánkban egy különös mondat. Szabadíts meg minket a gonosztól. És itt mindig a kísértéseinket értjük, mindig azokat a dolgokat értjük, amik rosszra vinnének bennünket. És ez helyén való is. Csak van itt egy probléma. Pál apostol nem hiszem, hogy rosszul értelmezte a mi atyánkot, amikor azt írta az egyik gyülekezetnek, imádkozzatok egyúttal érettünk is, hogy megszabaduljunk a gonosz és alkalmatlan emberektől. És hogyha valaki nem értené pontosan, akkor egy másik írásában Pál apostol azt fogja mondani, az ércmíves Sándor igen sokat ártott nékem, fizessen meg neki az Úr az ő cselekedetei szerint. Ugye senki nem gondolja, hogy Pál apostol elfelejtette, hogy keresztény, és ezt ő nem írhatja le. A szabadíts meg minket a gonosztól, az nem azt jelenti, hogy mi megmondjuk Istennek, hogy most melyik utat kell járni. Hogy az illetőből hadd legyen már egy apostol, vagy egyszerűen csak vegye ki a forgalomból. Ez az Isten dolga. Nekünk nem ez a dolgunk, de látni azt, hogy valaki előttünk tornyosul, nem a munkánk előtt, mint akadály, nem a mi személyünk érvényesülése előtt, hanem az Isten munkája előtt. És ne felejtsük el, hogy az Istennek van hatalma. Miért is? Egyrészt védi az ő népét, másik védi az ő saját szentségét. Harmadrészt utat akar nyitni. És ezt az útnyitást a gyülekezet azonnal érti. Tessék csak figyelni. Az Úr igéje pedig növekedett és terjedt. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy a gyülekezet egy másodperce se gondolta, hogy hát akkor most fújjuk ki magunkat, testvérek, végre Heródes eltűnt a képből, az üldözőink egy pillanat alatt szertefoszlottak, hát akkor most menjünk el nyaralni, pihenjük ki magunkat, zárjuk magunkra egy kicsit az ajtót. A gyülekezet azzal a szabadsággal abszolút helyesen élt. Az van ideírva, hogy az Úr igéje terjedt. Ezt azért vettem előre, mert ebből következik, hogy növekedett a gyülekezet. Nem taktoborzót tartottak, nem kezdtek el valamiféle kétértelmű szövegeket mondani, és ezt azért mondom el, mert én még átéltem a rendszerváltást, ahol nagy derültséget keltve mondta valaki, hogy ez valahogy úgy működik, hogy ki a pártházból, be a templomba. Mert most az az érdek. Nem volt erről szó, a gyülekezet nem kezdett el olcsó kegyelmet árulni, nem kezdte el a prosperitásnak az akkor éppen soros evangéliumát terjeszteni. Arról beszéltek, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy a sátán munkáját lerontsa. Wilhelm Busch-tól tudom az egyik írásából, ő a náci Németország idejében sokszor volt börtönben a hitéért, de nem csak ő, hanem a testvére is. És a testvére élte át, hogy nagyon csúnyán megfenyegette az egyik vallatótiszt, akinek éppen lejárt a munkaideje, de megígérte neki, hogy a holnapi nap az egyszer s mindenkor emlékezetes lesz a számára. És valami olyasmit mondott Wilhelm Busch-nak a bátyja, hogy hát azt meg is kell érni. Hát nagy dérrel, durral elvonult a vallatótiszt, aztán alig telt el egy rövid idő, és a Busch cella ajtaján belépett egy magasrangú náci tiszt, és úgy oda bökte Busch-nak, hogy mondja, a maga istene tud ölni, és az volt a válasz, hogy miért ne tudna, de miért kérdezi. Mert hogy a vallatótiszt elindult haza, és itt az épület lépcsőjén megcsúszott, hanyatteset beverte a tarkóját, és azonnal meghalt. És mi lett a következmény? Hogy ez a náci tiszt elkezdett kérdezősködni. Buschban volt annyi humorérzék, hogy annyit mondott, hogy hadd lépjünk már ki a cella elé, hát itt olyan szűken vagyunk ebbe a alig néhány négyzetméter cellába, a náci tiszt még abba is belement, és pár percen belül körülállták náci tisztek Busch lelkészt, és az evangelizációt hallgatták. Csak sok évvel később tudta meg, hogy a cellák közül az egyikbe az egyik lelkipásztortársa térden állva végig imádkozott, mert az egész börtön hallgatta az ige hirdetést. És fölismerte a hangját, és tudta, hogy itt most evangéliumot hirdetnek. Tehát hogy jut eszébe valakinek börtönbe zárva evangéliumot hirdetni, amikor pont azért csukták oda? Azért, mert mi nem magunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat. Ezt attól a pálapostoltól tanultam, aki úgy lett Krisztus apostola, hogy megszabadította a Isten az ő népét a vérengző kezétől, és új életet adott neki. Szabad nekünk fölkiálteni, testvéreim, kedves hallgatóim, szabadíts meg minket a gonosztól, és bízzuk az Úrra, és imádkozunk azért, hogy akik most a keresztény identitásnak, a keresztény hitnek, az újjászületett életnek nagy ellenségei, bár csak átélnék, megtapasztalnák, hogy Krisztus Jézus azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszetteket, hogy lerontsa a sátán munkáját, és hogy irgalmas és könyörülő az Úr, amíg lehet. Amen.
1: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
2: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

Balog Miklós, légy hű, mint halálig. Hallgasd meg, ó Uram, hűtlen, rossz gyermeket. Bevallom megbánva, ó bocsásd meg, minden bűnömet, vétkemet, hogy azt láttam mindig hűtlenebb a másik, s mindig másnak mondtam, de magamnak soha. Légy hű, mint halálig. Ellened a szívem, ó, hányszor vétkezett, tudva, s tudatlanul. Hányszor voltam Júdás, s lobbanó Péteret. Dogmákba burkoltam önmagamat áldig, rút megalkuvással feledve szavadat. Légy hű, mint halálig. Ó, hányszor hallottam, s nem adtam szavadra. Mégse tudtam akkor lábaidnál ülve, ígédet hallgatva, fénylő napsugárban lelkem miért fázik? Mert hol hű volt, hol nem, de ma nekem szóltál. Légy hű, mint halálig. Hála legyen néked, s kérni csak azt tudom, ne kíméld a szívem. Dacos, büszke szívem, törd össze Jézusom. Bűneim belőle írd ki mindegy szálig, s visszhangzik majd szabad, megtisztult szívemben. Légy hű, mint halálig. Mindent úgy tehessek, amint hozzád illik, hogy lehessek, Uram, a te lelkiekben gazdag ifjad mindig. Így szólj mindnyájunkhoz, a szó mit sem számít, cselekedetekkel, bizonyított hittel, légy hű, mint halálig. Félsz, hogy megaláznak? Kigúnyolnak érte? Hát őt, sok bűnödért, mennyi testi, lelki ostorcsapás érte? Mégis hű volt hozzád, fel a Golgotáig. Ő az Isten ember, méltán kér, hogy hozzá légy hű, mint halálig. Hidd, ahogy ő szeret, nem szeret úgy senki. Szeress te is, hiszen kit szeretünk, ahhoz nem nehéz hű lenni. Dánieli próba dicsőséggé válik. Tekints te is, testvér, az ige mélyére, légy hű, mint halálig. Tépd ki, Jézus, minden gonosz gondolatunk, mely elválaszt tőled. Lássa meg a világ, hogy tieid vagyunk. Érdemes hű lenni most s minden koron át, mert megadja végül, amit ígért nekünk, az élet koronát.

0: Egészségpercek.
1: Egy amerikai felmérésben azt vizsgálták, hogy az elfogyasztott ételek energiatartalma hogyan befolyásolja a táplálkozási szokásokat. Kimutatták, hogy azok, akik alacsony energiatartalmú ételeket esznek, például zöldségfélék, gyümölcsök, gabonafélék, azok lényegesen több vizet, ásványi anyagot, valamint nyomelemet és lényegesen kevesebb zsírt vesznek magukhoz, mint a magas energiatartalmú ételeket kedvelők. Ráadásul az egészségesen táplálkozók az italféleségeket is úgy választják meg, hogy kevesebbet isznak a több kalóriát tartalmazó üdítőitalból, vagy szeszes italokból. Összességében elmondható, hogy az alacsony energiatartalmú ételek lényegesen jobb minőségű táplálkozást biztosítanak, mint a zsíros, cukros és túlfinomított élelmiszerek. Ez alapján úgy tűnik, hogy a vegetáriánus étrend nagyban hozzájárul az egészséges életvitel kialakításához, és segít elkerülni az olyan betegségkiváltó tényezőket, mint az elhízás és más népbetegséghez vezető állapotok.

0: iránytű.
1: Arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. János első levele, 2. fejezet, 3. vers. Isten mindenkit a cselekedetei szerint ítél meg. A tetteinkből tűnik ki, hogy milyen a jellemünk. Ezek mutatják meg, hogy valódi-e a hitünk. Nem elég hinnünk azt, hogy Jézus nem volt csaló, és hogy a Biblia vallása nem ravaszul kigondolt mese. Van olyan ember, aki elhiszi ugyan, hogy Jézus neve az egyetlen név, amely által üdvözülhet, de nem fogadja el Jézust hitáltal a maga személyes megváltójának. Nem elég elfogadni az igazságot úgy, mint egy elméletet. Nem elég hitvallást tenni Krisztusról, nem elég az, ha a nevünk a gyülekezet név sorában szerepel. Aki az ő parancsolatait megtartja, az ő benne marad, és ő is abban. Abból ismerjük meg, hogy bennünk marad abból a lélekből, amelyet nékünk adott. János első levele, 3. fejezet, 24. vers. Ez a megtérés igazi bizonyítéka. Bármit valljunk is, az semmit sem ér, ha az igaz cselekedetek által nem teszünk bizonyságot Krisztusról. Az igazságnak bele kell ágyazódnia a szívünkbe, irányítania kell gondolatainkat, szabályoznia kell érzéseinket. Jellemünknek egészében az Úr törvényét kell visszatükröznie. Meg kell valósítanunk az ige minden jótáját és pontocskáját a hétköznapi életünkben. Akik az isteni természet részeseivé lettek, azok összhangban élnek Isten igazságának mércéjével, a szent törvénnyel. Tény, hogy a saját erőnkből nem tudunk engedelmeskedni. Krisztus azonban eljött emberi testben, és a maga tökéletes engedelmességével bebizonyította, hogy az Istenivel egyesült emberi természet engedelmeskedni tud a törvény minden egyes előírásának.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A Zsoltárok könyve 87. rész. Isten városa. Kúra fiainak Zsoltár éneke. Szent hegyen alapította az Úr Sion kapuit, jobban szereti Jákób minden lakóhelyénél. Dicső dolgokat beszélnek rólad, Isten városa, Szela. Egyiptomot és Babilóniát azok között fogom említeni, akik ismernek engem. Filiszteának, Tírusznak és Etiópiának itt van a szülőhazája. Sionról pedig ezt mondják, mindegyiküknek ez a szülőhazája, a felséges szilárdítja meg. Az Úr számba veszi a népeket, amikor beírja őket. Itt van a szülőhazájuk, Szela. Körtáncban éneklik, minden forrásom belőled fakad.

0: Mai szakasz, 87. Zsoltár. Ez egy dicsőítő ének, a Kórá fiai zengik benne Sion és Jeruzsálem értékeit. Csodálatos himnuszában John Newton is arról elmélkedett, hogy micsoda öröm Sion városához tartozni, az utolsó verszak különösen megindító. Ó, megváltom! Ha kegyelemből Sion városának lakója lehetek, gúnyoljon vagy sajnáljon a világ, dicsőíteni fogom nevedet. Elhalványul a világi öröm minden hivalkodó pompájával és látványosságával együtt. Az igazi örömöt és a tartós kincseket csak is Sion gyermekei ismerik. A zsoltáros kifejezi, biztos abban, hogy az Úr különös figyelemben részesíti azokat, akik Sionban születtek. Milyen nagyszerű, amikor az ellenséges nemzetekből, mint Egyiptom, Babilón, Filisztea és Tírus, Sionba jönnek az emberek, és ott újjászülethetnek Isten királyságában. A zsoltáros öröme, és számára még figyelemre méltóbb, hogy maga az Úr beírván följegyzi a népet, ez ott született. Urunk, mi is köszönjük neked a te királyságodba való megváltásunk általi újjászületésünk ajándékát. Életünkre visszatekintve láthatjuk, hogyan munkálkodtál a szívünkben egészen gyermekkorunk óta.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Nagyszerű gyermekeket nevelni egy zűrös világban. Második rész. Az Úr ajándéka a gyermek. Zsoltárok könyve 127. fejezet 3. vers. A következő napokban vegyünk sorra néhány gyakorlati területet, melyek sokszor okoznak fejtörést a szülőknek. Első. Útmutatás kontra kritika. Ha nyugodt, barátságos és engedelmes természetű gyermeked van, aki szeret iskolába járni, házi feladatot írni és házi munkát végezni, öröm lesz az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel nevelni. Pál efézusbeliekhez írott levele, 6. fejezet 4. vers. Sokan azonban határozott és erős akaratú gyermekeket kaptak, akiknek mindenről saját elképzelésük van. Ők azok, akik tudják, mit akarnak, és hogy azt mikor és hogyan szerezzék meg. Azt is tudják, hogy mit nem akarnak megenni, felvenni, kimondani és megcsinálni. Az ilyen fiatalok szülei segítségre szorulhatnak, ha az állandó viták dacára is bizalommal és kölcsönös tisztelettel teljes kapcsolatot szeretnének fenntartani gyermekeikkel. Útmutatásuk könnyen kritikába fordulhat, ha állandóan a hibákat hangsúlyozzák. Nevetségesen nézel ki ebben a ruhában, folyton késel, miért nem tudsz olyan lenni, mint? Sokkal célszerűbb a megoldásra irányítani a gyermek figyelmét. A legjobb tanács is árt az önértékelésnek, nehezterést szül és rombolja a kölcsönös tiszteletet, ha negatív hangvételben közlik. Gyermekednek tudnia kell, hogy az ő oldalán állsz. Amikor konfliktusok adódnak, már pedig fognak, kísértést érezhetsz rá, hogy parancsolgass vagy türelmetlenkedj. Ha kiabálsz, ha megsérted vagy ha megalázod a gyermeked, elfelejted, hogy szülőként az útmutatás és a nevelés a feladatod, mindezek pedig haragot, erőtlenséget és bizonytalanságot ébreszthetnek benne önmagával és veled szemben, végül pedig lázadást szülhet. Ha viszont türelmesen, gyakorlati segítséget nyújtva tanácsolod, olyan kapocs jön létre köztetek, amely az együttműködést, bizalmat és kölcsönös tiszteletet mozdítja előre.

0: Szól a rádió, az evangélium hangja.
1: Tartsd meg tehát Istenednek az Úrnak a parancsolatait, az ő útain járj, és őt féljed. Csak légy igen bátor és erős, őrizd meg és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el tőle, se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Te azt a hitet, amely benned van, tartsd meg az Isten előtt. Boldog, akinek nem kell elítélni önmagát abban, ami felől döntött. Légy kitartó. Nem, mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve. Ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának, a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál. Jézus mondja, ha kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek. Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. Jézus így válaszolt. Bizony, bizony, mondom néktek, mindenki szolga, aki bűnt követel. Ha tehát a fiú szabaddá tesz benneteket, akkor valóban szabadok lesztek. János evangéliuma. Jöjjetek én hozzám! Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Bízd gondjaidat az Úrra, ő majd megerősít. Nem hagyja, hogy az igaz meginogjon. Ne legyetek pénzsóvárak. Érjétek be azzal, amitek van, mert ő mondta, nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. De valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Küldetés. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme, én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen.
0: Szól a rádió, az evangélium hangja.

akik visszataláltak a régi forráshoz. A puritanizmus több mint egy a protestáns teológia burjánzó irányzatai között. A 16. század végén, a 17. század elején Angliából indult, ahol az anglikán reformáció pusztán a Rómától független nemzeti egyház létrehozásával akarta megoldani a reformációt. A puritán atyák arra döbbentek rá, hogy a kereszténység nem elmélet, tanítási rendszer, hanem életgyakorlat, aminek motiválni kell az egész életünket. Ezért nem csak egy demokratikusabb egyházszervezet kialakítására törekedtek, hanem a biblikus keresztény gyakorlat a kegyesség gyakorlásának az újragondolására is. A reformáció igei felismerései a puritanizmusban jutottak el a mindennapi élet valóságáig. A puritánok igyekeztek a kálvini alapelveket pontosan betartani. Kisebbségben voltak, de az igéhez való hűségük, a reformok melletti elkötelezettségük példaértékű volt, amit a hatalom nehezen tolerált. Míg az episzkopalisták a királyi egyeduralom védelmezői, addig a puritánok a politikai szabadságjogok élharcosai is voltak. Első Jakab király azzal sértette a puritánokat, hogy az eredetileg presbiteri szervezetű skót egyházba megpróbálta a püspöki irányítású, felülről ellenőrzött egyházkormányzást bevezetni. A harc az ünneplést kérdésére is kiterjedt. 1518-ban megjelentette a megengedett vasárnapi szórakozások listáját, ami sokat enyhített az ünneplés tilalmán. A puritán szerzők már a 16. század folyamán sokszor írtak arról, hogy a vasárnapot, mint nyugalomnapot, a negyedik parancsolat rendelkezése alapján kell megünnepelni. Úgy, mint az Ószövetség idején, és szent napnak kell tartani. Az anglikán felső papság lazasága és első Jakab rendelete ezért nagy megütközést váltott ki a hívő protestánsok körében. Álláspontjukat Louis Bailey híres, nagyon népszerű könyve egy egész hosszú fejezetben foglalja össze. Ebben először azt írja le, hogy Jézus a hetedik napot a hét első napjára változtatta, aminek a feltámadás volt a pecsétje. Majd pedig az új szombat szigorú megünneplése mellett érvel 10 nevezetes okkal, és azt állítja, hogy ez az ünnep a vasárnapra áttett szombat világ végezetéig érvényben marad. Sokszor panaszoljuk, hogy egyedül vagyunk, és még egymásra sincs időnk. Ezért kéri vissza a mindennapi tennivalóimhoz adott időm egy hetedét magának, hogy nekem ajándékozhassa benne a nyugalmat és a társra találás örömét. A szombat nem a tilalmak napja, hanem a nyugalom szigete, az élet nyugtalanságában. Azért kéri el tőlem Isten ezt a napot, hogy megáldva és megszentelve visszaajándékozza nekem, olyan kincsekkel megrakva, amiket enélkül soha nem érhetünk el. Mi emberek szívesebben vitatkozunk arról, hogy melyik ez a nap, mint hogy kipróbáljuk. Sokszor elfelejtjük, hogy a kereszténység nem filozófia, nem is ideológia, hanem gyakorlat, élet, amit élni kell, és nem magyarázni. Ezért arra a kérdésre, hogy mire jó a szombat, csak akkor tud az ember válaszolni, ha van tapasztalata róla, ha kipróbáltam.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napjáhita címe, a szolga tisztességet nyer. A mai ige, példabeszédek 27-18. Aki a fügefát gondozza, az eszi a gyümölcsét, és aki gondoskodik uráról, azt megbecsülik. Gondolatok az ígéről. Aki gondoz egy fügefát, élvezheti annak gyümölcsét fáradtságáért. Aki híven várja jó urát, tisztességet nyer jutalmul. Krisztus Jézus pedig az uraknak ura, a legkiválóbb gazda. Micsoda kitüntetés, ha érte a legkisebb szolgálatot is végezhetjük. A földi urak szolgálata olyan, mint ha vadalmafát gondoznánk, és jutalmul vadalmát kapnánk. Az Úr Jézus szolgálatában a legédesebb fügét termő fügefát gondozzuk. A neki való szolgálat maga a gyönyörűség. Ha kitartunk benne, az előléptetést jelent. Legnagyobb eredménye az áldott élet itt a földön, jutalma pedig az odahát ránk váró dicsőség. A legnagyobb elismerést akkor nyerjük majd, amikor beérnek a fügék, tehát az eljövendő életben. Az angyalok, akik itt szolgálattevőink, hazavisznek, amikor földi munkánk lejárt. A menny lesz dicsőséges otthonunk, ahol az Úr Krisztus lakik, az örök élet lesz dicsőséges jutalmunk, és mi az Úr Jézus társai lehetünk a dicsőségben. Ki tudná teljes egészében fölmérni ezt az ígéretet, aki gondoskodik uráról, azt megbecsülik. Uram, segíts, hogy vigyázva szolgáljam gazdámat. Ne akarjak másfajta megbecsülést, csak azt az egyet, amelyet te magad adsz majd. A te szent lelked tegyen engem alázatosan és türelmesen várakozó szolgáddá és munkásoddá. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban, pünköstkor. Pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Május 24-én vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad helyet. Az istentiszteletet szeretett vendégség követi. A szervezők kérik, hogy az érdeklődők lehetőség szerint jelezzék részvételi szándékukat a london@lutheran.hu e-mail címen. Felhívás a 2026-os zenei előkészítő táborra. A Dunántúli Református Egyházkerület június 28-ától július 4-ig Monoszlón meghirdeti a kántori előképző kis kántorképző tanfolyamát, amire nagy szeretettel várnak minden olyan jelentkezőt, aki szeretne közelebb kerülni a kántorkodáshoz és az egyház zenéhez. Az egyhetes tanfolyam célja, hogy azokkal a fiatalokkal, érdeklődőkkel, akiknek van zenei előképzettsége, tanultak zeneiskolában akár szolfést, furuját vagy billentyűs hangszert, vagy előképzettség nélkül, biztos hallással, szép énekhanggal rendelkeznek, velük egy héten át megismertessék az új énekeskönyv számos énekét, ezen énekek földolgozásait és kórusműveket. Az időjárásról. Bár változékony, de kellemes idő. Ma kedden napközben csökken a felhőzet, de még több felé lehet eső. Északnyugatira fordul a szél, és 14-21 fokunk van. Szerdán is napos, felhős időre van kilátás, még néhány záporral. Délire fordul a szél, és még 14-19 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják. Mai műsorunkban Fekete István főiskolai tanár előadását hallgathatjuk meg Náhum és Habakuk próféta könyvéről.
3: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a jelenlévőket. Náhum prófétának a könyvével kezdjük, és mindjárt az első versre utalok, amely a következőt mondja el. Ninive terhe, az elkosi Náhum látásának könyve. Az első, amit meg kell jegyezni, valamilyen különös teherről van szó, viszont a kérdést föltehetnénk, hogy egy izraelita miért foglalkozik Ninivével? Miért nem csak a saját hazájával foglalkozik? Miért törődik azzal, ami az ő ország határán túl van? El kell mondani, hogy Izrael népe általában külső ellenségektől volt körülvéve. Ha a nép születésétől fogva végigvezetjük, Egyiptomtól fogva általános volt az, hogy egyes népek mindig befogták, körbefogták, rabszolgaként kezelték a népet, vagy üldözték, vagy harcoltak ellene. Maga a nép kicsiny, az ország is kicsiny, és mégis nagy birodalmak voltak, amelyek állandóan szemmel tartották. Ezek a birodalmak jöttek, mentek. Volt, amelyik csak rövid ideig uralkodott, csak rövid ideig üldözte Izraelnek a népét. Nagy birodalmak megszülettek, de rövid időn belül el is pusztultak. És ez a nép mégis mindig megmaradt. És újból egy kérdést föl lehet tenni, hogy lehet, hogy hatalmas birodalmak, hatalmas népek felemelkedtek, eljutottak egy csúcsra, és sokszor a tetőponton estek össze. Más népek kerültek egy ilyen birodalomnak a helyére, más népek uralkodtak, természetesen akkor a zsidó népet is más népek úgy kezelték, mint ellenséget. Ez a könyv ezzel foglalkozik tehát, hogy bemutassa nekünk Ninivét, azt a várost, amely ugyan távol volt Izrael országától, mégis valahogy nagyon közel került. Az első, amit ezzel kapcsolatosan el kell mondani, hogy magáról a könyvről régi iratok megemlékeznek, így Qumránban találtak egy olyan iratot, amely Náhum próféta könyvének a magyarázata. Ha töredékesen is, de több verset találhatunk benne, amely az egyes bibliai szakaszoknak az akkori értelmét mondja el. Viszont nekünk nem kell ilyen túl régi irathoz fordulni, közelebbi irataink is vannak, így Luther idejéből, gyönyörű képes Biblia, amely bemutatja Luther Márton fordításában ezt a könyvet, többek között ugye más könyveket is természetesen. Magyar nyelven is megjelent ez, és így 1590-től fogva ismerős Károlyi Gáspárnak a Bibliája, az ő fordítása. Leginkább ezt a fordítást használjuk, bár újabb fordítások is vannak. Így azt is elmondom, ha valaki újabb fordítást vesz kézbe, egy-egy vers eltérés lehet a számozásban, viszont könnyen megtalálhatjuk, én a Károlyi Biblia szerinti számozást fogom mondani. Az első fejezet tulajdonképpen vers, az egész három fejezet is vers, mégis az első szakasza ennek egy vers különlegesség, akrosztikon, ami annyit jelent, hogy a versfőkben a héber ABC-nek a betűi vannak sorban az első sorokban. Milyen volt Ninive? Ezt a kérdést tehetjük fel. Egy olyan képet látunk magunk előtt, amit a mostani időben a szatellitről lehet nyomon követni, így látható a Tigris folyó, és a Tigris folyó két

és gyönyörűen látszanak a falak. Ha megmérjük a falakat körben, akkor 12 kilométer hosszú a falaknak az a mérete, amely akkoriban állt. Ma is egyes fal szakaszokat felállítottak a kapukkal együtt. Ha Ninivének a mai képét figyeljük meg, akkor a rajz alapján pontosan kivehető ugyanaz a forma, ami annak idején is látható volt, így ezen a képen egyrészt a Tigrist láthatjuk, de ezen, mivel a régi időben egy másik ága is volt, amely a falakhoz közel folyt el, így Ninive az egyik oldalról vízzel volt körülvéve, így tehát védelme megvolt. Ha ezen túlmenően más képet is figyelünk ezzel kapcsolatosan, akkor egy rajz alapján, egy rekonstruált rajz alapján el tudjuk képzelni magunknak, hogy micsoda építészeti gazdagság volt ebben a városban. Hatalmas nép lakott benne, ugyanakkor viszont a királyi palota is egy csodát jelentett akkor abban az időben. A következőt mondhatjuk el, hogy maga a palota ugyan így volt, mindjárt a folyóra nyílt ugye kiárata, de magának, a városnak, mint az előző képről is láthattuk, több kapuja volt, körben a falakon kapukat nyitottak. Ninivéről egészen a 18. századig a történészek semmi egyebet nem tudtak, csak annyit, amennyit a Biblia ír le. Éppen ezért, mivel csak a Szentírásban található, ezért a történészek úgy gondolták, hogy ez egy legenda, ez egy mese, ami egyszerűen csak a Bibliában van benne. Viszont voltak kutatók, akik azt mondták, ha egyszer a Bibliában benne van, akkor meg kell találni ezt a várost. Bizony sokáig nem találták, és amikor egyszer csak ennek a nyomára bukkantak, akkor egy csapásra megnyílott a Szentírásnak eme könyve, és sok más részlet is, tehát az, ami csak a Szentírásban volt meg a korábbiakban, íme most a magunk szemeivel is láthatjuk. Így egyes kapukat is helyreállítottak, és ennek során látható, hogy vajon milyen is lehetett az élet ebben a városban. Az előbb említettem, hogy akrosztihonnal kezdődik a könyv, így az első 8 vers az Zsoltár Náhum könyvében. Olyat ír le, amilyen a Zsoltárokban is megtalálható, ami ugye külön könyv a Szentírásban, ezzel már mi foglalkoztunk. Majd az első 8 vers Zsoltár szakasza után, a 9. verstől a fejezetnek a végéig Ninivének a pusztulásával foglalkozik, de nem csak ezt a pusztulást írja le, hanem azt is, hogy Júda él tovább. Birodalmak jönnek, birodalmak mennek, és Júda megmarad. Mi lehet ennek az oka? Már a Zsoltárban leírja az általános törvényszerűséget, többek között annyit ír le, hogy buzgón szerető Úr az Isten. Ez egy alapvető meghatározás, amit tehát a Zsoltárok is elmondanak, és az egész Ószövetség ezt mutatja be. Viszont ha tovább olvassuk ezt a verset, Náhum próféta könyvéből az első rész második versét, akkor mindjárt azt is láthatjuk, hogy bosszú álló Isten az Úr. Nagyon sokan az első szóra, hogy szeret Isten, nagyon sokan az első szóra nem figyelnek oda, csak a másodikra, mert ez valahogy jobban megmozgatja az embernek a szívét. Jobban megmozgatja a bosszú állást, és az ember a maga bosszú állását megpróbálja átjátszani Istenre. Hogy én jó vagyok, én mindenkit szeretek, de az Isten, az Ószövetség Istene, az egy bosszú álló Isten. Ha viszont megnézzük ezt a Zsoltár részletet, egy ilyen

0: rövid kis zsoltárt, amivel tehát kezdődik a könyv, akkor azt látjuk meg, hogy bizony okkal bosszúálló ez az Isten. De nem azokra bosszús vagy haragos Isten, akik őt szeretik, hanem azokra, akik őt nem szeretik. Milyen volt ez a város? A harmadik fejezetnek az első verse mutatja be, és vérszopó városnak nevezi. Ez már önmagában is egy elég kellemetlen kifejezés, így mondja el ez a vers. Jaj a vérszopó városnak! Mindenestől hazug és erőszakkal telve, és nem szűnik rabolni. Hogy milyen volt ez a város, és milyen volt egész Asszíria, egész Asszíriának a gondolkodása, ezeken a képeken láthatjuk, ugye harcászattal foglalkoztak, és elfoglalták az egész termékeny félholdnak a területét, vagyis egészen a ninivei környéktől fogva, amerre a folyók jönnek, végig egészen északra, majd ismét délnek fordulva, ezért is nevezik termékeny félholdnak, és nagyjából Izraellel befejeződik ez a szakasz, de még olykor-olykor Egyiptommal is folytatódhat, mert volt olyan, hogy Egyiptomot sikerült leigázni, miként Asszíriának ez teljes mértékben sikerült is, maga Náhum is megemlékezik erről az eseményről. Hogyha azt nézzük, hogy milyenek voltak ezek a katonák, így ezt fogalmaznám, és így fogalmaznék, hogy csodálatos maga ez a kőbefaragás, hogy milyen szépen megoldották, de az életben valahogy mégis rettenetes, mégis ijesztő és borzasztó. Ugyanis a katonák nem kíméletes katonák voltak, akik keresztelő János szavai szerint ne raboljatok, ne fosztogassatok, hanem ezek a katonák kimondottan arra specializálták magukat, hogy másoknak bajt okozzanak. Így tudták az egész termékeny félholdat rövid ideig, ugye talán 100 esztendeig uralmuk alatt tartani, és hogy milyen kegyetlenségeket hajtottak végre, én ezeket nem mutatnám be, de gondoljunk el csak egyet, embereket a városnak a falára szögeztek fel. És hogy más ilyet is el ne mondjak, okkal van, hogy tehát Náhum vérszopó városnak nevezi Ninivét. Lehetne mondani, hogy hát nem folytatódott Jónás könyve? Ugye Jónás könyvében arról van szó, hogy a város ugyan gonoszságot mivel, de Jónás, amikor egy pár napot ott tölt Ninivében, és missziós szolgálatot végez, akkor a nép bőjtöt tart, imádkozik. Ahhoz az Istenhez kiált, aki meggondolja azt, amit elhatározott Ninive felől. De a későbbiekben Ninive megfeledkezett Jónásnak az üzenetéről, és a gonoszságát tovább folytatta. Ez egy békés reliefnek látszik, mert írnokok vannak rajta. Igen ám, de mit lehet mondani az írnokok, mit jegyeztek föl? Azt, amit a katonaság kiharcolt, és így, amikor leigázták ezeket a népeket, adófizetőkké tették őket, akkor ezek az írnokok békésen jegyezték, hogy ennyi forinttal te tartozol, ennyi forinttal te tartozol. És így élt Asszíria hosszú időn keresztül. Mégis foglalkozunk Asszíriának a békés ideivel, egy kerti partit látunk, amit szívesen megtesznek, akár a mai napokban is, amikor barátsággal fogadja egyik a másikat. Mit lehetett tenni ilyen alkalmakon? Például zenét szolgáltattak. És itt látunk egy hárfást, viszont más rajzokon, más domborműveken még többet is láthatunk, még több hangszert is, Így asszír zenekart látunk, akik tehát arra szolgáltak, hogy ilyen békés alkalmakon munkálkodjanak és a szórakozást biztosítsák azoknak, akik ugye békés körülmények között élnek. Ha lehet, én elmondanám, hogy a mai időben is van lehetőség arra, hogy mi hárfával foglalkozzunk, de nem csak úgy, hogy hallgatjuk. Én szívesen mondanám, hogy ez a reklám helye. Hogyha valaki teheti, fogjon egy hangszert. Egy ilyen hárfa nem olyan egyszerű dolog, talán valaki így gondolkodik, hogy hát én inkább autót veszek, mint hárfát. Ugye nagyon nagy ára van egy hárfának, de mégis érdemes abban gondolkodni, hogy gyermekeinket küldjük el zene tanulására. A zene tanulás az emberi lelket segíti. Az embernek nem egyszerűen információt ad, hanem megalapozza az életét. A zenének rendkívüli jelentősége van. Ha egy hárfát közelebbről is megnézünk, hogy milyen szép, akkor itt a hangoló berendezést látjuk, amikor például egy C hangról a cisz hangra kell lépni, vagy valamilyen más megoldást kell találni, ezt pedállal tudja szabályozni a hárfa játékos. Ha most visszatérünk egy kicsit Ninivébe, akkor elmondhatjuk, hogy békés időkben rendkívüli az, amit az ember tehet, és békés időben nagyon sokan így gondolkodnak, hogy készülnek a háborúra. És sajnos ez a hatalmas birodalom, Asszíria is így gondolkodott. Ha a faltörő kosokkal és egyéb más nehéz fegyverrel neki estek egy-egy városnak, irgalmat, kegyelmet nem találtak, és nem gyakoroltak. Ha most egy harci szekeret közelebbről megnézünk, akkor egy kérdést föltehetünk, hogy Náhum, aki próféta volt, ő a jövendőt mondta el. A prófétának az elsődleges feladata, hogy ma adjon útbaigazítást, viszont Isten arra is felhasználta az ő szónokait, hogy ezek a próféták a jövőt is vázolják fel, a közeli jövőt és a távoli jövőt. Náhum leginkább a közeli jövőre vonatkoztatja Istennek az igéjét, és pedig úgy, hogy Ninive nem lesz állandóan vérszopó város. Ninive hamarosan tönkre fog menni. Így azok a harci szekerek, amelyek most ugye gyönyörűen előttünk állnak, ezek az harci szekerek tönkre fognak menni. Hogyan teljesedik a profécia? Azt mondja el a második résznek az első verse. Pusztító jön fel ellened. Őrizd a várat, nézded az utat, erősítsd derekadat, keményítsd meg erődet. Igen. Erre szólítja a próféta Asszíria népét, Ninivének a lakosait, hogy erősítsenek és próbáljanak haderőket összehozni azért, mert ellenség jön. Nem nevezi néven még az ellenséget, de már ebben az időben készülőben voltak a káldeus seregek és a méd seregek arra, hogy Asszíriát lerombolják. Így az egyik legnagyobb várost, ugye Ninivét, hogy elpusztítsák. Ez hogyan történt meg? A következőt mutatja a harmadik vers. Vitézeinek pajzsa veres, katonáinak ruházata bíbor színű, hadiszekere acéltűzben ragyog fegyverkezése napján, és a dárdákat rengetik. A városban a Tigris felől várták az ellenséget, de amikor azt látták, hogy a Tigris az elég jó védelmet jelent, akkor áthúzódtak a túloldalra, mert az ellenség onnan biztosabban szárazföldről tudja őket támadni. Így a következő vers, amikor a negyedik vers ezt mondja el, mint proféciát, az utcákon robognak a szekerek, összeütköznek a piacokon, tekintetük, mint a fáklyák, futkosnak, mint a villámok. Igen ám, de a Kád és Méd seregek a következőt tették, hogy nem a száraz föld felől támadtak ebben a harci folyamatban, ugye hosszú ideig ostromolták, hanem a következőt találták ki. A falak abban az időben elég határozottan álltak, és ezek a falak ugye teljesen 12 kilométer hosszan körbevették tehát az egész várost, viszont ebben az időben a víz nyaldosta a falaknak az alapjait, és így a falak egy kicsit meginoktak. Éppen ezért azt találták ki, hogy így a kapukat könnyebb lesz kinyitni, hogyha a víz alámossa, ezért a következőt tették, amit békeidőben is tudtak. Itt ezen a képen egy olyan domborműről készített rajz látható, ahol építő anyagot szállítanak egy tutajon. A tutaj pedig következő féleképp néz ki, hogy látjuk, hogy alulról tömlők vannak, levegővel felfújt bárány tömlők. Egy ember pedig itt mögötte ugye igazgatja ezt a tutajt, ugyancsak egy bárány tömlőbe, magyarul úszógumiba kapaszkodva. Ezt nem csak békés időben, hanem háborúban is lehet használni, és a hadsereget előkészítették arra, hogy éjszaka leple alatt csendesen ezekkel az úszó bárány bőrökkel, ezekkel közelítsék meg a falakat, és így a kapuk megnyíltak ő előttük. Miért? Mert az emberek a túloldalon voltak, a szárazföldi részen, és így, amikor érzékelték, hogy a kapukon beárad az ellenség, akkor a túloldalról megpróbálták a haderőket átcsoportosítani éjszaka idején. Ez viszont mit jelentett? Valóban a szekereknek fáklyákkal kellett világítani, de sötétben nem nagyon lehet látni, hogy merre menjen az ember. Ezért összeütköztek a piacokon, az utcákon, a tereken, és a nagy káoszban ők elvesztek, és az ellenség, aki ezt várta, természetszerűleg az egész várost elfoglalta, így rövid időn belül ment tönkre ez a város. Egy másik részletre is rá kell világítanunk, és pedig arra, amire az egyik egyiptomi hadjárat mutat rá, és pedig úgy, hogy említi a harmadik fejezetben a nyolcadik vers Noámont, ez a mai néven inkább Théba formájában ismerős, többféle neve is volt, a görögök is adtak ennek nevet. És ha Ninivének és egész Asszíriának a romlásáról van szó, akkor úgy említi meg a nyolcadik versben, én ezt fel is olvasnám, Náhum könyvében a harmadik rész, nyolcadik vers. Avagy jobb vagy-e Noamonnál, amely a folyamoknál fekszik, vizek veszik körül, amelynek tenger a sánca, tenger a kőfala. Théba, tehát Noamon városa, igen gazdag város volt, ugye ugyancsak háborúban szerzett nagy mennyiségű aranyat, értéket, és itt Thébában felhalmozták. Felhalmozták ugyan, de Asszíriának fájt a foga erre a városra, így elfoglalták, lerombolták olyannyira, hogy politikai jelentősége a későbbiekben egyáltalán nem volt, és az a kicsiny falu, ami a helyén maradt, ez is csak rövid ideig volt fenn, ma már csak romjaiban, de mégis fenséges szépségében látható ez a város. Különös, ahogyan leírja az asszír seregeknek a háborúzását. Ugye az első verset már olvastuk a harmadik fejezetből, de most egy kis irodalmi vizsgálatot is tegyünk meg. Így a második vers bemutatja azt, hogy milyen is ez egy háborúnak a leírása. Ostorcsattogás, kerékzörgés zaja, dobogó ló, robogó szekér, törtető lovak, kardok villogása, dárdák villanása, sebesült tömegek, holtak sokasága, nincs számuk az elesetteknek, megbotlanak hulláikban. Ilyen hangfestő szavakat alkalmaz azért, hogy bemutassa ezt a helyzetet. Ugye a háborúnak a borzalmait hogyan írja le. Viszont nem ezzel a szomorúsággal kéne nekünk befejezni ezt, hanem inkább térjünk rá egy kicsit szebb részletre, az, ami a zsoltárszerű szakaszban található meg. A fejezet maga, az első fejezet, a 15. versben ezzel fejezi be a szakaszt: ímé a hegyeken örömhír hozónak lábai, békességet hirdet. Ünnepeld Júda ünnepeidet, fizesd le fogadásaidat, mert nem vonul át rajta többé a semmire kellő, mindenestől kiirtatott. Ha egyszer Noamon, Téba tönkrement, és éppen az asszírok tették tönkre, Asszíria sem maradt úgy, ahogyan sokan elgondolták, hogy talán birodalom és örök birodalom marad, hanem ugyanúgy elpusztult és semmivé lett. Miért? Mert rendkívüli gonoszsággal élt a környezetén. Ezért azt mondja el, hogy amikor megszabadul tehát Júda, akkor ott békesség lesz. Tehát nyugodtan ünnepelheti az ünnepeket, és amit az Úrnak szánt, bátran megadhatja, mert Ninive hamarosan tönkre megy. Ha Istennek a jó tulajdonságait mutatjuk be, akkor adott esetben a bosszú állást is jó tulajdonságnak mondhatjuk, leginkább igazságszolgáltatásnak kéne nekünk nevezni. Mi emberek ugye várunk az igazságszolgáltatásra, de az ember nem annyira a helyes ítéletnek az oldalán áll, hanem inkább bosszút forral. Ezért mondja a Szentírás, talán több helyen is, hogy ne légy bosszú álló, hagyjad a bosszút az Istenre, ő tudja, hogy azt hogyan kell kezelni. Egy képpel, talán éppen a szivárvánnyal fejezem be így Náhum prófétának a könyvét, és néhány gondolatban térjünk rá a következő részre, és pedig Habakuknak a könyvére. Habakuk könyve közvetlenül ezután található, Náhumnak a könyve után. Még időben is hasonló időszakban élt, bár Náhum egy kicsit korábban, a 600-as éveknek így a közepetáján, amikor megjövendölte tehát Ninivének a nem sokára bekövetkező pusztulását. Habakuk egy kicsit néhány esztendővel később élt, így mondhatjuk, hogy Dánielnek volt a kortársa. Ha Habakuk megkezdte az ő szolgálatát, néhány esztendővel később Dániel is együtt szolgált ő vele, már időben és időintervallumban. Egy-egy részletet mutatunk be ugyancsak korabeli írásokból, amelyek azt mutatják, hogy ezek az írások a korábbiakban is nagyon jól ismertek voltak a Biblia olvasói előtt, így Habakuknak a könyve is. Habakuk azonban nem csupán a maga korának adott üzenetet, és nem csupán a közvetlen jövőre adott üzenetet, hanem távolabbi időre is rávilágított. Miért van erre szükség? Tehetjük fel a kérdést. Azért van szükség, hogy a hívő ember, aki Isten szeretetére válaszol, az lásson távolabb is, lásson Istennek a szemével. És a különböző kommentárok bizony egyértelműen leírják, még mai kommentárok is, hogy nem a maga idejére adott proféciát Habakuk, hanem a távoli időkre. Mert többek között arról beszél, hogy a távoli jövőben, ezt ugye idegen szóval így mondják, hogy az eszkatológikus jövőben, tehát a távoli jövőben, amelyről viszont a Szentírás határozott időpontot mond el, a végső időknek nevezi ezt, bár évszámra nem mondja el, hogy mikor következik ez be, de a jelekből látható, hogy hogyan és miként fog ez történni. Az egyik ilyen elég régi írást én ki is tettem itt egy kiállításon, ami Qumránban volt megtalálható, és pedig ez a tekercs elejétől a végéig megvan, oly értéket tartalmaz, hogy a könyvnek az első két fejezetét írja le magyarázattal. Itt a felső részen látható a tekercs maga, ami itt ki van téve. Ugye itt az a vékony kis csík, ami erre mutat, és kinagyítva az első két oszlop látható ebből, mert oszlopokra, kolumnákra osztották. Így távolról is nagyon jól látható erről az írásról, hogy egyes oszlopokon így haladt végig az írás, majd a következő oldalon folytatta. Maga a tekercs két részből áll, középen lenfolallal fonták össze, így varták össze, és így egy tekercsként használták. Nyilván az eleje egy kicsit jobban elkopott, egyes részeit az idő pedig megette, de hogy ez több mint 2000 esztendőn át fennmaradt, ezt én csodának mondanám. És amit ma olvashatunk Habakuk könyvében, íme 2000 évvel ezelőtt is úgy volt, ahogy annak idején a 6.-7. század tájékán ezt Habakuk megírta. Habakuk könyvéről így a későbbiekben is más források megemlékeznek, így többek között Károlyi Gáspárnak a fordításában is olvasható, ugye régies betűkkel. Ha most közelebbről megnézzük, hogy mit is ír Habakuknak a könyve, leírja többek között azt a második fejezetben, hogy őrhelyemre állok és megállok a bástyán. Ez a kép, amit láthatunk, ez egy ásatás Jeruzsálemben, ahol ezeket a hatalmas köveket megpróbálták egyenként megvizsgálni, hogy vajon hol foglaltak helyet a templomban, mielőtt azt lerombolták volna. És találtak olyan követ, amely különlegesen volt megformálva. Tehát nem egyszerűen csak egymásra rakták a köveket, hanem a legfelső kő különleges formával rendelkezett, mint zárókő borította a szegélyt, a templomnak a szegélyét. És az egyik kő, ami ilyen követ megtaláltak, írást is tartalmazott, ez magyarra fordítva annyit jelent, hogy ez a trombitálás helye. Vagyis az az őr, aki ott állt, az figyelmeztető jeleket adott az egész városnak. Ugye amikor ez a kürt megszólalt, akkor az a városban teljesen jól volt hallható. Itt egy rajzon látható is, hogy ez a kő hol helyezkedhetett el, tehát a templomnak a tetején. Őrhelyre kellett tehát állni, viszont mi volt a feladata ennek az őrnek? Egyrészt, hogy az akkori esetleg támadást ugye jelezze, és az egész város készüljön fel a védekezésre, vagy éppen egy békés időben az ünnepet jelölte. Itt viszont ebben a szakaszban a következőt mondja el, amiről tehát a kommentátorok is így beszélnek, hogy nem egyszerűen arról van itt szó, hogy a saját idejét mondja el Habakuk, és nem is egyszerűen egy-két esztendőt vagy 10 esztendőt mond előre, hanem meghatározatlan időt mond el. Érdemes tovább olvasni úgy, ahogy itt a 7. oszlopban látható, a 7. kolumna tartalmazza ugye héber nyelven ezt az írást, én most magyarul olvasom, úgy, ahogy ott írva van, először idézi tehát a szentírási szöveget, és utána röviden vázolja, hogy mit kell azon érteni. Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám, és mit felel panaszomra. A második vers, az Úr szólt is, és ezt mondta. Írd le ezt a kijelentést, vésd táblákra, hogy könnyen olvasni lehessen. Ez Habakuk könyvéből, tehát a második rész első két verse, majd ezután következik a kommentár. Azt mondta Isten Habakuknak, hogy írja le, a végső nemzedékre bekövetkezendőket, de az idő beteljesedését nem tudatta vele. Tehát, hogy mikor lesz ez, hogy 1000-ben, 1500-ban, 2000-ben, ezt nem mondta el. Majd folytatja a harmadik verssel. Mert ez a kijelentés meghatározott időre vonatkozik, hamarosan célhoz ér, és nem csal meg, ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, mert nem marad el. Tehát ezzel valamit el akar mondani, és nem a mai értelmét mondom el, hanem azt, ami itt van írva, ugye a Habakuk könyve második rész, harmadik vers utáni kommentár szerint. Az az értelme, hogy elhúzódik a végső idő, még azon túl is, amit a proféták jövendőltek, mert Isten titkai csodálatosak. Isten minden időszaka bekövetkezik sorrendje szerint, amint bölcsességének titkaiban megszabta számunkra. Mintha ma írták volna le. Tehát aki a proféciát kutatja, az elkezd gondolkodni azon, mikor lesz a végső idő, amiről Habakuk szólt. Ha már Dániellel foglalkoztunk, akkor Dániel maga is időket határoz meg. Mire mutatnak ezek az idők? Azt mondja Habakuk, pontos időre mutatnak, biztos, hogy bekövetkezik, ez az Isten országának az érkezése. Ugye nagyon sokan még ma is így imádkoznak, ha még tanítják a szülők a gyerekeknek, jöjjön el a te országod. Habakuk is erről beszél. Ezt próbálja értésünkre adni. A továbbiakban pedig beszél arról, hogy bölcsesség támad Témánból, és Isten ragyogása Páránból. Ez pedig mit jelenthet? Ha a térképre nézünk, akkor Témánt, akár mint várost vagy egy területnek a helyét találhatjuk meg, közvetlenül Izraeltől délre, ahol nagyon sokan laktak bölcsek. Ugye nem csak Izraelben voltak bölcsek, ugye ezt más népek is tudták biztosítani, hogy az Isten szerinti életet követték. Mert Izraelnek a bizonyságtétele máshol is jelentett valamit, akár mint a korábbiakban Jónásnak az üzenetét említettük, hogy egy nép megtért abban az időben. Ezen a helyen, Edom vidékén, erről már szó esett, itt voltak a témáni bölcsek. A Szentírás más helyen is beszél erről, és azt mondja, hogy innen származik tehát a bölcsesség, mert akik Isten szerint járnak, isteni üzenetet hordoznak. Páránból pedig az Isten ragyogása tűnik fel. Ezen a vidéken volt, ahol Párán hegyén, tehát más néven a Sínai hegyről Isten megnyilatkozott, a parancsolatokat adta. A parancsolatok a mai időben elég nehéznek tűnnek, mert valaki azt mondja, hogy hát nekem ne parancsoljon senki. Viszont Izrael népe megmaradásának éppen ez volt az egyik oka, hogy nem egyszerűen a kőtáblákat megőrizték, ami a Sinai hegyen ugye adatott, nem egyszerűen megőrizték, hanem a Szentírásban több helyen is írva van az, hogy rejtsd ezeket a szavakat, ezeket az igéket a te szívedbe, hogy ne a kőtáblán legyen, ne egyszerűen ott legyen, hogy ne paráználkodj, ne lopj, hanem ez éljen te benned, hogy éljél rendesen azzal a házastársaddal, akit Isten adott, óvjad, védjed másoknak a vagyonát is. Ezek a Szentírásban mind megtalálhatók. A korabeli királyokat sorakoztatjuk fel, különösen Józsiást, aki megpróbálta éppen a törvény alapján jóra vezetni az egész országot, részben sikerült, a könyv pedig éppen ezt mondja a Habakuk könyve, hogy részben nem sikerült. Így, amikor csapásra jött Izrael népére, majd pedig itt Júda népére, akkor a népnek újból és újból a reform törekvéseket kellett támogatnia, és akik ezt megtették, azok az életet tovább tudták vinni, még ha fogságra került is a nép. Mert ahogyan láttuk, hogy az előzőekben az asszíroknak lehanyatlott, a káldeusok előtérbe kerültek, majd a későbbiekben a médek, az ítélet viszont ezeket a népeket is elérte. Ha most az uralkodókat nézzük meg, de most a környező népeknek az uralkodóit, akkor az utolsó uralkodó Asszurbani Pál, aki viszont bár hosszabb ideig uralkodott, mégsem tudta az országot fenntartani, szinte a legnagyobb dicsőségében ment tönkre az asszír birodalom, mert a káldeusok ugye elfoglalták folyamatosan, ez ugye nem egyszerre történt, hanem lassan, így Asszíria visszahúzódott, és csaknem ugyanezen a területen eluralkodott aztán a káldeus vagy babiloni birodalom. A legjelentősebb uralkodója Nabopolosszárnak a fia Nabukodonozor volt, aki először a hadsereg vezetőjeként, majd mint király uralkodott, és így vitte véghez szinte ugyanazokat a hadjáratokat, mint Asszíria. Csak nem ugyanazt a területet foglalta el, és úgy tűnik, hogy sikeresebb volt, mint elődje Asszurbani Pál és más asszír királyok, mert Nabukodonozort sikerült Júdát is fogságra vinnie. Ugyanis az asszírok csak az északi törzseket vitték magukkal, Júda a maga kicsinségében Isten irgalma szerint megmaradt, Nabukodonozor viszont azt tette, hogy először csak néhány foglyot vitt magával, Dánielt és az ő társait, viszont a későbbiekben a várost és a templomot is lerombolta. Ha most keressük a pozitív üzenetet, nagyon sokan csak ezt találják meg, mégis én ezeket az üzeneteket is kiemelném, azért, mert bizony erre is tekintenünk kell. Tehát nem csak a bosszúálló Istent kell szem előtt tartani, aki haragját tartja azokkal szemben, akik a gonoszság útját járják. Nem azért, mintha Isten külön csapásokat mérne, mert Isten maga nem harcolt az asszírokkal szemben, hanem a népek voltak, akik fel tudták emészteni az omladozóban lévő birodalmat. Hiába volt dicsősége, akár az előbb említett Tébának is rendkívüli értékei voltak, de ezek az értékek mind sárnak számítottak. Ugye ezt a katonák semmire nem vették, az embereket kiirtották. Ha valami vagyont láttak, akkor átkerült egy másik templomba. Figyeljük meg Habakuk könyvéből az első rész 12. versét. Uram, ősidőktől fogva te vagy az én szent Istenem. Ebben a nehéz helyzetben hangzik fel a második résznek a 4. verse, amelyet viszont az Új Szövetség megismétel. Az igaz ember a hite által él. Így, amikor Júda tovább haladhatott, azért haladhatott tovább, mert hite volt. Azok a népek, amelyek Izraellel szembeszegültek, észre kellett, hogy vegyék azt, hogy nem egyszerűen egy néppel szegültek szembe, hanem magával a Teremtő Istennel. Azt is gondolhatnánk, hogy Náhumnak és Habakuknak valami olyasmit kellett képviselni, hogy a népnek az akaratát képviseljék. Mert a nép közül nagyon sokan azt mondták, hogy rázzuk le magunkról ezt az igát. Viszont Náhum sem, és Habakuk sem egy népi bosszút képviselt, hanem egyszerűen igazság szolgáltatást továbbított, ami nem emberi tömegektől származott, hanem magától a Teremtő Istentől. A következőt mondja el a második rész 14. verse. A föld tele lesz az Úr dicsőségének ismeretével. Amikor elmondja a proféciát a második fejezetben, a jövőre nézve, hogy hogyan is teljesedik, az Új Szövetség ezekre természetszerűleg visszautal, más részleteket emel ki, maga Jézus is újabb és újabb részleteket tár fel ebből, egybe fonva a korabeli proféciákat. Ugye örömmondónak nem csak Náhum nevezi azt, aki eljövendő, hanem más proféták is azt mondják, hogy mi szépek a hegyen az örömhír hozónak lábai. és megjelenik Jézus, aki a maga dicsőségével majd betölti az egész földet. Megint csak a prófétai látomás, ami előttünk van, a harmadik rész, negyedik verse szerint. Ragyogás a maga a világosság. Fénysugarak villognak mellette. Abban rejtőzik az ereje. A proféták nem egyszerűen emberalakot látnak maguk előtt, mert Dániel maga is így mondta el, hogy láttam az embernek fiát. Viszont mégis valami különbség volt egy ember látása és a prófétai meglátás között. Mert a prófétai látás sokkal többet jelentett. Igaz, hogy emberi ábrázatban, emberi alakzatban jött le Jézus erre a földre, az ő dicsősége csak egy-egy alkalommal volt látható, ha emlékezünk fenn a hegyen. Vagy amikor őt elfogták, akkor is az ő dicsősége látszódott meg. Ezért hullottak azok az emberek a földre. Így, amit a proféták láthattak, most magának a könyvnek a felépítését is így mutatnám be, hogy az első fejezet és a harmadik fejezet közre fogja a második fejezetet. Részletesen így is elmondhatjuk, hogy hasonló témákkal foglalkozik fejezetenként is. Ezt a nyilat viszont azért rajzoltam ide, mert nem egyszerűen lineáris gondolkodás, mert erről szó volt a korábbiakban, hanem egyre erősbödő folyamat az, aminek szólnia kell. Így angyalok vannak, akik az üzenetet továbbítják. Először csak talán egy prófétának. Először talán csak a papoknak. Talán csak egy népnek. Viszont eljön az egész földön az az idő, amikor az Úr dicsősége tölti be ezt a földet, és Habakuk próféta könyve így egy zenei kifejezéssel, egy crescendóval ábrázolható. Magát a vázlatot így csak egyetlen képben mutatom be, ahol az egyes gondolatok ismétlődnek mindig egy kicsit erősebb formában. Ha most visszatérünk a termékeny félholdra, ahol tehát Izrael élt, maga Izrael ugye ezen a szakaszon, itt a Holtenger környékén volt, Ninive és Asszíria, valamint babiloni állam is, a babiloni birodalom is itt ezen a szakaszon volt, most már nem Ninive központtal, hanem Babilon központtal, de gondolkodásmódban nagyon is hasonló. Náhum prófétának a jövendőléseit, Habakuk prófétának a jövendőléseit egy-egy szóval megvillantja Jelenések könyve. Így ezekre a gondolatokra, különösen Jelenések könyvénél, bár az evangéliumokban is nagyon sok részlet van, visszautalnak ezekre a népekre. Az asszír népnek a kegyetlenségére, majd a babiloniaknak a keménységére és kegyetlenségére is. Más volt ugyan az egyik, más a másik is, mert ha azt nézzük, akkor Asszíria csak az északi törzseket vitte fogságra, Babilóniának viszont már a déli maradékot is sikerült fogságra vinni. Viszont Júdának mégis megvan ez az ígéret, hogy az igaz hite által él. Egy képet hadd nézzünk még meg arról, hogy hogyan képzelték el, hogy Isten hogyan mutatja be a prófétának a káldeus seregeknek az érkezését. A káldeusokra ezt mondják el, hogy olyan kemény és kegyetlen nép volt, hogy az asszíroknak a gonoszságát is képesek voltak felülhaladni. Majd egy villanásnyi képet, hogy a prófétáknak nem csupán az volt a feladatuk, hogy leírják ezt és utána a háttérbe húzódjanak, hanem a nép előtt is meg kellett állniuk, és királyok előtt is meg kellett állniuk az ő üzenetükkel. Ki volt a védelmük? Mert sokszor a királlyal szembe kellett szegülnie a prófétának, és a próféta olykor egy-egy ilyen szolgálatáért életével fizethetett. Mégis a próféta azt mondta, hogy én az én szavamat nem változtatom meg, mert nem az én gondolatom, hanem az Úr gondolata, amit a ti szabadításotokra hozok. Az Úr ad szabadulást. egy nagyon különös rész, amely kicsúcsosodik Habakuk könyvének a végén, amelyik azt mondja el a harmadik fejezetnek a 16. versétől egészen a végéig. Én végigolvasom ezt a szakaszt, mert megrendítő és megdöbbentő, amit elmond. Mint említettem, az Isten országának érkezése előtti időszakról beszél, és ezt mondja el. Ugye a próféta maga nem egy érzéketlen ember, hanem így szól. Hallám és reszket a bensőm, a szózatra remegnek ajkaim, porladni kezdenek csontjaim, reszketnek lábaim, hogy nyugton legyek a nyomorúság napján, amely feljön a népre, mely megsanyargatja azt. Ugye a nép olyan időszak előtt állott, amit ugye nem csak Asszíria talált ki, hanem most a káldeusok is kitaláltak. És ezt a képet, ezt a jövőbeli képet nem tudja elrejteni Habakuk. Ugyanakkor viszont arra is rávilágít, hogy ilyen idők a későbbiekben is lesznek, közvetlenül Isten országának az érkezése előtt. Így folytatja. Azért reszket a benseje, mert a fügefa nem fog virágozni. A szőlőkben nem lészen gyümölcs. Megcsal az olajfa termése. A szántóföldek sem teremnek eleséget. Kivész a jó az akolból, és nem lesz ökör az istálóban. Nem tudom, valaki érzékeli ezt, hogy nem a mai napokról ír ez a szakasz? Nem azt az időt mutatja be? Hát nem, azért, mert van vofatox, és akkor permetezünk, ugye, mert ha jön a cserebogár, akkor majd rovarírtószert használunk, meg gombarírtószert, de gyakorlatilag ezek is lassan-lassan hatástalanok. Miért? Nem azért, mert nem ülik meg azokat a bogarakat, vagy nem gyérítik a számukat, hanem azért, mert ezek nem csak az állatra és a növényre hatnak, hanem bizony ránk, emberekre is. És nekünk olyan ellenségtől akar Isten szabadulást adni, amely ezen a földön az élet lehetőségét már nem biztosítja. Azt mondjuk, ha a fügefa nem virágzik, ha növények nem adnak termést, miből tartjuk fenn ezt a világot? Ha tönkretesszük a mezőgazdasági területet, amiből pedig az ember él, Isten azt mondta, hogy itt egy kert, e szerint éljed életedet az egész földön, töltsed be a földet, nem csak egyszerűen szőlővel és gyümölcsával, hanem szeretettel is. Figyeljük meg a 18. verset, még ezt elolvasom, de én örvendezni fogok az Úrban, és vigadok az én szabadító Istenemben. Talán nem ezzel fejezném be, hanem egy zenei szakkifejezéssel. Nekem talán ezzel, mint gyönyörű akkorddal zárja le, ezt mondja el az éneklőmesternek az én hangszereimmel. Vajon hogyan tudnánk egy zenekarban kifejezni ezeket a gondolatokat, a békességet és a szinte repülő, villogó harci szekereket? Bizony nagyon sokan vannak, akik ezeket megfogalmazták. Akár építészetben, akár irodalmi alkotásban, a történelem vizsgálatában, vagy festészetben vizsgáljuk az európai kultúrát a Biblián keresztül, mindenütt csodák százaival találkozunk. Én jó olvasást kívánok mindnyájuknak.
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Ökumenikus lelkészi és munkatársi missziói konferencia Réf Fülöpön. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Missziói és Evangelizációs Bizottsága az idén június 22-e és 26-a között rendezi meg Réf Fülöpön az Ökumenikus Lelkészi és Munkatársi Missziói Konferenciát. A jelentkezési határidő május 11-én hétfőn tegnap volt, de most meghosszabbították június 9-éig. A helyszín Réf Fülöpön az Ordas Lajos Evangélikus Oktatási Központ a Füredi út 1-ben. A konferencia lényege, hogy a mindennapos szolgálaton és az egyéni személyes biblia tanulmányozáson túl egy tematika mentén fölépített felkészítőn a kötött előadások mellett kötetlen beszélgetések és tapasztalatcserék alakuljanak ki az 5 nap folyamán. A konferencián az ige tanulmányokat, a délelőtti előadásokat és a csoportfoglalkozásokat református, evangélikus, baptista, pünkösdi, metodista és ortodox lelkipásztorok tartják. Az év központi igéje és témája a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta a Máté 16-18 alapján. A Szent Poézis Néma Hattyú. Berzsenyi 250 konferencia. Az irodalmi magazin következő lapszáma az idén 250 éve született Berzsenyi Dániel életművével foglalkozik. A lapszámot előkészítő konferenciát május 30-án rendezik meg a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnáziumban. Az irodalmi magazin folyóirat a jeles évforduló alkalmából a klasszikus költő életművének újra gondolására vállalkozik. Az emlékévhez kapcsolódó ünnepi konferencia és az összeállítás célja, hogy friss szempontokkal gazdagítsa a magyar irodalom meghatározó szerzőjének értelmezését, föltárja költészetének történeti beágyazottságát, valamint rámutasson az életmű hatástörténeti aspektusaira és jelenkori olvashatóságára. Az esemény követhető lesz élőben az Irodalmi Magazin YouTube csatornáján. A helyszín a Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum Gimnázium 9400 Sopron, Széchenyi tér 11. Az én lelkemmel. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit május 16-ára Sárvárra, ahol a Dunántúli Református Egyházkerület és a Nyugati Dunántúli Evangélikus Egyházkerület közös missziói napján együtt emlékeznek és adnak hálát Istennek a hercegszőlősi kánonok 450 éves évfordulójáért és a protestáns gályarabok 350 évvel ezelőtt történt megszabadulásáért. A Nádasdi várban a közös nap lelki töltekezéssel kezdődik. 10 órától úrvacsorás istentisztelet lesz Szemerei János evangélikus és Steinbach József református püspökök szolgálatával. A legkisebbeket ezzel párhuzamosan gyermekistentisztelet várja a kamarateremben. A protestáns gályarabok 350 évvel ezelőtt történt megszabadulásáról koszorúzással emlékeznek. A vár termeiben előadásokat hallhatnak a gályarabok emlékezetéről, személyes bizonyságtételt a börtönben való megszabadulásról, illetve teológiai kerekasztal és zenés verses műsor is várja a jelenlévőket. Az időjárásról. Bár változékony, de kellemes idő. Ma kedden napközben csökken a felhőzet, de még több felé lehet eső. Északnyugatira fordul a szél, és 14-21 fokunk van. Szerdán is napos, felhős időre van kilátás, még néhány záporral. Délire fordul a szél, és még 14-19 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Tedd le. Barátom, mit cipelsz magaddal éveken, évtizedeken át megbántásokat, sérelmeket, mindenféle fájó érzelmet, bántó gondolatokat, amelyek már rég szétomlottak a múltban, hatásuk is semmivé vált, sehol sincsenek, csak a te lelkedben élnek tovább. Te táplálod őket. Tőled kapják energiájukat, hiszen önmagukban már semmi erejük, jelentőségük nincs. Popper Péter.

0: Ígéret vagy figyelmeztetés?
1: Íme eljövök hamar. Én vagyok az alfa és az ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. Jelenések könyve, 22. fejezet, 12. és 13. vers.

Robi úgy érezte magát, mintha minden reggel süteményt kapna az édesapjától. Valahányszor a papája elutazott, néhány dátummal ellátott borítékot talált a konyhaasztalon, amely minden napra egy-egy cetlit tartalmazott, amit a távol létében el kellett olvasnia. Némelykor a cetlin feladatok voltak. De voltak figyelmeztetések is, hogy ne felejtsen el készülni például a vizsgákra. Időnként a borítékban pénzt is talált, amit elkölthetett magára vagy a családtagokra. Ezek a cetlik arra emlékeztették, hogy édesapja törődik vele. De ezen felül nem hagyták, hogy megfeledkezzen arról sem, hogy szüleinek nagy elvárásai vannak a magatartásával szemben, még akkor is, ha nem lehetnek mellette.

Miután Jézus visszament a mennybe, megjelent az egyik tanítványának, Jánosnak, hogy kinyilatkoztassa neki azt, amiknek meg kell lenniük hamar. Mit ígért az Úr? A Biblia utolsó fejezetében Jézus háromszor is kijelenti, hogy vissza fog jönni. Ez figyelmeztetés, de egyben ígéret is. Ha a szüleid egyedül hagynak otthon, megtörténhet, hogy olyat teszel, amit nem kellene. Végül mégis sikerül becsapnod őket, hogy távollétük alatt minden rendben volt, elkészítetted a házi feladatot, nem bömböltetted a zenét, és nem hívtál magadhoz barátokat, hiszen ezt ígérted nekik.

0: olyan helyé, ahol Isten uralkodik, és ahol nem lesz többé halál, sírás és fájdalom. Akik pedig megmosták ruháikat, vagyis elfogadták Krisztus megbocsátását és az új életet, azok Istennel fogják tölteni az örök életet. Némelykor talán úgy érzed, hogy Isten túl messze van. Pedig ő cetliket hagyott ránk a Bibliában, amiket naponta olvashatunk. Ilyenek például a figyelmeztetések, a feladatok, vagy a szavak, melyek az ő szeretetére emlékeztetnek, és bátorítanak azt tennünk, amit kell Jézus eljöveteléig. Hiszed Jézus szavait? Engedelmeskedsz neki?
1: Közreműködött Balázs László.

0: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Mai témánk a barátság. Mikor barát a barát, mit jelent az igazi barátság? Mindannyian tapasztaljuk, hogy némelyeknek 100 számra vannak úgynevezett barátai a Facebookon, de a valós életben mégiscsak magányosak. A mai műsorban dr. Nemesszegi Ervin gondolatait szeretném továbbítani a számotokra, gondolatokat ébreszteni a barátságról.
1: A Bibliában megtalálhatjuk a férfi barátság kiemelkedő példáját, Dávidot és Jonatánt. Az ő kapcsolatuk kiréni látszik a szokványos férfi barátságok sémájából, és nem kevesen a homoszexualitást is belekeverik. Ha ez igaz lenne, Isten részéről minden bizonnyal figyelmeztetéssel járt volna együtt, mert a homoszexualitás nem az ő akarata szerint való és bűn. Dee Bredsin, amerikai keresztény szerző, a The Friendship of Women, Női Barátságok című könyvében annak a feltevésének ad hangot, hogy Dávid és Jonatán két olyan ritka férfi volt, akiket alapvetően a jobb agyféltekéjük határozott meg. Ezt a következőképpen indokolja. Mindketten rendkívül jól tudtak célban ülni. Ez pedig a mai kutatók feltételezése szerint az uralkodó jobb féltekére utaló jel. Dávid ezen kívül költő, zsoltárénekes és hárfás volt, csupa olyan adottság, amelyet a jobb féltekének tulajdonítunk. Jonatán érzékletesen kifejezésre tudta juttatni belső rezdüléseit, ami szintén a jobb agyféltek erőssége. Ilyen mély férfi barátságok ma is léteznek. A hívő keresztények az említett különbségekben a teremtő zseniális tervét látják. Eltérő mi voltukban elfogadhatjuk és kiegészíthetjük egymást. Házaspárként közös barátokkal rendelkezni felbecsülhetetlen ajándék. Micsoda segítség, mekkora öröm, ha együtt nevethetünk, sírhatunk, imádkozhatunk, ünnepelhetünk és közösen birkózhatunk.

0: tudunk meg a nehézségekkel.
1: Ha a barátok csalódást okoznak. Bukott világban élő bűnös emberekként csalódásokat is átélünk a kapcsolatainkban. Barátok között sohasem hiányozhatnak az ilyesfajta mondatok. Sajnálom, kérlek bocsáss meg, és megbocsátok neked. A szükséges bírálatot imádságban jól elő kell készíteni. Tanács a fejmosáshoz. Használjunk enyhe, szeretett hatóanyagot tartalmazó sampont és hűség nevű fixálót. Mindezt pedig kellő érzékkel alkalmazzuk. Csalódást okozó barátságokról a Biblia is beszél. Pálnak át kellett élnie, hogy egy különösen nehéz bírósági tárgyalás alkalmával az összes többi keresztény, az úgynevezett barátok cserben hagyták. A 2 Timóteus 4.16-ban olvassuk. De nem keserűen viszonyult ehhez, hanem elmondta, ne számítson az bűneik közé, de az Úr mellém állt és megerősített. Vélhetően senki sem tapasztalta meg ezt a bizalomvesztést olyan súlyos mértékben, mint maga az Úr Jézus. 3 legjobb barátja elaludt, mikor a leginkább szüksége lett volna rájuk a Getsemáné kertben. Júdás pedig a barátság jelével csókkal árulta el őt. Jobb barátait ugyan kitünteti, hogy 7 napon át vele együtt gyászoltak, anélkül, hogy egyetlen szót is szóltak volna. Azt követően azonban igazságtalanul megvádolták őt. Jobb pedig később azt a megbíztatást kapta, hogy imádkozzon a barátaiért. Ha valakit, akit látszólag egyáltalán nem érdemes rá, változatlanul barátsággal ajándékozunk meg, akkor vagyunk a legközelebb Jézus Krisztushoz. Ő is önmagáért szeret engem. Hányszor éreztem már magam megszényelülve, hűségétől lenyűgözve, ha éppen olyankor bizonyította meg irántam való barátságát, amikor a legkevésbé érdemeltem meg, és nem is vártam volna.
0: A legjobb barát. Házasságunk 10. évében egy költözést követően szenvedtem a barátok hiánya miatt. Sok éven keresztül Isten volt a legjobb, sőt egyetlen barátom, ahogy ezt az egyik ének is megfogalmazza. A legjobb barát a mennyben van, itt a földön ritka a barát. Hogy aztán ő miként hallgatta meg emberi barátságot kérő imáimat, a maga módján és idejében, az egy külön történet lenne. Hívő keresztényként kérhetünk Istentől jó barátokat, és bízhatunk benne, hogy teljesíti kérésünket. C.S. Lewis így fogalmazza meg. A barátság nem finom érzékünk és jó ízlésünk jutalma, amiért barátul választjuk egymást. Eszköz, amellyel Isten mindenkinek kinyilvánítja mások szépségeit. Reménységünk szerint olykor ő foglalja el az első helyet, amelyet mindig is neki kellene megkapnia. Dávid és Jónatán olyan háromszög kapcsolatot ápoltak, amelyhez Isten szorosan hozzátartozott. A bibliai leírás szerint Jónatán hozzásegítette Dávidot, hogy Istenben lelje meg az erősségét. Mindnyájan hajlamosak vagyunk rá, hogy emberektől függjünk, eközben pedig könnyen elfelejtjük, hogy biztonságunk egyedüli valós alapja Isten. Istenhez viszem közelebb a barátomat, vagy önmagamhoz? A barátaim tőlem függnek, vagy rajtam keresztül Istentől válnak függővé? Ezeket a kérdéseket mindenkinek fel kell tennie magának. Én nem vagyok mindig elérhető és helyettesíthető, Jézus viszont folyton jelen van, és megbízhatóbb a legjobb barátnál. A János 15:13 ezt mondja, nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért, mondta Jézus a tanítványainak, és be is bizonyította. Senkinek, sem házastársunknak, sem a barátainknak nem szabad ezt a helyet elfoglalniuk, amely Jézust illeti. Neki mindig a legfontosabbnak kell lennie az életünkben. Ő segít majd nekünk nem csak jó barátokra lelnünk, de abban is, hogy mi magunk jó barátok legyünk.
1: Az újságcikket Magdaléna Ziegler írta az Ethos magazin utolsó magyar nyelvű számában.

Az előző újságcikkben is említette az író C.S. Lewis nevét. A híres anglikán író regényei nagyon népszerűek, és filmfeldolgozás is elérhető, de írta egy nagyon érdekes könyvet, melynek címe a Négy szeretet. Az előjáróban megjegyzi, hogy a mai korban mostoha lett a szeretetnek ez a fajtája, a barátság. Régen az emberi szeretet legboldogabb és legkielégítőbb formájának tartották, az emberi élet koronájának. Most pedig sokan mellékesnek, elhanyagolhatónak, olyan valaminek tartják a barátságot, ami csak az ember maradék fölösleges szabadidejének a kitöltésére szolgál. Ennek négy oka lehet. Könyvében legalábbis négyet sorol föl. Az egyik ok az, hogy kevesen tapasztalják a barátságot, mert a legkevésbé természetes szeretet, azaz a legkevésbé ösztönös, nem biológiai, nem szükséges a számukra. A másik oka a barátság elsorvadásának a romanticizmus, amelynek hatására még ma is érezhető, hogy annyira felmagasztalja az érzelmeket, az eroszt, hogy sokak számára a barátság a szerelem szegényes pótlékának tűnik. Az ismert Lord Byron is így mondja, a barátság egy szárnyaszegett szerelem. A harmadik ok, amiért a barátság elsorvad, a kollektivizmus. Ez nehezen tűri meg a barátságot, mert az embereket személyiségük legegyedibb síkján egyesíti. Következésképpen a barátság visszatartja az embereket a tömegmentalitástól. Sőt, úgy gondolják, annak ellensége, mert a barátság szelektív. Tehát ha valaki kijelenti, ezek a barátaim, benne foglaltatik az is, hogy a többiek pedig nem a barátaim. Tehát ez kizárólagosság. A negyedik ok pedig, ami az újságcikkben is szerepelt, hogy a mai ember rossz szemmel nézi a barátságot, mert homoszexuális kapcsolatot gyanít benne. Ha a barátság két különböző nemű személy között áll fönn, akkor pedig a gyanú kifejezetten szexuális kapcsolatra változik. Hogyan állapítható meg mégis, hogy vannak-e barátaink, és hogy milyenek a barátságaink? Néhány jellegzetességet lehet megfigyelni a kapcsolatainkban, és hogyha ezek valóban megvannak, akkor beszélhetünk igazi barátságról. A barátság a legkevésbé féltékeny szeretet. A szeretet fajtái közül a legkevésbé ösztönös. Tulajdonképpen a közösség is meg tud nélküle lenni, de együttműködés mind az egyén, mind a közösség számára elkerülhetetlen és szükséges. A barátság alapja a közös érdeklődés, a közös elvek, az igazságok és az ízlések, melyet a barátok másoknál nem találnának meg. Amikor bizonyos személyek megosztják maguk között közös felfogásukat, megszületik a barátság. C.S. Lewis is elfogadja Emerson véleményét, hogy a barátság számára a lényeges kérdés. Látod-e az igazságot, amelyet én látok? Vagy talán még inkább fontos-e számodra az az igazság, amelyet én fontosnak tartok? Ezért van az, hogy a művészek önkéntelenül is úgy ábrázolják a barátokat, mint akik valamilyen közös irányba néznek, kifejezve a közös érdeklődést, ellenben a szerelmesekkel, akik legtöbbször egymást nézik. Fontos megállapítani, hogy valóban a barátság szexuális kapcsolattá is válhat, és fordítva. A barátság hasznos lehet a társadalomban. Tudomány, művészet, vallás, illetve ezek intézményei leggyakrabban barátok kis csoportjaiban valósul meg először. Ugyanakkor fontos az is, hogy tudjuk, a barátság káros is lehet. Például államellenes összeesküvések, vagy a társadalmat és a közjót támadó titkos szövetségek már hasonló módon keletkezhettek. A barátság hasznos lehet az egyén számára, de ez nem lényeges vonás. Tehát a barátok nem keresik, nem jótevői egymásnak. Ha a helyzet úgy hozza, hogy egymást anyagilag is támogatják, ez rendkívüli jelenségnek kell tekinteni a barátságban. A barátság szabadon választott, szabadon adott és szabadon elfogadott személyi kapcsolat. Senkinek sem kötelessége, hogy másnak barátja legyen. Sokkal inkább olyan valami, ami értéket ad a puszta létezéshez. A legtöbb korban és társadalomban a barátság az egyneműek között alakul ki a legvalószínűbben. A barátság lehet mind az erény, mind a vétek iskolája. Legnagyobb veszélye, hogy a barátságban élő személyeket elszakítja a többiektől, vagyis a közösségtől. A barátok között kísért egy önmagát igazoló felsőbbrendűségi érzés, vagy egy bizonyos arisztokratikus szellem és büszkeség. Ez pedig másokat károsíthat. Az igazi barátság jó,
és nagy érték az ember életében. Ezt már az Ószövetségi Szentírás is tanítja, és ezzel szeretném lezárni ezt a témát. A hűséges barát erős támaszod. Kincset talál, aki ilyen barátra szert tesz. A hű barátnak egyszerűen nincs ára. Nincsen, ami vele értékben fölérne. Mint az élet balzsama, olyan a jó barát, akik az urat félik, találhatnak ilyet. Mai témánk a barátság volt. Nyugodalmas jó éjszakát kívánok, Isten áldásával!

0: találkoztunk, és úgy jöttem el onnan, hogy egymástól elgettük, szóval nagyon szépen vezette ezt az Isten. Már nyáron részt vettem a közös asztal evangélikus cigánytáborban, amit szintén Bakai Péter szervez, és ott szolgálhattam, és azóta pedig számtalan lehetőség volt arra, hogy valamilyen úton, módon bekapcsolódjak a cigánymisszióba. Nagyon könnyen megtalálom ezekkel az emberekkel a hangot, és nagyon tudom őket szeretni.
1: Mit gondolsz az evangélikus egyház cigánymissziós lehetőségeiről? Ezt a lelkesedésedet hogyan tudnád most így az éteren keresztül is esetleg, ha lelkészek vagy nem lelkészek, de hívő emberek hallgatnak minket, átadni?
0: Fontos látni és tudni, hogy nem vagyunk egyformák, úgyhogy nem várható el mindenkitől, hogy hasonlóan lelkes és nyitott legyen.

De azt gondolom, hogy, hogy most már a tágabb környezetében biztos, hogy van majdnem mindenkinek cigány ismerőse, vagy olyan cigány ember, aki, akivel találkozik. Én mindenképpen bátorítanám a hallgatókat arra, hogy legyenek nyitottak ezek felé, az emberek felé. Az a fajta szeretet, meg elfogadás, meg a legkisebbből is adás, amit ők tanúsítanak, az egyszerűen elképesztő. És soha nem gondoltam volna, hogy egyszer majd képes leszek bemenni egy lerobbant házba, ahol nem minden túl patyolat és túl tiszta, de akkor a szeretettel is, a legkisebbből is adnak, hogy ez a fajta önzetlen szeretet és őszinteség, ami őket jellemzi. Szerintem ez kell, hogy a magyar szívekre is és a fehér szívekre is hasson, mert ez egészen elképesztő. Azt látom, hogy talán a mi egyházunkban kicsit félünk ettől, és nem is biztos, hogy látjuk ennek a fontosságát. Viszont szerintem szükség lenne arra, hogy ezt komolyan vegyük. Nagyon jó példa a református vagy a pünkösdi egyház, és nagyon sokat lehet tőlük tanulni, és én nagyon hálás vagyok azokért a találkozásokért, amikben eddig részem volt. Keresztény emberekként, felekezettől függetlenül szerintem nagyon fontos, hogy komolyan vegyük azt a felfogást, vagy azt a mottót, hogy a szeretet az mindig cselekvő szeretet. És hogyha ezt hisszük és valljuk, akkor egy cigány embernek is segítenünk kell, és meg kell kérdeznünk, hogy mire van szüksége. Ugyanezt gondolom nyilván a hajléktalan ellátással, vagy a hajléktalan emberekkel kapcsolatban. Ilyen szempontból nincs különbség a cigány vagy hajléktalan ember között. Éljük meg azt a fajta krisztusi szeretetet, amit ő megélt és felvállalt. Szerintem csak így lehet hiteles a kereszténység.

0: Megnéztem, hogy mi az útmutatóban a mai ige, és döbbenetesen kapcsolódik szerintem mindahhoz, amit te képviselsz, amiről eddig is beszéltünk. Így szól Lukács evangéliumából a 6. részből, a 32-től a 36. vers. Ezt Jézus mondja. Ha azokat szeretitek, akik szeretnek titeket, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is ugyanezt teszik. És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, mi a jutalmatok? Bűnösök is adnak kölcsönt bűnösöknek, hogy visszakapják azt, ami jár nekik. Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte. Nagy lesz akkor a jutalmatok, és a magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt. Legyetek irgalmasok, amint a ti atyátok is irgalmas. Kíváncsi vagyok a gondolataidra, vagy hogy mire indít még ez az ige téged.
1: Nyilván ez az egész szakasz. Valóban, ahogy mondtad, nagyon elevenen kapcsolódik mindahhoz, amit hiszem, hogy talán valahogy botladozva meg tudok élni, hiszen nekem se egyszerű vagy magától értetődő sok esetben. Nekem is vannak rosszabb napjaim. De hogyha csak egyet kellene kiemelni igazán, ami úgy összefoglalja ezt az egészet, legyetek irgalmasok, amint a ti atyátok is irgalmas. Én elsősorban azt gondolom, hogy aki nem tapasztalta még meg Krisztus irgalmát és szeretetét, annak nagyon nehéz az irgalomról bármit is elképzelni vagy gondolni. Azt tud talán hitelesen beszélni erről, vagy tudja megélni, aki már felismerte az életében az Isten irgalmát. Úgyhogy elsősorban azokhoz szólnék, akiknél már megtörtént ez az életváltozás és ez az irgalom felismerése. Hogyha abból indulunk ki, hogy mi is valóban Krisztus által elfogadott és megváltott gyermekei vagyunk az atyának, akikhez az Isten irgalmas, akkor szerintem ez, hogyha megvizsgáljuk magunkat, akkor mindenképpen arra kell, hogy indítson, hogy irgalmasok legyünk az embertársainkkal. És itt nem gondolok feltétlenül a cigány emberekre, vagy a hajléktalanokra, hanem a közvetlen környezetünkre. Akár buszozás közben, akár a gyülekezetben, a családban, ami tudjuk, hogy sokszor a legnehezebb terep. Egy lelki pásztor mondta azt, hogy nem az a nagy dolog, hogy ha gyülekezetben, keresztény közösségben vagy jó keresztény, hanem menj haza és szeresd a családodat. Ez szerintem nagyon, nagyon fontos és nagyon meghatározó. Úgyhogy azt gondolom így összességében, hogy mindenképpen irgalmasságot nem is kell tanúsítanunk, mert ez a kell, ez így nem működik, hanem hogyha valóban megtapasztaltuk, és ebből élünk napról napra újra, és ahogy Luther Márton mondta, minden napunk egy megtérés, hiszen szerintem, hogyha ez nincs meg, akkor valahogy elveszünk, vagy elszakadunk az atyától. De hogyha ebből élünk, és ezt éljük meg napról napra, akkor az indítani fog bennünket az irgalmasságra. Nyilván az első csatorna az Istentől jön, de én azt hiszem, és azt élem meg, hogy ő arra indít, és arra bátorít, hogy ezt az irgalmasságot adjuk át és éljük tovább. És ez a legkisebb dologban is megjelenhet.
0: Nem merül fel a környezetedben, vagy benned akár az a kérdés, hogy a hajléktalanság azért mennyire az adott személynek a felelőssége, és biztos van-e feladatod ezért az ő életében, hogy te segíts, vagy ő hogyan segíthetne még magán például?
1: Ezzel kapcsolatban rögtön eszembe jut egy ige, aki tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Ez nagyon meghatározó számomra, így a hajléktalan kérdés kapcsán is. Viszonylag sokat szoktam beszélgetni teológus társakkal és a környezetemben lévő emberekkel a hajléktalan kérdésről. Bennem valóban az a válasz született meg, így az ott töltött évek alatt, és egyébként mai napig járok vissza, mert nagyon jó kapcsolatot ápolok a volt kollégáimmal, barátaimmal, sőt, vannak olyan hajléktalan személyek, akikkel egymás nyakába ugrunk. De az a válasz született meg bennem, hogy a hajléktalanság elsősorban nem egy fizikai hajléktalanság, hanem egy lelki. És ilyen szempontból én azt tudom mondani, hogy mindannyian lelki hajléktalanok vagyunk, amíg valóban ez a krisztusi szeretetben nem tölti a szívünkben lévő űrt. És ilyen oldalról nézve, igen, vannak, akik látványosabban hajléktalanok, vannak, akik kevésbé, de abszolút pontosan ezért mindannyian arra a fajta krisztusi szeretetre és irgalomra szorulunk, amiről itt az ige is beszél nekünk a mai napon.

0: Milyen indítatást, vezetést élsz meg most ebben az 5. évedben a teológián? Hogyan alakul majd a jövőd? Mit látsz ebből?
1: Én nagyon hálás vagyok azért, hogy a legkisebb dolgokban is tényleg megtapasztalhatom Isten gondviselését. Most itt nagyon apró dolgokra is gondolok. És azért is hálás vagyok, hogy ebben a cigány misszióban megerősödhetek. Most a hátam mögött van 2 cigányútnak nevezett szabadon választható kurzus, úgy szintén Bakai Péter és Győri Dávid vezetésével, amikor április elején Békés megyében voltunk, és most 2 hete pedig Nyíregyházán, valamint Alsó Zsolcán. Ezek nagyon megerősítenek ebben a szolgálatban. Úgyhogy az, hogy ez az egész missziós lehetőség újra és újra felbukkan az életemben, ez nagyon nagy békességgel és örömmel tölt el. Úgyhogy ez az egyik része az életemnek. A másik pedig az, hogy nagy örömmel készülök a 6. évemre, amit Gyulán fogok eltölteni reménység szerint. Várom, hogy kicsit koncentráltabban lehetek majd jelen a gyülekezetben, szolgálhatok, és hiszem azt is, hogy ott is van bőven missziós terep. Erről már az ottani lelkipásztorral beszélgettünk is. A hátam mögött hagytam most a diplomamunkámat, amit hála Istennek már leadtam. Ennek a témája és a címe is nagyon erősen kapcsolódik egyébként ahhoz a lelkülethez vagy érdeklődéshez, ami engem úgy nagyon meghatároz. A Jézusi emberszemlélet tükröződése a szinoptikus evangéliumok asztalközösségeiben. Ezt vizsgáltam, vagyis pontosabban azt, hogy ezekben az asztalközösségekben hogyan jelenik meg a krisztusi emberszemlélet, és hogy ez mit mond ma a mai kereszténységnek és az egyháznak. Valamint nyilván izgalommal tekintek még így az előttem álló feladatokra, amik reménység szerint sikeresen tudok majd megcsinálni, és készülök a nyárra, amikor több táborban, táborvezetésben is lesz részem. Az egyik ilyen lesz a közös asztal nevezetű cigánytábor, de lesznek ifjúsági és gyerektáborok is, amiben részt veszek majd.
0: Az asztalközösségre visszatérve, egy pár mondatban mutasd be ezt a közös asztal cigánytábort. Mennyiben más, mint egy másfajta családos kereszténytábor, vagy ifi tábor, vagy ilyesmi?
1: Elsősorban, amit kiemelnék, és ami mai napig nagyon elevenen él bennem, az a fajta lelkület és lelkiség, amivel ott találkoztam. Hihetetlen volt ezt látni, hogy egy evangélikus táborban ilyen fajta lelkiség is, egy nagyon úgymond talán karizmatikus lelkiség is megjelent. A Szentlélek által vezetett emberekkel találkozhattam ott, és valóban ilyen életekkel vagy sorsokkal volt szerencsém találkozni. Vasárnaptól szerdáig tart ez a tábor, és abszolút nyitott mindenki előtt, de elsősorban természetesen cigány embereket szeretnénk megszólítani, és nekik szeretnénk az evangéliumról minél koncentráltabban beszélni és bizonyságot tenni, de ebbe kulturális programok is megjelentek, különböző előadások, különböző témákban, reggeli, esti áhítatok, közös éneklések, és az, hogy az a cigány mentalitás ott jelen van, és nyilván áthatja az egész tábort, én azt gondolom, hogy ettől igazán különleges.
0: El tudod képzelni magad 10 év múlva? Mit szeretnél, vagy milyennek látnád azt a gyülekezetet, amelyet már kicsit, nem mondom, hogy te formálsz, de általad formálhat Isten?
1: Lehet, hogy ez kicsit utopisztikus, vagy túl idealizált kép, de én nagyon szeretnék egy olyan gyülekezetet, ahol társadalmi helyzettől, rangtól, bőrszintől függetlenül együtt tudunk lenni és az Isten dicsérni. A hétvégén a gyülekezetünk másik lelkipásztorával, Bence Győzővel beszélgettem, a Tordosgyúrói Társult Egyházközségnek a lelkipásztora, és arról gondolkodtunk, hogy vajon hogyan tudnak a különböző társadalmi csoporton belül lévő emberek szót érteni és közösségben lenni, hogy kell-e hozzá egyfajta intellektus, egy tanultság. És én azt éltem és tapasztaltam meg eddig, hogy az elsődleges dolog az nem az intellektus vagy a tanultság. Aki valóban megtapasztalta már a megváltás ajándékát, annak én hiszem, hogy Isten megadja ezeket a fajta ajándékokat. És akkor az lesz a közös nevezőpont, hogy az Istent akarjuk együtt szeretni és dicsérni. És akkor teljesen mindegy, hogy ki honnan jött és hova tartozik, mert az elsődleges dolog az lesz, hogy Isten nevében és az Isten dicsőségére vagyunk együtt. Remélem azt, hogy alázatos szívű tudok maradni, és nyitott az Isten dolgaira és vezetésére, mert szeretnék az egész életemmel és szolgálatommal más emberek javára és Isten dicsőségére szolgálni.
0: A most elhangzott beszélgetésünkben hallott udvaros Dóra hosszabb útkeresés után kapott Istentől elhívást a lelkészi szolgálatra. Az evangélikus teológiára a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál hajléktalanok között végzett munka tapasztalataival ment, ahol pedig a cigánymisszió irányába is megdobbant a szíve. Az 5 éves teológus hallgató hitbeli útjáról, terveiről és a társadalom perifériáján élők felé való szeretetéről is beszélt nekünk lélekhangolónkban. A lélekhangoló podcastként is megtalálható a Spotify-on, illetve interjúnk meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, melynek címe missio.lutheran.hu. Üzenhetnek nekünk e-mailen az evmis@lutheran.hu címre, illetve SMS-ben a 0620 620 36 79-es számra. Isten áldását és további jó rádiózást kívánva szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Az emberi hangok és arcok megőrzése. Leó pápa üzenete a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára. A húsvét utáni 6. vasárnapon, az idén május 10-én tartottuk a társadalmi kommunikáció tömegtájékoztatás világnapját. A Szent Atya e napra hagyományosan üzenetet intézett a hívekhez. Üzenetének címe az emberi hangok és arcok megőrzése. Az arc és a hang minden személy egyedi, megkülönböztető jegye. Kifejezik megismételhetetlen identitását, és minden találkozás alkotó elemei. Ezt az ókoriak jól tudták. Ezért az emberi személy meghatározására az ókori görögök az arc, proszopon szót használták, amely eredetét tekintve azt jelenti, ami a tekintet előtt áll, a jelenlét és a kapcsolat helye. A személyt jelentő latin persona kifejezés ezzel szemben a hangot foglalja magában, nem akármilyen hangot, hanem valakinek az összetéveszthetetlen hangját. Az arc és a hang szenté. Istentől kaptuk őket, aki saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, és azzal az ígével hívott életre, amelyet ő maga intézett hozzánk. Üzeni a pápa. Hordozott szolgálatban, közös felelősségben, úrvacsorás istentisztelettel kezdődött a generális konvent plenáris ülése május 8-án Balatonszárszón az SDG konferencia központban. A tanácskozáson a Kárpát-medence és a diaszpora magyar református közösségeinek képviselői egyebek mellett történelmi évfordulókról, közös szolgálati kérdésekről és Kárpátalja helyzetéről tárgyaltak. A testület elfogadta a lelkipásztori szolgálatról szóló egység okmányt, valamint a zárónyilatkozatot is. Az istentisztelet Jézus főpapi imádságából és Ézsaiás proféta könyvéből indult ki. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. János 17:15. Illetve vénségetekig ugyanaz maradok, őszkorotokig én hordozlak. Ézsaiás 46:4. Az ige hirdető Karvanszky Mónika lelkipásztor, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének elnöke arra emlékeztetett, a húsvét és a pünköst közötti időszak nem csak az egyházi évrendjében átmenet, hanem sokszor a szolgálatban élők lelki állapotában is ismerős helyzet. Van hit, van bizonyosság, de gyakran ott van a kérdés is, hogyan tovább? Újra megrendezi nyári kántorképző képzéseit a Tiszántúli Református Egyházkerület. A kántorképző tanfolyam időpontja július 22-től augusztus 8-áig lesz. A szervezők zenei előképzettségtől függetlenül várnak kezdőket és haladókat. Az alsó korhatár 12 év. Az intenzív kurzushoz 3 alkalomból álló szinten tartó tréning tartozik, amelyet évközben egy-egy hétvégén rendeznek meg. Ennek időpontjait a későbbiekben a honlapon teszik közzé. A részvételi díj 70 000 forint, amely fedezi a teljes képzési költséget, a szállást és az ellátást is. A továbbképző tanfolyam időpontja augusztus 3-ától 8-áig van. Ez gyakorló kántoroknak, ének és zenetanároknak korhatár nélkül hirdeti meg az egyházkerület, a részvételhez zenei előképzettség szükséges. Az időjárásról. Bár változékony, de kellemes idő. Ma kedden napközben csökken a felhőzet, de még több felé lehet eső. Északnyugatira fordul a szél, és 14-21 fokunk van. Szerdán is napos, felhős időre van kilátás, még néhány záporral. Délire fordul a szél, és még 14-19 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Agora. Az ógörög Agora egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A szólarádió agórája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk. A beszélgetést vezeti Kamarás István.

0: Kedves hallgatóink, mai beszélgetésünknek ezt a címet adtuk, Jézus mi atyánkja. Beszélgető társam Hankovszki Béla Jácint, nyugdíjas katolikus tábori lelkész és az Érdi Tanoda Alapítvány vezetője. Ha megkérdezzük a járók előtt, hogy hallotta arról, hogy mi atyánk, és mit gondol ez micsoda, azért a válaszoknak 80%-a az lett, hát ez egy ima. De micsoda az ima?
1: Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Ez még így nem is gondolkoztam el, illetve írtam róla, csak nem gondolkoztam erre.
0: Nehezítem a dolgodat, akkor, tehát a katolikus egyház katekizmusában ez szerepel, az imádság mindenek előtt a teremtés valóságából táplálkozik. No, hát ennél elvontabb dolgot ugye lehetne, de biztos, hogy ebben van valami igazság mag.
1: Én nekem nagyon tetszett annak idején, amikor azt tanították nekem az öreg atyák, hogy a kereszténység az nem idealista, és nem materialista, hanem realista. És ennél azt gondolom, hogy ez a mondat, hogy a teremtés valóságából indul ki, ez jelenti. Számomra legalábbis, hogy abból indulunk ki, ami van, illetve aki van. És az imádság, én azt gondolom, hogy a hitnek a legjobb megnyilvánulási módja, vagy amikor beszélek valakihez, akit nem látok, kérek valakitől, akit nem tapasztalok, megbízom valakiben, akit nem úgy teljesíti, mint ahogyan azt én megrendelem, és nem akkor, és nem azt, mint amit én gondolok. Így tehát ez, azt gondolom, hogy a hitnek a legnagyobb aktusa az az ima, mint ilyen. Másrészt az ember, amikor a főállásban imádkozik, ugye egy pap mégis főállásban imádkozó ember, akkor azt tapasztalom meg, hogy egy idő után meg kell, hogy változzon a imához való viszony, hogy az ember rájön arra, hogy nem az az ima feltétlen, amit mondok, tehát nem a duma. Aha. Bár annyira tetszik nekem ez a Ozeásnak, a Ozeás prófétának, hogy hozzatok magatokkal szavakat.
0: Igen.
1: És szavak nélkül nem tudsz imádkozni, tehát egy földbuzdulással nem tudsz, tehát egy idő után az kevés. Tehát én azt gondolom, hogy az imának legalább annyi része a csönd, tehát amikor hagyom, hogy Isten beszéljen, például a másik emberen keresztül.
0: Ez már talán egy fejlettebb foka, mert azt akartam mondani, hogy az úgynevezett primitív népek vallására, tudjuk, hogy ez nem úgy primitív, amit elsőre gondoljuk, hanem nem annyira összetett, vagy nem annyira elvont. Tehát mondjuk a természeti népek vallásaiban is ott van az ima, minden vallásban ott van az ima. Jézus esetében a zsidó vallásban nagyon is ott van az ima, hatalmas hagyománya van. Van-e értelme a Jézus hogyan imádkozott kérdésnek?
1: Van. Már csak azért is, mert szintén azok az atyák, akitől mindent tanultam, többek között azt is, hogy mi az igazság, és azt is, hogy mi nem, hogy igenis volt egy bensőséges kapcsolata, ráadásul általa is megkülönböztetett kapcsolata az atyához, vagy az atyával, mint a mi kapcsolatunk. Amikor azt mondja a tanítványoknak, hogy fölmegyek az én Istenemhez és a ti istenetekhez, az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, megkülönbözteti az atyát. Tehát volt.
0: Emberként Jézus engem egy átlagos zsidó, így vallásos zsidó volt. Ez az ő imához való viszonya és vallásossága mennyibe tért el, ha eltért egy átlagos zsidó rabbi vallásosságától?
1: Biztos, hogy eltért. Ezt érezték meg, vagy élték át az apostolok, vagy a tömeg, hogy ember még így nem beszélt. Tehát egészen biztos, hogy egy nagyon-nagyon béj ennek következtében az ő kísértései sokkal szörnyűbbek voltak, mint a miénkek.
0: Ne szaladjunk ennyire előre. Tehát akkor azt jelenti, hogy a beszélgetésünk tárgya a mi atyánk, Jézus imája, de egy kérdőjelet is teszek, Jézus imája? Tehát majd meg kell néznünk, hogy ennek mi az eredője. Egyáltalában az eredeti szöveg milyen nyelven hangzott el?
1: Hát ugye ez is...
0: Mert szóbaló hangzott el,
1: igen.
0: Tanítványaitnak megkérték őt, hogy tanítsa meg őket egy imára.
1: Igen, arámi nyelven hangzott arámi el, mert nyelven. Jézus arámul beszélt. héberül imádkozott, arámi nyelven beszélt, a tanítványok arámi nyelven beszéltek vele, és ez nekünk görögül maradt meg, ógörögül maradt fönt a szöveg, azaz már valami

0: Viszont igen, mert kétségkívül Jézus egyfelől egy, azt lehet mondani, egy átlagos zsidó rabbi volt, másfelől most azt tegyük félre, hogy a megtestesült Isten, itt most emberként kezelve őt, másfelől pedig hát egy átlagostól eltérő, mert hogy azért a zsidó vallásnak sokféle megújulási ága volt Jézus idejében is. Jézus ezek egyike volt, a zsidó vallás egyik megújítója, így mondjuk történetileg, szociológilag, és hát akkor őt idézve, ugye az új bort nem lehet régi tömlőbe. Tehát ez a mi atyánk, mint ima, egy új bor új tömlőbe.
1: Igen. Igen.
0: Jól mondom?
1: Így van. Én abszolút ezt gondolom, és ezért is én olvasom, csak nem értek vele egyet, meg tulajdonképpen még haragszom is rá a halóporaiban, a Vermes Gézára, emiatt, hogy ő megpróbálja Jézust így belenyomni ebbe, hogy ő egy darab zsidó rabbi volt, akiből aztán Pál csinált valami mást. Én azt látom, hogy az ő személyes kapcsolata az atyával, a személyes kapcsolata az ő istenével, az ő atyával, az valami olyan kisugárzó volt, amit értettek meg az apostolok, amihez kellett a Szentlélek.
0: Igen, hadd védjen meg egy kicsit Vermest, mert hát kétségkívül ő egy zsidó teológus, zsidó kutató, és hát tulajdonképpen...
1: Nem, ő egy katolikus pap volt.
0: Bocsánat, igen, de...
1: Aki repatriált.
0: Igen. Végül is igen. Az. Hát, a nézőpontja mégis egy zsidó.
1: Igen, amikor már magát akarta igazolni, a saját kilépését, aha, igen. A saját... De jó. Nem őről kell beszélni.
0: Ennek ellenére úgy gondolom, hogy neki azért sokat köszönhetünk,
1: nagyon.
0: Mert Jézust teljes tévedés kereszténynek gondolják. Hát ő azért mégis...
1: Ábrahám sem volt zsidó.
0: És azért mégis ő bemutatja igen. Vermes Jézus, igen. Mint zsidó rabbi.
1: És én nagyon szeretem, és olvasom
0: jó,
1: is
0: jó,
1: ezt.
0: Hát akkor itt most ezt helyrehoztuk. Két változatban jelenik igen. Meg a mi atyánk igen. Az evangéliumokban, Lukácsnál és Máténál. Mi a különbség? Vagy melyik az eredeti? Melyik
1: nem,
0: a jobb?
1: Nem.
0: Ezeknek nincs értelme.
1: Nincs. Ez szerintem tévútra vezet.
0: Igen.
1: Egyébként, amikor kezdted mondani, miért? Hogy a... Mindjárt, csak hogy kezdted mondani, hogy ha utcán megszólítunk embereket a mi atyánkról, akkor a nem vallásos emberek tudják a mi atyánkot. A vallásos emberek, én járok be öregek otthonába, és nem tudják elmondani, mert ugye átfordították, ugye az ökumenikus fordítás,
0: igen,
1: és
0: igen.
1: A többségük az még előtti változatot,
0: igen.
1: Ugye, tehát nem tudja elmondani. Na most azt, arról meg vagyunk győződve, hogy ez azért nem jó kérdés, mert eleve nem ültek ott tolmácsok, nem ült ott újságíró, nem jegyzetelték, hogy Jézus pontosan mit mondott, hanem, és ez a nagyszerű számomra egyre inkább a Szentírásban, hogy egy megértett tolmácsolásról van szó. Amit megértett Lukács, amit megértett Máté, amire szüksége volt a Lukács egyházának, közösségének, azt írja, úgy írja le a mi atyánkot, és amire szüksége volt a Máté féle közösségnek, zsidó keresztény közösségnek, azt úgy írja le teljesen zsidó módon. A Lukácsi az sokkal hellenisztikusabb, mint a Máté. Nem lehet eldönteni, melyik volt az eredeti. Én azt gondolom, hogy a Biblia tudománynak volt egy ilyen nagy téveszméje, amikor Jézusnak a saját szavait kereste, Jézus saját tetteit, tehát hogy kikutassuk, mi az, amit tényleg mondott. Nagyon jó és termékeny, mert tényleg azt lehet mondani, hogy biztosan tanította őket imádkozni. Tehát nem volt elég neki a rabbinisztikus ima.
0: Igen. Honnan, miből nőtt ki, találtam itt te könyved segítségével is, de ezt én már Vermestől is hallottam egy ilyen zsidó imát, hogy dicsőítessék és megszenteltessék az ő nagy neve a világon, amelyet teremtett akarata szerint uralkodása az ő országát a ti életetekben és napjaitokban és Izrael egész házának életében mi hamarabb és nem sokára nagy neve dicsőítessék mindörökkön örökké. Hát azt lehet mondani, hogy nyomokban
1: igen.
0: Fölcsendül a mi atyánknak egy-két gondolata is.
1: Így van, tehát az biztos, hogy És Vermessén azért olvastam, vagy azért örültem, hogy olvastam,

0: olvashatom, mert hogy arra világított rá, hogy gyakorlatilag minden mondata a mi atyánknak valamiképpen megtalálható a zsidó imádságos hagyományban. Én nekem vannak zsidó
1: imádságban. Nem egyben.
0: A hagyományban. Világos. Tehát, és az a Jézusi alkotása ugyanezt egybe teszi. Hogy ez olyan, mint egy ilyen Twitter üzenet, vagy nem tudom, micsoda, tehát egy nagyon-nagyon rövid. Ugye a zsidó imák nagyon bűbeszédűek, sok-sok.
1: Igen,
0: Jézus
1: igen.
0: Nagyon töményen,
1: ez
0: röviden.
1: Ez is egy különbség. Igen,
0: ez is egy különbség. És hát nagyon tetszett nekem, hogy azt hiszem, hogy a végén van a könyvnek ez a kis idézet, hogy a főpap túl sok ideig imádkozott a templomban, és akkor szemére vetik, hogy miért imádkozik ilyen sokat. Hát, és mondja, hogy hát miért baj, hogy sokat imádkozik? Megrémíti a népet, hogy ennyit kell imádkozni. És milyen szép ez, hogy ez egy rövid ima, ami a minimuma az Istenhez való kötődésnek. Tehát nem kell órákat imádkozni, nem kell.
1: De
0: lehet.
1: A Jézus azért azt is elmondja, hogy hogyan is és hol is kell imádkozni?
0: Hát ugye az, a szüntelen imádkozzatok, ugye ez egy olyan bibliai idea, amire született egyébként az egész ortodox spiritualitás, az a Zarándok című könyv, és én magam is használom ezt, de ez már az emberi szükséglet, de nem Isten várja el. Az Isten jelenlétében való élés, az az igazi imádság. És Jézusnak ezért mondom, hogy nem véletlenül különbözteti meg az ő atyát a mi atyánktól, miközben ugyanaz az atya.
1: Előre, de azt is hangsúlyozza, természetesen, hát ugye látogatta a zsinagógát és az akkori hídgyakorlatot művelte, de azért azt is elmondja, hogy ne a nyilvánosság előtt fitoktatott, hogy tudtok imádkozni, hanem vonuljatok vissza.
0: Hát a cellátokban igen, te is ráadásul ott a kripta szó szerepel, amiből hogy a ti saját kis kriptátokba vonuljatok vissza. Én
1: ahol ti Istennel személyesen.
0: Igen,
1: Tehát a személyesség és bensőségesség, azért ez egy Jézusi gondolat. Elképzelt, hogy fölbukkan a előzmények körében is.
0: Persze, meg hát azért ne felejtsük el, hogy a zsidóságnak van egy fória velünk szemben, nem tudom, néhány évezred előnye hát van velünk szemben az Isten kapcsolatban, de egy biztos, hogy az a fajta szem, és ezért próbáltam ezt mondani, hogy az én atyám és a ti atyátok, az én Istenem, hogy ő neki egy egészen bensőséges kapcsolata van az atyával, amit próbálunk tőle megtanulni, és ez a ritualizáltság, amit mi művelünk papok, tehát hogy hogyan kell tartani a kezedet, meg amit. Tehát ez teljesen ellenkezik Jézussal.
1: Igen, jó. Akkor vágjunk bele. Mi atyánk?
0: Hát...
1: Kiről van itt szó? Kinek a tulajdona?
0: Ez jó egyébként, ez jó. Ez minden vallásnak, és azt mondta nekünk annak idején a Nemeshegyi atya, Isten nyugtassa, én nekem megadatott azt, hogy együtt taníthattam vele, és így, de hát egy állandóan hadakoztunk mindenféle okok miatt is. Amikor ezt mondta, akkor se értettem, aztán évek kellettek, hogy megértsem, amikor azt mondta, hogy a monoteista vallások türelmetlenek. És akkor így, mintha ez valamilyen rossz kritika lenne, és akkor helyette legyünk politeisták, mert azok türelmesebbek. Aztán rájöttem, hogy igen, tehát van valami, amikor egy monoteista vallás azt hiszi, hogy birtokolja, hogy privatizálhatja, hogy kisajátíthatja, bezárhatja az Istent. Volt is egy ilyen vicc, hogy a mennyek országba megy föl valaki, ezt viszik körbe, és akkor mindenütt hallelujázás van, és mindenütt újonganak, és akkor mondja, hogy maradjunk csöndben, mondja Szent Péter, mert itt vannak a katolikusok, és azt hiszik, hogy csak ők vannak itt. Tehát ott csöndbe kell maradni. Tehát ez a mi bűnünk szerintem. Az Isten, a mi Istenünk, mindenki istene, és ettől vagyok katolikus, ezt az egyetemességet, és most már hiszek egyet is így mondjuk.
1: Jó, csak itt atyáról van szó. Hát én apukámat atyának neveztem volna, vagy gondoltam volna, az apához képest az atya, pláne apukához képest az atya, hát egy ilyen nagyon merev és valahol nagyon fönt van, és hát ugye te kifejted, hogy itt ennek a leghelyesebb fordítása az apuka vagy az apuci lenne, ami azért meghökkentő, ilyen ennyire bizalmasan szólítja meg Jézus.
0: Igen, tehát ez megint az ő viszonyát mutatja, tehát az ő kapcsolatát a
1: atyával.
0: Hát igen, és ezt akarja nekünk továbbadni, hogy mi is így álljunk hozzá, és most a hétvégén próbáltam ezt pont prédikációban is mondani, hogy nekünk muszáj mindig fölülírni a saját ösztönös viszonyunkat. Ugye mondtad, hogy a te apád az én apám. Mindegyikünknek megvan terhelve, így vagy úgy, akár jó volt, akár rossz volt, de megvan terhelve. Az van egyfajta tapasztalatunk, egyfajta előítéletünk ezzel kapcsolatban, és ezért kell mindig korrigálni, mindig vissza, amikor lőttünk a puskával, hogyha félrehúzott, akkor más ellen kellett tartani, mert igen, hogy tudom, hogy félre fog húzni. Az én viszonyom a mennyei atyához, az megvan terhelve a saját földi apámmal. Akinek gyereke van, annak megvan terhelve a saját mennyei atyához való kapcsolata, a saját apasságával, anyasságával. Ezért ezt állandó megtérésre szorulunk.
1: Anyasságával? Igen. Igen. Na de hát akkor egyáltalában a mi atyánk milyen jogon atyánk, amikor Isten...
0: Nincs neme. Hát, igen. Igen. Isten nem férfi és nem nő. Ennek ellenére mégis Jézus atyaként nyilatkoztatta
1: ki. Feminista teológia nem joggal követel, időnként mondjunk, hogy mi anyánk.
0: Nem. Én nem gondolom egyébként, tehát azért, hogy volt valamelyik esztergomi segédpüspök, akiről mondták, hogy ő zsinatot annyira sikerült túlvinnie, hogy nem csak ablakot nyitott a világra, hanem ki is esett rajta.
1: Igen.
0: Nem kell túl... Nyilvánvalóan Isten nincsen neme, de ez egy lábjegyzet ahhoz, atyaként szólítja. Jézus atyaként nyilatkoztatta ki, atyaként beszélt róla, és ehhez kell a hívő Isten kapcsolat, kell az imádság, kell a közösség, például az, hogy most mi itt beszélgetünk, hogy ezt újra és újra tudatosítani, hogy Isten nincsen neme.
1: Jó, azért ez a nagy intim atya megnevezés, az apuka, apuci, ez azért a túlságosan maszkulin Istentől elvisz minket egy kicsit.
0: Biztos, de én nekem nagyon tetszik az egy Ursaling nevezetű svájci templomban van úgy fölfestve a Szent Háromság, ahol a Szentlélek az lány, egy kislány, tehát a Szófia.
1: Igen?
0: És én külön gyűjtem, van egy egész gyűjteményem, amikor a Szentlélek nőként van ábrázolva. Én nem szeretnék olyan Szent Háromság ábrázolás, hogy Jézus, vagy a mennyei atya anyaként. Nem, de az igen. Nyilván ez is butaság ilyen értelemben, de egyszer egy gimnáziumban hívta meg valamelyik osztályba, hogy beszélgessünk, és akkor mondtam, hogy nyugodtan egy lány is eljátszhatja Jézus szerepét, mert igen, nincs ilyen.
1: Jó, tehát itt arról van szó, ez egy kulturális kérdés.
0: Így van.
1: Tehát nem egy teológiai.
0: De Jézus ő nem ejtőernyős volt. Ő beletestesült egy népbe, annak a szokásaiba, és az a nagyszerű, ahogyan ő másként állt hozzá a nőkhöz. Hogy az első evangelista az Mária Magdolna volt.
1: Igen. Akkor hallgassunk egy kis zenét, könnyű volt választani, hiszen a mi atyánknak rengeteg zenei feldolgozása van.

0: Kedves hallgatóink, folytatódik a beszélgetés Hankovszky Béla játszinttal, Jézus mi atyánk jár. Aki a mennyekben vagy, mit jelöl a menny helyet?
1: Nem, biztos, hogy nem. És hát nem, amikor állítok azt mondta, mint a Neil Armstrong, hogy voltam a fönn az űrben, is nem találkoztam Isten. Tehát Isten nem az űrben van. Számomra ez megint egy ilyen zsoltár, tehát zsidó imádság, hogy szememet a hegyek fölé emelem, honnan jöhetne segítségem, hogy az imádkozás iránya az, hogy fölemelem a tekintetemet. Igen, és igen. Ez inkább, tehát benne van a fűben, a fában, a vízben, igen, a világos. Virágban, de mégis valahová emelni kell a tekintetemet. Számomra ezt jelenti.
0: Azt is írod, hadd idézzelek, hogy egy létmódot jelent, és nem helyet, de hát igen.
1: Viszonyulás.
0: Igen. Nehezebb dolog már a szenteltessék meg a te neved. Ki kit szentel?
1: Hát igen,
0: ez egy passzívum, tudjuk.
1: Igen. Nézd, én számomra, tehát mivel én tenyészet katolikus vagyok, ennek következtében én belenőttem, tehát a mi atyánk imádkozásában nekem ezekkel nem sosem volt problémám. Amikor a könyvet írtam, akkor problémává tettem, és próbáltam utána nézni, egy sok okos ember egyházatja, meg nem tudom kicsit, hogyan. Igazából ez arra vonatkozik, hogy ott, hogy a te neved szent legyen, tehát, hogy nem én szentelem meg az ő nevét, hanem ő tudja szenté tenni általunk, a történelem által, az emberek döntései által, a teremtés kibontakoztatásával, hogy nem letiporjuk a világot, hanem kibontakoztatjuk. Tehát, hogy azt kérjük Istentől, hogy adjon meg mindent azért, hogy az ő nevének a szentsége, az ő nevének a nagyszerűsége és gyönyörűsége, az látható legyen.
0: Aha. Legalább ilyen fejtörést okoz sokaknak, és éppen a már valamelyes képzettebb vallásosoknak, a jöjjön el a te országod.
1: Igen.
0: Az országról nagyon sok szó esik az evangéliumokban. Mondhatni, hogy a mennyek országa az a program, amit igen, hirdett Jézus. Azt egyszer tudjuk, hogy nem e világról való. Ugyanakkor ennek ellentmond, és nagy örömemre Jézus világossá teszi, hogy ez a nem e világból való ország már köztetek van. Most akkor mi a helyzet az országgal, az Isten országával?
1: Hát ugye a Máté...
0: Mert azt mondjuk, hogy jöjjön el, mint ez a távoli jövőbe lenne, miközben Jézus hangsúlyozza, hogy már köztetek, igen, a tanítványok között, meg hát mindenki között, a kortársak között, mi köztünk is, igen, ahogy most itt beszélgetünk.
1: Ez egy nagyon jó, az a maranata szó. Ugye a Szentírás betű és szó köz nélkül folyamatos szövegként maradt fönt, és utólag tördelték föl, és az a maranata, annak megfelelően, hogy hogyan tördeled, annak megfelelően jelenti azt, hogy már eljött,
0: aha,
1: és az, hogy jöjj el, mert még nincs itt. Tehát hát már itt van, és még
0: nincs. Nem
1: és
0: mindegy.
1: Nem, de én azt gondolom, hogy ez az, ami nekem egy ilyen vezér mondatom, vagy Pilinszkitől, hogy végül is nekünk magunknak muszáj plésbe kényszerülnünk, befejeznünk a mondatot. Mondat elkezdődött, a mondat íródik, a mondat hangzik, és én fogom befejezni. Én vagyok az, aki ezt az országot, ezt az isteni uralmat így vagy úgy megvalósítom az a saját életemben. Fölfedezem benned, fölfedezem abban a szegényben, a hajléktalanban, nem tudom, micsodában. Ez az én dolgom.
0: Igen, nekem visszakoznom kell, amikor úgy értelmezem, hogy Isten országa már köztetek van, hogy együtt csináljuk. És nekem
1: nem.
0: Feladatom van.
1: Persze.
0: És társszerző vagyok.
1: Így van. És tehát nem egy kör van, aminek igen, van egy fókusz, hanem ellipszis van, két fókusz. Az egyik én vagyok.
0: Ha legyen a te akaratod, ez megint csak, pláne a mai ugye szónak a legjobb értelembe vett liberális világban, ahol a szabadság egy fontos érték, hát Jézusi érték is, én szerintem. Tehát akkor ez a akaratod, ez azt jelenti, hogy én nekem a kus, hogy alárendelt vagyok?
1: Nem, semmiképp sem, de megint azt mondom, hogy nekem ezzel azért valószínűleg a neveltetésemből adódóan.
0: Persze.
1: és ezért kell nekem is tanulnom a többiek által az Úristen ismeretét, mert hogy nekem ezzel semmi bajom nincsen. Jézus mindig azt mondja, hogy ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. Aha. Jézusnak van saját akarata, ugye az azt jelenti, hogy valóságos ember volt. Ha nem lenne saját akarata, akkor egy báb lenne.
0: Igen.
1: Még ha a legmagasztosabb Istennek is a báb, de csak Igen. a bábja. Van saját akarata, és szeretetből alárendeli magát az atyának is. Én azt gondolom, hogy ez az önkiszolgáltatás, tehát a önmagam kiszolgáltatása az a szeretetnek a mértékegységet, amilyen módon kiszolgáltatom magamat másnak. A portásnak, a feleségemnek, a férjemnek, akkora a gyerekemnek.
0: Legyen meg a te akaratod, ez minden fele barátnak is szól?
1: Abban az értelemben, amennyiben az önzés az a sátáni bűn. Tehát amikor ne az legyen, csak az én akaratom, és látjuk, hogy minden diktatúra erre épül föl,
0: hát igen.
1: és bukik meg előbb-utóbb mindig, mert hogy az önzés az saját önakaratom, és abban nincs közösség, hiányzik belőle. És egyébként nagyon érdekes, hogy a lukácsi változatban nincsen benne ez, hogy legyen meg a te akaratod.
0: Igen,
1: tehát, hogy
0: igen.
1: Ez egy kifejezetten, ugye Máté zsidóknak, zsidósból megtértenek írja, ez igen. egy zsidó gondolat.
0: Igen,
1: a
0: igen.
1: Lukácsnál ez nem volt fontos.
0: Igen.
1: És ezen harcoltunk mindig a Nemesegyi atyával.
0: Nagyon jó.
1: Mert ő mindig azt mondta, hogy ez a közepe. Nem. Az a közepe, ami atyának. Én azt a Takács Gyula féle változatot, én nagyon-nagyon kedvelem őt, még ma is él, hála Istennek, egy biblikus lelkipásztor. Ő azt mondta, hogy a közepe, az, hogy mindennapi kenyerünket.
0: Most jön a mindennapi kenyerünket, igen.
1: De azt az atyától kérem.
0: Úgy tűnik, hogy nincs különösebb probléma. Arról már hallottunk, hogy mondjuk az eszkimók a mindennapi fókádra fordítják a kenyeret, és akkor a helyén is van a dolog. Ám de mégsem, okoskodjunk itt is, kötözködjünk, de most a szónak a legjobb értelmezzük, ugye? Akkor ez nem csak a betevő falat, hanem még mi?
1: Hát ugye Jézus éppen a mai evangélium, amire készültem, így pont, hogy ne olyan eledel után törekedjetek, ami veszendő, hanem ami megmarad az örök életre, amit nem ami félreeső helyre kerül, ahogyan a Biblia ilyen eufémisztikusan fogalmazza a dolgot. Tehát, hogy nem csak, szintén Zsoltár, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik. Ugye Jézus ezzel hallgattatja el a sátánt, amikor a kísértésekor. Magyarul minden, de ugyanakkor az is ott van bennem, az a Pilinszki mondat, hogy aki 40 napos éhezés után kenyérre gondol, az valódi kenyérre gondol, az enni akar, annak nem jöhetek én az evangéliummal, ezt lakassam jól, és ahol az egyház megjelent, ott mindig kórházat, iskolát hozott létre, ispotályt, és próbálta jól lakatni az embereket, hogy egyáltalán vágyódjanak valamire, ami több annál, mint amit megeszel.
0: Igen, igen. És akkor ebbe ez a mindennapi kenyér gondolat ahhoz is kapcsolódik, a másik nagyon fontos jézusi mondáshoz, nagyon konkrét szituációba keletkezett, ugye 5000 ember vette körül, és már nagyon régóta hallgatták, és megérezhettek közben, és akkor a tanítványok ugye ott esetlenkednek, legalábbis hát ugye így is lehet olvasni.
1: Hát az.
0: Csak azt mondja, hogy ti adjatok nekik enni. Tehát ide lehet ezt is kapcsolni.
1: Így van.
0: A mindennapi kenyérhez.
1: A tanodának a kis kártyáján ez a mondat, hogy ti adjatok nekik enni, pont emiatt, hogy ezt nem lehet rátolni Istenre. Egyszer valaki mondta, hogy miért imádkozunk úgy, hogy annak is, hogy kinek nincsen, mert mi nekünk kell adni. Nyilván tudom azt, hogy nekem kell enni adni, Isten adja a tehetős, olyan szép magyar szó, hogy valaki tehetős.
0: Mm-hmm. Bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk a vétkezőknek. Megbocsátás nyilván egy nagyon komoly feladat. Jézus erről többször beszél, nem csak 7-szer, hanem 77-szer. De hogy is van ez feltétel nélkül?
1: Hát én, ugye ez megint megér egy misét, vagy többet is.
0: Hát igen.
1: Én azt szoktam mondani, hogy megbocsátani annak lehet, aki bocsánatot kér. Tehát Aha. én most azt mondom neked, így leereszkedően én megbocsátok neked. Azt nekem ne bocsássál meg, mert én nem kértem bocsánatot. Hányszor van ez a paternalista, ilyen leereszkedő, hogy én megbocsátok neked, de nem kértem bocsánatot. Annak nem lehet megbocsátani. Ugyanakkor viszont mégis van az a feltétel nélküliség. Tehát, hogy Nem kell, hogy ott kalosszát járjon nekem, habuban üljön előttem. Ez megint ez a megbocsátás kényszere, a megbocsátás lehetősége, a megbocsátás Krisztusi parancsa, az olyas valami, mint egy tüske a köröm alatt egy életen keresztül viseljük.
0: Megbocsáthat-e egy nem nagy lelkű ember, egy bűnös ember? Milyen alapon?
1: Nekem az egyik kollégám mondta ezt, hogy akinek megbocsájtjátok a bűneit, meg lesz bocsátva, és akinek nem bocsájtjátok meg, annak nem lesz megbocsátva, és ezt ő kisarkította arra nézve, hogy mindegyikünk, akitől bocsánatot kérnek, annak van hatalma megbocsátásra. És azt csak én tudom megcsinálni, hiába megy el gyónni, ha én nem bocsátottam
0: meg. És mindenkinek van hatalma, meg tudhatni a bűnös embernek is. Akkor ne vigy minket kísértésben, de most összekapcsolom, de szabadíts meg a gondosztal. Itt én nagyjából helyre tudom tenni, leginkább a dezavar azonban.
1: Így van. Én azt is írom, azt hiszem a könyvben, hogy számomra a mi atyánknak, vagy ez a de, ez a félelmetes, szörnyű de. De magyarul ez olyan, mintha tehát a gonosztól való szabadulásnak, tehát itt olyan, mintha feltétel lenne, vagy számomra ez a de, ez nagyon zavaró. De nem lehet kiretusálni, tehát mondom.
0: Maradj, nem.
1: Szed, és megnéztem minden fordítást.
0: Nem tudunk mindent. Nem. Kapásból hadd maradjon ez a titok, törjük még az agyunkat, de még azon is törhetjük, hogy ki a gonosz, mi a gonosz.
1: Hát az nagyon. Én azt gondolom, hogy egymás ördögei vagyunk. Tehát én nem hiszek a szarvaspatás ördögben, tehát amikor így ördögöt kiáltanak, tehát, én nem nagyon...
0: abban, hogy az ördög szubstanciálisan is
1: de nem zárom ki, mert ugye a Szentírás beszél róla, és Jézus nem rossz pedagógus, aki csak így fenyeget. Nyilván van természet fölötti gonoszság is.
0: Jó,
1: de jóval kevesebb, vagy másként, mint ahogyan azt mi lefestjük.
0: Én is nagyon így gondolom.
1: De, nem, én abban nem hiszek.
0: Kénkő nélkül.
1: De én is tudok gonosz lenni a másik számára. Tehát amikor...
0: Mindenféle gonoszságról van itt szó.
1: Igen, a szándékos rossz. Mert ugye a ügyetlenek, amikor Ferenc pápa azt mondta, és ez nekem nagyon tetszett, hogy lehetek bűnös, lehetek gyönge, de megáltalkodott nem lehetek. Hoppá. És a megáltalkodottság, ez amikor tudom a szándékosan, mert ugye a gyónók, a katolikus, bocsánat, hogy ennyire felekezeti maradok, de hogy tudva és akarva, de mit tud az ember és mit akar? De tudom, hogy rossz, de nem a rosszat akarom, csak gyenge vagyok.
0: Azért te azt is felveted, és nagyon tetszett nekem, hogy itt gondolhatunk mindenfajta rosszra.
1: Minden, így van. Így van. Tehát én szoktam minden nap imádkozni a háború, az erőszak és a természeti csapások át. Tehát amikor áradás van, most milyen jó lenne egy kis víz. És amikor meg elvisz mindent, akkor egyszer valaki mondta, mert hogy én szoktam imádkozni misében az esőért. És mondta, hogy akkor éppen annyi eső esett, hogy azért vigyázzok már, hogy miért imádkozom, mert akkor hirtelen annyi eső jött. Az se volt elég. Tehát magyarul a természeti csapások is rosszakká tudnak, és gonoszság származik belőle, mert az ember irigyé válik, mert önzővé válik, mert mennyire fura számomra, hogy az emberek azt mondják, hogy milyen jó idő van, mert süt a nap.
0: De gondolhatunk minden betegségre is.
1: A betegségre is, így van.
0: Gondolhatunk a sikertelenségre.
1: Mindenre.
0: Nagyon érdekes a tél az országhatalom, a dicsőség. Ennek is van ugye zsidó eredete, de itt a hátralévő időben hadd kérdezzem meg, hogy erről külön kéne beszélgetnünk a mi atyánk parafrázisairól.
1: Hát az is megérne több misét. Én azt gondolom, hogy onnan látszik, hogy ennyi parafrázisa van, hogy mennyire lényeges, mennyire lényegre törő, hogy mennyire elégedett az ember, hogy ilyen rövid. És ezért aztán tupirozza, és parafrázisokkal veszi körül. Ez a kiegészítés, ugye ez a katolikus egyházunknak az egyik ilyen nagy vívmánya volt, amikor bevezette és
0: katolikus
1: előírta.
0: Katolikus mi atyánkokban nem szerepelt?
1: Hát nem szerepelt, igen, mert a legkorábbi kódexekben nem szerepelt. És ehhez ragaszkodtunk. De hát valójában véve nem idegen a Biblia, a szellem is.
0: Hát akkor ez már egy katolikus mi atyánkhoz képest a református mi atyánk egy változat volt, egy parafrázis.
1: Igen.
0: De most akkor gondoljunk az igazi parafrázisokra, mondjuk a magyar mi atyánkra, a székely mi atyánkra, a hun mi atyánkra, van katona mi atyánk is, igen, ha már tábori lelkésszel beszélgetek, vagy egykori tábori lelkésszel, és akkor vannak olyan, hát ilyen népkölti, városi népköltészet parafrázisok is. Mi atyánk, Hruscsov, ki vagy a Kremben, átkoztassék meg a te neved, múljon el a te országot, szűnjön meg a te akaratod. Mit gondolunk ezekről a, hát jó, mondjuk nem a költészet csúcsát képviselő.
1: Hát de mi is sajnálom rá az időt.
0: Igen.
1: Amikor írtam a könyvet, akkor ami komolyan vehető volt, ugye például az Arany mi atyánk, ami egy népköltészeti,
0: igen,
1: azokat elolvastam, vagy idéztem, vagy hivatkoztam rá, de én sajnálom rá az időt. Tehát igen. Magam, igen, magam számára. Ezek megint azt mutatják, hogy a mi atyánk mennyire nem kikerülhető.
0: De akkor egy másik fajta parafrázisról hadd tegyek említést, mondjuk Szent Ferenc mi atyánkja.
1: Igen. Igen.
0: Vagy Luther mi atyánkja. Erről mit gondoljunk?
1: Hát az, ez mind számomra azért jó, meg azért olvasok egyházatyákat, meg nem, mert megvilágítják azt, ami számomra fontos, ami számomra szent, ugye Jézus mi atyánkját, és jobban érthetővé teszik. Tehát tulajdonképpen ez egyfajta számomra magyarázat, kommentár, inkább így mondanám, kommentár az Isten igéjéhez. Tehát, hogy jobban megérteti.
0: És akkor Babics és Áprili hát mi atyánk verseiről mit mondunk?
1: Azt, hogy hála Istennek, és én nagyon, nagyon boldog vagyok, és már egy ideje ezt csinálom, hogy megpróbálom összeszedni a szép irodalmi vetületeit az egy-egy témának, akár az Ábrahámzsátnak, akár a mi atyánknak, hogy akár a Tékozó fiúnak, hogy még közelebb hozzuk érzelmileg az emberhez azt, ami számomra szent. Tehát, hogy ez kedvelt is legyen. Ugye, amikor Jézus megkérdezi Pétertől, hogy szeretsz engem, akkor az agapészme, azt kérdezi, hogy te szeretsz engem, hajlandó vagy-e bármire. És Péter azt mondja, hogy filejsze, kedvellek téged. És hogy én kedvelni is tudjam a mi atyánkot. Tehát nem csak szent legyen,
0: igen,
1: ilyen magas mennyben, hanem hogy érzelmileg is, ez erre jó a költészet számomra. És nagyon jó, hogy a magyar költészet, a magyar, tehát ez egy szakrális költészet. Egyszer csináltam azt úgy lelki gyakorlatot, hogy nem csináltam más, levettem 4 szép versek évfolyamot, és elkezdtem olvasni, és tele volt, pedig ez a 80-as éveknek az termése volt. Tele volt szakrális verse.
0: Mit gondolsz arról, mert erről nem olvashatunk a Bibliába, hogy imádkozták-e akár Jézussal együtt a tanítványok, amire megtanította őket.
1: Szerintem Jézussal nem imádkozták együtt, én azt gondolom. Az viszont tudjuk, mert annyira intenzív volt az ő jelenléte, hogy nem volt szükség egy formulára, tehát aha, valami, amit megtanultam.
0: Nem érdekes gondolat.
1: Mert jelen van, tehát ott volt.
0: No, de én azt gondoltam, egy közösségnek ez szokássává válhatott.
1: Én szerintem zsoltárokat imádkoztak.
0: Zsoltárokat ennyiben maradtak.
1: És ezt írja a Szentírás is, hogy zsoltárt énekelve mentek ki a Getszemáni kedve.
0: Ezt tudjuk.
1: De ettől függetlenül a didaché, ami nagyjából egykorú az új szövetséggel, ugye abban szerepel, hogy imádkozták a mi atyánkot. Tehát a legkorábbi keresztény közösségek már használták a mi atyánkot, tehát imádkozták, és már a beszélgetés előtt, a felvétel előtt mondtam neked, hogy nagyon megdöbbentem, hogy én azt hittem, hogy ez minden kereszténynek a alap, hogy naponta elmondja a mi atyánkot egyszer vagy többször, ugye mi katolikusok sokszor. És akkor valami ilyen új protestáns közösségben voltam, és ilyen lelki napon, és kiderült, hogy nem, ők ezt egy mintának tartják, hogy ennek a mintájára kell nekem a saját szavaimmal imádkozni. Uh-huh. Tehát, hogy az, hogy ez Jézustól van, hát mi mindez ragaszkodunk, nem? Hát ezért van az ereklye tisztelet, vagy annak a megszentelt formája, meg van ott teljesen nevetséges, amikor a sztároknak a nem tudom, hogy a gatyáját árverezik el. Tehát mi ragaszkodunk a valami tárgyszerűséghez. Hát mi ennél szentebb, mint hogy a mi atyánkot, a Jézus tanította, ő adta számba, ő fogalmazta meg. Hát ennél nekem, és azért, mert nekem tényleg úgy van, hogyha bármennyire is rosszul vagyok, vagy szarul vagyok, vagy elkeseredett, attól mi atyánk az a minimum.
0: Kedves hallgatóink, beszélgetést hallottak Hankovszky Béla Jácinttal, Jézus mi atyánk járól.
2: Kedves hallgatóink! Agóra. Erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

0: Az Egyház Fórum világnézet rovata.
1: Hangot adni a fájdalomnak, Varga Gyöngyi jegyzete. Az uralkodó hatalom nem adja föl magától elnyomó pozícióját, ezért a kiszakadás és szabadulás folyamata sohasem diplomáciai úton kezdődik el udvarias hangnemű, íróasztaloknál folytatott tárgyalásokkal. Ez a folyamat egyáltalán nem nevezhető boldogító, eufórikus történésnek, itt az áldozatok vannak kulcsszerepben. Fájdalmaikkal, fizikai és lelki sérüléseikkel, félelmeikkel, nekik kell megtenniük az első lépést, hogy kiszabaduljanak a súlyos függőségbe taszító rendszerből. A kiszakadáshoz szükséges erő abból a nyilvános folyamatból ered, ahogyan az áldozatok fájdalma artikulálódik. Ez a civil engedetlenség egy valóságos közösségi aktus, mely az elnyomó hatalom miatt fájdalmas, őszinte felkiáltásban nyilvánul meg. A fájdalom megtapasztalása önmagában még nem forradalmi, a rendszer nem tagadja, hogy a fájdalom szenvedés realitás elengedhetetlen velejárója működésének. A bibliai Egyiptom belekalkulálja hatalmi struktúrájába a szenvedést. Fontos azonban látni, hogy mindaddig, amíg a fájdalom észlelése privát, elszigetelt tapasztalat marad, és ez a belső folyamat nem lép át a nyilvánosság területére, nem generálódhat szociális erő, mely berobbantja a változás folyamatát. Nem csodálkozhatunk hát, hogy sem az akkori elnyomó rezsimek, sem a többi hatalom Egyiptom óta nem tűri a nyilvánosságból feltörő transformatív erőt, hanem elkeseredett küzdelmet folytat ellene. A totalitárius birodalmak minden időben arra törekednek, hogy korlátozzák a gyülekezési szabadságot, mivel ott, ahol az emberek találkoznak, hangot adhatnak elégedetlenségüknek, előtörhet a társadalmi harag, mely szenvedélyes, forradalmi tetteket idézhet elő. A fölkiáltás a belenyugvás csöndjének megtörése. Valódi, tényleges szembenállás a hatalommal, politikai, gazdasági, teológiai, liturgiai, pszichológiai értelemben egyaránt. Ez a valóság alternatív észlelése. Abban a pillanatban, amikor felszakad a kiáltás a szenvedők torkából, helyet kap a nyilvános közbeszéd. Izrael fiai pedig sóhajtoztak és kiáltoztak a szolgaság miatt, és a szolgaság miatti segélykiáltásuk feljutott Istenhez. Isten meghallotta a panaszkodásukat. 2 Mózes 2.23-24. Az Exodus narratív egyik legdöbbenetesebb mozzanata ez a fölkiáltás, amely egyelőre még céltalan, hiszen nincs konkrét címzetje. Azok, akik először fölkiáltottak, még nem tudták, hogy Jahve ott van, hallja őket, mivel nem ismerték őt. Csak és kizárólag a szenvedés emelte magasba az emberi hangot, a közösség panaszos sírásaként. A változás lényege és egyetlen forrása, ha megbízunk saját fájdalmunkban és társunk fájdalmában, amely olyan, mint a miénk. Ezt a panaszt Izrael tanúságtétele szerint Jahve magához vonza, felöleli, befogadja és honorálja azzal, hogy meghallja. Az emberi segélykiáltás isteni döntést indikál. Ez a bizonyosság az Exodus történet tartó pillére, enélkül a meghallgatás, válasz, elfogadás nélkül a narratíva egyszerűen összeomlana. Ezzel a történeti mozzanattal Izrael tanúságot tesz arról, hogy a kiáltás nem egy üres égbe irányul, nem vákuumba hatol. Jahve megjelenése a narratívában ugyan teljességgel meglepetésszerű, Ugyanakkor a nép hitvallásában már bizonyosság. A fájdalmat észre kell vennie annak, akire tartozik, a szenvedőknek, a szenvedés okozóinak, és legfőképpen Istennek. Az Exodus elbeszélés szókimondó nyíltsággal, kérlelhetetlen őszinteséggel tanít bennünket, mindenkori olvasókat arra, hogy a fájdalom Istenre tartozik. Nem rejthetjük el a fájdalmat sem magunkét, sem másokét, és nem is rejtőzhetünk el szenvedésünk mögé, ideológiai alapként használva azt a rezignáltságunk, passzivitásunk magyarázataként. A hit kibontakozását, mint közösségi történést csak úgy tapasztalhatjuk meg, ha a fájdalom könnyeit nem töröljük le túl gyorsan a megszüntetésre irányuló bármiféle igyekezetünk kendőivel. Ebben a transformatív folyamatban a sarkalatos pont tehát a fájdalom ereje. Ez a Biblia talán legveszélyesebb belátása. A fájdalom nyilvános megélése teszi lehetővé a közösségi sors újraírását, és hozza elő azt a bátorságot, amely az újnak, a megújulásnak lehetőséget ad.
0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: Hangot adni a fájdalomnak, Varga Gyöngyi jegyzete.

0: Az Egyház Fórum világnézet rovata.
1: Politikai kereszténység az illiberális demokráciákban. Vildma János jegyzete. A politikai vallás természetesen liberális demokráciákban is megjelenhet, bár ezekben az állam és vallás elválasztása miatt egyik sem veheti át a másik szerepét. Az amerikai típusú civil vallás például nem egyházellenes, hiszen a hagyományos vallási tartalmakat a politikában és a társadalomban nem akarják felszámolni, vagyis átformálni, hanem felhasználják őket a szekuláris nemzeti célok érdekében. Vallási meggyőződések és értékek hatják át a politikai életet, és azt, legalábbis a deklarációk szintjén, egyetemes és transzcendens értékeknek rendelik alá. Vallási hivatkozások kerülnek az alkotmányba és a törvényszövegekbe, bibliai idézetek a politikai beszédekbe, állami ünnepek zajlanak egyházias liturgiák szerint, nemzeti emlékműveket létesítenek vallási szent helyek mintájára. A politika így jó részt a keresztény vallásra, egyes felekezetekre és mozgalmakra támaszkodik, és ezek törekednek is arra, hogy hallassák hangjukat, érvényesítsék befolyásukat, és ők alkossák a politika szellemi és erkölcsi erőforrását. Az illiberális demokráciákban a hatalom szintén használja a hagyományos keresztény retorikát, de közben korlátozza a demokratikus alapértékeket. A törvénykezés és a jogalkalmazás ezekben a rendszerekben már nem mindenki számára egyenlő, hanem kirekesztő és elfogult módon érvényesül. Ez a folyamat a parlamentarizmus mozgás terének szűkítésével, valamint a fékek és ellensúlyok rendszerének lebontásával járt, miközben a hatalom egy oldalon formálja saját képére az alkotmányt. A kormány ezzel megteremti annak feltételét, hogy ne kényszerüljön folyamatos egyeztetésre a politikai élet egyéb szereplőivel, ne kelljen ügyelnie a szokás és eljárásrend, a jog, a hatalmi ágak elválasztásának tiszteletben tartására, vagy a társadalmi pluralizmus megőrzésére. Hans Mayer német politológus szerint a hagyományos demokráciák működésének korlátozásával megnyílhat az út azelőtt, hogy a politikai hatalom elérje a lelket is, és megpróbálja átalakítani az emberek gondolkodását, értékrendjét és magatartását. Az illiberális demokráciák vezérgondolata, hogy a nemzet az a szubjektum, amely az értékek hordozója és az erkölcsi integráció biztosítéka. De mást, az egyének, különösen a szegények, a betegek, a hajléktalanok, a munkanélküliek, a menekültek jogait is beleértve, ennek kell alárendelni. Még ha nem tagadják is az emberi jogokat, az etnikai politika nevében kiüresítik őket. Az új jobboldali ideológiák csattanója, abban áll, írja Hans Schelskorn, bécsi filozófia professzor, hogy az egyetemes érvényű emberi jogok és a partikuláris nemzeti identitás gondolatai közötti feszültséget egyoldalúan a nemzet javára oldják föl. A politikai kereszténység, a keresztény vallás és a nemzeti identitás szoros összekapcsolását jelenti, ami azzal jár, hogy a vallás és a hit politikai ideológiává silányul. Ezt a jelenséget figyelhetjük meg a mai Oroszországban, a mai Egyesült Államokban és a mai Magyarországon is. Az elferdített evangélium és a bezárkózó nacionalizmus visszaél a kereszténységgel, aminek semmi köze sincs a Jézus Krisztus evangéliuma alapján megfogalmazott társadalmi tanításhoz. Az egyházak feladata ez utóbbi következetes képviselete lenne.
0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: Politikai kereszténység az illiberális demokráciákban, Wildman János jegyzete.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Május 12-e, 12 óra 1 perc. Velünk az Isten, a napjáhita címe, a szolga tisztességet nyer. A mai ige, példabeszédek 27-18. Aki a fügefát gondozza, az eszi a gyümölcsét, és aki gondoskodik uráról, azt megbecsülik. Gondolatok az ígéről. Aki gondoz egy fügefát, élvezheti annak gyümölcsét fáradtságáért. Aki híven várja jó urát, tisztességet nyer jutalmul. Krisztus Jézus pedig az uraknak ura, a legkiválóbb gazda. Micsoda kitüntetés, ha érte a legkisebb szolgálatot is végezhetjük. A földi urak szolgálata olyan, mintha vadalmafát gondoznánk, és jutalmul vadalmát kapnánk. Az Úr Jézus szolgálatában a legédesebb fügét termő fügefát gondozzuk. A neki való szolgálat maga a gyönyörűség. Ha kitartunk benne, az előléptetést jelent. Legnagyobb eredménye az áldott élet itt a földön, jutalma pedig az odahát ránk váró dicsőség. A legnagyobb elismerést akkor nyerjük majd, amikor beérnek a fügék, tehát az eljövendő életben. Az angyalok, akik itt szolgálattevőink, hazavisznek, amikor földi munkánk lejárt. A menny lesz dicsőséges otthonunk, ahol az Úr Krisztus lakik, az örök élet lesz dicsőséges jutalmunk, és mi az Úr Jézus társai lehetünk a dicsőségben. Ki tudná teljes egészében fölmérni ezt az ígéretet, aki gondoskodik uráról, azt megbecsülik. Uram, segíts, hogy vigyázva szolgáljam gazdámat, ne akarjak másfajta megbecsülést, csak azt az egyet, amelyet te magad adsz majd. A te szent lelked tegyen engem alázatosan és türelmesen várakozó szolgáddá és munkásoddá. Ökumenikus lelkészi és munkatársi missziói konferencia Révfülöpön. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Missziói és Evangelizációs Bizottsága az idén június 22-e és 26-a között rendezi meg Révfülöpön az Ökumenikus Lelkészi és Munkatársi Missziói Konferenciát. A jelentkezési határidő május 11-én hétfőn tegnap volt, de most meghosszabbították június 9-éig. A helyszín Révfülöpön az Ordas Lajos Evangélikus Oktatási Központ a Füredi út 1-ben. A konferencia lényege, hogy a mindennapos szolgálaton és az egyéni személyes biblia tanulmányozáson túl egy tematika mentén fölépített felkészítőn a kötött előadások mellett kötetlen beszélgetések és tapasztalatcserék alakuljanak ki az 5 nap folyamán. A konferencián az ige tanulmányokat, a délelőtti előadásokat és a csoportfoglalkozásokat református, evangélikus, baptista, pünkösdi, metodista és ortodox lelkipásztorok tartják. Az év központi igéje és témája a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta a Máté 16-18 alapján. Az emberi hangok és arcok megőrzése. Leó pápa üzenete a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára. A húsvét utáni 6. vasárnapon, az idén május 10-én tartottuk a társadalmi kommunikáció tömegtájékoztatás világnapját. A Szent Atya e napra hagyományosan üzenetet intézett a hívekhez. Üzenetének címe az emberi hangok és arcok megőrzése. Az arc és a hang minden személy egyedi, megkülönböztető jegye. Kifejezik megismételhetetlen identitását és minden találkozás alkotó elemei. Ezt az ókoriak jól tudták. Ezért az emberi személy meghatározására az ókori görögök az arc, prosopon szót használták, amely eredetét tekintve azt jelenti, ami a tekintet előtt áll, a jelenlét és a kapcsolat helye. A személyt jelentő latin persona kifejezés ezzel szemben a hangot foglalja magában, nem akármilyen hangot, hanem valakinek az összetéveszthetetlen hangját. Az arc és a hang szenté. Istentől kaptuk őket, aki saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, és azzal az ígével hívott életre, amelyet ő maga intézett hozzánk, üzeni a pápa. Hordozott szolgálatban, közös felelősségben, úrvacsorás istentisztelettel kezdődött a generális konvent plenáris ülése május 8-án Balatonszárszón az SDG konferencia központban. A tanácskozáson a Kárpát-medence és a diaszpora magyar református közösségeinek képviselői egyebek mellett történelmi évfordulókról, közös szolgálati kérdésekről és Kárpátalja helyzetéről tárgyaltak. A testület elfogadta a lelkipásztori szolgálatról szóló egység okmányt, valamint a zárónyilatkozatot is. Az istentisztelet Jézus főpapi imádságából és Ézsaiás proféta könyvéből indult ki. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. János 17.15, illetve vénségetekig ugyanaz maradok, őszkorotokig én hordozlak. Ézsaiás 46.4. Az ige hirdető Karvanszky Mónika lelkipásztor, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének elnöke arra emlékeztetett, a húsvét és a pünkösd közötti időszak nem csak az egyházi évrendjében átmenet, hanem sokszor a szolgálatban élők lelki állapotában is ismerős helyzet. Van hit, van bizonyosság, de gyakran ott van a kérdés is, hogyan tovább? Magyar nyelvű istentisztelet Londonban, pünköstkor. Pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Május 24-én vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad helyet. Az istentiszteletet szeretett vendégség követi. A szervezők kérik, hogy az érdeklődők lehetőség szerint jelezzék részvételi szándékukat a london@lutheran.hu e-mail címen.
1: Kulturális programajánló.
2: Felhívás a 2026-os zenei előkészítő táborra. A Dunántúli Református Egyházkerület június 28-ától július 4-ig Monoszlón meghirdeti a kántori előképző kis kántorképző tanfolyamát, amire nagy szeretettel várnak minden olyan jelentkezőt, aki szeretne közelebb kerülni a kántorkodáshoz és az egyház zenéhez. Az egyhetes tanfolyam célja, hogy azokkal a fiatalokkal, érdeklődőkkel, akiknek van zenei előképzettsége, tanultak zeneiskolában akár szolfést, furuját vagy billentyűs hangszert, vagy előképzettség nélkül, biztos hallással, szép énekhanggal rendelkeznek, velük egy héten át megismertessék az új énekeskönyv számos énekét, ezen énekek földolgozásait és kórusműveket. A Szent Poézis Néma Hattyú. Berzsenyi 250. Konferencia. Az Irodalmi Magazin következő lapszáma az idén 250 éve született Berzsenyi Dániel életművével foglalkozik. A lapszámot előkészítő konferenciát május 30-án rendezik meg a Soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnáziumban. Az Irodalmi Magazin folyóirat a jeles évforduló alkalmából a klasszikus költő életművének újragondolására vállalkozik. Az emlékévhez kapcsolódó ünnepi konferencia és az összeállítás célja, hogy friss szempontokkal gazdagítsa a magyar irodalom meghatározó szerzőjének értelmezését, föltárja költészetének történeti beágyazottságát, valamint rámutasson az életmű hatástörténeti aspektusaira és jelenkori olvashatóságára. Az esemény követhető lesz élőben az Irodalmi Magazin YouTube csatornáján. A helyszín a Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum Gimnázium 9400 Sopron, Széchenyi tér 11.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Életminőség határok nélkül. A fogyatékossággal élők életminőségének javítása érdekében gyűlt össze közös gondolkodásra a Nemzet Református Gyülekezeteinek számos szakembere és érintettje a Kárpát-medencei Református Fogyatékosságügyi Konferencián.

0: Plus pályázata nemzetközi együttműködése e kiemelt eseményének a Káposztásmegyeri templom adott otthont. Az április végi napkora délelőtti óráiban megtelt a templom előtere határon túli és itthon élő testvérekkel, szakemberek, intézményvezetők, lelkészek és a téma iránt érdeklődők gyűltek össze, és már a programok kezdete előtt lelkesen diskuráltak, megosztották egymással tapasztalataikat. Szeretett Híd 2026. Az idén 18. alkalommal rendezik meg a Szeretett Híd a Kárpát-medencei református önkéntes napokat, amelyhez egyének, gyülekezeti közösségek és csoportok egyaránt csatlakozhatnak. A református szeretetszolgálat önkéntes programjának célja, hogy közösen tegyünk jót a környezetünkben, segítséget nyújtsunk, szépítsük településeinket, és tegyük láthatóvá a szeretet gyakorlati erejét. Az akciók három fő területre összpontosítanak, a környezetszépítés, a szociális segítségnyújtás és a közösségi fejlesztés. A kezdeményezés különlegessége, hogy alulról jövő ötletekre épít. A résztvevők saját közösségükben találhatják meg azokat a feladatokat, amelyekkel valódi segítséget nyújthatnak. Jelentkezni a Szeretett Híd honlapján lehet, címe szeretethíd.hu. Az időjárásról. Bár változékony, de kellemes idő. Kora nyárias az időnk, ám egy markáns hidegfront is érkezett. Ma kedden napközben csökken a felhőzet, de még több felé lehet eső. Északnyugatira fordul a szél, és 14-21 fokunk van. Szerdán is napos, felhős időre van kilátás, még néhány záporral. Délire fordul a szél, és még 14-19 fok valószínű. A hét elején egy ciklon közelítheti meg térségünket, a frontjai által pedig már több helyen számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására is.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Műsorunkban Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Ápolók nemzetközi napja. Május 12-e világszerte az Ápolók nemzetközi napja annak emlékére, hogy 1820-ban ezen a napon született Florence Nightingale brit ápolónő, az ápolóképzés kiemelkedő alakja. Magyarországon az ápolóképzés egyik legkiemelkedőbb személyisége Kossuth Zsuzsanna, 1817-től 1857-ig élt, akinek nevét az országban több egészségügyi intézmény is viseli. Ő volt hazánk első országos főápolónője, aki tevékenységét Florence Nightingale-nél előbb kezdte meg. Az ápolói hivatás hitvallását ő a következőkben fogalmazta meg. Egy legyen bennünk az akarat, fölkeresni a szenvedést, s enyhíteni azt. A Magyarországi Betegápolók Országos Egyesülete 1906-ban alakult meg. Európában krónikus az ápoló hiány. A kontinens legtöbb országában rohamosan öregszik a társadalom, és egyre több idős ember szorul rendszeres otthoni ápolásra. Ez egyre több szakképzett gondozót igényel. Életminőség határok nélkül. A fogyatékossággal élők életminőségének javítása érdekében gyűlt össze közös gondolkodásra a Nemzet Református Gyülekezeteinek számos szakembere és érintettje a Kárpát-medencei Református Fogyatékosságügyi Konferencián. A tanácskozás idei, immár második alkalma az életminőség határok nélkül címmel a központi témával összefüggésben a szeretetszolgálat további lehetőségeit is taglalta. A Jobb Adni Nonprofit Kft. És a Református Szeretetszolgálat Erasmus Plus pályázata nemzetközi együttműködése e kiemelt eseményének a Káposztásmegyeri templom adott otthont. Az április végi napkora délelőtti óráiban megtelt a templom előtere határon túli és itthon élő testvérekkel, szakemberek, intézményvezetők, lelkészek és a téma iránt érdeklődők gyűltek össze, és már a programok kezdete előtt lelkesen diskuráltak, megosztották egymással tapasztalataikat. Szeretett Híd 2026. Az idén 18. alkalommal rendezik meg a Szeretett Híd a Kárpát-medencei Református önkéntes napokat, amelyhez egyének, gyülekezeti közösségek és csoportok egyaránt csatlakozhatnak. A Református Szeretetszolgálat önkéntes programjának célja, hogy közösen tegyünk jót a környezetünkben, segítséget nyújtsunk, szépítsük településeinket, és tegyük láthatóvá a szeretet gyakorlati erejét. Az akciók három fő területre összpontosítanak: a környezetszépítés, a szociális segítségnyújtás és a közösségi fejlesztés. A kezdeményezés különlegessége, hogy alulról jövő ötletekre épít. A résztvevők saját közösségükben találhatják meg azokat a feladatokat, amelyekkel valódi segítséget nyújthatnak. Jelentkezni a Szeretett Híd honlapján lehet, címe szeretethid.hu. Missziói napok az egyházkerületekben 2026. Az Evangélikus Egyház egyházkerületei az idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. A déli egyházkerület a jövő szombaton, május 16-án Békés Csabára, a nyugati dunántúli egyházkerület ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket. Az időjárásról. Bár változékony, de kellemes idő. Ma, kedden, napközben csökken a felhőzet, de még több felé lehet eső. Északnyugatira fordul a szél, és 14-21 fokunk van. Szerdán is napos, felhős időre van kilátás, még néhány záporral. Délire fordul a szél, és még 14-19 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.
1: A Galáciai Levél című Biblia tanulmányunkat hallják. Harmadik tanulmány. Az evangélium egysége. A tanulmányt vezeti Tokics Imre.
2: Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Az evangélium egységéről fogunk beszélni. Ez önmagában egy nehéz kérdés, hiszen ha egy szekuláris ember kinyitja a Bibliát, akkor azt látja, hogy ott legalább 4 evangélium van, akkor hogyan tudunk beszélni az evangélium egységéről? Az eredeti görögben nem az található, hogy Márk evangéliuma, Máté evangéliuma, hanem evangélium Máté szerint, evangélium Márk szerint, evangélium János szerint. Tehát az evangélium az egy és oszthatatlan, legfeljebb különböző szempontokból vannak értelmezve, leírva, magyarázva. Tehát nagyon fontos, hogy mi is az evangélium egységét mutassuk be, és nem olyan egységet, ahogy azt mi felekezetileg elgondoljuk, tehát nem az evangéliumnak kell hozzánk alkalmazkodni, hogy most milyen felekezetben vagyunk, hanem nekünk felekezetieknek kell alkalmazkodnunk az evangéliumhoz. És ez egy olyan elvárás, amely évszázadokon keresztül a kereszténységnek a lényegét tartalmazta. Nézzük akkor a bevezető gondolatot, Korintusi első levél 10. fejezet 10. versétől. Erzsike, kérlek, legyél olyan kedves, olvast fel.
3: A mi Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, testvéreim, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem gondolkodásotokban és meggyőződésetekben jussatok egyetértésre. Mert azt a hírt kaptam rólatok, testvéreim, Chloé embereitől, hogy viszálykodások vannak közöttetek. Úgy értem ezt, hogy mindenki így beszél köztetek. Én Pálé vagyok, én Apollósé, én Kéfásé, én pedig Krisztusé. Hát részekre szakítható-e Krisztus? Talán Pál feszítetett meg, értetek? Vagy Pál nevére keresztelkedtetek meg?
2: Nagyon-nagyon találóan feszegeti, hasogatja az igét Pál, ugye? Egy olyan gyülekezet volt Korintus, ami a mai világban, a 21. században bármelyik budapesti gyülekezetre alkalmazható lenne. Különböző kis csoportosulások voltak, még bibliai neveket is adtak, én Pálé vagyok, én Péteré vagy, Krisztusé vagyok. Szóval nagyon-nagyon helyre teszi az ilyen gondolkodás, azt hiszem, hogy ma teljes mértékben hiánycikk a 21. század kereszténységéből. Hogy látjátok? Parancsolj, István!
4: Én két gondolatot emelnék ki. Ugye azt olvastuk, hogy ne legyen köztetek szakadások. Más fordítás azt mondja, széthúzás vagy pártoskodásként fordítja ezt. És ott a mondat végén ott vagy, hogy igazodjatok egymáshoz. Tehát, vagy a más fordítás azt mondja, állítsátok helyre a harmóniát magatok között, mind a gondolkodásban, mind a törekvésben. Vagy egy másik, legyetek egyek ugyanabban a lelkületben, ugyanabban a felfogásban. Tehát itt nagyon jól meg lehet különböztetni az egység és az egyformaság közötti különbséget. Nem az egyformaságról van szó, hanem az egységről, ami tulajdonképpen az, hogy igazodjunk egymáshoz, ebbe foglalhat össze. És még egy gondolat, hogy érdekes, hogy a Páli szövegben nem foglal állást, hogy a Pálé, vagy Apollósi, vagy Kéfás, és nem kezdi elemezni azt, hogy kinek van igaza, kinek nincs igaza, ki téved mibe, ki nem téved mibe, hanem alapjában véve azt ítéli meg ezt az egész gondolkodási módot, tehát a szakadás, mint ahogy a Leszkénk is mondja, mint Calvin is mondja, ez a legjobb fegyver a sátánnak, és a legnagyobb veszély az egyháznak ez a szakadás, ez a pártoskodás.
2: Köszönöm szépen, Gyula.
5: Hát én azt szeretném kiemelni, hogy ahogy megszólítja a gyülekezetet, a mi Úrunk Jézus Krisztus nevébe kérlek titeket, avagy részekre szakítható a Krisztus. Hát ez nagyon, de nagyon, tehát nem az ő nevében, nem utasít, hanem megint a Krisztusra hivatkozik, hogy mintha Krisztus szólítaná meg a gyülekezetet. Tehát ha ezt a fogalmat nézzük, akkor Pál ebben is zseniális és tapintatos, hogy hogyan kell egy gyülekezetet megszólítani, hogyan illik és hogyan kell Krisztus nevében megszólítani.
2: Marian?
6: Ha visszamegyünk az alapokhoz, akkor az egység fontosságára emlékeztet bennünket például az isteni hármasság, nem? Tehát ugye onnan indul. Ugye a másik része pedig, amikor Jézus tanítványokkal beszélget, ott is felhívja az egységre a figyelmet a tanítványainak. Ugye a hármasságról azt olvashatjuk, hogy a főpap imába pont ezt kéri, hogy amiképpen én te benne, te én bennem, atyám. Tehát ugye annyira szorosan kapcsolódik ez a kérdéskör és ez a gondolat. És ugye utána még a 23. versben még kiegészíti az, hogy tökéletesen egyek legyenek, tehát hogy ne legyen abban semmi kivetni való, tehát mindenben az összhangra törekedjenek, a harmóniára, a szinkronra. És ugye itt nyilván nem uniformizálásról beszéltünk, hanem a

0: atyától való, és az egyház isteni küldetést folytat.
1: Köszönöm szépen. Tibor?
2: Én itt két dolgot szeretnék hozzátenni, hogyha megengeditek. Az egyik az egyszerű matematika. Tehát, hogyha valahonnan eltűnik az egység, akkor szükségképpen előtérbe fog kerülni a kétség. És akkor onnantól kezdve fölszalámizza magát a közösség, mert egymással kapcsolatban is kétségünk lesz, és még sok minden mással. A másik, ez a egységnek a helyreállítása. Itt az a probléma, hogy mi túlságosan görög fejjel gondolkozunk, és a mi logikánk szerint sokszor ez az egység helyreállítás, ez teljes egyformaságot jelentene. Ha egy kicsit zenészként tudnánk gondolkozni, akkor harmónia. És ahhoz, hogy halljuk, hogy élvezhető szép harmóniát halljunk, ahhoz mondjuk három hang nem árt, ha van. Akkor egy szép hármas hangzat az egy békéltető dolog tud lenni, mondjuk ha valaki egy D-durt meghal, úgy fölcsendülni szépen, akkor valószínűleg nagyon fogja élvezni. És ott a diszonanciákra is a zenében, a klasszikus zenében mindig föloldás jön. Tehát ha feszít is, föloldás jön. A modern zenében a feszítésre még feszítésre jön, tehát nem véletlenül úgy érezheti magát valaki, hogy keresztre feszítették, ha sokat kell olyat hallgatnia. De tessék arra gondolni, hogy a harmónia az teljesen más hangoknak a tökéletes egysége.
3: Ha már Tibor a zenész példát hozta és a harmóniát, akkor én ezt hadd vigyem tovább, mert kimondatlanul is itt azt hangsúlyoztuk, hogy egymáshoz kell igazodnunk, igen, de van egy karmesterünk, és ez Jézus Krisztus, és a Szentlélek, és az Atyaisten, és hogyha mindnyájan ráfigyelünk, akkor fog jól szólni, és akkor igazodunk igazán ahhoz, amihez igazodnunk kell.
1: Köszönöm szépen, Marika.
4: Tehát az evangélium igazságából nem lehet engedni. Ugye sokszor van, hogy egyiknek egyik véleménye van, másiknak másik, de az evangélium egysége, a jézusi indulat és a szeretet azt kell, hogy vezessen bennünket. Mert hát sajnos sokszor be tudnak olyan dolgok jönni, amitől becsapódunk, és mással vállalunk közösséget. Mert a gonosszal is lehet közösséget. A felelőtlen döntések miatt is, ha ilyet csinálunk, ugyanúgy a gonosz malmára hajtjuk a vizet. Tehát nagyon fontos, hogy ha vállalunk közösséget, akkor ki kell állni az evangélium igazságáért, és nem szabad megalkudni.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább a hétfői gondolatsorhoz, és itt azt látjuk, hogy milyen komoly gondolatok jelennek meg a hamis tanítás és Izraelhez való tartozásnak a feszültségében. Van ezzel kapcsolatosan a Galácia beliekhez írt levél 5. fejezetében két bibliavers, a 2. és a 6. vers. Kakula Ildikót kérem, hogy legyél olyan kedves, és olvasd fel számunkra.
5: Imé én Pál, mondom nektek, hogyha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit.
1: Köszönöm szépen. Tehát van egy ószövetségi törvény, több mint szokás törvény, és ezt a törvényt akarják alkalmazni Krisztus szolgálatában, az evangélium szolgálatában is, az újdonsült keresztény közösségek is, és egyszerűen Pál rámutat arra, hogy ez már célba ért a körülmetélés. A körülmetélés az ember szívében kell, hogy semmint külső testi jegyeiben kell, hogy megvalósuljon. És én azt hiszem, hogy ez a gondolkodás ma is fenyeget bennünket, különösen szabadegyházi biblikus gondolkodó közösségeket fenyeget bennünket, hogy a múltnak a törvény szemlélete az felülírja Krisztus kegyelmét, az evangéliumot, az örömhírt, vagy legalábbis összevegyítsük vele. És Pál egy olyan

0: tisztán rabinisztikusi érvekkel felülírja azt a gondolkodást, a múlt gondolkodását. És persze nem azt jelenti, hogy ez a körülmetélkedés, ez valami helytelen dolog lenne, ez egyszerűen célba ért, elérte a célját, és későbbiekben a kereszténység szempontjából már nem egy nélkülözhetetlen dolog lesz. Úgyhogy ha vannak ezzel kapcsolatosan hozzászólások, akkor én ezt örömmel veszem. Ha nem, akkor menjünk tovább, de van Marika.
1: Voltak, akik a körülmetélkedést az üdvösség feltételeként szabták meg, és nem váltható ki semmilyen cselekedet azzal, hogy Isten mit ígért. És a mai világunkban pedig, hát ugye, amit te is hangsúlyoztál, hát hol van a mi szívünknek a körülmetélése? Tehát ez a lényeg, mert a szívünkből indulnak ki a gondolatok, a mondatok, amiket kimondunk, és hogyha a szívünkbe nincs az a Isten igéje iránti tisztelet, és nem úgy élem az életet, akkor teljesen mindegy, hogy mi van rajtam, vagy megcsinálták ezt a körülmetélést.
0: Köszönöm szépen, Tibor.
2: A teológiában van egy szakkifejezés, Ordo Salutisnak mondják az üdvösségnek a rendjét, ahogy ami végig kell elvileg menni. És én azt hiszem, hogy az egy alapvető problémánk nekünk mindig, hogy szeretnénk egy olyan receptet kézbe kapni, ami megmondja, hogy mit kell nekem csinálni. Annak idején a gazdag ifjúnak is ez volt az egyetlen kérdése, hogy neki mit kell ahhoz csinálni, hogy ő elnyerje az üdvösséget. És ez azért fontos nekünk, mert akkor úgy gondoljuk, hogy nem fogunk eltévedni. És ez alapvető téves gondolkozás, hiszen itt csupán olyan dolgokat szeretnénk megtudni, akár még az Úr Jézustól is, meg Istentől is, hogy ha ezt elvégzem, akkor az elég, az jó lesz, és akkor ez engem biztosít. Ez nekünk egy óriási felelősség.
3: Ez a lényeg.
0: Ez engem biztosít, és akkor megcsinálom.
2: Igen, de az Úr Jézus megmondta mindjárt a gazdag ifjú után, hogy hát ez embereknek lehetetlen, Istennek lehetséges. Ez viszont bennünket tele rakhat kétségekkel, hogy na de hát akkor most muszáj lesz a végén tényleg elhinni azt, hogy egyedül az Úr Jézus Krisztus váltságműve által, és én nem tudok tenni semmit, mert némelyeket ez meg mintha arra hatalmazna fel, hogy akkor ne is akarjon utána csinálni semmit, ami meg totális tévedés.
0: István, aztán adom szót.
4: Én csak azt húznám alá, hogy tulajdonképpen Pál nem a körülmetélkedést ellenezte, hanem az ellen tiltakozott, hogy a pogányokat kötelezni kell a körülmetélkedésre. És tulajdonképpen a gondolkodásának középpontjában az üdvösség állt. Nem a formai dolgok, hanem az üdvösség állt.
0: Gyakorlatilag azt mondta, hogy nem kell valakinek zsidóvá válnia ahhoz, hogy keresztény lehessen. Tessék, parancsolj!
5: Én szeretem lefordítani mindig a témát a mi adott helyzetünkre, és hát ugye rádiózunk, és mi, mint MERA, Magyar Evangéliumi Rádió, a Transworld Radio partner szervezete vagyunk. Hát több mint 200 nyelven sugároz a Transworld Radio, és amikor mondjuk egy partner konferencia van, és nagyon-nagyon sok népből, nemzetből vagyunk együtt, akkor kijönnek, hogy mennyire máshogy kell egy adott kultúrában elmondani ugyanazt az üzenetet, és az evangélium ugyanaz, és mégis máshogy kell elmondani, hogy ne menjek a világ végére, mondjuk Szicíliában, a déli olaszoknak, és mondjuk a németeknek, hogy Európába maradjak, és akkor nem mentem Ázsiába, és nem mentem Afrikába, és nem mentem más világrészre. És az evangélium egy és ugyanaz, Jézus Krisztus megváltása ugyanaz, és mégis a kultúra más, és máshogy kell elmondani, és nem kell azt rákényszerítenem az egyik nemzetre, ami a másikban működik.
0: És úgy gondoljuk, hogy van sok kultúra, de azért a mi kultúránk az a legfontosabb, az az európai, a magyar, az a szabadegyházi, és közben azt mondjuk, hogy nem fontos a kultúra, de azért mindenki a mi kultúránkat fogadja el, és mindenki e szerint gondolkozzon, és ezt a trendet, ezt a gondolatmenetet vegye át. Tökéletesen így van, ahogy mondtad. Tehát nekünk is nyitottnak kell lenni más embereknek a kultúrájára. Mi a kultúra? Azoknak a szokásoknak, gondolkodásoknak a halmazata, ami egy nép életében évszázadokon keresztül értékrendén kimutatható. Gyula?
3: Kulcsár testvérhez fűzönne a gondolatom, hogy hajlamosak vagyunk mi is, tehát receptet írni, ahogy itt megpróbálják a különböző csoportok receptet írni, pedig a recept az egyértelmű, és az Úr Jézus Krisztus írja, és hát az a szövetség része volt az Ószövetségben is a körülmetélés, és a megállapodás, és az új szövetség, ez teljesen más jelent. És úgy gondolom, hogy Pál itt nagyon, de nagyon egyértelműen, tehát az egész galáciai levélben ez mindig előjön, gyönyörűen kezeli ezt az egész kérdést, és az igazi receptet megadja a számunkra, és a keresztények számára is.
0: Köszönöm szépen, Marian.
6: A szív körülmetéléséről beszélünk ugyan elsősorban, de ne feledkezzünk meg a testi részét illetően is, azt a részét, ami az egészségügyi vonzat, és csak egy mondattal szeretném tényleg megemlíteni, egészségügyi is lévén. Nekem ez volt az első, ami egyébként hűségesen utána jártam, és a tudomány is ezt igazolja. Nevezetesen, hogy akik ezen a bizonyos cirkumkízión keresztül estek, azok tulajdonképpen ugyan női, mint a férfi oldalról a nemiséget érintő problémák, tehát ilyenek, hogy mondjuk humán papillomavírus, vagy épp a HIV, vagy épp különböző genitális fekélyek, vagy különböző, mondjuk a hölgyeknél a méhnyakrák, vagy méhtestrák, ezek tulajdonképpen ismeretlen fogalmak azoknak az országoknak a körében, ahol az ott élő körében, ahol tulajdonképpen ezt gyakorolják. Tehát azért az Úr, amit adott akkori rendelkezést, az azt nem véletlenül adta, és ez tulajdonképpen a mai napig is megállja a helyét. Tehát, hogy erre nagyon érdemes odafigyelni, hogy az egészségügyi rendelkezésnek ez a része is többek között rendkívüli módon felhívja arra a figyelmet, hogy az Istennek a törvényeit, az, ha betartja az ember, akkor jó sora lesz.
0: Köszönjük szépen, menjünk tovább, és a következő gondolatsor az egység és különbözőség, a különbözőség és egység kérdése. Pál apostol a Galácia beliekhez írt levélben ezt nagyszerűen felvázolja. Ott a második fejezet negyedik versében Palácsik Dénest kérjük, hogy olvast föl számunkra.
7: A befurakodott áltestvérek kedvéért sem, akik csak azért férkőztek be közénk, hogy kikémleljék szabadságunkat, amelyet Krisztus Jézusban kaptunk, és így szolgálvá tegyenek minket.
0: Köszönöm szépen. Tehát az egység és különbözőség, az áltestvérek és nem áltestvérek, a meghasonlás és a nem meghasonlás, az evangélium egysége és az evangélium nem egysége, szóval lehet látni, hogy a kereszténység születésénél már ott van ez a nagy dilema, és azt hiszem, hogy a kereszténység elmúlt 2000 évében ez a dilema nem is szűnt meg, bár mindig harcoltak ellene elejénk, de a mi életünkben is jelen van, a mi gyülekezetünkben, sőt, néha az én gondolkodásomban, az én szívemben is benne van, és ha nem harcolok ellene, ha az Úrral nem vagyok egész közeli kapcsolatban, akkor ez engem le is győz. És pontosan erről szólt, ami Dénes felolvasott, hogy az áltestvérek kikémleljék a helyzetet és a szabadságot, valami törvénnyel felülírják. És ez ránk is hatással van, és nekünk is nagyon fontos, hogy nálunk is a szabadság az mindennél erősebb legyen. Persze a szabadság az nem a szabadosságra épül, hanem abban a keret, jogi keretben, az, amit az evangélium biztosít, és ezen belül érezzük a szabadságot. Ha ma megkérdeznénk különböző felekezetű testvéreket, elmennénk a baptista testvérekhez, és véletlenszerűen szabadonak érezzétek magatokat? Hát még lehetne még szabadabbnak. Elmennénk adventista, metodista, katolikus, protestáns. Szóval valahogy a szervezet az mindig le akarja a szabadságot határolni, az nagyon erősen a cövekeket leteszi, hogy ezen belül, és még ott kis utcákat, kis tereket, fontos szabályokat készít, és Jézus Isten, a Teremtő Atya, ő pedig Jézusban csodálatos szabadságot akar nekünk adni. És ennek a kettőségében, és nem biztos, hogy rossz a törvény, meg a törvény szerinti dolog, meg a lehatárolás, de ez néha erősebb bennünk, mint a szabadság tudata. Marika?
8: A Biblia azt tanítja számunkra, hogy Isten maga a szabadság, és aki az ő közelében van, az mindenféleképpen szabaddá válik.
0: Megismeri a szabadságot. Köszönöm szépen, Gyula.
3: Föltehetnénk a kérdést, hogy hogyan kell értelmezni az egységet és a szabadságot. Mert vagy hogyan lehet létrehozni az egységet? Úgy, ahogy itt Pál mondja a gyülekezetben, hogy hát belopózkodtak, és mindenki megpróbálja maga módján, sajátos öntörvényűen majd megfogalmazni, hogy mi az egység, mi a szabadság. De hát azt tudjuk a Szentírásból, és nemrég tanultuk a Szentlélekről szóló negyedéves tanulmányunkat, hogy az, amit Szentléleknek hívunk, ő volt képes a tanítványokat egységre kovácsolni a különbözőségükben, különböző természetűek és különböző adottságúak,
0: keménységükben,
3: és micsoda gyönyörű, megint használjuk azt a kezdőszót, hogy harmóniát alkotott a Jóisten ezeken az egyszerű tanítványokon keresztül, és milyen mesterien vezette, tehát lássuk Pált is, aki kiemelkedő tehetsége volt, és nem tudom, ha akkor még lehetett volna Pálon kívül más találni, de higgyük el azt, hogy Jóisten tényleg zseniálisan tudta, hogy kit kell választani arra a szolgálatra, amit Pál véghez visz. De Pál nem leplezi le, és keményen fogalmaz, hogy belopózkodtak közénk.
0: Tibor, aztán Marian.
2: Itt hadd legyen ez a végszó. Ha belegondoltok, a mai közösségi életben a legtöbbször rettegnénk egy ilyet kimondani, vagy leírni, hogy áltestvérek vannak köztünk. Mert ez abban a pillanatban fölborítja az egységet. Ugye mi az egység? Ott mindenki csendben van, és mindent eltűrés, elnézés, elhallgat, mert különben vége az egységnek. És mi történik? Tönkre megy az evangélium. Mert itt nem arról szól, hogy nekünk kell megalkudni bizonyos pontokban.
0: És inkább eltűrjük, hogy tönkre menjen az evangélium, minden közösség a maga kis területén belül, mint hogy evangéliumi alapokra helyezzük a közösség életünket, vagy az én gondolkodásomat, mert akkor változnunk kellene. És már olyan jó megszoktuk ezt a régi világot, ne változtassunk már. Tudjuk, mikor, hogyan kell megideologizálni, elmondani a dolgokat, megvédeni, mikor kell támadni, mikor kell atyai szeretettel a tékozlókat magunkhoz ölelni, és ezt a világot már nagyon jól ismerjük.
2: Szóval úgy markunkba tartjuk a kilincset, hogy ellophatják tőlünk a házat, de a kilincs az
0: marad. A kilincset nem adjuk. Köszönöm szépen, Marian.
6: Igen, ugye erről az egységről beszélünk, amiről beszélünk, de ezt az egységet egyébként kiterjeszthetjük egy kicsit, mert hogy Jézusnak a földi küldetésekor folyamatosan arra hívta fel a tanítványok figyelmét, hogy az a bizonyos válaszfal, ami a zsidók és a pogányok között van, az ugye annak le kell, hogy dőljön. Tehát ilyen nem, tehát nem lehet, nem maradhat meg. És ugye erről szól pontosan a nagy, mi csak ugye úgy hívjuk, hogy nagy misszió parancs, amikor azt mondja, hogy minden népeket tanítványokká tenni, tehát kivétel nélkül. És itt igaziból megint arra hívja fel a figyelmet, hogy nem szabad, hogy ez valamilyen szinten közé furakodjon az, hogy most azt nézzük, hogy most ki hova és milyen fajta és milyen az ő hitvallása, hanem az egységre való törekvés, de hogy ez kiterjed tulajdonképpen nem csak gyülekezeti berkeken, hanem egy kicsit ezen túl is.
0: Köszönöm szépen, István, aztán Anikó.
4: Én hangsúlyoznak két gondolatot azt, hogy Pál vonatkozásában, ugye, hogy egység volt az alapelvekbe. Tehát egyértelműen eldőlt, hogy a pogány keresztényeknek nem kell körülmetélkedni. És a másik, amit hangsúlyoznák, hogy mind a pogány keresztények között, mind a zsidók között végzett szolgálattak egyenértékűnek tekintették. Ez a két momentum, ez a két elv nagyon-nagyon segített ahhoz, hogy az igazi egység kialakulásának a feltételei meg legyenek. Mert fontos az, hogy az alapelvekbe egyetértsünk, és fontos az, hogy egyenrangú, egyenértékű megbízást végezzünk.
0: Köszönöm szépen, Anikó.
5: Én a szabadság gondolatához szeretnék visszatérni egy pillanatra. Kimondatlanul is elhangzott az az ige, hogy ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Igen ám, de a szabad ember az nagykorú felnőtt ember, különben gyámság alá van vetve, mert hogy a szabadság az felelősség is. Bizonyára mindnyájan láttunk már olyan gyereket, aki mondjuk úttesten átmenve kitépi a kezét az édesanyja kezéből, mert hogy ő egyedül is tudja. És nem, mert ő szabad akar lenni. És nagyon sokszor én azt érzem a gyülekezetben, hogy mi úgy akarunk szabadok lenni, hogy sokszor nem vagyunk felnőttek. Miközben ez elvárható tulajdonság lenne, meg Isten is elvárja tőlünk, de valahol nagyon sokan megrekedtek a kiskorúság.
0: Pál ezt mondja.
5: Mondja, ugye, sajnos, igen.
0: Hogy kiskorúan gondolkoztok.
5: Igen. Ahhoz, hogy igazán egyek tudjunk lenni, nem csak Krisztushoz kéne igazodnunk, vagyis hát hozzá kell igazodnunk, de fel is kell nőnünk. Gyerekként nagyon nehéz felelősséget hordani.
0: És Anikó, ha már nálad van, légy szíves a harmadik fejezetet a Galácia beliekhez írt levélből, a 23. verstől a 25. versig légy szíves, olvast föl.
5: Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Tehát a törvény nevelünk volt Krisztusig, hogy hit által igazuljunk meg. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve.
0: Köszönöm szépen. Ezt pontosan mondhatnánk, hogy mi a különbség az Ó és az Új Szövetség között. Az Ó Szövetségben a törvény volt a fontos és az uralkodó, az Új Szövetségben pedig a hit. Ha ma oda megyünk egy zsidó testvérhez, és megkérdezzük, hogy az ő vallásában mi a legfontosabb dolog, akkor ő azt fogja mondani, hogy a Tórának a betartása. A 613 parancsolatnak a betartása. Ha oda megyünk egy keresztényhez, mindegy protestáns vagy nem protestáns, akkor azt fogjuk kérdezni, hogy mi a lényege, akkor azt fogja mondani, hogy az Isten fiába való hit. Ez számunkra a legfontosabb. Ugye különösen most mondhatjuk Luther Márton protestantizmus évszázada van, ugye 500 éves jubileum, római levélből felismeri a hitáltali megigazulás jelentőségét, és ez nagyon-nagyon fontos. Tehát az Új Szövetségben, különösen a protestánsoknál, bár el kell mondani érdekességképpen, hogy amit Luther a hitáltali megigazulásban annó vallott, azt a ma katolikus egyház simán elfogadja, tökéletesen átértékelte az ő tradicionális gondolkodását. De még van egy biblia gondolatunk, itt a keddi alkalmon, Galácia beliekhez írt levél 4. fejezet, 7. verse, Csepec Erzsébetet kérem, olvast fel.
9: Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is.
0: Köszönöm szépen. Ez azért egy különleges gondolkodás és indoklás. Ez csak egy rabbi tudja megcsinálni, megtenni a rabbi gondolkodásával, úgyhogy a szolga és a fiú közötti alapvető különbséget, ókori különbséget el tudja különíteni, és ugyanakkor mégis egy szintre tudja hozni, mert az Isten akaratából a szolga örökös lesz. Tehát kik voltak a fiúk? A zsidók. Kik voltak a szolgák? A pogányok. A szolga és az örökös között volt azért egy rangbeli különbség, gondoljunk az ókori világban. Ugye? Ezek a szolgák, ezek zsengellérek voltak, ezek napszámosok voltak, ezek tényleg szolgák voltak a szó igazi eredeti értelmében, és rájön Pál, pontosan a pogányokhoz írt levélben, a Galácia levélben, ugye elmúlt negyedében ezt tudtuk bőven tanulmányozni, hogy a szolgákból hogyan lehet örökös, anélkül, hogy itt valami óriási nagy háborúság lenne, mert az Isten akaratából a szolga örökössé válik, és el kell mondjuk azt, hogy ez megint egy ószövetségi szokásjogon alapuló törvény volt, amit mindenki ismert, és Pál zseniálisan ezt beemeli, és ez egy teológiai indoklásnak az alapkövévé válik. Gyula akart hozzászólni.
3: Éppen ez, amit mondtál, ez volt az az óriási vita tárgya, és a zsidók, ahogy mint nemzeti vallásban gondolkodtak, nagyon, de nagyon nehezen tudták megemészteni, és hát megérteni azt a megváltási tervet, és hát az első századot írjuk, amikor ez a levél kezdődik, és hát ez egyértelműen óriási konfliktus oka lehetett, mert tapasztaljuk és tanuljuk ezt, és ez nem volt könnyű, és komoly ellenállásba ütközött Pál a zsidósággal szemben. De hát hála jó Istennek, hogy az a tanítványság, aki Jézus a lélek egységében kovácsolt, gyönyörűen megoldott ezt a kérdést.
0: Köszönöm szépen. Még esetleg hozzászólás ezzel kapcsolatban? Ha pedig nincs, akkor menjünk tovább. És elérkezett a szerdai gondolkodásunk, és ez pedig azt jelenti, hogy van egy vitás helyzet Antiochiában. Magdikát kérem, hogy a Galata 2:11-12-13-at légy oly kedves, olvast föl.
10: Amikor pedig Kéfás Antiochiába jött, nyíltan szembeszálltam vele, mivel okot adott arra, hogy megfedjem. Mielőtt ugyanis odajöttek néhányan Jakabtól, együtt evett a pogányokból lett hívőkkel. Amikor pedig azok megérkeztek, visszahúzódott és elkülönült, mert félt a zsidók közül való hívőktől. Képmutató módon viselkedett vele együtt a többi zsidó is, úgyhogy képmutatásukban még Barnabás is belesodródott.
0: Van egy ószövetségi törvény, és ez az ószövetségi törvény azt mondja, nem is törvény, rosszul fogalmaztam, szokás, mert ez sehol nincs így leírva. Csak ez egy törvényértelmezés, hogy a zsidó ember, amikor étkezett, akkor elkülönült a pogányoktól, és talán ez nem is volt rossz önmagában. Gondoljátok, hogy különböző ételek voltak, a zsidó ember nem ehetett olyan edényből, amiből már más tisztátalan dolgot is felszolgáltak. Szóval volt ebben nagyon sok pozitív dolog is, de nem úgy, hogy a pogányokból lett keresztényeket valamilyen módon kisodorjuk a közösségünkből, de ha nincs ott más, akkor elfogadjuk, de ha más is van, akkor mégsem fogadjuk el. Nyilván a kereszténység keresi az első lépéseiben ezt a nagyon fontos életszakaszba való értelmezést, és nekem az nagyon tetszett, ahogy azt mondja, hogy Péterrel nyíltan szembeszálltam, mivel okot adott arra, hogy megfedjem. Az első kérdés, ki volt a tanítványoknak a vezetője, vagy az apostoloknak a vezetője? Péter. És figyeljétek meg, ki volt Pál? Ebben az időben egy senki. És a senki a valakihez oda megy, és elmeri mondani neki, hogy atyafi, rosszul csinálod, ez nem helyes, és nyilván nem arról van szó, hogy itt valami törésre kell vinni a dolgot, csak ami nem helyes, az biblikus módon meg kell mondani. És nekem nagyon tetszik Péter is, mert végül is belátja Péter, meg Barnabás is, meg a többiek is belátták, hogy tényleg itt lehet, hogy a beidegződésünkben visszamentünk néhány évet az életünkben, és ezt nem így kell tenni. De mielőtt még rájuk követ dobnánk, nekünk 21. században élő keresztényeknek nincs hasonló helyzetünk? Nincs olyan helyzetünk, hogy ha látnak, akkor így csináljuk, ha nem látnak, akkor úgy csináljuk. Szóval ránk is ugyan ez a helyzet igaz lehet, és az a biblikus, ha ugyanúgy csinálom, amikor látnak, és ugyanúgy csinálom akkor, amikor nem látnak. Marian?
6: Igen, pont ez jutott nekem is eszembe. A múltkori, nem tudom, pár héttel ezelőtt tanultuk a Péteri levél kapcsán, hogy ne jelzd meg magad, ugye? Tehát légy az, akinek mondod magad. Ez most pont arról szól egyébként, hogy nem ahogy a szél fúj, én is úgy hajlok, hanem legyen egy határozott meggyőződésem arról, amit én képviselek. Tehát, és amellett tartsa ki, mert ez a kereszténység lényege, hogy nem szabad, hogy az ember elhajoljon. És azt olvashatjuk Ellen White-tól most csak így a saját szavaimmal a filmmondat elég, hogy nagyon-nagyon ott volt a dolog, hogy ez egy meghasonlást, egy szakadást fog támasztani az atyafia között, és hogyha Pál nem lép fel ilyen határozottan, akkor ez meg is történt volna, ez nem kérdés. Ez egy törésvonal lett volna, ez így igaz. És azt mondja egyébként Ellen White még, hogy az Isten azért engedte meg ezt Pál apostolnak, illetve Péternek, hogy meggyőződjön arról, hogy tulajdonképpen nem bízhat saját magába, és nem is ismeri saját magát, hanem az Úrra kell, hogy támaszkodjon, és az ő gyenge emberi voltát gyakorlatilag ugye erre mutatott rá, hogy mennyire nem ismerte fel, és mennyire nem bízott az Úrban.
0: Ilyen egymondatos válaszokat még várok, Anikó, aztán Gyula.
5: Én is azon gondolkodtam, ezen a látnak, nem látnak, és én ilyen kérdéseket tettem föl magamnak, hogy autóvezetés, sebességkorlátozás, becsületkassa, aztán beszéd, ha tudom, hogy figyelnek és ha nem figyelnek, öltözködés, ha tudom, hogy figyelnek és nem figyelnek. Annyira sok gyakorlati tere van az életnek, ahol van kísértésünk odafigyelni, hogy látnak vagy nem látnak.
0: Köszönöm szépen. Gyula?
3: Hát Pál veszi a bátorságot, és amikor látja a problémát, akkor nem tud hallgatni. Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, mert a kényszerhelyzet, mert mindennél fontosabb az Úr ügye, mert sokszor valljuk be őszintén, hát ez kényes kérdés, inkább mutyizunk, és nem beszélünk. Tehát nagyon fontos, hogy vállalja a felelősséget, és a másik, ami számomra csoda, hogy engedelmeskednek a tanítványok, és ez megint engedelmeskedni a léleknek, hát ez a fantasztikus. Elfogadják az intést, és engedelmeskednek a léleknek. Különben ez a fantasztikus mindig a kereszténységben, nem a makacság és a konokság, mert az tönkre teszi a közösséget, hanem engedelmeskedni a léleknek, az meg gyógyítja a közösséget.
0: Köszönöm szépen. Marika, Tibor, és aztán megyünk a csütörtöki naphoz.
1: Ha valaki magas poszton van, és úgy érzi, hogy ő a maga területén tökéletes, akkor nem követhet el hibát? Az a legnagyobb baj, hogy ilyenkor... Egyrészt, hogy nem, másrészt meg, hogy a figyelmeztetéseket, vagy a megjegyzéseket nem veszük komolyan, mert úgy egy kis emelettel magasabban van az illető, és hát ugye, hát hogy lehet ugye őt megkritizálni. Pedig mindenki követhet el hibát, és hogyha komolyan veszi, akkor tud másként viselkedni. És a képmutatásban valahogy olyan ez, hogy a magunk bűnét akarjuk egy kicsit palástolni, mert ha én elnézem neki, akkor ő meg elnézi az enyémet, és hihetetlen gerjedelem támad az, hogy az igazság hol van ezek között, sehol.
0: Köszönöm szépen, Tibor.
2: Én nem szeretnék senkit véletlenül sem mozdatni ebben a kérdésben, de nagyon szívesen mindenkit elvinnék egy pár hétre mondjuk cigány misszióba, határon túlra, és valószínűleg egy sok minden megváltozna bizonyos helyzeteknek az értékeléséről. És utána megtenni azt a szívességet, hogy majd amikor már úgy kezd otthonosan mozogni, akkor a saját otthoni gyülekezetbe oda küldeni 15 testvért. És most próbáljon meg ugyanúgy viselkedni, mint eddig. Igen. Nagyon érdekes helyzetet fog átélni, valószínűleg péteri helyzeteket, meg páli helyzeteket kéne átélni. Az más kérdés, hogy tudták földolgozni. De szeretném mindenkinek mondani, hogy ezek mindig megharcolandók. Ez nem olyan, amit előre el lehet dönteni 3 hónapra meg évre. Ez nagyon kemény harc.
0: És ezek hogy elméleti, akadémikus kérdések, hanem helyben, ez egy gyakorlati viselkedés. Igen, köszönöm szépen. Gyöngyit kérjük, Galata 2.14 versét olvassa fel, amit Pál fontosnak tartott gondolatok között.
11: De amikor láttam, hogy nem az evangélium igazságának megfelelő egyenes úton járnak, mindnyájuk előtt ezt mondtam Kéfásnak. Ha te zsidó létedre pogány módra és nem zsidó módra élsz, hogyan kényszerítheted a pogányokat, hogy zsidó szokás szerint éljenek?
0: Tehát ez Pál argumentációja egy adott helyzetben és egy adott körülmények között. Nagyszerűen megoldotta a kérdést, és az összefoglalást kérem Nyári Istvántól, hogy a pénteki napról néhány gondolatban mondd el számunkra.
12: Még a legkiválóbb emberek is óriási hibákat követnek el, ha magukra maradnak. Minél több felelősséget helyeznek az emberi eszközre, minél magasabb pozícióba kerül, ahol parancsolhat és irányíthat, annál több rosszat fog bizonyosan elkövetni, elfordítva az emberek gondolatait és szívét, ha nem követi nagy elővigyázatossággal az Urat. Antiókiában Péter elbukott az egyenesség elvei terén. Pálnak szemtől szemben kellett kiállnia vele, hogy gátat szabjon a rossz hatásnak. A Szentírás azért közli ezt az esetet, hogy tanuljunk belőle, és tanulsága komoly figyelmeztetésül szolgáljon azoknak, akik magas helyre kerülnek, nehogy elbukjanak az egyenesség kérdésében, hanem ragaszkodjanak az elvekhez.
0: Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm tőletek az elhangzottakat, a Biblia verseket, a szabadon megfogalmazott gondolatokat, és az Úr áldja meg ezeket a mi szíveinkben. Az ő kegyelméből. Amen.
13: A Galáciai Levél című Biblia tanulmányunkat hallották. Következő tanulmányunk címe: a hit általi megigazulás.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Jézus a galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és eszerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Máté evangéliuma 5. fejezet 6. vers. Az életszentség hasonlóság Istenhez, és az Isten szeretet. 1 János 4.16. Ez összhangban áll Isten törvényeivel, mert minden parancsolatod igaz. Zsoltárok 119-172. És a törvénynek betöltése a szeretet. Róma 13.10. Az igazság szeretet, és a szeretet Isten világossága és élete. Az az igazság Krisztusban vált testé, és akkor nyerhetjük el, ha őt elfogadjuk. A szent élet nem nyerhető el rendkívüli erőfeszítés vagy fáradtságos munka, sem adományok vagy áldozatok árán. Isten ingyen ajándéka ez, amelyet minden éhező és szomjazó léleknek megad. Ó, mindnyájan, kik szomjúhoztok, gyertek-e vizekre! Ti is, kiknek nincs pénzetek, gyertek, vegyetek és egyetek. Gyertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort és tejet. Ézsaiás 55.1. Az ő igazságuk tőlem van. Ézsaiás 54.17. És így hívják majd őt, az Úr a mi igazságunk. Jeremiás 33.16. Semmiféle emberi erő nem nyújthatja azt, ami a lelki szomjúságot és éhséget kielégíthetné. De Jézus így szólt. Ímé, az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Jelenések 3.20. Én vagyok az életnek ama kenyere. Aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha. János 6.35. A fáradt vándor a pusztában forrás után kutat, és mikor megtalálja, gyötrő szomját oltja vele. Így kell szomjaznia a kereszténynek is az életvizét, amelynek forrása Krisztus. Ha az ő jellembeli tökéletességét felismertük, bennünk is felébred a vágy, hogy teljesen megújuljunk, és tisztaságának képmására alakuljunk át. Minél jobban megismerjük Istent, annál magasztosabb lesz jellembeli példaképünk, s annál komolyabban vágyunk hozzá hasonlóvá válni. Az isteni rész keveredik az emberivel, amikor a lélek Isten után vágyakozik és áhítattal mondja. Csak Istenben nyugodjál meg, lelkem, mert tőle van reménységem. Zsoltárok 62.6. Ha hiányt érzel lélekben, ha szomjazol és éhezel az igazság után, az annak bizonyítéka, hogy Krisztus a szívedben munkálkodik, hogy a Szentlélek ajándéka által a szívet annak elérésére segítse, amire saját erejéből nem képes. Nem kell sekély vizekből csillapítanunk szomjunkat, mikor előttünk ömlik a hatalmas forrás, amelynek özönéből bőven ihatunk, hogy a hit útján előre haladhassunk. Isten szava az élet forrása. Aki ebből a forrásból merít, az a Szentlélek által Krisztussal fonódik egybe. Közismert igazságok új fényben bontakoznak ki előttünk, régi bibliai igék új értelmet nyernek. Látni fogjuk egyéb igazságoknak a megváltás munkájához való viszonyát. Felismerjük, hogy Krisztus vezet, s isteni tanító áll mellettünk. Jézus mondta, a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. János 4.14. Aki előtt Isten lelke feltárja az igazságot, az fenséges tapasztalatokat szerez, vágyat érez arra, hogy másoknak is beszéljen azokról a vigasztaló dolgokról, amelyeket megismert. Mindig újabb gondolatokat közölhet másokkal Krisztus jelleméről és munkájáról. Ösztönzést érez, hogy Krisztus irgalmas szeretetéről beszéljen azoknak, akik őt már szeretik, de azoknak is, akik még nem. Adjatok, néktek is adatik. Lukács 6.38. Mert Istennek szava, kerteknek forrása, élő vizeknek kútfeje, melyek folynak a Libánusról. Énekek éneke 4.15. A szív, amely Krisztus szeretetét megízlelte, mind többet akar abból felszívni, s amint másoknak is bemutatja azt, még inkább gyarapszik a mennyei kincsekben. A lelkünknek szóló minden egyes isteni kijelentés növeli ismereteinket és szeretetre való képességünket. Az ilyen szív állandó kívánsága mind jobban megtelni Isten teljességével, hiszen a mi Istenünk örömét leli abban, hogy adjon, mert végtelen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb, hogy nem mind kérjük vagy elgondoljuk. Efézus 3.20. Krisztus az elveszett emberiség megváltásáért megüresítette és feláldozta magát, ezért mérték nélkül kapta a Szent Lelket. Így aztán minden követője ugyanezt fogja tapasztalni, aki teljesen átadja magát neki, hogy szívében Krisztus lakozzon. Urunk megparancsolta nekünk, teljesedjetek be Szent Lélekkel. Efézus 5.18. Ez a parancsolat egyúttal olyan ígéret, amely önmagában hordja beteljesülését. Az Atyának úgy tetszett, hogy benne lakozzék az Istenségnek egész teljessége, és ti ő benne vagytok beteljesedve. Kolossé 2.9.10. Isten olyan bőségben árasztotta reánk szeretetét, mint a záporesőt, mely felüdíti a földet. Így szólt. Egek, harmatozzatok onnan felül, és a felhők folyjanak igazsággal. Nyíljék meg a föld, és viruljon fel a szabadulás, és igazság sarjadjon fel vele együtt. Ézsaiás 45.8. A nyomorultak és szegények keresnek vizet, de nincs. Nyelvük a szomjúságban elepett. Én az Úr meghallgatom őket. Én, Izrael Istene, nem hagyom el őket. Kopasz hegyeken folyókat nyitok, és a rónák közepén forrásokat. A pusztát vizek tavává teszem, és az aszú földet vizeknek forrásivá. Ézsaiás 41, 17-18. És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is, kegyelemért. János 1, 16.

0: Ellen Goldwhite Gondolatok a hegyi beszédről című könyvéből hallottak részletet.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napjáhita címe, a szolga tisztességet nyer. A mai ige, példabeszédek 27-18. Aki a fügefát gondozza, az eszi a gyümölcsét, és aki gondoskodik uráról, azt megbecsülik. Gondolatok az ígéről. Aki gondoz egy fügefát, élvezheti annak gyümölcsét fáradtságáért. Aki híven várja jó urát, tisztességet nyer jutalmul. Krisztus Jézus pedig az uraknak ura, a legkiválóbb gazda. Micsoda kitüntetés, ha érte a legkisebb szolgálatot is végezhetjük. A földi urak szolgálata olyan, mintha vadalmafát gondoznánk, és jutalmul vadalmát kapnánk. Az Úr Jézus szolgálatában a legédesebb fügét termő fügefát gondozzuk. A neki való szolgálat maga a gyönyörűség. Ha kitartunk benne, az előléptetést jelent. Legnagyobb eredménye az áldott élet itt a földön, jutalma pedig az odahát ránk váró dicsőség. A legnagyobb elismerést akkor nyerjük majd, amikor beérnek a fügék, tehát az eljövendő életben. Az angyalok, akik itt szolgálattevőink, hazavisznek, amikor földi munkánk lejárt. A menny lesz dicsőséges otthonunk, ahol az Úr Krisztus lakik, az örök élet lesz dicsőséges jutalmunk, és mi az Úr Jézus társai lehetünk a dicsőségben. Ki tudná teljes egészében fölmérni ezt az ígéretet, aki gondoskodik uráról, azt megbecsülik. Uram, segíts, hogy vigyázva szolgáljam gazdámat. Ne akarjak másfajta megbecsülést, csak azt az egyet, amelyet te magad adsz majd. A te szent lelked tegyen engem alázatosan és türelmesen várakozó szolgáddá, és munkásoddal. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban, pünköstkor. Pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Május 24-én, vasárnap, 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad helyet. Az istentiszteletet szeretett vendégség követi. A szervezők kérik, hogy az érdeklődők lehetőség szerint jelezzék részvételi szándékukat a london@lutheran.hu e-mail címen. Felhívás a 2026-os zenei előkészítő táborra. A Dunántúli Református Egyházkerület június 28-ától július 4-ig Monoszlón meghirdeti a kántori előképző, kis kántorképző tanfolyamát, amire nagy szeretettel várnak minden olyan jelentkezőt, aki szeretne közelebb kerülni a kántorkodáshoz és az egyház zenéhez. Az egyhetes tanfolyam célja, hogy azokkal a fiatalokkal, érdeklődőkkel, akiknek van zenei előképzettsége, tanultak zeneiskolában akár szolfést, furuját vagy billentyűs hangszert, vagy előképzettség nélkül, biztos hallással, szép énekhanggal rendelkeznek, velük egy héten át megismertessék az új énekeskönyv számos énekét, ezen énekek földolgozásait és kórusműveket. Az időjárásról. Bár változékony, de kellemes idő. Ma kedden napközben csökken a felhőzet, de még több felé lehet eső. Északnyugatira fordul a szél, és 14-21 fokunk van. Szerdán is napos, felhős időre van kilátás, még néhány záporral. Délire fordul a szél, és még 14-19 fok valószínű.
0: Híreinket hallották. Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.
2: Kedves hallgatói, nagy szeretettel köszöntöm Önöket Párbeszéd az emberért, avagy Egyházak szerep a mai társadalom című műsorunk alkalmából, és külön nagy szeretettel köszöntöm Monostori László esperes plébános atyát, akit hát mondhatnám azt, hogy körülbelül jó 20 éve biztos ismerjük egymást. Egy fiatal emberről lévén szó, de örülök, hogy elfogadtad a meghívást, mert azért fiatal korodhoz képest nagyon szép kis, hogy is mondjam, múltad van, ami természetesen energiát ad a jövőt építő tevékenységedre is. Majd elérünk oda, majd megbeszéljük azt, hogy végül is most hol vagy, de annyit azért hadd mondjak, hogy a fiatal ember az azt jelenti, hogy 83. október 4-én született Budapesten, de már nagyon szép karriert futott eddig is, remélem, hogy ez tovább folytatódik is. Úgyhogy kedves László atya, vagy Laci, nem tudom melyik, hiszem a barátságunk talán, azt jelenti, hogy inkább ezt a, hogy mondjam, kötetlenebb beszélgetés formát válaszuk. Amikor először megláttalak téged, méghozzá akkor azt hiszem nem is papként, de minisztránsként, akkor a Farkasréti temetővel szembe lévő templomba bebetértünk, amikor a temető látogatás után, és ott láttam egy fiatal embert, aki számomra nagyon szimpatikus volt, majd később egyszer csak már mint papként több helyen is megfordult, Gazdagrét, és így tovább. Illetve hát, na, hirtelen akartam, a Károly atya volt a plébános, aki később oda került a László atya helyére. Na jó, de ez egy történelem, úgyhogy egy picit azért azt mondjad meg nekem, hogy végülis mikor alakult ki benned az, hogy ezt a pályát válaszod, ami egy gyönyörű szép pálya, egy olyan szolgálat, ami napi sikerélményeket is hozhat, de nem mindegy, hogy milyen a belső, és milyen a kapcsolat teremtő készsége is. Ha jól tudom, harmadik kerületben születtél, de hol kezdted az iskolai tanulmányaidat?
3: Köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy itt lehetek, és itt a régi barátság során itten idáig eljutottunk, hogy most beszélgethetünk ebben a műsorban. Én egy boldog pap vagyok, és örülök, hogy így alakult az életem, ahogy alakult. Szerető családba születtem, édesanyám orvos, édesapám villamosmérnök, van két testvérem, egy öcsém és egy húgom, most már ők is házasok, öcsémnél már 3 gyerek is van. Úgyhogy tényleg egy katolikus családba születtem, katolikus nevelésben részesültem. Egész gyermekkoromat, fiatalkoromat ebben a katolikus polgári környezetben tölthettem. Talán onnan kezdeném, hogy amikor általános iskolát kezdtem, akkor már is adódott egy olyan alkalom, ez a rendszerváltás környékén volt. 1990-ben akkor 2 évre Németországba költöztünk.
2: Ottani szolgálat, melyik a papa vagy a mama miatt?
3: A papa volt, édesapám kapott egy lehetőséget, ja, igen, hogy az ottani egyetemen kutasson, aha, Paderborn városában, és én ott kezdtem el iskolába járni. Ami azért volt igazán nagy kihívás, mert nem tudtam németül. Viszont egy német osztályba belécsöppentem. Hála Istennek annyi előnyöm volt, hogy azért olvasni már megtanultam korábban, a számolás is igen jól ment, de hát a nyelvet azt nem birtokoltam. Úgyhogy anyukám azzal a jó tanáccsal indított el az első napon iskolába, hogy Lacika, csináld mindig azt, amit a többiek. És ezt a jó tanácsot követve aztán a német nyelv az úgy ragadt rám, mint a második anyanyelvem. 2 évet éltünk ott, és tényleg abban az időben senki nem mondta volna meg, hogy nem született német vagyok. Szerencsére ez a nyelv ismeret, meg készség ez a mai napig megmaradt, holott azért ma már egy kis akcentust sokan felfedeznek a beszédemen, de azt hiszem, hogy ez nem baj. És 92-ben aztán hazaköltöztünk. Szüleim mesélték, hogy akkoriban volt egy kis dilemma bennük, hogy úgy felmerült, hogy nem maradnának-e kint, de aztán részben az ő szüleik, tehát az én nagyszüleim élete miatt, ők is sokáig éltek, most már mind a 4-en meghaltak. Meg hát mégis a magyarság az fontos volt a családomnak, szüleimnek, úgyhogy úgy döntöttek, hogy hazajöttünk. És milyen jó, hogy így alakult. mert aztán a következő éveket Budapesten tölthettem. Az akkoriban indult Pannonia Szakra katolikus általános iskolába járattam.
2: Hát igen, 92-ben már voltak ilyenek.
3: Így van. Azt hiszem 91-ben indult talán az iskola, igen. És akkor 92-ben én is becsatlakozhattam. És aztán, ami még szintén nagy hatással volt az életemre, hogy a Piarista gimnáziumban koptathattam az iskolapadot egy igen-igen jó osztályban.
2: A volt szakrekör.
3: Így van, még a Misszátérre jártunk.
2: Édesanyám oda járt. Egy,
3: a Sacré-Cœurbe.
2: Igen.
3: Nagyszerű. Akkoriban állt át a piarista rend, illetve konkrétan a Pesti Gimnázium, hogy már nem 4 osztályos képzést folytatnak, hanem 6 osztályosat. Mi voltunk a második ebben a rendszerben. Először a szigorú szerzetesek nem is tudtak mit kezdeni a 13 éves fiúkkal, mert nem voltak hozzászokva, hogy ilyen fiatalok is oda járnak. De aztán ez úgy átállt, és egy igen jó osztályba járhattam. Tehát emlékszem mai napig, hogy az érettségi utáni, hát 5 évben biztos, de lehet, hogy 6-8 évben évi 4 osztálytalálkozót tartottunk, képzeld. Ezt nem minden osztály szokta elmondani.
2: Mondom, ez a rendszer azért megmaradt most is, csak nem évi 4-ben.
3: Hát de évi 1 még most is megvan. Na, tehát nem tudom, 4 évente vagy jubileum, akkor találkozunk, igen. Csak, hanem minden évben van osztálytalálkozó, és hát nyilván vannak olyan körök.
2: Ki volt az osztályfőnököd?
3: Urbanek Rudolf atya, biológia földrajszakos tanár. Mi voltunk az utolsó osztálya, most már nyugdíjas, de még köszöni jól van. Olyannyira, hogy most lelkesen tartjuk a kapcsolatot, és rendszeresen jár hozzám a leheltéri Szent Mari templomba kisegíteni, gyóntatni szokott, nagyon szeretik a hívek, és most nem is olyan régóta, szeptember óta elvállalt az egyik fiatal felnőttekből álló hittancsoport heti vezetését. Úgyhogy Rudolf atya, köszönni, jól van, ki van virulva, és örömmel szolgál, és segítjük egymást.
2: Tehát tovább él a diák és a tanár kapcsolata a közös munkában.
3: Igen, a tanár úr meg viccelődni is szokott, hogy most én lettem a munkáltatója, ami annyiból igaz, hogy tényleg én szoktam így meghívni a különböző szolgálatokra, de mindig örömmel jön, amikor csak tud, és ez top prioritásként ott van a naptárjában.
2: Ő inspirált arra, hogy a papi pályát válasszad?
3: Hát ő is. Elsősorban nem ő volt, hanem a már általad említett Károly atya, Szederkényi Károly, és említeném itt,
2: igen.
3: Aki a Farkasréti templomnak, a Mindenszentek templomnak volt a plébánosa. Az én gyerek és fiatalkoromban, ahol minisztráltam, ahol minisztráns vezető lettem.
2: Hát itt ez volt a találkozás. Igen. Akkor láttam azt a fiatalembert, aki...
3: Ez érdekes, mert én akkor téged még nem is ismertem.
2: Nem, én a tömegből.
3: Igen. És aztán mégis így alakultak a dolgok. De ha őszinte vagyok, még régebbre kell visszamenjek a papi hivatás gyökerei után kutatva. Elmesélem. Az egyik első

0: az egyik polcon a nagymamámnak az ima könyvét. Hát nagyon élveztem, hogy tudok olvasni, elkezdtem hangosan olvasni belőle az imádságokat, és akkor még nem odáig elértem, hogy a Szent Mise részei. És akkor ott is hangosan felolvastam a papnak a mondatait, az Úr legyen veletek, és akkor a nagymamám válaszolt, hogy és a te lelkeddel, és közben kavarta a gombalevest. És ez odáig fajult aztán, hogy nagymamám akkoriban szedett egy olyan gyógyszert, szerintem ilyet ma már nem is gyártanak, hogy por alakban lehetett megvásárolni a patikában, igen, és ilyen nagyon vékony, ilyen négyzet alakú kis ostyával kellett bevenni. Igen. Talán tudod, hogy miről beszélek, persze, láttál emlékszem is ilyet. És hát neki volt ilyen, és innen volt ostyám, és akkor ezzel a patikai ostyával misézhettem. Volt bor. Nagypapám nem adott, hanem adott helyette málna szörpöt. Úgyhogy ez volt, hát hogy mondjam, így gyerekként, én egy nagyon pici kis tehát gyerekként, óvodásként, így az első kapcsolatom,
1: hogy... Ezt nem
0: hogy
1: tudtam,
0: nagyon, az volt az erényem, hogy hát olyan 10 perc alatt megvolt egy szentmise, mert ugye az imakönyvben nem volt benne minden, csak hogy olvasmány pont könyvéből, ez az Isten igéje, na hát így gyorsan lehetett idézőjelben misézni. Ez volt az egyik első élményem. Aztán volt egy második, ha már így belejöttem a mesélésbe.
1: Nagyon helyes.
0: Ez pedig az volt, amikor jártam általános iskolába, az említett Pannonia Szakra iskolába, és a hitoktató néni, a Komáromi Mária néni, a Jánosnak a felesége, ő egyszer az egyik hittanórán azt találta mondani, hogy kevés a pap. És semmi másra nem emlékszem a hittanórából, csak erre az egy mondatra, de ez olyan mélyen belém ivódott, hogy erre most is itt nem tudom, 25 vagy hány év után is egészen pontosan emlékszem.
1: Tehát ott a helyen.
0: És elkezdtem ezen gondolkodni, hogy mit lehetne tenni. Tehát beszélünk gyakran paphiányról, de már akkoriban is, 90-es évek első felében is téma, igen, volt ez. Mit lehetne tenni? És egy csomó minden eszembe jutott, hogy akkor ezt vagy hirdetni kellene, hogy akkor szólítsunk meg fiatalokat, akkor osztogassunk szórólapot, béreljünk ki óriás plakátokat. Tehát egy csomó kicsit mosolyogni való ötletem is támadt, míg nem csak utána, gondolkodás után, egy 5-10 perccel már gondolkoztam rajta, és akkor döbbentem rá, hogy hát mi akadálya van annak, hogy én magam pap legyek, ha már a Jóisten kisfiúnak teremtett, és nem kislánynak. És biztos voltam benne, hogy ez valami miatt lehetetlen. Mert az én szememben, tehát ne felejtsük el, egy 10 éves kisfiúról van itt szó, de az én szememben a papok, ők ilyen nagyon Istenhez közeli, már-már tökéletes, különösen ilyen szent embereknek tűntek, és én megláttam a hibáimat, a bűneimet, azt, hogy én egy egyszerű esendő ember vagyok, és úgy nem éreztem magamat méltónak erre. Tehát ez úgy visszafogott, de aztán be kellett lássam, hogy hát végül is akár pap is lehetnék, és elkezdtem ezen gondolkodni. És még egy rövid történet, nem sokkal később, 90-es évek közepén, 10 vagy maximum 11 éves lehettem. A nagymamát műteni kellett. Már nem emlékszem, hogy milyen egészségügyi problémája volt, nem volt nagyon súlyos baj, egy tervezett műtétről volt szó, de hát ilyenkor ugye aggódunk, mint jó családtagok. Hát és kitaláltam, nyári vakáció volt éppen, hogy menjünk el egy hétköznapi misére az egész család, imádkozzunk a nagymamáért, hogy jó sikerüljön a műtét. És akkoriban nem is Farkasrétre jártunk templomba, bár már ott laktunk a Sashegyen, hanem a Városmajorban a Lambert Zoltán atyának a gyerekmiséire. Ne felejtsük, hogy még a testvéreim még kisebbek voltak nálam, úgyhogy az akkoriban nagyon nekünk való volt. De hát a Farkasréti templom ott volt egy 10 perc sétányira lakásunktól. Oda mentem, már 10-11 éves nagyfiú voltam, úgyhogy nagyon élveztem, hogy önállóan közlekedhetek. Megnéztem a miserendet, láttam este 6-kor van mise, és akkor mondtam a szüleimnek, hogy hát szerintem menjünk el imádkozni a nagymamáért egy hétköznapi misére. És elmentünk. És a műtét jól sikerült, nagymamám is jobban volt, aztán nem sokkal később hazakerülhetett a kórházból. És másnap azt éreztem valahogy így belülről, hogy hát azért az nem igazságos, vagy az nem az igazi, hogyha a Jóisten, ez csak akkor fordulunk, hogyha valamit kérünk tőle, illik hálát is adni. Úgyhogy másnap, következő nap, akkor már egyedül, de elmentem a következő napi szentmisére is.
1: Ugyanoda.
0: Szüleim nélkül, testvéreim nélkül hálát adtam, és akkor megszólított egy néni, hogy nem volna kedvem minisztrálni. Hát persze kézzel-lábbal tiltakoztam, mondtam, szó sem lehet róla, azt se tudom azt, hogyan kell, úgyhogy nem minisztráltam. De a rákövetkező nap aztán valahogy mégis úgy éreztem, hogy

0: a helyem a templomban, bekopogtam a sekrestjébe, szabad-e minisztrálni, szabadott, és onnantól kezdve a Jóisten kegyelméből én azt hiszem, hogy egy ilyen különleges meghívást kaphattam a lelkemben, de szinte minden napot voltam, és minisztráltam a szentmiséken, élveztem a templomban a papok közelségét, az oltár közelségét, a hívek szeretetét, az Úr Jézus közelségét. És onnantól kezdve ez minden napjaim részévé vált, hogy nekem is voltak, hogy szakkörre mentem külön órára. Hál' Istennek jól tanultam, úgyhogy azért ki tudtam szorítani ezt az időt, hogy eljussak a szentmisére, de ez a napi fél óra, ez ott volt mind végig. És akkoriban mondták a tanáraink, hogy hát gyerekek, vigyázzatok az iskolára, ez a második otthonotok. De én ugye a lelkemben kicsit hogy tiltakoztam is, mert annyira azért nem szerettem iskolába járni, mondom, hogy hát nekem a második otthonom az a templom. Ha az iskola, az legfeljebb a harmadik.
1: Igen, valahol
0: mert ott a, igen, tehát ott a templomban, meg a plébánián ott valahogy úgy jól éreztem magam, otthon éreztem magam. És valami ott elkezdődött a lelkemben, ami nyilván így alakult, formálódott, mozgolódott, hol erősebben, hol gyengébben volt jelen, de mindvégig ott volt, hogy éreztem a hívást a papságra, és tudod, hogy van, amíg egy 11-12 éves kisfiú mondja, hogy pap lesz, akkor minden felnőtt azt mondja, hogy jaj, de aranyos pap akar lenni, na majd meggondolja magát.
1: Igen.
0: De amikor 17-18 évesen is ezt mondtam, akkor már érezték a szüleim, hogy baj van, mert hogy komolyan gondolom, és aztán engedtem is az isteni hívásnak, és így lettem.
1: De nem tiltottak tőle.
0: Nem tiltottak el tőle.
1: Szóval tulajdonképpen innen indult, és maga a főiskola az Budapesten, vagy Esztergomba, vagy hol?
0: Engem még a Paskai László bíboros, hogyha vett föl a papnövendékek közé. Aha. Mi voltunk az utolsó évfolyam, mert 2002-t írunk, 2002-ben érettségiztem, és akkor felvételiztem Esztergomban. Egy évig Esztergomban voltam, és ez pont az az év volt, amikor Erdő Péter bíboros atyát, akkoriban ugye még nem volt bíboros, érsek urat kinevezték és beiktatták, és ő aztán beszélgetett minden papnövendékével négy szem közt is, és ez alatt a beszélgetés alatt a második fél év elején akkor mondta, hogy őrülne neki, hogyha én Rómában folytatnám a tanulmányaimat. Én egy pici gondolkodási időt kértem, aztán igent mondtam, mert én is úgy éreztem, hogy ez lehet, hogy nekem való. Úgyhogy a Collegium Germanicum et Hungaricumban tanulhattam Rómában, amit még Loyolai Szent Ignác alapított, és ahol tényleg hát a magyar papságnak igen fontos alakjai tanulhattak. A német nyelvi környezet nem volt idegen számomra.
1: Meg olaszul is megtanultam.
0: Olaszul pedig ott tanultam meg, kénytelen voltam, de aztán azt a nyelvet is nagyon megszerettem.
1: Ja, és akkor jön a pappá szentelés, nem?
0: Igen. Az úgy volt, hogy 2003-ban költöztem Rómába, ott voltam 2007-ig, ezelőtt filozófiát, teológiát tanultam a Pápai Gergely Egyetemen. 2007-ben diakonussá szenteltek a Szent Ignác templomban Rómában.
1: Aha.
0: Egy évig itthon voltam a Krisztinavárosi Havasboldogasszony templomban diakonusként, és 2008. júniusában szenteltek pappá az Esztergomi Bazilikában. Évfolyam társaimmal együtt.
1: 11 évvel ezelőtt az álmod beteljesedett.
0: Igen, igen, és nagyon boldog voltam. Egy epizódot elmesélhetek? Bocsánat.
1: Mondjad már.
0: A történet, hogy egy momentum, mert sok minden megmaradt persze a szentelési szertartásból, sokan akkorra tudnak meg, amikor a földön fekszenek a minden szentek litánia alatt a teljes önátadás jeleként. Ekkor szoktak az anyukák is sírni. Bennem egy más jelenet maradt meg legélesebben, legemlékezetesebben, ez pedig az engedelmesség ígéret volt, amikor egyesével odatérdeltünk a bíboros atya elé, kezünket a kezébe tettük, és ő megkérdezte, hogy ígérsz-e engedelmességet nekem és utódaimnak, és erre azt válaszoltuk, hogy ígérek. És amikor elhangzott köztünk is, Erdő Péter és én köztem ez a párbeszéd, akkor így spontán, így nem tudom, ez nem előre eltervelt volt, de mondtam, hogy ígérek, és hozzátettem, hogy köszönöm. Mert valahol ez lemondás a saját akaromtomról, hogy én engedelmességet ígérek, de valahol egy óriási olyan felszabadultságot is éreztem, az Isten és az egyház kezében leszek, és hogy én jól érzem magam ebben, és hogy ezt örömmel teszem. Ez érdekes volt.
1: Igen, örülök neki, mert végül is azért minden ilyen téged és a te életed érintő részletet nem ismertem, de azért mindig érdekelt, ahányszor találkoztunk, mindig barátsággal megöleltük egymást. Tehát valahol az, amit ahová kezdted, hogy boldog pap vagyok,
0: Igen.
1: ez az arcodon van. És azért ez azt jelenti, hogy olyan sugárzást adhat a hívek számára és mindenki számára, hogy szintén, hát én pedagógus vagyok, és én azt mondom, hogy a csillogó szemű gyerekek azok adják vissza azt, amiért vagyok. De gondolom hasonlóképpen gondolkozz te is, és nem gondolkodott gyakorlod is. Az első igazi munkahelyed idézőjelbe az hol volt?
0: Hát papszentelés után, élek szépen, akkor még visszakerültem Rómába, még további tanulmányokra, és hát igen, izgalmas kihívás volt, hogy már úgy tényleg úgy vágytam arra, hogy emberek közé menjek, emberekkel foglalkozzak, de hát az volt a feladat, és ezt tudtam előre, tehát ez nem volt meglepetés, benne volt a tervekben, hogy én akkor még szakosodjak, specializálódjak, és akkor erkölcs teológiából szereztem licenciátusi fokozatot az Alfonziana Egyetemen, ami a Lateráni Egyetemhez tartozik. Ez 2 évig tartott, 2008-tól 2010-ig, és akkor már tényleg nagyon vártam, hogy plébániára kerüljek, míg nem egyszer csak kaptam egy SMS üzenetet Kovács Zoltán atyától, aki jelenleg az Esztergomi Papnevelő Intézet rektora, akkoriban érseki titkár, hogy azt írja nekem, hogy Laci, vigyázz, mert ha igazak a hírek, akkor egy nem egyszerű helyre fogsz kerülni. Na most ez azt váltotta ki belőlem, hogy úgy elkezdtem gondolkodni ezen, hogy hát vajon hova kerülhetek, és emlékszem, majdnem egy fél éjszakán keresztül bújtam az internetet, és megnéztem az összes plébániát az egyházmegyében, ahol káplán van, hogy mert hát gondoltam, hogy egy olyan plébániára kerülök, ahol szoktak káplánok lenni, hogy hát vajon melyik lesz az a hely, amelyik ilyen nagyon nehéz, és végül is úgy végignéztem a plébániákat, és úgy az volt bennem, hogy hát én mégis bárhova szívesen megyek, nincs ezzel semmi probléma, nem tudom, hogy most konkrétan hol milyen akut nehézség van, még kicsit olyan megtisztelve is éreztem magam, hogy lám, valahol van egy nehéz helyzet, és oda engem küldenek, míg nem aztán jött egy másik SMS, a már szintén emlegetett Szederkényi Károly atyától, aki gratulált érseki szertartói kinevezésemhez, amiről először sem tudtam, hogy az mit jelent, vagy hogy mit kell csinálni. Aztán egy-két telefon után kiderült, hogy hát az elképzeléseimmel ellentétben nem templomba kerültem, plébániára, hanem Erdő Péter bíboros úr mellé kerültem központi szolgálatra, úgyhogy a következő 6 évben, 2010-től 2016-ig voltam szertartó, titkár, irodaigazgató helyettes, és bíboros úr munkáját segíthettem.
1: Na erről fogunk majd azért beszélni, mert ezek azt jelenti, hogy bekerültél az élet igazi süreibe, az egyháznak azon majdnem naponta különböző kihívásokra való válasz, vagy párbeszéd, vagy az én hobbim a párbeszéd.
0: Igen, is, igen, igen.
1: Amiben belekerültél, mert végül is óhatatlanul ott voltál az első számú ember mellett, akivel azért sok-sok kapcsolaton keresztül azért te is sok információhoz jutottál. Tulajdonképpen ez, mondtad, hogy Szederkényi Károlytól kaptad. Miért pont őtől?
0: Valószínű, hogy esperesként ő már értesülhetett erről, és hát ő a bérmapám is, és akkor gondolta, hogy így tájékoztat erről, hogy
1: ugye
0: mit tud.
1: Gondoltam, hogy talán valóban tényleg onnan mondjuk a főutca 60-ból, jól mondom?
0: A Uri utca 62.
1: Uri utca, bocsánat, igen, igen. Uri utca 60-ból jött, de nem onnan jött akkor.
0: És hát átételesen, igen.
1: Átételesen. Jó, hát így mondod, valóban Szederkényi Karcsi nem csak Farkasréten, hanem azóta is hát nagy szeretettel emleget is, meg egyáltalán tudom, hogy nem csak a bérma apai, hanem a emberi jó kapcsolat is egymást segítve csináljátok azt, amit most már új feladatként te is plébánosként is csinálsz, amit hát ő gazdag réten a László atya után
0: így van,
1: vett át, és megújított sok mindent. Mire emlékszel arra, amit azt mondod, hogy az első szertartói feladat, mit kellett megtanulnod? Hát ugye azt nem tanultad meg Rómába.
0: Nem, ezt ott nem tanították hát meg. Hát szerencsére, hát azért liturgikát tanítottak, meg így az, hogy szeretem a szertartásokat, a liturgiát, tehát hogy minisztráltam régebben, meg azért Rómában ott a Germanikumban is volt egy évig, hogy ilyen feladatom, hogy szertartói feladatok, tehát volt, hogy egy diakonus szentelésnek én voltam a felelős, a Ternyák Csaba, akkoriban még a
1: hát igen,
0: klérus kongregáció titkáraként jött, tehát az Ilgezu templomban szerveztem egy diakonus szentelést, amikor Ternyák Csaba érsek úr 2 magyar diakonus szentelt, azt előkészítettem, tehát valamilyen fajta tapasztalatom tudásom azért már volt, de igazad van, ezt nekem soha nem tanították meg, és hát részben autodidakta módon, részben az elődeim segítségével, tehát a Süllei Laci, ahogy csinálta, Kovács Zoli atya, ahogy csinálta, próbáltam belerázódni, próbáltam belejönni, és hát előbb-utóbb aztán kidolgoztam így a saját módszeremet, például nekem nagyon fontos volt, hogy mindig, hogyha a bíboros úr valahova ment szertartást bemutatni, ugye mindig azért előtte felvettem a kapcsolatot az ottani házigazdával, mindig beszéltem a pappal, és ez egy nagyon részletes, tehát egy fél, háromnegyed órás telefonbeszélgetés volt általában, ahol azért kitértünk minden részletre, hogy ott a helyszínen aztán minél kevesebb meglepetés legyen, és olajozottan, szépen, tényleg méltón legyen, működjön ez a szertartás. Ez nem voltak nagy események, tehát például boldoggavatások a Scheffler János és Szatmár Németiben, akkor a Sándor István éjt Budapesten, vagy komoly látogatások, pátriárkák jöttek, vagy az augusztus 20-ai Szent Jobb körmenet szervezése. Na most hát ezekbe is belecsöppentem, na most nyilván volt is egyfajta rutin az egyházmegye más munkatársai által végzettek alapján, de hát azért ezt nekem is akkor itt újra meg kellett tanulnom, átnézni, hoztam be talán új javaslatokat is, hogy mit, hogyan lenne jó megszervezni, és valahol ezt egy szép feladatnak és kihívásnak tartottam, hogy hogyan tudnánk ezeket úgy megcsinálni, hogy a liturgia szép legyen, a híveknek pedig lelki gazdagságot
1: adja. Meg neked is sikerélmény azért, akárhogy veszük be, végül is egy új feladatnak nem mindegy az ember lelkiismerete szerint hogyan tudott eleget tenni. Egy kis szünetet tartunk most, és utána folytatjuk tovább a beszélgetést.

0: Kedves hallgatóim, folytatjuk tovább Monostori László atyával a beszélgetést. Ott hagytuk abba, hogy égői szertartóként, nem plébánia, hanem szertartóként kezdted el a nem könnyű munkádat, egy nem mindenki számára ismert, mi is az, hogy szertartás. Erről esetleg, ugye mondtad, hogy Süllei László volt elő, aki ugye Paskai Biboros úrnak is, meg Erdő Péter Biboros úrnak is szertartója volt. Aztán
1: Igen.
0: különböző funkciókat ellátott most ugye a Mátyás templom
1: Így van.
0: plébánosaként. Meg hát nem tudom, általános helynöke még vagy nem, de végül is
1: Igen,
0: ezt is,
1: az is
0: ezt
1: általános
0: is
1: helynök,
0: ellátja.
1: abszolút.
0: Úgyhogy ő is eljutott egy olyan pozíció, hogy eljutott a plébániák.
1: Nem
0: is,
1: nem, 17 év után.
0: 17 év után, és nem is olyan könnyen. És ráadásul valóban egy olyan, amelyik kiemelten kezelt, és nemzetközileg is híres templomról van szó. Végül is ez a szertartás, amikor azt mondod, hogy az emberek látják a mise közben, hogy megjelenik a miséző főpap, és te időnként leveszed a süveget, vagy visszateszed, majd ezek mihez kötődnek? A liturgia egyes részleteihez, de hát nem mindenki tudja, úgyhogy ez egy kicsit ilyen vallási ismeretterjesztés.
1: Igen,
0: is.
1: Így van, hát szívesen mesélek erről, például van, hogy gyerekek megkérdezik utána, hogy miért volt különböző sapka a bácsin. Tehát,
0: így
1: hogy
0: van.
1: Most bocsánat, hogy ennyire gyerek
0: szóval
1: kérdezem meg, csak tényleg, hogy lássuk, hogy ez abszolút nem evidens. Onnan kezdeném, hogy a püspök, amikor a szentmisét bemutatja, akkor van olyan része a misének, amikor semmi nincs a fején.
0: Igen.
1: Ez pedig a szentmisének az a része, amikor az átváltoztatás történik, amikor a kenyérből Krisztus teste, a borból pedig Krisztus vére lesz. És ez a legnagyobb tisztelet, az alázat kifejezése, hogy semmi nincs a fején. Aztán amikor könyörög, amikor imádkozik, akkor egy úgynevezett pileólus, egy kicsi, szerény, kerek fejfedő van a fején, tehát nem a díszes süveg, hanem egy kerek fejfedő. Ennek a színe jelzi részben a rangját, tehát a püspököknek lila, a bíborosoknak piros, a szentatyának pedig fehér színű ez a sapkája. A pileólus, ez, mint említettem, a könyörgésekkor, imádságokkor van a fején, és végül, amikor a püspöki hatalmát úgymond gyakorolja, tehát például a prédikáció alatt, amikor tanít, vagy amikor a bérmálás szentségét kiszolgáltatja, vagy amikor papot szentel, akkor van rajta a süveg, illetve az elején meg a végén ugye a be- és a kivonulásokkor. Tehát, hogy ezek a liturgián belül az egyes funkcióknak egyfajta megjelenítés.
0: Ez kell neked, hogy is elősegíteni.
1: Igen, igen, igen. Meg hát, hogy mondjam, tehát a főpásztor, vagy egyáltalán, hogyha van tényleg egy nagy mise, van mondjuk tévéközvetítés, vagy egyszerűen csak sok a hívő, meg hát mindig egy másik helyszínen vagyunk gyakran. Tehát, hogy menni kellett ott vinni a felszerelést, az eszközöket, a kellékeket, a liturgikus ruhákat, hogy ezeket mind előkészíteni, akkor minden a megfelelő időben ott legyen, ahol lennie kell, összedolgozni a helyi asszisztenciával. Tehát kicsit ilyen asszisztensi feladat ez talán, így mondom, hogy minél több hallgató megértse, tehát én voltam az, aki a fogorvosnál az asszisztens, aki a kezébe adja a megfelelő pillanatban a megfelelő eszközt, azzal a különbséggel, hogy ezt szóbeli kommunikáció nélkül kellett, hiszen a bíboros úr, amikor a szentmisét bemutatja, akkor a legritkább esetben fordul oda, hogy add már ide ezt vagy azt, mert az nem olyan szép, ha közben ott susmorgunk, hanem ezt nekem ki kellett találnom, meg előre gondolni rá, hogy minden a
0: minden
1: megfelelő helyen legyen. Így van, meg hát segíteni őt, de ez egy szép feladat.
0: Nacikám, és mikor a pásztorbotot mikor kell a kezébe adni, és mikor kell elvenni?
1: A pásztorbot is hasonló a süveg használatához, a bevonulásnál, kivonulásnál mindenképp, akkor, amikor a püspöki hatalmát gyakorolja, illetve sok főpásztor a tanításkor, a prédikációkor is kezében tartja, de például Erdő Péter bíboros atya, ő azt azért szokta mellőzni, hogy legyen szabad keze, hogy a jegyzeteit kezelje.
0: Igen.
1: Tehát azt mondjuk főleg, hogyha valaki fejből beszél például, akkor gyakran fogják a pásztorbotot, de hát Ferenc pápa sem fogja mindig. Úgyhogy ebben van az illető főpásztornak is egy szabadsága.
0: Igen, tehát nem kötelező nem, a pásztorbotot minden ilyen alkalomkor kézbe venni, de kibe az természetesen. Igen, hát végül is ezeket kérdezhetik a te gyerekeid is, már idézői, akkor, hogy mi miért történik akkor, és hát te persze ebben milyen szerepet játszol. Na most ugye ez a szertartóság, ez meddig tartott?
1: Ez a szertartóság, ez tulajdonképpen 2014-ig tartott, amikor is Kelemen Imre atya, a mostani egyházmegyei irodaigazgató, váltotta a Kovács Zoltán atyát. Mivel ő liturgiát is tanult Rómában, ő neki mélyebbek az ismerete, így kézenfekvő volt, hogy ezt ő vigye tovább. Én pedig irodaigazgató helyettesként és titkárként, de hát tulajdonképpen ugyanannál az íróasztalnál ülve és a feladataim nagy részét hasonló módon ellátva, csak egy másik posztban, egy másik elnevezéssel folytattam a bíboros atya tevékenységének a segítését.
0: Tehát ugyanúgy segítetted az előkészületeket?
1: Így van. Tehát, hogy a szertartások ugye az azért a bíboros úr tevékenységének csak egy része. Időben tekintve egy aránylag kis része, hiszen titkárként, mert az is voltam, ott azért sokkal sokrétűbbek voltak a feladatok, nem ennyire speciálisak, hogy akkor csak a szertartások, hanem akkor tényleg az egyes megbeszélések előkészítése, a vendégek fogadása, az időpontok egyeztetése, a teljes levelezés kezelése, az e-mailek, a telefonhívások, akkor a különböző bizottságok munkáinak az összehangolása. Tehát tulajdonképpen, mint egy személyi asszisztens, aki az ő programjait szervezi, az ő megbeszéléseit előkészíti, aki neki háttérinformációkat gyűjt, aki előzetes megbeszéléseket folytat. Tulajdonképpen a teljes főpásztori tevékenységét próbáltam segíteni az én szerény eszközömben.
0: Ez már mint titkár.
1: Így van.
0: Előtte iroda igazgató helyettes voltál, és utána titkár, vagy előtte titkár, és utána lettél.
1: Kicsit párhuzamosan folyt ez. Szertartó voltam, aztán lettem titkár,
0: ja, igen,
1: és akkor végül lettem iroda igazgató helyettes, de az úgy lettem, hogy titkár is maradtam.
0: Tehát,
1: hogy ez így, hogy mondjam, az egyházban ez többször előfordul, hogy így a feladatok azok nem úgy van, hogy eddig ezt csináltad, most csináld azt, hanem eddig ezt csináltad, csináld továbbra is, de még csináld ezt is, tehát hogy kicsit így több lett a feladat
0: idővel. Nem érdekes, amit mondasz, mert sokan megkérdezik, hogy egy ilyen, mondjuk egy bíboros vagy egy főpap környékén hány ember szolgálja őt. A legmagasabb rangú papról lévén szó, ennyiféle feladattal és kötelezettségek, hány ember van, aki segíti a munkáját, ebben mindent beleértem, akár a médiával való kapcsolattól kezdve, vagy akár a gépkocsi vezetésig is, vagy bár. Hány ember van mondjuk így az Úri utca 60-ban, aki ezt a feladatot látja el, természetesen nem mindig a bíboros mellett, hanem annak a különböző feladatoknak a végrehajtásával, vagy közreműködésével.
1: Igen, hát szerintem a szám az nem olyan nagy, sőt, szinte megdöbbentően kevés. Én úgy gondolom, hogy itt egy 30-35 főről beszélhetünk, akik viszont hát rengeteg mindent csinálnak, hiszen az egész egyházmegyének a gazdasági szervezését, aztán az építészeti ügyeket, aztán a programok szervezése, a titkárság, a helynökség, az érseki bíróság, a primási bíróság, a hitoktatás, és akkor még nem beszéltünk a technikai személyzetről, meg kell portás és takarító is. De én ebben 30-35 főben már mindenkit beleszámoltam.
0: Én most is megköszönöm bíboros úrnak, hogy akkor, amikor 2000, hát nem tudom, talán 4-ben elindult a vallási ismeretterjesztő magazinnak a úgymond hát szerkesztése, akkor én azt kértem tőle, ez a Stáció nevezetű színes magazin, ami sajnos most már nem működik, hogy delegáljon az egyház is, mert egy ilyen társadalmi szerkesztőbizottság a különböző egyházak, hogy ez minél több információt adjon az olvasóknak, számoltam elsősorban a diákoknak, időseknek, szociális otthonokba, kollégiumokba, mai napig is egy színes magazinról van szó, és pillanatokon belül azt mondta, hogy Tóth János Csabát nagyon szívesen, hiszen az volt neki az úgynevezett sajtófőnöke, most nem tudom másképp.
1: És ő mind a mai napig. Tehát,
0: és mind a mai napig is. És aki valóban tényleg benne volt abba, amit mások számára el lehet mondani, és ami kötődött akár az egyház egészéhez, vagy a személyhez, akinek közvetlen a ilyen értelme az. És óriási média kapcsolata volt. Tehát sokat jelentett az, hogy de el ne csaljátok! És tényleg valóban a többi egyházzal együtt közösen tudtuk csinálni, és sajnálom, hogy ez megszűnt, tudnék azokban. Evidenciák voltak benne. Nem olyan, hogy amit azt jelenti, hogy utána el lehet dobni, mint egy napi lapot.
1: Hanem érdemes volt megtartani.
0: Hát persze, mert olyan témák voltak benne, mondjuk azt mondom, hogy a 48-as szabadságharcban egyházak részvétel. Ezt valaki egyszer megírja, ez akkor is igaz, hogyha 20 év múlva olvas el.
1: Igen.
0: Vagy mondjuk a zsidó képviselőtől kértük, hogy írja, mi az, hogy kóser. Tehát vallási ismeretterjesztés.
1: És ilyen alapismeretet is részben, hát ami hát szinte után... egy ilyen utána nézni, szinte kézikönyv lehetne, igen, hogyha nem folyóirat formában.
0: Ezeket nyugodtan, a feleségem egy négy évig működött születésnapi ajándékomra beköttette az egészet, úgyhogy nekem megvan az összes. De sok helyre eljutottunk, és utána, amikor már sajnos már nem volt támogatás a kormányzat részéről, akkor ez megszűnt, pedig ez egy szenzációs. Még arra is gondoltunk, hogy a remitendákat hogy juttassuk el a kollégiumokba és szociális otthonokba.
1: Uh-huh. Értem, hát biztos nagy munka lehetett. De hát innen is látszik, hogy a sajtó, a média, hogy ez azért fontos.
0: Óriás.
1: Tehát én úgy gondolom, hogy nekünk, katolikusoknak ez kötelességünk használni ezeket, ezeket az eszközöket ahhoz, hogy hirdessük az örömhírt, hiszen nyilván jó, hogy eljutunk szemtől szembe is emberekkel, de ahhoz, hogy minél több embert elérjünk, jó, hogyha tudunk szólni olyan rétegekhez is ezek által, akik esetleg nem jönnek el a templomba.
0: Így van.
1: Ezért ülök is most itt
0: egyébként. És ez azért jó, és azért van ez a sorozatom is, hogy aki ezt megnézi, és találkozik veled és hasonló, valóban az ember szolgálatára hivatott élményekkel tele életpálya példákat adó emberekkel, akkor így is lehet gondolkodni, és nem csak a mindennapi sztorit kereső sajtóból az, hogy ki mit mondott, hanem megtudni az igazat, hogy végül is milyen funkciója van ekkor, akkor, amakkor, és ennek a szolgálati része. Ez soha nem hatalom, hanem szolgálat ez az alap. Van. És ez nem mindegy az, hogy ilyen mosolygó arccal mondja valaki, tudni hitelessé válik, vagy elmond egy történetet. Úgyhogy, na, tehát itt végül is ugye ezzel nem fejeződött be az a te ugyan fiatal korod ellenére is azért a te munkálatod, mert ő is itt azért jelentős, hogy is mondjam, kapcsolatot tudtál kialakítani. És hát aztán előbb-utóbb a te úgymond, hát vágyad is megvalósult. Ez mikor történt?
1: Arra gondolsz, amikor lett igazi templomom, lett igazi közösségem, van plébániám. Én úgy gondolom, hogy az én személyes papi hivatásom lényegéhez tartozik hozzá, hogy emberekkel foglalkozzak. Tehát amikor akár gimnázista koromban, vagy akár a kispapi évek alatt megkérdezte tőlem valaki, hogy miért szeretnék pap lenni, akkor a válaszaim között mindig a legelső helyek egyikén ott volt, hogy én ezt szeretnék emberekkel foglalkozni, és embereket a Jóistenhez vezetni, segíteni őket, hogy megtalálják életük értelmét, hogy jó életük legyen, hogy a hitükben mélyüljenek. Sokféleképpen meg lehet fogalmazni, de a szíve az egésznek az mindig ott volt, hogy emberekkel foglalkozni. Úgyhogy én kértem is a bíboros atyát, hogy hát ha az egyház érdekeivel ez nem ütközik, akkor azért erre biztosítsa
0: előbb a lehetőséget.
1: És akkor 6 év után ez a kérésem meghallgatásra talált, és azóta én úgy érzem, hogy a helyemen vagyok. Én úgy érzem, hogy...
0: Mondjad azért, hogy hol vagy, mert nem mindenki tudja.
1: Igen, én Újlipótvárosban, itt Budapesten a Szent Margit templomban, amit sokan Leheltéri templomnak ismernek. Én most már azért kerülöm ezt az elnevezést, mert éppen néhány hónappal ezelőtt a fővárosi közgyűlés megváltoztatta a templom előtti tér elnevezését, és most már Szent Margit térnek hívják a Leheltérnek ezt a részét.
0: Ezt nem tudtam, de ez jó.
1: Nagyon nagy öröm volt, hogy a kezdeményezésünkre ez megvalósulhat.
0: És hát ha valaki a Váci úton végigmegy, akkor lát egy neoromán kéttornyú templomot, hát ez a te.
1: Ez az a templom, ez a te háza, amit sokan ismernek kívülről, mert ugye hát a Váci úton azért mindenki néha elautózik szerintem, aki a fővárosban lakik, vagy megfordul. És hát belülről is érdemes megnézni a templomot, mert gyönyörű. És amit én magam sem tudtam azelőtt, mert oda kerültem volna, hogy ide milyen sok ember jár. Tehát, hogy eddig volt 6 mise vasárnap, most bevezettünk egy 7-et, mert nagy igény van rá, hogy azért 1500-an megfordulnak ott minden vasárnap, jönnek közelről, távolról, nagyon jó a közlekedés, metró megálló, ott a nyugati pályaudvar, a West End, a piac, óriási ház, aki rengetegen laknak ott, és nagyon örülök neki, hogy most részben azért is megkészülünk a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra, de ez nem csak egy ilyen középtávú projekt, hanem ezt folytatni fogjuk később is. A templom egész nap nyitva van, tehát bármikor be lehet jönni, reggel 6:30 és este 7 között imádkozni, elcsendesedni, töltekezni, és úgy gondolom, hogy mi papok is jól tesszük, hogyha adunk erre lehetőséget, mert hiába panaszkodunk, hogy nem jönnek a hívek a templomba, hogyha zárva van a templom, akkor nem tudnak bejönni.
0: Hány segítőd van?
1: Vannak sokan, tehát hétfőn délelőttöként tartunk a munkatársakkal megbeszélést. Van egy papi segítőm, a káplán atya, a Lakatos Bence atya, illetve civil munkatársakból is, hát egy tucatnyian segítik a munkámat, plusz még az önkéntesek.
0: Ezek diakonusok vagy is?
1: Nem, ők nem felszentelt emberek, vannak köztük áldoztatók,
0: igen,
1: hanem akik ott az irodai munkát segítik, tehát közösségszervezők, programszervezők, rendezvényszervezők, anyagkönyvvezetők, sekrestyében akik szolgálnak, illetve orgonisták, zenészek is.
0: Mikor lett esperes?
1: Nem olyan régen, nagy meglepetésemre, mert én nem is gondoltam arra, hogy én lennék az esperes. Elődöm a Szent Margit templomban is, és az esperesi székben is, Várnai Péter atya, ő betegség miatt nem tudta folytatni a szolgálatát, és hát megüresedett így módon az esperesi hely, mert lemondott erről egészségügyi okok miatt, és amikor összegyűlt az esperes kerület papsága, hogy válasszunk utódot, akkor megmondom őszintén, tehát az én nevem, én nem gondoltam úgy, hogy egyáltalán felmerül, hanem már viccelődtünk is egymás közt, hogy na vajon mikor gyűlünk össze, hogy megválasszuk a Kálmán Antal atyát, aki a béketéri Szent László plébánia plébánosa. De aztán mégis valahogy így adódott a legnagyobb meglepetésemre, hogy a cédulákon, mert ez egy titkos szavazás, ott az én nevem szerepelt, és hát nem törekedtem én erre soha, meg nem is számítottam rá, de úgy éreztem, hogyha a paptestvéreknek ez a szándéka, vagy ezt a bizalmat így megelőlegezték felém, hogy akkor elvállaltam ezt a feladatot.
0: Neked az esperesi körzetedben van-e egyházi iskola? És ezekkel neked milyen a kapcsolat?
1: Van, egy egyházi iskola van, mégpedig a 13. kerület egyetlen katolikus iskolája, amely a Kolping katolikus
0: ja,
1: iskola,
0: Kolping,
1: ahol ugye a Kosisza fenntartó, tehát mondjuk ez egy másik jogi személy, mint az EKIF, aki az egyházmegyei iskolákat rendezi, de abszolút katolikus iskola, tehát olyannyira, hogy ott minden hónapban minden gyerek szentmisén vesz részt, hetente van imádság, mindenki kötelezően hittan tanul, és hát az egész szellemiség az katolikus, és ilyen módon történik az oktatás-nevelés. Én magam ott lelkiigazgató is vagyok, ez azt jelenti, hogy szervezek továbbképzéseket, lelkinapokat a tanároknak, rendszeresen bejárok az iskolába, a gyerekekkel is élő kapcsolatom van. Épp most pár nap múlva szalagavatóbálban fogom megáldani a szalagokat.
0: De
1: vannak köztük olyan diákok, akit még én is taníthattam hittanra. Néhány éve még rendszeres hittoktatást is vállaltam.
0: De most nem tanítasz ott
1: hittan. Rendszeresen hittan most a káplán atya tanít, a Bence atya. Én viszont így más módon, tehát a lelki élet szervezésével segítem az ott folyó munkát.
0: A világi hittoktatótok mennyi van?
1: Vannak többen is óraadók, hiszen állami iskolákba is járunk hitoktatni, illetve most nem olyan régóta van egy főállású hitoktatónk is, aki úgy gondolom, hogy nagyszerű, hogy van, mert segít megszólítani a fiatalokat, nem csak az általános iskolás korosztályt, hanem a nagyobbakat is, és nagy nagy örömünk, hogy tényleg sok gyerek és sok fiatal van, akik nem csak az iskolában járnak itt arra, hanem valamelyik hétköznap eljönnek a templomba is, és ott tudunk velük közösséget építeni és együtt lenni, és
0: ezek a világi hittatók, ezek zömepedagógus vagy is?
1: Zömepedagógus, sőt, tulajdonképpen mindenki pedagógus, mert hogy ez egy előfeltétel. Néhány olyan csoportvezető van, akik önkéntes alapon egy-egy csoportot vezetnek, akik nem pedagógusok. De ezek általában vagy valamilyen különleges, speciális csoportok, mondjuk egy bibliakör, vagy a
0: igen,
1: Babamama klub,
0: igen,
1: vagy a Karitász, ahol nem pedagógusok vezetik a csoportot, de ahol konkrétan a szűk értelemben véve hitoktatás folyik, ott pedagógusokkal dolgozunk.
0: Neked úgy tudom, hogy a regnumosokkal is van kapcsolat.
1: Mi az, hogy hiszen erre még nem is volt időn kitérni, hogy én a Regnum Marianum közösségben nőttem fel, tehát a plébánia és a családom és az iskoláim mellett a Regnum Marianum közösség is abszolút meghatározta egész életemet. Olyannyira, hogy amikor pap lettem, akkor nem is volt kérdés, hogy természetesen én papként is regnumi vagyok, az maradok. Aztán ott is kicsit az előbb emlegetett esperes választáshoz hasonlóan óriási meglepetésemre egyszer csak beválasztottak a vezetőségbe, illetve most 2 éve én vagyok az országos vezetője ennek a közösségnek, az úgynevezett házfőnök, úgyhogy jelenleg valamivel több mint 2000 gyerekkel és fiatallal foglalkozunk, kis csoportos nevelésben, főleg Budapesten és környékén, de most már távolabb is, többek között Sopronban, akiknek a hitéletét, az egész személyiségét, annak a fejlődését igyekszünk elősegíteni, képzett vezetők és kiscsoportos foglalkozások segítségével.
0: Tehát végül is a Zoborhegytér 18-ba lévő Hajnal György atyát is, kanonokot is jól ismertet, hiszen ő is a regnumnak. Hát azt mondom, hogy a felrobbantó regnumnak utód intézményeként azért ő mindig is az volt, és így ő vele is.
1: Hogy ne ismerjük egymást, volt, úgyhogy... igen, mi is ismerjük egymást, nem olyan régen felköszönthettem Gerekpapi jubileuma Gyémánt miséje alkalmából. Igen. Ő most már nyugdíjas, de az utóda, a Molnár Lojzi atya, az mindenki így ismeri Lojzi atya. Így van, akkor ezek szerint őt is ismered, na ő van most az Zoborhegytéren, úgy gondolom, hogy kiváló munkát végez.
0: Úgyhogy, sőt, egyszer meghívtak a regnumosok egy ilyen beszélgetésre, akkor te nem tudtál ott lenni.
1: Igen.
0: Hogy hát egy picit az állam-egyház kapcsolatok alakulásának, hanem is 30 évéről, hanem egyáltalán alakulásának történetiségéről. Örülök, hogy sok közös ismerősünk van.
1: Van, van, és még hát, hány lenne, ha lenne időnk itt szóba hozni.
0: Ha elkezdenénk ezeket. Hát igen, igen, igen, igen, sok helyen.
1: Ilyenkor fogunk. Döbbenünk rá, hogy nem is annyira nagy ez a mi kis világunk.
0: Azt hadd kérdezem, ugyan ezek kényes kérdések, de hát nem a kényesség miatt, hanem az, hogy végül is egy-egy templom hitéleti tevékenységet ellátó, és most nem a közfeladatokban van részvétel, ezt hogyan oldod meg finanszírozásra? Hogy van ennek a finanszírozás?
1: Szinte kizárólag a hívek adományaiból. És az az érdekes, hogy ez gyakran maguk a hívek sem tudják. Tehát, hogy sokan azt gondolják, hogy nem tudom itt a papokat, vagy az alkalmazottakat, vagy a rezsiköltségeket, hogy tehát ez biztos az állam fizeti, vagy az egyházmegye fizeti, de nem ez a helyzet itt Budapesten, hanem jó néhány olyan nagyon kicsi plébánia, amelyik tényleg a saját rezsiköltségét sem tudja kitermelni, ott az egyházmegye ad egyfajta segítséget, de alapvetően Budapest plébániainak a túlnyomó többségében ez a helyzet.
0: Önellátó.
1: Önellátónak kell lenni, és ez a jövő. És ez a jövő, és köszönöm is a kérdést, mert örülök, hogy erről is tudunk beszélni, mert úgy gondolom, hogy ez jó, hogyha tudatosodik mindenkiben, hogy az egyház mi vagyunk, és hogy az egyház az nem csak a papok, vagy csak a hitoktatók, vagy csak a püspökök, hanem akiknek fontos az, hogy legyen templom, hogy van hova oda menni, hogy legyen vasárnapi szentmise, legyen keresztelő, legyen temetés, legyen esküvő, legyen hitoktatás, hogy fontos, hogy összedobjuk azt, ami szükséges, mert itt senki nem meggazdagodni akar, hanem létezni szeretnénk, és nekünk is fontos, hogy akik dolgoznak, hogy akkor az ő megélhetésüket biztosítani.
0: Nektek is van alapítványotok, ugye?
1: Nem, nincsen nekünk. Tehát mi nektek tényleg a... Mi a hívek?
0: Mert ugye az élünk. Alapítvány, egyház is létrehozhat alapítványt, és ide a személyi jövedelemadó egyik százalékából lehet, a másik ugye az a 0011-be megy, hogy abból kapsz, vagy nem kapsz, az mindig attól függ, hogy...
1: Az a nagy kalap, tehát, hogy az egyház megyénél köt ki végső soron, igen. Mert a Magyar Katolikus Egyház ezt szétosztja egy bizonyos arányszám alapján az egyház hát, megyék között.
0: Kulcs, meg nem
1: így
0: tudom.
1: Van. És akkor ott, hogy például valamilyen felújításra van szükség, vagy valamilyen nagyon komoly beruházásra, akkor lehet abból kérni, és akkor az egyház megy eldönti, hogy ad erre pénzt, vagy nem ad. De ez akkor egy külön
0: egyáltalán,
1: történet. De ez nem a működésre fordítva.
0: 45-ben, amikor elkobozták az egyházi vagyont, akkor ennek a templomnak volt valami, amiből tudott, volt valami kis vagyona, amiből tudott annak bevételéből működni, vagy nem hiszem, hogy volt.
1: Nem volt, tehát, hogy a plébánia épületet a 60-as években a kommunisták felrobbantották, az Alig utca sarkán állt, a metróépítés is közrejátszhatott, és végül hát ilyen, akkoriban ezt hogy mondták, ilyen tanácsi bérlakások, ugye van egy ilyen kifejezés, hogy ezt adtak helyette, és mind a mai napig egy 90 lakásos társasházban működik a plébánia, annak az első emeletén, két egybenyitott lakásban.
0: De ott valami bevételt azért tudsz abból, ha a szolgálati lakást ki tudod adni, vagy nem a tulajdon?
1: De tulajdonosok vagyunk, de pont ellenkezőleg, mert nekünk is szükségünk van a helyre, és épp az, hogy most az egyházmegye segítségével vásároltunk még egy lakást ebben az épületben nem olyan régen, hogy több hely legyen a közösségnek, hiszen nincsen plébánia épület, így most amire leginkább szükségünk van az, hogy legyen olyan hely, ahol a templomon kívül össze tudunk gyűlni, és tudunk találkozni a hívekkel.
0: Aranyos Lacikám, nagyon köszönöm, hogy együtt lehettünk, és az élete fiatal életpályádnak a mások által megismert, adhat egy példát, hogy így is lehet valóban az emberek szolgálatát valóban a töltekezés érdekében, és nem a költekezés érdekében is ellátni. Úgyhogy ehhez a nagyon nehéz és szép munkához mindig is legyél boldog pap, mint ahogy kezdtük a beszélgetést. Még egyszer köszönöm.
1: Köszönöm a meghívást Isten áldásával.
2: Kedves hallgatóink, Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsorát hallották.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Ökumenikus lelkészi és munkatársi missziói konferencia Réf Fülöpön. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Missziói és Evangelizációs Bizottsága az idén június 22-e és 26-a között rendezi meg Réf Fülöpön az Ökumenikus Lelkészi és Munkatársi Missziói Konferenciát. A jelentkezési határidő május 11-én hétfőn tegnap volt, de most meghosszabbították június 9-éig. A helyszín Réf Fülöpön az Ordas Lajos Evangélikus Oktatási Központ a Füredi út 1-ben. A konferencia lényege, hogy a mindennapos szolgálaton és az egyéni személyes biblia tanulmányozáson túl egy tematika mentén fölépített felkészítőn a kötött előadások mellett kötetlen beszélgetések és tapasztalatcserék alakuljanak ki az 5 nap folyamán. A konferencián az ige tanulmányokat, a délelőtti előadásokat és a csoportfoglalkozásokat református, evangélikus, baptista, pünkösdi, metodista és ortodox lelkipásztorok tartják. Az év központi igéje és témája a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta a Máté 16-18 alapján. A Szent Poézis Néma Hattyú. Berzsenyi 250 konferencia. Az irodalmi magazin következő lapszáma az idén 250 éve született Berzsenyi Dániel életművével foglalkozik. A lapszámot előkészítő konferenciát május 30-án rendezik meg a Soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnáziumban. Az irodalmi magazin folyóirat a jeles évforduló alkalmából a klasszikus költő életművének újra gondolására vállalkozik. Az emlékévhez kapcsolódó ünnepi konferencia és az összeállítás célja, hogy friss szempontokkal gazdagítsa a magyar irodalom meghatározó szerzőjének értelmezését, föltárja költészetének történeti beágyazottságát, valamint rámutasson az életmű hatástörténeti aspektusaira és jelenkori olvashatóságára. Az esemény követhető lesz élőben az Irodalmi Magazin YouTube csatornáján. A helyszín a Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum Gimnázium 9400 Sopron, Széchenyi tér 11. Az én lelkemmel. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit május 16-ára Sárvárra, ahol a Dunántúli Református Egyházkerület és a Nyugati Dunántúli Evangélikus Egyházkerület közös missziói napján együtt emlékeznek és adnak hálát Istennek a hercegszőlősi kánonok 450 éves évfordulójáért és a protestáns gályarabok 350 évvel ezelőtt történt megszabadulásáért. A Nádasdi várban a közös nap lelki töltekezéssel kezdődik. 10 órától úrvacsorás istentisztelet lesz Szemerei János evangélikus és Steinbach József református püspökök szolgálatával. A legkisebbeket ezzel párhuzamosan gyermekistentisztelet várja a kamarateremben. A protestáns gályarabok 350 évvel ezelőtt történt megszabadulásáról koszorúzással emlékeznek. A vár termeiben előadásokat hallhatnak a gályarabok emlékezetéről, személyes bizonyságtételt a börtönben való megszabadulásról, illetve teológiai kerekasztal és zenés verses műsor is várja a jelenlévőket. Az időjárásról. Bár változékony, de kellemes idő. Ma kedden napközben csökken a felhőzet, de még több felé lehet eső. Északnyugatira fordul a szél, és 14-21 fokunk van. Szerdán is napos, felhős időre van kilátás, még néhány záporral. Délire fordul a szél, és még 14-19 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
3: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk. Én Strasser Andrea vagyok, és már is sorolom, hogy milyen témákkal lesz dolgunk. Képzeljük el azt, hogy itt Magyarországon egy dél-koreai színház tart előadást, és még gond és probléma, valamint nyelvi akadályok nélkül végig tudjuk nézni az egyébként színvonalas és nem mindennapi előadást. Nos, dél-koreai tudósok azt mondják, hogy ez a tervük, méghozzá mesterséges intelligencia alapú szemüvegekkel, amelyekkel áttörhetik a nyelvi korlátokat, hogy miről van szó, erről is szó lesz mai tudományos magazinunkban. Ráengedték a napfényt a műanyagokra, forradalom jöhet a hidrogén előállításában, erről is szó lesz. Egy évvel ezelőtt történt, hogy teljes sötétségbe borult az ibériai félsziget 2025 áprilisában. 60 millió ember maradt áram nélkül. Az évforduló apropóján a szakértők újra elemezték a miérteket, és érdekes okokat találtak, erről is szó lesz. 15 éven belül jöhet az első zéró kibocsátású repülőgép, és emellett van egy másik jó hírem is, az édesség utáni ellenállhatatlan sóvárgás nem pusztán gyenge jellem kérdése, a kutatók ma már egészen mást állítanak. És magazinunk vége felé szó lesz azokról a különleges átkelő helyekről is, amelyeket a vadon élő állatok megmentéséért építettek. Egyébként az utóbbi napokban óriási szenzáció volt, hogy egy 2 évvel ezelőtt épült ilyen hídon végre átkelt egy orángután. Szóval sok érdekességgel lesz dolgunk, és már is mondom, hogy mivel kezdjük hazai siker sztorival, 700 magyar szívbeteg járhat jól Szegeden, ahol most nyílt meg egy példátlan szívkatéteres labor, az országban egyedülálló laboratóriumot a Szegedi Tudományegyetemen alakítottak ki. A vizsgálati hely évente 600, illetve 700 beteg ellátására is alkalmas, adta hírül a HVG tudományos rovata. A mágneses katéter navigációval működő elektrofiziológiai szívkatéteres beavatkozásokra alkalmas laboratórium megnyitása után az egyetemen 5 műtőben tudják ellátni a szívritmus zavarban szenvedő vagy intervenciós kardiológiai beavatkozást igénylő betegeket. Csak hogy értsük, hogy milyen jelentősége van a dolognak, Európában mindössze 35 helyen alkalmaznak ilyen robotizált navigációs technológiát, amelynek lényege, hogy a katéter irányítását nem mechanikus robotkarok végzik, hanem egy számítógép vezérelt, külső mágneses tér szabályozza a katéter hegyének a pozícióját. A páciens két oldalán elhelyezett külső mágnesek a mellkas térségében kontrollált mágneses teret hoznak létre, erősségének és irányának változtatásával mozgatható a katéter hegye, amelyben egyébként 3 apró mágnes helyezkedik el. A robot navigációs katéteres eljárást egyébként valamennyi szívritmuszavar kezelése során alkalmazzák, az eddigi eredmények alapján különösen kamrai ritmuszavarok esetén érdemes használni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a finoman és stabilan irányítható katéternek köszönhetően a hagyományos megoldáshoz képest alacsonyabb a szövődmények száma. Egyébként a számítógépes rendszer lehetővé teszi azt is, hogy a beavatkozást végző szakember az internet segítségével specialistákkal konzultáljon. A Szegedi Tudományegyetem szerint az új labornak komoly szerep jut a kutatásban, és fontos tudni és megérteni azt is, hogy a mágneses térrel mozgatható eszköz a beszűkült vagy elzáródott erek megnyitására is tökéletesen alkalmas.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: 2026. áprilisában egy éves évfordulója volt annak, hogy teljes sötétségbe borult az ibériai félsziget, ebből az alkalomból pedig több tudományos kör is újra elemezte az akkor történteket. Spanyolországban és Portugáliában is ugye hosszú időre leálltak akkor, 2025. április 28-án egészen pontosan a villamosenergia rendszerek, bár akkor a spanyol hatóságok azt kommunikálták, hogy a hirtelen változó extrém hőmérséklet okozhatta a rendszerek összeomlását, és vita alakult ki a megújuló energiaforrások bevonásával kapcsolatban is. A frissen publikált elemzés szerint viszont az eseménynek ennél jóval összetettebb okai voltak. Vizsgáljuk meg ezt tudományos szempontból. A 60 millió embert érintő áramszünet miatt több repülőjárat is kimaradt, leállt a tömegközlekedés, nem lehetett bankkártyával fizetni, sem készpénzt felvenni. Az olyan kiemelt fontosságú intézmények, mint a kórházak, a spanyol egészségügyi minisztérium szerint a kiegészítő villamosrendszerekre támaszkodtak a leállás idején. A szakértők szerint számos tényező közrejátszott az ellátási krízis létrejöttében, nem csak az időjárás, hanem többek között a feszültség és a meddő teljesítményszabályozás hiányossága is. Ez elméletileg a villamos hálózatok hatékonyságának a növelését segítené. Ezen kívül az oszcillációk, azaz a kilengések és a feszültségszabályozási gyakorlatok közötti különbségek, valamint a gyors teljesítménycsökkenések, illetve az egyenetlen stabilizációs képességek voltak az okok, ami miatt 60 millió ember áram nélkül maradt. A feszültségingadozás és az oszcillációs jelenségek után egyébként sok erőmű, különösen a napelemrendszerek, inverterei automatikusan leálltak. Egyszerűen lekapcsolódtak a hálózatról, ami további lekapcsolásokhoz vezetett. Ezek alapján, a jelenségek alapján a szakértők azonosították az áramtermelők védelmi beállításainak és terveinek működését is, illetve elemezték a helyreállítási szakasz lépéseit. Az esemény egyik súlyos kiváltó oka az volt, hogy az Európai Uniós rendszer üzemeltetési útmutatójában meghatározott 380, illetve 420 kilovoltos harmonizált feszültségtartomány helyett a korábbi spanyol szabályok megengedték, hogy az áramszolgáltatók magasabb feszültségen működtessék a hálózatot. Így a generátorok 435 vagy akár 440 kilowatt áramot is termelhettek, ami miatt a rendszerben túl kevés tartalék maradt, ráadásul a hálózatokat túl is terhelte az ilyen mértékű áramelőállítás. A másik komoly probléma a villamosenergia rendszerben kialakuló oszcillációk nem megfelelő monitorozása volt. Az oszcilláció, vagyis a rezgés, az ingadozás alatt egy fizikai rendszer állapotának vagy pozíciójának időben ismétlődő periódusos változását értjük egy egyensúlyi helyzet körül. Az elemzés egy olyan európai szinten összehangolt speciális technológiát javasol, amely gyorsabban képes jelezni az áramellátás problémáit. Összességében tehát az imént felsorolt mindegyik tényező fontos volt abban, és szerepet játszott, hogy 60 millió embert áramszünet ért egyik pillanatról a másikra,

0: szakembereknek.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Ráengedték a napfényt a műanyagokra, forradalom jöhet a hidrogén előállításában. Ezzel a hírrel folytatjuk hamarosan, de előtte nézzünk körül. Mondhatnám azt is, hogy a mesterséges intelligencia szemüvegek világában, de úgy is felvezethettem volna a következő hírt, hogy színházba fogunk menni, ugyanis dél-koreai kutatók most abban reménykednek, hogy a mesterséges intelligencia szemüvegekkel áttörhetik a nyelvi falakat és akadályokat kimondottan a dél-koreai színházakban. A mesterséges intelligenciával működő szemüvegek ugyanis új korszakot hozhatnak akár ezen a területen is. A producerek és a kulturális döntéshozók egyaránt bíznak abban, hogy ez az új megoldás segít a koreai előadásokat világszerte közönség elé vinni, csak úgy, mint ahogy a dél-koreai K-popot is globális sikerre vitték. No, de nézzük meg, hogy pontosan miről van szó. Azt már az elmúlt években megszoktuk, hogy bizonyos mozi előadásokhoz úgynevezett 3D-s szemüvegeket adnak, Dél-Koreában pedig mesterséges intelligencia alapú szemüvegeket oszthatnak bizonyos színházakban. Olyan nézők számára osztanák a szemüvegeket, akik nem értik a dél-koreai nyelvet. Ilyenkor a felhasználó kiválaszthatja azt, hogy milyen nyelven szeretné, úgymond olvasni, illetve hallani az előadást, beállíthatja a betűméretet is, és azt is meghatározhatja, hogy a lencséken hol jelenjen meg a szöveg. Egyébként a szemüveg nem tükörfordítást ad, hanem amikor a színészek beszélni kezdenek, ez a bizonyos mesterséges intelligencia alapú program kulcsszavakat figyel, majd a megfelelő fordítást illeszti a párbeszédhez, így a néző zökkenőmentesen követheti az eseményeket a színpadon. A szemüvegek technológiáját egy koreai startup fejlesztette ki, amely eredetileg hallássegítő eszközöket kívánt készíteni, majd tavaly módosította a szoftverét színházi használatra. Az ő rendszerüket egy kínai partner integrálja a szemüvegekbe, amely a hardvert is gyártja. Elképesztő, ugye, hogy hardvert kapcsán a nagy számítógépek jutnak, a nagy dobozos számítógépek az eszünkbe. Nem egy egyszerű mesterséges intelligencia alapú szemüveg akár. Hát ennyit a színházi, a külföldi színházi élményekről. Most nézzünk még rá arra, amikor ráengedték a napfényt a műanyagokra ausztrál kutatók, egy olyan megoldást dolgoztak ki, amivel már szobahőmérsékleten is könnyen fel lehet bontani a műanyagok szénhidrogén láncait. A műanyagok ugyanis lényegében hosszú szén- és hidrogénláncok. Az ausztrál kutatók a vizsgálatuk során arra jutottak, hogy speciális fotokatalizátor anyagok segítségével, amelyek a napfény hatására dolgoznak, viszonylag alacsony hőmérsékleten lehet feldarabolni ezeket a láncokat. Ennek köszönhetően a hulladékból viszonylag kevés energia segítségével lehet tiszta hidrogént előállítani, ami a zöld átállás egyik legfontosabb anyaga, műanyag hulladékból hidrogén, azt mondják tehát az ausztrál kutatók, hogy ez a megoldás. Egyébként több tudományos labban publikált tanulmány szerint a közelmúltban végzett kísérletek azt mutatják, hogy a műanyag feldolgozásában óriási potenciál van, mint ismert, nemrég amerikai kutatóknak sikerült üzemanyagot előállítaniuk belőle, írta meg a HVG tudományos rovata.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: 15 éven belül jön az első zéró kibocsátású repülőgép, és nem a gyenge jellem felel a cukoréhségért, hanem egy baktérium, írja az érdekesvilág.hu. Nézzük meg ezt a két új tudományos hírt. Kezdjük a repülőgépekkel. Az Airbus jelentette be, hogy zéró kibocsátású hidrogén meghajtású repülőgépek tervezésébe kezdett. Az európai repülőgép gyártó vállalat 15 éven belül szeretné elindítani az első járatot. A hidrogénhajtású gépek működése során kizárólag vízgőz keletkezik. A tömeges használatuk előtt azonban még hatalmas infrastruktúrális beruházásokra van szükség a repülőgépek.

0: ülőtereken. Az egyik modellt turbóventilátoros motorral fogják felszerelni. Ez a gép 120, illetve 200 fő közötti személy szállítására lesz majd képes, és több mint 2000 tengeri mérföldet tud majd leszállás nélkül repülni. Az üzemanyagul szolgáló folyékony hidrogénnel tulajdonképpen egy úgynevezett módosított gázturbinás motort fognak alkalmazni, ami sugárhajtómű üzemanyag helyett hidrogénnel fog működni. A második modell hasonló technológia mentén fog működni, de kevesebb utas szállítására és mindössze 1000 tengeri mérföld megtételére lesz képes, a harmadik modell pedig radikálisan különbözik a már megszokott repülőgépek kinézetétől, ugyanis a 200 fő szállítására képes járműnél a szárnyak konkrétan beleolvadnak a repülő testébe. Előttem van a fényképe ennek a modellnek, valahogy úgy tudnám elmagyarázni, hogy olyan, minthogyha a szárnyait így hátrafelé csapná, ahogy azt a madaraknál szoktuk látni. A levegőből térjünk vissza a földre, és beszéljünk a problémáinkról. Van egy jó hírem, az édesség utáni ellenállhatatlan sóvárgás nem pusztán gyenge jellem kérdése. Az utóbbi évek kutatásai egyre meggyőzőbben mutatják, hogy a bélben élő mikroorganizmusok, köztük bizonyos bakteroides fajok aktívan beleszólnak abba, hogy mennyire kívánjuk a cukrot. Úgy tűnik, hogy a mikrobiális egyensúlytalanság a GLP-1 hormon jelátvitelét is érinti, és ezzel idegi jutalmazó köröket is modulál, amelyek a cukorfogyasztáshoz kapcsolódnak. Akkor tudjuk pontosan megérteni ezt a működést, mondják a szakértők, ha tudomásul vesszük és megértjük, hogy különbség van az éhség és a sóvárgás között. A fiziológiás éhség energia és tápanyag hiány jelzése, amelyet hormonális és idegi visszacsatolások finoman szabályoznak. Ezzel szemben a sóvárgás specifikus inger, tipikusan gyorsan elérhető magas cukor és zsírtartalmú élelmiszerek iránti vágy, amelyet a jutalmazási rendszer túlhangoltsága és a bél kötőjel agytengely jelzései is felerősíthetnek. A sóvárgás így részben tanult viselkedés, részben pedig biokémiai és mikrobiális eredetű jelenség. No de milyen jelek utalhatnak a mikrobiom eredetű cukoréhségre? Nos, az ismétlődő, nassolásba torkolló cukorvágy, különösen esténként, az antibiotikum kúra utáni étkezési preferenciaváltás, amikor például azt mondogatjuk, hogy mostanában mindig édességet kívánok, vagy az ingadozó energiaszint, a délutáni beroskadás, így is mondják a szakértők, valamint a rövid alvás és a stressz, ezek a mikrobiomon át is súlyosbítják a sóvárgást. És még egy érdekesség a tévutakkal és a gyakori hibákkal kapcsolatban. Tévút és gyakori hiba, ha ilyenkor hirtelen elkezdünk cukormentesen étkezni. Egyes intenzív édesítőszerek ugyanis nagy mennyiségben a bélrendszerre kedvezőtlen hatásúak lehetnek. Nem a cukormentességre van szükség, állítják a szakértők, hanem a mértékletességre.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Egy oráng után átkelt egy hídon, és ez elméletileg óriási természetvédelmi siker lehet, hogy miről van szó, már mondom is. A kutatók egyébként egy indonéziai út fölé építették ezt a bizonyos hidat, kimondottan állatok számára, és először sikerült kamerával rögzíteni, ahogy egy súlyosan veszélyeztetett szumátrai oráng után használja az egyébként lombkorona hidat az út átszelésére. Számolt be mindenről a National Geographic, a felvétel komoly reményt ad a természetvédőknek. A hidat egyébként 2024-ben építették az indonéziai Pakpak Barat közelében, a Lagan Pangidar út fölé. Az út fontos közlekedési folyosó az emberek számára, ugyanakkor áthatolhatatlan akadályt jelentett az erdei élőlények előtt. A természetes átkelés gyakorlatilag lehetetlen volt a vadon élő állatok számára. Mióta viszont a lombkorona híd megvan, két éven át figyelték kameracsapdákkal a hidat, remélve, hogy egyszer végre egy orángután is használni fogja, ám sokáig csak más állatokat észleltek. Viszont most két hosszú év után végre megtörtént az eset. A felvételen egy fiatal hím orángután látható, amint óvatosan rálép a hídra, félúton megáll, lenéz az alatta futó hídra, majd tovább halad az erdő felé. Ez az első dokumentált eset, hogy a faj ilyen mesterséges átjárót használ. A híd kulcsfontosságú lehet a helyi, mintegy 350 egyedből álló populáció számára, amelyet az út ketté vágott. Egyik részük a Sirangas vadrezervátum, a másik a Sikulaping védett erdőterületénél. A kis, elszigetelt csoportok miatt csökken a genetikai sokszínűség, ami hosszú távon a faj eltűnését okozhatja. Egyébként a szumátrai orángután a legnagyobb fán élő emlős ideje több mint 90%-át a lombkoronában tölti, igen intelligens fajról van szó, kiváló térbeli memóriája lehetővé teszi, hogy új útvonalakat tanuljon meg az erdőben, ez magyarázhatja, hogy végül a hidat is elfogadta. A világon egyébként mindössze mintegy 14 ezer szumátrai orángután él a természetben, így a faj a legveszélyeztetettebb emberszabásúak közé tartozik. A mostani siker azt mutatja, hogy a jól megtervezett infrastruktúra segíthet összeegyeztetni a természetvédelmet és a beruházásokat. Ha jobban belegondolunk egyébként, az emberi civilizáció, illetve iparosodás következménye, és nem is olyan régóta jellemző, hogy különleges átkelő helyeket kell az emberi infrastruktúra terjeszkedése miatt építeni az állatok számára, tulajdonképpen az 1950-es évek óta jellemző, és tűnik fel egyre több országban a kifejezetten vadon élő állatok számára épített átkelőhely, és érdekes adat, hogy mondjuk egy átkelő akár több millió állat életét is megmentheti, írja az érdekesvilág.hu. Az erdőirtás, illetve élőhelyük zsugorodása miatt a vadon élő állatok olykor az emberek által épített mesterség környezetben kóborolnak. Táplálékszerzésüket és vándorlásukat sokszor forgalmas utak, autópályák, vasutak, csatornák, elektromos vezetékek nehezítik, melyek miatt sajnos sok állat az életét veszíti. A probléma megoldásának egyik módja, hogy állathidakat építenek a számukra, amelyeken keresztül biztonságosan átkelhetnek. Az első ilyen átkelőt egyébként Franciaországban építették az 50-es években, és azóta többek között Amerikában, Kanadában, Svájcban, Hollandiában, Németországban is sorra épülnek a hasonló átkelőhelyek, de Magyarországon is számos épült már azóta. Ezek jelentősen csökkentik az emberi beavatkozás miatt bekövetkezett populáció csökkenéseket, sőt, egyes esetekben megakadályozzák a vadállatok kipusztulását. Ezek a sokszor növényekkel borított építmények őzeknek, szarvasoknak, medvéknek, teknősöknek, rákoknak, madaraknak, majmoknak és sok más állatnak jelentik a biztonságos átkelést világszerte.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Magazinunk legvégén lássuk, hogy mit értünk az alatt, hogy magyar űrmisszió indul a Holdhoz. A magyar irányítású Moonrad nevű misszióról van szó, amelynek a célja egy olyan műhold fejlesztése, amely a Hold körüli térségben nyújt kulcsfontosságú szolgáltatásokat. Erre a misszióra az Európai űrügynökség kérte fel a magyar Remrade Space Technologies-t. A cél egy közel 300 kg-os Hold körüli pályára szánt műhold fejlesztése. És hogy mi lesz a dolga? Nos, kulcsfontosságú szolgáltatásokat nyújthat ez a műhold, többek között a kommunikáció, a navigáció és az űridőjárás monitorozás terén. A projekt emellett a Hold környezetének a vizsgálatára is fókuszál majd, különös tekintettel a sugárzási viszonyokra, amelyek kritikusak a jövőbeli űrmissziók szempontjából. Zábori Balázs, a Remlét ZRT alapítója és szakmai vezetője a következőket nyilatkozta mindenről. A Holdért folyó globális űripari versenyben Európa jelenleg komoly kihívásokkal néz szembe, de a kis műholdas technológia az a terület, ahol még megőrizhetjük a versenyelőnyünket. Az Európai űrügynökség 2040-es stratégiája éppen ezért fókuszál az európai szuverenitásra és a dinamikus New Space vállalatok szerepére, írja a 24.hu tudományos rovata. A program nemzetközi együttműködésben valósul egyébként meg, a Remlét partnereként pedig a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel majd, egészen pontosan a küldetés tudományos tartalmáért. A Holdnak a közeljövőben valóban hatalmas szerep jut egyébként, hiszen a NASA ez év elején ugye sok év után visszatért újra a Holdhoz, a Hold megkerülésével. Ezen kívül tervezi a következő években a Holdra való leszállást, miközben Kína is folyamatosan a Holddal kapcsolatos programjairól kommunikál. Szóval fogunk hallani a közeljövőben magyar űrmisszióról is, erről szólt mai tudományos magazinunkban. Az utolsó hírünk, sok érdekességgel volt dolgunk, magyar vonatkozású hírrel kezdtünk, ugye, ugyanis 700 magyar szívbeteg járhat jól Szegeden, ahol most nyílt meg egy példátlan szívkatéteres labor. A külföldi híreket illetően pedig foglalkoztunk egy évvel ezelőtti visszatekintésre is, ugyanis májusban volt egy éve, hogy az ibériai félsziget teljes sötétségbe borult 60 millió embert kényszerítve áramszünetre. A szakértők az egyéves évforduló kapcsán újra megnézték az okokat, és egészen érdekes dolgokat találtak. Arról is volt szó, hogy dél-koreai kutatók mesterséges intelligencia alapú szemüvegekkel akarják áttörni a nyelvi falakat a színházakban, ráengedték a napfényt a műanyagokra, forradalom jöhet a hidrogén előállításában. Ezzel is foglalkoztunk. Szó volt azokról a különleges átkelőhelyekről, hidakról, amelyeket a vadon élő állatok megmentéséért építenek. Azt is megtudtuk, hogy tulajdonképpen az 1950-es évek óta jellemző. A fűvel, bokorral, még néha fával is borított vadátkelő. Szó volt arról is, hogy 15 éven belül jöhet az első zéró kibocsátású repülőgép, és megnyugtattuk magunkat, hogy az édesség utáni ellenállhatatlan sóvárgás nem pusztán gyenge jellem kérdése. Az utóbbi évek kutatásai egyre meggyőzőbben mutatják, hogy a bélben élő mikroorganizmusok aktívan beleszólnak abba, hogy mennyire kívánjuk a cukrot. Szóval sok érdekességgel volt dolgunk, remélem, hogy legközelebb is találkozunk. Most búcsúzik a műsorvezető, Strasser Andrea. További nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

0: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.
1: Igazi, nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóimat, de jó, hogy ismét együtt lehetünk, mert így műsorunk kapcsán kívánhatok áldott és boldog életet mindnyájunknak, Istenünk védelmében. Műsorunk célja, hogy őszintén és tisztán beszéljünk a bibliai igazságokról, akár kedves ez nekünk személyesen, akár megítél, mert erre nagy szükségünk van. Az áldásra és a javítandó dolgok fölismerésére, megcselekvésére, amíg tart az időnk itt a földön. Sajámosi Éva vagyok, eme bibliai találós kérdések című adás szerkesztő műsorvezetője. Hát akkor kezdjünk is!

És akkor ime, itt vannak az új kérdések erre a hétre. 1796. kérdés. A 10 leprás esetében mi volt a szenvedés jelentősége? A válasz. Sokan mondhatnák most azt, hogy egy ilyen kérdés feltenni, hát nagyfokú érzéketlenség, balgasság, hiszen mindenki menekülne a fájdalomtól, ahogy csak lehet. És igen. Már is tablettát veszünk be, ha valami fájni kezd, megyünk az orvoshoz, és azonnali enyhülést keresünk. Másrészt, ki az a balga, aki örül a szenvedésnek? Nos, én egészséges gondolkodású emberbe ilyet még nem láttam, és nem is hallottam, de... És ezt se hagyjuk figyelmen kívül, hogy sok olyan szenvedés van, ami az adott pillanatban keserves, de ha ránézünk a gyümölcseire, akkor azt mondjuk, megérte. Ki nem hagytam volna az életemből, mert annyi jót hozott nekem. Nos, mindenki tudja, hogy a várandós anyukák mennyit szenvednek 9 hónap alatt, és aztán a szülésnél. Hát, én is átestem ezen nem is egyszer. És azt mondom, oda nem adnám az én drágáimat, mert az eredménye a szenvedésnek csodás lett. Ugyanígy voltam, amikor a megtérésem után Isten elvette magas pozíciómat, és 3 évig munkanélküli voltam. Annyit talán egész életemben nem sírtam, de ma azt mondom, hogy megérte, mert annyira közel kerültem az Úrhoz, hogy vissza nem cserélném azt az időt semmi pénzért. Aztán. Volt egy olyan keresztény rádió, ahol önkéntes szerkesztőként dolgoztam közel 20 éven át, és aztán a távozás nagyon fájt. De ma azt mondom, hogy nagyon is megérte az elszakadás fájdalma, mert Isten egy sokkal jobbat készített nekem itt, a Szóla rádióban. És mindenki tudná sorolni az eseteket. De nézzük akkor a 10 leprás történetét. Lukács evangéliuma 17. fejezetében olvassuk. Jézus, amikor beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak és kiáltozva kérték, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Vagyis mit látunk? Nyomorúságukban keresték Istent. Mentek hozzá, esdekeltek, megalázták magukat, és meggyógyultak. De csak egyetlen egy jött vissza, és köszönte ezt meg a Messiásnak. Ő fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Jézus szomorúan kérdezte, és a másik 9... Nos, ők úgy gondolták, hogy most már nincs szükségük Istenre, még a hálájukat se fejezték ki. De ezt az egyet a hite megtartotta. Vagyis mit látunk? A szenvedés idején nagyon is közel tudunk lenni a Teremtőhöz, de amint csökken a kín, már ihaj, csuhaj, sose halunk meg, megy ez nekünk. Talán említettem már, de régebben, hogy én is szemtanúja voltam egy ilyen esetnek Balatonföldváron. Volt egy nő, aki rákos lett, és hát nem volt sok remény. Ekkor megkereste az egyik hívőt, akiről tudott, és ő bemutatta nekem, az asszonyt, hogy beszélgessek vele. Én Jézusra irányítottam a figyelmét, hogy rajtam át hozzá kerüljön kezel, és amíg ott üdültem, meg is tette. Aztán, mint hallottam, teljesen földgyógyult. Egy következő alkalommal ismét arra jártam, és a barátom jelezte ennek az asszonynak, hogy szívesen találkoznék vele. Mondja el a történetet. De a válasz ez volt. Már nem érdekes. Nem érek rá. Hát azt hiszem, ehhez már semmit se kell hozzátenni. Mindent értünk. Éppen ezért a szenvedésnek nem örülni kell, hanem megkérdezni mennyei atyánkat, hogy miért?
mi a terve vele az életünkben, és nekünk mit kell tennünk ez ügyben. ...1797. kérdés. Lehet-e a szeretet a másik szenvedésének forrása? A válasz. Soha nem hinnénk el, emberi fejjel gondolkodva, hogy a sok szenvedés a szeretet jele is lehet, vagyis, hogy nagyon szeret minket az, aki a sok szenvedést megengedi az életünkben. Már láttuk a válaszok egyik csokrát. A szenvedés közelebb tart minket Istenhez, szorosabb a kapcsolat, és gyorsabban nála vagyunk minden kéréssel és dicsőítéssel. De vannak más előnyei is, mert szenvedni nem csak betegség által lehet. Szenvedhet a test, és szenvedhet a lélek is, akár igazságos a szenvedés, akár nem. Megátalkodott bűnei miatt sokat szenvedett Izrael 10 törzse, akiket az ellenség elhurcolt, és soha többé nem kerültek elő a világtörténelemben eddig. Sokat szenvedett Jeremiás proféta, Illés, Keresztelő János és a többiek is, mert hiába szólták az Úr igazságát és üzenetét, a nép fittyet hányt rájuk. Fájt nekik, hogy látták a jelent, és az abból következő szörnyű jövőt is. Fájt Péter árulása. Pár órával azelőtt égre földre esküdözött, és úgy is gondolta, hogy ő a halálba is követi mesterét, ha kell. De Jézus kihallgatásának éjjelén mégis háromszor letagadta, hogy egyáltalán ismeri őt. Ezután hihetetlenül mély lelki gyötrelmet élt át, amikor rádöbbent, hogy mit tett, holott milyen erősnek gondolta magát. Mérhetetlen nagy fájdalmat érzett a paráznaságba és gyilkosságba esett Dávid király is, amikor az Úr megbocsájtotta a vétkeit, de a következményeket el kellett hordoznia. Meghalt újszülött kisfia. Később a családban nemi erőszak, gyilkosság, pártütés és sok más gazság fordult elő, mint tettei eredői. De ha a mai világban meritek témát, akkor engedjétek meg, hogy ismét elmondjam, mennyire sokat jelentett nekem a Kiválasztottak című bibliai sorozatból egy beszélgetés kis Jakab apostol és Jézus között. Körülbelül így hangzott. Az apostol sántaként volt ábrázolva, és egy nap Jézus sok-sok gyógyítása után megkérdezte, hogy őt miért nem. Hiszen fájdalmai is vannak, meg a többieket is hátráltatja a haladásban. Jézusnak erre egy csodaszép válasza volt. Több száz embert meggyógyítottam, és ők ezt mind elmondják Isten dicsőségére egyformán. De te, a tied egy különös történet lehet, mert a te történeted egyedi. Mások azért szeretnek engem, mert meggyógyítottam őket, mert kaptak tőlem valamit, de te annak ellenére is szeretsz, hogy nem gyógyítottalak meg téged. A te szereteted sokkal többet ér mennyei atyám színe előtt. Nos, azt hiszem, értjük. A szenvedést, mint már megállapítottuk, senki se kívánja magának, de a sok szenvedés mégis áldások forrása lehet, a lelkiek pedig a megújulást munkálják. De hadd említsek zárásként egy-két mai esetet. A gyereknek fegyelmezésre van szüksége, hogy ne úgy éljen, mint egy kiárat folyó. És a nevelést ő utálja. De mégis hatalmas áldások forrása lesz a kordában tartott élet. Egy zenész, egy sportoló, egy tudományos kutató rengeteg szenvedés vállal az eredményért, és amikor fölmutatja,
oda nem adná a közben lévő szenvedéseket sem. Nos, javaslom, soha ne a ma szemszögéből vizsgáljuk a dolgokat, hanem mindig távlatokban, és akkor az Úr bölcsességét is megkapjuk ajándékba. ezerhétszázkilencvennyolcadik kérdés, ki és miről ismerte föl Jézust? A válasz. Ha valaki azt gondolja, hogy Isten nem foglalkozik az emberekkel egyen-egyenként és személyre szabottan, akkor javaslom, hogy most nagyon figyeljem. Jézus földi élete során számtalan emberrel találkozott, és mint láttuk a bibliai történetekben, mindegyikkel személyre szabottan foglalkozott. Ugye a gazdag ifjúnak nem azt mondta, hogy meggyógyítja, arra 12 éve vérfolyásos asszonynak volt szüksége, mert ennek az ifjúnak a lelkét kellett gyógyítani, a pénzhez való kötődését, nem a testét. Vagy Nikodémusnak nem azt mondta, hogy kelj föl halott voltodból, mint Tábitának, meg a Nain ifjúnak, hanem azt mondta, hogy neked meg újonnan kell születned a lelkedben, a hitedben. Nos, akkor nézzünk egy-két ékes bizonyítékot arra vonatkoztatva, hogy Jézusról kiben mi maradt meg a személyes kapcsolatokból. Ott volt például Magdalai Mária. Ő arról ismerte föl a feltámadt Jézust, ahogy a nevét kimondta. Amilyen megbecsüléssel, értékeléssel, szeretettel, kedvesen szólt hozzá, és küldte el, hirdetni az evangéliumot. Máriának erre volt szüksége. Aztán ott voltak az Emmausba tartó tanítványok. Amíg az úton Jézus mellett gyalogolt és magyarázta a messiási jövendőlések értelmezését, már hevült a szívük az igétől. De amikor hazaértek, és az asztalnál Jézus megtörte a kenyeret, már is tudták, hogy kivel találkoztak, fölismerték. Ők az ige, a szokás, a mozdulatok által ismertek rá Jézusra, arról, amire nekik szükségük volt a bizonyossághoz. Aztán előtte és utána is Péter meg a többiek a nagy halfogás csodájáról ismertek rám. Mindenki csodálkozna, ha egy halászt nem a szakmája révén szólítana meg az Úr, illetve, hogy segítse, hogy fölismerje őt. Vagyis mit látunk? Azt, hogy Isten személyre szólóan szeret minket és foglalkozik velünk. Ahogy Ézsaiás 46-ban is olvassuk, így szól a Teremtő. Hallgass rám, és most mondd ki a te nevedet. Ti, akiket születésetek óta hordozok, világra jöveteletek óta viszlek, vénségeitek ugyanaz maradok. Őszkorotokig én hordozlak, én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. Adja az Úr, hogy örökké így legyen, és mi is adjunk dicsőséget ezért Teremtőnknek. ezerhétszázkilencvenkilencedik kérdés. Lehet-e Isten szolgája az erőszakos, a haragra gyors, a gyűlölködő, a kolerikusan akaratos alkat? A válasz. Nos, nagyon sok ilyen embert ismerek, sőt, még a családunkba is bekerült hasonló. Nem könnyű velük. Ha vágynak is a szeretetre, nem értik meg, ha megkapják. Nehéz a természetük. De bizony volt ilyen szereplő a Szentírásban, nem is egy, mint például Saul Pál, akiről azt olvastuk, hogy gyűlölettől lihegve üldözte a keresztényeket, mert kemény Adonáj hitében nem ismerte föl idejében a messiást, Jézust. Aztán ott volt a testvérpár, Jakab és János,
akiket a Biblia a mennydörgés fiainak nevez. Na de azért mit jelent ez? Hát az, hogy amikor méregbe gurultak, és ez elég gyakran megesett velük, hisz olyan melléknevük lett, ami ezt jelentette, akkor olyan féktelenül dühöngtek, hogy zengett tőle a genezáreti tó. Nos, sorolhatnánk még ilyen személyeket, de minket inkább a kérdés izgat. Lehet-e Isten szolgája az ilyen alkat? Nem azt mondtam, hogy az ilyen ember, hanem az ilyen alkat, ami egy kicsit más. Nos, én úgy láttam a Bibliában, hogy Isten minden embernek ad tulajdonságokat ahhoz, a szolgálathoz, amiért őt a földre küldte, teremtette. Van, akinek ehhez igen erős akaratra van szüksége. Van, akinek szilárd jellemre. Van, akinek jó beszélőkére. Másoknak bizalmat adó megjelenésre, és így tovább. De azt is látjuk, hogy az istentelen ember ezeket a tulajdonságokat birtokolja ugyan, de nem az isteni, hanem saját céljaira fordítja, például a dühös ember. Akaratát a saját céljai elérésére fordítja, és nem az Úr tervére. Nos, egy szó mint száz, amennyiben az ilyen ember megtér, akkor az Úr jó irányba fordítja ezeket a tulajdonságait, megtisztítja, és már is csodás eredményei lesznek, mint például a fenti példákban is. És ez ma is így működik. Próbáljunk meg így nézni a nehéz emberekre, és az Úrhoz vezetni őket. Legyen így. Ezernyolcszázadik kérdés, újjong a szívem. Melyik volt a Biblia leghosszabb, személyre szabott Biblia órája? A válasz. Nagy cselesen, már említettem is őket ebben a műsorban, hogy fül előtt legyenek, és könnyebben rátaláljunk a válaszra. Nos, sok személyes Biblia óráról olvastunk a Szentírásban. Keresztelő János a börtönben hirdette Heródesnek az igét. Péterre csak ránézett az Úr a kakasszónál. Tamásnak adott 8 napot, hogy értékelje és gondolja át azt, hogy ő miért is nem volt jelen, amikor Jézus megjelent föltámadása után a többi apostolnak. De a mi kérdésünkre mégis az Emmausba tartó tanítványok esete a válasz. De miért? Lukács evangéliuma 24. fejezetében olvassuk a leírtakat. Emmaus 60 futamnyira volt Jeruzsálemtől, ami körülbelül 11-12 kilométer. Ezt a tanítványok slattyogva 6-8 óra alatt tették meg, nem siettek. Különben is végletekig elkeseredett emberek nem is tudnak rohanni, és nem is akarnak. Jézus ezen út alatt csak és kifejezetten nekik magyarázta el a messiás értelmezését az Ószövetségben. Mai tudósok azt állítják, hogy közel 300 ilyen utalás van a Bibliában. Hát nem volt mindennapos Biblia óra ez, de a végén a tanítványok megértették, és ez volt a lényeg. Látjuk ismét, hogy az Úr minden emberrel külön-külön és neki személy szerint testre, lélekre szabva foglalkozik. És akkor ime itt vannak a következő kérdések a jövő hétre. 1801. Milyen jeleket adott Jézus a templomi katonáknak, és hittek-e benne? 1802. kérdés. Mit jelent Jézus életében az ézsaiási ige? Király jön, minden utat egyengessetek el. 1803. kérdés.
Hányan pihennek Ábrahám sírjában, és miért ott? 1804. kérdés. Mondj három olyan jövendőlést a Messiásról, amit a zsidók sose fogadtak volna el. 1805. kérdés. Helyesen cselekedette Pál, amikor a szökött rabszolgát visszaküldte gazdájához.

0: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatóink, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezetőt hallottátok, a technikát pedig kedves barátom Nagy Gábor kezelte. Heti adásunk mindig kedden van, 15 óra 30-kor, és az ismétlés pénteken 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is. Mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de remélem, hogy ti is, de addig is Isten kegyelmében gazdagon megélt, örömteli és boldog napokat és áldott pünkösdvárás kívánok minden kedves hallgatómnak, miközben Isten áldjon minnyájunkat!
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Az emberi hangok és arcok megőrzése. Leó pápa üzenete a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára. A húsvét utáni 6. vasárnapon, az idén május 10-én tartottuk a társadalmi kommunikáció tömegtájékoztatás világnapját. A Szent Atya e napra hagyományosan üzenetet intézett a hívekhez. Üzenetének címe az emberi hangok és arcok megőrzése. Az arc és a hang minden személy egyedi, megkülönböztető jegye. Kifejezik megismételhetetlen identitását és minden találkozás alkotó elemei. Ezt az ókoriak jól tudták. Ezért az emberi személy meghatározására az ókori görögök az arc, proszopon szót használták, amely eredetét tekintve azt jelenti, ami a tekintet előtt áll, a jelenlét és a kapcsolat helye. A személyt jelentő latin persona kifejezés ezzel szemben a hangot foglalja magában, nem akármilyen hangot, hanem valakinek az összetéveszthetetlen hangját. Az arc és a hang szenté. Istentől kaptuk őket, aki saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, és azzal az ígével hívott életre, amelyet ő maga intézett hozzánk, üzeni a pápa. Hordozott szolgálatban, közös felelősségben, úrvacsorás istentisztelettel kezdődött a generális konvent plenáris ülése május 8-án Balatonszárszón az SDG konferencia központban. A tanácskozáson a Kárpát-medence és a diaszpora magyar református közösségeinek képviselői egyebek mellett történelmi évfordulókról, közös szolgálati kérdésekről és Kárpátalja helyzetéről tárgyaltak. A testület elfogadta a lelkipásztori szolgálatról szóló egység okmányt, valamint a zárónyilatkozatot is. Az istentisztelet Jézus főpapi imádságából és Ézsaiás proféta könyvéből indult ki. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. János 17:15. Illetve vénségetekig ugyanaz maradok, őszkorotokig én hordozlak. Ézsaiás 46:4. Az ige hirdető Karvanszky Mónika lelkipásztor, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének elnöke arra emlékeztetett, a húsvét és a pünköst közötti időszak nem csak az egyházi évrendjében átmenet, hanem sokszor a szolgálatban élők lelki állapotában is ismerős helyzet. Van hit, van bizonyosság, de gyakran ott van a kérdés is, hogyan tovább? Újra megrendezi nyári kántorképző képzéseit a Tiszántúli Református Egyházkerület. A kántorképző tanfolyam időpontja július 22-től augusztus 8-áig lesz. A szervezők zenei előképzettségtől függetlenül várnak kezdőket és haladókat. Az alsó korhatár 12 év. Az intenzív kurzushoz 3 alkalomból álló szinten tartó tréning tartozik, amelyet évközben egy-egy hétvégén rendeznek meg. Ennek időpontjait a későbbiekben a honlapon teszik közzé. A részvételi díj 70 000 forint, amely fedezi a teljes képzési költséget, a szállást és az ellátást is. A továbbképző tanfolyam időpontja augusztus 3-ától 8-áig van. Ez gyakorló kántoroknak, ének és zenetanároknak korhatár nélkül hirdeti meg az egyházkerület. A részvételhez zenei előképzettség szükséges. Az időjárásról. Bár változékony, de kellemes idő. Ma kedden napközben csökken a felhőzet, de még több felé lehet eső. Északnyugatira fordul a szél, és 14-21 fokunk van. Szerdán is napos, felhős időre van kilátás, még néhány záporral. Délire fordul a szél, és még 14-19 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin következik.
3: Szeretettel köszöntök mindenkit a Merkaba legújabb adásában. A mostani vendégünk Villány András lesz újfent, fotoművész és a magyar zsidóság elmúlt 40-50 évének krónikása, méghozzá hát fotográfiáival, több 100 000 fotográfiájával krónikása, való krónikása. Viszont tudni kell róla, hogy mostában, főleg a Covid alatt, de már előtte is, tartott előadásokat mindenfajta témában, legyen az helyrajzok, temetők leírása, vagy akár a magyar zsidó egészségügyi háború, két világháború közötti felosztása, illetve újrafelosztása. Hogy jöttek neked ezek az előadások? Hogyan kezdted el? Erre is annak idején Sejber Sándor kalauzolt el, vagy ez csak így az elmúlt 10 évnek inkább a terméke?
4: Hát ez annak a terméke, hogy a Sejber fölhívta ezekre az eseményekre a figyelmemet, és akkor szép lassan olvastam ezeket, meg utána néztem, hogy hol és mint vannak. Például, ha a temetőket nézzük, az 1200-as évekből már vannak Budapesten zsidó temetők. Ki gondolta volna azt például...
3: Ez ugye budai oldalon vagyunk, és akkor várnak a tövében, vagy hol kell ezt elképzelni?
4: Például van a Pálvölgyi cseppkőbarlang, azt tudod. Jó. Azzal szemben lévő részen is volt egy zsidó temető, amit a 1930-as években szüntettek meg, azt kivitték a óbudai temetőbe, ott temették el a holtesteket. De volt például a Laktanya utcában, a harmadik kerületben, Laktanya utcában volt egy nagy temető, több száz sírt vittek oda át.
3: Akkor azok meg átkerültek az új
4: óbudai temetőbe? Óbudai temetőbe. Aztán ki gondolta volna most is, ha jössz a Bécsi úton befelé.
3: De mondtad, hogy az a zsidó temető is ilyen 800 év körül volt? Az Árpád házi királyokkal?
4: Nem, azok később. Későbbiekben voltak, de ha jössz a Bécsi úton befelé, ott van a Selkút. Igen, a Selkulttal szemben van egy ilyen épület, olyan érdekes a teteje. Például az is zsidó temető volt, most valami torna, vagy mit tudom, valami központot átalakították. Például ezeket a temetőket bevitték a óbudai temetőbe, mert azt nemrég nyitották meg. Tehát azt hiszem 30-as években nyitották meg azt a temetőt, a óbudai temetőt. Akkor, ha azt nézzük, hogy ahol volt a Szabolcs utcai kórház, tehát a Dózsa György úton is volt temető, amit egy részét elvitték a Salgótarjánőti temetőbe, egy részét meg a Kozma utcai temetőbe. De ha azt nézzük, amit előbb mondtam, hogy a budai vár tövébe többfajta temető volt. Az Alagút utcán, ahol most a park van, ott volt egy középkori temető, és nagyon érdekes, hogy a magyar a Verbőci hármas könyvét, arról hallottál, mit? Hallottál? A Verbőci hármas könyvét, tehát a Verbőci, az a török uralom, amikor a törökök elfoglalták Budát, akkor Pest is járvány tört ki, és azt nem lehet tudni, hogy a török mérgezte meg Verbőcit, vagy a Pest is vitte el. És a törökök nem engedték ki a vár a temetőből, és így a Alagútnál lévő zsidó temetőbe temették el Verbőcit. Ez nagyon ez egy érdekes. De a János kórháznál, ahol van az az út,
3: igen?
4: A kerületi újság, a második kerületi újság éppen a keresztény temetőről írt, de ott egy zsidó temető is volt.
3: Aha,
4: amit megszüntettek. Tehát a magyar, a zsidóság az itt volt, az a Budán meg Pesten.
3: Árpádházi királyokkora óta.
4: Igen. Igen, ezek itt voltak, és hát ezek nagyon érdekesek, a legrégebbi szerintem kövek meg egyéb emlékek, azok éppen a óbudai zsidó temetőben vannak.
3: Azt tudod-e esetleg te magad, hogy a te családod honnan érkezett?
4: Hát az én családom az...
3: Meg tudod visszavezetni a családfádat?
4: Igen, hát az apám az utána nézett, meg a fiam is utána nézett. Apám eljutott 1790-ig a családfában, mi főleg Morvaországból jöttünk.
3: És mi voltak Villányi előtt?
4: Én Foglinak születtem Én Foglinak születtem, és utána...
3: Mint madárka.
4: Igen, madár. Igen. De ez a név minket nagyon érdekes. Ez végig kísért ez a név, mert katonaságnál ott voltam, és hát zenéltem, én klarinétoztam. Klarinétoztam, és ott a zenekarban, a cigányzenekarban játszottunk, és akkor 67 szilveszterében éppen fogdában voltam, amikor felfüggesztették a fogdámat, és kivittek a tisztiklubba játszani. És akkor oda jön hozzám egy horvát Laci bácsi nevezető ember, utána tudtam meg a nevét, azt mondja, te vagy a Fogli Feri, vagyis a Villányi Ferinek a fia. Azt mondja, én voltam a 50-es években a munkásigazgató a Győri Szeszgyárban, gyere, bemutatlak a fiamnak. És bemutatott a fiának, aki ezredes volt, politikai tiszt volt, a tábornoki karba egyből leültetett oda, etetett, és bárki kérdezi, unokaöcsém vagy. És aztán hozzájárult az, hogy előbb leszereltettek.
3: Két és fél év helyett csak mennyi volt?
4: Két év helyett másfél év.
3: Másfél év.
4: Másfél év volt.
3: Ha már 60
4: de külföldön is megtörtént ez, hogy oda jöttek, hogy te vagy a Fogli Feri fia.
3: Ennyire.
4: És akkor attól kezdve Frankfurtba, például minden nap megmondta, hogy hova menjek, ott fogunk együtt ebédelni. Tehát,
3: ottani magyar zsidók között így volt ez, volt ilyen
4: neve. Igen, tehát az apámat nagyon tisztelték.
3: Mondtad, hogy 65-ben voltál sorkatona. Mondtad, hogy 73-ban, előző műsorunkban mondtad, hogy 73-ban jöttél föl Pestre Győrből. Ugye ez két olyan, a 20. századi zsidóság történetében egy olyan kulcs évszám, ami fölött én nem akarok most elsiklani, ezért ülünk itt, krónikás vagy. 18 évesen, 19 évesen, aztán később, 6 évvel később, mennyi jött át neked, mi történt veled, akit te kis közösségedbe, világodba, akkori magyar népköztársaságban Izrael háborúi, nagy háborúi, a hatnapos háborúi, a Jom Kippuri háború alatt kapcsán és után.
4: Na mi volt a vízfagy? Nagyon érdekes
3: Győrben,
4: volt.
3: Pestem.
4: Én katona voltam Jom Kippuri háború alatt. A...
3: Ne, 67-es háború alatt, hatnapos háború alatt katona. 67-ben.
4: 67-ben. 67-ben. Hatnapos háború. Katona voltam, és ott az volt, hogy mindenki első pillanatban hadseregni, hogy leszerelünk meg minden, de aztán visszakoztak, és először mondták, hogy
3: leszerelünk, hogy érted?
4: Hát a fél laktanyát előtte le akarták szereltetni, hogy miért, azt nem tudom. Aha. És akkor voltak itt, hazaküldtek meg mindent, és akkor, hogy beszéltek az emberek, vagyis a katonák, hogy milyen zseniális az izraeli hadsereg, hogy milyen gyorsan helyre rakta, és mivel zsidó voltam ott, ezért ez érdekesen érintett, véleményeket soha nem mondtam, hogy én zsidó vagyok, vagy nem zsidó, nem mondtam semmit.
3: A szűk környezet tudta rólad?
4: Nem.
3: A barak, vagy nem tudom?
4: Nem tudta, senki nem tudta, és hát ugyanúgy ittunk, ugyanúgy hülyéskedtünk, mint a többiek, és akkor egyszer csak megfordult a világ. A Izrael az egyből gyűlölni kellett, meg mind.
3: Tehát ez a felülről jövő propaganda volt?
4: Igen, ez a felülről jövő

0: le nem leszereltették, addig bejött beszélgetni. És egyszer csak engemet kineveztek ilyen akkumulátor műhelyparancsnokának, tehát ilyen híradás technikai hírezrednél voltam, hogy a rádiókhoz akkumulátorok mindig üzemképesek legyenek. Azt ilyen akkumulátortöltő üzem vagy műhely volt, és akkor lejött a srác, és aztán egy Kán nevezetű illető, és azt mondja, te zsidó vagy? Azt mondom, miért kérdezed? Azt mondja, mert én az vagyok, akkor fogjunk kezet. És ennyi volt az összes zsidózás a katonaságnál. De ne, én soha nem problémáztam ezen, mindenki tudta.
1: De a újságban, amikor olvastál újságot, vagy a rádió, ami mondott, hogy akkor onnan ilyenekből érezted a propagandát, ellenpropagandát, az anti hang megjelenését, vagy pedig most... a rádió tévéből? Lehetett inkább ezt érezni a híradásokból, ahogy
0: híradások, az tálalva volt. Híradásokból tudtuk, hogy mi van. Gyakorlatilag az én családomnak a 90%-a Izraelbe él, vagy élt. Tehát most már a második generációban.
1: Második világháború után mentek ki?
0: Második világháború után mentek ki, ott élnek. Hát gyakorlatilag egy-egy levelet, meg telefonbeszélgetésen keresztül tudtuk, hogy azért nem így van. Azt tudtuk, hogy Izraelben se volt, akik 48 előtt kimentek meg, 48-ba kimentek meg, az 53-ba is mentek ki Izraelbe, azok nem egyszerűen éltek. Tehát nem volt ott azért ilyen jó élet, mint most.
1: Persze.
0: Nem volt ilyen jó élet. Volt, nagyon kemény, nagyon nehéz élet volt, de zseniálisak voltak, hogy ilyen világot tudtak felépíteni. És ez...
1: És akkor 6 évre később jön a másik fordulat, ugye az ellentámadás, a Jom Kippuri háború, akkor már Sejbernél vagy fönt Pesten, akkor már fölnél jársz Pesten, följött egy Győrből, és akkor a zsidók közéletbe úgy 20 évesen mit éreztél, hogy volt-e valami, ennek valami visszhangja, mert különben ugye ekkor tájt volt, talán a 69 és 73 között volt a raj, az ügye, illetve azok a cionista perek, amik a csomó rabbi képzésbe lekeveredett, hogy abban te hogy voltál érintett, esetleg láttad, hallottad, milyen susmust hallottál a petykákat arról?
0: Hallottam a raj dolgokról.
1: Ennek a két háborúnak köze volt-e? Köze volt a két háborúnak ehhez a perhez.
0: Köze volt. Na most én azt tudom, hogy a Sejbert, visszatérve Sejberthez, a 75-ös
1: éve... Sejber Sándor professzor, a rabbi képzési zsidó egyetemnek az igazgatója.
0: 75-től hívták be egyházügyi hivatalba, meg úgy tudom a rendőrségbe. Én kikértem a 3x3-as anyagomat. Egy jó nagy anyag, több mint 100 oldal. Semmi olyan nincs, amit én nem vállaltam volna. Amúgy én számomra nagyon értékes volt, mert az összes barátnőm nevét tudom, mert oda ők leírták.
1: És külön tudod, hogy ki volt a te jelentőd?
0: Tudom, ki volt a jelentőd, de hát most én...
1: Kényszer alatt jelented? Azt tudod, hogy
0: ez soha nem fog kiderülni, hogy kényszer alatt jelentett, vagy sem, de olyat nem jelentett, amit nem vállalnék. Tehát gyakorlatilag... Nem volt olyan. Viszont voltam egy 80 éves születésnapon, az illető az keményen jelentett különböző dolgok, nem rólunk, vagy nem rólam, legalábbis nem tudok. És ő 80 évesen bocsánatot kért, azt mondta, hogy az életem nem minden területére vagyok büszke. És bocsánatot kért azokat, akiket akkor megsértett. Tehát... ez nem én nekem probléma, hanem azoknak a lelki világával lehet probléma, akik jelentettek, és látszik az, hogy azért rájöttek, hogy nem biztos, hogy ezt kellett volna csinálni. Aha. Ez az én véleményem. De hát ez...
1: Igen.
0: És ezt nem szabad komolyan venni. Ezt nem szabad komolyan venni, mert minden rendszernek megvannak a maga kiszolgálói.
1: De mondjuk valamit a perről kezdtünk el beszélni.
0: Hát a rajt azt kirúgták, én a rajnál egyszer...
1: Raj Tamás, később rabbi.
0: Az igen. Rabbi volt, a rajnak, raj nagyon jó szervezte a Szegeden az egyetemistákat, és nagyon szerették a rajt. Egyszer lent voltam Szegeden, akkor az első ilyen, a templomban ilyen ünnepséget ő szervezte.
1: Ott
0: szerintem.
1: Ott azokról vannak fényképek? Azokról is vannak fényképek?
0: Vagy valahol vannak fényképek. Tehát ő nagyon jó szervezett. Tudtam, hogy mi van, vagy mit csinált, meg hát nem volt probléma köztünk soha. hát az első könyvemet, a budapesti zsinagógáknak a szövegét,

0: ő írta, amit Kormos Péterrel készítettünk közösen. A színes fotóalbum magyar-angol nyelven.
1: Az elmúlt 30 év és a zsinagógák világa között ez a két könyv, nagy könyved, amit legalábbis én forgattam a kezembe, hogy megvan otthon, akkor mennyi idő telt el? Szóval egyik 84-ben
0: jelent meg? Az megvolt. Előbb megvolt az utolsó 30 év anyaga, mint a Budapest zsinagógái, csak a Kormos elég rossz helyzetben volt, és inkább ő könyvét, hogy szerepeljen, inkább azt indítottuk el, mert én akár most is tudnék 5-6 könyvet.
1: Anyag megvan hozzá, igen, anyag megvan,
0: össze van állítva anyagilag. Idáig mindent, amit csináltunk, a filmeket, azt mindet mi szerveztük meg, mi finanszíroztuk.
1: Pályázaton
0: soha nem kaptunk pénzt. Egyszer kaptam pénzt, a 600 ezer forintot a Mazsihisztől, de úgy, hogy az áfát lebonták belőle, tehát 460 ezer forintot, meg a Tóth Emil filmnél az öcsém adott megfelelő összeget, hogy el tudjuk készíteni, de a többi filmet, azt az 5 filmet, amit csináltunk, Tóth Emilről, Kardosról, akkor a Dobb Imréről, a Fekete Laciról, és amit nem vetítettünk, a Lisznyai Máriáról.
1: Orbanistáról?
0: A Lisznyai Máriáról a filmje az a szerintem a legjobb, mert ez keresztény létére.
1: Édesapja is organista volt már Dohányban, és ő igen, is a Dohány organistája volt.
0: A filmnek az a lényege, hogy a édesapja Unesene Tajkeviát,
1: amit ő írt keresztényként.
0: Igen. És a
1: fia... Unetane Tokev, csak mindenki értse, a Rosh Hashanai liturgia ráadás imájának, muszáf imájának megismétlésének a csúcspontja. És majdnem bármelyik verziót ismerjük, vagy halljuk, az ott a Unetane Tokevnál éri el zeneileg a csúcsát mindig. És akkor ezt ő
0: megérte. Na most, aki ezt meg akarja nézni, hallani, a Lisznyai Mária játsza, a YouTube-on fönt van, Dr. Kázmér néven a fiam rakta fel. Még mindig fönt van, ezt meg lehet nézni. Jó. És a film zenéje...
1: Beposztolom a honlapunkra, a Facebookról.
0: A zenéjét ez adja. Uh-huh. Ez adja a film zené. És ez egy csodaszép. Na most nagyon érdekes még például a zsidó zenébe a Kol Nidré. Igen. Zenéje.
1: Jom Kipur este.
0: Igen.
1: A Pelekir, nyitó ima. Igen. Nyitó fogadalom feloldás.
0: Ott a drámaiságot az adja, hogy ezt háromszor megismétlik.
1: Igen, egyre erősebb a hangosabban.
0: Igen, és az igazi kántorok, azok mindig egy félhanggal följebb lépnek, egy félhanggal magasabbra. És így a harmadik a legdrámaiabb. Uh-huh. A Feleki Rezsőről az a Rabbi Szeminium kántora volt, őtőre hallottam, hogy ő, megírták róla, hogy ő a dallamokat mólba kezdte el énekelni, és hogy a drámaiság meglegyen, akkor mindig durba fejezte be. Tehát ez a zsidó zenének azt hiszem a lényege, és a Lisznyainak volt egy mondása a filmbe, hogy ezek a számok nincsenek leírva. Tehát a kísérőnek, az orgonistának a tudására és technikájára.
1: Házikotta, vagy csak fej és a fül?
0: Igen, fej és a fül, és azt kíséri. Tehát ez egy csoda, hát Lisznyai egy csoda lény volt. És ahogy a zsidó kultúráról nyilatkozik, mint keresztény, egy zsidó nem tud így nyilatkozni.
1: Ő végigjátszott 40 éve? Hány évet játszott végig a Dohányba ő, a Mária?
0: Hát legalább 20-at. Mert ez az édesapja.
1: Akkor 90-es években már ő játszott,
0: igen,
1: nem?
0: Igen. Nagyon érdekes volt. Én
1: azt hittem, hogy többet hittem.
0: Elég jó viszonyban voltam. Uh-huh. A Lisznyai Mária fönt volt az édesapjánál délelőtt, fölvitt egy csokor virágot hozzá. És utána ment el, ez pénteki nap volt. És egyszer csak kapja a hírt, hogy édesapja meghalt. Uh-huh. És péntek este be kellett menni a Dohány utcai zsinagógába, hát kikísérje, nem volt senki. És akkor a Kovács Sándor, a kántor rászólt, hogy Mária, kísérjél le péntek estét.
1: Hányat írunk ekkor? 90 vagy 80-es éveket?
0: 90-es évek. 90, nem tudom pontosan, és Lisznai Mária lekísérte a péntek esti imát, és egyszer csak elkezdte az Unesanitaikövet játszani, péntek este. Olyan drámaiság volt, hogy a templomban nem egy, a tű, hogy leesett, azt is lehetett hallani, azt mondták. Uh-huh. Azt mondja, ez egy fantasztikus világ volt, és a zsidó zenének ez a lényege, főleg a közép-európai zenének. Mert ha megnézzük azt, hogy a nagy kántorok, amerikai, meg a világ, izraeli kántorok, amikor világszámot akarnak előadni, akkor mindig az európai zenéhez, az Ulcerhez, Lewandowskihez, Namburghoz.
1: Német-lengyel-magyar vidékekre zenét hozzá.
0: Ezekhez mindig visszatérnek. Uh-huh. Tehát például Namburg, ez egy francia zeneszerző volt, 1840-es években élt, és ő megtalálta a itáliai régi kántorok, a 15-16. Században lévő uh-huh. kántornak a kottáit, és azt modernizálta. Uh-huh. Az Ádám kórust, ha előveszük az Ádám kórusnak a kottáit, akkor ezeket a számokat is
1: feldolgozták. Igen.
0: Ádám Emil az is csoda volt, igen. Hogy feldolgozták ezt. Nekem talán...
1: a Goldmark kórus megalapítójáról és karmesteréről, illetve később ugye ezt a lánya vitte tovább.
0: Igen. Nekem abban a korban talán az volt a legszerencsésebb voltam, hogy ezeket ismertem a ortodoxiától a neológiáig. Mindenhol elfogadtak. Te tudod, hogy van a gepóre a csirkével imákat, amikor a ünnepeket mondom.
1: Igen, én ott voltam. Áskenázásra mondtad, én most mondom, hogy izraelhéberül kapará, ugye ez a bizonyos furcsa, de mégis sok rabbi által tiltott, és sok rabbi által megengedett szertartás a csirkével, a kakassal Jom Kipur előtti ilyen engesztelésre. Igen. Ezt is fényképezted?
0: Fényképeztem, aha. És ennek az az érdekessége, hogy a férfiak az a kakast használják, igen, a nők meg a csirkét.
1: A tyúkot.
0: De a Sejber mesélte, hogy tojással is lehet ezt csinálni.
1: Gyerekeknek, hogy...
0: Nem tudom pontosan, de erre a mondásra emlékszem. És én ott voltam a Fixler úrnál,
1: igen,
0: ortodox elnöknél, a Yitzhak Weissnél, a kántoroknál, a Kiskovásnál, aki a Dezsőfi utcai kis zsinagógába énekelt.
1: A Dezsőfi utca enteriőről, és mindenről van képet belül?
0: Mindenről van képet.
1: Ezek ugye olyan zsinagógák, amik már 20 éve minnyen, vagyis férfi imádkozói kör hiánnyal küzdenek, és mostanában zárják be őket, vagy éppen a bezáros szélén táncolnak.
0: A Dezsőfi utcait a Tikva kapta meg.
1: Egy ifjúsági szervezet megkapta, akkor mostanában van remény arra, hogy
0: van remény. Benne. Fotóztam a Dezsőfi utcában. Van képem a Akácfa utcai zsinagógáról, az udvarról, ami volt.
1: Igen.
0: Tehát sok zsinagóga. Akkor a vidékre körbejártam, vidéken fotóztam a Dunaföldvári, ahol Sejber volt rabbi 42-ben. Azt a temetőt fotóztam. Akkor beleszembe a Duna túlsó felén van Apostag, ott volt az 200 éves zsinagóga, nagyon szép, szerencsére helyre hozták, és könyvtárat csináltak.
1: Határon túlra szoktál menni? Határon túlra jártál, talán volt magyar akta vidékekre?
0: Voltam Szencen, a Szenci zsinagógát azt most hozták rendbe, mert gabonatároló volt. Most
1: múzeum lesz belőle, vagy
0: múzeum lesz belőle, de tényleg nagyon szépen összehoz.
1: Délvidéken voltál-e?
0: Délvidéken nem voltam.
1: Erdélyben?
0: Erdélyben nem voltam.
1: Oberlandban? Csak éjszakon voltál, Szlovákia.
0: Szlovákiában, Ausztriában is voltunk. Uh-huh. És nagyon érdekes, Tomfa. Aha. A Stomfán azt kell tudni arról, hogy amikor Pozsonyból kizavarták a zsidókat, akkor a környéket lepték el, és Stomfán is van 200 éves zsinagóga áll. Ilyen könyveket láttam utoljára. Nem tudtunk bemenni, de ott voltunk. Viszont elmentünk a temetőbe. A temető egy dombon van, régi sírkövek vannak. A ükszüleim mennek, a sírját megtaláltuk, Schillerek, megtaláltuk ott a temetőbe. Elég rendezett a temető. Tehát Szencen is voltunk temetően, Alistálba, Nagymagyaron, ez Csallóköz, ezek ott voltunk.
1: Hát... Innen folytassuk a szünet után, játszunk egy zenét, és akkor a határon túlról visszatérünk, és folytatjuk a jelenben. Köszönöm szépen a figyelmet!

0: Szeretettel köszöntök minden hallgatónkat, a Merkava folytatja a műsorát. Virányi Andrásunk ugye a vendégünk ma is, és a beszélgetésünkkel ugye elkalandoztunk a múltba, illetve a határon túlra, és próbálunk így a krónikással, a zsidó krónikáknak a krónikásával beszélgetni arról, hogy ugye mi az, amit nem vett feltétlenül csevégre, és ami nem feltétlenül maradt meg, mert hangformájában csak a fülében, a szívében őrizte meg a múltból azt a sok kellemes emléket, amit itt a 70-es, 80-as évek kizsidó belvilága adni tudott. Ugye a Scheiber professzor, akit ugye megkerülhetetlen, nem csak ha azt nézem, hogy az én rabbi képző tanulmányaim is lehetetlenek lettek volna, ha ő nem lett volna, mert valószínűleg a rabbi képző intézménye nem maradt fönt. De sok minden mást is köszönhetünk neki, nem véletlenül kapta meg ugye a zsidó gimnázium róla a nevét. Így változott Anna Frank gimnázium Scheiber Sándor gimnáziummá. De nem is beszélek többet erről, ugye Scheiber professzor 86-ban halt meg.
1: Nem, 85-ben.
0: 85-ben halt meg. Azt mondtad nekem, hogy február. Még a halála előtt egy nappal benyártatok nála, ugye megmaradt utolsó zsidó kórházban, mert ugye 12 zsidó kórház volt annak idején a háború előtt, és a szeretett kórházban, ami utolsó zsidó kórház, abban feküdt bent utolsó napjaiban.
1: Nem, otthon feküdt a utolsó napjaiban.
0: Csak ott betegesedett, de hazament.
1: Igen.
0: Igen, halál előtt.
1: Otthon feküdt a... vannak ilyen Scheibernek anekdótái.
0: Igen, tudnál esetleg megosztani velünk?
1: Ez a betegség hónapjaiban történt. Fal felé fordulva feküdt a lakásában, felesége, mint mindig, mellette ült. Miért emészted magad, kérdezi. Mesélj inkább. Mit szólnál hozzá, ha bekapcsolnák egy magnót, és arra rámesélnéd a történeteidet, amelyeken olyan sokat szoktunk nevetni. Scheiber nem szólt semmit, azt mondja, nem tudok mesélni. Uh-huh. És akkor mondja Scheiber,
0: komoly
1: hogy...
0: Komoly fájdalmai voltak?
1: Nem tudom, azt nem tudom, de közönség nélkül nem megy. Tehát ezt mondta.
0: Értem.
1: Van egy másik feljegyzés, amit 1938-ban a nagyszüleinek az aranylakodalmán mondott. Azt tartja a Héber mese, hogy az idők végén a népek tüzes szakadék felett mennek át. Mások vashidon vonulnak, mi azonban papírhidon, amelynek pillérei könyvtéglák lesznek. És az idők végén a papírhíd erősebbnek fog bizonyulni, mint a vashíd. Érjétek meg, hogy a papírhíd a könyvek hídja átvezet könnyek tengeri embereket, népek és az országok felé. Legyetek büszkék, ahogy segítettétek megépíteni egy élet munkájával az emberiségnek összekötő nagy hídját. Tehát ilyen szinten tanított minket. Uh-huh. A Scheiber az soha nem mondta meg, hogy mit csináljunk, hanem rávezetett, lényegében rávezetett minket. És ez pótolhatatlan. Tehát mi gondoltuk ki, hogy miért is mondta ezt, és hogyan.
0: Uh-huh, uh-huh. Meg kell tudod fejteni.
1: Igen.
0: Esetleg van még valami rövid, amit fel tudnál olvasni tőle?
1: Hát őtőle hallottam a Scheibert. Például a Scheibertől hallottunk először Martin Buberról.
0: Uh-huh.
1: Martin Buber a haszidizmus szerint...
0: Kutatója, haszidizmus kutatója, kabbala kutatója.
1: Igen, kutatója. Azt tudjuk, hogy 1901-ben Hans rábízta a Die Welt szerkesztését az 1901-es bázeli kongresszuson Buber és a cionizmus mozgalom akkori vezetőivel szemben Hans és Marx Nordau, az, igen, aki a Veselény utcai Dohány utcával szemben lévő oldalon lakott, illetve született, véleménye volt, más volt. A kongresszuson Buber a zsidó művészetről beszélt, annak népművelő hatásáról, a népet önmagára emlékeztető gondolkodásáról, vagyis az igazi zsidóságra visszavezető hatásáról irányította figyelmét. Ezért eltávolodtak egymástól. Tehát gyakorlatilag ezek a mondatok is segítettek engemet abban, hogy tényleg a fotózással megmutassam a zsidó élet, a tényleges zsidó életet. És ne könyvekből tanuljuk meg, mert a könyvekből nem biztos, hogy azokat a fogásokat, azokat a látásmódokat, amit nekünk kellene tudni, azt tudjuk követni. Még azért visszatérjünk a zsidó kultúrához. Itt beszélgettünk a 44-ről, Auschwitzról, a gyűlöletről, ezeket.
0: Hát az főleg, hogyha valaki meg visszahallgatja, az előző adásban volt, vagy a korábbi beszélgetésünkben, de folytasd onnan, szeretnéd, vagy ha van valami, amit Scheiber tudnál ehhez fűzni.
1: A Scheibertől hallottam, volt a 100 év zsidó versei című kötet, nem tudom, hogy ismered-e. A Szabolcsi Lajos ebből írt egy verset. Ennek egy részletét mondom el. Én elmondom most nektek, mit jelent sírok felett a temetői csend. Dalolj bús himnusz, dalolj örök ének, kit egymásnak adunk tűnő nemzedékek, zenélj örök dalt életünk felett, mi is elmegyünk egyszer majd veled. A kezdet sok, a vég csak egy lehet. Szeressétek hát egymást, emberek. A harcnak ott kün úgy is vége van, a sírok között ott már béke van. Halljátok-e, hogy zúg, hogy zeng, hogy szál, hogy mit üzen ködben a halál? Halljátok-e, iszkadál, iszkadál. Tehát ezeket a zsidó rabik, akkori rabik, meg Scheiber nélkül ezeket nem tudtuk volna, nem értettük volna meg. Vagy ha elmész egy zsidó templomba, leesik egy tfilin, lehajolunk érte, felemeljük, megcsókoljuk. Legenda szerint a zsidóság a tfilin az örökkévaló homlokán. Ha ez a tanítás elméletté válik, legtöbbször beszéd irányából és erejéből. Megcsókoljuk a tórát, de szavát, tartalmát nem vesszük figyelembe. Tetteinkért nem mindig vagyunk felelősek. Olykor a körülmények is befolyásolják. De legalább szándékunk legyen tiszta. Azt hiszem, ezeket a tanításokat...
0: Ez is Scheiber volt, ugye?
1: Scheiber tanítás volt.
0: Vagy... Scheibernek kiadták a könyvét annak idején, a beszédét ugye, illetve az után múlt és jövő talán az adtak, hogy neked vannak más anyagaid, amit ahol kimaradt esetleg?
1: Annak a könyvnek van egy hibája.
0: Igen?
1: Az a hibája, hogy a idézeteket, igen, amit a például esküvőkön,
0: igen,
1: vagy temetésen mondott, azok nincsenek benne. Például a Polnai Sanyi esküvőjén mondta a következőt. Egy magányos őr áll az úton, kezében táblát tart, lassan. Ez szimbólumnak tűnhetik. Indül Róhim Urohá, állni valahol a világország útján. Semmi egyebet nem tenni, csak figyelmeztetni, lassan. Ha találkoztok olyannal, aki a másik aláhullásával magasabbra akar jutni, mutassatok-e táblát, lassan. Ha találkoztok olyannal, akinek egy darab kenyérrel több jusson, a másik rovására, mutassátok-e szót lassan. Tehát ehhez hasonló idézeteket mutatott, vagy tanított nekünk Scheiber, és ezek az idézetek hiányoznak a könyvből.
0: Az esküvői beszédei nincs meg benne? Igen, azt mondod,
1: benne vannak, de csak ez ki van vágva.
0: Ki van vágva?
1: Nincsen bent. Polnai Sanyi esküvőjén ez nincs bent.
0: Ti benne vagytok különben a te esküvőd?
1: Nem, én nekem Győrbe volt. Nekem Győrbe volt az esküvőm azért.
0: Vagy Győri vagy azért.
1: Nem. Az egy kis vidéki város, tehát kis zsidósággal.
0: Igen, igen.
1: És azok a zsidók is lássanak egy zsidó esküvőt.
0: Mert
1: nagyon ott nem volt esküvő.
0: Értem. Ugye Scheiber egy óriási űrt próbált ugye, betömni, amikor ugye a II. Világháború után és 56 után tovább fogyott a zsidóság, illetve a vezetőség, hiszen a rabbi képző kiürült. Ugye beszéltünk az előző adásban arról, hogy hát valamilyen furcsa oknál fogva, hogy hát pont érthetően ortodox családok sarjait tudta összehalászni, akik jártnak a rabbi képzőbe, ez későbbi krízishez is, ugye a mai ma látható krízishez is hozzájárult, tudnélik ahhoz, hogy ugye ideológiailag feszül jobbra-balra a rabbi kar, mert hogy ideológiailag nem világos, hogy merre megyünk tovább. Azt szeretném megkérdezni, hogy ugye mondtad, hogy vezetőket nem, de mindennapi híveket szívesebben, kisembereket szívesen fotózol. Van statisztikád arra, esetleg a fiat csináltál a statisztikát, hogy hogyan oszlanak meg a képeit 90 után? Mert ugye nagyon sok képet ismerünk, amik híressé váltak a könyvekben, stb. Kiállításokon 90 előtt, és gondolom, hogy külföldre is inkább azokat vitted, hogy a vasfüggöny mögött milyen világ maradt meg, ami most éppen számolódik fel, szép magyarral, de hogy 90 után miből, mi adja a korpuszát az anyagodnak, és ezt azért kérdezem, hogy ugye beszéltünk arról, hogy az előző műsorban talán, hogy az ifjúsági szervezetek által produkált programok, táborok meg lettek örökítve, vagy az a Magyarországra érkező, ha már most mondtad a Tikvát, a Latív Rávkeleti csoportjáról készültek-e felvételek, vagy akár a Chabad érkezését dokumentálta, de mert ugye haszidokat nagyon is fotóztál.
1: Chabad fotóztam sokáig a Chabad életét, illetve érkezését. Igen. Talán ez is a hibám, mert sok mindent láttam, hogy jöttek, mint jöttek.
0: Szerényen érkeztek.
1: Túl szerényen érkeztek, és hova jutottak. Én nekem a zsidóságnál legjobban azt szeretném, ha egyességet tudnának kötni. Tehát a közös nevezőre tudnának jutni. Tehát nem olyan kevesen vagyunk már, hogy itt hatalmi harcot nem szabadna folytatni, és ezt a Lubavicsiak ezt csinálják. Én Oberlanderrel nagyon jó viszonyban vagyok, érted?
0: Mind a mai napig.
1: Mi?
0: Mind a mai napig
1: jó viszonyban vagyok. A előadás az elküldi interneten, amit jó viszonyban vagyok. Igen. De azt, amit egyes Lubavicsi vezetők csinálnak, hogy elfelejtik azt, hogy a zsidóság itt nem is tudja, hogy a zsidóság mit hagyott itt. Mert a zsidóság, amit itt hagyott, az a rabbi szeminárium könyvtárában van, meg egy-két könyvtárban bent van. A múltat nem szabad eltörölni. A rabbi szeminárium könyvtárában vannak imakönyvek, vannak kultúrkönyvek, vannak talmudok, vannak különböző tudományos értekezések, és ezt a Lubavicsoknál nem látom. Legalábbis én nem látom.
0: De viszont mit láttál a 90-es évben az érkezésükkor? Esetleg a Kidusom már a 80-as évben megjelent valaki tőlük, Naftali Krausz fölbukkant már a Kiduson a 80-as években, hiszen azt tudjuk, vagy ezt nem tudom, hogy tudod-e, hogy ez egy fegyvertény Lubavicsi ilyen univerzumban, hogy a vasfüggöny mögött az egyedüli hely, ahol kiadták, kinyomtatták, amikor egy ilyen, náluk a kabbalista világban egy ilyen fegyverténynek számít, ahol kinyomtatták a Tánya nevű könyvüket, az Budapest volt. Szóval akkori hitközségen keresztül 84-ben, hogy kinyomtatták a Tányát.
1: Igen. Ki van nyom? És akkor mi van? Ez a könyvnek ott van a rabbi szemináriumban, nem tudom hány példányban, a könyvtárba, tehát itt gyakorlatilag össze kellene dolgozni. Itt van például a Józsefvárosi pályaudvar.
0: Jó, persze, hagyjuk a Magyarországot, Magyarországon ugye minden dominál a politika. Fiad Olaszországban tanult, a maffia és a fekete alvilágnak a pénzei mozgásáról írta a közgazdasági szakdolgozatait. Menjünk Olaszországba inkább. Na. Azt mondd el, és mert te is érintett vagy Olaszországban, azt sem tudom nagyon jól, hogy csak azért mondom, menjünk egy kicsit távolabb Magyarországtól.
1: Igen.
0: A 60-as, 70-es, 80-as években azért Olaszországban megérkezett szintén a Chabad, és Észak-Olaszországban, Milánó-Velencébe dominanciát tett szert, és ott nincsen magyar viszonyok, és nem ezek a szereplők, de a szituáció hasonlóvá vált.
1: Igen, én elmondom, több Firenzébe találkoztam a Chabaddal. A Chabad Firenzébe be tud menni a templomba, de nem beszélhet a rabbi. Amikor
0: De Velencét leuralták.
1: Jó, várjál, hadd mondjam. Okay. Akkor jövünk ki, akkor ott áll az ajtóba, hogy menjünk vacsorázni. Menjünk vacsorázni. Én Firenzébe van egy szálloda.
0: Ott is fotóztál?
1: Igen. Van egy szálloda a zsinagóga mellett.
0: Firenzébe.
1: Hát én fölmentem a tetőre, mert van ott egy padlás szoba, én mindig azt használom föl, mert ott a tetőn van egy kis két négyzetméteres terasz. Mm. És kiül az ember, akkor belátja az egész várost, onnan csodálatos fotókat lehet csinálni, meg mintha fellegekben lennénk, úgy érezzük magunkat. Mm-hmm. Elzárni mindentől, nagyon, nagyon érdekes. Én nagyon jóba voltam a Lévi rabival, a Lévi rabival, aki még a Seiberrel is tartott előadást.
0: Az eredeti olasz derékfenszer, igen.
1: Tartottam előadást, a Lévi rabiról azt kell tudni, hogy ő összegyűjtötte az összes itáliai zenét, a vallási zenét, az összeset összegyűjtötte, és ott van Jeruzsálemben egyetemi a hangtárban, vagy hogy nevezik. És amikor a fiam csinált vele egy riportot, vittünk neki könyvet. Az én két könyvemet oda vittük, hogy...
0: A fiat vele csinált vele riportot, a mostanában még élt, ez a Lévi még élt.
1: Még most is él. Elment nyugdíjba.
0: Aha. Valami azt hittem, hogy a Seibernek a kortársak...
1: Nem, elment nyugdíj, annyi idős lehet, mint én 70 fölött. És meglátta a könyvet. Azt mondja, én ezt ismerem ezt a könyvet. Mondom, honnan? Azt mondja, hát a római könyvtárban ott van. Érted? És hát a lubavicsiak azok oda mennek enni, egyetemisták, egyéb mások, ezt csinálják, és mindig ugyanazt a mesét elmondja a rabiuk. De vegyünk Livornóba. Uh-huh. Livornóban volt egy régi nagy zsinagóga, arról azt kellett tudni, hogy ott megjelent a Mária Terézia, volt a Tempio Maggiore, világhírű livornai zsinagóga.
0: A nagy zsinagóga, igen. Még osztrák megyen része volt ez. Igen.
1: Az Európa egyik legszebb zsinagógája volt. A Itáliában látogató uralkodók nem mulasztották azt megnézni. Uh-huh. Így történt, hogy 1739-ben Lotaringai Ferenc nagyherceg feleségével, Mária Teréziával és testvérével Károly herceggel meglátogatta, és egy emléktáblát is raktak oda, és 1785-ben meg második József királyunk is meglátogatta ezt a zsinagógát. Na most erről azt a zsinagógáról tudni kell, hogy én éppen egy szukauszkor voltunk ott.
0: Sátras ünnep alatt, igen, ősszel.
1: Ott voltunk, és beszélgettünk a zsinagóga tagjaival, és megkérdeztem, hogy hol van, hogy mit tudnak a Toáf rabiról, mert az volt a Itália egyik leghíresebb rabija. Azt mondja, itt van az ükunokája, gyere, bemutatlak. Hát nagy élmény volt, és akkor beszélgettünk tovább, és akkor megemlítettem, hogy egyetlen szöfárd livornai nyomdája volt a Marco Coltellini nyomdával. Ez 8. generációs nyomda. Csíha. És megkérdeztem azt, hogy hát van-e, vagy hol vannak a gépek, vagy valami. És akkor oda hívta a mostani tulajdonosát, a 8. generációs családtagot. És elmesélte, hogy azokon a régi, több száz éves gépeken a mai napig működnek, és nyomják a ünnepi meghívókat, és ilyeneket.
0: Tudni kell mindenkinek, csak hogy egy kis beszúrás, érdekesség, hogy a Héber könyvkiadás az Olaszországban kezdett el működni egyből Gutenberg után 30-40 évvel.
1: Nem így volt. Amikor Gutenberg megcsinálta a könyv, a nyomdát, akkor Olaszországban már 14 nyomda volt.
0: De mégis a Bamberg Biblia, és az összes többi, a Soncino, és az többi, de én ezekre gondolok. Ja. Szóval a lényeg az, hogy ezek a textusok, amik ma Héber Bibliaként ismerünk, vagy Talmudnak az első nyomatai, azok Itáliában láttak napvilágot, általában különben inkvizíciós felügyelet alatt, és ugye kilettek véve bizonyos részek a Talmudból, vagy imakönyvekből, de hogy ott kezdődött el egész nagy Itáliában. Szóval kifejezetten Itália az a zsidó könyvtanításnak a szülő hazája, a Héber könyvtanításnak hazája.
1: Aztán folytatni szeretném, hogy
0: ez Livornóban voltunk, igen.
1: Tempino, igen, Livornót is, Maggiore, ez a nagy zsinagóga, ez amerikaiak legoptak 45-ben egy bombát, és pont eltalálták a zsinagógát. és ez a szép zsinagóga, ez áldozata lett. De nagyon érdekes, hogy a Tóra szekrény és a tórák megmaradtak. Azok a tórák megmaradtak, amit a spanyol inkvizíció alatt 1492-ből a zsidóknak el kellett jönni, magukkal hozták a Tóra szekrényt is, és a tórákat is.
0: A 400 éves tóratekercsek megmaradtak.
1: És ott vannak a tóratekercsek, és a Tóra szekrény is. Uh-huh. És ez a zsinagógát most úgy építették, mint egy amfiteátrumot, középen van a Tóra olvasóasztal, és így a sorok egy sorra följebb. Uh-huh. Így vannak, ezt is lefényképeztem, igaz, nem lehetett volna, de hát... szombaton visszamentünk a zsinagógába, hogy lássuk a tórákat, ahogy kinyitják a Tóra szekrényt. És ez egy fantasztikus élmény volt, hogy ilyeneket lássunk, és azok a tóraolvasási dallamok, amiket ott hallottunk, az fantasztikus, mert ott mutatják azokat a jeleket, amik a Tóra szöveg fölött vannak,
0: igen.
1: Tudják a jeleket, és annak megfelelően olvassák. Ez számomra itt Magyarországon ilyeneket nem igen láttam.
0: Ez különböző is segít, ugye, ez nem tudják, esetleg hallgatok, hogy a tóraolvasó szövege alatt, ugye a héber betűk más hangzók alatt nem csak magánhangzók vannak alattuk fölöttük, hanem kották is, és különböző kantilációs jelek, amelyek a hajlítást és mindenfajta intonációra adnak utasítást. Persze országonként más jelentenek a jelek, a Marokkóban, Irakban és Olaszországban másképp kell azokat megénekelni. A fiat írt ebből egy dolgozatot is, amit korábban mondtál
1: most
0: nekem.
1: Most írt egy könyv, mert Angliában megjelent egy könyv erről a tóraolvasás dallamairól, csak és ott az a baj, hogy egyfajtát mondta. Tehát nem így, ahogy mondod, hogy...
0: Ő az olasz, észak-olasz.
1: Angliait.
0: De ő miről írt? Ő olaszról írt, nem ő
1: ne,
0: olaszról
1: onnan írt a disszertációját, ja, de most a Zsidó Múzeumban van egy, a Zsidó Egyetemen, a rabbi szemináriumban egy könyv, és arról egy kritikát írt, az csak egy tóraolvasási dallamot ír le.
0: Ja, értem.
1: Uh-huh. De hát az is nagy szó, hogy ezt
0: persze,
1: leírja.
0: Persze.
1: Ezt leírja. És Livornóban sem a lubavicsiak nem szólhatnak bele a közösség imákba, azoknak van külön. Ha visszatérünk Milánóba, Milánóban nagyon sok zsinagóga van, tehát 10-12 zsinagóga van, ott is a lubavicsiaknak van zsinagógájuk, de a többi zsinagóga életébe, mint itt Magyarországon nem szólhatnak bele. Részt vehetnek, de nem szólhatnak bele. Szólhatnak bele. Van libanoni, van egyiptomi, van...
0: A mediterránum minden részéről áradottak
1: be. Minden részéről, van perzsa. Én mindegyik helyen végig voltam.
0: Hát ilyenkor lehet azt elmondani, hogy másodszor hívtuk meg Vilányi András fotoművészt beszélgetni, de kb. Ott fejezzük be, ahol elkezdtük, hogy még beszélgethetnénk több órát. Talán valamikor a nem túl távoli jövőben ezt folytatni fogjuk. A Merkava adását hallották. Merkava nem csak égi szekér, de több, mint tank. De hamarosan visszatérünk, és addig is mindenkinek kellemes időtöltést.
1: Shalom!

0: hír összeállításunk következik.
1: Ápolók nemzetközi napja. Május 12-e világszerte az Ápolók nemzetközi napja annak emlékére, hogy 1820-ban ezen a napon született Florence Nightingale brit ápolónő, az ápolóképzés kiemelkedő alakja. Magyarországon az ápolóképzés egyik legkiemelkedőbb személyisége Kossuth Zsuzsanna, 1817-től 1857-ig élt, akinek nevét az országban több egészségügyi intézmény is viseli. Ő volt hazánk első országos főápolónője, aki tevékenységét Florence Nightingale-nél előbb kezdte meg. Az ápolói hivatás hitvallását ő a következőkben fogalmazta meg. Egy legyen bennünk az akarat, fölkeresni a szenvedést, s enyhíteni azt. A Magyarországi Betegápolók Országos Egyesülete 1906-ban alakult meg. Európában krónikus az ápoló hiány. A kontinens legtöbb országában rohamosan öregszik a társadalom, és egyre több idős ember szorul rendszeres otthoni ápolásra. Ez egyre több szakképzett gondozót igényel. Életminőség határok nélkül. A fogyatékossággal élők életminőségének javítása érdekében gyűlt össze közös gondolkodásra a Nemzet Református Gyülekezeteinek számos szakembere és érintettje a Kárpát-medencei Református Fogyatékosságügyi Konferencián. A tanácskozás idei, immár második alkalma az életminőség határok nélkül címmel a központi témával összefüggésben a szeretetszolgálat további lehetőségeit is taglalta. A Jobb Adni Nonprofit Kft. És a Református Szeretetszolgálat Erasmus Plus pályázata nemzetközi együttműködése e kiemelt eseményének a Káposztásmegyeri templom adott otthont. Az április végi napkora délelőtti óráiban megtelt a templom előtere határon túli és itthon élő testvérekkel, szakemberek, intézményvezetők, lelkészek és a téma iránt érdeklődők gyűltek össze, és már a programok kezdete előtt lelkesen diskuráltak, megosztották egymással tapasztalataikat. Szeretett Híd 2026. Az idén 18. alkalommal rendezik meg a Szeretett Híd a Kárpát-medencei Református önkéntes napokat, amelyhez egyének, gyülekezeti közösségek és csoportok egyaránt csatlakozhatnak. A Református Szeretetszolgálat önkéntes programjának célja, hogy közösen tegyünk jót a környezetünkben, segítséget nyújtsunk, szépítsük településeinket, és tegyük láthatóvá a szeretet gyakorlati erejét. Az akciók három fő területre összpontosítanak: a környezetszépítés, a szociális segítségnyújtás és a közösségi fejlesztés. A kezdeményezés különlegessége, hogy alulról jövő ötletekre épít. A résztvevők saját közösségükben találhatják meg azokat a feladatokat, amelyekkel valódi segítséget nyújthatnak. Jelentkezni a Szeretett Híd honlapján lehet, címe szeretethíd.hu. Missziói napok az egyházkerületekben 2026. Az Evangélikus Egyház egyházkerületei az idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. A déli egyházkerület a jövő szombaton, május 16-án Békés Csabára, a nyugati Dunántúli egyházkerület ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket. Az időjárásról. Bár változékony, de kellemes idő. Ma kedden napközben csökken a felhőzet, de még több felé lehet eső. Észak-nyugatira fordul a szél, és 14-21 fokunk van. Szerdán is napos, felhős időre van kilátás, még néhány záporral. Délire fordul a szél, és még 14-19 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Bleier Gábor műsora.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Hidak heti magazin adását hallják a mikrofonnál, Bleier Gábor. Mai vendégem Grilusz Dániel, a Kalák együttes vezetője, akivel a most következő koncert kapcsán, ami a Művészeti Palotája lesz, illetve a 45 éves Kaláka fennállása alkalmából beszélgetünk. Régi ismerettségünkre való tekintettel a Riport során tegeződni fogunk. Szervusz, üdvözlök ismét a stúdióba!
4: Üdvözlöm a hallgatókat!
3: Kicsit beszéljünk arról, hogy azért 45 év még egy ember életében is nagyon sok, nem hogy egy együttes életében. Ha jól tudom, nem is messze innen a hatodik körödbe alakultatok.
4: Igen, ha belegondolok az én életemben, én most vagyok, leszek 65 éves, akkor több mint a kétharmada az már a Kalákában zajlott, vagy a Kalákában együtt zajlott. Ez egy teljesen véletlen, hogy itt a hatodik kerületben volt. Régebben volt egy Ádám Sörzőnek hívták, ma már nincsen, úgy tudom legalábbis. És amikor 1969-ben én, mint egyetemista, de már túl a gimnázium éveken, Mikó Pista éppen akkor érettségizett, az öcsém még gimnazista volt, akkor jutott eszembe, hogy esetleg alakítsunk együttest. De sokan alakítottak együttest, miért pont? Ne? Mi ugye egy általános iskolába jártunk, a Kodály módszerrel tanító Lóránti utcai énekzenei általános iskolába, és Mikó Pistának pedig már voltak ilyen dalai, amiket versekre írt. És ez nekem nagyon tetszett. A másik oldal, hogy volt egy Tolcsvai klub a Bemrakparton, ahova én úgy lejártam, és ott sok olyan fiatal együttes úgy bemutatkozott. És mondom, milyen jó, csináljunk mi is egy ilyet, majd eljövünk ide. És mondtam is nekik, hogy na majd mit van egy-két hét. Persze, gyertem. Na, hát, és akkor Pistával megbeszéltük, neki már volt egy-két dala. Öcsém is beállt mindjárt a cselló, szolgáltatta a basszust, és akkor így bemutatkoztunk. És nagyon nagy sikere volt mindjárt, úgyhogy onnantól kezdve szinte kézről kézre adtak minket egyetemeken, rádiók, tévék, stb.
3: Emlékszem meg az első dolog, ha jól tudom, például az Éjszaka az nagyon korai dalotok volt.
4: Az olyannyira, hogy még Kalák előtti dalak Mikó Pistának, az Radnóti Miklós Éjszaka című verse, és a mai napig is nagyon gyakran ezzel fejezzük be a koncertünket. Nem baj az, hogy ez 45 éves, hát nekünk nem úgy áll össze a repertoárunk, hogy mindig valamilyen aktuális divat mellett.
3: Azt szerintem egyáltalán, én aránylag sok Kalák a koncertre jártam, és mindig általában két dallal fejeztétek be, vagy ebben, vagy a hosszú, azt hiszem hosszabb virágfüze, nem tudom a pontos címét.
4: Vonzás,
3: igen. Tehát általában ezt a két dalt. Úgy látszik, ezek ilyen kialakultak, hogy...
4: Ugye általában úgy szoktuk, hogyha olyan szép összeáll a levegő és a közönség lelke valahogy ugye szépen harmonizál, akkor játszunk egy valami vidám ráadásszámot, ami még egy olyan feldobós, és akkor, hogy befejezésül inkább egy ilyen lenyugtató, tehát egy ilyen búcsúdat. Ez vagy a virágfüzér, vagy szokott lenni Kányadi Sándortól, ha valaki jár a fák hegyén, vagy éppen a Radnóti éjszaka, de legtöbbször ez az utóbbi.
3: Még amit nagyon érdekesen mondtad, hogy akkor lettél egyetemista, ha jól tudom, Mikó István kivételével szinte majdnem minden kiműszaki pályám kezdett, tehát...
4: Illetve Bece Gábor, a nagybőgősünk, ő zenészként végzett, tehát a Jazz Konziba járt, tehát ő nem műegyetemet végzett, de valóban öcsém is, és Radványi Balázs is műegyetemet végzett.
3: És mi az oka, hogy pont erre a pályára tennáltatok, tehát, és milyen érdekes, hogy így jött utána belőle a zene?
4: Bizonyára sok oka van ennek. Az, hogy a zene az benne volt az életünkben, az már ugye az általános iskolából is, családban is, kórusban énekeltünk, meg otthon is elég sokszor. Hangszert is tanultunk, még anyám zongorázott, így még ilyen kamarazene is volt otthon néha. Tehát volt egy ilyen zenei alap, és aztán nyilván az lehetett, hogy ahogy az előbb mondtam, hogy nagyon hamar úgy fölkaptak minket. Rádióriportok készültek, tévébe eljutottunk, már ugye 69-ben alakultunk, 71-ben már külföldön, 72-ben már többet, 73-ban már nem tudom, nyugaton is. Szóval elég sokat jártunk, szinte az összes egyetemet végig látogattuk, akkor nagyon divat volt az egyetemi klubok, biztos most is van, csak nem a mi stílusunkkal, hanem valami más dologgal. És nyilvánvalóan én, mint műegyetemi hallgató, ez a közvetlen sikerélmény és ez a meleg fogadtatás, az inkább vonzott, mint az, hogy esetleg 5 év utána bekerülök valami tervező intézetre, és akkor be, és akkor nagyobb munkáknak a kisebb részlet megoldásaival bíznak meg, mint kezdőmérnököt. Tehát az még nem kecsegtetett egy ilyen jó lehetőséggel.
3: És akkor még az egyetem elvégzés előtt el is dőlt, hogy te zenész leszel?
4: Gyakorlatilag ilyen, és a professzoraim is nagyon kedvesen és szeretettel viszonyultak ehhez, becsülték ezt a tevékenységet, mert hogy látták, ugye a műegyetemén sokat játszottunk a szkénében, meg a televízióban, rádióban hallották, úgyhogy végül is ők egy szép gesztusnak értékelték azt, hogy én egyáltalán lediplomáztam.
3: Itt kicsit menjünk, mert mondtad, hogy kezdtetek már megzenésített versel, de aztán utána igen nagy évet lefutottak, tehát akár a Jeszenyin versektől elkezdve a Villon fordításokig, a különböző népek zenéig. Hogy jött, hogy egyre szélesebb körbe tekintetek ki, vagy már ez alapjában megvolt nálatok?
4: Én azt hiszem, hogy ez benne volt a levegőben. Ugye az első koncertünkben, hogy meséltünk, Radnótit mondtad, de énekeltünk Csokonait, Petőfit, Arany János talán népdalt is énekeltünk, és úgy terjedt. Éppen most a 45 éves évfordulóra készítettünk egy pólót. Eddig egyszer csináltunk ilyet, amikor volt egy erdélyi turné, és akkor fényképes hát. De most nem, előre csak azon, hogy kaláka, és hátul pedig nem pártok, vagy foci meccsek, vagy nem tudom, vagy fotbalisták vannak írva, hanem költők nevei. És körülbelül 300 költőt szedtünk össze, amiből egy ilyen szép grafikai megoldással minél nagyobb a affinitásunk ahhoz a költőhöz, hogy minél több versét érni, annál nagyobban van kiírva a neve. Összesen 4 nagyságot, tehát lehetett volna 24-et is, de 4 betűnagyságot határoztunk meg, és ebből kijön, mint valamilyen új lenyomat, vagy lábnyoma, kaláka lábnyoma, hogy tényleg milyen szerteágazó volt ez a név. Nem vettünk ki belőle senkit, tehát voltak rádiós megrendelések, vagy amikor mit tudom én, az NDK-ba mentünk, akkor ezt én, vagy ide-oda, amoda. Tehát azok közül, amiket te is idézel, azok is természetesen rajta vannak. Hát nyilván azok, akikből szóló lemezünk van, tehát úgy értem, hogy egy költőből összeállított lemezünk, tehát a Szabó Lőrinc, a Arany János, Kosztolányi, Kányádi Sándor, Tamkos iratokár, ők nyilván nagyobb betűkkel vannak írva. Nem az irodalom történt jelentőségük, hanem a karáka repertoárban lévő helyük miatt.
3: Itt egy picit beszéljünk arról, mert ugye kezdtétek hárman a testvéreddel és Mikó Istvánnal.
4: Végül is volt ott egy jány, a Veres Annának hívták. Az első 3-4 hónapban még együtt énekeltünk.
3: És ő miért hagyott ott titeket? Vagy miért?
4: Valahogy úgy alakult az élet, hogy ő is érezte, hogy nem igazából színpadra termett, vagy valami ilyesmi.
3: Mert aztán utána jött a Kalákának egy klasszikus felállása, ami egy 4-es, ami nagyon-nagyon sokáig pregnált. Tehát itt a Huzellával gondolom, a Bece Gábor és a mostani tagokkal, a öcsét kivételével, hogy hogy alakult ki
4: ez? Ez úgy volt, hogy a 69-ben mondtam a megalakulást, akkor 73-ban Mikó Pistát fölvették a Színművészeti Főiskolán, és akkor az még törvény volt, hogy akik oda járnak, azok nem

0: felvétel, akkor így még a kezdő csapattal voltunk, ugye 1998, tehát ugye 5 év akkor, ez egy nagyon progresszív év volt. Akkor végre megjelent az első lemezünk is, a megalakulásunk után 7-8 évvel, és akkor a Bece Gabi pedig 80-ban lépett be, akkor lett nagybőgős a zenekarban, és aztán Vilmos öcsém meg körülbelül 20 évvel ezelőtt jött vissza, szóval.
1: Tehát már az sem a volt. Itt az is nagyon érdekes, hogy mert mondtad, hogy mennyivel később lett meg az első nagylemez. Abban az időben nem lehetett olyan könnyen nagylemez kiadni, mint manapság, bár szerintem már az sem manapság se lehet olyan könnyen. Mi volt ennek az oka, hogy ilyen?
0: Manapság nem kiadni nehéz, hanem eladni. Ugye akkor volt egy másfajta rendszer, a fiatal hallgatók azok nem is tudják, hogy mi volt itt a, ugye 89 előtt. Jó, mondjuk ez már egy fokozatos átmenet volt legalábbis bizonyos dolgok tekintetében, mert az a furcsa, hogy nem ez valami ellenünk irányuló dolog volt szerintem, ez egyszerűen valakinek a gusztusa döntött ebben a kérdésben, és a lemezgyárban ülőknek a gusztusa olyan volt, hogy nekik okaláka nem kellett. Ugyanakkor, amikor a rádióban szinte hetente szerepeltünk, nagyon sok tévéműsor, mások, akik lemezeket adtak ki, és pláne nyugaton mondjuk, vagy más országokban, azok csodálták, hogy tudunk mi ennyit szerepelni a rádióban, hogy tudunk mi ennyit muzsikálni. És hát a lemez az meg olyan volt már akkor is Nyugat-Európában, mint egy névjegy.
1: Ez a dolog, persze.
0: De nálunk ez egy monopólium volt, és valami miatt ez nehezen állt össze.
1: Nagyon-nagyon érdekes volt, hogy abban az időben, itt most a 70-es és 80-es évekről beszélünk, szinte virágoztak a tévéműsorokban kifejezetten az ilyen megzenésített versek, meg a ti általatok, illetve Sebő Ferenc által megteremtett stílus, és itt kifejezetten gondolok egy adott műsorra, például a Cimbor, ott fokozatosan szinte összeépít a aktuális irodalommal, vagy a irodalom történettel beépített titeket.
0: Igen.
1: Is.
0: Hát én Szabó Márti, aki ezt a Cimborát csinálta, vele nagyon sokat dolgoztunk együtt, és nagyon szeretjük azeket a régi felvételeket nézegetni. Sőt, mondok egy talán újdonságot, a múlt héten Balaton-Almádiban volt egy Cimbora találkozó, ott volt Márti is, és Kányádi Sándor bácsi, meg mi is muzsikáltunk, úgyhogy tulajdonképpen úgy nyomaiban még ma is van. Jó lehet, a tévében most másfajta gyerekadások vannak, ha vannak. Én azt hiányolom is egy kicsit, hogy én nagyon sok riportot adok, nagyon sokat van lehetőségem. Most is egy másik televízióból jöttem, és még megyek a héten ugye a jubileum kapcsán beszélni erről, arról, amarról. De olyan, hogy bemegyünk és muzsikálunk, tehát csinálunk egy műsort, amiben zene van, az nagyon ritkán van. Most voltam a Ridicule című adásban, tök mindegy, egy beszéd, családi persze. Beszélgetés. Voltam egy ilyen kívánságműsorban, akkor most egy kulturális magazinból jövök.
1: De effektíve nem az, amikor bementetek egy stúdióba és zenéltetek, kiegészítettek valamit.
0: Produkciókat nem
1: sőt,
0: készítünk.
1: Jobb esetben a költő is ott volt, ami egy nagyon-nagyon fantasztikus dolog volt. Itt egy picit akkor menjünk el egy kicsit aktuális dolgok felé, ugyanis meséltél erről a Cimbora táborról, ahol tulajdonképpen Kányádival együtt csináltatok egy konkrét műsort, meg az Észabó Mártával, hogy volt egy hasonló most az utóbbi időben, amire azt mondod, hogy szívesen emlékszel vissza, vagy olyan dolog, ami egy kicsit épülő jellegű volt, talán nem is neked, hanem a gyerekeknek, vagy a nagy közönségnek.
0: Mindig vannak szép dolgok. Tavaly, amikor a Csíkszeredai Gutenberg kiadó fölkért arra, hogy nem is félkért, már 3 éve beszélgetünk erről, hogy mi lenne, hogyha közösen csinálnánk valamit. Ők összehoznak egy gyerekvers antológiát, erdélyi költők, 24 költőnek több száz verse van benne, gyönyörű rajzokkal.

0: és ehhez készítettünk mi egy CD-t, tehát tavaly novemberben jelent meg a Marosvásárhelyi Könyvvásáron volt a bemutatója, és hát azóta is nagyon szépen fut, most már olyan 4000 példányt adtunk el belőle körülbelül.
1: Ez a ragyoga
0: mindenség. Igen. És most, hogy a MIPA-ban lesz a jubilómi koncert, úgy gondoltuk, hogy ahogy ezt 4 évvel ezelőtt is, meg már máskor is, hogy ne egy esti koncert legyen, hanem a gyerekeknek is adjunk egy koncertet délután 4-kor, és ez lesz a ragyoga mindenség. Nem csak ezeket a verseket játsszuk persze el, ezeket az újabb dalokat, hanem a régi, lesz benne biztos ukulele, meg perikán, meg nandu.
1: Igen, és lehet, hogy a nagypapa és az unoka úgy fogja hallgatni, igen, mert egy csomó fiatal nagypapa még gyerekként járt a koncertetekre, teszem azt.
0: Bizony, hát ha belegondolunk a 45 évbe, abban már lassan 3 generáció fér bele. Már így utódlás szempontjából, mert nem tudom, hogy a generációt az 10 évenként váltjuk, vagy hogy is számítjuk, de elég sok. Szóval mondjuk ez volt a gyerekvonalon egy olyan alkalom, amit ki tudnék emelni, és azóta is ezt elég sokat játsszuk. Most készülünk egy újabbra, ami majd valamikor decemberben jelenik meg, vagy december elején. Összeállítottunk nem csak új dalokból, régebbiekből is, egy olyan lemezt, ami csak madarakról szól. És egy szép könyvvel lesz, ahol a madarak rajza, egy kis leírás a madarakról, és maga a vers. Tehát lesz benne persze Szilágyi Domokos, Szabó Lőrinc, Vörös Sándor, Kányádi, sok
1: jól
0: minden.
1: Tudom, hogy a öcsédnek ez külön kötődése is van?
0: A madarakhoz? Igen. Persze, ő nagyon szereti a madarakat. Ő írt egyébként a madarakról az ismertető szöveget is. Számos olyan dal van, aminek a versét is ő írta, mert ugye amikor a gyerekeknek énekel, akkor nagyon gyakran saját maga írja a versszövegeket is, általában tematikus. Tehát például a madarakról nagyon sok verset írt. Nem úgy írta a verset, mint papírceruza, hanem gondolom dallam.
1: Persze.
0: Dallammal együtt, vagy valami ilyesmi. De hát erről őt kéne inkább megkérdezni. Úgyhogy amikor 3 évvel ezelőtt az Egri Kaláka Fesztiválon rendeztünk egy kiállítást a szintén nagy ornitológus, festőművész Szem Adám Gyurinak, akkor már úgy értem, hogy mi rendeztük az ő műveiből a kiállítást, és akkor az ő madárképeit kértük, hogy hozza el, és akkor mi adtunk egy ilyen madárkoncertet, talán ott keresendő ennek a mostani madaras lemeznek, madaras könyvnek az előfutár.
1: Itt egy picit nagyon érdekes dolga jutott eszembe, mert világ életetekben játszottatok gyerekeknek, és játszottatok felnőtteknek. Most van egy olyan réteg, amikor beszélek, és azt mondja, hogy egy gyerek dolgokat érnek, és mondom, nem. Nem, a Kaláka a világ életében ugyanúgy felnőtteknek is, hát, és igen sok felnőtt, miután kilépett a gyerekkorból, átlépett a felnőtt korba, hogy tudtátok ezt a kettőt mindig együtt ilyen harmóniába kezelni? Azért nagyon más a két közönség.
0: Nem tudom, mennyire más. Illetve tudom. A gyerek közönség az még homogénen egy közönség. Tehát egy gyerek közönséget, hogyha elképzelsz mondjuk egy általános iskolai osztályt, az még egy homogén közönség, akiknek biztos, hogy tudunk játszani. Ugyanaz a társaság mondjuk 40 évvel később már nem egy homogén társaság. Jól lehet, ugyanabban az általános iskolában jártak, de egyáltalán nem biztos,
1: az
0: hogy...
1: Az egyik mérnök, a másik, mit tudom én, biológus...
0: Egész más érdeklődési körük van, tehát az már sokkal specializáltabb. Tehát egy felnőtt közönség, aki eljön a Kaláka koncertre, azt már, arra már azt mondjuk, hogy réteg műfaj. A gyerekközönség az inkább korosztály műfaj, ha már ezt a kategóriát bevezethetjük. De amikor mi elkezdtünk muzsikálni, akkor még egyáltalán nem volt sem gyerek, sem felnőtt, mi voltunk. Mi a saját magunk generációja, akik voltunk 10-20 akárhány évesek, és a közönségünk ugyanez az életkorú volt. Úgyhogy akkor még eszünkbe nem jutott gyerekverseket énekelni, a Tengerecki vagy a Bőröndöd, az gyerekvers, nem az vers. Egy vidám vers, egy kedves vers, vagy a Nyitnikék, vagy a nem tudom, mondhatom. És akkor tudjuk, inkább a szervezői oldalról történt ez a váltás, hogy na, gyerek közönséghez hívnak, hát ugye nem játszhatunk nyilván el azt, nem tudom, valamelyik búskomor dalt, amit a felnőtteknek nagyon igen, szívesen igen, játszunk, hanem akkor próbáltunk úgy szelektálni a dalok között, hogy gyerekek.
1: Pont egy nagyon speciális, bocsánat, hogy félbeszakítottak, egy nagyon speciális dolog jutott eszembe, amikor kiderült, hogy Vörös Sándor például életében nem ért gyerekverset, és nagyon sokan gyerekversnek tartották.
0: Persze, mert a szerkesztők alkalmasnak találták azokat a verseket összegerebjézni és belekötni egy gyerekvers kötetbe. Jó lehet, mondjuk a Vörös Sándor valóban azt mondta, hogy ő soha se írt gyerekverset, azért amikor Kodály megkereste azzal, hogy az ő zenei, tehát az oktatási célokra írtott dallamaihoz jó lenne, hogyha írna szöveget, azt valóban gyerekek számára írta. Ő úgy mondta, hogy megversesítettem a dallamokat.
1: Jó, tartsunk egy kis szünetet, hallgassunk egy kis zenét, és a szünet után visszajövünk.

s volt, míg jég födött, csend jég alatt és jég fölött, nagy hallgatás volt mindenütt, ma minden kisne szíven üt. Hó, s jég takarta volt a part, és engem is nagy jég takart, vastag páncélos szürke jég,

tekint a cipruság, borzol a szél, szomorúság, a nap is bennem sistereg, kővel dobál a kisgyerek, ma minden bennem él, mulat, a pillanat, a hangulat, s akár hiszik, vagy nem hiszik, minden madár belém iszik.

0: Térjünk egy kicsit vissza a következő két nagy koncertre, ugye a 45 éves fennállásatok alkalmából. A gyerekkoncertről már beszéltelek. Kicsit akkor hagyfaggatozzak, hogy nagyjából hogy fog kinézni, persze, amit el lehet árulni a felnőtt koncert.
1: Nem véletlenül választottuk ide ezt a Táncszó című Szilágyi Domokos verset, ami az írvint elhangzott, mert ezt elég régen játszottuk utoljára. Ezt Huzella Péterrel játsszuk együtt, abban a korszakban, amikor ő a Kaláka tagja volt, és most a MIPA nagy koncerten elég sok vendéget hívtunk, többek között a Kaláka régi oszlopait, Huzella Pétert és Mikó István, velük fogunk együtt énekelni. De ez majd a második részben lesz, az első részben meglepetések lesznek mindenhol, számunkra is még
0: meglepetéseket hogy ezt most nem is fogod velem közölni.
1: Abszolút elmondom. Sőt, olyannyira elmondom, hogy szeretném ezt a közönség érdeklődését is felkelteni. Először is mi fogunk játszani néhány dalt, aztán jön a régi iskolánk, a ma már Kodály nevét felvett egykori zenei általános, és velük fogunk közösen énekelni három dalt. Ez úgy jött, hogy tavaly, amikor a iskola jubileumi volt, meghívtak minket a zeneakadémiai évzáróra, akkor énekeltünk, és cserébe most ők viszonozzák a látogatást, eljönnek a mi jubileumunkra. Na utána Ferenci Gyuriék jönnek nem sokkal, és a Racka Jammel közösen énekelünk néhány dalt, és Gyuri ötlete volt az, hogy Tátrai Tibort, a nagyszerű gitárost is kérjük föl, és akkor még bejön még ő is, úgyhogy akkor már tizen leszünk a színpadon, és nagy izgalommal várjuk a vele.
0: Tehát nagyon muzikálás. Izgalmas dolgok lesznek.
1: Igen, igen.
0: Gondolom, a próbák elkezdődtek. Tudsz-e valamit erről mondani, hogy ez az új közös zenélés, ez milyen új dolgokat hozott?
1: A próbák, Tibusszal még nem találkoztunk, csak megbeszéltük, hogy mit fogunk játszani, és átküldtük neki a nótát. Azért nem tudtunk, mert ugye a Gyurikáik 26-án jönnek haza Amerikából, addig tart a turnéjuk, úgyhogy a Tibusszal meg nincs értelme a Gyurikáik nélkül próbálni, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy majd közös próbát fogunk összehozni. Hát ez három dal lesz, és nyilván már Tibusz már valamennyire készül, mert ismeri a dalokat, átküldtük neki. És utána ez lesz az első résznek a fináléja, gyakorlatilag ez a 11 muzsikálás. A második rész egy kicsit másféle alakul, mintha mennénk vissza a múltba, ugye indultunk a Kodály iskola felől, megérkezve a 21. századba, és megyünk visszafele. Először a Czakó Feri barátunk, akivel régen rajzfilmet is csináltunk, ugye mi nagyon sok magyar népmeséjék, Mátyás Kirás, a zeneit, vele egy egyedi filmet csináltunk, de hát a homok animációiról nagyon világhírű lett, ha mondhatom ezt így, Czakó Feri barátunk, és a Zács Klára Arany János balladát és egy Kis Anna verset fog ő ottan illusztrálni a homokpadon, amit a nagy hivetítésben fog majd látni a MIPA közönsége.
0: Ez igen izgalmas dolog lesz, azt hiszem.
1: Tehát bizony, na ez teljesen újdonság. Vele éppen tegnap volt próbánk, és hát ugyan nem volt kivetítve, csak láttuk az asztalon ilyen karnyújtásnyira, hogy dolgozik, és hát nagyon imponáló. Aztán jön Huzella Péter, aki mondom 20 évig volt a Kaláka tagja, és vele fogunk énekelni. Aztán bejön Mikó István, azokat a dalokat, amiket Pistával énekelünk, az nagyjából Péter is tudja, hisz meg benne maradt a
0: meg váltották egymást, és akkor a repertoárba énekeltek, gondolom, helyette.
1: Igen. És akkor Pistával is énekelünk, és utána még Sebestyén Márti is bejön hozzánk, akivel ugyan ő nem volt Kaláka tagja sohasem, de úgy párhuzamosan zajlott az életünk, és nagyon sokat muzsikálunk együtt, például a 15 Zsoltár című összeállításban, amit Vilmos öcsém vele játszunk, és sok Kaláka koncerten is részt vett. Volt egy meglepetés koncert, amikor 40 éves volt a Kaláka, ahol a fiatalabbak át meghangszerelték a dalainkat, és úgy...
0: Igen, ez egy nagyon izgalmas dolog, ha jól tudom, arról ti nem is tudtatok, hanem oda csaltak titeket.
1: Nem, az egy meglepetés volt a szó.
0: Ott is olyan nagyon izgalmas dolog, akár a Racka Jam, azt hiszem Kis Anna verset játszott talán.
1: Igen.
0: Nem vagyok benne biztos, hogy Kis Anna, de Ebben nem vagyok biztos, de például akár a... Most,
1: hát, tudom neked mondani, Lovasi Andris énekelte az éjszakát, amiről már beszéltünk. Akkor a Quimby énekelte a bőröndödönt, áldott emlékű Cipó barátunk, a Republika a jó sört. Hát szóval...
0: Igen, tehát egy nagyon izgalmas dolog volt. Hát ez most egy úgymond hagyományosabb kaláka koncert lesz.
1: Ez most hát, hagyományos abban a tekintetben, hogy tényleg kaláka számok vannak a mi hangszerelésünkkel, de ezzel a sok vendégtől szerintem inkább egy ilyen gálaest jelleget fog ölteni, ami szerint nagyon szépen fogja színesíteni, és a spektrumát úgy széthúzza a dolognak.
0: A muszáj vagyok megkérdezni, milyen érzés, gondolom léptetek fel már a műpába, de azért ez igen nagy falat még a kalákának is.
1: Igen, többször léptünk már föl. Műpát éppen most köszöntjük ugye a 10 éves születésnapján, úgyhogy kisöcsénk vagy unokánk lehetne, de hát ez csak a kort. Szerintem nagyon, nagyon derék gárdája van a Műpának, nagyon szépen dolgoznak. Mindig öröm azzal a műszakkal, azzal a technikai személyzettel, azzal a szervező gárdával dolgozni, mert tényleg egy nagyon jó, és minden ügyszeretet bennük van, és úgy megtesznek a koncert sikeréért. Lehet, hogy persze azt más helyekről is elmondhatom, akár a Pécsi Kodály Központ, vagy a Miskolci Művészet. Szóval milyen újonnan épült szép helyek, azok nagyon jó személyzetek.
0: Bocsánat,
1: vannak.
0: Hogy most nem nagy és újonnan épült helyekről, hanem egy nagyon régi és nagyon hűséges helyekről beszélek. A Marcibányi téri központról, ahol tulajdonképpen nektek az állandó klubotok van. Most
1: hát már annyira állandó, hogy az is egy kicsit fiatalabb, mint mi vagyunk. Amikor mi gyerekek voltunk, ott volt egy nagy gödör a focipálya mellett, oda szánkozni jártunk. És aztán, amikor megépült a Marcibányi téri művelődési központ, akkor mi már a Kapás utcai vízivárosi pinceklubban nagyon sok koncertet adtunk, ki is nőttük már ezt a helyet, tehát nem lehetett már beférni. És akkor megkértek minket, hogy játszunk a megnyitó ünnepségen. Akkor még úttörős ifjúsági háznak hívták, Marcibányi, tehát talán az 74-ben vagy 75-ben lehetett. Később művelődési központnak nevezték, és hát ez is a funkciója. És azóta tartott a kaláka jelenléte, minden hónap utolsó szombatján muzsikálunk. Ez most is így van. Mindig vannak vendégeink. Az októberi koncerten Juhász Gabi, kiváló jazzgitáros a vendégünk, a novemberin majd Ferenci Gyuriék. Karácsonykor mindig, ugye, tehát akkor több a meglepetés, meg karácsonykor mindig karácsonyi koncertet tartunk, nem utolsó
0: szabad
1: szombaton.
0: Szabad ide bejönni Betlemmel, vagy?
1: Annak is részleteit játsszuk, és márciusban pedig pont Kosztolányi születésnapja előtt egy nappal lesz, úgyhogy akkor mi a Máté Gábor lesz a vendégünk, és a Kosztolányi estünket
0: azt hiszem,
1: játszani.
0: Hogy szól itt a hallgatóknak is, hogy bármelyikre érdemes eljönni meg meghallgatni. Az is, aki már volt, és az is, aki még nem volt ilyenem, mert egész más a hangulat azoknak a koncerteknek, amit a Marcibányi téri központban, tehát a saját klubotokba tartotok.
1: Igen. Már csak azért is, mert ott nincsen erősítés. Tehát az olyan színházszerű, hogy olyan, nem is tudom, 250-300 fős a nézőtér, de mikrofonok nincsenek. Ezt mondjuk a MIPA nagyteremében nem lehetne, egy szabadtéri fesztiválon nem lehetne, gyerekközönségnél nem lehetne, de a Marcibányi téren lehet. És ezt a közönség tudja, és eleve úgy készülnek, hogy egy olyan lelkülettel ülnek ottan, hogy tényleg mindenki csendben van, és mindenki, mint egy színházban, kikapcsolja a telefonját.
0: Még egy dolog erről eszembe jutott, emlékszem, hogy az első tulajdonképpen ilyen jubileumi gálátok a 25 éves kaláka fennállásának a ünneplése, azt, ha jól tudom, akkor ez magában Marcibányi téren volt.
1: De a 25 éves az a Petőfi csarnok.
0: Petőfi, akkor a 20 éves.
1: 20 éves. 20 éves volt a pecsállat, már.
0: Nem, szerintem a 30 éves volt, bocsánat, nem akarom.
1: Nem, az az Zeneakadémián volt,
0: nem,
1: az egész
0: a 25
1: biztos.
0: Éves volt akkor a Petőfi csarnokban, és a 20 éves pedig a
1: Marcibányi
0: téren volt. Tehát az még egy, majdnem, hogy klub hangulatban csináltátok meg, és arra jött hosszú időten először vissza Mikó István, hogyha jól emlékszem.
1: Nem tudom, Pista elég sokszor volt úgy vendég, tehát amikor sátoros ünnep volt, vagy nem tudom, és akkor többször meghívtuk, de nem szakadt meg sohasem a kapcsolatunk.
0: Aztán, ami még érdekes ebből szempontból, mert beszéltünk a Marci Bányi téről, meg beszéltünk ezekről a nagyobb helyekről, hogy nagyon-nagyon sok zenésszel, ahogy te is mondtad, együtt itt Sebestyén Mártával, de talán Sebő Ferenccel, vagy akár a Szélkiáltal, akik tulajdonképpen elvileg konkurencia lett volna, de tulajdonképpen inkább nagyon nagy együttműködés van az évek során velük.
1: Hát egy fájó pont, amit most... el is szorult a torkom. Tegnap halt meg Keresztény Béla, aki a Szélkiáltó együttesnek az oszlopos tagja volt, és nagyon szerettük, szép hangja, kellemes jelenléte, mindig nagyon empatikusan viselkedett minden dologban. Nagyon nagy veszteség a műfajnak, hogy ők most hárman maradtak. Bizonyára az élet megy tovább, tehát kell pótolni az ő jelenlétét valakivel. Már csak azért is, mert december 14-én lesz egy közös koncertünk a Szélkiáltóval és a Pannon filharmonikusokkal a Pécsi Kodály Központban, ami nagyon izgalmas lesz. Ugye most szokás, hogy még rock zenészeket is szimfonikus zenekari hangszereléssel támasztanak meg. Hát most nekünk is lesz egy ilyen koncertünk a Szélkiáltóval közösen, és mind a kettőnknek a dalaiból a Pannon filharmonikusok.
0: Én gondolom, akkor ez egész más konstrukcióba kell innentől megoldani, mint ahogy annak gondoltátok ezt a koncertet.
1: Nem tudom még, feltehetőleg, még nem állítottuk össze a műsorát. Azt tudom, hogy mi lesz a meghangszerelt darabok között, már csak azért is, mert ugye az én kisfiam, aki zeneszerző, Grillus Samu, őt kértem meg, hogy ebben a dologban segítségünkre legyen. Úgyhogy ő fogja hangszerelni talán az Éjszaka csodáit, akkor nem tudom még meg, de ez az Éjszaka csodája stabil ponta. Abban a műsorban, hogy mit fogunk még játszani, ezt nem tudom.
0: Ha már említetted Grillus Samut, talán azért mondjunk valamit az ő munkásságról is, mert nagyon aránylag kevesebben tudják, hogy ő Európa szerint egy nagyon-nagyon elismert komoly zenei zeneszerző és zenész. Tehát azt hiszem Ausztriában és máshol is nagyon-nagyon sok műve megy és prosperáló jó zenét. Egy picit tudunk erről beszélni.
1: Tudunk róla beszélni, hát én amikor tehetem, akkor... megnézem, meghallgatom. Igen, hát ő írt operákat, inkább olyan kamaraoperákat, akkor különböző kamarazenei műveket, szóló műveket, több estje van. Ő jazz muzsikusnak indult, tehát itt végzett a jazz tanszakon a főiskolán basszusgitárosként, és utána került ki Bécsbe a Zeneművészeti Egyetemre, ahol több diplomát is szerzett, nem tudom pontosan mik a hivatalos, mint kortárs zenész, mint média zeneszerző. De a legújabb, amiben belevágott, az a sound painting, az, ami a jelen idei zeneszerzésnek mondják. Tehát amikor a zenészeknek a jelenlétére nem csak mint egy leírt kotta lejátszóira van szükség, hanem az ő fantáziájukra és a hozzáadott értékekre, mert aki vezényli az egészet, ez egy, most már nem tudom, valami 1500 vagy hány jel van, amit lehet alkalmazni, és hogyha ezt tudják a muzsikusok ezeket a jeleket, akkor ők maguk választják ki, hogy milyen hangot játszanak. A karmester az ahhoz képest mondja, hogy halkabban, hangosabban, lefele, fölfele, milyen ritmusban, és akkor ebből alakulnak ki olyan konstrukciók, amiket ők készítenek, de hát azért hagyományosabb műveket is írt. Most van egy magyar együttes, a VH zenekar, ahol a Shakespeare balladákat énekelnek, Szena énekli a balladákat angolul, nagyon jó, basszusgitár, ütős és cselló, ez a felállás, éppen most voltak Danzban, Shakespeare fesztiválon, de sokszor megtalálhatók itt is. Tanít most Bécsben egy zeneszerzés szakon, és a győri zeneművészetiben is tanít.
0: Ha jól tudom, itthon prosperál, a magyar világzenészekkel is dolgozik együtt.
1: Kivel?
0: Tehát itthon prosperálom magyar világzenészekkel is azért bőven...
1: Nagyon, hát Paja Beának több lemezét hangszerelte, írta, hát ugye a Psziché azt közösen hozták ki.
0: Ami egy nagyon-nagyon izgalmas lemez.
1: Bizony.
0: Elnézést, hogy egy kicsit elmentünk, de azt hiszem fontos volt, hogy róla is beszéljünk, mert nagyon kevesen tudják, hogy mekkora nagy munkássággal rendelkezik. Már úgy értem, hogy talán még a ti rajongó táborotokból se annyian.
1: Hát most éppen most beszéltük meg azt, hogy a jövőre a Kapolcson a Kaláka versudvarban majd neki is lesz egy állandó idősávja, és ugye a közönség is jöhet majd Soundpaintinget, ugyanis ez nem csak zenével, ez tánccal is lehet, ez költészettel is, ez mindenfélével lehet.
0: Pont ahogy, amit mesélte, ezek nagyon izgalmas újfajta, talán nem is próbálkozás, akkor újfajta kifort stílus kezd kialakulni, ami nagyon sok mindent ötvöz. Egy icipicit, mert lassan a riportunk vége felé haladunk, térjünk vissza tulajdonképpen a nagy jubileumi koncertek utáni életetekre, hogy hogyan tervezitek, mi az, amit szeretnétek utána csinálni, milyen nagyobb koncertek lesznek, illetőleg milyen egyéb zenei produkciók?
1: Most belevágtunk egy új rajzfilm sorozatba, az Árpádházi királyokról, az első, a harmadik Béláról, az most éppen most van keverés alatt, meg fog jelenni ez a madaras lemezünk, abból is majd fogunk bemutatókat tartani. Van egy olyan akciónk, hogy Kaláka kicsiknek ez 1 és 3 éves közötti, tehát még éppen nyiladozó értelmű gyerekeknek és szüleiknek. Lesz természetesen Marci Bányi téri koncert, lesz egy-két ilyen jubileumi koncert máshol is az országban.
0: Nyugodtan lehet nevesíteni, hogy hol lesznek ezek a koncertek, ha már szerintem sokakat érdekel.
1: Szegeden tulajdonképpen már volt, de lesz biztos Debrecenben, Miskolc, nem tudom, a Miskolcon azt tudom, hogy az nagyon érdekes lesz, mert Ferenczi Gyuriék is ott lesznek, és novemberre terveznek egy szabadtéri koncertet fűtött nézőtérrel és fűtött színpaddal a Diósgyőri várba. Hát kíváncsi vagyok, milyen lesz. De hát biztos, hogy nagyon jó hangulatú lesz. Hát közben még játszunk. Nem, azt az igazság, régen még tudtam kívülről a naptárunkat.
0: Semmi gond, de elég hogyha elmondod, és akkor utána a közönségben úgy nagyjából utána néz, csak hogy
1: menjen fel a honlapunkra, vagy éppen azt is ajánlom, hogy a Facebook oldalunkon is mindig követhető, hogy éppen mi van. Vagy föl lehet iratkozni a hírlevelünkre, azt a honlapunkon, kaláka.hu honlapon föl lehet oda iratkozni, és akkor mindenki személyre szólóan megkapja, hogy na, mi az a különleges ajánlat, ami a következő hónapban lesz, és akkor lehet előjegyezni a naptárban.
0: Szerintem javaslom is, mert nagyon sok olyan dolgot fogtok csinálni, ami ahogy látom új és új szegmenseket nyitok, avval együtt, hogy már nagyon sok minden van a hátatok mögött, mindig találsz valami újat a nap alatt. Kérdésem a következő, esetleg új Grillus vagy Kaláka produkció, akár a sajátotok, akár a kiadatok által kezelt dolog fog-e megjelenni?
1: Ó, hát rengeteg. Most a kiadó, a Grillus kiadónál most jelent meg Bot Miklósnak a kínai utazólemeze. Egy fantasztikus találkozás. Tavaly márciusban voltunk Kínában, pontosan a Dél-Kínában, ott a Himalája lábánál, ahol 2500 méter magasan is februárban már 20-25 fok volt, úgyhogy nagyon jó idő volt. És ott Miklósék muzsikáltak kínai zenészekkel, és ezt rögzítettük ott, és aztán, mivel Samu is ott volt, együtt voltunk, ő még a várost, a készülődés körülményeit, mindent úgy még fölvette, és ezt így összeszőtte a dalokat egy ilyen kis hangkulisszával, tehát ez valóban olyan ez a lemez, mint egy utazás, már csak azért is, mert Bot Miklós remek fotográfus is, azon kívül, hogy nagyon jó zenész, és egy kis fotóalbummal együtt jelent meg a CD, a Kaláka zeneboltban már lehet kapni, nem sokára majd a kereskedelemben is megjelenik. Ez a címe, hogy Bot Miklós kínai utazó lemez. Hát ez például ez a legújabb büszkeségünk, aztán most nem sokára megjelenik a Madaras könyv, Nyeső Mari lemeze jelenik meg majd nem sokára, és még több produkció van, ami vár megjelenésre.
0: Én azt mondom, hogy búcsúzod, akkor mondjuk el most a két nagy gála koncert mind a gyerekeknek és mind a felnőtteknek igen. szóló pontos dátumát és pár szóban.
1: Október 31. Október 31. Művészetek palotája délután 4-kor a kisebbeknek játszunk, meg a szüleiknek Ragyog a mindenség címmel egy koncertet, és este pedig 7:30-kor lesz ez a bizonyos Kalákon gála este a 45. születésnap alkalmából. Ferenci Gyuriék, a Tátrai Tibor, Sebestyén Márti, Huzella Péter, Mikó István, Szakó Feri és a egykori iskolánk diákai, mai diákjai közreműködésével este 7:30-kor a nagyteremben. Remélem, hogy ezt még majd televízió felvételbe, talán még DVD-ben is meg lehet majd találni
0: hát akkor
1: később.
0: Isten éltesse a Kalákárt még jó sokáig, és nagyon szépen köszönöm Grillusz Dánielnek, hogy itt volt, illetve a hallgatóink megtisztelő figyelmét. Önök a Hidak heti magazin adását hallották.

Híd a vallások között című műsorunkat hallották. Köszönjük a figyelmet! Szól a rádió. A reformált evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napjáhita címe, a szolga tisztességet nyer. A mai ige, példabeszédek 27-18. Aki a fügefát gondozza, az eszi a gyümölcsét, és aki gondoskodik uráról, azt megbecsülik. Gondolatok az ígéről. Aki gondoz egy fügefát, élvezheti annak gyümölcsét fáradtságáért. Aki híven várja jó urát, tisztességet nyer jutalmul. Krisztus Jézus pedig az uraknak ura, a legkiválóbb gazda. Micsoda kitüntetés, ha érte a legkisebb szolgálatot is végezhetjük. A földi urak szolgálata olyan, mintha vadalmafát gondoznánk, és jutalmul vadalmát kapnánk. Az Úr Jézus szolgálatában a legédesebb fügét termő fügefát gondozzuk. A neki való szolgálat maga a gyönyörűség. Ha kitartunk benne, az előléptetést jelent. Legnagyobb eredménye az áldott élet itt a földön, jutalma pedig az odahát ránk váró dicsőség. A legnagyobb elismerést akkor nyerjük majd, amikor beérnek a fügék, tehát az eljövendő életben. Az angyalok, akik itt szolgálattevőink, hazavisznek, amikor földi munkánk lejárt. A menny lesz dicsőséges otthonunk, ahol az Úr Krisztus lakik, az örök élet lesz dicsőséges jutalmunk, és mi az Úr Jézus társai lehetünk a dicsőségben. Ki tudná teljes egészében fölmérni ezt az ígéretet, aki gondoskodik uráról, azt megbecsülik. Uram, segíts, hogy vigyázva szolgáljam gazdámat. Ne akarjak másfajta megbecsülést, csak azt az egyet, amelyet te magad adsz majd. A te szent lelked tegyen engem alázatosan és türelmesen várakozó szolgáddá és munkásoddá. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban, pünköstkor. Pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Május 24-én vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad helyet. Az istentiszteletet szeretett vendégség követi. A szervezők kérik, hogy az érdeklődők lehetőség szerint jelezzék részvételi szándékukat a london@lutheran.hu e-mail címen. Felhívás a 2026-os zenei előkészítő táborra. A Dunántúli Református Egyházkerület június 28-ától július 4-ig Monoszlón meghirdeti a kántori előképző kis kántorképző tanfolyamát, amire nagy szeretettel várnak minden olyan jelentkezőt, aki szeretne közelebb kerülni a kántorkodáshoz és az egyház zenéhez. Az egyhetes tanfolyam célja, hogy azokkal a fiatalokkal, érdeklődőkkel, akiknek van zenei előképzettsége, tanultak zenéiskolában akár szolfést, furuját vagy billentyűs hangszert, vagy előképzettség nélkül, biztos hallással, szép énekhanggal rendelkeznek, velük egy héten át megismertessék az új énekeskönyv számos énekét, ezen énekek földolgozásait és kórusműveket. Az időjárásról. Bár változékony, de kellemes idő. Szerdán is napos, felhős időre van kilátás, még néhány záporral, délire fordul a szél, és még 14-19 fok valószínű. Csütörtökön változó felhők érkeznek, nyugaton lehet zápor. A délies szél mellett 17-22 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották. győzelem a csüggedés felett. Hangos könyv, harmadik rész.
2: A 25. óra emberei. Józsué könyve 10. fejezet 12-től a 13. versig azt mondja: Józsué az Úrhoz szólt, és veszteg maradt a nap, megállott a hold is. Józsué felvette a harcot mindennel, amivel csak képes volt, de volt egy tényező, amit nem tudott befolyásolni. Ezért azt mondta Istennek: megteszem, amit tudok, de rád hagyom, amit nem tudok. Tartsd féken azt, ami az egész rendszert működteti. Amikor kifutsz az időből, és a 25. órára van szükséged a napodban, csak is egy valakihez fordulhatsz, Istenhez. Ő meg tudja állítani a napot, és be tudja fagyasztani a körülményeket. Ő tud neked többletidőt adni, hogy összegyűjtsd erőidet, új stratégiát válasz, és megnyerd a csatát. A 25. óra az, amikor Isten megengedi neked, hogy bepútold azt az időt, amit másokkal való harcra vagy önsajnálatra pazaroltál, miközben az ellenséggel kellett volna küzdened. Teológiailag ezt hívjuk kegyelemnek. Nem érdemeink miatt részesülünk benne, hanem Isten jó indulatából. Volt már, hogy Isten jó indulattal volt feléd, amikor nem érdemelted meg? Ez a kegyelem. Figyeld meg! Nem volt ilyen nap sem azelőtt, sem azután. Józsué könyve 10. fejezet 14. vers. A 25. óra emberei különböznek az átlagtól. A. Úgy imádkoznak, mint ahogy még soha senki előttük, mert hiszik, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. B. Emlékeznek eltékozolt éveikre, és hálásak a második esély ajándékáért. C. Tudatában vannak sürgető kötelességüknek, mert bár az idő elhaladt, tudják, Isten ad nekik plusz időt, hogy győzhessenek. Nem túl késő neked sem. Józsué Istene a te Istened is. Beszélj vele, még mindig ő irányít.

Életszabályok. Példabeszédek könyve 17. fejezet 22. verse azt mondja, a vidám szív a legjobb orvosság. Tanuld meg befolyásolni a téged körülvevő légkört. A negatív hozzáállás ragályos, vigyázz a hordozóival. Szeresd őket, emeld fel őket, ha tudod, de sose engedd, hogy megfertőzzenek. Amikor Isten meg akar áldani téged, akkor küld valakit, akit a benne lévő lélekről ismersz fel, mivel az erő, a képes vagyok rá hozzáállás, a szeretet, amely mindig a jót keresi, és a józanság lelke, amely szilárd és következetes lesz benne. Mosolyogj, még ha nem is vesz egy kandi kamera. Egyszer egy nő kapott egy szép kis növényt, amelyet hazavitt, megöntözött, tápanyagot adott neki, és kitett a napra. Egy évvel később jött csak rá, hogy selyemvirág volt. A mai napig is nevet ezen a történeten. Amikor biztonságban érzed magad, tudsz nevetni magadon. Ez egyben az igazi alázat jele is. A nevető izmok közvetlenül az agy azon területéhez kapcsolódnak, amely a hangulatunkat meghatározza. Ezért mondja Salamon, a vidám szív a legjobb orvosság. Példabeszédek könyve 17. fejezet 22. vers. Alkalmazd a 90-10 szabályt. Amikor a körülmények 90%-át nem befolyásolhatod, koncentrálj arra a 10%-ra, amivel tudsz valamit kezdeni. És ne feledd, Istennek egyetlen egy ötlete képes mindent megváltoztatni. Pál azt írja, mindenféleképpen gyötrődtünk. Kívül harcok, belül félelem. De Isten... Pál Korintusbeliekhez írott második levele, 7. fejezet, 5-től a 6. versig. Számolj Istennel! Ő a lehetetlen helyzetekre szakosodott. Ő tudja kezelni a helyzetet, ami előtted már heggyé nőtt, és akár pillanatok alatt alagutat készít a hegy gyomrában. Csak annyit kér tőled, hogy vondd be őt.

az engedelmesség hatalommal ruház fel. Máté evangéliuma 8. fejezet 23-tól a 27. versig azt mondja, amikor beszállt a hajóba, követték őt a tanítványai. És íme nagy vihar támadt a tengeren, úgy, hogy a hajót elborították a hullámok. Ő pedig aludt. Tanítványai odamentek hozzá, felébresztették, és ezt mondták, Uram, ments meg minket, elveszünk! De ő így szólt hozzájuk. Mit féltek ti kicsiny hitűek? Majd felkelt, ráparancsolt a szelekre és a tengerre, és nagy csend lett. Az emberek pedig elcsodálkoztak, és ezt mondták, ki ez, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskednek neki. Jézus ebben a történetben épp szolgálatának egy új helyszínére igyekszik. Ilyen helyzetek gyakran hoznak támadásokat. Minden előzetes figyelmeztetés nélkül hatalmas vihar tör ki, és a tanítványok pánikba esnek. Felébresztik Jézust, aki megdorgálja őket félelmük miatt. A félelem a hit ellentéte. Jézus ezután megdorgálja a vihart is, és minden elcsendesedik. Tanítványai elcsodálkoznak Jézus hatalmán. Mennyei atyánk csak azokat tudja természetfeletti hatalommal felruházni, akik Jézushoz hasonlóan teljes mértékben engedelmeskednek neki. A gonosz nem lehet átverni. A Jézusnak való teljes engedelmesség nélkül sem az ördögöt, sem más gonosz erőt nem tudunk engedelmességre kényszeríteni. Nem lesz hatalmunk felettük. A Jakab 4:7 ezt írja. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Az apostolok cselekedetei 19. fejezet 13-tól a 16. versben pedig a következőt jegyezték fel. Erre a vándorló zsidó ördögűzők közül is megkísérelték néhányan, hogy a gonosz lelkektől megszállottak felett kimondják az Úr Jézus nevét. Így szóltak, kényszerítünk titeket arra a Jézusra, akit Pál hirdet. Egy Szkéva nevű zsidó főpap hét fia is ezt tette. A gonosz lélek azonban visszafelelt és azt mondta nekik, Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok? Az az ember pedig, akiben a gonosz lélek volt, rájuk ugrott, legyűrte őket, és föléjük kerekedett, úgy, hogy mesztelenül és sebesülten futottak ki abból a házból. Vallásos magamutogatásunk senkit sem ragad meg. Először meg kell adnunk magunkat Jézusnak ahhoz, hogy győzedelmeskedni tudjunk Isten országáért. És kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. És világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Minthogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is.

Halljuk, hogy Isten új területekre hív el az ő szolgálatában, habár számítunk az ellenség támadására, mégis megnyugodhatunk abban, hogy Isten eljuttat minket oda, ahová küld, mind fizikailag, mind lelkileg. Ez az Isten hozzánk szóló szavába vetett hit ad nekünk békességet, még a legtombolóbb viharban is. Mivel Isten akarata szerint járunk és engedelmesen alárendeljük magunkat neki, hatalmunk van minden ellenséggel szemben. Míg a szelek és a hullámok is engedelmeskedni fognak nekünk, és a külső szemlélők csak ámulnak majd. Úr Jézus, köszönöm neked, hogy teljes hatalmat adsz nekünk a gonosz minden ördögi terve felett. Ámen. Írta Peter Stanway.

Ígéretek a bajban. Királyok első könyve, 8. fejezet, 56. verse azt mondja, egyetlen szó sem veszett el mindabból a jó ígéretből. Megfontolandó gondolatok. Elsőként, ha az urat tartod oltalmadnak, a felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátrathoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon. Zsoltárok könyve 91. fejezet, 9-től a 11. versig. Másodszor, az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. Zsoltárok könyve 34. fejezet, 7. vers. Harmadszor, szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem. Zsoltárok könyve 57. fejezet, 2. vers. Negyedszer. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Zsoltárok könyve 34. fejezet, 19. vers. Ötödször. Mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel, az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul. Péter első levele, 3. fejezet, 12. vers. Hatodszor. Megmentett engem erős ellenségemtől, gyűlölőimtől, bár erősebbek nálam. Rám törhetnek a veszedelem napján, de az Úr az én támaszom. Tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem. Zsoltárok könyve 18. fejezet, 17-től a 20. versig. Hetedszer. Ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elesem is, fölkelek, ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom. Mikeás próféta könyve, 7. fejezet, 8. vers. Nyolcadszor. Akkor majd bízol, mert lesz reménységed, körülnézel és nyugodtan lefekszel. Ha heversz, senki sem riaszt föl, sőt, sokan hízelegnek neked. Jób könyve 11. fejezet, 18-tól a 19. versig. Imádkozz így. Ments meg, Uram, minden ellenségemtől. Kérlek, Uram, te harcolj értem, mert úgy érzem, túl nehéz még egy napot megharcolnom. Kérlek, hogy hadd elégedjek meg azzal, aki vagyok, hadd erősödjek meg benned, és hadd legyek bizonyos afelől, hogy a jövőm veled tele van reménnyel, örömmel és békességgel. Amen.

A bizalom ragadós. Pál zsidókhoz írt levele, 10. fejezet 35. verse azt mondja, ne veszítsétek el tehát bizalmatokat. A bizalom ragadós. Szétterjed abban a körben, ahol hatással tudsz lenni. Hány óriás ölő volt Saul seregében? Egy sem. Amikor Góliát kihívta Izraelt, minden katona reszketett a félelemtől. De Dávid, aki azért jött, hogy ennivalót hozzon a testvéreinek, felmérte a helyzetet, hittel előállt és megölte az óriást. Miután Dávid király lett, hány óriás ölő támadt Izraelben? Sok. Figyelj csak! Akkor ölte meg a húsái Szibbekáj Szippájt, az óriások leszármazottját, és azok megalázkodtak. Majd megint harc tört ki a filiszteusokkal. Ekkor vágta le Elhánán a gáti Góliát testvérét, akinek a láncsa nyelve olyan volt, mint a szövőszék tartófája. Gátnál is harc tört ki. Volt ott egy nagy termetű férfi, akinek 6-6 ujja volt, összesen 24. Ez is az óriásoktól származott. Ez gyalázta Izraelt, de levágta Jónátán, Dávid bátyjának, Simeának a fia. Ezek Gátból, Góliát szülővárosából való óriás ivadékok voltak, és Dávidnak vagy szolgáinak a keze által estek el. Krónikák első könyve, 20. fejezet, 4-től a 8. versig. Nos, vajon miért nem voltak óriás ölők Saul idejében? Mert maga Saul nem volt az. De Dávid kormányzása alatt a számuk megsokszorozódott, mert Dávid óriás ölő volt. Ez szemlélteti az egész Biblián végigvonuló elvet. Elég, ha egy elkezdi. Amikor bizalmat fejlesztesz ki, azok, akik körbevesznek téged, barátok, család, munkatársak, szintén növekvő bizalommal lesznek. Miért? Azért, mert a bizalom bizalmat szül.

előre nyomulás. Pál Filippi beliekhez írott levele, 3. fejezet 14. verse azt mondja, futok egyenest a cél felé. Amikor elhatározod, hogy előhozod magadból mindazt, amit Isten beléd helyezett, akkor előfordulhat, hogy meg kell küzdened mindazzal, amit valaha is tettek veled, vagy mondtak rólad. Lehet, hogy évek alatt felhalmozódott elfojtásokkal, elnyomásokkal, depresszióval kell csatát vívnod. Lehet, hogy erősen kell dolgoznod azért, hogy felszabadítsd Isten benned elhelyezett kincseit. Ő segíteni fog neked, hogy felszínre hozd az ajándékokat, de neked kell megküzdeni érte, enélkül nem fog megtörténni. Mi ellen kell harcolnunk? A sátáni támadások minden formája ellen, melyek elgyengítenek, mint például a rossz emlékek, az alacsony önértékelés, az értéktelenség, méltatlanság érzése. Az ördög talán éveket töltött azzal, hogy félreállítson téged, hogy hátrahúzzon és lenyomjon, de Isten ma azt mondja neked, ki akarlak nyitni, meg akarlak erősíteni, hogy életet adhass mindannak, amit beléd ültettem. Eljött az ideje, hogy felállj és ezt mondd, most rajtam a sor, hogy megszüljem, előhozzam a bennem lévő kincseket, hogy felszabaduljak arra, amire Isten teremtett. Amikor egy kisbaba megszületik, a családban minden megváltozik. Ugyanez igaz rád is. Amikor életet adsz annak, amit Isten elhelyezett benned, az hatással lesz mindenre, ami körülvesz. Isten áldása túláradó áldás, és az életed minden területét érinteni fogja. Minden nő felismeri ezt, ha gyermeket vár. Ugyanez igaz a lelki életben is. Nem ulaszd el, hogy világra hozd azt, amit Isten beléd helyezett. Itt az idő, hogy a kincset előhozd, tehát szüld meg, míg ha erőlködnöd kell is. Imádkozz így. Uram, kérlek, adj nekem erőt a küzdelemhez, míg eljön az áttörés. A győzelem olyan közelinek tűnik, Uram, segíts, hogy a Te igéden és nevedben megállva győzelemben élhessek. Azért imádkozom, hogy törd meg a gonosz minden hatalmát felettem a mai napon Jézus nevében, hogy elérhessem a célt, amelyet Te elém adtál. Amen.

0: Küzdelem a depresszió ellen. Példabeszédek könyve 12. fejezet 25. verse azt mondja, aki aggódik szívében, az leverté lesz. A hosszantartó búskomorság leszívja az energiádat, eltorzítja a valóságról alkotott képedet, megtámadja a hitedet és kihat mindenkire a környezetedben. Minden ötödik ember szenved tőle. Több munkahelyi hiányzásért felelős, mint a cukorbetegség és a szívelégtelenség. Okozhatja a rossz egészségi állapot, nem is beszélve a körülményeinkről, valamint a stressz, a félelem, a magányosság, a bűntudat és a harag. Míg csak nem is a modern idők betegsége, már bibliai személyek is szenvedtek tőle. Elsőként Dávid meg nem vallott bűnei miatt tapasztalta meg a depressziót. Így olvassuk. Végképp összetörtem, erőm elhagyott, szeretteim és barátaim félreállnak. Zsoltárok könyve 38. fejezet 9-től a 12. versig. Másodszor Jóbot olyannyira elkeserítették veszteségei pénzügyi, családi és személyes életében, hogy megátkozta a napot, amelyen megszületett. Harmadszor, amikor Jezábel Illés prófétára tört, ő bénító csapdába esett. Éhes volt és nem evett, dühös volt, haragudott Istenre és az egész világra. Magányos volt, mégis ő hagyta ott szolgáját és ment világgá egyedül. Fáradt volt és összerogyott, de Istennek megvolt a gyógymódja. A. Megváltoztatta az étrendjét. B. Azt mondta neki, hogy pihenjen. C. Tudtára adta, hogy nincs egyedül. D. Egy angyalt küldött, hogy szolgáljon neki. Ma is ezek a depresszióból kivezető lépések. Dávid így szólt. Az Úr kiemelt a pusztulás verméből. Zsoltárok könyve 40. fejezet 1-től a 2. versig. Ő téged is ki tud hozni a depresszióból. Ne szigeteld el magad, és ne szígyelj segítséget kérni egy lelki vezetőtől, egy megbízható baráttól, vagy egy jó tanácsadótól. És ne feledd, a függőségekhez vezető magatartás és a rossz kapcsolatok csak rontanak a dolgon. Abban a pillanatban, amikor Illés meghallotta Isten hangját, elkezdte végre összeszedni magát. Isten segítségével ez számodra is lehetséges.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát a Győzelem a csüggedés felett című hangoskönyv 3. részét hallották.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: A bizalom és hálaadás biztonságban átsegít ezen a napon. A bizalom megóv az aggodalmaskodástól és a kényszeres ragaszkodástól. A hálaadás megőriz a kritizálástól és a panaszkodástól. Ezektől a testvér bűnöktől, amelyek olyan könnyen megkörnyékeznek. Rajtam tartani a szemed ugyanaz, mint bízni bennem. Szabad akaratodból hozott döntés ez, amit naponta százszor és ezerszer is meg kell ismételned. Minél többször döntesz úgy, hogy bízol bennem, annál könnyebbé válik. A bizalom gondolat mintái belevésődnek az agyadba. Száműzd a bajokat az elméd határára, hogy én foglalhassam el a központi helyet a gondolataidban. Így rám fogsz összpontosítani, és az én gondomra bízod a gondjaidat.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Kolossé 2:6-7, Zsoltárok 14:1-8, 1 Péter 5:7.

A nővéremnek van a legaranyosabb kutyája, Trixie. 13 éves. Annak ellenére, hogy már idősebb kutya, rengeteg energiával és erős személyiséggel rendelkezik. Ha sétálni viszed, sietve és magabiztosan mozog, a fejét magasra emeli, a farkát vígan maga mögött csóválja. Ha csengetnek, gyorsan, lázas ugatással rohan, hogy tudassa az esetleges betolakodóval, hogy lehet, hogy kicsi, de vele nem lehet packázni.

amikor az ünnepek alkalmával meglátogatjuk őket, Trixi mindig elsőként üdvözöl minket, odafut hozzánk, a lábunkra teszi a kis mancsát, hogy lehajoljunk hozzá, és össze-vissza simogassuk.

minap a nővérem felhívott egy videóhívással, hogy beszéljünk, miközben ő és Trixie sétálni indultak.

Hazafelé a tesóm kamerát váltott, hogy megmutassa nekünk is, a kutya nem hajlandó bemenni a lakásba egy bizonyos oldalsó ajtón. Végignéztük, ahogy nagy szívósággal feszíti vissza magát. A nővéremnek végül gyakorlatilag be kellett őt vonszolnia.

Ma Trixie jutott az eszembe, mert volt egy hasonló pillanatom. Nekem is szembe kellett néznem egy nyitott ajtóval, amin nem akartam átmenni, egy új kanyarral a szokásos sétámon, ami inkább félelmet váltott ki bennem, mint hogy izgalomba hozott volna. És akárcsak Trixie, én is makacsul meghátráltam a végsőkig. Én nem megyek arra, mormoltam, és nem vettem észre, hogy valójában Istennek mondok nemet. Azonnal az a kép ugrott be, ahogy Trixie nem hajlandó bemenni az ajtón, és egyszerre csak nevetnem kellett magamon. A valóság az volt, hogy ugyanolyan önfejű voltam, mint a mi szeretett kiskutyánk.

Milyen gyakran elvisel Isten minket az ilyen pillanatokban? Egy ideig talán hagyja, hogy humorizáljunk és a saját utunkat járjuk, de végül, ahogy csak egy szerető apa képes rá, felemel és átsegít az ismeretlen ajtón, mert ő már tudja, hogy mi van a másik oldalon.

Kedves hallgatóm! Ma arra szeretnélek bátorítani, hogy bízz Istenben. Ő tudja, mi vár ránk, és nem fog veszélybe sodorni minket. Nyugodtan bízhatunk benne, és minden ajtóban, amit nyitva tart előttünk, hogy átsétáljunk rajta. Ő megígéri, hogy egyenessé teszi az utunkat, csak hogy nekünk előre kell mennünk. Lazítsunk tehát a szorításon. Hagyd magad, és hagyd, hogy Isten is végre Isten lehessen.

bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad értelmére támaszkodj. Minden utadon ő rá gondolj, akkor ő igazgatni fogja útjaidat. Példabeszédek könyve, 3. fejezet, 5.-6. vers.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Joseph Talusan írta a lagúnából a Fülöp-szigetekről. Megtartó kapcsolat. Emberi kötelékkel vontam őket a szeretet kötelékével. Úgy bántam velük, mint amikor valaki arcához emeli gyermekét, jóságosan enni adtam nekik. Hóseás próféta könyvének 11. fejezetének 4. verse. Egyedül álltam a tetőteraszon, és néztem, ahogy a város tűzijátékkal ünnepli az új évbe köszöntét. Egy sikertelen kapcsolat miatt elvesztettem életem irányítását, és bizonytalan lettem, hol a helyem a világban. Nem tudtam megszabadulni a magány érzésétől. Szilveszter éjfélkor kétség és bizonytalanság vett erőt rajtam, de a remény egy kicsiny szikrája is, az előttem álló évre nézve. Magányomban vigaszként szolgál Istennek az ígérete a Hóseás 11.4-ből. Isten szeretete, mint az emberi jóság kötelékei, emlékeztetett arra a szeretetre, amelyet a szülők adhatnak a gyermekeiknek. Bár összetört voltam, Isten úgy ölelt át, ahogyan egy apa a megbántódott gyermekét, gyengít gondoskodással emelt fel, békességet és vigaszt nyújtott. Eszembe jutott, hogy Isten a tenyerén hordoz. Amíg sokan elhagytak, Isten mindig velem volt. Amikor teljesen átadtam Krisztusnak az életemet, a vele való folyamatos kapcsolat erőt adott, hogy másokkal is tartalmasabb kapcsolatokat alakítsak ki. A családomban most, bár vannak hiányosságok, hisszük, hogy Isten az alapja a közös életünknek. Atyán, köszönjük szeretetedet és támogatásodat. Veled mindig biztonságban vagyunk. Amen. Napi gondolat. Csak Isten törölhet le minden könnyet, gyógyíthat meg minden szívfájdalmat, és hozhat kimondhatatlan örömet. Imádkozzunk egészséges kapcsolatok kiépítéséért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió cigány műsora jelentkezik. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!
1: Hallom, hallom, halleluja, halleluja!
0: Műsorunk mottója írva található a Bibliában az Apostolok cselekedetei 10. rész 34. versében, amely így hangzik. Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép közül kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik.
2: Csácsi kárnes kodó dikhá, keodelcsi alozárel más kárle manusá, baboldinesi, skupoj leszke szakonó populáreszkó sávó, kondará lesáj a sácsi pekerel.

Szeretettel köszöntöm kedves rádió hallgatóimat, és a mai napon a Máté Evangélium 14. rész 22. versétől olvasom Isten igéjét, ami így hangzik. Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványit, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbocsájtotta a sokaságot, felment a hegyre magánosan imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. A negyedik északi őrváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettettek, azt mondták, hogy kísértét, és ilyetükbe felkiáltottak, de Jézus azonnal megszólított őket, és ezt mondta: bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter ekkor így szólt hozzá: Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen. Mire ő így szólt: jöjj! Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vizen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: Uram, ments meg! Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és azt mondta nekik: kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóban, elült a szél, a hajóban lévők pedig leborultak előtte, és azt mondták: valóban Isten fia vagy. Kedves hallgatóim, a Biblia olvasó testvérek bizonyosan jól ismerik ezt a történetet, sok prédikációt hallottak róla, én is magam többször szolgáltam ebből az igéből, de hogy szoktuk ezt mondani, mi prédikátorok, Isten igéje kimeríthetetlen. Mindig van benne valami új, valami édes, valami erő, valami új. És adja az Isten, hogy akik hallgatják ezt az igét a mai napon, valami újat tudjanak nyerni ebből a ige szakaszból. Ez a történet akkor történik, amikor Jézus megvendégeli az 5000 embert, nagy munka volt, nagy szolgálat volt, a tanítványok szétosztották a kenyereket, utána össze kellett szedni a megmaradt ételeket, több mint 5000 embert meg kellett etetni. És Jézus látta az ő tanítványit, és parancsolt nekik, hogy hagyják abba a munkát, befejezték, menjenek át a túlsó partra, menjenek pihenni, hagyják ott a sokaságot. Kedves szolgáló testvéreim, akik szolgáltok az Úr Jézus Krisztus munkájában, bizony van, amikor parancsol az Úr nekünk, hogy menjetek, hagyjátok ott a szolgálatot, pihenjetek, hagyjátok. És Jézus magára maradott az 5000 emberrel, és az 5000 embert egyedül bocsátja el, nem kéri a segítséget a szolgáitól, hanem ő maga küld el az 5000 embert, és az ő tanítványait meg pihenni. Testvéreim, szükségünk van néha arra, hogy ne csak a szolgálatban legyünk, hanem tudjunk engedelmeskedni Jézusnak akkor is, mikor parancsol nekünk, hogy menjünk el a szolgálati területről. De folytatva az igét, beszállnak a tanítványok a hajóban, engedelmeskednek, és amikor Isten akaratában vannak, azt olvasjuk az igében, jön a sötétség és jön a vihar. Igen, amikor benne vagyunk Isten szolgálatában, testvéreim, Isten akaratában, akkor előfordul, hogy jönnek viharok. És ugye most ez a vihar, ez az élet tengerén zajlik a mindennapjainkban. Amikor olyan erősen támad ránk az anyagi nehézség, a házastársi problémák, a gyermeknevelés, ezek mind viharok. Amikor munkanélküliséggel szenvedünk, ezek viharok, és a keresztény ember életébe is jönnek ezek a viharok. De olyan jó tudni, hogy ez a 12 tanítvány tudta, meg volt győződve, hogy Jézus parancsában járnak. És ezzel szemben tudtak állni a viharral, bár megijedtek, féltek, féltették az életüket, aggodalmaskodtak, én azt gondolom, testvéreim, magunkra ismerünk. Az Úr gyermekei vagyunk, de mégis mikor jönnek a viharak az életben, tudunk félni, megijedni, kiabálni. És olyan jól látni az igében, hogy Jézus odajön a vizen át, a hajóhoz, az életünk hajójához. Olyan jól látni, hogy Jézus a vizen jár, nem a vízben megy, a vízen jár. Az élet tengerének a problémái fölött jár az Úr. Ő nem süllyed bele. Őt nem érinti ez. Ő fölötte jár. Olyan jól lehet látni, hogy Jézus nem süllyed bele a vízbe, úgy, mint egy ember, mert ő Isten volt.
neki van hatalma. Itt nem csak arról van szó a fizikai értelemben, hogy Jézus a vízen járt, és ez a csoda. A másik csoda az, hogy ő Isten volt, és nem süllyed bele az élet problémáiba. Nem süllyed bele a villanyszámlákba, hogy mit tegyünk. Nem süllyed bele a hétköznapi dolgokba, ő fölötte járt. És amikor látja az ő tanítványainak a veszedelmét, kiabálását, mikor negyedik őrváltás van, ez azt jelenti a Bibliában a legsötétebb pillanat, Jézus oda megy az ő tanítványaihoz, és az igében látjuk, a tanítványok nem ismerik meg. Kedves testvérem, kedves rádióhallgató, hányszor voltál úgy, amikor nagy problémád volt, ott volt közel Jézus, és nem vetted észre. Csak a problémára figyeltél. El volt szűkülve a látásod a problémától, be volt borulva az elméd a megoldatlan helyzet miatt, és közben Jézus ott van. Tanítványok se ismerték meg. Azt mondták, kísértet. De jó látni az igéből, hogy olvassuk, Jézus megszólal. És amikor Jézus megszólal, áttörő a sötétet, mikor Jézus megszólal, hozzánk szól, akkor beleszól az értelmünkbe, a szívünkbe, a bensőnkbe, és azt mondja nekünk, hogy bízzatok, én vagyok. Jézus a legsötétebb órába odajön hozzánk, és bemutatkozik, hogy én vagyok a mindenható Isten. Én vagyok, akinek van hatalma az élet tengerén járni, és fölötte járok. Én vagyok az, bízzatok, ne féljetek, nem lehet bajatok, mert közel vagyok hozzátok. És olvassuk az igében, hogy Péter, aki tudjuk jól, hogy egy vezető típus volt, odaszól Jézushoz, hogy ha te vagy Uram, akkor parancsold meg, hogy hagyj menjek oda hozzád. Igen, Péter előjár abban a buzgosságban, hogy ő bízik Istenbe. Mert ha Jézus az a mester, akit ő már évek óta szolgál, akkor a lehetetlent is meg tudom csinálni. Péter ezt tanulta meg az 3 év szolgálat alatt, amikor az Úr mellett volt. Ő ezt megtanulta, hogy a halott, ha halott, az nem probléma, Lázárt kihozta a sírból. Ha valaki beteg, halálos beteg, az ott meggyógyul. Péter megtanulta, ha 5000 ember éhes, akkor 5000 embert meg tud etetni. És ez a történet pont egy ilyen nagy csoda után van. Azt mondja Péter, hogy hagyj menjek oda, ha te vagy, mert ha te vagy a Jézus, akkor tudok a vízen járni, akkor olyan leszek, mint te. Igen, ezt tanítja nekünk a Szentírás és a mi Urunk is, hogy olyanok legyetek, mint én. Ha az Úrban vagyunk, ha az Úr parancsában élünk, akkor mi is tudunk a vízen járni. Az élet gondjai fölött tudunk járni. És adja meg az Úr a kedves hallgatóimnak, hogy tudjunk ilyen bizalommal lenni, ahogy Péter volt. Még bár van benne egy kérdés, hogy ha te vagy, mert nem volt benne teljesen biztos, de a szívében tudta, ha Jézus az, akkor segíteni fog, és meg tudom tenni ezt a csodát. Amikor levesszük a szemünket Krisztusról, az ő parancsolatáról, az ő igéjéről, az ő szent lelkéről, a vele való közösségről, akkor visszasüllyedünk az életnek a tengerébe. Járhatunk a vízen, mehetünk, és ha levesszük a szemünket, akkor ugyanúgy elsüllyedünk, mint mások. Ezért csoda Istennel élni. Ezért csoda Istennel járni, Isten szolgálni, Isten gyermeként lenni ebben a világban, mert olyan dolgokat élhetünk át, mint akik nem Isten gyermekei. Mi, aki hiszünk, nekünk csodák veszik körbe az életünket, és így ki lehet mondani, csoda, hogy az alkoholista megtér. Csoda, hogy az alkoholista szolgáló lesz. Csoda, hogy egy prostituált anya lesz. Ezek mind csodák. Tanuljunk ebből a példából, testvéreim. Ne legyünk kicsiny hitűek. Tanuljunk, hogy ne legyünk kételkedőek, hanem teljes bizalommal, teljes hittel ragaszkodjunk a mi Urunkhoz, Jézus Krisztusunkhoz, és járjunk az ő parancsolataiban, és tudjuk azt mondani, Jézus Krisztus valóban az Isten fia. Amen.

0: Farkas Mihályné vagyok, békési születésű. Arról szeretnék bizonyságot tenni, hogy milyen volt az életem, még az Isten nem ismertem. Hát, mint cigányoknál szokás, ittam, szórakoztam. Amikor hazamentünk mind a ketten a férjemmel, akkor elkezdtünk verekedni, veszekedni, csúnyán beszélni, nem törődve a gyerekeinkkel, mert már akkor 4 gyermekünk született. És akkor csak a hazugságra neveltem a gyermekeimet, akiknek csak tel voltam, mindig csak a hazugságot tömtem a fejéket, hogy ide megyek, oda megyek, de már a gyermekeim se hittek, azt mondták, nem hiszünk, mert hazudol. De hát nem tudtam más tenni, örülhettem, örült a szívem, ha már elmehettem. De egyszer nagybátyám rákos beteg volt, amikor elmentem meglátogatni, és akkor ott volt anyósom, egy magnó kazettát végighallgattunk. És akkor annyira megragadott az a kazetta. Annyira átéltem az, hogy Uram, elég volt a szégyenkezésből, elég volt azokból a rossz életből, amit én tettem, és akkor rám szakadtak a bűneim. Amikor az utolsó szót, mikor egyik testvérem szólt az igét, és azt mondta, hogy ha ma halljátok az Istennek a beszédét, ne keményítsétek meg a szíveteket. Mert a ma a miénk, de már holnap nem biztos. És akkor azt mondtam, Uram, ezekben a percekben melletted döntök. És akkor elfogadtam az Urat, és azóta az én életem teljesen megváltozott. Elszakadtam a világi barátaimtól, elszakadtam a kocsmától, és már akkor az Úrra bíztam az én életemet. Annyira megváltozott az életem, hogy le tudtam mondani a dohányzásról, le tudtam a szórakozásról, és akkor már ez mind felesleges volt nékem, nem tudta betölteni a szívemet, csak az Úr. És hálát adok a jó atyának, hogy megmentett. És így élhetek az Úrba. Azóta gyermekeim is az Urat szolgálják, és ezért hálát adok neki. Az Úr Jézusnak, hogy kiszedett a szennyből és a mocsokból, és egy új életet kaptam az Úrtól, amiben most nagyon boldog vagyok, és nagyon gyönyörködök az Úrba azért, hogy megmentett. És kívánom minden hallgatónak, hogy akik hallják ezt a bizonyságot, hogy fogadják el az Úr Jézus, még nem késő. Mert csak az az ember boldog, aki az Úrban bízik.
1: A műsor végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Cigány műsorra legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, ugyanezen a csatornán, ugyanebben az időben. Visszavárok minden kedves hallgatót. A viszonthallásra.

0: egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napjáhita címe: a szolga tisztességet nyer. A mai ige: Példabeszédek 27:18. Aki a fügefát gondozza, az eszi a gyümölcsét, és aki gondoskodik uráról, azt megbecsülik. Gondolatok az ígéről. Aki gondoz egy fügefát, élvezheti annak gyümölcsét fáradtságáért. Aki híven várja jó urát, tisztességet nyer jutalmul. Krisztus Jézus pedig az uraknak ura, a legkiválóbb gazda. Micsoda kitüntetés, ha érte a legkisebb szolgálatot is végezhetjük. A földi urak szolgálata olyan, mintha vadalmafát gondoznánk, és jutalmul vadalmát kapnánk. Az Úr Jézus szolgálatában a legédesebb fügét termő fügefát gondozzuk. A neki való szolgálat maga a gyönyörűség. Ha kitartunk benne, az előléptetést jelent. Legnagyobb eredménye az áldott élet itt a földön, jutalma pedig az odaállt ránk váró dicsőség. A legnagyobb elismerést akkor nyerjük majd, amikor beérnek a fügék, tehát az eljövendő életben. Az angyalok, akik itt szolgálattevőink, hazavisznek, amikor földi munkánk lejárt. A menny lesz dicsőséges otthonunk, ahol az Úr Krisztus lakik, az örök élet lesz dicsőséges jutalmunk, és mi az Úr Jézus társai lehetünk a dicsőségben. Ki tudná teljes egészében fölmérni ezt az ígéretet: aki gondoskodik uráról, azt megbecsülik. Uram, segíts, hogy vigyázva szolgáljam gazdámat. Ne akarjak másfajta megbecsülést, csak azt az egyet, amelyet te magad adsz majd. A te szent lelked tegyen engem alázatosan és türelmesen várakozó szolgáddá és munkásoddá. Ökumenikus lelkészi és munkatársi missziói konferencia Réf Fülöpön. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Missziói és Evangelizációs Bizottsága az idén június 22-e és 26-a között rendezi meg Réf Fülöpön az Ökumenikus Lelkészi és Munkatársi Missziói Konferenciát. A jelentkezési határidő május 11-én hétfőn tegnap volt, de most meghosszabbították június 9-éig. A helyszín Réf Fülöpön az Ordas Lajos Evangélikus Oktatási Központ a Füredi út 1-ben. A konferencia lényege, hogy a mindennapos szolgálaton és az egyéni személyes biblia tanulmányozáson túl egy tematika mentén fölépített felkészítőn a kötött előadások mellett kötetlen beszélgetések és tapasztalatcserék alakuljanak ki az 5 nap folyamán. A konferencián az ige tanulmányokat, a délelőtti előadásokat és a csoportfoglalkozásokat református, evangélikus, baptista, pünkösdi, metodista és ortodox lelkipásztorok tartják. Az év központi igéje és témája: a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta, a Máté 16:18 alapján. Az emberi hangok és arcok megőrzése. Leó pápa üzenete a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára. A húsvét utáni 6. vasárnapon, az idén május 10-én tartottuk a társadalmi kommunikáció tömegtájékoztatás világnapját. A Szent Atya e napra hagyományosan üzenetet intézett a hívekhez. Üzenetének címe: az emberi hangok és arcok megőrzése. Az arc és a hang minden személy egyedi, megkülönböztető jegye. Kifejezik megismételhetetlen identitását és minden találkozás alkotó elemei. Ezt az ókoriak jól tudták. Ezért az emberi személy meghatározására Az ókori görögök az arc, prosopon szót használták, amely eredetét tekintve azt jelenti, ami a tekintet előtt áll, a jelenlét és a kapcsolat helye. A személyt jelentő latin persona kifejezés ezzel szemben a hangot foglalja magában, nem akármilyen hangot, hanem valakinek az összetéveszthetetlen hangját. Az arc és a hang szenté. Istentől kaptuk őket, aki saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, és azzal az ígével hívott életre, amelyet ő maga intézett hozzánk, üzeni a pápa. Hordozott szolgálatban, közös felelősségben, úrvacsorás istentisztelettel kezdődött a generális konvent plenáris ülése május 8-án Balatonszárszón az SDG konferencia központban. A tanácskozáson a Kárpát-medence és a diaszpora magyar református közösségeinek képviselői egyebek mellett történelmi évfordulókról, közös szolgálati kérdésekről és Kárpátalja helyzetéről tárgyaltak. A testület elfogadta a lelkipásztori szolgálatról szóló egység okmányt, valamint a zárónyilatkozatot is. Az istentisztelet Jézus főpapi imádságából és Ézsaiás proféta könyvéből indult ki. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. János 17:15, illetve vénségetekig ugyanaz maradok, őszkorotokig én hordozlak. Ézsaiás 46:4. Az ige hirdető Karvanszky Mónika lelkipásztor, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének elnöke arra emlékeztetett, a húsvét és a pünkösd közötti időszak nem csak az egyházi évrendjében átmenet, hanem sokszor a szolgálatban élők lelki állapotában is ismerős helyzet. Van hit, van bizonyosság, de gyakran ott van a kérdés is, hogyan tovább? Az én lelkemmel. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit május 16-ára Sárvárra, ahol a Dunántúli Református Egyházkerület és a Nyugati Dunántúli Evangélikus Egyházkerület közös missziói napján együtt emlékeznek és adnak hálát Istennek a hercegszőlősi kánonok 450 éves évfordulójáért és a protestáns gályarabok 350 évvel ezelőtt történt megszabadulásáért. A Nádasdi várban a közös nap lelki töltekezéssel kezdődik. 10 órától úrvacsorás istentisztelet lesz Szemerei János evangélikus és Steinbach József református püspökök szolgálatával. A legkisebbeket ezzel párhuzamosan gyermekistentisztelet várja a kamarateremben. A protestáns gályarabok 350 évvel ezelőtt történt megszabadulásáról koszorúzással emlékeznek. A vár termeiben előadásokat hallhatnak a gályarabok emlékezetéről, személyes bizonyságtételt a börtönben való megszabadulásról, illetve teológiai kerekasztal és zenés-verses műsor is várja a jelenlévőket.
0: Kulturális programajánló.
1: A Szent Poézis Néma Hattyú. Berzsenyi 250 konferencia. Az irodalmi magazin következő lapszáma az idén 250 éve született Berzsenyi Dániel életművével foglalkozik. A lapszámot előkészítő konferenciát május 30-án rendezik meg a Soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnáziumban. Az irodalmi magazin folyóirat a jeles évforduló alkalmából a klasszikus költő életművének újragondolására vállalkozik. Az emlékévhez kapcsolódó ünnepi konferencia és az összeállítás célja, hogy friss szempontokkal gazdagítsa a magyar irodalom meghatározó szerzőjének értelmezését, föltárja költészetének történeti beágyazottságát, valamint rámutasson az életmű hatástörténeti aspektusaira és jelenkori olvashatóságára. Az esemény követhető lesz élőben az Irodalmi Magazin YouTube csatornáján. A helyszín a Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum Gimnázium 9400 Sopron, Széchenyi tér 11. Újra megrendezi nyári kántorképző képzéseit a Tiszántúli Református Egyházkerület. A kántorképző tanfolyam időpontja július 22-től augusztus 8-áig lesz. A szervezők zenei előképzettségtől függetlenül várnak kezdőket és haladókat. Az alsó korhatár 12 év. Az intenzív kurzushoz 3 alkalomból álló szinten tartó tréning tartozik, amelyet évközben egy-egy hétvégén rendeznek meg. Ennek időpontjait a későbbiekben a honlapon teszik közzé. A részvételi díj 70 000 forint, amely fedezi a teljes képzési költséget, a szállást és az ellátást is. A továbbképző tanfolyam időpontja augusztus 3-ától 8-áig van. Ez gyakorló kántoroknak, ének- és zenetanároknak korhatár nélkül hirdeti meg az egyházkerület. A részvételhez zenei előképzettség szükséges.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Életminőség határok nélkül. A fogyatékossággal élők életminőségének javítása érdekében gyűlt össze közös gondolkodásra a Nemzet Református Gyülekezeteinek számos szakembere és érintettje a Kárpát-medencei Református Fogyatékosságügyi Konferencián. A tanácskozás idei, immár második alkalma az életminőség határok nélkül címmel a központi témával összefüggésben a szeretetszolgálat további lehetőségeit is taglalta. A Jobb Adni Nonprofit Kft. És a Református Szeretetszolgálat Erasmus Plus pályázata nemzetközi együttműködése e kiemelt eseményének a Káposztás Megyeri Templom adott otthont. Az április végi napkora délelőtti óráiban megtelt a templom előtere határon túli és itthon élő testvérekkel, szakemberek, intézményvezetők, lelkészek és a téma iránt érdeklődők gyűltek össze, és már a programok kezdete előtt lelkesen diskuráltak, megosztották egymással tapasztalataikat. Szeretett Híd 2026. Az idén 18. alkalommal rendezik meg a Szeretett Híd a Kárpát-medencei Református önkéntes napokat, amelyhez egyének, gyülekezeti közösségek és csoportok egyaránt csatlakozhatnak. A Református Szeretetszolgálat önkéntes programjának célja, hogy közösen tegyünk jót a környezetünkben, segítséget nyújtsunk, szépítsük településeinket, és tegyük láthatóvá a szeretet gyakorlati erejét. Az akciók 3 fő területre összpontosítanak, a környezetszépítés, a szociális segítségnyújtás és a közösségi fejlesztés. A kezdeményezés különlegessége, hogy alulról jövő ötletekre épít. A résztvevők saját közösségükben találhatják meg azokat a feladatokat, amelyekkel valódi segítséget nyújthatnak. Jelentkezni a Szeretett Híd honlapján lehet, címe szeretethid.hu. Az időjárásról. Bár változékony, de kellemes idő. Kora nyárias az időnk, ám egy markáns hidegfront is érkezett. Szerdán is napos, felhős időre van kilátás, még néhány záporral, délire fordul a szél, és még 14-19 fok valószínű. Csütörtökön változó felhők érkeznek, nyugaton lehet zápor. A délies szél mellett 17-22 fokra nő a csúcs. A hét elején egy ciklon közelítheti meg térségünket, a frontjai által pedig már több helyen számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására is.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltal

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Tedd le! Barátom, mit cipelsz magaddal éveken, évtizedeken át megbántásokat, sérelmeket, mindenféle fájó érzelmet, bántó gondolatokat, amelyek már rég szétomlottak a múltban, hatásuk is semmivé vált, sehol sincsenek, csak a te lelkedben élnek tovább. Te táplálod őket. Tőled kapják energiájukat, hiszen önmagukban már semmi erejük, jelentőségük nincs. Popper Péter.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kúcsár Tibort hallják. Az az igazság, hogy amikor az ember a Szentírást tanulmányozza, néha elfelejtkezik a korról, és elfelejtkezik az időről, amit az az adott történet képvisel. Az apostolok cselekedeteiről természetesen úgy szoktunk beszélni, mint az új szövetségi gyülekezet hőskoráról. Ami egyébként igaz, de valamilyen szempontból elég nagy hiba. Mert hogyha úgy beszélünk egy időről, hogy hőskor, akkor majdnem azt sugalljuk, hogy de hát azok az idők elmúltak, ugye ma már ezeket a dolgokat annyira nem lehet komolyan venni, és ezt annál is inkább mondom, mert néhány évvel ezelőtt

0: előtt valahol hosszasabban beszéltem arról, hogy hogy is készíti föl Isten az ő embereit, és hát erre Józsué felkészítése volt a minta, és egyszer csak valaki rendkívüli mértékben felháborodva jött oda, hogy ezt nagyon sürgősen abba kéne hagyni, mert semmi köze a mai világhoz annak, ami ebben a történetben kiolvasható. Tehát ma Isten így nem készíthet föl senkit. Ezt azért bocsántottam előre, mert a gyülekezet nem csak megszületett pünköstkor, és utána élt át válságos helyzeteket, üldöztetéseket, nagy megtéréseket és tragédiákat is, olyan értelemben, hogy az üldözések bizonyos tanítványok vagy jelentős személyiségek elvesztésével is jártak, amit azért a gyülekezetnek föl kellett dolgoznia, és meg kellett érteni ebben a dologban Isten akaratát, hanem eljött az a pillanat, amikor Isten arra készítette a gyülekezetet, hogy kizendüljön az evangélium, mégpedig nagy hatással a pogányok közé. Na de hogy? Éppen erről fogunk ma beszélni. Úgyhogy aki teheti, kérem, hogy tartsa nyitva a Bibliáját. Természetesen, aki most autót vezet, esetleg úgy fogja ezt hallgatni, nem kérem tőle, hogy nyitott Bibliával a kézben vezessen, de aki viszont otthonában van, ha kérhetem, hogy nyissa ki a Szentírást, és próbáljon odafigyelni az Isten igéjére, nagyon örülök, ha megteszi. Tehát Apostolok cselekedetei 13. fejezet így ír erről. Antiochiában, az ottani gyülekezetben volt néhány próféta és tanító. Barnabás és Simeon, akit Nigernek is hívtak, Cirénei Lúciusz és Manaén, aki Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul. Itt most gyorsan meg is állunk, mert hogy ma nagyon hangzatos és rendkívül fontos dolgokat beszélünk arról, hogy az Isten igéje mellett mennyire fontos dolog a nemzetköziség. Ugye a globalizáció különösen elhozta nekünk azt a fajta tanítást, hogy a kultúrákon átívelő a kereszténység, és annak is kell lenni a gyülekezetnek is. Hát én nem gondolom, hogy Pál apostol vagy Barnabás azon törte a fejét, hogy kultúrákon átívelő gyülekezet élére helyezte őket az Úr, vagy nekik egy ilyen gyülekezetet kell építeni, mert tetszik tudni az a furcsaság, hogy a gyülekezet az Krisztusé. Krisztus teste, így ír róla később Pál, és mivel Krisztus teste, a gyülekezetet Krisztus is hozza létre. És hogyha komolyan vesszük az Isten igéjéből megérthető dolgokat, hogy az újszövetségi gyülekezet azon újjászületett embereknek a közössége, akik saját maguk hittel elfogadták Krisztus Jézus értük kiontott vérének a váltságát, akik hisznek abban, hogy Krisztus visszajön és örök életet fog nekik adni, és ezt a hitvallásukat saját döntésük alapján a Krisztus testéhez való csatlakozással megerősítették. Ma a legtöbb közösség, hát lehet, hogy a hitvallásában valami hasonlót leír, de egyébként valahogy úgy alanyi jogon akarnak legtöbben beslisszolni Isten országába, már bocsánat a kifejezésért, pedig már évszázadok óta nem friss az az üzenet, hogy Istennek még soha nem voltak unokái, csak gyermekei, ami azt jelenti, hogy nincs olyan generáció, amelyik az előző generáció jogán lenne Isten gyermeke. És mivel ezt hisszük és ezt valljuk, éppen ezért azt is tudjuk, hogy Isten minden időszakban megszólít embereket és a közösségbe von embereket. Tessék megnézni ezt az összetételt. Először is azt mondja, hogy volt néhány próféta és tanító. Szeretném tisztázni. Nem arról szólt, hogy a tanítók, ők megtanulták Isten igéjét és tanítják, hát a proféták meg ilyen légből kapott dolgokat mondanak, sok olyan jósláshoz hasonló dolgot, és hát vagy bejön, vagy nem. Már csak azért mondom ezt el, mert gyakorlatilag van nagyon-nagyon sok helyen, mintha éppen így gondolkoznának. Profétálni, azaz új szövetség tanítása szerint, egyébként az Ószövetség sem szól másról, ezt szeretném megerősíteni, azt jelenti, hogy bejelenteni Istennek a mondani valóját. Ez lehet, hogy a múltról szól, lehet, hogy a jelent értelmezi, és néha előfordulhat, gyakran még az is előfordulhat, hogy a jövővel kapcsolatban ad útbaigazítást, de semmiképpen nem légből kapott. A proféta normális esetben olyan, mint egy vezeték. Egyrészt nem dönti el, hogy mi megy át rajta, mert azt a vezeték használója fogja eldönteni. Tehát ha valaki beépít egy vezetéket és azon kőolajt akar átküldeni, akkor azt fog. Ha ivóvizet, akkor azt fog. Ha tejet, akkor azt. És a tartálykocsikat látja valaki az út mellett, néha döbbenten látjuk, hogy mennyire hasonlít egy olajszállító meg egy liszt szállító, csak más metódust használnak a föltöltésre. De egyébként a tanker az tanker. Na most Isten gyermeke pedig aszerint fogja végezni a szolgálatát, ahogy Isten ezelőtt megbízza, és az ő szent lelke által felruházza a megfelelő kegyelmi ajándékkal. Tehát a gyülekezet élén olyan emberek álltak, akiket Isten fölruházott ajándékkal. Milyen érdekes, hogy nem Saul neve van elől, Lukácsnak eszébe nem jutott az általa egyébként rendkívül nagyra becsült és nagyon szeretett Pál apostolt ebben az időben tolni előre, mert ebben a gyülekezetben Barnabásé volt akkor a vezető szerep. Ez sok szempontból érthető, hiszen Barnabás egyébként lévita, ugye, származását tekintve, kegyelmi ajándékát tekintve pedig a vígasztalás fia, innen kapta a nevét, és a gyülekezet szempontjából az az összetartásra való késztetés, ami ő belőle árad, a megbékéltetés és a továbbsegítés és az egész gyülekezeti légkör meghatározás, nyilván Barnabásnak különös ajándéka volt az Istentől. De aztán jön egy másik megjegyzés, Simeon, akit Niggernek is hívtak, bocsánat a dupla G ejtésért, de manapság ugye ezt már ki se lehet mondani, mert ha valaki ezt mondja, akkor vagy afrikait kell mondani, vagy afroamerikait kell mondani. Hát én azt hiszem, hogy ez a mi testvérünk valahonnan, úgy Etiópia környékéről származhatott, minden esetre nem ez volt a legfontosabb. Krisztus testében soha nem volt a bőrszín kérdés, vagy igazán lényeges. Pál apostol később amolyan újongó örömmel, és nem csak tanáccsal mondja el ezt, hogy Krisztus Jézusban egyébként nincs se férfi, sem nő, sem szolga, sem szabad, sem zsidó, sem görög, és bár a listában nincs benne, de nincs bőrszín se. Tehát nincs olyan, ami ilyen értelemben megkülönböztetne bennünket a Krisztushoz tartozásnak a személyes jogait illetően. Nem lesz más a váltságmunka, ha más a bőrszínem, nem lesz más az üdvösség reménységese, ha más a bőrszínem, és hogy tetszett a Szentléleknek, akkor bőrszintől függetlenül határozhat úgy, hogy olyan ajándékkal ruház föl, ami a gyülekezetnek épülésére van, és itt az első jelentős, nem jeruzsálemi gyülekezet, ami nagyon nagy létszámú és később nagyon hatékony is, az élvonalban ott van egy bőrszínére tekintve nem fehér testvérünk is. Aztán a következő, a cirénei Lúciusz, akiről olyan túl sok minden más nem tudunk, de minden bizonnyal nagyon mélyen hívő ember. És van utána viszont valaki, aki Manaénként ismerünk meg, Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett. Ez az együtt nevelkedett egyébként nagyon érdekes kifejezés, mert azt is lehet belőle érteni az eredeti szöveg alapján, hogy tejtestvére volt. Ez ma már kiment a divatból ez a szó, tehát lehet, hogy egy kis magyarázásra szorul, ez a tejtestvér azt jelenti, hogy ugyanaz szoptatta Heródes negyedes fejedelmet, aki őt már mint Manaénnek az anyukája. És ez az együtt nevelkedés, milyen megdöbbentő, hogy nem határozta meg Manaént. Ezt különösen szeretném a szívre tenni, mert mi sokszor nézünk gyanakvással valakire, úgy tűnik, hogy Lukácsnak ez úgy külön kedvére telt, hogy megjegyezze, mert egyébként a mi számunkra olyan nagyon fontos információ nem lenne, de mintha azt akarná üzenni Lukács, hogy emberek, álljunk már meg. Ez együtt nőtt a gazzal. Ne tessék haragudni, hogy ezt így mondom, de Heródes negyedes fejedelem már csak az apai vonalon, ugye neki nagy Heródes az apukája, aki egy kegyetlen, minden elképzelést fölülmúlóan gonosz ember, aki kivégezteti az anyósát, kivégezteti a feleségét, kivégezteti a fiatal főpapot, kivégezteti a saját gyermekeit, és egyébként Heródes negyedes fejedelemre, meg a három testvérére is kimondta a halálos ítéletet, csak akkor már annyira gyenge volt és annyira leromlott egészségi állapotban, hogy nem hajtották végre ezt az utolsó döntését, és ezért menekülhetett meg az a Heródes is, aki később gúnytűz Jézusból, meg aki később életét veszti, annak a következtében, hogy szembeszegül az Istennel, és hagyja, hogy őt isteni szó birtokosaként ünnepeljék a tírusziak meg a szidónia. De ez Manahént nem vonja el attól a lehetőségtől, hogy elfogadhatja Krisztust, mint megváltóját, sőt, hogy olyan szinten éljen a gyülekezetben, akire fölnézhetnek. Nem tudom, észre tetszettek venni, hogy utolsó sorba rakja itt Sault, pedig tudását tekintve majdnem biztosan mondhatom, hogy mindenkit lekörözött. Hiszen azért később meg fogjuk tudni az egyik leveléből, hogy Gamáliel lábánál tanulta a teológiai tudományokat, ahogy ma mondanák, tehát a legmagasabb képzettségben részesült, és eddigre már azért mögötte van néhány gyülekezetnek az alapítása, amiről nem sokat tudunk, de azt biztosan tudjuk, hogy a Tarzuszi Pál a szülővárosa környékén, pont mielőtt Antiochiába hívta volna Lukács, nagyon sokat munkálkodott és dolgozott, és közben még ott voltak azok a bizonyos arábiai évek is, amikor nagyon sok kijelentést az Úrtól személyesen kapott, tehát joggal lehetett volna azt mondani, hogy az egyik legfelkészültebb keresztényé kezd válni, de ettől még szépen ott lehet a sor végén. És még valamit hadd mondjak el. Nem tudom, észre tetszettek-e venni, hogy néhány kifejezést elkerült Lukács. Azt mondta, hogy együtt voltak néhány proféta és tanító. Nem hangzott el, hogy a gyülekezetnek a presbitériuma. Azt se hangzott el, hogy a gyülekezet vezetősége. Még csak bizottsága sem. És itt azért kell, hogy ezt megjegyezzem, mert egy szörnyű tévedésben él a mai kereszténység. Olyan hierarchiai rendszerek alakulnak köztünk ki újra és újra, amelyek a lelki tartalmukat nézve kiürülnek, de aztán hatalmaskodó pozícióba kerülhetnek. Ez nagyon szörnyű. Mert hogy ezek a tanítók és ezek a proféták, tessék csak nézni, mivel foglalatoskodtak. Egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: válasszatok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. Megmondom őszintén, ritkán érzem úgy, hogy a Szentírás egyik-másik része nagyon idegesítő, de erre a két verszakra el kell, hogy mondjam, hogy rendkívüli mértékben. És egyetlen ok miatt. Miért nem tetszett Lukácsnak leírni ezt egy fejezetnyi hosszúságban? Hogy is történt ez? Mert Lukács, mint aki azt mondja, hogy hát egyébként ez minden normális keresztény tudja, hogy ez hogy történhetett. Hát együtt voltak, együtt böjtöltek, és imádkoztak. És közben megszólalt Isten lelke. Azon gondolkoztam, hogy vajon hány az előbb fölemlegett gyülekezeti elöljáróság, vezetőség, presbitérium tékozolja azzal az időt, hogy hosszasan, akár napokon keresztül együtt böjtöljön és imádkozzon. És keresse az Úr akaratát. Én attól tartok, hogy mindenki tisztában van azzal, hogy mit akarunk. És őszintén reméljük, hogy Isten pedig meg fogja áldani azt, amit mi akarunk. Módszereink is megvannak hozzá, egész szekérderéknyi iromány szól manapság arról, hogy kell egy gyülekezetet vezetni, mitől fog egy gyülekezet fejlődni, hogy lesz egy misszió hatékony és eredményes, és el kell, hogy mondjam, hogy még soha nem találkoztam olyan irománnyal, amelyek ne csak ürügyként használta volna fel, hogy aztán elmondhassa a saját mondókáját, ezt a két verset, amit itt Lukács leírt. Miért nem akarják ma kipróbálni az emberek, hogy lehet böjtölve, imádkozva, keresni, saját életünkre, gyülekezetünkre nézve, a misszió munkára nézve, hogy mi az Úr akarata? Egyébként szeretném elmondani, hogy amikor ez az imádság és ez a böjt következett, akkor az antiochiai gyülekezet nem megtorpant, nem leszállóágban volt, nem azt érezték, hogy lassan kiürülnek az Isten tiszteletek, létszámban is és mondani valóban is. Ez egy erős gyülekezet volt. És mégis úgy érezték ez az öt testvér, aki a gyülekezetnek nyilván nagyon fontos és felelős elöljárója volt, most hagyj használjam mégis ezt a szót, talán ez az egyébként legalkalmasabb szó, hiszen elöljárni az azt jelenti, hogy megyek elől, és nagyon sokan jönnek utánam, és ahol én megyek elől, az az Isten útja. De most visszakanyarodva, ez az öt testvér úgy érezte, hogy nekünk meg kell érteni, hogy merre akarja a gyülekezetünket vinni, vagy egyáltalán minket merre akar vinni az Úr. És tetszik tudni, képtelenségeket az Úr csak akkor tud mondani a gyülekezetnek, és ilyen embereknek, ha azok ott térdelnek előtte, és nagyon készek elfogadni. Lehet, hogy most valaki azt mondja, hogy hogy mondhat ilyet az ige hirdető, hogy képtelenségeket mond az Úr. Hát ne tessék haragudni, Barnabás és Saul nem a két legfontosabb személyisége lehet ennek a gyülekezetnek? És azt mondja a Szentlélek, hogy őket kell kiválasztani és kiküldeni egy olyan munkára, amit az Úr kiválasztott, de ez azt jelenti, hogy a gyülekezet, bocsánat, megfosztja magát attól, hogy ez a két ember jelen legyen, és segíthesse őket a munkában. Miért pont őket? Nem lehetett volna, hogy a Szentlélek azt mondja, hogy mostantól szeretném, hogyha a pogányok felé sokkal nagyobb erővel dolgozna a gyülekezet, ez a két ember, vagy ez az öt ember, akik együtt vannak, tartsatok tanfolyamokat, keressétek meg az alkalmas embereket, akik elfogadják azt, hogy az Úr kiküldi őket, aztán a gyülekezet szervezze meg, hogy hogy fogja őket támogatni, anyagilag is, erkölcsileg is, hitben is, és aztán tervezétek meg az útvonalakat, ne túl messze először, mert hát azért mégiscsak kár lenne a hattáp útvonalat nagyon rövidre szabni, hogy legyen le mozgástér, meg ha úgy adódik, haza is tudjanak ugrani néha, beszámolni. Miről beszélek én? Nagyon nehéz szívvel mondom. Arról, amiről a mai missziológiai tankönyvek egytől egyig beszélnek. De ez tetszik tudni azt jelenti, hogy Krisztus testében nem a főnél fog eldőlni az irányítás. Átvettük, kezünkben tartjuk, uraljuk, meghatározzuk, eldöntjük, sőt, ha kell, kiköveteljük. Szó sincs erről. Azt mondja az Úr, válasszatok munkásokat. És név szerint azt mondja, Barnabást és Sault, vagy Barnabást és Pált. Valószínűleg egy kicsit megszeppenhettek a testvérek, mert azt olvasom, hogy akkor böjtölés és imádkozás következett. Magyarul megkérdezték az Urat még egyszer, hogy Uram, jól értettük? És nem volt kifogása ez ellen az Úrnak, hogy megkérdezik, hogy Uram, jól értettük? Mert amikor meggyőződtek arról, hogy igen, akkor kézrátétel következett, ami az áldásnak a kifejezése, a felhatalmazásnak a kifejezése, a gyülekezet együttes akaratának és jelenlétének a kifejezése. Itt nem arról szól a dolog, hogy két embernek támadt egy jó ötlete, neki durálták magukat, és lett belőle világmisszió. Hanem arról szól, hogy Isten lelke elindított egy folyamatot, és azt akarta, hogy ez a folyamat a gyülekezeten menjen keresztül. Mert ő nem pusztán embereken keresztül akar munkálkodni, hanem a gyülekezeten keresztül akar munkálkodni. Természetesen lehet, hogy valaki azt mondja, hogy és ma is így van ez? Azt kell, hogy mondjam, hogy így kellene, hogy legyen, de ha a gyülekezet halott, akkor Istennek meg lesznek a más útjai, és meg lesznek a más módszerei. Istent nem lehet gúzsba kötni azzal, hogy mi klubszintre visszük le esetleg a saját közösségi életünket, hogy mi nem keressük az Isten akaratát, mert ettől neki meg lesznek a maga eszközei, emberei, módjai. Valaki úgy fogalmazott, hogy Isten ezer utat találott, ahol mi egyetlen egyet se látunk, és ez teljesen igaz, és meg lesznek sokszor alkalmatlan emberek. Emlékszem egy roma származású testvére, aki 20 éves korában még olvasni se tudott. Szó szerint a térdein tanult meg írni, olvasni, és hogy gyakoroljon a Bibliáján tanult olvasni, mert hogy azok, akik elvitték hozzájuk az evangéliumot, azt mondták, hogy olyan nincs, hogy egy hívő ember Krisztus követő akar lenni, de nem tudja olvasni az Isten igéjét. És eljött a pillanat, amikor a gyülekezet azt vette észre, hogy ez a testvér robbanásszerűen fejlődik lelkileg. És olyan szintre fejlődött, hogy egy egész teológiai bizottság volt jelen akkor, amikor őt presbiterré avatták, és záporoztak a kérdések arra nézve, hogy mit hisz, miért hiszi, kicsoda Isten, kicsoda a Szentlélek, kicsoda a gyülekezet, miért fontos az a munka, amit végezni kell, mit jelent Krisztus váltság halála, és minden hitvallási kérdés. Ez a mi kedves, egyszerű testvérünk mindenre igékkel válaszolt, kizárólag igékkel, egy néhány összekötéssel. És a teológiai bizottságnak az elnöke azt mondta, hogy soha nem hallottak még ilyen válaszokat képzett teológusoktól sem záróvizsgán. Mi történt? Isten előveszi azokat, akik az ő eszkezei. Úgy mondta a próféta, hogy fölemeli a porból a port. Pál apostol szavait idézve, nem sokan vannak közöttünk emberileg bölcsek, értelmesek és nagyok. Tetszett az Istennek, hogy a világ nemtelenjeit válassza ki magának. És ez ma is lehet így. De milyen jó, amikor egy olyan példa van előttünk, mint Antiochiában, ami történt. Amikor olyan emberek, akik egyébként képzettek, akik tekintélyt képviselhetnek a világ szemében is, átadják magukat az Isten vezetésének, és Isten a bennük elrejtett, egyébként hatalmas tudást meg tudja szentelni, föl tudja használni, és csodamód képes az egész kereszténység számára áldássá és ajándékká tenni. A gyülekezet felismerte az Isten akaratát. És még fontosabb talán, hogy a gyülekezet elismerte az Isten akaratát, és elindította ezeket az embereket a szolgálatba. Ma úgy ismerjük ezt az elindulást, hogy első misszióút. Fogunk erről beszélgetni, ha Isten élni enged bennünket a következő időszakban, de ne felejtsük el, ez az első misszióút hogy indult. Térdeken. Böjtölő, tusakodó, imádkozó embereken, akik Istentől vezetettek lehettek, és akarták ezt a vezetést, elfogadták ezt a vezetést, és aztán a gyakorlati megvalósítással se késlekedtek. Lehet, hogy valaki most azt mondja, ez nem csak nehéz eset, hanem a mai gondolkozásban túl nehéz eset. Engedjék meg, hogy azt mondjam. Ne legyen túl nehéz, még mielőtt esetleg túl késő lesz. Amen.
1: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
2: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Május 12-e.
2: Ezekben a szigorodott időkben különösen aktuális, hogy köszönettel emlékezzünk az ápolónők áldozatos munkájára. 1820-ban ezen a napon született Florence Nightingale, brit ápolónő, aki a krími háborúban önkéntes ápolónőket toborzott, mentette, ápolta a sebesülteket, majd később ápolónőképző iskolát alapított. Ráemlékezve tartjuk az ápolónők nemzetközi napját. Hazánkban Kossuth Zsuzsanna volt az ápolás kiemelkedő alakja a szabadságharc idején.
1: Az 1920-ban e napon elhunyt Kozma Ferenc pedagógus, művelődés szervező publicista 1867-ben szerezte meg lelkészi oklevelét. A következő két évben a jénai, a heidelbergi és a zürichi egyetemeken folytatott bölcseleti és pedagógiai tanulmányokat. 1869-ben a székelykeresztúri unitárius gimnáziumban helyezkedett el, mint a német és görög nyelv, valamint a klasszika filológia tanára. 1873-ban a tanítóképző igazgatójává nevezték ki. 1886-tól 1904-ig Kolozs vármegye tanfelügyelőjeként tevékenykedett, ezzel párhuzamosan 1892-től a kolozsvári unitárius gimnázium felügyelő gondnoka is volt. Kiadott művei: Temetési alapigék az Ó és Új testamentumból, Mitológiai elemek a székely népköltészet és népéletben, a lelkészi hivatás jelentősége egyházi, vallási és nemzeti szempontból.
2: Micsoda boldogság az jónak lenni! A világon ez a legtisztább, legvalódibb öröm, vallotta az 1933-ban 55 évesen elhunyt Kródi Gyula író. Regényeinek száma 60 fölött van, novelláié és elbeszéléseié meghaladja a 3000-et, cikkei számlálhatatlanok. Történetei nagyrészt a mesebeli szepességben, az ezüstködös nyírségben játszódnak, és képzelt tájként a régi Pest-Budán. Hőseinek javarésze az író hasonmása, mint Szimbád, vagy Rezeda Kázmér. Legjobb regényének a Vörös postakocsit tartják. Irónia és meghatottság, légiesen finom körülírás és egyszerű tényközlés. Mindez ott van asszociációk láncolatából kialakuló mondataiban. Jellemezte a stílusát Tamás Attila.
1: 1918-ig élt Szőcs Farkas református lelkész, teológus, filozófus, egyházi író. A Budapesti Református Teológiai Akadémia tanára mintegy 40 éven állt. 1895-től titkára a protestáns irodalmi társaságnak. 1896-ban lett tanácsbírája a Dunamelléki Református Egyházkerületnek és alelnöke az Egyházkerületi Értekezletnek. Kiadta és szerkesztette a protestáns egyházi és iskolai lapot és a Kis Tükör című vallásos néplapot. Néhányat említünk művei közül. Pálmaágak, elbeszélések kicsinyek és nagyok számára. A Budapesti Teológiai Akadémia múltja és jelene. A vallás élete. Középiskolásoknak írt tankönyvei, Keresztjén hittan, Keresztjén erkölcstan, Református keresztjén hit és erkölcstan.
2: 1929-ben szentelték föl a Rákosfalmi Református Egyházkerület Frecska Imre által tervezett templomát, amelynek külső kiképzése román és korai gót elemeket idéz. Rákosfalván 1897-ben tartottak először istentiszteletet. Az egyházközség kiadványa a Rákosfalvai Hívogató.
1: 2002-ben búcsúztunk Varga Domokos, József Attila és Kossuth Díjas író, újságírótól. A kiegyensúlyozott életű, 7 gyermekes apa, 1970-től szabadfoglalkozású író, 1992-től a Lyukasóra szerkesztője volt. Gazdag életművéből említjük a Képes Történelem sorozatbeli Magyarország virágzása és romlása című, és a Bölcsbagoly sorozatbeli Népek kenyere című írásait, valamint a Jó játék a fény, az árnyék, a Bábel tornya, az Ég és föld, valamint az Édesanyám sok szép szava című ismeretterjesztő jellegű köteteit.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre. Kőváram lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. 94. Zsoltár 12-22.
1: Én egykor törvény nélkül éltem. A parancsolat megjelenésével azonban életre kelt bennem a bűn. Tudjuk, hogy a törvény lelki, de én testi vagyok, kiszolgáltatva a bűnnek. Vaj a Pál apostol életének arra az időszakára emlékezve, amikor az isteni akarat, az ige szavai teljes mélységükben még nem értek el a tudatáig. Így van ez velünk is. Ismerjük Isten parancsolatait, talán még valljuk is, sőt, hisszük, hogy eleget tudunk tenni azoknak. Értelmünkkel fölfogjuk, de valós tartalmuk elől szívünket elzárva tartjuk. Sokan vigasztaljuk magunkat azzal, hogy az igében leírt törvények betűi szerint semmi rosszat nem cselekszünk. Vagyis nem ismerjük a bűnt a maga mélységébe. Nem értjük meg, hogy onnan belülről, az emberek szívéből származnak a gonosz gondolatok, házasságtörések, paráznaságok, gyilkosságok, lopások, telhetetlenségek, gonoszságok, álnokság, szemérmetlenség, gonosz szem, káromlás, kevésség, bolondság, mind ezek a gonoszságok belőlről jönnek ki, és megfertőztetik az embert. Márk evangélium a 7. fejezet, 21-től 23. terjedő versek. Sokan keressük Istent imádságban, de oly kevesen találjuk meg. Sokszor ellankad az imádkozó lélek. Mindig csak a magunk akaratát akarjuk valóra váltani, de nem tudjuk magunkat Isten közelében tartani. Ha ezt, a bűn hatalmát belátjuk, akkor már közeledünk az írásban megrögzített isteni törvények befogadásához.
0: A Szentlélek gyümölcsei, valamint a szeretet jellegzetességei biztosan jelzik azt, hogy Krisztusom, veled élek-e a hétköznapokban? Könnyen becsaphatom magam azzal, hogy hiszem, hitvalló keresztény vagyok, miközben a türelmetlenség, az indulatok, netán a szenvedélyek, vagy a versengés, álnokság szelleme vették át az irányítást az életem fölött. Csak akkor fogom végezni a te munkádat, és lehetek veled együtt egész, ha szünet nélkül élő, személyes, meghitt ima kapcsolatban vagyok veled. Ez vezethet valódi önismerethez, a bűn hatalmának tudatosításához, a teljes megtisztulás szándékához. Tudom, Istenem akar velem valamit, amikor a helyemre rendel. Szeretnék hozzáformálódni ehhez a feladathoz, hogy megfelelően alkalmazkodhassak az ő akaratához. Szeretnék mindenkor a közeledben maradni, drága Jézusom. Azért könyörgök, hadd legyek hű tanítvány. Kérlek, adj nekem elegendő erőt a szolgálathoz. Hajdú Zoltán verse visz ma este tovább imámban. Az én te hozzád tartozásom, te vagy magad, Uram. Belőled indul, hozzád érkezik meg érzés és gondolat, erő és akarat. Nélküled semmi vagyok, nélküled nem akarok lenni. Veled a helyemen vagyok, bárhol is legyek, ha hozzá tartozom. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Ökumenikus lelkészi és munkatársi missziói konferencia Réf Fülöpön. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa missziói és evangelizációs bizottsága az idén június 22-e és 26-a között rendezi meg Réf Fülöpön az Ökumenikus Lelkészi és Munkatársi Missziói Konferenciát. A jelentkezési határidő május 11-én hétfőn tegnap volt, de most meghosszabbították június 9-éig. A helyszín Réf Fülöpön az Ordas Lajos Evangélikus Oktatási Központ a Füredi út 1-ben. A konferencia lényege, hogy a mindennapos szolgálaton és az egyéni személyes biblia tanulmányozáson túl egy tematika mentén fölépített felkészítőn a kötött előadások mellett kötetlen beszélgetések és tapasztalatcserék alakuljanak ki az 5 nap folyamán. A konferencián az ige tanulmányokat, a délelőtti előadásokat és a csoportfoglalkozásokat református, evangélikus, baptista, pünkösdi, metodista és ortodox lelkipásztorok tartják. Az év központi igéje és témája a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta a Máté 16-18 alapján. A Szent Poézis Néma Hattyú. Berzsenyi 250 konferencia. Az irodalmi magazin következő lapszáma az idén 250 éve született Berzsenyi Dániel életművével foglalkozik. A lapszámot előkészítő konferenciát május 30-án rendezik meg a Soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnáziumban. Az irodalmi magazin folyóirat a jeles évforduló alkalmából a klasszikus költő életművének újra gondolására vállalkozik. Az emlékévhez kapcsolódó ünnepi konferencia és az összeállítás célja, hogy friss szempontokkal gazdagítsa a magyar irodalom meghatározó szerzőjének értelmezését, föltárja költészetének történeti beágyazottságát, valamint rámutasson az életmű hatástörténeti aspektusaira és jelenkori olvashatóságára. Az esemény követhető lesz élőben az Irodalmi Magazin YouTube csatornáján. A helyszín a Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum Gimnázium 9400 Sopron, Széchenyi tér 11. Az én lelkemmel. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit május 16-ára Sárvárra, ahol a Dunántúli Református Egyházkerület és a Nyugati Dunántúli Evangélikus Egyházkerület közös missziói napján együtt emlékeznek és adnak hálát Istennek a hercegszőlősi kánonok 450 éves évfordulójáért és a protestáns gályarabok 350 évvel ezelőtt történt megszabadulásáért. A Nádasdi várban a közös nap lelki töltekezéssel kezdődik. 10 órától úrvacsorás istentisztelet lesz Szemerei János evangélikus és Steinbach József református püspökök szolgálatával. A legkisebbeket ezzel párhuzamosan gyermekistentisztelet várja a kamarateremben. A protestáns gályarabok 350 évvel ezelőtt történt megszabadulásáról koszorúzással emlékeznek. A vár termeiben előadásokat hallhatnak a gályarabok emlékezetéről, személyes bizonyságtételt a börtönben való megszabadulásról, illetve teológiai kerekasztal és zenés-verses műsor is várja a jelenlévőket. Az időjárásról. Bár változékony, de kellemes idő. Szerdán is napos, felhős időre van kilátás, még néhány záporral, délire fordul a szél, és még 14-19 fok valószínű. Csütörtökön változó felhők érkeznek, nyugaton lehet zápor. A délies szél mellett 17-22 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A prófécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a próféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amely kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta: mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. A Szóla Rádió prófétai üzenetek a Bibliában műsora a prófétai üzenetek közvetítésével kíván segíteni mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére, és megtapasztalhassuk, valóban Isten a szeretet.

0: Kedves hallgatóink! 2022. március 17-e és 20-a között Napkelte előtt címmel tartott böjti evangelizációs sorozatot a Jelenések könyvéről. Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus püspök a Soproni Evangélikus Egyházközségben. A sorozat 4 előadást tartalmaz. Ezt a 4 előadás sorozatot most kedves hallgatóink számára is szeretnénk közvetíteni profétai üzenetként Gáncs Péter nyugalmazott elnök püspöktől. A harmadik előadás a Jelenések könyve 4. fejezetéről szólt. Ezért az előadás közvetítése előtt hallgassuk meg a Jelenések könyve 4. fejezetét és annak rövid magyarázatát, ahogy szoktuk közvetíteni a rádióban az Olvassuk Együtt a Bibliát sorozatunkban, és utána meghallgatjuk a magyarázatát ennek a prófétai üzenetnek.
1: Olvassuk együtt a Bibliát.
2: A Jelenések könyve. 4. rész. A 24 vén és a 4 élőlény Isten trónusánál. Ezek után láttam, hogy íme nyitva van egy ajtó a mennyben, és az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitájét, beszél velem, és így szól. Jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek meg kell történniük. Azonnal elragadtattam lélekben, és íme egy trónus állt a mennyben, és a trónuson ült valaki. Aki ott ült, hasonlónak látszott a jáspishoz és a karneolhoz, és a trónus körül szivárvány volt, amely pedig a smaragdhoz látszott hasonlónak. A trónus körül láttam 24 trónt, és a trónusokon 24 vént, amint ott ültek fehér ruhába öltözve, és a fejükön aranykorona. A trónusból villámok törtek elő, hangok és mennydörgések, a trónus előtt pedig 7 lámpás égett lobogó lánggal, az Isten 7 lelke. A trónus előtt, mintha üvegtenger lett volna, kristályhoz hasonló, és a trónusnál középen 4 élőlény, elől és hátul szemekkel tele. Az első élőlény oroszlánhoz, a második bikához volt hasonló, a harmadik élőlénynek olyan arca volt, mint egy embernek, a negyedik élőlény pedig repülősashoz hasonlított. A 4 élőlény, amelynek egyenként 6 szárnya volt, körös körül és belül tele volt szemekkel, és szünet nélkül éjjel és nappal ezt mondta. Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt és aki van és aki eljövendő. És amikor az élő lények dicsőséget, tisztességet és hálát adnak a trónuson ülőnek, aki örökkön örökké él, leborul a 24 vén a trónuson ülő előtt, és imádja az örökkön örökké élőt. Koronájukat is leteszik a trónus elé, és ezt mondják. Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett.

Jelenések negyedik rész. A Jelenések könyve második-harmadik fejezetében János tanúja volt, milyen is Jézus Krisztus kegyelme, amit fölajánl egyházának a történelem minden korszakában. A negyedik fejezetben János egy nyitott ajtót lát a mennybe, és hallja Jézus hangját, akár a trombita szavát, amint hívja őt a mennyei szentélybe. János látomásában látja, ami ott történik. Látja, hogy az egész menny vágyakozva várja Jézust, hogy feltámadása után visszatérjen, hogy ott beiktassák, mint a mennyei szentély főpapját és királyát, és kenjék fel a magasztos szolgálatra, hogy megmentse mindazokat, akik általa jönnek és fognak jönni Istenhez. A Jelenések könyvében 8 jelenet található a trónteremből, amelyek közül ez az első. János látja az atyát, amint a trónon ül, tekintete akár a jáspis és a karneol, amelyek fiának jellemét jelképezik, akinek nemrégen meghozott áldozata lehetővé tette a bűnök bocsánatát. A trónt körülölelő szivárványban a zöld a reménységet, a piros pedig az isteni szeretet áldozatának vérét jelképezi. A trón körül 24 vén áll, előtte pedig 7 lámpás, a lélek teljessége, és 4 lelkes lény, akik dicsőséget, tisztességet és hálát adnak a trónon ülő mindenható atyuknak. Elismerik, hogy ő a teremtő, aki akarata szerint alkotott mindent. A trón előtt a 7 lámpás a Szentlélek teljességét jelképezi, amely kész körülölelni és betölteni a világot. A 4 angyali lény Jézus emberi tulajdonságait szimbolizálja, ahogy azok megjelennek az evangéliumokban. Júda törzsének oroszlánja úgy mutatja be őt, mint az ótestamentumi proféciák beteljesítőjét Máténál. Az ökör az áldozat szerepében szemlélteti Jézust, valamint türelmes, fáradalmas szolgai életét Márk alapján. A férfi Jézus emberi mi voltát jelképezi, Lukácsból kiindulva. A sas pedig azt a Jézust, aki a menny felé szárnyal,

0: száját, a trón körül álló lények leborulnak. Leteszik koronáikat Isten elé, és azt kiáltják: méltó, hogy vegyen dicsőséget, tisztességet és hatalmat, mert ő teremtett mindent mindenekben. Ők értik, hogy az emberiség azzal a céllal teremtetett, hogy örökre közösségben legyen alkotójával.
1: Biblia magyarázatunkat hallották.

A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen dicséret, dicsőség és hálaadás. Mostantól fogva mindörökké. Már a harmadik este énekeltük Solcz László gyönyörű énekét, hozd a nap költét. Hiszen az egész sorozatnak Pirinszky Jánostól kölcsönzött összefoglaló címe, napkelte előtt, és mi furcsa módon, amikor alkonyodik, kezdjük várni a napkeltét. És valójában ez nem is annyira furcsa, ha visszagondolunk arra, hogy a Biblia világában, a zsidó gondolkodásban az ünnepnap, a sabbát, az már akkor beköszöntött, amikor a nap lebukott, és akkor már a következő napra hangolódtak. Ami számunkra is most ez a szombatesti alkalom, már a holnapi vasárnapi ünnepre való ráhangolódást is jelenti, és azt is, hogy végre a harmadik alkalommal már úgy nyílik ki a kezünkbe a jelenések könyve, hogy valóban a menny felé itt kaput majd a mai alapigénk. Hidat ver most is egy zsoltár szakasz a jelenések könyve felé. Az a zsoltár, amelynek az a címe a 148. hogy a menny és a föld dicséri az Urat, hiszen

este már, és majd aztán holnap délelőtt az Isten tiszteleten is a mennyei Isten tiszteletnek lehetünk majd a részesei az apostol látomása segítségével. Dicsérjétek az Urat, dicsérjétek az Urat ti mennyeiek, dicsérjétek a magasságban. Dicsérjék őt ti angyalai mind, dicsérje őt minden serege, dicsérje őt a nap és a hold, dicsérje minden fényes csillag, dicsérje őt az egek egei, meg a vizek is ott fenn az égben. Dicsérjék az Úr nevét, mert ő parancsolt, és azok létrejöttek, mindörökre helyükre állította őket, rendelkezést adott, melytől nem térnek el. Dicsérjétek az Urat ti, földiek ti, tengeri szörnyek, az egész óceán, tűz és égeső, hó és köd, parancsát teljesítő szélviharti hegyek és almok, minnyájan gyümölcsfák és cédrusok, vadak és egyéb állatok, csúszómászók és szárnyaló madarak, ti földi királyok és minden nemzet, vezérek és a földnek bírái, ti ifjak és leányok, öregek, fiatalokkal együtt, dicsérjétek az Úr nevét, mert csak az ő neve magasztos, fensége a föld és az ég fölé emelkedik. Amen.

Csak egy kis emlékeztető. Ugye 2 nappal ezelőtt, mikor először nyílott ki kezünkbe a jelenések könyve az első fejezetnél, akkor már kaptunk egy ígéretet arra, hogy boldogok lehetünk, ha hallgatunk erre a könyvre, ha megtartjuk azt, amit ebből kapunk, mert az idő közel van, és ami Urunk, aki volt, van és eljövendő, meg akarja nekünk mutatni mindazt, ami vár ránk. De mielőtt a jövő felé fordulhattunk volna, tegnap a 2. és 3. fejezetben egy kicsit tallózva, arra nyitotta rá a mi Urunk a figyelmünket, a szemünket, a látásunkat, hogy a különböző gyülekezetekbe milyen gondokkal és milyen örömökkel küzdünk. Egyfajta globális látást adott nekünk tegnap a mi Urunk, és talán arra is emlékszünk még, hogy furcsa módon azzal ért véget ez a 7 felvonásos sorozat, a 7 levél, hogy az utolsó levélben egy döbbenetes víziót vetített elénk János apostol, arról az Úrról, aki az ajtó előtt áll és zörget, vagyis kívül került, az egyházon kívül van. És ez a legfájdalmasabb kritika, ami elhangozhat egy gyülekezettől. Hallottunk itt kemény mondatokat azért a többi gyülekezetnél is, hogy nincs meg már az első szeretet, hogy az a neved, hogy élsz közben halott vagy hogy nem vagy se hideg, se forró, de azért a legdöbbenetesebb az volt, ahol tegnap befejeztük, hogy a mi Urunk kívülre került, és hogy az ajtó zárva van. És most ez a kép a kapcsoló pont a mai alapigénkhez, a 4. fejezethez, ahol viszont egy nyitott ajtó jelenik meg előttünk. Olvasom az első verstől. Ezek után láttam, hogy íme nyitva van egy ajtó. Ez még nem a mi szívünk ajtaja feltétlenül, hanem nyitva van egy ajtó a mennyben, és az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitájét, beszél velem, és így szól, jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek ezután meg kell történniük. Azonnal elragadtattam lélekben, és íme egy trón állt a mennyben, és a trónon ült valaki, aki ott ült, úgy ragyogott, mint a jáspis és a karneol, és a trón körül szivárvány ragyogott, mint a smarag. A trón körül láttam 24 trónt, és a trónokon 24 vént, amint ott ültek, fehér ruhába öltözve, és a fejükön arany korona. A trónból villámok törtek elő, hangok és mennydörgések, a trón előtt pedig 7 lámpás égett, lobogó lánggal az Isten 7 lelke. A trón előtt, mintha üvegtenger lett volna, kristályhoz hasonló. A trónnál középen és a trón körül a 4 élőlény, akik szünet nélkül éjjel és nappal ezt mondták, szent, szent, szent az Úr, mindenható Isten, aki volt, aki van és aki eljövendő. Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett. Nyitva az ajtó, a menny ajtaja, és nem azért, mert valaki nyitva felejtette. Nem azért, mert valaki feltörte, hanem azért, mert ami Urunk akarta, hogy ez az ajtó megszűnjön ajtónak lenni. Talán emlékszünk arra a gyönyörű adventi énekre, amely arról szól, hogy az Isten áttöri. Áttöri azt, ami elválasztotta a mennyet és a földet. És
most itt ugye küzdünk azzal, amiben itt hát János apostol is benne van, mert nem tud kibújni a bőréből, ő is az ókori világképnek a fogja, hiszen ezt a kifejezést hallottuk, hogy jöjj fel ide, tehát mintha valahol ott fönt lenne valami, és itt lent vagyunk mi, és akkor a kettő között ezt a mennyezetet, ami most itt fölöttünk van, kell áttörni, megnyitni. Az egész hitrendszerünk, a hitvallásunk, amit holnap is elmondunk, majd az istentiszteleten, az apostoli, vagy a nicaiai, bármelyik ősi hitvallásunk, ugyan ebben a képrendszerben gondolkozik, hogy van fönn valaki, és aztán alászáll, és aztán fölmegy, és aztán visszajön. Mi persze már tudjuk, hogy az a fönn és a len, az bizonyos szempontból értelmezhetetlen már. Amióta a űrhajósokat látunk lebegni a súlytalanság állapotába, azóta tudjuk, hogy ami itt most nekünk fönn, a földgolyóra gondolunk, a másik oldalon, most nem tudom, Ausztrália, vagy éppen ki van, ott az emberek nem fejjel lefelé lógnak, mint a denevérek, hanem relatív az, hogy mi van fönn és mi van len. Valahogy meg kell próbálnunk kilépni ebből az ókori világképből, és ebben nagyon sokat segít nekünk most megint csak az a költő, akit már többször idéztem, akitől a mottóját kapta a sorozat, akinek az imádságát olvastam tegnap este. Most újra János apostol mellett után szólaljon meg egy másik János, Pilinszky János, akinek van egy fantasztikus látomása, nem csak egy. De ha most a Jelenések könyvét akarjuk megérteni, akkor megkerülhetetlen, kikerülhetetlen és pótolhatatlan segítség számunkra, ha az Egyenes Labirintus című talán sokak által jól ismert versének sorait idézem. Az, ami ennek az egész versnek a legmegdöbbentőbb képe, az emelkedő zuhanásnak a képe, ami az egész életünknek is egyfajta nagyon mély biblikus szimbóluma lehet, hogy miközben úgy tűnik, hogy zuhanunk, közben az Isten föl akar minket emelni. Mikor sokan úgy érik meg az életüket, hogy lefelé tart ez az élet, közben fölfelé tart. Így figyeljünk most erre a fantasztikus, misztikus költői látomásra, ami nagyon is rokon a Jelenések könyve képvilágával. Tulajdonképpen egy kérdésből indul ki. Milyen lesz az a visszaröpülés, amiről csak hasonlatok beszélnek, vagyis olyan képek, amelyekkel János apostol is dolgozik. Olyan félék, hogy oltár, itt is előkerült már, szentély, készfogás, visszatérés, ölelés, fűben, fák alatt megterített asztal, hol nincs első és nincs utolsó vendég, hogy köszön vissza itt is, amiről tegnap hallottunk, hogy be akar lépni a mi Urunk, asztalközösséget vállal velünk. Végül milyen lesz az a nyitott szárnyú, emelkedő zuhanás, visszahullás a fókusz lángoló közös fészkébe, nem tudom. És mégis, hogyha valamit tudok, hát ezt tudom. E forró folyosó, te nyílegyenes labirintus, melyben mind tömöttebb és mind tömöttebb és egyre szabadabb a tény, hogy röpülünk. Az egész Jelenések könyve egy röpülés, egy elragadtatás, egy extázisban született prófétai látomás, amivel újra meg újra küzdködünk, hogy hogyan értsük a képeket, de talán most már harmadik este kezdünk megbarátkozni ezzel a sajátos apokaliptikus műfajjal, és most azzal a ténnyel is, hogy egy új helyszínre visz el minket János apostol. Eddig a földön néztünk körbe a különböző gyülekezetek gondjaival, örömeivel szembesülve, de most már a nyitott ajtón, a résen, amelyen keresztül Isten világába látunk, a mennyei Isten tisztelet, a mennyei gyülekezet
víziója, képe bontakozik ki. Új helyszín, nem tudom mennyire szerencsés ez a szó, hogy helyszín. Küzdünk ezzel is, ha vele gondolunk, ugye Isten országa mondjuk, és az ország a számunkra egy ilyen földrajzi keret. Hány négyzetkilométer, milyen terepviszonyok. Közben a Biblia nyelve, a Újszövetség nyelve a Bazilea királyság szót használja, ami sokkal inkább egy erőteret jelent, egy uralmat, egy olyan dimenziót, ahol az Istennek a jelenléte teljes mértékben érvényesül, és mindent átragyog, és amikor imádkozunk a mi atyánkot, majd ma is a végén, jöjjön el a te országod, akkor gondoljunk majd mind arra, amit erről az országról, erről az uralomról, erről az erőtérről hallunk a ma esti igében. Nem kevesebbet kap ígéretként az apostol, és most ad nekünk tovább, hogy megmutatom mindazt, aminek meg kell majd történni. Mert hát mi nehezen tanulunk abból, ami már megtörtént. Ez is előkerült már ugye a sorozatunkban, hogy valahogy nagyon feledékenyek vagyunk. Komoly memóriazavarral küzdünk. Nem akarunk tanulni a történelemből, bár valljuk, hogy a történelem az élet tanító mestere, de mi erre a tanító mestere nagyon szelektív memóriával figyelünk, és újra és újra elfelejtjük azt, amit már egyszer elrontottunk, újra és újra ugyanazokba a bűnökbe, hibákba szaladunk bele, erről szól az egész mostani világ, amiben örlődünk és szenvedünk. És akkor eszünkbe jut ugye Luthernek az a nagyon híres mondata, hogy a történelem tulajdonképpen Istennek a állarca, lárva, de Istennek a lárvája, nem látjuk igazán még a történelemben azt, hogy ki is az Isten, mit is akar velünk, és a Jelenések könyve pont itt szeretne egy kis irányfényt adni, egy kis rést nyitni, hogy lássuk Istennek az igazi tervét és akaratát, és ebbe avat minket be a Jelenések könyve, amikor beléphetünk ebbe a mennyei trónterembe, erre a mennyei istentiszteletre, mennyei liturgiára, ahol káprázatosak a képek, látszik Jánossal is, hogy küszködik, hogy most hogy írja le, hogy mit lát, hogy jáspis, hogy karneol, hogy szivárvány, hogy smaragd, hogy villámok törnek elő. Küzd azzal, ami hát leírhatatlan és kimondhatatlan, hogy valahogy mégis érzékeltesse velünk, hogy hova érkezünk, egy üveg, tenger, ami azt jelenti, hogy valami olyan, ami már fix és stabil, nem olyan, mint a háborgó tenger, mert ugye majd, ha végigolvassuk ezt a könyvet, akkor egy furcsa csattanó van a végén, hogy abban az új világban, hiszen az egész könyv arról szól, hogy Isten újjá teremti a világot, ott nem lesz többé tenger, mert a tenger a Biblia világában az a nyugtalanságnak, a sötét mélységeknek a világa, és itt az üvegtenger ennek az ellentéte valami olyan, ami stabil, de ami ragyog, ami átlátszó és áttetsző, és ami átjön az Istennek a világossága. És ebben a fantasztikus mennyei trónterembe vagy katedrálisba egy liturgia, egy istentisztelet bontakozik ki, ahol vannak szolgáló, ha úgy tetszik, presbiterek, ugye, 24 vén olvassuk, és akkor lehet, hogy beugrik nekünk, hogy igen, ugye a 2x12, olyan evangélikus templomban szolgáltam leghosszabban életemben, Nagytajcsán, ahol úgy komponálták meg a templomnak a prédikáló képeit, hogy az egyik oldalon a 12 izraeli törzset képviselő alak jelent meg, Jákob gyermekei mozaik képeken, a másik oldalon a 12 apostol, és az egészet összefogta fönn az apszisban Jézus Krisztusnak az alakja. Igen, itt is megjelennek ezek a szimbolikus számú és szimbolikus üzenetet hordozó szolgálók ott, az Isten trónja
körül. Megjelenik a négy élő lény, akiknek a leírása a négy evangélista alakját is fölidézi, de most igazán nem is ez az izgalmas, hogy minden ilyen számot, képet megfejtsünk, hanem sokkal inkább az, hogy ezek az emberek, mert emberek, vagy angyalok, most teljesen mindegy, de teremtmények, a Teremtő Istent magasztalják. Így olvastam, hogy szünet nélkül éjjel és nappal mondják szent, szent, szent, mert itt a Szent Háromság Isten jelenlétébe érkezünk meg. Ő az, aki ott van a trónon, az Atya, a Teremtő, és ott van a lobogó lánggal égő hét lámpás Isten hét lelke, a Szentlélek, és hamarosan megjelenik majd a Szent Háromság harmadik számunkra, igencsak fontos, sőt a Jelenések könyvében a legfontosabb szereplő, Jézus Krisztus a Fiú is. És ez a Sanctus, amit így ír az apostol, hogy szünet nélkül, éjjel-nappal hangzik, ez nem valami mantrázás, hogy ugyanazt a szöveget monotonul morogják, hanem ebből kibontakozik egy fantasztikus kérés. Egyrészt egy Istent magasztaló, egy adoratív vallomás, hogy méltó vagy Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratadból lett és teremtetett. Vagyis azért könyörög ez a mennyei gyülekezet, hogy legyen most már nyilvánvaló Istennek a dicsősége és a hatalma ebben a világban, hisz ő az élet adó teremtő. Érezzük, hogy milyen összecsengés van e között a mennyei liturgia és a mi atyánk doxológiája zárása között. Tied az ország, a hatalom és a dicsőség. És akkor, ha tovább olvassuk, a következő fejezet első öt versét olvasom, és majd holnap az Isten tiszteleten folytatjuk tovább. Belép még valaki a trónterembe. És láttam a trónon ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva, hét pecséttel lepecsételve, és láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette, ki méltó arra, hogy fölnyissa a könyvet, és feltörje a pecsétjeit. De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, se beletekinteni abba is. Keservesen sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy fölnyissa a könyvet, és ahogy beletekintsen. És ekkor az egyikvén így szólt hozzá, ne sírj, íme győzött az oroszlán Júda törzséből, a Dávid utódja, és fölnyitja a könyvet, és annak hét pecsétjét. És láttam, hogy a trón és a négy élőlény és a vének között ott áll a bárány, olyan volt, mint akit megöltek. Ezen az Isten tiszteleten nem csak arról van szó, hogy magasztalják az Isten, hanem arról van szó, hogy előkerül valami titokzatos dokumentum, egy tekercs, egy könyv, valami, ami az egész történelemnek, ha úgy tetszik, a forgatókönyve. És az Isten tisztelet valójában rólunk szól, az emberről szól, és ezt lenne jó megérteni, és most örülök, hogy olyan helyen szólhatok erről, ahol a gyülekezet többségében valószínű két nyelvű, tehát az, hogy az Isten tisztelet németül Gottes Dienst, azt nekem nem kell fordítanom, hogy Isten szolgálat, az, hogy az Isten is szolgál nekünk, hogy az Isten tisztelet nem egyszerűen arról szól, hogy én megtisztelem az Istent, én szolgálok az Istenekem, hogy ő szolgál nekem, és az egész mennyei Isten tiszteletben ez a nagy meglepetés, és ezt holnap fogjuk majd talán igazán fölfogni, ha tovább olvassuk, hogy itt minden rólunk szól, és minden értünk van. És az egész tekercs azért ittatik meg
hogy az emberiség szembesüljön azzal, hogy mit akar az Isten. Mert az Isten számára a fő téma ott a mennyben is, a földön élő ember. És Jézus Krisztus azért jelenik meg itt a színen, hogy ő az, aki egyedül méltó arra, hogy megnyissa ezt az isteni tervet, hogy megvalósuljon Istennek a terve. Ahogy hallottuk már, hogy az egész könyv valójában arról szól, hogy a megváltás munkája az teljességre jusson, hogy a világ végre megújuljon, hogy Isten helyreállítsa azt, amit a bűn, a sátán, a gonosz, a halál megpróbált tönkre tenni. Gyönyörű ez a jelenet, hogy János sír, mert először úgy érzi, hogy nem lesz senki, aki megfejtené, hogy mi ennek a világnak a jövője, mi az a kód, ami megnyitja ezt a titokzatos dokumentumot, és kiderül, hogy van valaki. És ez a valaki egy fantasztikusan ellentmondásos és izgalmas kép, oroszlán és bárány egyszerre. Ószövetség világából talán ismerős a Júda oroszlánya kép, a messiásra is alkalmazható kép, a győztes oroszlánnak a képe, de ugyanakkor ez a győztes úgy jelenik meg, hogy ő áldozati bárány, aki meghalt értünk, és most hadd emlékeztessek erre a könyvre, amit első este már mutattam, Dér Katalin jelenések könyve kommentálja, amelynek a címlapjára egy olyan mozaik kép került, amelynek centrumában a bárány Jézus áll. Oroszlán és bárány, győztes és ugyanakkor áldozat, ahogy fogjuk majd énekelni, olyan király, aki kereszten trónol köztünk, akinek a holta töri meg a halált. Hadd idézek most befejezésül néhány gondolatot ebből a könyvből, ahogy ezt a mennyei istentiszteletet Dél Katalin értelmezi. A tekercsek felnyitásával, ami hangsúlyozom, holnap istentiszteletnek lesz majd a meglepetése és reménység szerint öröm üzenete. A pusztulásba rohanó élet visszaszerzésének az esélyét hozza. Mert Isten nem arra teremtette ezt a világot és az embert benne, hogy az elpusztuljon és meghaljon. Azt mondja a szerző, hogy ha az élet vége a halál lenne, akkor a prédikátornak lenne igaza, hogy az a legboldogabb, aki meg se születik. Mert ha azért születünk meg, hogy elpusztuljunk, akkor minek élni? De Isten azt akarja, hogy az élet győzzön. És ezért vállal minden küzdelmet, beleértve a halált is, hogy legyőzze a halált, és az embernek visszaadja azt az életet, amelyre eredetileg szánt minket, megálmodott minket. Ebben az irányban léphetünk tovább, ebbe az irányba gondolkozhatunk tovább, ebbe az irányba olvashatunk tovább, ha még belefér a ma esténkbe, akkor készülhetünk a holnapi Isten tiszteletre, úgyhogy tovább olvassuk az 5. fejezetben azt, hogy mi történik, amikor a bárány megnyitja ezt a tekercset, és ha van bátorságunk, olvassunk bele a 6. fejezet elejébe is, ahol megjelennek az apokaliptikus lovasok, és néhány olyan kép, amely egyszerre ijesztően aktuális, és ugyanakkor valahol a mélyén majd nagyon is vigasztaló, erőt adó és reménykeltő lesz. Amen. Most akkor énekeljük a már idézett Böjti énekünket, a 189-es erről a különleges királyról, aki keresztfán trónol, aki egyszerre győztes oroszlán és áldozati bárány.

Kedves hallgatóink! A profétai üzenetekről szóló műsorunkban a napkelte előtt címmel tartott böjti evangelizációs sorozat harmadik előadását hallották a Jelenések könyve negyedik fejezetéről. Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus elnök püspök előadásában.

Kedves hallgatóink! A prófécia szó irodalmi jelentése, jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a próféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amely kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta: mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. A Szóla Rádió prófétai üzenetek a Bibliában műsora a proféciai üzenetek közvetítésével kíván segíteni mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére, és megtapasztalhassuk: valóban Isten a szeretet.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Az emberi hangok és arcok megőrzése. Leó pápa üzenete a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára. A húsvét utáni 6. vasárnapon, az idén május 10-én tartottuk a társadalmi kommunikáció tömegtájékoztatás világnapját. A Szent Atya e napra hagyományosan üzenetet intézett a hívekhez. Üzenetének címe az emberi hangok és arcok megőrzése. Az arc és a hang minden személy egyedi, megkülönböztető jegye. Kifejezik megismételhetetlen identitását, és minden találkozás alkotó elemei. Ezt az ókoriak jól tudták. Ezért az emberi személy meghatározására az ókori görögök az arc, prosopon szót használták, amely eredetét tekintve azt jelenti, ami a tekintet előtt áll, a jelenlét és a kapcsolat helye. A személyt jelentő latin persona kifejezés ezzel szemben a hangot foglalja magában, nem akármilyen hangot, hanem valakinek az összetéveszthetetlen hangját. Az arc és a hang szenté. Istentől kaptuk őket, aki saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, és azzal az ígével hívott életre, amelyet ő maga intézett hozzánk. Üzeni a pápa. Hordozott szolgálatban, közös felelősségben, úrvacsorás istentisztelettel kezdődött a generális konvent plenáris ülése május 8-án Balatonszárszón az SDG konferencia központban. A tanácskozáson a Kárpát-medence és a diaszpora magyar református közösségeinek képviselői egyebek mellett történelmi évfordulókról, közös szolgálati kérdésekről és Kárpátalja helyzetéről tárgyaltak. A testület elfogadta a lelkipásztori szolgálatról szóló egység okmányt, valamint a zárónyilatkozatot is. Az istentisztelet Jézus főpapi imádságából és Ézsaiás proféta könyvéből indult ki. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. János 17:15. Illetve vénségetekig ugyanaz maradok, őszkorotokig én hordozlak. Ézsaiás 46:4. Az ige hirdető Karvanszky Mónika lelkipásztor, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének elnöke arra emlékeztetett, a húsvét és a pünkösd közötti időszak nem csak az egyházi évrendjében átmenet, hanem sokszor a szolgálatban élők lelki állapotában is ismerős helyzet. Van hit, van bizonyosság, de gyakran ott van a kérdés is, hogyan tovább? Újra megrendezi nyári kántorképző képzéseit a Tiszántúli Református Egyházkerület. A kántorképző tanfolyam időpontja július 22-től augusztus 8-áig lesz. A szervezők zenei előképzettségtől függetlenül várnak kezdőket és haladókat. Az alsó korhatár 12 év. Az intenzív kurzushoz 3 alkalomból álló szinten tartó tréning tartozik, amelyet évközben egy-egy hétvégén rendeznek meg. Ennek időpontjait a későbbiekben a honlapon teszik közzé. A részvételi díj 70 000 forint, amely fedezi a teljes képzési költséget, a szállást és az ellátást is. A továbbképző tanfolyam időpontja augusztus 3-ától 8-áig van. Ez gyakorló kántoroknak, ének és zenetanároknak korhatár nélkül hirdeti meg az egyházkerület. A részvételhez zenei előképzettség szükséges. Az időjárásról. Bár változékony, de kellemes idő. Szerdán is napos, felhős időre van kilátás, még néhány záporral, délire fordul a szél, és még 14-19 fok valószínű. Csütörtökön változó felhők érkeznek, nyugaton lehet zápor. A délies szél mellett 17-22 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották. Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsora következik. Közreműködnek Balázs László és Nyári István.
1: Kedves hallgatóink, ritkán hallhatók együtt Radnóti eklogái. Mai műsorunkban ezek állnak középpontban. Az 1930-as évek politikai, gazdasági, morális válsága idején felerősödik a gondolkodók, alkotók körében a humanista értékrend, illetve a klasszikus görög-latin kultúra értékei ismét előtérbe kerülnek. Így a neoklasszicizmus jelent meg az irodalomban is. Magyarországon a klasszika filológia tudósai, Trencsényi Valdag Fel Imre, Kerényi Károly, az esszéista filozófus, Hamvas Béla és jeles költők képviselik ezt a szemléletet. Babits Mihály, Devecseri Gábor, Vas István. Együtt vállalkoztak Vergilius 10 eklogájának kiadására Pásztori Magyar Vergilius címmel 1938-ban. Radnóti Miklóst is, akit szintén poéta doktusznak, tanult költőnek ismernek, kérik közreműködésre. Őt a 9. ekloga fordítása ébreszti rá arra, hogy ez a műfaj az ő belső világának is megnyilvánítója lehet. 8 eklogája, ő latinosan C-vel írta a műfaj nevét, híven tükrözi ezt a fölismerést. Az ekloga klasszikus műfaji sajátosságai Theokritosz pásztor idéjei alapján rögzültek. Theokritosz, szerelmes párbeszéd, részlet, Babits Mihály fordítása. Szép dolog, íj fiatal lányra kivetni a hálót.
2: Mit dicsekedsz? Mint álom múlik el a fiatalság.
1: Még nem ért meg a fürt, még nem nyílt ki egészen a rózsa.
2: Jöjj az olajfa alá. Súgok egy szót drága füledbe.
1: Nem megyek én. Ismerlek, a múltkor is így csalogattál.
2: Nem kerülött ki Éroszt. Egy lány se kerülte ki még őt.
1: Mit tegyek, édesem? A szerelem csupa bús, keserűség.
2: Nem bús, nem keserű. A miénk csupa táncos öröm lesz majd.
1: És ha tiéd leszek, illendően te milyen hozományt adsz?
2: Mind az egész csordám, s erdőimet és legelőmet.
1: Esküdj meg, hogy nem hagysz el, ha betöltöm a vágyod.
2: Nem, soha, bárha magad kergetnél messze magadtól.
1: Merre van az erdőd? Nosza, mondjad, melyik a földed?
2: Nézd, ahol ott az a pár gyönyörű ciprusfa virágzik.
1: Rágd a füvet, kecském, megnézem azt a kis erdőt. Így a titkos nász megesett, és két szeretők ott egymásnak nótás szavakat vígadozva feleltek. Az ekloga görög szó, alapjelentése szemelvény. Párbeszédes formájú, bukolikus költemény, szereplői pásztorok. Az ő életjeleneteiket, szerelmeiket ábrázolja derűs, idilli hangon és színekben. Vergilius követte mesterét, de már az ő világában is ott a természetes élet utáni nosztalgia, illetve a vidéki élet anomáliái is megszólalnak, hiszen Augustus császár zsoldosai elveszik a falusiak földjeit, javait Vergilius szülőhelyén is. Vergilius, 9. ekloga, részlet, Lakatos István fordításában, Mőrisz és Lucidász párbeszéde.
2: Ó, Lucidász, hogy íj élet vár még ránk, sose hittem. egy jött-ment kicsi földünket bitorolni beállít, s így szól. Mind az enyém, takarodjatok egykori gazdák.
1: Már pedig úgy tudtam, honnét lankadva lehajlik, s kezd derekával lágy lejtőbe lapulni a hegylánc, onnan a villámvert sudarú vénbükkig, a vízig, verseivel szántóitokat megvédte Menalkász.
2: Hallhattad, híre járt, de hiába. A vers, a mi versünk, Mars dárdái előtt, Lücidász épp oly tehetetlen, mint káoni galamb, amidőn mondják, a sas űzi.
1: S az hogyan is van, amit derűs este magad dudoráztál? Hallottam, de csupán ütemét, ha tudom, nem a verset.
2: Az idő mindent elemészt, elménket is. Ifjan, jól emlékszem, a dal naphosszat ömölt ajkamról. Most alig egy párat, ha tudok.

0: Az antik keret tehát a 9. már Vergiliusnál is valóban keret, amint Radnóti verseiben is. Az ő 1938-as első eklogájában a költő és a pásztor Vergilius mottóval bevezetve beszélget. Federico García Lorcát és a drága Attillát, azaz József Attillát gyászolva.
1: Első ekloga.
2: Régen láttalak erre, kicsalt a rigók szava végre.
1: Hallgatom, úgy teli zajjal az erdő, itt a tavasz már.
2: Nem tavasz ez még, játszik az ég. Nézd csak meg a tócsát, most lágyan mosolyog, de ha éjszaka fagyköti tükrét, rád vicsorít. Mert április ez, sose higgy a bolondnak, már elfagytak egészen amott a kicsiny tulipánok. Miért vagy ilyen szomorú? Nem akarsz ideülni a kőre?
1: Még szomorú se vagyok. Megszoktam-e szörnyű világot annyira, hogy már néha nem is fáj. Undorodom csak.
2: Hallom, igaz, hogy a vadpireneusok ormain izzó ágyúcsövek feleselnek a vérbefagyott tetemek közt, s medvék és katonák együtt menekülnek el onnan. Asszonyi had, gyerek és öreg összekötött batyuval fut, s földre hasal, ha fölötte keringeni kezd a halál, és annyi halott hever ott, hogy nincs, aki eltakarítsa. Azt hiszem, ismerted Federicót. Elmenekült, mondd!
1: Nem menekült. 2 éve megölték már Granadában.
2: García Lorca halott. Hogy senki sem mondta nekem még. Háborúról oly gyorsan iramlik a hír, s aki költő, így tűnik el. Hát nem gyászolta meg őt Európa?
1: Észre se vették, s jó, ha a szél a parást kotorászva tört sorokat lel a mágja helyén, s megjegyzi magának. Ennyi marad meg majd a kíváncsi utódnak a műből.
2: Nem menekült, meghalt. Igaz is, hova futhat a költő? Nem menekült el a drága Attila se, csak nemet intett folyton e rendre, de mondd, kisiratja, hogy így belepusztult. Hát te hogy élsz? Visszhang jöhet-e szavaidra e korban?
1: Ágyud öreg közt. Üszkösödő romok árva faluk közt. Írok azért, s úgy élek e kerge világ közepén, mint ott az a tölgyél. Tudja, kivágják, s rajta fehérlik bár a kereszt, mely jelzi, hogy arra fog írtani holnap már a favágó. Várja, de addig is új levelet hajt. Jó neked, itt nyugalom van. Ritka a farkas is erre, és gyakran el is feledett, hogy a nyáj, amit őrzöl, a másé, mert hisz a gazda se jött ide hónapok óta utánod. Áldjon az ég, öreg este szakad rám, még hazaérek, alkonyi lepke lebeg már, s pergeti szárja ezüstjét.

0: Az 1941-es másodikban a költő és a repülő már a háború konkrétumait teszi tárgyává.
1: Második ekloga.
2: Jó messzi jártunk éjjel, dühömben már nevettem. Mérajként zümmögött a sok vadász felettem. A védelem erős volt. Hogy lődöztek, barátom? Míg végül új rajunk feltűnt a láthatáron.

0: Csak hallgatod a gépet, s zúg füled, hogy most nem hallhatod. Ne is tagad, barátod, és összenőtt veled. Miről gondolkodol, még szállsz fejünk felett?
1: Neves ki, félek ott fönn, s a kedvesemre vágyom, s lehúnyva két szemem heverni lenn az ágyon, vagy csak dúdolni róla, fogam közt szűrve, halkan a kantin mélyi vad és gőzös zűrzavarban. Ha fönn vagyok, lejönnék, és len újra szállni vágyom, nincs nékem már helyem e nékem gyúrt világon. S a gépet is, tudom jól, túlzottan megszerettem, igaz. De egy ütemre fájunk fönn mind a ketten. De hisz tudod, s megírod, és nem lesz majd titok. Emberként éltem én is, ki most csak pusztítok, ég s föld között hazátlan. De jaj, ki érti meg? Írsz rólam?
0: Hogyha élek, s ha lesz még majd kinek.

0: az ugyancsak 41-es. Harmadikban csupán az ódai megszólított, a pásztori múzsám szellemi megidézése a költői invokációban utal a dialógus helyzetre.
1: Harmadik ekloga. Pásztori múzsám, légy velem itt, bár most csak egy álmos kávéházban ülök, odakint fut a fény, a mezőkön némán túra bakond, kis púpjai nőnek a földnek, és szép testű, fehérfogú barna halászok alusznak, hajnali munka után a halas ladikok sikos alján. Pásztori múzsám, légy velem itt is, e városi berken. Hét ügynök ricsajoz, de e hét se riasszon el innen. Most is hidd el, a gond üli szívüket, árva legények. S nézd azokat jobbról, mind jogtudor, és furuljázni nem tud olyan közülük már senki, de hogy szivaroznak? Légy velem itt. Tanítok, s két óra között beruhantam elmélkedni a füst szárnyán a csodás szerelemről. Mint a kiszáradt fát egy kancsali csöpnyi madárfügy újra szül, azt hittem, s fölemelt a magasba, az ifjú régi tetőkre, a vágy kamaszos vadonába röpített. Pásztori múzsa, segíts! Most róla rikoltnak a hajnal kürtjei mind, párás teli hangon zengi alakját. Hogy süt a teste? Szemén hogy villan a nyurga mosolygás? Ajkán táncos, okos léptekkel, hogy jön a sóhaj? Hogy mozdul, hogy ölel, hogy nézi a holdat az égen? Pásztori múzsa, segíts! Szerelemről zengem a dalt már, karmol folyton a bú, új fájdalom űz a világban, mindig újra csak új. Elpusztulok itt hamar én is. Görbén nőnek a fák, sóbányák szája beomlik, falban a tégla sikolt. Így álmodom én, ha elalszom. Pásztori múzsa, segíts! Úgy halnak e korban a költők, csak ránk omlik az ég. Nem jelzi halom porainkat, sem nemesívű szép, görög urna nem őrzi. De egy-két versünk, hogyha marad, szerelem

0: Ről írhatok én még. Csillog a teste felém, ó, pásztori múzsa, segíts át!
1: A helyszín füstös kávéház. Az élőket új fájdalom űzi a világban. A természet kiszáradt görbe fával, kancsali csöpnyi madárfüttyel üzen, és antik utalás a kor háborús borzalmaira, csak ránk omlik az ég, nem jelzi halom, porainkat sem nemesívő szép görög urna őrzi.

0: Az 1943-as negyedik, a költő és a hang párbeszéde, az életben maradás tétjéről.
1: Negyedik ekloga.
2: Kérdeztél volna csak magzatkoromban. Ó, tudtam, tudtam én. Üvöltöttem, nem kell a világ goromba. Tompán csap rám a sötét, és vág engem a fény. És megmaradtam. A fejem rég kemény, s tüdőm erősödött csak, hogy annyit bőgtem én.
1: S a vörheny és a kanyaró vörös hullámai mind partra dobtak. Egyszer el akart nyelni, aztán kiköpött a tó. Mit gondolsz, miért vett mégis karjára az idő? S a szív, a máj, a szárnyas két tüdő, a lucskos és rejtelmes gépezet hogy szolgál? Ó, miért? S a rettentő virág nem nyílik még húsodban, tán a rák?
2: Születtem, tiltakoztam, s mégis itt vagyok. Felnőttem, s kérdezed miért? Hát nem tudom. Szabad szerettem volna lenni mindig, s őrök kísértek végig az úton.
1: Jártál szellőtől fényes csúcsokon, s láttál, ha este jött, a hegyre töppett bokrok közt térdepelni egy jámbor őssutát. Láttál napfényben álló fatörzsön gyantacsöppet, s mezítlen ifjú asszonyt folyóból partra lépni, s egyszer kezedre szállt egy nagy szarvasbogár.
2: Rapságból ezt se látni már. Hegy lettem volna, vagy növény, madár, vígasztaló, pillangó gondolat, tűnő istenkedés, segíts, szabadság, ó, hadd lejjem meg végre honnomat, a csúcsot újra, erdőt, asszonyt és bokrokat, a lélek szélben égő szárnyait, és megszületni újra új világra, mikor aranygőzök közül vakít, s új hajnalokra kél a napvilága. Még csönd van, csönd, de már a vihar lehel. Éreti gyümölcsök ingnak az ágakon, a lepkét könnyű szélsodorja száll, a fák között már fuvall halál. És már tudom, halára érek én is, emelt s lejt a hullámzó idő. Rab voltam, és magányom lassan növekszik, mint a holt karéja nő. Szabad leszek. A föld feloldoz, s az összetört világ a föld felett lassan lobog. Az írótáblák elrepettek, szállj fel, te súlyos szárnyú képzelet.
1: Ringa gyümölcs, lehull, ha megérik. Elnyugtat majd a mély emlékkel teli föld. De haragot füstje még szálljon az égig, s az égre írj, ha minden összetört.

0: Az ötödik, szintén 43-ban, már a töredék alcímmel jelent meg, a következő ajánlással, Bálint György emlékére.
1: Ötödik ekluga, töredék.
2: Drága barátom, hogy diderektem a vers hidegétől, hogy rettegtem a szót, ma is elmenekültem előle. Fél sorokat róttam. Másról, másról igyekeztem írni, hiába. Az éj, ez a rémes, rejtekező éj rám szól. Róla beszélj. És felriadok. De a hang már hallgat, akár odakint Ukrajna mezőin a holtak. Eltűntél. S ez az ős se hozott hírt rólad. Az erdőn újra suhog ma a tél vad jóslata, húznak a súlyos fellegek, és hóval teli, újra megállnak az égen. Élsz-e, ki tudja? Na már én sem tudom, én se dühöngök, hogyha legyintenek, és fájdalmasan elfödik arcuk, s nem tudnak semmit. De te élsz. Csak megsebesültél. Jársz az avarban, az erdei sár sűrű illatok közt, vagy illat vagy magad is. Már száldos a hó a mezőkön. Eltűnt. Koppan a hír. És dobban dermed a szívben. Két bordám közt már feszülő, rossz fájdalom ébred, reszket ilyenkor, s emlékemben oly élesen élnek régmondott szavaid, s úgy érzem testi valódat, mint a halottakét. Mégsem tudok írni ma rólad.
0: Az antik eredet itt is inkább csak sejtelem, mert a megidézett baráttal beszél, vagy inkább gondolkodik felőle. Jársz az avarban az erdei sár sűrű illata közt, vagy illat vagy magad is? Úgy érzem testi valódat, mint a halottakét. Mégsem tudok írni ma rólad. Számjelzéssel nincsen a hatodiknak nevezett ekloga. Egyesek a Töredék című rapszódia zengésű utolsó itthon írott versét vélik annak, bár itt sejtelme sincs már párbeszédnek, inkább szenvedélyes belső monológ, mert a korban a költő is csak hallgatott.

0: A hetedik már a Borinotesben maradt ránk.
1: Hetedik ekluga.
2: Látod-e? Esteledik. S a szöges dróttal beszegett vad tölgykerítés, barak, oly lebegő, felszívja az este. Rabságunk keretét elereszti a lassú tekintet, és csak az ész, azt tudja a drót feszülését. Látod-e, drága, a képzelet itt az is így szabadul csak. Megtöretett testünket az álom, a szép szabadító oldja fel, és a fogolytábor hazaindul ilyenkor. Rongyosan és kopaszon, horkolva repülnek a foglyok Szerbia vak tetejéről búvó otthoni tájra. Búvó otthoni táj. Ó, megvan-e még az az otthon? Bomba se érte talán, s van, mint amikor bevonultunk. És aki jobbra nyöszörg, aki balra hever, hazatére, mondd, van-e ott haza még, ahol értik-e hexametert is? Ékezetek nélkül, csak sort sor alá tapogatva, úgy írom itt a homályban a verset, mint ahogy élek. Vaksin, hernyóként araszolgatván a papíron. Zseblámpát, könyvet, mindent elvettek a láger őrei, s posta se jön. Köty száll le csupán barakunkra. Rémi hírek és férgek közt él itt francia, lengyel, hangos olasz, szakadár szerb, méla zsidó a hegyekben. Szétdarabolt lázas test, s mégis egy életet él itt. Jó hírt vár, szép asszonyi szót, szabad emberi sorsot, s várja a véget, a sűrű homályba bukót, a csodákat. Fekszem a deszkán, férgek közt fogolya hallott. A bolhák ostroma meg-megújul, de a légysereg elnyugodott már. Este van. Egy nappal rövidebb, lásd újra a fogság, és egy nappal az élet is. Alszik a tábor. A tájra rásüt a hold, s fényében a drótok újra feszülnek, s látni az ablakon át, hogy a fegyveres őrszemek árnya lépdel a falra vetődve az éjszaka hangjai közben. Alszik a tábor. Látod-e, drága? Suhognak az álmok, horkan a felriadó, megfordul a szűk helyen, és már újra elalszik, s fénylik az arca. Csak én ülök ébren, félig szít cigarettát érzek a számban a csókod íze helyett, és nem jön az álom, az enyhet adó, mert nem tudok én meghalni se, élni se nélküled én már. Lager Heidenau, Zagubica fölött a hegyekben.
0: A párbeszéd képzelt, fiktív, a kedveshez fordul menedékért a rettenetből. Látod-e, drága, suhognak az álmok?

0: A nyolcadik visszatér a szabályos dialógus formához.
1: Nyolcadik ekluga.
2: Üdvözlégy! Jól bírod-e Vadhegyi úton a járás, szép öregember? Szárny emel, éj, avagy üldöz az ellen. Szárny emel, indulat űz, s a szemedből lobban a villám. Üdvözlégy, akférfiú! Látom már, hogy a régi nagyharagú próféták egyike vagy, de melyik, mondd!
1: Hogy melyiké? Náhum vagyok. Elkós városa szült, és zengtem a szót Asszír Ninive buja városa ellen. Zengtem az isteni szót. A harag teli zsákja valék én.
2: Ismerem ősdühödet, mert fennmaradott, amit írtál.
1: Fennmaradott, de a bűn szaporább, mint annak előtte. S hogy mi a célja az Úrnak, senki se tudja, ma sem még. Mert megmondta az Úr, hogy a bő folyamok kiapadnak, hogy megrodjan a Kármel, a Básán és a Libanon dísze lehervad. A hegy megrendül, a tűz elemészt majd mindent, s úgy is lőn.
2: Gyors nemzetek öldösik egymást, s mint Ninibé, úgy mesztelenül le az emberi lélek. Mit használnak a szózatok, és a falánk fenesáskák zöld felhője mit ér? Hisz az ember az állatok alja. Falhoz verdesik itt is, amott is a pöccsecsemőket. Fákja a templom tornya, kemence a ház, a lakója megsül benne, a gyártelepek fölszállnak a füstben. Égő néppel az utca rohan, majd búgva elájul, s fortyan a bomba nagy ágya, kiröppen a súlyos ereszték, s mint legelőkön a marhalepény, úgy megzsugorodva szerte hevernek a holtak a város térein. Ismét úgy lőn minden, ahogy te megírtad. Az ősi gomolyból mondd, mi hozott most mégis e földre?
1: A düh, hogy az ember újra, s azóta is árva az emberforma pogányok hadseregében, s látni szeretném újra a bűnös várak elestét, s mint tanú, szólni a kései kornak.
2: Már szóltál, s megmondta az Úr régen szavaidban, hogy jaj a prédával teli várnak, ahol tetemekből épül a bástya. De mondd, évezredek óta lehet, hogy így él benned a dű, ilyen égi konok lobogással.
1: Hajdan az én torz számat is érintette, akár csak bölcs Ézsaiásét szénnel az Úr. Lebegő parázsával úgy vallatta a szívem. A szén izzó elevem volt. Angyal fogta fogóval, s nézd, imhol vagyok én, hívj engem is el hirdetni igédet, szóltam utána. És akit egyszer az Úr elküldött, nincs kora annak, s nincs nyugodalma. A szén, azaz angyali, égeti ajkát. S mennyi az Úrnak mond ezer év, csak pille idő az.
2: Mi fiatal vagy, atyám, irigyellek. Az én kis időmet mérném szörnyű korodhoz. Akár vacsodrú patakban gömbölyödő kavicsot, már kopta te röpke idő is.
1: Csak hiszed, ismerem újabb verseid, éltet a méreg. Proféták s költők dühe oly rokon, étek a népnek s innivaló. Élhetne belőle, ki élni akar, míg eljön az ország. Amit ígért amaz ifjú tanítvány, rabbi, ki bétöltötte a törvényt és szavainkat. Jöjj hirdetni velem, hogy már közelít az óra, már születőben az ország. Hogy mi a célja az Úrnak, kérdém. Lásd, az az ország. Útra kelünk, gyere, gyűjtsük össze a népet, hozd feleséget, s mes botokat már. Vándornak jó társa a bot, nézd, add ide azt ott, az legyen ott az enyém, mert jobb szeretem, ha göcsörtös.
0: A költő és a próféta párbeszéde igen messze esik a természettől. Jól lehet, Tere a vadhegyi út, melyen zajlik a találkozás, de hasonlataikban is csak profán vonatkozásban mutatódik föl, mint legelőkön a marhalepény, úgy megzsugorodva, szerte hevernek a holtak a város térein. Illetve a halált hordozóan, akár vadsodrú patakban gömbölyödő kavicsot, már koptat e röpke idő is. A klasszikus ókori utalások helyét pedig a pusztuló Ninive, az ószövetségi apokalipszis tragikus képei veszik át.

0: az idilli elemek is a bukolikus líra korát idézik. Műfajként önállósulva is jelen van Radnóti ifjúkori költői világában. A természeti szép és a szerelem megrajzolásában azonban már ott is föl-föl hangzik a halál üzenete. A dúdoló hajnal elé szalad két fiatal fa sötét lábaival. Hangzik a Hajnal címűben. A szerelmi ciklus 1927-28-ból 14. darabjában pedig így. Sár. Sár és gyűlölet van az alján minden csillogó nagy szerelemnek. Esztétikai minőségként az idill fenyegetett, apró értékekkel való telítettséget jelent, amint az eklogákban ez is a képek sajátja, olykor finom vagy éles ellentétként egyetlen képben. Az első eklogában így.
1: Alkonyi lepke lebeg már, spergeti szárnya ezüstjé.
2: Nézd csak meg a tócsát, most lágyan mosolyog, de ha éjszaka fagy köti tükrét, rád vicsorít.
0: A harmadikban.
1: Szép testű, fehér fogú, barna halászok alusznak hajnali munka után, a halas ladikok síkos alján. Falban a tégla sikolt, így álmodom én, ha elalszom.
0: Az ötödikben.
1: Már szádos a hó mezőkön, eltűnt, koppan a hír, és dobban, dermed a szívben.
0: A hetedikben.
1: Búvó otthoni táj. Ó, megvan-e még az az otthon? Jó hírt vár, szép asszonyi szót, s várja a véget, a sűrű homályba bukót. A tájra rásüt a hold, s fényében a drótok újra feszülnek.
0: És a nyolcadikban.
1: Szép öreg ember, szárny emel éj, avagy üldöz az ellen.
0: A formai fegyelem biztonsága, mint fontos versszervező erő, szintén a neoklasszicizmus leleménye a korban. Az antikizáló időmértékes lejtés gazdag ritmikája, zeneisége a szenvedés világától éppen a rend tisztaságával, a poétikai képességek mozgósításának erejével képes elemelni a költőt, a meggyötört embert. Ahogyan az alkotás is menedék, afféle életstratégia. A negyedik eklogában jelenik meg a helynét idéző kép.
2: Az égre írj, ha minden összetört.
0: A formaérzék és a műgond a hexameter belső ritmusának változatosságában is formáló erő, és a jelentéssíkokat is gazdagítja, erősíti. Például az első eklogában.
1: Nem menekült. Két éve megölték már Granadában.
0: Itt a Dactylus spondeus szabályos váltakozása a hírközlés kemény egyszerűségének súlyát támogatja.
2: García Lorca halott, hogy senki sem mondta nekem még.
0: Ez a pergő, kettős páros Dactylus viszont a rossz hír hallójának fölgyorsuló szívverését hangosítja ki. Az ötödikben éppen a második Dactylusnál töri meg a sort.
1: Élsz-e, ki tudja? Ma már én sem tudom, én se dühöngök.
0: A megszakított daktilusz, az aggodalom, a zaklatottság, a lelki fájdalom tükre. A hetedik ekloga már a Lagerheidenau-ban íródott.
1: Ékezetek nélkül, csak sort sor alá tapogatva.
0: Ez a sor a neki-neki lendülést mutatja a kezdő daktilusz pergésével, majd a visszahőkölést érzékelteti a két lassító hosszú spondeusszal, és a mégis cselekvés öröme a siető daktiluszokban újra fölcsillan. A tökéletes forma igény is megmutatkozik ugyanakkor abban is, hogy gondot okoz neki, még ebben a helyzetben is az ékezetek nélküli szöveg esetleges pontatlansága, de erős a metaforikus képi értéke is e névutós szerkezetnek. Az alkotó ember szellemi ékessége a könyv, létszükséglete a világosság. A fény is hiányzik életükből, e hernyó létből. A szó erejébe vetett mély hitéről tanúskodik, az az emléke is, hogy a munkaszolgálatosok meneteltetésük közben Arany János Toldiát szavalták. Úrtutai Gyula írja. A példátlan példa éppen az, hogy a tökéletesnek ez az egyensúlya, a költői törvényeknek ez a hálózata, ez az összefüggés rendje, az elvadult, a törvény nélküli, gonosz káoszban születik. Ezt a gondolatsort az írás, az alkotás, ember és értékőrző jelentőségéről negatívba fordítja a költő a negyedik eklogában.
1: Az összetört világ a föld felett lassan lobog. Az írótáblák elrepettek.

0: A nyelvi gazdagság is egy kapaszkodó lehet. A negyedik ekloga 43 márciusában a már fölismert, fölmért valóság keserű képe. A ritmus itt a szimultaneitás eszköze. Az olykor ütemhangsúlyos, olykor időmértékes lüktetés kettőssége az élet-halál kettősét képviseli. A rímek is az élet pezsgését és a halál hiány állapotát jelenítik meg gazdag változatosságukkal. Különböznek mélységükben, vannak egy, két, három szótagosak. Változatosak strófánkénti szerkezetükben. Vannak páros, ráütő, kereszt, bokor és félrímei, ölelkező jellegűek egyaránt. Ráadásul ezek igen sokféle egymás melletti sorrendiségben. Az indulatot, a békétlen lelkiállapotot érzékeltetik a zökkenve zakatoló rímek, hiszen Radnóti korábbi műveiben szinte mesteri rímelő. A poétikában, annak szabályaiban oly jártas, azokhoz belső indítékokból oly erősen ragaszkodó költő e versében a strófák és a sorok hossza is rapszódikusan eltérő. A sokasodó, kérdő és felkiáltó jelek, három pontok, azaz a modalitás és a központozás ugyanezt a zaklatottságot tükrözi. Grammatikai szempontból a mondatok szerkezete is ezt az ziláltságot jelzi az eklogákban. Van szerkesztetlen, van hiányos szerkezetű, van tőmondat, van apoziopézis, vagyis félbehagyás, elhallgatás, vannak bővítettek, alá- és mellérendelő, de többszörösen összetettek is, szabálytalanul sorjázva. A hangnemben ugyanez a sokféleség villódzik. A kemény elutasítás, az árnyalatlan naturalitás, a szelíd belenyugvás, az idilli emlékezés, az emélkedettség, a tragikusság, az összegző tudatosság követi egymást az eklogákban. Élesek a hangulat és lelkiállapotváltások is. Fölháborodás, elgondolkodás, vallomásosság, békesség, fohászkodó alázat, reménykedés, tudomásul vétel, ellenállás. Az idő a születéstől a halálig, de kitágítottan a világ születésétől az apokalipszisig terjed.
1: Új hajnalukra kél a napvilága. Az összetört világ a föld felett lassan lobog.
0: Az idő végtelensége a tér végtelenségével paralel a test belső világából szív, máj, tüdő, a gyantacsöpp és a kézre szálló szarvasbogár miniatűr képétől, a bokrok közt érdeplő őssutától, s a fényes hegycsúcsokon át a hold karéjáig, a föld mélyétől az ég magasáig váltakozik a tér. De nem linearitásban, hanem visszavisszatérésekkel a kisebb-nagyobb térelemek között. A versek értéktartománya is az élet gazdagságának igenlése és az elvesztés fájdalmának kettősségét hordozza. A legkülönbözőbb értékek sorjáznak vitális, szárnya, két tüdő, természeti, ringa gyümölcs, közösségi, rabság, szabadság, morális, a föld feloldoz, világképi, a lélek szélben égő szárnyai, érzelmi, vigasztaló, harag, és esztétikai, az égre írj. Az úgynevezett esztétikai minőségek közül az idill és a fenség, a szép és a rút, illetve a tragikus szövi át a szövegek egészét. Mindez tehát Imre Katalin szavával az élet értelmének és a barbárság eszeveszettségének ördögi ellentétét mutatja föl, akár a 8 ekloga szöveg egészét, akár bármely egyetlen eklogát vizsgálunk részletesen. Sőt, ha csupán a kötet címeket sorjáztatjuk, ugyanaz a mély kontrasztú életérzés világlik elő, pogány köszöntő, újmódi pásztorok éneke, lábadozó szél, új hold, járkálj csak halálra ítélt, meredek út, posztumusz kötete pedig tajtékos ég. 1930-tól 1938-ig.

0: Kedves hallgatóink! Köszönöm megtisztelő figyelmüket, remélem, egy hét múlva ismét együtt töprengünk egy újabb irodalmi mű igézetében.
1: Együtt értés. Sümeginé Tóth Piroska műsorát hallották. Közreműködtek Balázs László és Nyári István. A zenei szerkesztő Sipos Lajos volt. Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Ápolók nemzetközi napja. Május 12-e világszerte az Ápolók nemzetközi napja annak emlékére, hogy 1820-ban ezen a napon született Florence Nightingale brit ápolónő, az ápolóképzés kiemelkedő alakja. Magyarországon az ápolóképzés egyik legkiemelkedőbb személyisége Kossuth Zsuzsanna, 1817-től 1857-ig élt, akinek nevét az országban több egészségügyi intézmény is viseli. Ő volt hazánk első országos főápolónője, aki tevékenységét Florence Nightingale-nél előbb kezdte meg. Az ápolói hivatás hitvallását ő a következőkben fogalmazta meg. Egy legyen bennünk az akarat, fölkeresni a szenvedést, s enyhíteni azt. A Magyarországi Betegápolók Országos Egyesülete 1906-ban alakult meg. Európában krónikus az ápolóhiány. A kontinens legtöbb országában rohamosan öregszik a társadalom, és egyre több idős ember szorul rendszeres otthoni ápolásra. Ez egyre több szakképzett gondozót igényel. Életminőség határok nélkül. A fogyatékossággal élők életminőségének javítása érdekében gyűlt össze közös gondolkodásra a Nemzet Református Gyülekezeteinek számos szakembere és érintettje a Kárpát-medencei Református Fogyatékosságügyi Konferencián. A tanácskozás idei, immár második alkalma az Életminőség határok nélkül címmel a központi témával összefüggésben a szeretetszolgálat további lehetőségeit is taglalta. A Jobb Adni Nonprofit Kft. És a Református Szeretetszolgálat Erasmus Plus pályázata nemzetközi együttműködése e kiemelt eseményének a Káposztásmegyeri templom adott otthont. Az április végi napkora délelőtti óráiban megtelt a templom előtere határon túli és itthon élő testvérekkel, szakemberek, intézményvezetők, lelkészek és a téma iránt érdeklődők gyűltek össze, és már a programok kezdete előtt lelkesen diskuráltak, megosztották egymással tapasztalataikat. Szeretett Híd 2026. Az idén 18. alkalommal rendezik meg a Szeretett Híd a Kárpát-medencei Református önkéntes napokat, amelyhez egyének, gyülekezeti közösségek és csoportok egyaránt csatlakozhatnak. A Református Szeretetszolgálat önkéntes programjának célja, hogy közösen tegyünk jót a környezetünkben, segítséget nyújtsunk, szépítsük településeinket, és tegyük láthatóvá a szeretet gyakorlati erejét. Az akciók három fő területre összpontosítanak: a környezetszépítés, a szociális segítségnyújtás és a közösségi fejlesztés. A kezdeményezés különlegessége, hogy alulról jövő ötletekre épít. A résztvevők saját közösségükben találhatják meg azokat a feladatokat, amelyekkel valódi segítséget nyújthatnak. Jelentkezni a Szeretett Híd honlapján lehet, címe szeretethid.hu. Missziói napok az egyházkerületekben 2026. Az Evangélikus Egyház egyházkerületei az idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. A déli egyházkerület a jövő szombaton, május 16-án Békés Csabára, a nyugati dunántúli egyházkerület ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket. Az időjárásról. Bár változékony, de kellemes idő. Szerdán is napos, felhős időre van kilátás, még néhány záporral, délire fordul a szél, és még 14-19 fok valószínű. Csütörtökön változó felhők érkeznek, nyugaton lehet zápor. A délies szél mellett 17-22 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Tedd le. Barátom, mit cipelsz magaddal éveken, évtizedeken át megbántásokat, sérelmeket, mindenféle fájó érzelmet, bántó gondolatokat, amelyek már rég szétomlottak a múltban, hatásuk is semmivé vált, sehol sincsenek, csak a te lelkedben élnek tovább. Te táplálod őket. Tőled kapják energiájukat, hiszen önmagukban már semmi erejük, jelentőségük nincs. Popper Péter.

0: Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre. Kőváram lőn innékem az Úr, és az én Istenem, az én oltalmamnak kősziklája. 94. Zsoltár 12-22.
1: Én egykor törvény nélkül éltem. A parancsolat megjelenésével azonban életre kelt bennem a bűn. Tudjuk, hogy a törvény lelki, de én testi vagyok, kiszolgáltatva a bűnnek. Baj a Pál apostol életének arra az időszakára emlékezve, amikor az isteni akarat, az ige szabai teljes mélységükben még nem értek el a tudatáig. Így van ez velünk is. Ismerjük Isten parancsolatait, talán még valljuk is, sőt, hisszük, hogy eleget tudunk tenni azoknak. Értelmünkkel fölfogjuk, de valós tartalmuk elől szívünket elzárva tartjuk. Sokan vigasztaljuk magunkat azzal, hogy az igében leírt törvények betűi szerint semmi rosszat nem cselekszünk. Vagyis nem ismerjük a bűnt a maga mélységébe. Nem értjük meg, hogy onnan belülről, az emberek szívéből származnak a gonosz gondolatok, házasságtörések, paráznaságok, gyilkosságok, lopások, telhetetlenségek, gonoszságok, álnokság, szemérmetlenség, gonosz szem, káromlás, kevésség, bolondság, mind ezek a gonoszságok belőlről jönnek ki, és megfertőztetik az embert. Márk evangélium a 7. fejezet, 21-től 23. terjedő versek. Sokan keressük Istent imádságban, de oly kevesen találjuk meg. Sokszor ellankad az imádkozó lélek. Mindig csak a magunk akaratát akarjuk valóra váltani, de nem tudjuk magunkat Isten közelében tartani. Ha ezt, a bűn hatalmát belátjuk, akkor már közeledünk az írásban megrögzített isteni törvények befogadásához.
0: A Szentlélek gyümölcsei, valamint a szeretet jellegzetességei biztosan jelzik azt, hogy Krisztusom, veled élek-e a hétköznapokban? Könnyen becsaphatom magam azzal, hogy hiszem, hitvalló keresztény vagyok, miközben a türelmetlenség, az indulatok, netán a szenvedélyek, vagy a versengés, álnokság szelleme vették át az irányítást az életem fölött. Csak akkor fogom végezni a te munkádat, és lehetek veled együtt egész, ha szünet nélkül élő, személyes, meghitt ima kapcsolatban vagyok veled. Ez vezethet valódi önismerethez, a bűn hatalmának tudatosításához, a teljes megtisztulás szándékához. Tudom, Istenem akar velem valamit, amikor a helyemre rendel. Szeretnék hozzáformálódni ehhez a feladathoz, hogy megfelelően alkalmazkodhassak az ő akaratához. Szeretnék mindenkor a közeledben maradni, drága Jézusom. Azért könyörgök, hadd legyek hű tanítvány. Kérlek, adj nekem elegendő erőt a szolgálathoz. Hajdú Zoltán verse visz ma este tovább imámban. Az én te hozzád tartozásom, te vagy magad, Uram. Belőled indul, hozzád érkezik meg érzés és gondolat, erő és akarat. Nélküled semmi vagyok, nélküled nem akarok lenni. Veled a helyemen vagyok, bárhol is legyek, ha hozzád tartozom. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Ezen a héten találkoztam valakivel, és elmondta azt, hogy egyik barátjával beszélgetett, és ajánlta a sorozatot. És ez a barát azt mondja, mit lehet beszélni több mint egy évig a borzalmak könyvéről, a jelenések könyvéről. Látom, hogy tetszenek mosolyogni. Én is ezt tettem. Tudnék, az emberekben ez a szó, hogy apokalipszis, amit a jelenések könyvének a görög címéből vett át a köznyelv. Ez valóban valami apokaliptikus, borzalmas történetek sorát jelenti. Csak hogy a jelenések könyve nem erről szól. És most, hogy végéhez közeledünk a sorozatnak, most már csak egy előadás maradt, fel kell tennünk azt a kérdést, hogy mi is a mondani valója a jelenések könyvének, mi az, ami ezt a könyvet olyan fontossá és olyan lényegessé teszi, hogy a kánon lezáródása ezzel a könyvvel teljesedett be, és így lett a kánon, a Biblia, egy nagyon érdekes könyv. Egy látomással kezdődik a múltról, ez a Biblia őstörténet, az első 11 fejezet, és egy látomással fejeződik be a jövőről, ami a jelenések könyve. És eközben van az életünk. No, de a jelenések könyve csak a jövő könyve. Előadásról előadásra sokszor megkérdezték azt, hogy miért így beszélünk a jelenések könyvéről, hogy mindig elejéről, végéről veszünk egy-egy szakaszt. Ez azért van, mert a jelenések könyve olyan, mint egy szép piramis, és ennek a piramisnak a tetején, ezt is sokszor elmondtuk már, egy angyal lepül, és nála van a jelenések könyvének a mondani valója. És ez a mondani való nem más, mint az örökkévaló evangélium. Ezt az örökkévaló evangéliumot, hogyha egy kicsikét pontosabban megnézzük, azt is elmondtuk, hogy ezt az örökkévaló evangélium jelzőt egyedül itt használja a Biblia, hogy örökkévaló az evangélium, nagyon sok helyen beszél a Biblia az evangéliumról, de soha nem úgy, mint örökkévalóról. A jelenések könyvének a központjában, a központi mondani való, ez az evangélium, ami örökkévaló, de mit jelent ez a gyakorlatban? Mert a mai ember teljesen jogosan kérdezi azt, hogyha valamit hall, hogy a gyakorlatban mit jelent ez, mire jó ez, ezt így szoktuk kérdezni. Mire jó ez az örökkévaló evangélium? Ha röviden válaszolni akarnánk erre a kérdésre, akkor azt mondhatnánk, hogy ez győz Isten és a hamis hármas

található az összefoglalás, ami a mai esti ige tanulmányunk alapja. Ez Jelenések könyve 14. fejezetének 12. verse. Így szól ez a vers. Itt van helye a szentek álhatatosságának, akik megtartják az Isten parancsolatait és Jézus hitét. Az örökkévaló evangéliumot kibontja három angyal üzenete. Az első angyali üzenet arra szólít fel bennünket, hogy az igaz imádat legyen a mi életünk tartalma. A második angyali üzenet, ahogy hallottuk már, arra szólít fel, hogy hagyjuk el Babilont, a Babilon hamis uralmi rendszerét. A harmadik angyali üzenet pedig a teremtés jele legyen az, ami a homlokunkon és a kezünkön van, erre szólít fel. Mi az örökkévaló evangéliumnak viszont a gyakorlati tartalma? Hogy kell ezt megélni? Hogy kell a hármas angyali üzenet fényében a mi életünket, a mi mindennapjainkat, hétköznapjainkat élni? Az örökkévaló evangélium gyakorlati tartalmáról, hogy hogyan kell imádni a Teremtő Istent, hogyan kell kifutni Babilonból, és hogyan lehet Isten igaz tulajdon jele a homlokunkon és a kezünkön, erről szól ez a felolvasott vers. Ez a vers az egész könyvnek a gyakorlati összefoglalója. Jézus követésének, Isten népének, a lelki Izraelnek a legbiztosabb jele. Ha végig gondoljuk a könyvet, akkor ugye a könyv elején, egy mennyei Isten tiszteleti jelenet után, 7 gyülekezet, a 7 típusa Isten gyülekezetének erényeivel és hibáival együtt jelenik meg. Hogy lehet ott megállni? Egy szóba kell összefoglalni, békességes tűréssel, vagy álhatatossággal. Itt van a helye a szentek álhatatosságának. Azután következnek a pecsétekről szóló látomások. Hogy lehet megállni? A pecsétek arról szólnak, hogy Isten történelmileg ítéli az ő népét, ítéli a világot, mert Isten törvénye nem érvényesül. Itt, akik megtartják Isten parancsolatát. És hogyha nézzük ezeknek a párhuzamos helyeit, akkor az utolsó ítéletben, pontosan az ítélet 7 jelenetében, ami ezzel párhuzamos, lényegben arról lesz szó, hogy Isten törvénye lesz a mérce, ami megmér mindnyájunkat. Hogy vajon rendeltetésszerűen éltünk-e Isten törvénye szerint, ahogyan megteremtett bennünket az Úr, vagy pedig másként. Aztán tanultunk 7 trombita szóról, 7 felhívó jelről. És a trombita szók kapcsán felmerült újabb és újabb történelmi ítéletekről tanultunk. Hogy lehet ott megállni? Csak a megöletett bárány, Jézus Krisztus hitével. Itt van Jézus hite. Ez az etikai összefoglalója az egész Jelenések könyvének. Csak Jézus hitével lehet, hogy a másik oldalát nézzük ennek a szerkezetnek, helytállni, megmaradni, megélni Jézus visszajövetelét a hégcsapás idején. Ez a vers az összefoglaló vers. Ez a vers, ami gyakorlattá teszi azt, hogy ez a könyv az evangéliumról szól. És éppen ezért ennek a könyvnek, ha meg akarom érteni a mondani valóját, ebből a versből kell kiindulni. És ezért én úgy gondolom, hogy 5 dolgot legalábbis ebben a versben meg kell nézni. Miért mondja így a Biblia, hogy itt van? Mi az, hogy szentek? Mit jelent az, hogy békességes tűrés? Mit jelent Isten parancsolatát megtartani, és mit jelent Jézus hite? Ha én ezt az 5 kérdést meg tudom válaszolni, akkor a helyemen vagyok, akkor jöhet a történelem

bármilyen vihara, jöhet a megváltási terv akármilyen megpróbáltatása, én a győztesek között vagyok, mert ennek az öt kérdésnek a pontos élése az, ami bennünket Isten gyermekeivé tesz. Induljunk el ezen az úton.

Mit jelent az, hogy itt van? Mi ezt a verset nagyon sokszor úgy szeretnénk értelmezni, hogy valahova a messzi jövőbe kitoljuk ennek a versnek a beteljesedését. És azt mondjuk, hogy igen, hát most még gyarlók vagyunk, de majd egyszer, amikor a megváltási terv véget ér, majd akkor, hogyha az utolsó idők tényleg nagyon itt lesznek, akkor majd itt lesz. De nem így fogalmaz ez az ige. Ez az ige a görög nyelv szabályai szerint egy nagyon kemény, folyamatos jelen. Ami azt jelenti, hogy Isten népéhez kezdettől a végig az tartozik, aki. Ezzel a három jellemvonással rendelkezik. Itt van. Ha Jézus Krisztushoz személyes közöm van, ha itt van az én életemben Jézus Krisztus, akkor ő a bárány, aki elveszi a világ bűnét, ő az, aki értem meghalt, és Jézus Krisztus halálának a visszhangja az én életemben az, hogy itt van a szentek békességes tűrése, Isten parancsolatát, akik megtartják, és Jézus hitét. Ez viszont azt kell tudni, hogy a bűn az nem egy elkövetett cselekedet. Mi nagyon sokszor szörnyűködünk, hogy jaj, valaki mit tett. Most egy nagyon furcsa dolgot mondok. A Biblia nem azt tanítja, hogy a bűneinkért kárhozunk el, mert minden ember bűnös, ezt tanítja a Biblia. Hanem a Biblia azt tanítja, hogy a bűnhöz való viszonyunk miatt kárhozunk el. A Biblia azt tanítja, hogy ha én, mint bűnös ember, mert nincs olyan ember, aki ne lenne bűnös. Én, mint bűnös ember, nem megyek a bárányhoz, ahhoz a megöletett bárányhoz, aki egyedül méltó arra, hogy a történelem 7 pecséttel bepecsételt könyvét feltörje, akkor én nekem nincsen üdvösségem. Nem úgy van, hogy pontoznak az angyalok, hogy hát egy kis jót is tett, ez egy pluszpont, na meg rosszat is, ez egy mínuszpont, és az a fő, hogy a pluszpontok több legyen a pluszpont, mint a mínuszpont, a pluszpontok gyülekezzenek. Nem így van. Egyedül Jézus Krisztus vérért. A Jelenések könyvének ez az egyedül Jézusért az egyik legfontosabb tartalma. Tessék csak végig gondolni. Úgy kezdődik, hogy ez a Jézus jelenik meg először a könyvbe. Ő az, aki a gyertyatartók között jár. Ő az, aki a tenyerén tartja az egész egyház történelmet, most már bátran tudom így mondani. A gyülekezetek csillagát. Ő az, aki egyedül méltó arra, hogy a történelem bepecsételt titkát felbontsa. Ő az, aki állandóan végzi azt a papi szolgálatot, ami végighúzódik az egész Jelenések könyvén. Ez a Jézus Krisztus itt van. Ez a Jézus Krisztus az, aki a bűnt most is le akarja győzni. A bűnfeletti győzelem az nem csak a jövőnek a dolga. Nem csak az, hogy egyszer el fog jönni majd egy olyan ország, az egy gyülekezet korszaka, Jeruzsálemnek a korszaka, amikor már nem 7 gyülekezet lesz, hanem csak egy gyülekezet lesz, ahogy tanultuk. Hogy akkor majd megvalósul az üdvösség. Akkor majd eltűnik a bűn, akkor sírás, fájdalom nem lesz. De ez az ország bennünk kezdődik most. Ha most Jézus Krisztus nem az én bűneimnek a végső megoldása, ha Jézus Krisztus nincs itt, ha nem igaz az, amit Máté evangélium a végén úgy mond Jézus, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ha Jézus jelenlétének valósága eltűnik, akkor eltűnik az egyház is. Eltűnik a kereszténység is. Mert a kereszténység nem egy ideológia. A kereszténység az nem más, mint Jézus gyakorlati követése. Ezért fogalmaz így a Jelenések könyve, hogy itt van. Nem lesz, nem volt, hanem itt van. Az egyház ott van, ahol Jézus Krisztus jelen van. A megváltási terv ott megy előre, ahol Jézus Krisztus jelen van. A megváltási terv győzelme az nem azoknak a fejében van, akik tudnak mindent.
hanem azoknak az életében van, akiknek az életében megjelenik Jézus, akiknél itt van Jézus Krisztus.

A másik szó, amit egy kicsit közelebbről meg kell érteni, ez a szentek. Mi a szent szót más értelemben szoktuk használni, mint a Biblia használja. Mi a szentet büntelennek szoktuk mondani. Az a szent ember, aki mindenben tökéletes. Az a szent ember, aki mindent nagyon jól csinál, az a szent ember, akit kikiáltunk a történelem hősének, az a szent ember, aki minden útában tökéletes. Csak hogy ilyen ember nincs az Új Szövetség szerint. Az Új Szövetség egy egészen más értelemben használja ezt, hogy szent. Ha megkérdezem az emberektől, hogy mit jelent az, hogy szent, rendszerint azt szokták mondani, hogy elkülönített. Ez nem igaz. Ha szent ez lenne, akkor nagyon könnyű lenne szentnek lenni. Táblát akasztanék a nyakamba, hogy én külön vagyok, mint te, ezzel járnék, vagy a polomra rá hímeztetném, hogy én külön vagyok, mint te, és ezzel szent lennék. Sok ember így szeretne szent lenni. Úgy szeretné a szentséget, hogy ez egy ilyen megkülönböztető jelző legyen, vagy ahogyan a középkori szentképfestők tették, ilyen glória legyen a fejünk fölött, és mindenki láss, hogy ám, igye, mi szentek vagyunk. A szent az azt jelenti, hogy egy célra, pontosabban az Isten céljára odaáldozott életű ember vagyok. Még akkor is, hogyha Isten a bűneimmel, gyarlóságaimmal együtt vár. Nagyon érdekes, hogyha Pál leveleit nézzük csak. De az Új Szövetség más irataiban is lehet nyomozódni ezután. Most egy levelet emelek ki csak. Korintusi első levél. Korintusi első levél egy olyan gyülekezeti helyzetet mutat be, amiben minden bűn, ami csak előfordulhat, előfordul. Van pártoskodás, nem két párt, négy párt van. Nagyszerű párt vezéreket kiáltanak ki, és ezek a vezérek nem is tudják, hogy ők a vezérek. Egyik azt mondja, hogy Pálé vagyok, Sílásé vagyok, még Jézus párt is van. És egymással vetélkedő, veszekedő népséggé vált a gyülekezet. Na, ennek aztán meg is van a következménye. Egy ilyen gyülekezetben mindig az emberek a pártukat hagyják el, és nem pedig a bűnüket. Ezért mondja Pál, hogy közöttetek olyan bűnök vannak, amik a világban nincsenek. Meggyengülnek a legalapvetőbb keresztény tanítások, a feltámadás hit például. Sokan azt mondják, hogy jó, a feltámadást azt nem úgy kell hinni. Ennek az a következménye, hogy beáll a gyülekezetbe a karizmatikus káosz. Mindenki a saját lelki tulajdonságait, meg lelki dolgait akarja felemelni, és egy óriási zűrzavar van a gyülekezetbe. És mégis az apostol úgy kezdi ezt a levelet, hogy hálátakat ad a gyülekezetért, mint szent gyülekezetnek tért. És azt mondhatja a mai ember, hát szép kis szentség ez. Vajon Pál itt csak taktikusan beszél? Mit értett Pál azon, hogy szent? Mit értünk azon, hogy egy gyülekezet szent? Azt értjük, hogy ebbe csupa hibátlan ember van? Hát ilyen gyülekezet nincsen, illetve van egy helyen, azt úgy hívják, hogy temető. A csupa ilyen szentek vannak. Akkor mit jelent az, hogy szent? Mit jelent az, hogy itt van a szenteknek a békességes tűrése, akik megtartják Isten parancsolatát, Jézus hitét. Hogyha ezek a szentek olyanok, akik bűneikkel, gyarlóságaikkal küzdenek. Pál a korintusiakhoz azért beszél így, és a korintusi levélnek az a mondani valója, hogy annak ellenére, hogy ezek és ezek és ezek a bűnök előfordulnak a ti életetekben. Ti odaadtátok magatokat az Istennek. És ez a kötelezettség, ez az az egyetlen erő, ami meg tudja változtatni az életeteket. Szent az, aki elkötelezte magát Krisztus mellett. Mert pontosan a Jelenések könyve arról szól, hogy nem azért kell átmenni sok viharon, sok nehézségen, sok trombitaszón és sok pecsétfeltörésen, mondhatom így, Isten népének, mert hát az Isten tehetetlen, nekünk van szükségünk rá.
Mert a szentség, az Istennek elkötelezett élet, egy változás folyamat. És ennek a változás folyamatnak az egyén életében, a közösségek életében, az egész megváltási terv életében végbe kell menni. Lépésről lépésre. Újra és újra tanulnunk kell. Újra és újra Jézus Krisztus vezet. Nékünk, hogyha megpróbáltatás nélkül valók vagyunk. Jaj nékünk akkor, hogyha mi valami állandó békességben gondoljuk el az életünket, hogy minden nagyon szép, minden nagyon jó, az Isten gyülekezetébe csak mennyei angyalok röpködnek, és itt semmi baj és semmi feszültség nincs. Nem, az egész egyház történelem a feszültségek sorozata. Benne Isten a megszentelés munkáját végzi. Újra és újra meg kell tapasztalnom a mi bűneinknek, gyarlóságainknak, emberi hiányosságainknak, emberi okoskodásainknak, emberi tévedéseinknek az átkos következményét. Hogy egyedül Krisztus a megöletett bárány, az legyen a győztes. Így beszél a szentekről. Így vagyunk mi itt, szentek ma.

De mi ez a három tulajdonság, ami ennek ellenére jellemezni kell, hogy jellemezze Isten népét? Az Istenhez való tartozásnak mi a három alapvető tulajdonsága? Az egyik, itt van a szentek, régi fordítás szerint békességes tűrése, ez a hypomónia szó, ez úgy is fordítható, hogy álhatatossága. Itt van a szentek állóképessége, így is lehetne fordítani. Mi ez a békességes tűrés? Ez az első jellemvonás. A Jelenések könyve pontosan azért íródott, hogy mi tudjuk azt az alapvető dolgot, hogy Isten valamit valamiért enged meg. A történelem, a világtörténelem az nem a véletlenek sora. Amikor János elragadtatik, mert egy nyitott ajtó volt a mennyben, 4. fejezet 1. versében olvassuk, és oda felvitették János, hogy onnan fentről lássa a világtörténelmet, akkor ez azért történik, hogy lássa János azt, hogy nem véletlenek sora ám az emberi történelem. Nem úgy van, hogy a sátán uralkodási területe csak ez a föld, mert sátánnak is csak annyi hatalma van, amennyit Isten megenged neki. Luther nagyon találóan mondta, sokszor szoktam idézni, hogy a sátán az az Isten láncos kutyája. Csak addig van hatalma, ameddig a lánc tart. Mert ez a nagy küzdelem, ez nem a történelemben folyik ám igazán. Ez bennünk folyik. És ahhoz, hogy egy nagy küzdelem bennem győztes legyen, szükségem van egy lelki alapállásra. Ez az, amit álhatatosságnak, békességes tűrésnek mond a Biblia. Ez azt jelenti, hogy én újra és újra, bár nem értek mindent, de erre a hűségre elkötelezem magam. Itt van a szentek békességes tűrése. Itt van a helyem. Itt van az a hely, ahol nekem újra és újra tapasztalnom kell Isten kegyelmét, Isten ítéletét. Ítéletét az én életem kisebb-nagyobb dolgain, kegyelmét az én életem kisebb-nagyobb dolgai fele. Vajon így állunk-e? Nagyon érdekes ennek a szónak a sorsa. Azt mondja Jézus a maga második eljöveteléről elmondott beszédben, hogy a ti békességes tűrésetek, ugyanez a szó van ott is, által nyeritek meg a ti lelketeket. Vagy azt mondja Máté Evangélium a 24. fejezet 13. versben, hogy aki mindvégig álhatatos marad, ugyanez a szó békességes tűrő marad, az üdvözül. Ez a mindennapi helytállás szava. A Jelenések könyve pontosan arra tanít, hogy a történelem viharaiban nem olyan a mi életünk, mint egy hányódó csónak a tenger tetején, amikor háborog, hanem hogyha Jézus a hajóban van, akkor történhet bármilyen vihar. Én egyensúlyba maradok. Ez a békességes tűrés a lelki életünknek az az egyensúlyozó szerve, ami a testünkben ez az Eustach-féle kürt, ami a fülünknél van, egyensúlyba tart bennünket. Vajon így vagyunk-e mi keresztények? A második jellemtulajdonság, itt van, akik megtartják Isten parancsolatát. Ez egy nagyon furcsa dolog. Én nem nagyon szeretem azt, hogy megtartják Isten parancsolatát. Van egy énekünk, hogy bűnös ember, nem tehet törvényednek eleget. Hogy kell Isten parancsolatát megtartani? Nagyon érdekes, hogy ez a kifejezés, ez nem azt jelenti, itt van azoknak a tábor, akik mindenben pontosan teljesítik a törvényt. Nem ezt mondja az ige. Ami itt van azoknak az embereknek a közössége,
akik tudják azt, hogy a mi erkölcsi életünknek van egy mércéje. Ez a mérce az Isten törvénye. Mert ez előbb volt, mint mi. Ez az a valami, ami a mi erkölcsi életünknek a tervrajza. Ez szerint épült fel a mi életünk. Ha én a 10 parancsolatot elvetem, akkor saját lábam alól húzom ki a szőnyeget. Ezen áll, vagy bukik az én emberségem. És amikor azt mondja, hogy itt van, akik megtartják Isten parancsolatát, akkor nem azt mondja, hogy teljesítik Isten parancsolatát, hanem megtartják. Ez a megtartás, ez azt jelenti, hogy ezt a mércét állandóan önmagukra, a világra, az egész életre alkalmazzák. Ez a parancsolata az, amelyik odaűz mindig a megöletett bárányhoz, aki egyedül méltó arra, hogy felbontsa a pecséteket. Ez a törvény az, ami odaűz engem Krisztushoz, mint egyedüli megváltomhoz.

Nézzük meg a mai életet. Az ember úgy akar jobbnak látszani, jobbnak lenni, hogy a törvényeket változtatja. Törvények állandó változása az nem hoz erkölcsi emelkedést. Törvények állandó változása egy bizonytalanságot idéz elő. És a mai ember ebben a bizonytalanságban él. Ha én Istenhez akarok tartozni, akkor nekem azok között kell lennem, akik megtartják Isten parancsolatát. Mércének tekintik életükre Isten parancsolatát. Mert ezek a parancsolatok, hogyha megnézzük a 10 parancsolatot, nem egyszerűen szabályok, amit be kell tartani. A 10 parancsolat nagyon rossz törvénynek. Nincs olyan polgári törvénykönyv, amelyik a 10 parancsolatot használni tudná. Mit lehet avval kezdeni, hogy ne lopj, vagy ne ölj? Törvény az úgy szól, hogy ölés az, hogy, és hogyha ezt csinálod, akkor ennek ez és ez és ez a következménye. A 10 parancsolat nem ilyen, egy elvet mond, ne ölj, ne lopj, ne paráználkodj, ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ez azt jelenti, hogy a 10 parancsolat egy olyan elv, ami körbe fogja az én egész erkölcsi életem. Egy kerítés, amin kívül nem lehet élni, de amelyik megvédi az én igazi életemet, hogyha belül vagyok a kerítésen. Mert ez az, ami emberré tesz engem. Ez az én erkölcsi életemnek az alapja. Ezért vagyok más, mint minden más teremtmény. Az állatoknak nincs 10 parancsolatuk. 10 parancsolat nem követelmény, hanem emberi jog. Jog az emberséghez. Hogyha én a 10 parancsolat bármelyik parancsolatát áthágom, nem csak Isten ellen vétek, aki megalkotott engem, és Isten ellen azzal vétek, hogy az ő teremtményét, amit ő jónak és tökéletesnek teremtett, rongálom. Hanem elsősorban önmagam ellen vétek. Az én emberségemet tagadom meg. És úgy a nagy küzdelemben nem lehet győztesnek lenni, a nagy küzdelem utolsó nagy csatáit nem lehet úgy megvívni, hogy az ember önmaga ellen, önmaga alatt vágja a fát, önmaga ellen harcol, tönkreteszi az emberséget. Mert Isten nem véletlenül a Jelenések könyvében újjáteremtésről beszél. Nem azt mondja, hogy eldobja ezt a régi teremtést az Isten, hanem azt mondja, hogy újjá lesz minden. Azt mondja, hogy az a teremtési rend, amit Isten az időknek elején elgondolt. Ez a teremtési rend megvalósul. Végre legyőzi Jézus Krisztus a megöletett bárány azt, ami tönkreteszi ezt a teremtettséget. És ami tönkre teszi a teremtettséget, az nem más, mint amit úgy hív a Biblia, hogy bűn. De a bűn nem egy cselekedet. Egy bűn egy önellentmondó állapot. Ezt a bűnt kell legyőzni. Ezért kell beszélni arról, hogy itt van, akik megtartják Isten parancsolatát. Akik állandóan Isten parancsolatának a védő kerítése mögött akarnak élni. Még akkor is, hogyha nagyon sokszor eltévednek, kívül kerülnek a kerítésen. De tudják azt, hogy egyedül a megöletett bárány emel vissza az elvesztett Édenbe. Mert az Éden kerítése az nem tüskebokor. Az Éden kerítése az az Isten törvénye. Ami mögött én bátran, embermódra, ahogyan az Isten megteremtett, élhetek. Na de erre az ember képtelen. Pál ezt a római levél 7. fejezetében nagyon drámaian írja le, hogy két ember vitatkozik bennem. És oda jut el, hogy olyan nyomorult ember, kicsoda szabadíthat meg? A válasz nagyon egyértelmű. A Jelenések könyve meghatározásával fogalmazva a megöletett bárány.
Ezért van ott harmadiknak, hogy itt van nem csak a szentek békességes tűrése, nem csak az, hogy akik megtartják Isten parancsolatát, hanem a megoldás a harmadik. Itt van Jézus hite. Mi ez a Jézus hite? Az nem Jézus hite még, hogy én elhiszem, hogy volt Jézus. Jézus hite az az, hogy úgy bízni az Atyában, úgy bízni Istenben, ahogy Jézus Krisztus bízott. Mert a hit az nem elhívés, szoktam mondani, nem az észvész kiárata. A hit az bizalom. Akkor vagy álhatatos, akkor kerítés Isten törvénye, ha Jézusba bízol, ahogy ő bízott az Atyában. Ez a Jézus hite. Jézus azt mondta, mielőtt eljön az embernek fia, avagy talál-e hitet a földön. Jézus nem arra gondolt, hogy elhívéseket talál-e. Ma rendkívüli módon tudnak elhinni az emberek. Hinni nem tudnak, csak elhinni. Bármilyen eszmével, bármilyen ideológiával, bármilyen ilyen-olyan, amolyan fantazmagóriával oda lehet állni az emberekkel, és ezreket, tízezreket lehet megmozgatni. És mégis igaza van Jézusnak, amikor eljön az embernek fia, vagy talál-e hitet a földön. Benne való hitet, a Jézusi hitet, az Istenben való hitet. Hogy én rá merem bízni magamat az Istenre. Rá merem bízni magamat arra az Istenre, aki az én életem elején ott állt. És aki utoljára az én porom felett megáll. A mai kereszténységnek az a válsága, hogy bizalmi válság van. Mert a hit bizalom. Ma nagyon sok mindenben hiszünk. Ilyen-olyan, amolyan tanításokban, ilyen-olyan dogmákban, ilyen-olyan elvekben, ilyen-olyan politikai nézetekben, ki tudja még mibe. A Jézusba vetett bizalom. Ez hiányzik. Ezért hiányzik az álhatatosság. Ezért akarjuk leváltani az Isten törvényét mindenféle okkal. Ezért akarunk új törvényt alkotni. És ezért tévedünk el. Bizalmi válság van Isten és ember között. Ezért ez a vers a Jelenések könyvének az igazi összefoglalója. Erre épül fel minden. Ezért van, hogy kinyilatkoztatta Isten a hét gyülekezet, hétféle szövetségi formában kinyilatkoztatta az erényeit, hibáit. Ezért mondja, hogy ha van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Ezért töri fel a megöletett bárány a történelem pecsétjeit. Ezért hangoznak a harsonák. Ezért tárja fel előttünk Isten a bűn végső tragédiáját, a hét csapásról szóló kinyilatkoztatásban. Ezért mutatja be az ítélet hét jelenetét a Jelenések könyve. És ezért látjuk az új Jeruzsálemet. Hogy érezzük és tudjuk azt, hogy mit jelent, hogy itt van. A kereszténység nem a jövő vallása, és nem a múlt vallása. Nagyon sokszor a múlt vallását akarjuk belőle felépíteni, hogy egyszer, régen, valamikor, Galilea poros ország útjain itt járt Jézus, és ez milyen nagyszerű volt. Valóban úgy van, nagyszerű volt. De mit ér a múlt a jelen nélkül? A kereszténység nem is a jövő vallása.
Nem nosztalgiázunk, hát igen, tudod, Uram, a bűnös világból mi elvágyódunk egy szép országba, ami meg ilyen lesz, meg olyan lesz, meg amolyan lesz. Mit ér ez az álmodozás? Hogyha Jézus Krisztus a jelenedet nem határozza meg. Ha nem tudod elmondani, hogy itt van, itt van, itt van. Mert nem szentelted oda az életedet. Mert csak az odaszentelt életű embernek, a bűnös odaszentelt életű embernek, hiszen Jézus úgy fogad el, ahogy vagy. Nem valamit kell, most még valamit kell még önmagaddal csinálni, hogy Jézus elfogadjon. Jézusnak úgy kell lesz, ahogy vagy, bűneiddel együtt. Mert ő azért megöletett bárány. Azért mondta róla Keresztelő János, ími az Istennek bárány, aki elveszi a világ bűnét. Mert ő azt akarja, hogy álhatatos légy, ne ide-oda szaladgálj, légy álhatatos. Ki békességes tűrésetek által nyeritek meg a ti üdvösségeteket. Azt mondja Jézus, hogy aki mindvégig álhatatos marad. És ezt azután mondja Jézus, hogy különböző próbákat sorolt fel, külső és belső nehézségeket. Itt van a szentek békességes tűrése. Érvényes rád is az Isten parancsolata? Úgy érzed? Éled? Hagyod, hogy ítéljen? Elindulsz Jézus felé? Mert Jézus a bűneidet fel akarja váltani azzal a hittel, azzal a bizalommal, ami a Jézus hite. Ez a kereszténység alapnormája. És a Jelenések könyve erről az alapnormáról szólt. Minden előadásnak a lényege az ebben a versben volt. Ez a végső kicsengés ennek a könyvnek. Adja Isten, hogy akik hallottuk ezt. Adja Isten, hogy mi, akik hosszú-hosszú heteken keresztül az ige felé hajolva tanulmányoztuk ezt. Azok között legyünk, akik együtt mondják majd a megváltottakkal, hogy itt van a szentek békességes tűrése, itt akik megtartják Isten parancsolatát és a Jézus hitét. Amen.

Gerzsenyi Sándor. Szívem két kőtáblája. Uram, e két érdes, feléd fordított kődarab az én ketté tört szomorú szívem. Úgy állok itt előtted, mint a Szenthegy felhőbe burkolt sziklaormán, szolgád, szelíd Mózes, a kőtáblás apostol. Törvényt várok ma tőled. Tekintsd két kőtáblának szívemet, s ércnél keményebb ujjad, vésse fel rá bölcs titkaidnak megtartó igéit. Én nem akarok soha elhajolni, gyáván vagy hősködőn. Szívembe metszett súlyos terveidtől. Csak úgy akarok élni itt a földön, ahogy számomra idők végtelenje előtt kiszabtad örökrendeléssel. S ha balgán mégis szembeszáll agyam az abszolút rend roppant rébuszával, s vitatkozom veled, legyél türelmes hozzám, gyermekedhez. Minden, mivel rendelkezem, te műved. Mi hasznod volna meggyűlölni bennem önnön magad? Remélve kérlek, titkaidnak fátylát von félre néha. Látni üdvösséges, dicső dolog. Ez elviselhetővé teszi a sárhüvelyt, mely úgy szorít. S mégis minől az a, hogy porba ernyed, ha rontó féreg marja kínfogakkal. Rövid s hitvány az élet, hogyha a szívem két kőtáblája üres, mint az érdes szikla, élnem minek? E földi létnek értelmet szent szavad adhat csupán. Itt állok hát előtted. Égi ujjad írjon reám. Könyved kívánok lenni, kiből kiolvas téged a világ.

Tanulmányok a jelenések könyvéről című műsorunkat hallották. Ezer arcú népzene. Kedves hallgatóink, összeállítás következik a Hungarikum együttes felvételeiből.

0: ezerarcú népzene. Kedves hallgatóink, a Hungarikum együttes felvételeiből készült összeállítást hallgathatták. Készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
1: Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 12-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetség igét a 102. Zsoltár 18. verséből olvasom. Törődik az Úr a gyámoltalanok imádságával, nem veti meg imádságukat. Az Új Szövetség ige a Jakab levele 5. fejezetének 16. verse. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Egyetlen ember szava, egyetlen ember szavazata, egyetlen ember tettei. A világtörténelem tele van hitvalló helyzetekkel, amikor egyetlen egy ember kiállásán áll vagy bukik minden, avagy nagyon szoros választásnál egyetlen egy szavazat szentesíti végül az eredményt. Evangélikus öntudatunk legendába hajló része, amikor Luther egymaga állt ki a Wormsi birodalmi gyűlés elé 1521. április 18-án, és a történelem előtte is azóta is bizonyította az egyén, a személyes döntés és kiállás felbecsülhetetlen fontosságát. Nem nézhetjük le az egy erejét. Egyetlen igaz ember imádsága képes megváltoztatni mindent. A kánaáni asszony története a Máté evangéliumának 15. fejezetében megmutatja számunkra azt is, hogy az egy ereje akkor lesz legyőzhetetlenné, ha kitartással párosul. A buzgó könyörgés mögött van egy bizonyos fokú makacság, levakarhatatlanság, kitartás. A buzgó könyörgés mögött mindig ott van a hit. Kérem, akarom, mindent megteszek érte, könyörgök érte az Istenhez, mert hiszek benne. A hit ereje elképesztő. Az igaz ember, amikor buzgón könyörög, talán fel sem méri, milyen gazdag. Ugyanis a hit ajándéka az övé. Ha tudunk buzgón könyörögni, akkor megajándékozottak vagyunk. Hittel megajándékozottak, akiket sohasem hagy el a remény, ezért imádságunk nem hiába való. Imádkozzunk. Atyánk, köszönjük neked megajándékozottságunkat. A hit ajándékát, amely kitartásra sarkal. A reménység ajándékát, amely újra meg újra erőt ad, és arra indít, hogy ne adjuk fel életünk legnehezebb perceiben sem, ha utunkat próbák és csapások is keresztezik. Add, Urunk, hogy evangéliumot hírvivői legyünk, felvállalva egyéni döntéseinket, és hogy ne féljünk egyek lenni, ha rólad teszünk bizonyságot. Amen. Az áhítatot Homoki Pál írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Törődik az Úr a gyámoltalanok imádságával, nem veti meg imádságukat. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A Napjáhita címe: A szolga tisztességet nyer. A mai ige: Példabeszédek 27:18. Aki a fügefát gondozza, az eszi a gyümölcsét, és aki gondoskodik uráról, azt megbecsülik. Gondolatok az ígéről. Aki gondoz egy fügefát, élvezheti annak gyümölcsét fáradtságáért. Aki híven várja jó urát, tisztességet nyer jutalmul. Krisztus Jézus pedig az uraknak ura, a legkiválóbb gazda. Micsoda kitüntetés, ha érte a legkisebb szolgálatot is végezhetjük. A földi urak szolgálata olyan, mintha vadalmafát gondoznánk, és jutalmul vadalmát kapnánk. Az Úr Jézus szolgálatában a legédesebb fügét termő fügefát gondozzuk. A neki való szolgálat maga a gyönyörűség. Ha kitartunk benne, az előléptetést jelent. Legnagyobb eredménye az áldott élet itt a földön, jutalma pedig az odahát ránk váró dicsőség. A legnagyobb elismerést akkor nyerjük majd, amikor beérnek a fügék, tehát az eljövendő életben. Az angyalok, akik itt szolgálattevőink, hazavisznek, amikor földi munkánk lejárt. A menny lesz dicsőséges otthonunk, ahol az Úr Krisztus lakik, az örök élet lesz dicsőséges jutalmunk, és mi az Úr Jézus társai lehetünk a dicsőségben. Ki tudná teljes egészében fölmérni ezt az ígéretet, aki gondoskodik uráról, azt megbecsülik. Uram, segíts, hogy vigyázva szolgáljam gazdámat. Ne akarjak másfajta megbecsülést, csak azt az egyet, amelyet te magad adsz majd. A te szent lelked tegyen engem alázatosan és türelmesen várakozó szolgáddá és munkásoddá. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban, pünköstkor. Pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Május 24-én vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad helyet. Az istentiszteletet szeretett vendégség követi. A szervezők kérik, hogy az érdeklődők lehetőség szerint jelezzék részvételi szándékukat a london@lutheran.hu e-mail címen. Felhívás a 2026-os zenei előkészítő táborra. A Dunántúli Református Egyházkerület június 28-ától július 4-ig Monoszlón meghirdeti a kántori előképző kis kántorképző tanfolyamát, amire nagy szeretettel várnak minden olyan jelentkezőt, aki szeretne közelebb kerülni a kántorkodáshoz és az egyház zenéhez. Az egyhetes tanfolyam célja, hogy azokkal a fiatalokkal, érdeklődőkkel, akiknek van zenei előképzettsége, tanultak zeneiskolában akár szolfést, furuját vagy billentyűs hangszert, vagy előképzettség nélkül, biztos hallással, szép énekhanggal rendelkeznek, velük egy héten át megismertessék az új énekeskönyv számos énekét, ezen énekek földolgozásait és kórusműveket. Az időjárásról. Bár változékony, de kellemes idő. Szerdán is napos, felhős időre van kilátás, még néhány záporral, délire fordul a szél, és még 14-19 fok valószínű. Csütörtökön változó felhők érkeznek, nyugaton lehet zápor. A délies szél mellett 17-22 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.
1: Kedves hallgatóink, e késői órában legyünk bizonyosak. Azzal az indulattal jártunk el dolgainkban, amely a Jézus Krisztusban volt, aki zúgolódás és vonakodás nélkül cselekedte Isten üdvözítő akaratát. Ezért nem az Úrtól kell félnünk, hanem attól, hogy méltatlanná válunk Krisztus példájához. Nem az ítélettől kell rettegnünk, hanem attól, hogy hiába valóvá tesszük Isten kegyelmét. Ha Urunkat, Jézus Krisztust követjük, akkor az ő világosságában fog ragyogni az életünk.

Sola Gratia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van, Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.

0: Minden napnak megvan a maga baja, de amikor már megköszöni a lakó a itt létedet, attól nincs jobb. És ölelve jössz, és ölelve mész.
1: Köszöntjük kedves hallgatóinkat a lélek hangolóval. A felvidéki Nagytárkányból származó Kunfalvi Ádám Eleonórát hivatásbeli elkötelezettségéről kérdezem, és annak útjáról is, hogy hogyan vált a munkahelyéül szolgáló lakóotthon egyik fiatal lakójának keresztanyjává. Tartsanak ma is velünk!

0: Vendégem a Lélekhangoló műsorban Kunfalvi Ádám Eleonóra, aki a Szélo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat lakóotthonában szociális gondozó és ápoló. Induljunk ki a te személyes életedből, a gyerekkorodtól. Fő témánként említhetem mai beszélgetésünkben az elköteleződést, a hűséget. Te a családban ezen a területen mit kaptál, mit láttál?
1: Negyedik gyermekként születtem evangélikus családba, de nem gyakorolt vallásosságot, és így éltük hétköznapjainkat. 10 éves koromban halt meg édesanyám, onnan középiskola, aztán egy kis munka, és aztán egy magyarországi bibliaiskola lehetőség jött velem szembe. 93 nyarán jött a nagyterkányi gyülekezetbe Bozorádi Zoltán ifjúsági csoportjával. A gyülekezetünk szorgos tagja, nővérem keresztanyja szólt, hogy tudnék-e fogadni egy testvérpárt.
0: Akkor te mennyi idős voltál?
1: 20 éves voltam, és délután értük mentem, nem igazán jártam én templomba, talán akkor léptem át először a küszöbét, mikor megszólítottak, hogy bátorkodjak bemenni a templomba a fiatalokhoz. Sokan voltak a templomba a fiatalok, és énekeltek, bizonyságot tettek. Nem volt sok idő, mert később jöttek, és akkor egy ilyen negyed órát, ha még én ott lehettem. És akkor hazamentünk a testvérpárral. Sokáig voltunk fönt, és kérdezték, hogy van a Bibliám, mondtam, hogy nincs. A fiú testvér felajánlotta nekem, az Attila, hogy nekem adja. És elbúcsúztunk, felmentem az emeletre, és aludni nem igazán tudtam, mert forgott a fejembe minden, hogy legyen, mint legyen a másnap. És akkor elővettem a Bibliát, és a Ézsaiás 53 került szem elém, hogy pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei járán gyógyultatok meg. Azt mondtam, hogy nekem ő kell, nekem ez kell, nem tudom mi ez, de nekem ez kell.
0: Ezt a Bibliát, ami számodra ismeretlen könyv volt, és láttad, hogy a fiataloknak viszont olyan fontos, hogy valószínű, hogy egy nagy ajándékot kaptál, csak úgy kinyitottad?
1: Igen, lapozgattam, és akkor valahogy ott megragadta szemem a mondatokon. És másnap reggel kérdeztem Attilát, hogy hát mi ez, és mondta, hogy majd ő szól Bozorádi Zoli bácsinak, és akkor elmagyarázza neked. És akkor volt egy istentisztelet, azon belül volt egy keresztelő, és volt egy úrvacsora. És azt mondtam magamnak, hogy ez nekem mind kell, mert ezt kerestem egész életembe.
0: Most belevágtál a te megtérésed történetébe, illetve hogy Isten téged elég váratlan módon megtalált. Ezen a ponton kötnék vissza az első kérdésemhez, hogy miért érezted, hogy neked ez nagyon kell, ami a szívedben lejátszódott mindaddig az életedben, az hogy állt össze egy ilyen vágyakozását?
1: Az életem csak úgy ment. Teltek az évek, iskolás koromba, egyik szünidő a másik után, semmi hétköznapok voltak. Édesapám dolgozott, mezőgazdasági területen volt paradicsomgyárban, akkor az otthoni fóliázások mentek, szeretek kertészkedni, mezőgazdasági iskolát végeztem, úgyhogy tengtek-lengtek a napjaim.
0: Az édesanyád nem hiányzott? Ez nem volt benned, hogy szeretet hiányot értél volna meg emiatt, hogy nem volt veletek?
1: Nem tudom, nem hiányzott. Nem ismertem, nagyon-nagyon-nagyon keveset emlékszem rá. Nem tudom, elástam, lefettem, nem kötődtem. Valahogy én ezt így lezártam. Nem is beszélgettünk otthon róla, hogy hova ment, vagy nem jöttek nálunk, hogy jaj, szegény kis hiány, ez történt, vagy az történt. Senki nem jött tovább felénk. A rokonság az csak egy ideig volt velünk. Úgy voltunk vele, hogy fel kell szívni magunkat, meg kell oldani, fel kell nőni, és ez minket vitt. És akkor eljött ez a 10 év, hogy jött a Zoli bácsi, és megtalálta az úr, hogy oda vezetett, hogy ez a te családod, ez a te egyházad, ez a házad.
0: Érdekes, hogy ezt mondod, hogy azonnal az egyházhoz is érezted kötődőnek magadat. Ő arra is tanított, vagy segített, hogy akkor ezt a közösséget érezd magadénak, és legyen helyed benne?
1: Igen, igen. Zoli bácsi első nap megismerkedtünk, beszélgettünk 10-20 percet, nem sokat, és akkor mondta, hogy ő havonta egyszer jön, minden harmadik vasárnap, és hogy szeretnék-e konfirmálni. Igent mondtam, és akkor mindig jött, megkaptam a kis kátés füzetemet, és tanulgattunk, és beszélgettünk, és nem otthon, mert édesapám az nagyon nem egyezett az egyházzal, úgyhogy hol a felügyelőnél voltunk, vagy a nővérem keresztanyjánál, Gabi néninél, úgyhogy nagyon ellenezte. Ez volt nyáron, és decemberben már harmóniumon játszottam, soha nem játszottam billentyű, közelébe sem mentem, zongora közelébe sem, már szolgáltam karácsony este.
0: Volt egy vonzódásod a hangszer iránt is?
1: Valahogy ez így jött, ez egy ilyen talentum lehetett, van bennem. Akartam tudni zongorázni, nővérem tanult egy ideig, nekem már arra nem volt édesanyám, hogy ő elvigyen, vagy bármit is kezdene velem, de ez valahol bennem is bennem volt. Állítólag édesanyám népdalének kelt a faluban, meg szeretett énekelni. Minden népdalt ismerek, minden mondókát, minden gyerekéneket is, nem tudom honnan. Úgyhogy nekiálltam, rajzoltam egy kartonfüzetre billentyűket, a Gabi néni lánya felírta a hangjegyeket, hallgattam, figyeltem, és ráírta a billentyűkre is a hangokat, megnéztem kottát, mai napig nem tudok olvasni, de lejátszok bármit, egyház éneket csak. Úgyhogy szolgáltam Zoli bácsinak 9-10 évet, a szlovák lelkészeknek is szolgáltam, istentisztelet alatt temetéseket, konfirmációt és keresztelőket.
2: A vigasztalás forrása csak

0: Vendégünk a Lélekhangolóban Kunfalvi Ádám Eleonóra, a Sztélo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat Hűvösvölgyi támogatott lakhatást biztosító otthonának ápolója, szociális gondozója. Az egyház tagja lettél, és szolgálója is lettél. És közben az Istennel való személyes kapcsolatod, vagy Jézussal való kapcsolatodban milyen alakulást érzékeltél? Mit adott ez neked tényleg? Amit vártál?
1: A krisztusi cselekedetem azt kaptam. Az egyházba, a gyülekezetbe, az életem 20 évtől kezdődően nagyon előálltam Krisztusba. Az én nagyapám és a gyülekezet húzta fel a templomot Nagytárkányba. Én hiszem, hogy van bennem krisztusi gyökér, a nagyapám, akár a nagymamám vonalán valami belém volt kódolva, hogy istenismeret és követésnek kell ennek lenni, akár úgy érzem, hogy az Ádám részből könyörögtek, vagy csak egy valaki. És a régi templomokba fel volt írva a nevük a padba, de amikor már én voltam, már nem volt ott. Édesapám, ő nem templomjáró, a helyüket tudták, hogy ez az Ádám rész, ide ül be. Valahol helyen volt ott. Úgyhogy hálás is vagyok az Úrnak, hogy ide vezetett. Sokan a faluba csodálkoztak, hogy a kis Ádám templomba jár, falu rossza voltam. Elvégeztem otthon minden feladatot, de nem maradtam a lakásban. Vagy kertbe voltam, vagy mentem csavarogni. A faluba, akik evangélikusok, azok járnak templomba. Azok megcsodáltak, hogy ő itt. Nagyon nehezen jöttem el ide Magyarországra dolgozni, lenni, létezni, mert a nagybátyám temetésén jött egy nyírszőlősi lelkész, a Györfi Mihály temetni, és mindennek végén mentem hozzá, hogy lelkész úr, van egy evangélikus naptár könyvem. Találtam egy ilyet. Bibliaiskola Pillis Csabán, hogy mennyi esélyem van arra, hogy én ide eljöjjek, és akkor mondta, hogy hát én vagyok ennek a vezetője. Erre és erre a címre ő volt a Herkel János, írjak bizonyságtételt, de mondom, én soha nem jártam Budapest, semmi baj. Lerajzolta keleti, itt szállsz fel, ott szállsz fel, vonati jegy, és eljutottam 2001-be.
0: Pillis Csabán tartották akkor az EKE Bibliaiskolának az alkalmát, vagy egy hét volt az? Vagy...
1: Hétvége volt, vasárnap volt vége. És az első alkalommal én visszautaztam Szlovákiába, de nagyon nem volt kedves a vonaton lenni éjszaka, úgyhogy Herkel János a titkára volt ennek a alapítványnak, és felajánlotta a feleségével, Melindával, hogy állhatok náluk, és hétfőn indulhatok vissza. És ez így ment egy-másfél évig. Közben dolgoztam én egy tésztagyárba, aztán valahogy megint csak otthon lettem, és akkor ez a bibliaiskola lendített ki. Az Úr irányította, erősítette bennem, hogy képes vagy rá. Otthon ellátod édesapádat, testvéredet, mindent én képviseltem, meg kedvesen gondoztam, segítettem a családot. De amikor már Misi bácsi leírta ezt a útvonalat nekem, azt mondtam, Uram, én el akarok indulni. Nagy nehezen rávettem édesapámat, hogy megyek, engedj el, és onnan kezdve már előttem tényleg az Úr ment. Mögöttem is ő állt, és előttem is ő ment. Melinda mondta, pedzegette, hogy van egy Budán fent egy Hűvösvölgy nevezetű rész, ahol fogyatékkal élő lakók élnek, Sarepta a neve, hogy megnézed-e. Felkísérlek, körülnézünk, el is mentünk, és bemutatott az igazgató úrnak, a Stojanovics Andrásnak, nagyon nagy szeretettel fogadtak, körülvettek zajongó, vizsító emberkék, akik felnőtt emberek gyermek lélekkel, és nagyon-nagyon szeretettel fogadnak. Voltak, akik megszólítottak, hogy mivel jöttem, sárga villamossal, van-e porszívóm, és én nem a sarokba szorultam, hanem egy kiságy közepén kapaszkodtam meg, még ilyen rácsok voltak rajta, én ott megszeppenve, ott álltam, beszélgettünk az osztályvezetővel, helyettessel, Melinda beszélgetett, és akkor kinyúlt egy pici kéz, megfogta a kezemet, és éreztem, hogy nekem itt kell lenni. Ez lehetett ilyen szerda, és akkor én utaztam haza, és forgattam magamba, az úrrelítettem a lehetőséget, és hazamentem, nem mondtam első nap semmit, másnap sem. Majd tudom, hogy szombat volt. Felkeltünk, és apukával valami hagymás reggelit készítettünk, és mondom, itt a lehetőség, most kell, hagymát kell pucolni, mert ezt enélkül el nem tudom mondani. Hámoztam, hímeztem, mondom, apuka, van egy lehetőség Budapesten munka, mehetek-e, nem mondtam meg, hogy hova, vagy mi. Hát tudod, próbáld meg, nagy dolgot nem látott bennem. Ő mindig, úgyse tudod, úgyis, majd visszajössz. Majd azt mondta, jó, menjél. És bementem a szobámba. Kinyitottam az útmutatót, aznap igen, mi volt? Kelj, felmenj Sareptába. Leszett ugye egy özvegyasszony, és ez így is volt. Vettem a telefont, felhívtam Melindát, és azt mondtam, hogy szia Melinda, olvastál le ma útmutatót? Nem, mindjárt kinyitom. És ő se hitte el, hogy aznap ége, kelj felmenj Sareptába, és mondtam, megyek.

0: Vendégünk a Lélekhangolóban Kunfalvi Ádám Eleonóra, a Sztélo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat Hűvösvölgyi támogatott lakhatást biztosító otthonának ápolója, szociális gondozója. Úgy hallom a történetedből, az életed történetéből, hogy az Isten felé való kapcsolódásod, a felé való elköteleződésed és a hivatásod felé való elköteleződésed is egy ilyen meglepő és hirtelen váltás volt az életedben. Mi köt mostanáig oda, most már 20 éve vagy a Sarepta Szeretett Otthon munkatársa? Nem bántad-e meg az akkori döntésedet, illetve hogy Isten indítására figyeltél?
1: Nem. Ez a teljes elköteleződésnek tettem, teszem mai napig is a munkámat. Ez a 20 év, ez teljes odaadással, odafigyeléssel, sok munkámban van. Kitanultam, iskolát végeztem, közben osztályvezető helyettes lettem 9 évig. Most, hogy így 52 éves vagyok, azt mondanám, hogy még ha 20 évem lenne, akkor is nekik szánnám az időmet. Megtanultam csinyát, binyát, a gondozásnak ápolását, háláját, hálátlanságát is, szeretetét, szerethetőségét, amit adnak ezek a lakók, ezt kint a világ nem tudja, mi ez. Ezt nem ismerik. Elhúzódnak villamoson, ajtókat csapnak be előttük. Az orvosok is félnek tőlük, de azért ellátják őket. Ők nem tudják, mi az, hogy harag. Ők, ha rosszul szólsz, vagy felemeled a hangod, akkor sem fordulnak hátat, nem hagynak ott, csak rád néznek, és neked kell korrigálni, hogy akkor másképp mondod. Nagyon szeretem őket. A központban, az ma már Sztélo háznak nevezett házba, én azt mondtam 5 év után, hogy ez a kiképzőház. Aki itt elkezd dolgozni az emeleten, az bárhol meg fogja állni a helyét, akár marad, akár nem marad, de erre emlékezni fog, hogy mi az, hogy kiszolgálni embereket úgy, hogy se keze, se lába, de beszél a szeme a betegnek, megmondja, mit akar, mi fáj, hol fáj. A maguk kis világába ők jó érzik magukat, de úgy velük lehet lélegezni, velük lehet menni, mert ők nem ismerik a külvilágot, de mégis valahogy mi rezonáljuk. És valahol ismerik a mi bejövetelünket, szomorúak vagyunk, fáradtak vagyunk, hozott anyagból dolgozunk. Amink van, azt nekik adjuk. Mi úgy menjünk haza, hogy feltöltődve. Mi nem fáradtak vagyunk. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretek ott lenni, dolgozni. Mindig azt mondom, hogy mi vagyunk értük, nem ők miértünk. Ezt egyszer biztos, hogy úgymond a fába vésem, hogy aki szembe jön majd a házba, az lássa, hogy ki kiért van itt. Mert nem igazán lehet ezt emberileg. Ide kell az Úr lelke. Oda minden nap úgy kell bemenni, hogy Isten itt van köztünk. Ha az ember gyengének teszi magát, azt elsodorják. Annyira erős ez a szakma hivatás, hogy nehéz fennmaradni. Fiatalok, akik jönnek hozzánk dolgozni, hiába beleállok abba, hogy megtanítsam, betanultsam, mindent megmutassak neki, és akkor azt mondja, hogy köszönöm szépen, egy hónap után

0: Hangoló.
1: Mit látsz, hogy mi segíthet leginkább oda kötődni és hűségessé válni egy ilyen fogyatékkal élők közötti szolgálatra, munkára?
2: Én azt mondom, hogy szív, lélek, ez kell hozzá. Szívvel lehet, de lélek kell hozzá. És nem látás, hanem rálátás. Nem nézni, hanem látni kell ezt. Ebbe bele kell állni. Most már intézményen belül, az egyházon belül indult el egy kis iskola, gondozókat, tápolókat fognak képezni, hogy a gyakorlati része, mert a papír meg a betű az kevés lesz hozzá. Oda fizikailag bele kell állni. Szoktam mondani, hogy az elején húzzuk meg, és a közepén egy kicsit szusszanunk, de a végén mindig ott lesz a kegyelem. Mert minden napnak megvan a maga baja, de amikor már megköszöni a lakó, hogy köszönöm a napot, köszönöm az ételt, a itt létedet, attól nincs jobb. És ölelve jössz, és ölelve mész. Hogy szokták mondani, hogy a munkahelyem a második családom? Hát nekem a fél vede, második családom, ja.
1: Hallottam még ezt a különlegességet rólad, hogy keresztanyja lettél egy gondozott, sérült fiúnak. Ez hogyan történt?
2: Meghalt egy lakónk, és mentem a temetésére, és volt édesanyja, nagynénje, keresztanyja, megkezdett a szertartás, de csak nem jön a lelkész, csak nem jön a lelkész. Miért nincs lelkész? Álltunk ott, szólt valami kis lágy zene, és akkor bejöttek a temetőgondnokok, megfogták az urnát, kivitték a szóróparcellára, és egyet pukkant, és elszállt a hamva, és ott döntöttem el, hogy az én kedves gondozottamnak, mivel ő bántalmazott gyermek, és úgy került be nagymamája, 3 évesen behozta. Ő 21 éves volt akkor, és szerettem, ő is szeretett, így mama, úgy mama, nem sok szót tud, de azt mindenre fel tudja használni, és nagyon szerethető. Ő tanított meg úgymondva mindenre, amit ott bent kell mellett megcsinálni. Kérdeztem, hogy hol van, mint van. Megmutogatta, temetés után haza a villamoson azt mondtam, hogy ezt nem. Én őt megkeresztelem, mert nincsen hozzátartozója, és elmentem, bejártam minden templomot, ami torony volt, vagy ki volt írva, hogy egyház, bekopogtunk, megnéztük, 81-től főfele volna keressége, nincs, nem volt, úgyhogy belementünk, megnéztünk minden, ahol volt gyermekotthon, gyermek, bölcsőde, meg mit tudom én, milyen intézményeket járt meg ez a gyermek, és aztán tényleg igent mondott András bácsi, és akkor én, mikor dolgoztam, akkor mindig fogmosáskor vittem, és tanítottam, hogy majd, amikor lesz a keresztelő, akkor András bácsi önt a fejedre vizet, és akkor eljátszottuk, hogy többet, hol kevesebbet, és akkor így belelendült a fiú, és eljött a napja,

0: Egy megnyugvás lesz, hogyha ő egyszer hazatér, mert házon belül vannak áhítatok, ő nem beszél, de viszont az agya az penge. Ennyi imádságot meghallgatva mi atyánkot mormolja, hiszem, hogy ez kellett számára az a keresztség. Nekem is megnyugtató, hogy nincs elveszve, nem pogányul fog majd meghalni.
1: Van-e számodra még olyan ige, amit megosztanál velünk, ami fontos volt, vagy mostanában fontos neked bármi?
0: Most a hétfői ige volt a kedves. Az volt, hogy Isten előtted megy, és mögötted Izrael Istene, hogy mögöttem is van, meg előttem is megy az Úr. Hiszem és vallom, hogy minden nap vele kelek és vele fekszem, és továbbra is úgy tudok felkelni, hogy dolgom van, és megyek, és teszem a Isten gyermekeinek szolgálatát.

dicsőséget élted. Lélekhangolunkban egy hivatása felé elkötelezett, szociális gondozót, ápolót, Kunfalvi Ádám Eleonórát hallhatták. Elmondta nekünk, hogy hogyan lépett be Isten az életébe, és milyen módon vált második családjává a Sztélo Gábor evangélikus szeretetszolgálat fogyatékkal élők számára létesült lakóotthonának közössége, ahol közel 20 éve dolgozik. Beszélgetésünk megtalálható az Evangélikus Rádió Misszió honlapján is, a misszió.lutheran.hu rádió menüpontja alatt. Ezen kívül podcaston, a Spotify-on Lélekhangoló címmel. A műsorral kapcsolatban üzenhetnek az Evangélikus Rádió Missziónak az evmis@lutheran.hu e-mailre, vagy SMS-ben a 0620 620 3679-es számra. További jó rádiózást kívánva szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk.

Agora. Az ógörög Agora egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A Szóla Rádió Agorája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk. A beszélgetést vezeti Kamarás István.

0: Kedves hallgatóink, mai beszélgetésünknek ezt a címet adtuk, Jézus mi atyánkja. Beszélgető társam Hankovszki Béla Jácint, nyugdíjas katolikus tábori lelkész és az Érdi Tanoda Alapítvány vezetője. Ha megkérdezzük a járók előtt, hogy hallotta arról, hogy mi atyánk, és mit gondol ez micsoda, azért a válaszoknak 80%-a az lett, hát ez egy ima. De micsoda az ima?
1: Hát igen, ez nagyon jó kérdés. Ez még így nem is gondolkoztam el, illetve írtam róla, csak nem gondolkoztam el.
0: Nehezítem a dolgodat akkor, tehát a katolikus egyház katekizmusában ez szerepel, az imádság mindenek előtt a teremtés valóságából táplálkozik. No, hát ennél elvontabb dolgot ugye lehetne, de biztos, hogy ebben van valami igazság mag.
1: Én nekem nagyon tetszett annak idején, amikor azt tanították nekem az öreg atyák, hogy a kereszténység az nem idealista, és nem materialista, hanem realista. És ennél azt gondolom, hogy ez a mondat, hogy a teremtés valóságából indul ki, ez jelenti. Számomra legalábbis, hogy abból indulunk ki, ami van, illetve aki van. És az imádság, én azt gondolom, hogy a hitnek a legjobb megnyilvánulási módja, vagy amikor beszélek valakihez, akit nem látok, kérek valakitől, akit nem tapasztalok, megbízom valakiben, akit nem úgy teljesíti, mint ahogyan azt én megrendelem, és nem akkor, és nem azt, mint amit én gondolok. Így tehát ez, azt gondolom, hogy a hitnek a legnagyobb aktusa az az ima, mint ilyen. Másrészt az ember, amikor a főállásban imádkozik, ugye egy pap mégis főállásban imádkozó ember, akkor azt tapasztalom meg, hogy egy idő után meg kell, hogy változzon a imához való viszony, hogy az ember rájön arra, hogy nem az az ima feltétlen, amit mondok, tehát nem a duma. Aha. Bár annyira tetszik nekem ez a Ozeásnak, a Ozeás prófétának, hogy hozzatok magatokkal szavakat.
0: Igen.
1: És szavak nélkül nem tudsz imádkozni, tehát fölbuzdulással nem tudsz, tehát egy idő után az kevés. Tehát én azt gondolom, hogy az imának legalább annyi része a csönd, tehát amikor hagyom, hogy Isten beszéljen, például a másik emberen keresztül.
0: Ez már talán egy fejlettebb foka, mert azt akartam mondani, hogy az úgynevezett primitív népek vallására tudjuk, hogy ez nem úgy primitív, amit elsőre gondoljuk, hanem nem annyira összetett, vagy nem annyira elvont. Tehát mondjuk a természeti népek vallásaiban is ott van az ima, minden vallásban ott van az ima. Jézus esetében a zsidó vallásban nagyon is ott van, mivel hatalmas hagyománya van. Van-e értelme a Jézus hogyan imádkozott kérdésnek?
1: Van. Már csak azért is, mert szintén azok az atyák, akitől mindent tanultam, többek között azt is, hogy mi az igazság, és azt is, hogy mi nem, hogy igenis volt egy bensőséges kapcsolata, ráadásul általa is megkülönböztetett kapcsolata az atyához, vagy az atyával, mint a mi kapcsolatunk. Amikor azt mondja a tanítványoknak, hogy fölmegyek az én Istenemhez és a ti istenetekhez, az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, megkülönbözteti az atyát. Tehát volt.
0: Emberként Jézus egy átlagos zsidó, vallásos zsidó volt. Ez az ő imához való viszonya és vallásossága mennyibe tért el, ha eltért egy átlagos zsidó rabbi vallásosságától?
1: Biztos, hogy eltért, ezt érezték meg, vagy élték át az apostolok, vagy a tömeg, hogy ember még így nem beszélt. Tehát egészen biztos, hogy egy nagyon-nagyon béj belső. Ennek következtében az ő kísértései sokkal szörnyűbbek voltak, mint a miénkek.
0: Ne szaladjunk ennyire előre. Tehát akkor azt jelenti, hogy a beszélgetésünk tárgya a mi atyánk, Jézus imája, de egy kérdőjelet is teszek, Jézus imája? Tehát majd meg kell néznünk, hogy ennek mi az eredője. Egyáltalában az eredeti szöveg milyen nyelven hangzott el?
1: Hát ugye ez is...
0: Mert szóbaló hangzott el,
1: igen.
0: Tanítványaitnak megkérték őt, hogy tanítsa meg őket egy imára.
1: Igen, arámi nyelven hangzott arámi el, mert nyelven. Jézus arámul beszélt. héberül imádkozott, arámi nyelven beszélt, a tanítványok arámi nyelven beszéltek vele, és ez nekünk görögül maradt meg, ógörögül maradt fönt a szöveg, azaz már valamiképpen tolmácsolva, valamiképpen értelmezve, valamiképpen adaptálva a mi helyzetünkre. Tehát magyarul, és nekem nagyon tetszett a Vermes Géza a folyóméter szám írt könyveket erről Jézusnak a zsidóságáról, hogy ő például azt próbálta kimutatni, hogy tulajdonképpen a Jézus mi atyánkja, az tulajdonképpen semmi más, mint egy zsidó ima. És én mégis azt gondolom, hogy valami nagyon-nagyon más.
0: Akkor itt viszont igen, mert kétségkívül Jézus egyfelől egy, azt lehet mondani, egy átlagos zsidó rabbi volt, másfelől most azt tegyük félre, hogy a megtestesült Isten itt most igen, emberként igen. kezelve igen. őt, másfelől pedig hát egy átlagostól eltérő, mert hogy azért a zsidó vallásnak sokféle megújulási ága volt Jézus idejében is. Jézus ezek egyike volt a zsidó vallás egyik megújítója, így mondjuk történetileg, szociológilag, és hát akkor őt idézve, ugye az új bort nem lehet régi tömlőbe. Tehát ez a mi atyánk, mint ima, egy új bor új tömlőbe.
1: Igen. Igen.
0: Jól mondom?
1: Így van. Én abszolút ezt gondolom, és ezért is én olvasom, csak nem értek vele egyet, meg tulajdonképpen még haragszom is rá a halóporaiban, a Vermes Gézára, emiatt, hogy ő megpróbálja Jézust így bele nyomni ebbe, hogy ő egy darab zsidó rabbi volt, akiből aztán Pál csinált valami mást. Én azt látom, hogy az ő személyes kapcsolata az atyával, a személyes kapcsolata az ő istenével, az ő atyával, az valami olyan kisugárzó volt, amit értettek meg az apostolok, amihez kellett a Szentlélek.
0: Igen, hadd védjen meg egy kicsit Vermest, mert hát kétségkívül ő egy zsidó teológus, zsidó kutató, és hát tulajdonképpen...
1: Nem, ő egy katolikus pap volt.
0: Bocsánat, igen, de...
1: Aki repatriált.
0: Igen. Végül is igen. Az. Hát, a nézőpontja mégis egy zsidó.
1: Igen, amikor már magát akarta igazolni, a saját kilépését, aha, igen. a saját... De jó. Nem őről kell beszélni.
0: Ennek ellenére úgy gondolom, hogy neki azért sokat köszönhetünk,
1: nagyon.
0: Mert Jézust teljes tévedés kereszténynek gondolják. Hát ő azért mégis...
1: Ábrahám sem volt zsidó.
0: És azért mégis ő bemutatja igen. Vermes Jézus, igen. mint zsidó rabbit.
1: És én nagyon szeretem, és olvasom
0: jó,
1: is
0: jó, hát akkor itt most ezt helyrehoztuk. Két változatban jelenik igen. meg a mi atyánk igen. az evangéliumokban, Lukácsnál és Máténál. Mi a különbség? Vagy melyik az eredeti? Melyik
1: nem,
0: a
1: nem,
0: jobb?
1: Nem.
0: Ezeknek na, nincs értelme.
1: Nincs. Ez szerintem tévútra vezet. Igen. Egyébként, amikor kezdted mondani, miért? Hogy a mindjárt, csak hogy kezdted mondani, hogy ha utcán megszólítunk embereket a mi atyánkról, igen. akkor a nem vallásos emberek tudják a mi atyánkot. A vallásos emberek, én járok be öregek otthonába, és nem tudják elmondani, mert ugye átfordították ugye az ökumenikus fordítás, igen, és igen. a többségük az még előtti változatot, igen, ugye, tehát nem tudja elmondani. Na most azt, arról meg vagyunk győződve, hogy ez azért nem jó kérdés, mert eleve nem ültek ott tolmácsok, nem ült ott újságíró, nem jegyzetelték, hogy Jézus pontosan mit mondott, hanem, és ez a nagyszerű számomra egyre inkább a Szentírásban, hogy egy megértett tolmácsolásról van szó. Amit megértett Lukács, amit megértett Máté, amire szüksége volt a Lukács egyházának, közösségének, azt írja, úgy írja le a mi atyánkot, és amire szüksége volt a Máté féle közösségnek, zsidó keresztény közösségnek, azt úgy írjam le teljesen zsidó módon. A Lukácsi az sokkal hellenisztikusabb, mint a Máté. Nem lehet eldönteni, melyik volt az eredeti. Ezt én azt gondolom, hogy a Biblia tudománynak volt egy ilyen nagy téveszméje, amikor Jézusnak a saját szavait kereste, Jézus saját tetteit, tehát hogy kikutassuk, mi az, amit tényleg mondott. Nagyon jó és termékeny, mert tényleg azt lehet mondani, hogy biztosan tanította őket imádkozni. Tehát nem volt elég neki a rabbinisztikus ima.
0: Igen. Honnan, miből nőtt ki, találtam itt te könyved segítségével is, de ezt én már Vermestől is hallottam, egy ilyen zsidó imát, hogy dicsőítessék és megszenteltessék az ő nagy neve a világon, amelyet teremtett akarata szerint uralkodása az ő országát a ti életetekben és napjaitokban, és Izrael egész házának életében mi hamarabb és nem sokára nagy neved dicsőítessék mindörökkön örökké. Hát azt lehet mondani, hogy nyomokban
1: igen.
0: Fölcsendül a mi igen. atyánknak igen. egy-két gondolata is.
1: Így van, tehát az biztos, hogy és Vermestén azért olvastam, vagy azért örültem, hogy olvashatom, mert hogy arra világított rá, hogy gyakorlatilag minden mondata a mi atyánknak valamiképpen megtalálható a zsidó imádságos hagyományban. Én nekem vannak zsidó
0: imádságok. Nem egybe, itt
1: nem így, nem egyben, igen, nem egyben, nem egyben, nem, igen, nem, igen. nem. A hagyományban,
0: világos. Tehát,
1: és az a Jézusi alkotása ugyanezt egybe teszi, hogy ez olyan, mint egy ilyen Twitter üzenet, vagy nem tudom, micsoda, egy nagyon-nagyon rövid. Ugye a zsidó imák nagyon bőbeszédűek, sok-sok.
0: Igen,
1: Jézus
0: igen.
1: nagyon töményen,
0: ez röviden. Ez is egy különbség, igen.
1: Ez is egy különbség. Hogy, és hát nagyon tetszett nekem, hogy azt hiszem, hogy a végén van a könyvnek ez a kis idézet, hogy a főpap túl sok ideig imádkozott a templomban, és akkor szemére vetik, hogy miért imádkozik ilyen sokat. Hát, és mondja, hogy hát miért baj, hogy sokat imádkozik? Megrémíti a népet, hogy ennyit kell imádkozni. És milyen szép ez, hogy ez egy rövid ima, ami a minimuma az Istenhez való kötődésnek. Tehát nem kell órákat imádkozni, nem kell.
0: De
1: lehet.
0: A Jézus azért azt is elmondja, hogy hogyan is és hol is kell imádkozni?
1: Hát ugye a szüntelenül imádkozzatok, ugye ez egy olyan bibliai idea, amire született egyébként az egész ortodox spiritualitás, az a Zarándok című
0: igen.
1: könyv, és én magam is használom ezt, de ez már az emberi szükséglet, de nem Isten várja el. Az Isten jelenlétében való élés, az az igazi imádság. És Jézusnak ezért mondom, hogy nem véletlenül különbözteti meg az ő atyát a mi atyánktól, miközben ugyanaz az atya.
0: Előre, de azt is hangsúlyozza, természetesen, hát ugye látogatta a zsinagógát és a akkori hídgyakorlatot művelte, de azért azt is elmondja, hogy ne a nyilvánosság előtt fitoktatott, hogy tudtok imádkozni, hanem vonuljatok vissza.
1: Hát a cellátokban igen, te is ráadásul ott a kripta szó szerepel, amiből hogy ti saját kis kriptátokban vonuljatok vissza. Én azért
0: ahol ti Istennel személyesen. Tehát a személyesség és bensőségesség, azért ez egy Jézusi gondolat. Elképzelt, hogy fölbukkan a előzmények körében is.
1: Persze, meg hát azért ne felejtsük el, hogy a zsidóságnak van egy fória velünk szemben, nem tudom, néhány évezred előnye van velünk szemben az Isten kapcsolatban, de egy biztos, hogy az a fajta szem, és ezért próbáltam ezt mondani, hogy az én atyám és a ti atyátok, igen. az én Istenem, hogy ő neki egy egészen bensőséges kapcsolata van az atyával, amit próbálunk tőle megtanulni, és ez a ritualizáltság, amit mi művelünk papok, tehát hogy hogyan kell tartani a kezedet, meg amit, tehát ez teljesen ellenkezik Jézusra.
0: Igen, jó, akkor vágjunk bele, mi atyánk.
1: Hát...
0: Kiről van itt szó? Kinek a tulajdona?
1: Ez jó egyébként, ez jó. Ez minden vallásnak, és azt mondta nekünk annak idején a Nemeshegyi atya, Isten nyugtassa, én nekem megadatott azt, hogy együtt taníthattam vele, és így, de hát egy állandóan hadakoztam mindenféle okok miatt is. Amikor ezt mondta, akkor se értettem, aztán évek kellettek, hogy megértsem, amikor azt mondta, hogy a monoteista vallások türelmetlenek. És akkor így, mintha ez valamilyen rossz kritika lenne, és akkor helyette legyünk politeisták, mert azok türelmesebbek. Aztán rájöttem, hogy igen, tehát van valami, amikor egy monoteista vallás azt hiszi, hogy birtokolja, hogy privatizálhatja, hogy kisajátíthatja, bezárhatja az Istent. Volt is egy ilyen vicc, hogy a mennyek országba megy föl valaki, ezt viszik körbe, és akkor mindenütt hallelujázás van, és mindenütt újonganak, és akkor mondja, hogy maradjunk csöndben, mondja Szent Péter, mert itt vannak a katolikusok, és azt hiszik, hogy csak ők vannak itt. Tehát ott csöndbe kell maradni. Tehát ez a mi bűnünk szerintem. Az Isten, a mi Istenünk mindenki istene. És ezt, ettől vagyok katolikus, ezt az egyetemességet, és most már hiszek egyet is így mondjuk.
0: Jó, csak itt atyáról van szó. Hát én apukámat atyának neveztem volna, vagy gondoltam volna, az apához képest az atya, pláne apukához képest az atya, hát egy ilyen nagyon merev és valahol nagyon fönt van, és hát ugye te kifejted, hogy itt, itt ennek a leghelyesebb fordítása az apuka vagy az apuci lenne, ami azért meghökkentő, ilyen ennyire bizalmasan szólítja meg Jézus.
1: Igen, tehát ez megint az ő viszonyát mutatja, tehát az ő kapcsolatát a atyával.
0: És ezt,
1: hát igen, és ezt akarja nekünk továbbadni, hogy mi is így álljunk hozzá, és most a hétvégén próbáltam ezt pont prédikációban is mondani, hogy, hogy nekünk muszáj mindig fölülírni a saját ösztönös viszonyunkat. Ugye mondtad, hogy a te apád, az én apám, mindegyikünknek van, meg van terhelve, így vagy úgy, akár jó volt, akár rossz volt, de meg van terhelve. Az mind, mind, van egy, egyfajta tapasztalatunk, egyfajta előítéletünk ezzel kapcsolatban, és ezért kell mindig korrigálni, mindig vissza, ahogy, amikor lőttünk a puskába, hogyha félrehúzott, akkor más ellen kellett tartani, mert igen, hogy tudom, hogy félre fog húzni. Az én viszonyom a mennyei atyához, az meg van terhelve a saját földi apámmal. Akinek gyereke van, annak meg van terhelve a saját mennyei atyához való kapcsolata, a saját apasságával, anyasságával. Ezért ezt állandó megtérésre szorulunk.
0: Anyasságával? Igen.
1: Igen.
0: Na de hát akkor egyáltalában a mi atyánk milyen jogon atyánk, amikor Isten...
1: Ne, nincs neme.
0: Hát igen.
1: Igen. Isten nem férfi és nem nő. Ennek ellenére mégis Jézus atyaként nyilatkoztatta
0: ki. Feminista teológia nem joggal követel, időnként mondjunk, hogy mi anyánk.
1: Nem. Én nem gondolom egyébként, tehát azért, mert, tehát hogy, hogy volt valamelyik esztergomi segédpüspök, akiről mondták, hogy ő zsinatot annyira sikerült túlvinnie, hogy nem csak ablakot nyitott a világra, hanem ki is esett rajta.
0: Igen.
1: Nem kell túl... Tehát, nyilvánvalóan Isten nincsen neme, de ez egy lábjegyzet ahhoz, atyaként szólítja, Jézus atyaként nyilatkoztatta ki, atyaként beszélt róla, és ehhez kell a hívő Isten kapcsolat, kell az imádság, kell a közösség, például az, hogy most mi itt beszélgetünk, hogy ezt újra és újra tudatosítani, hogy Isten nincsen neme.
0: Jó, azért ez a nagy intim atya megnevezés, az apuka, apuci, ez azért a túlságosan maszkulin Istentől elvisz minket egy kicsit.
1: Biztos, biztos. De én nekem nagyon tetszik, az egy Ursaling nevezetű svájci templomban van úgy fölfestve a Szent Háromság, ahol a Szentlélek az lány, egy kislány, tehát a Szófia.
0: Ugye?
1: És én külön gyűjtem, van egy egész gyűjteményem, amikor a Szentlélek nőként van ábrázolva. Én nem szeretnék olyan Szent Háromság ábrázolás, hogy Jézus, vagy a mennyei atya anyaként. Nem, de az igen. Nyilván ez is butaság ilyen értelemben, de egyszer egy gimnáziumban hívtak meg valamelyik osztályba, hogy beszélgessünk, és akkor mondtam, hogy, hogy nyugodtan egy lány is eljátszhatja Jézus szerepét, mert
0: igen,
1: de nincs ilyen.
0: Jó, tehát itt arról van szó, ez egy kulturális kérdés.
1: Így van, így van. Így van.
0: Tehát nem egy teológiai döntő.
1: De Jézus beletestesült, ő nem ejtőernyős volt. Ő beletestesült egy népbe, annak a szokásaiba, és az a nagyszerű, ahogyan ő másként állt hozzá a nőkhöz, hogy az első evangelista az Mária Magdolna volt.
0: Igen. Akkor hallgassunk egy kis zenét, könnyű volt választani, hiszen a mi atyánknak rengeteg zenei feldolgozása van.

0: Trunk, hogy voltam a fönn az űrben, is nem találkoztam.
1: És nem van,
0: tehát Istenem az űrben van. Számomra ez megint egy ilyen zsoltár, tehát zsidó imádság, hogy szememet a hegyek fölé emelem, honnan jöhetne segítségem, hogy az imádkozás iránya az, hogy fölemelem a tekintetemet.
1: Igen,
0: és
1: igen.
0: Ez inkább, tehát benne van a fűben, a fában, a vízben,
1: igen,
0: a virágban, de mégis valahová emelni kell a tekintetemet. Számomra ezt jelenti.
1: Azt is írod, hadd idézzelek, hogy egy létmódot jelent, és nem helyet, de hát igen.
0: Viszonyulás.
1: Igen. Nehezebb dolog már a szenteltessék meg a te neved. Ki kit szentel?
0: Hát igen, ez
1: egy passzívum, tudjuk.
0: Igen. Nézd, én számomra, tehát mivel én tenyésztett katolikus vagyok, ennek következtében én belenőttem, tehát a mi atyánk imádkozásában nekem ezekkel nem, sosem volt problémám. Amikor a könyvet írtam, akkor problémává tettem, és próbáltam utána nézni, egy sok okos ember egyházatja, meg nem tudom kicsit, hogyan. Igazából ez arra vonatkozik, hogy ott, hogy a te neved szent legyen, tehát, hogy nem én szentelem meg az ő nevét, hanem ő tudja szentté tenni általunk, a történelem által, az emberek döntései által, a teremtés kibontakoztatásával, hogy nem letiporjuk a világot, hanem kibontakoztatjuk. Tehát, hogy azt kérjük Istentől, hogy adjon meg mindent azért, hogy az ő nevének a szentsége, az ő nevének a nagyszerűsége és gyönyörűsége az látható legyen.
1: Aha. Legalább ilyen fejtörést okoz sokaknak, és éppen a már valamelyest képzettebb vallásosoknak, a jöjjön el a te országod.
0: Igen.
1: Az országról nagyon sok szó esik az evangéliumokban. Mondhatni, hogy a mennyek országa az a program, amit hirdet Jézus. Azt egyszer tudjuk, hogy nem e világról való. Ugyanakkor ennek ellentmond, és nagy örömömre Jézus világossá teszi, hogy ez a nem e világból való ország már köztetek van. Most akkor mi a helyzet az országgal, az Isten országával?
0: Hát ugye a Máté...
1: Mert azt mondjuk, hogy jöjjön el, mint ez a távoli jövőbe lenne, miközben Jézus hangsúlyozza, hogy már köztetek.
0: Igen.
1: A tanítványok között, meg hát mindenki között, a kortársak között, mi köztünk is, igen, ahogy most itt beszélgetünk.
0: Ez egy nagyon jó, az a Maranata szó. Ugye a Szentírás betű is szó köz nélkül folyamatos szövegként maradt fönt, és utólag tördelték föl, és az a Maranata, annak megfelelően, hogy hogyan tördeled, annak megfelelően jelenti azt, hogy már eljött,
1: aha,
0: és az, hogy jöjj el, mert még nincs itt. Tehát hát már itt van, és még
1: nem.
0: És ez a nem, de én azt gondolom, hogy ez az, ami nekem egy ilyen vezér mondatom, vagy Pilinszkitől, hogy végül is nekünk magunknak muszáj plésbe kényszerülnünk, befejeznünk a mondatot. Mondat elkezdődött, a mondat íródik, a mondat hangzik, és én fogom befejezni. Én vagyok az, aki ezt az országot, ezt az isteni uralmat így vagy úgy megvalósítom, az a saját életemben felfedezem benned, felfedezem abban a szegényben, a hajléktalanban, nem tudom, micsodában. Ez az én dolgom.
1: Igen, én nekem visszakoznom kell, amikor úgy értelmezem, hogy Isten országa már köztetek van, hogy együtt csináljuk. És nekem
0: nem.
1: Feladatom van.
0: Persze.
1: És társszerző vagyok.
0: Így van. És tehát nem egy kör van, aminek van egy fókusz, hanem ellipszis van, két fókusz. Az egyik én vagyok.
1: Ha legyen a te akaratod, ez megint csak, pláne a mai ugye szónak a legjobb értelembe vett liberális világban, ahol a szabadság egy fontos érték, hát Jézusi érték is, én szerintem. Tehát akkor ez a akaratod, ez azt jelenti, hogy én nekem kus, hogy alárendelt vagyok?
0: Nem, semmiképp sem, de megint azt mondom, hogy nekem ezzel azért valószínűleg a neveltetésemből adódóan.
1: Persze.
0: És ezért kell nekem is tanulnom a többiek által az Úristen ismeretét, mert hogy nekem ezzel semmi bajom nincsen. Jézus mindig azt mondja, hogy ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te.
1: Aha.
0: Jézusnak van saját akarata, ugye az azt jelenti, hogy valóságos ember volt. Ha nem lenne saját akarata, akkor egy báb lenne.
1: Igen.
0: Még ha a legmagasztosabb Istennek is a báb, de csak, igen, a bábja. Van saját akarata, és szeretetből alárendeli magát az atyának is. Én azt gondolom, hogy a

0: ez az önkiszolgáltatás, tehát a önmagam kiszolgáltatása az a szeretetnek a mértékegységet, amilyen módon kiszolgáltatom magamat másnak. A portásnak, a feleségemnek, a férjemnek, akkora a gyerekemnek.
1: Legyen meg a te akaratod, ez minden fele barátnak is szól?
0: Abban az értelemben, amennyiben az önzés az a sátáni bűn. Tehát amikor az, ne az legyen, csak az én akaratom, és látjuk, hogy minden diktatúra erre épül föl,
1: hát igen,
0: és bukik meg előbb-utóbb mindig, mert hogy az önzés az a saját önakaratom, és abban nincs közösség, hiányzik belőle. És egyébként nagyon érdekes, hogy a Lukácsi változatban nincsen benne ez, hogy legyen meg a te akaratod.
1: Igen,
0: tehát, hogy
1: igen.
0: Ez egy kifejezetten, ugye Máté zsidóknak, zsidósból megtértenek így, ez egy zsidó gondolat.
1: Igen,
0: a Lukácsnál ez nem volt fontos.
1: Igen.
0: És ezen harcoltunk mindig a Nemesegyi atyával,
1: hiszen,
0: mert ő mindig azt mondta, hogy ez a legközepe. Nem, az a közepe a mi atyának. Én azt a Takács Gyula féle változatot, én nagyon-nagyon kedvelem őt, még ma is él, hála Istennek, egy biblikus lelkipásztor. Ő azt mondta, hogy a közepe, az, hogy mindennapi kenyerünket.
1: Most jön a mindennapi kenyerünket, igen.
0: Mert azt az atyától kérem.
1: Úgy tűnik, hogy nincs különösebb probléma. Arról már hallottunk, hogy mondjuk az eszkimók a mindennapi fókádra fordítják a kenyeret, és akkor helyén is van a dolog. Ám de mégsem, okoskodjunk itt is, kötözködjünk, de most a szónak a legjobb értelmezzük, ugye? Akkor ez nem csak a betevő falat, hanem még mi?
0: Hát ugye Jézus éppen a mai evangéliumkor, amire készültem, így pont, hogy ne olyan eledel után törekedjetek, ami veszendő, hanem ami megmarad az örök életre, amit nem ami félreeső helyre kerül, ahogyan a Biblia ilyen eufémisztikusan fogalmazza a dolgot. Tehát, hogy nem csak, szintén Zsoltár, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik. Ugye Jézus ezzel hallgattatja el a sátánt, amikor a kísértésekor. Magyarul minden, de ugyanakkor az is ott van bennem, az a Pilinszki mondat, hogy aki 40 napos éhezés után kenyérre gondol, az valódi kenyérre gondol, az enni akar, annak nem jöhetek én az evangéliummal, ez lakassam jól is, ahol az egyház megjelent, ott mindig kórházat, iskolát hozott létre, ispotályt, és próbálta jól akadni az embereket, hogy egyáltalán vágyódjanak valamire, ami több annál, mint amit megeszel.
1: Igen, igen. És akkor ebbe ez a mindennapi kenyér gondolat ahhoz is kapcsolódik, a másik nagyon fontos jézusi mondáshoz, nagyon konkrét szituációba keletkezett, ugye 5000 ember vette körül, és már nagyon régóta hallgatták, és megérezhettek közben, és akkor a tanítványok ugye ott esetlenkednek, legalábbis hát ugye így is lehet olvasni.
0: Hát az.
1: Csak azt mondja, Jézus, ti adjatok nekik enni. Tehát ide lehet ezt is kapcsolni.
0: Így van.
1: A mindennapi kenyérhez.
0: A tanodának a kis kártyáján ez a mondat, hogy ti adjatok nekik enni, pont emiatt, hogy ezt nem lehet rátolni Istenre. Egyszer valaki mondta, hogy miért imádkozunk úgy, hogy annak is, akinek nincsen, mert mi nekünk kell adni. Nyilván tudom azt, hogy nekem kell enni adni, Isten adja a tehetős, olyan szép magyar szó, hogy valaki tehetős.
1: Mm. Bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk el a vétkezőknek. Megbocsátás nyilván egy nagyon komoly feladat. Jézus erről többször beszél, nem csak 7-szer, hanem 77-szer. De hogy is van ez feltétel nélkül?
0: Hát én, ugye ez megint megér egy misét, vagy többet is.
1: Hát igen.
0: Én azt szoktam mondani, megbocsátani annak lehet, aki bocsánatot kér. Tehát én most azt mondom neked, így leereszkedően én megbocsátok neked. Ezt nekem ne bocsássál meg, mert én nem kértem bocsánatot. Hányszor van ez a paternalista, ilyen leereszkedő, hogy én megbocsátok neked, de nem kértem bocsánatot. Annak nem lehet megbocsátani. Ugyanakkor viszont mégis van az a feltétel nélküliség. Tehát, hogy nem kell, hogy ott kanosszát járjon nekem, habuban üljön előttem. Ez megint ez a megbocsátás kényszere, a megbocsátás lehetősége, a megbocsátás Krisztusi parancsa, az olyas valami, mint egy tüske a köröm alatt egy életen keresztül viseljük.
1: Megbocsáthat-e egy nem nagy lelkű ember, egy bűnös ember? Milyen alapon?
0: Nekem az egyik kollégám mondta ezt, hogy akinek megbocsájtatok a bűneit, meg lesz bocsátva, és aki nem bocsátjátok meg, annak nem lesz megbocsátva, és ezt ő kisarkította arra nézve, hogy mindegyikünk, akitől bocsánatot kérnek, annak van hatalma megbocsátása. És azt csak én tudom megcsinálni, hiába megy el gyónni, ha én nem bocsátottam
1: meg. Mindenkinek van hatalma, és tudhatni a bűnös embernek is. Akkor ne vigy minket kísértésben, de most összekapcsolom, de szabadíts meg a gonosztól. Itt én nagyjából helyre tudom tenni, leginkább a dezavar azonban.
0: Így van. Én azt mondtam, én azt is írom, azt hiszem a könyvben, hogy számomra a mi atyánknak, vagy ez a de, ez a félelmetes, szörnyű de. De magyarul ez olyan, mintha tehát a gonosztól való szabadulásnak, tehát itt olyan, mintha feltétel lenne, vagy számomra ez a de, ez nagyon zavaró. De nem lehet kiretusálni, tehát mondom.
1: Maradj, nem.
0: Szent, és megnéztem minden fordítást.
1: Nem tudunk mindent. Nem. Kapásból hadd maradjon ez a titok, törjük még az agyunkat, de még azon is törhetjük, hogy ki a gonosz, mi a gonosz.
0: Hát az nagyon. Én azt gondolom, hogy egymás ördögei vagyunk. Tehát én nem hiszek a szarvaspatás ördögben, tehát amikor így ördögöt kiáltanak, tehát, én nem nagyon...
1: abban, hogy az ördög szubstanciálisan is
0: de nem zárom ki, mert ugye a Szentírás beszél róla, és Jézus nem rossz pedagógus, aki csak így fenyeget. Nyilván van természet fölötti gonoszság is.
1: Jó, igen.
0: De jóval kevesebb, vagy másként, mint ahogyan azt mi lefestjük.
1: Én is nagyon így gondolom.
0: De, nem, én abban nem hiszek.
1: Kénkő nélkül.
0: De én is tudok gonosz lenni a másik számára. Tehát amikor...
1: Mindenféle gonoszságról van itt szó.
0: Igen, a szándékos rossz. Mert ugye a ügyetlenek, amikor Ferenc pápa azt mondta, és ez nekem nagyon tetszett, hogy lehetek bűnös, lehetek gyönge, de megáltalkodott nem lehetek. Hoppá. És a megáltalkodottság, ez amikor tudom a szándékosan, mert ugye a gyónók, a katolikus, bocsánat, hogy ennyire felekezeti maradok, de hogy tudva és akarva, de mit tud az ember és mit akar? De tudom, hogy rossz, de nem a rosszat akarom, csak gyenge vagyok.
1: Azért te azt is felveted, és nagyon tetszett nekem, hogy itt gondolhatunk mindenfajta rosszra.
0: Minden, így van. Így van. Tehát én szoktam minden nap imádkozni a háború, az erőszak és a természeti csapások át. Tehát amikor áradás van, most milyen jó lenne egy kis víz. És amikor meg elvisz mindent, akkor egyszer valaki mondta, mert hogy én szoktam imádkozni misében az esőért. És mondta, hogy akkor éppen annyi eső esett, hogy azért vigyázzon már, hogy miért imádkozom, mert akkor hirtelen annyi eső jött, az sem volt elég. Tehát magyarul a természeti csapások is rosszakká tudnak, és gonoszság származik belőle, mert az ember irigyé válik, mert önzővé válik, mert mennyire fura számomra, hogy az emberek azt mondják, hogy milyen jó idő van, mert süt a nap.
1: De gondolhatunk minden betegségre is.
0: A betegségre is, így van.
1: Gondolhatunk a sikertelenségre.
0: Mindenre.
1: Nagyon érdekes a tél az ország hatalom, a dicsőség. Ennek is van, hogy a zsidó eredete. De itt a hátralévő időben hadd kérdezzem meg, hogy erről külön kéne beszélgetnünk a mi atyánk parafrázisairól.
0: Hát az is megérne több misét. Én azt gondolom, hogy onnan látszik, hogy ennyi parafrázisa van, hogy mennyire lényeges, mennyire lényegre törő, hogy mennyire elégedett az ember, hogy ilyen rövid.
1: Igen.
0: És ezért aztán tupirozza, és parafrázisokkal veszi körül. Ez a kiegészítés, ugye ez a katolikus egyházunknak az egyik ilyen nagy vívmánya volt, amikor bevezette és
1: katolikus
0: előírta.
1: Katolikus mi atyánkunkban nem szerepelt?
0: Hát nem szerepelt, igen, mert ugye a legkorábbi kódexekben nem szerepelt, és ehhez ragaszkodtunk. De hát valójában véve nem idegen a Biblia szellem is.
1: Hát akkor ez már egy katolikus mi atyánkhoz képest a református mi atyánk egy változat volt, egy parafrázis.
0: Igen.
1: De most akkor gondoljunk az igazi parafrázisokra, mondjuk a magyar mi atyánkra, a székely mi atyánkra, a hun mi atyánkra, van katona mi atyánk is, ha már tábori lelkésszel beszélgetek, vagy egykori tábori lelkésszel, és akkor vannak olyan városi népköltészet parafrázisok is. Mi atyánk, Hruscsov, ki vagy a Kremben, átkoztassék meg a te neved, múljon le a te országot, szűnjön meg a te akaratod. mit gondolunk ezekről a... Hát jó, mondjuk nem a költészet csúcsát képviselő.
0: Hát de mi sajnálom rá az időt.
1: Igen.
0: Amikor írtam a könyvet, akkor ami komolyan vehető volt, ugye például az Aranymiottyánk, ami egy népköltészeti...
1: Igen.
0: Azokat elolvastam, vagy idéztem, vagy hivatkoztam rá, de én sajnálom rá az időt. Tehát
1: igen.
0: Magam számára. Ezek megint azt mutatják, hogy a Miottyán mennyire nem kikerülhető.
1: De akkor egy másik fajta parafrázisról hadd tegyek említést, mondjuk Szent Ferenc mi atyánkja,
0: igen.
1: vagy Luther mi atyánkja. Erről mit gondoljunk?
0: Hát az, ez mind számomra azért jó, meg azért olvasok egyházatyákat, mert megvilágítják azt, ami számomra fontos, ami számomra szent, ugye Jézus mi atyánkját, és jobban érthetővé teszik. Tehát tulajdonképpen ez egyfajta számomra magyarázat, kommentár, inkább így mondanám, kommentár, az Isten igényéhez. Tehát, hogy jobban megérteti.
1: És akkor Babics és Áprili hát miatyánk verseiről mit mondunk?
0: Azt, hogy hála Istennek. És én nagyon, nagyon boldog vagyok, és már egy ideje ezt csinálom, hogy megpróbálom összeszedni a szép irodalmi vetületeit a egy-egy témának, akár az Ábrahámzsátnak, akár a miatyánknak, akár a Tékozó fiúnak, hogy még közelebb hozzuk érzelmileg az emberhez azt, ami számomra szent. Tehát, hogy ez kedvelt is legyen. Ugye, amikor Jézus megkérdezi Pétertől, hogy szeretsz engem, akkor az agapész me, azt kérdezi, hogy te szeretsz engem, hajlandó vagy-e bármire. És Péter azt mondja, hogy filejsz-e, kedvellek téged. És hogy én kedvelni is tudjam a mi atyánkat. Tehát nem csak szent legyen ilyen magas mennyben, hanem hogy érzelmileg is, ez erre jó a költészet számomra. És nagyon jó, hogy a magyar költészet, tehát ez egy szakrális költészet. Egyszer csináltam azt úgy lelki gyakorlatot, hogy nem csináltam más, levettem 4 szép versek évfolyamot, és elkezdtem olvasni, és tele volt, pedig ez a 80-as éveknek az termése volt. Tele volt szakrális versen.
1: Mit gondolsz arról, mert erről nem olvashatunk a Bibliába, hogy imádkozták-e akár Jézussal együtt a tanítványok, amire megtanította őket?
0: Szerintem Jézussal nem imádkozták együtt, én azt gondolom. Az miért? Viszont tudjuk, mert annyira intenzív volt az ő jelenléte, hogy nem volt szükség egy formulára, tehát aha. valami, amit megtanultam.
1: Egy érdekes gondolat.
0: Mert jelen volt, tehát ott volt.
1: No, de én azt gondoltam, hogy egy közösségnek ez szokássává válhatott.
0: Én szerintem zsoltárokat imádkoztak.
1: Zsoltárokat. Ennyiben maradtak.
0: És ezt írja a Szentírás is, hogy zsoltárt énekelve mentek ki a Getszemáni kertbe.
1: Ezt tudjuk.
0: De ettől függetlenül a didaché, ami nagyjából egykorú az új szövetséggel, ugye abban a szerepel, hogy imádkozták a mi atyánkot. Tehát a legkorábbi keresztény közösségek már használták a mi atyánkot, tehát imádkozták, és már a beszélgetés előtt, a felvétel előtt mondtam neked, hogy nagyon megdöbbentem, hogy én azt hittem, hogy ez minden kereszténynek alap, hogy naponta elmondja a mi atyánkot egyszer vagy többször, ugye mi katolikusok sokszor. És akkor valami ilyen új protestáns közösségben voltam, és ilyen lelki napon, és kiderült, hogy ők ezt egy mintának tartják, hogy ennek a mintájára kell nekem a saját szavaimmal imádkozni. Uh-huh. Tehát, hogy az, hogy ez Jézustól van, hát mi mindez ragaszkodunk, nem? Hát ezért van az ereklye tisztelet, vagy annak a megszentelt formája, meg van ott teljesen nevetséges, amikor a sztároknak a nem tudom, hogy a gatyáját árverezik el. Tehát mi ragaszkodunk a valami tárgyszerűséghez. Hát mi ennél szentebb, mint hogy a mi atyánkot, a Jézus tanította, ő adta számba, ő fogalmazta meg. Hát ennél nekem, és azért, mert nekem tényleg úgy van, hogyha bármennyire is rosszul vagyok, vagy szarul vagyok, vagy elkeseredett, attól mi atyánk az a minimum.
1: Kedves hallgatóink, beszélgetést hallottak Hankovszky Béla Jácinttal Jézus mi atyánkjáról.
2: Kedves hallgatóink! Agóra. Erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

0: Az Egyház Fórum világnézet rovata.
1: Hangot adni a fájdalomnak, Varga Gyöngyi jegyzete. Az uralkodó hatalom nem adja föl magától elnyomó pozícióját, ezért a kiszakadás és szabadulás folyamata sohasem diplomáciai úton kezdődik el udvarias hangnemű, íróasztaloknál folytatott tárgyalásokkal. Ez a folyamat egyáltalán nem nevezhető boldogító, euforikus történésnek, itt az áldozatok vannak kulcsszerepben. Fájdalmaikkal, fizikai és lelki sérüléseikkel, félelmeikkel, nekik kell megtenniük az első lépést, hogy kiszabaduljanak a súlyos függőségbe taszító rendszerből. A kiszakadáshoz szükséges erő abból a nyilvános folyamatból ered, ahogyan az áldozatok fájdalma artikulálódik. Ez a civil engedetlenség egy valóságos közösségi aktus, mely az elnyomó hatalom miatt fájdalmas, őszinte felkiáltásban nyilvánul meg. A fájdalom megtapasztalása önmagában még nem forradalmi, a rendszer nem tagadja, hogy a fájdalom szenvedés, realitás elengedhetetlen velejárója működésének. A bibliai Egyiptom belekalkulálja hatalmi struktúrájába a szenvedést. Fontos azonban látni, hogy mindaddig, amíg a fájdalom észlelése privát, elszigetelt tapasztalat marad, és ez a belső folyamat nem lép át a nyilvánosság területére, nem generálódhat szociális erő, mely berobbantja a változás folyamatát. Nem csodálkozhatunk hát, hogy sem az akkori elnyomó rezsimek, sem a többi hatalom Egyiptom óta nem tűri a nyilvánosságból feltörő transformatív erőt, hanem elkeseredett küzdelmet folytat ellene. A totalitárius birodalmak minden időben arra törekednek, hogy korlátozzák a gyülekezési szabadságot, mivel ott, ahol az emberek találkoznak, hangot adhatnak elégedetlenségüknek, előtörhet a társadalmi harag, mely szenvedélyes, forradalmi tetteket idézhet elő. A fölkiáltás a belenyugvás csöndjének megtörése. Valódi, tényleges szembenállás a hatalommal, politikai, gazdasági, teológiai, liturgiai, pszichológiai értelemben egyaránt. Ez a valóság alternatív észlelése. Abban a pillanatban, amikor felszakad a kiáltás a szenvedők torkából, helyet kap a nyilvános közbeszéd. Izrael fiai pedig sóhajtoztak és kiáltoztak a szolgaság miatt, és a szolgaság miatti segélykiáltásuk feljutott Istenhez. Isten meghallotta a panaszkodásukat. 2 Mózes 2.23-24. Az Exodus narratív egyik legdöbbenetesebb mozzanata ez a fölkiáltás, amely egyelőre még céltalan, hiszen nincs konkrét címzetje. Azok, akik először fölkiáltottak, még nem tudták, hogy Jahve ott van, hallja őket, mivel nem ismerték őt. Csak és kizárólag a szenvedés emelte magasba az emberi hangot, a közösség panaszos sírásaként. A változás lényege és egyetlen forrása, ha megbízunk saját fájdalmunkban és társunk fájdalmában, amely olyan, mint a miénk. Ezt a panaszt Izrael tanúságtétele szerint Jahve magához vonza, felöleli, befogadja és honorálja azzal, hogy meghallja. Az emberi segélykiáltás isteni döntést indikál. Ez a bizonyosság az Exodus történet tartó pillére, enélkül a meghallgatás, válasz, elfogadás nélkül a narratíva egyszerűen összeomlana. Ezzel a történeti mozzanattal Izrael tanúságot tesz arról, hogy a kiáltás nem egy üreségbe irányul, nem vákuumba hatol. Jahve megjelenése a narratívában ugyan teljességgel meglepetésszerű, Ugyanakkor a nép hitvallásában már bizonyosság. A fájdalmat észre kell vennie annak, akire tartozik, a szenvedőknek, a szenvedés okozóinak, és legfőképpen Istennek. Az Exodus elbeszélés szókimondó nyíltsággal, kérlelhetetlen őszintességgel tanít bennünket, mindenkori olvasókat arra, hogy a fájdalom Istenre tartozik. Nem rejthetjük el a fájdalmat sem magunkét, sem másokét, és nem is rejtőzhetünk el szenvedésünk mögé, ideológiai alapként használva azt a rezignáltságunk, passzivitásunk magyarázataként. A hit kibontakozását, mint közösségi történést csak úgy tapasztalhatjuk meg, ha a fájdalom könnyeit nem töröljük le túl gyorsan a megszüntetésre irányuló bármiféle igyekezetünk kendőivel. Ebben a transformatív folyamatban a sarkalatos pont tehát a fájdalom ereje. Ez a Biblia talán legveszélyesebb belátása. A fájdalom nyilvános megélése teszi lehetővé a közösségi sors újraírását, és hozza elő azt a bátorságot, amely az újnak, a megújulásnak lehetőséget ad.
0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: Hangot adni a fájdalomnak, Varga Gyöngyi jegyzete.

0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: Politikai kereszténység az illiberális demokráciákban. Vildma János jegyzete. A politikai vallás természetesen liberális demokráciákban is megjelenhet, bár ezekben az állam és vallás elválasztása miatt egyik sem veheti át a másik szerepét. Az amerikai típusú civil vallás például nem egyházellenes, hiszen a hagyományos vallási tartalmakat a politikában és a társadalomban nem akarják felszámolni, vagyis átformálni, hanem felhasználják őket a szekuláris nemzeti célok érdekében. Vallási meggyőződések és értékek hatják át a politikai életet, és azt, legalábbis a deklarációk szintjén, egyetemes és transzcendens értékeknek rendelik alá. Vallási hivatkozások kerülnek az alkotmányba és a törvényszövegekbe, bibliai idézetek a politikai beszédekbe, állami ünnepek zajlanak egyházias liturgiák szerint, nemzeti emlékműveket létesítenek vallási szent helyek mintájára. A politika így jó részt a keresztény vallásra, egyes felekezetekre és mozgalmakra támaszkodik, és ezek törekednek is arra, hogy hallassák hangjukat, érvényesítsék befolyásukat, és ők alkossák a politika szellemi és erkölcsi erőforrását. Az illiberális demokráciákban a hatalom szintén használja a hagyományos keresztény retorikát, de közben korlátozza a demokratikus alapértékeket. A törvénykezés és a jogalkalmazás ezekben a rendszerekben már nem mindenki számára egyenlő, hanem kirekesztő és elfogult módon érvényesül. Ez a folyamat a parlamentarizmus mozgás terének szűkítésével, valamint a fékek és ellensúlyok rendszerének lebontásával járt, miközben a hatalom egy oldalon formálja saját képére az alkotmányt. A kormány ezzel megteremti annak feltételét, hogy ne kényszerüljön folyamatos egyeztetésre a politikai élet egyéb szereplőivel, ne kelljen ügyelnie a szokás és eljárásrend, a jog, a hatalmi ágak elválasztásának tiszteletben tartására, vagy a társadalmi pluralizmus megőrzésére. Hans Mayer német politológus szerint a hagyományos demokráciák működésének korlátozásával megnyílhat az út azelőtt, hogy a politikai hatalom elérje a lelket is, és megpróbálja átalakítani az emberek gondolkodását, értékrendjét és magatartását. Az illiberális demokráciák vezérgondolata, hogy a nemzet az a szubjektum, amely az értékek hordozója és az erkölcsi integráció biztosítéka. De mást, az egyének, különösen a szegények, a betegek, a hajléktalanok, a munkanélküliek, a menekültek jogait is beleértve, ennek kell alárendelni. Még ha nem tagadják is az emberi jogokat, az etnikai politika nevében kiüresítik őket. Az új jobboldali ideológiák csattanója abban áll, írja Hans Schelskorn, bécsi filozófia professzor, hogy az egyetemes érvényű emberi jogok és a partikuláris nemzeti identitás gondolatai közötti feszültséget egyoldalúan a nemzet javára oldják föl. A politikai kereszténység, a keresztény vallás és a nemzeti identitás szoros összekapcsolását jelenti, ami azzal jár, hogy a vallás és a hit politikai ideológiává silányul. Ezt a jelenséget figyelhetjük meg a mai Oroszországban, a mai Egyesült Államokban és a mai Magyarországon is. Az elferdített evangélium és a bezárkózó nacionalizmus visszaél a kereszténységgel, aminek semmi köze sincs a Jézus Krisztus evangéliuma alapján megfogalmazott társadalmi tanításhoz. Az egyházak feladata ez utóbbi következetes képviselete lenne.
0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: Politikai kereszténység az illiberális demokráciákban, Vildma János jegyzete.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs, itt vagyunk és beszélgetünk. Ha csodát tapasztaltok meg, akkor attól erősödik a hitetek, szerintetek?
2: Attól függ, hogy mit nevezünk csodának.
1: Hát ami persze. Neked az, ami olyan, amit egyszerűen nem tudsz másképp megmagyarázni, csak azt tudod gondolni, hogy a jó Isten most egészen konkrétan megsegített, megmentett, megoldott valamit.
2: Tehát a saját magunk eldöntjük azt, hogy ez most csoda volt, vagy nem volt csoda. Ne. Lehetséges, hogyha elmondjuk ezt valaki másnak, akkor az nem fogja csodának vélni.
1: Lehet, de egyébként szentek életében például konkrétan meg vannak jelölve bizonyos dolgok, amik megtörténtek velük, és csodáknak lettek minősítve.
2: A csoda az, amit nem tudunk elképzelni, és megtörténik.
1: Igen. De észreveszi néha az ember, most eszembe jut egy kép, ahol ez egy filmbeli kép, nagyon régen láttam, és nem tudom most pontosan idézni, hogy kik voltak ott a filmbeli szereplők, de a szegények megetetése történt éppen egy fazékból, vagy kenyérből, nem is tudom, szeltek a nővérek, és ott egy csoda lett a szemünk elé tárva a filmbeli jelenetben, ahogy az egyik nővér a sok-sok oda sorakozó embernek vágta mindig a szeleteket, és egy másik nővér pedig a nézőkkel velünk együtt észrevette, hogy az a kenyér az igazából nem fogy el, mindig újra és újra tud adni belőle. Egy pillanatra összenézett a két nővér, az egyik érzékelte, hogy ez csoda. Nekem az jut eszembe, hogy tulajdonképpen talán ki is zökkenthetjük magunkat a csodából, hogyha elkezdünk tudatosan gondolni arra, hogy ja, most ez egy csoda? És akkor hirtelen eltűnik, megszűnik, de amúgy pedig könnyen, mint vagy a tessék, a vizen járás.
2: Tehát az, hogy hogyan fogadjuk a csodát, azt kérdezed
1: Jézus
2: most.
1: Hívta például az egyik tanítványt, hogy gyere. Az a tanítvány elindult a vizen, és aztán akkor rájött, hogy ja, én most a vizen járok, és rögtön elkezdett süllyedni, és kiáltott, hogy jaj, ments meg. De hát egyébként, amíg nem zökkent ki belőle, addig benne volt.
2: Pontosan, amíg kapcsolódott, és amíg hitt, természetesen akkor, amikor a halászok jártak a vízen, az csodának tűnt nekik.
1: Na, Laci, mit mondasz?
3: Hát, illetve ez a hit, mert azért esett le hirtelen, mert a hite,
1: nem volt hite.
3: Így kiugrott belőle.
2: Igen. Tehát kételkedés.
3: Viszont volt. Jézus elmondta nekik, de a tanítványok is azt mondta, hogyha lenne tiszta nagy hitetek, akkor a hegynek is mondhatnátok, uh-huh. hogy menjen odébb és oda menne, uh-huh. illetve ugyanúgy tudnák kezelni a szelet is.
1: De egyébként úgy, más is, Illés próféta is megtette, hogy imádkozott tartósan időjárással kapcsolatos ügyben.
2: Mert hogy jöjjön az eső?
1: Hát igen, jött.
2: És az csoda?
1: Hát, neked
3: hát annak idején nem, esőre nem, sokkal nem. több szükségük volt, mint most nekünk, igaz?
1: Meg inkább a kérdés itt tulajdonképpen az, hogy ha csodát tapasztaltok meg, akkor az a hiteteket erősíti?
3: Szerintem ez sokszor csak pont ezért van.
1: Mármi csoda?
2: A csoda.
3: Ezért kapunk. Igen.
1: Ja, hogy erősíti.
2: Azért kapunk
3: csodákat. Hogy utána higgyünk benne.

0: Most csak így visszaemlékszek egy pár dologra, ami megtörtént.
1: Csodára?
0: Igen, velem, és akkor olyan nagy extázissal fogadtam az úgymond csodát, hogy el voltam telve vele, és azt mondtam, hogy itt most megerősödhet a hitem. És ez tartott pár hétig, és akkor éreztem, hogy csökken az a lelkesedés.
2: Jézus mindig a csodatételek után figyelmeztetett, hogy ezt ne mondjátok el senkinek.
0: Nem kell elmondani senkinek. Ez saját magad kell értékelned, saját magad kell befogadjad, és akkor levonni a következtetéseket.
2: Vagy pedig lehet, hogy még kártékony is, hogyha csodákról mesélünk?
1: Hát nem tudom miért, hát mi rengeteg csodáról kapunk tájékoztatást a Bibliából, nem? Hát a tanítványok, ők is leírták nekünk az evangéliumokban.

0: beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Beszéljük meg azt, hogy mi a bűn. Csak a 10 parancsolat alapján lehet bűnt elkövetni.
2: Nekem most ez jut eszembe, hogy igen.
1: Ha én úgy gondolom, hogy valamilyen bűnt követtem el, és nincsen benne a 10 parancsolatban, attól még az bűn?
2: Nincs is olyan.
3: Hát mindig, akkor mindig visszalépünk az induláshoz, nem? Hát azt kell, hogy elhangzott ez a szó, hogy bűn Ádám és Éva idejében, és ők mit csináltak? Semmit. Egyetlen egy dolog volt, hogy amit kért Isten tőlük, azt nem tartották be. És akkor
1: de honnan tudjuk, hogy mit kell betartani?
3: Ezt rögzítette Isten először csak két szóval, szeressétek Istent, és szeressétek fele barátaitokat, de aztán ezt szétvette 10 dologra is, de a 10 parancsolatnak az első 5 része az Istenről szól, a második 5 része az emberekről, de aztán persze utána Jézus még egy kicsit megfogalmazta, hogy hát igen, szeressétek fele barátaitokat, de az ellenségeiteket is szeressétek.
2: Na ráadásul, nem is akárhogy, egyébként én ezt ki is készítettem majd akkor, Lukács 6.27, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót gyűlölőitekkel. Tehát tegyünk is jót velük. Azokra, akik átkoznak benneteket, mondjatok áldást. Hát megtesszük mi ezt? Folytatom. És imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd neki oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami tiéd, attól ne kérd vissza. Hát azért ez egy kicsit messze van attól, ahogyan mi viselkedünk, nem gondoljátok?
3: De ez ahhoz is csatlakozik, amiről a múltkor beszéltünk, az ítéletről, nem? Ezért is mondja Isten, hogy azért is ne ítéljünk, hanem inkább próbáljuk meg őket javítani, de csak szeretettel javítani.
2: Na, de mégis megítéljük, és ugyanebben egyébként Lukács írja ezt is, hogy ne mondjatok ítéletet senki fölött, és akkor fölöttetek sem ítélkeznek, ne ítéljetek el senkit, és akkor benneteket sem ítélnek el, de mi mégis megtesszük, tehát az ember, ha magába néz mélyen, én legalábbis, akkor tudunk ítéletmentesek lenni. Lehet, hogy néha egy picit sikerül, de amúgy látok valakit.
1: És minden mellett még szeretni is.
2: Hát igen, nektek megy nem ítélkezni. És én mondtam egyszer már nektek pont itt ebben a műsorban egy példát, hogyha valaki például magát nagyon dicséri, nálam bekapcsol valami, hogy hej, ott valami sántít, mert ha valaki önmagát felmagasztalja, akkor én már elkezdem őt megítélni, hogy hát itt valami sem.
1: Mindenféleképpen ítélkezünk, vagy jól, vagy rosszul, lehet. És talán egyik sem megfelelő, nem és nem jó.
2: Hát vagy ha valaki, tényleg beszélgettünk erről, azt mondja magáról, hogy én nem vagyok bűnös, nekem semmi bűn. Mert van, aki egyébként, biztos találkoztatok már ilyennel, Laci mesélted, hogy te már találkoztál, én is egyébként, aki mondja magáról, hogy hát nekem nincs bűn.
1: Laci azt mondta, hogy nagy része az embereknek ezt mondja saját magáról, hogy nincsen bűne. De itt megint visszatérnék oda, hogy mi a bűn, tehát honnan tudjuk azt, hogy mi a bűn, mert hát saját magunk is eldönthetjük azt,
2: nem
1: hogy
2: dönthetjük.
1: Én...
2: De hogy dönthetjük? Hát hogy dönthetjük? A Bibliából tudjuk.
1: De mondjuk úgy érzi az ember, hogy valamilyen bűnt követett el.
2: Ami nincs nem... leírva a Bibliában, de hát az mi? Mi lehet olyan? Ha tudsz egy példát mondani, akkor igen, meglepődünk szerintem, de aztán lehet, hogy most meg fogunk
1: lepődni.
2: Igen,
1: hát biztosan a 10 parancsolat valamelyikéhez hozzá lehet kapcsolni. Tehát akkor megegyezhetünk abban, hogy a bűn az a 10 parancsolathoz kapcsolható.
2: Szerintem
1: csak.
2: Mindenképp.

0: Bibliáról másképpen.
1: Szoktam nektek beszélni a zsidó testvérekről, akikkel beszélem. Igen. És volt most nemrég egy olyan írás, aztán utána beszélgettem. Azt írták, hogy mit jelent az hazugság. Mert hogy a 10 parancsolatban nem az van, hogy ne hazudjatok, hanem hogy ne tegyetek fele barátaitok ellen hamis tanú bizonyságot. És erre a zsidók így mondták, hogy hát, mikor hazudni, azt lehet. De csak akkor, tehát olyan hazugságot nem szabad, ami rosszat okoz bárkinek. De
2: szép hazugság,
1: játszani vagy mulatságoskodni,
3: viccelni például.
1: Viccelni, a az lehet. Hát ezt mondják a zsidó testvérek is. Érdekes, nem?
3: És egyrészt például a humor, másrészt pedig, hogyha mondjuk van egy tünetem, mondjuk egy testi tünetem, hogy megjelenik valami betegség, és én önmagam elől azt egyszerűen elhazudom, mert én azt akarom, hogy én imádkozom minden nap egészségért, és én egyszerűen nem veszek róla tudomást.
2: Na de ez egy másik dolog, amikor azt mondod, hogy nem veszek róla tudomást.
3: Nem elhazudás?
2: Nem elhazudás, hanem egy átadhatod is magad.
3: Hát az is olyan, igen.
2: Egyfajta kikerülése a
3: hazugság,
2: vagy szembenézése bizonyos dolgoknak, de lehet, hogy ezt azért is teszed, hogy ne hívd fel az elmét, figyelmét
3: hát
2: arra, hogy...
3: Így van, hogy meg tudjak gyógyulni, így mondjuk. Van. Hát, de mégiscsak hazugság. Az orvos mondjuk azt mondja, hogy szavas.
2: Az orvos is hazudhat neked, és azt mondja, hogy... És akkor ad egy olyan hitet neked a hazugsága által, amivel meggyógyulsz.
3: Ja. Na látod, tessék, akkor ott van. Azt hazudja
2: azt
3: nekem,
2: fogja
3: hogy
2: mondani,
3: Szabolcs,
2: hogy nincsen semmi baj.
3: Vagy és ott akkor... van az üres kapszula. Vegye be, Szabolcs, ezt hát, beveszi,
2: igen.
3: Már holnapra jobban lesz. Most vegye
2: ez
3: be.
2: Ez a placebo hatás, hát és ez is, egy nagyon érdekes területe.
3: Holnapra jobban lesz.
2: És hogyan gondolod, hogy működik?
3: Hát persze.
2: Hát persze, hogy működik.
3: Beveszem, mert, és rögtön jobban leszek.
2: Biztosan, különben is. A más gyógyszerrel is pontosan így van, hogy megnyugtatod magad, hogy bevetted a
3: hát akkor
2: gyógyszer.
3: Hazugság.
2: Akkor a zsidó testvérek tényleg jót hát mondtak, nem, hogy azt mondták, hogy lehet...
1: Nem, mondtak példákat a Bibliából.
3: Hát de valahogy csörjük, csavarjuk. Igazat kell mondani, nem? Mert azt mi nem tudjuk, hogy mivel mit okozunk.
1: De sokszor az igazság is problémát okoz.
3: Az biztos.
2: Nem? Nem nagyon tudjuk átgondolni, és ez a bajunk, hogy hogyan...
3: Hogy kellene ezt csinálni. Hát talán úgy, ahogy Pál tanít minket a szeretetre, de azt se tudjuk megcsinálni, hogy mindent eltűrni, mindent elfedezni. Ha mindent elfedez, az azt jelenti nektek is, hogy letakarja a csúnyaságot szeretet lepellel. Azt jelenti nektek a mindent elfedez?
2: Nem biztos, hogy szeretet lepellel, hanem egyszerűen elfed, nem mondja.
3: Na de mit jelent a mindent elfedez?
2: Elhallgat. Elhallgat, hát nem csak, hogy elhallgat, hanem valamilyen formában megmagyaráz, elfed.
3: Na neked ezt jelenti Lacinak?
1: Hát mert hogy minden ilyen problémát, amiről beszélünk, a szeretet az meg tudja oldani. Tehát mindig szépen át kell gondolni, hogy na jó, akkor látjuk, hogy mi a helyzet, de akkor ezt hogy kezeljük. És
3: a
1: szeretet
3: megoldás,
1: az azt jelenti,
3: a
1: hogy
3: szeretet.
1: A másik testvéremmel együtt megoldjuk.
3: Akkor nem is letakarom egy szeretet lepellel, hanem maga a megoldás a szeretet, hogyha bennem van a szeretet. Nem így kellene erre gondolni, hogy nem is tudom, hogy fogok viselkedni, de ha bennem van a szeretet, akkor majd az a bennem lévő szeretet megoldja. Na,
1: így
3: akkor
1: van,
3: most ezt
1: van.
3: Az előző
1: hát
3: gondolatomat töröltem, hogy szeretet lepel meg ilyesmi, akkor azt mostantól elfelejtem, hanem ha bennem van.
1: Hát ez
3: na
1: a
3: jó,
1: lélek köszönöm. Gyümölcse.
3: Na,
1: a szeretet, az öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség. Ezt mondja, hogyha ez benne van a szívemben, mert ez a lélek gyümölcse, az azt jelenti, hogy a szívemben van, illetve nem, a gyümölcs az azt jelenti, hogy ezt látja is más.
3: Lehet benne gyönyörködni. Na jó, akkor mindjárt folytatjuk, ez a Bibliáról másképpen című műsor.

0: Bibliáról másképpen.
1: Megbocsátás kapcsán hozom a következő gondolatot. Adáson kívül például András egy bizonyos dolog miatt elnézést kértél tőlünk. Most ezzel kapcsolatban az jut eszembe, hogy nekünk egyébként kötelességünk elnézést adni, vagy hát megbocsátani, nem? Tehát tulajdonképpen meg se tehetem, hogy nem bocsátok meg, hiszen köteles vagyok megbocsátani, fel vagyok rá szólítva.
2: Csak az a kérdés, hogy valami marad-e bennünk
1: igaziból harag. Kell megbocsátani.
2: De mondhatod, hogy igaziból megbocsátunk, ez sajnos nem csak az emberen múlik, mert ott marad benne. Hiába mondja az ember azt, hogy megbocsátottam, és minden rendben van, amikor éjszaka felébredés, egy bizonyos fajta szorongás van benne, például.
1: Kell hozzá egy kis kegyelem.
3: Szerintem megint az aranyszabállyal illik megmagyarázni, nem?
1: Mégpedig?
3: Hát mert az aranyszabály azt tedd másokkal, amit szeretnél, ha veled is tennének. Vagyis ha te szeretnéd, hogy neked is megbocsássanak, ha valamit hibázol, akkor neked is meg kell bocsátani.
2: Hát pont erről
3: beszéltünk, ez az alap aranyszabály.
2: Hogy nem rajtunk múlik, hogy megbocsátunk-e, mert hiába mondjuk ki, hogy én megbocsátottam, és hiába teljes szívemből azt szeretném, hogy ez a dolog rendeződjön, mégis kell legyen vagy egy bizonyos időnek, vagy valaminek történnie kell, hogy ez tényleges megbocsátás legyen.
1: Na de hát akkor idézünk a Lukács evangéliumából a megbocsátás. Én ezt a napokban vettem észre egy szót itt ebben. Ha vétkezik ellened atyád fia, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki. És ha naponta 7-szer vétkezik ellened, és 7-szer tér vissza hozzád, ezt mondva, megbántam, bocsáss meg neki. Nekem eddig soha nem tűnt fel az a szó, hogy ha megbánja.
2: Ez
1: nem tűnt fel eddig.
2: Nekünk sem.
1: És ha nem bánja meg, akkor is kötelesek vagyunk megbocsátani. Ugye?
2: Elég erős szavakat használsz, hogy kötelesek vagyunk.
1: Én így tekintem. A mi atyánkban is benne van minden nap, mondjuk, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk.
3: Bízni kell Isten ítéletében. Vagyis, hogy az ilyen dolgokat én bocsássak meg, de ha nem jó, akkor Isten majd elé. Minden, mert ez van a Bibliában, ez van nekünk írva, nem? Hogy a bűneiért mindenki bűnhődik. Majd később így úgy, de bíznunk kell Isten ítéletében.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Lukácsnál, ahogy olvassuk a megbocsátás kapcsán, tehát, hogyha vétkezik atyád fia, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsát.